a hangunk, kiszárad a torkunk, összeszorul a nyelőrendszerünk, és enni vagy inni egyáltalán nem vágyunk, de nem is tudunk. Nos, úgy vélem, hogy ezek érzelmi alapú dolgok, ami azt jelenti, hogy Jézus Urunknak is voltak érzelmei, amit ő mindig megélt. Volt akkora öröme a földön, hogy ezt a helyzetet is, amikor a földi szükség a lelki szükség mögé kerül, megélte. Így már érthető ez a reakciója is, azt hiszem.

1831. kérdés. Mikor került Pál apostol a Gehennára? Válasz. Nos, sokan most arra gondolnak, hogy a kérdés föltenni szentségtörés, de én azt mondom, hogy gondolkodjunk közösen, és aztán mindenki döntse el, hogy mire jutott. Elsősorban is mit jelent ez a szó, hogy Gehenna? Nos, ez a héber kifejezés a Gehinnom völgye nevéből származik. Eredetileg egy Jeruzsálem melletti völgyről beszéltek, de már a pokol és a kínszenvedés jelképe lett. De miért? A pogány időkben itt sötét szertartások, gyermekáldozatok zajlottak, vagyis szentségtelen lett. Ezért a város később csak szemétégetőnek használta, ahol a tűz folyamatosan égett, és a kukacok állandóan rágták a szerves anyagot. Ezért ide dobták azokat a halottakat is, akiket valamely oknál fogva a város méltatlannak talált a temetésre, és itt semmisült meg a teste. Nos, hát Pál apostolnak bár számtalan ellensége volt, és kegyetlen halálát kívántak sokan, oly annyira, hogy volt egy csoport, akik fogadalomból vállalták, hogy addig nem esznek ételt, nem veszik magukhoz, amíg Pált meg nem ölik. Szóval Pál apostol sose került ide, de nem csak Jeruzsálemben tudunk ilyen helyről. A Zabcsel 14-ben olvassuk, hogy az egyik ázsiai városban szintén hirdette a megtérést, de ismét és ismét ellenségeskedésre talált. Később Antiochiából és Ikóniumból is átjött néhány zsidó. Addig úszították az embereket Pál ellen, amíg meggyőzték őket, és az emberek nagyon megharagudtak Pálra, és megkövezték. Azt hitték, meg is halt, kész, ennyi volt. Ezért kivonszolták a városból. De Jézus tanítványai összegyűltek felette. Ekkor ő fölkelt, és visszament a városba. Nos, ezek a városon kívüli helyek is ilyen gehennafélék voltak. A sátán kidobta Pált, mint értéktelen. De Jézus kiemelte őt a halál mélyéről, és visszakapta az életét, hogy tovább szolgálhasson az Úrnak. Igaz, hogy annak idején még Pál ott volt, és helyeselte István vértanú megkövezését, még megtérése előtt, és később ezt mondta neki az Úr, meg fogja tapasztalni még, hogy milyen sokat kell neki is szenvednie az Úr szaváért. És sehol se olvassuk, hogy Pál egyetlen zokszót is szólt volna, mert Isten mindenben igazságos. Gondolkodjunk ezen sokat mi is.

1835. kérdés. Pünkösdön kívül hol található még lángnyelv a Bibliában? Válasz. Hát elég sok helyen olvasunk tűzről, amikor Isten megjelenik az embereknek. A legismertebb az állandóan égő csipkebokor története, amikor Isten ezzel hívta föl Mózes figyelmét magára, majd elküldte szolgálatba. A kőtáblák átadásakor is a hegy tűzben égett, jelezve az Úr jelenlétét. A pusztában is égő oszlopként volt jelen övéi között Adonáj. Sidrák, Misák és Abednego megégetésekor az Úr a tűzben ott volt velük, de olyat, hogy a tűz áldásként szétoszoljon a jelenlévőkön, nos, az sehol máshol nem olvasuk, csak amikor a Szentlélek megérkezik a földre, pünköskor, és minden ember részére elhozza az áldást, mármint azoknak, akik fogadják. És ez ma is így van.

És akkor íme itt vannak a következő kérdések a jövő hétre. 1836. kérdés. Hány Simon van a Bibliában? 1837. Hol van a keskeny kapu a keskeny úton? 1838. kérdés. Boldogabb lett-e Ádám és Éva, hogy föllázadt Isten ellen? 1839. kérdés. Hová akart temetkezni Nagy Heródes király, és miért? 1840. Van-e bizonyíték arra, hogy Isten szava alkotta a világot?

0: Most pedig búcsúzom, kedves hallgatók, műsorunk már a véget ért. A mikrofonnál Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezetőt hallottátok. Heti adásunk mindig kedden van, 15 óra 30-kor, és az ismétlés pénteken 15 óra 20-kor. Találkozzunk a jövő héten is. Mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, és remélem, hogy ti is, de addig is Isten kegyelmében gazdagon megélt, örömteli és boldog napokat kívánok minden kedves hallgatomnak miközben. Isten áldjon mindnyájunkat!
1: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.

0: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.
1: Nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Sajámosi Éva vagyok. Ennek a Tanúságtevés ragyogása című adásnak a szerkesztő műsorvezetője. Nos, műsorunkban mindig arra törekszem, hogy a földi történésekben, saját életünkben is vegyük észre, értékeljük Isten jelenlétét, tetteit, működését, és hálával dicsőítsük őt ezért. Éppen ezért korábbi adásainkban már megvizsgáltuk több bibliai személy életét, hogy meglássuk, mit és hogyan formált benne Isten, és miért, amiből mi is sokat tanulhattunk, hogy itt a mában, a mi saját életünkben, hogyan tudjuk észrevenni mennyei atyánk munkásságára utaló jeleket. Mert, hát, ha a kis dolgokban nem vagyunk képesek fölfedezni Istent a saját életünkben, hát akkor a nagy dolgokban sem, ami pedig komoly bajok forrása lesz. Nos, műsorunk jellemzője, hogy olyan tanúságtevéseket mond el, melyről az ember megértette, hogy az Istentől érkezett hozzám. Igyekszem mindig első személyben elmondani a történteket, de az nem azt jelenti, hogy minden velem esett meg, csak hát így könnyebb megérteni.

Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Ezen a héten hirtelen nagyon sok dolgom lett. Rögtön hétfőn 3 olyan intéznivaló jött elém, amiről pontosan tudtam, hogy nem lesz egyszerű. Először is el kellett bóklásznom egy olyan gyógyszertárba, ami egyfajta speciális vitamint árul, és tudtam, hogy a környéken sehol máshol nem lehet beszerezni, és hát nem is olcsó. Elmegyek, megveszem, na ez a legegyszerűbb helyzet. Aztán be kell mennem a kormányhivatalba, mert a személyim lejáró félben van, de nem tudtam időpontot foglalni a közeljövőre, mert hetekre előre már nem volt legalábbis az online felületem. Így hát azt gondoltam, hogy csak úgy találomra elmegyek, lesz, ami lesz, megnézem, hát ha. Van egy barátom, aki ilyen irodában dolgozik, és ő figyelmeztetett. Ne az utolsó órába menjek, mert sokszor annyian vannak, hogy korábban bezárják a hivatalt, hogy legalább a már megérkezetteket el tudják intézni. De volt még egy harmadik utam, és továbbiakban is. Így aztán elindultam otthonról, de az ajtóban megálltam, és kértem az Urat, hogy jöjjön velem, és tegye áldottá mindazt, amiben nekem ma intézkednem kell. Hát így bandukoltam hittel. Patika, pipa, rendben. És a kormányhivatalnál nagy meglepetésbe volt részem, mert szinte senki se volt az ügyféltérben. Előbb a fotózáshoz kellett mennem. Ketten voltak előttem csak. Hát csodálkoztam. Bár az előttem lévő férfi mindenféle fotómásolt anyagokat mutogatott, gondoltam, na, ez hosszas ügyintézés lesz, de mégis teljes nyugalommal vártam. Aztán érkeztem én a fotózáshoz. A hölgy szólt, hogy üljek le a székre. Na, én nagy tudatlanul odahúztam magam elé az ablakhoz, hogy halljak is valamit, mire a hölgy teljesen kitért a hitébe, hogy nem azt mondtam, hogy húzigálja, hanem hogy üljön rá, mert az a szék centire be van állítva a kamerához. Most meg kezdhetek mindent előről. Honnan is tudhattam volna? Sűrű bocsánatot kértem, hát én azt hittem, hogy ez egy udvariassági felszólítás volt, hát ha még kérdezne valamit tőlem, hát akkor addig is üljek, ahogy szokás az ügyintéző ablakoknál. Na, elrendeztük a dolgot, készen álltam a személyi fotó elkészítésére. Akkor láttam, hogy a magasban, előttem, megjelenik a képem egy kivetítőn, amit mosolyogva nézegettem. Na, erre a nő megint letolt, hogy ne oda nézzek, hanem a kamerába. Megjegyzem, ártatlan, tudatlan voltam a témában, hát ugye egy kicsit le is toltak, de mégis valami nagy békesség volt a szívemben. Na, jöttek az instrukciók. A fotóhoz. Forduljon jobbra, forduljon balra. Hajtsa le a fejét, emelje fel az állát, és a sok igazítás után ezt mondtam. Na, most aztán fölnézek, és igen, föl kellett néznem, hogy megfelele a kép. Mosolyogva állapítottam meg, hogy igen, mert eszembe jutott, hogy a korábbi személyimben egy olyan képen volt, mint egy paca. Azzal fél Magyarország ki és bejárhatott volna gond nélkül. Na, itt azért reménykedtem, és bizony nagyon jó kép lett. Mondtam is a hölgynek, hogy bár hozott anyagból dolgozott, mégis minden rendben van. Na, most először mosolyodott el ez a hölgy, én pedig boldog voltam, hogy megtette. Na, 2 perc alatt megvoltam. Aztán tovább kellett mennem az államkincstárba, ahová ismét nem sikerült időpontot foglalnom, mert csak nagy sokára kaptam volna lehetőséget. Arra számoltam, hogy ezren lesznek, de nem. A hatalmas terem kongott az ürességtől, csak én voltam meg egy másik férfi előttem. Hihetetlenül, kedvesen, aranyosan minden ügyemet hip-hop elintézték, és csak csodálkoztam,
Hogy lehet ez? Kérdeztem is az ügyintéző hölgyet, hogy mi van ma, hogy senki nincs itt. Erre azt válaszolt, hogy fogalma nincs, ilyen nem szokott lenni. Erre én azt mondtam, hogy meghallgatott engem a jó Isten, és bizonyára ő csinált nekem helyet. Szinte minden úgy volt intézve, mintha minden ember félre lett volna tolva valahogy, és mindenki mindenhol csak rám várt volna. Hihetetlennek tűnt az egész, de igaz volt. Nagyon boldogan értem haza, minden ragyogóan ment, és nagyon megköszöntem az Úrnak, hogy meghallgatott, megsegített, előttem járt mindenhol, és szabad utat készített nekem. Persze, itt még nem volt vége semminek, itthon volt még dolgom, de aztán jött a másnap, na, ismét egy kemény dió. Hát, akinek be kell mennie a NAV-hoz, az bizonyára egyetért velem. Vinni kellett az adóbevallásomat és a kártyámat is, hogy fizetni tudjak, ha kell, ugyanis egy 50 000 forintos vitástételünk volt. Jó, hát ez nem rossz hírként érkezett, mert ők értesítettek, hogy túl fizetésem van, de semmit se értettem belőle. Erősen megkavart, hogy ami közhasználatban mínusz, az ott plusz, és fordítva. Ezt nagyon nehéz megszoknom, és helyesen értékelnem, na de ők segítettek. Ott ismét példátlan módon senki se volt előttem. Egyetlen percet se kellett várnom, éppen le akartam ülni, arra se volt időm, már is hívtak. Nem is tudtam hová lenni a nagy csodálkozástól, hiszen adóbevallás előtti hétben voltunk. Máskor meg azt is megtapasztaltam, hogy az iroda előtt várakoztunk hosszan tömött sorokban. Nos, kész volt a bevallásom, előkészítve, így vittem be, csak egyetlen rublika maradt üresen, amit neki kellett volna kitölteniük. Na hát akkor az ügyintéző kért 2 adatot, mert annak függvényébe kerül majd oda az a szám, de azt eddig több évtized alatt tőlem soha senki nem kérte, és meg is lepődtem. Egy fiatal ember volt az ügyintézőm, és bizony többször jártam már Pórul, hogy fiatal és tapasztalatlan személyhez kerültem ügyintézésre, na aztán lett belőle ide-oda futkossás, bizonytalankodás, és most nem is tudom hogyan és miért, de kiszaladt a számon a kérdés. Uram, régóta csinál már bevallásokat? Hát, szegény férfi, rám nézett és így szól. Hölgyem, 25 évet csinálom. De ilyet még soha senki nem kérdezett tőlem. Fú, de borzasztóan elszégyeltem magam, és ott rögtön azonnal bocsánatot kértem tőle. De nem csak úgy fokhegyről, hanem őszintén, ekkor szépen utána járt a problémámnak, hogy kell azt az értesítést kompenzálni, és mindent olyan flottul elintézett, hogy le a kalappal. Igaz, még legalább 3-szor bocsánatot kértem, mert annyira bántott a bizalmatlanságom. Na, utána irány a piac. Nagyon sokszor kértem már az urat bevásárlásaimnál, hogy adjon nekem olyan tologatós kocsit, hiszen könnyebb azzal járni, cipekedni se kell, és hát nagyon ritkán jutok hozzá a piacon. De most nem az jött a szívemre, hogy kérjek, hanem ennyi csupán. Uram, töltsd be a szükségleimet, kérlek. És erre olyan furcsán jött föl a szívemből ez a gondolat, mert nem így szoktam esedezni. Tudom, Jézus is ezt mondta, az Úr ismeri a mi szükségünket, nem kell aggódni, hogy mit eszek, mit iszom, mibe öltözködöm. Nos, szokásom szerint azért vittem magammal egy olyan húzigálós bevásárlókocsit is, azt a kerekeset, a hazaútra. Na, ott volt a bejárat, de a bevásárlókocsi egy szál se.
körbejártam, semmi. Előre, hátra, oldalt, semmi. És akkor jött egy gondolat a szívembe, hogy menjek föl az emeletre. Hát persze, gondoltam, megyek, úgyis be kell fizetnem a csekkeket, hát megyek persze. És reménykedve néztem szét, de sehol egy kocsi. De alig két lépés után ott állt egy üresen és gazdátlanul félretolva. Olyan volt, mintha csak rám várt volna, kifejezetten ér rám. Nagyon boldog voltam. Megszabadultam minden csomagtól, gyorsan beleraktam még azt is, ami nálam volt, és mivel ebédidőre kongattak, irány a Csirke Csibész nevű kis étterem. Na, ott valami fantasztikusan finom minden. Ettem pár deka hasabb burgonyát egy kisebb csirke mellel és egy kevés káposzta salátával. De megállapítottam, hogy már ennek is nagyon fölment az ára. Úgy másfélszerese lett, mint amit korábban megszoktunk. Azon gondolkodtam, hogy a jövőben kell-e még ez nekem. Vagy várjam meg, amíg hazaérek ebédelni. Na, megvettem mindent, amit akartam, jövök kifelé, és egy néni lépett oda hozzám. Na, néni, na, egy éppen olyan néni, mint én vagyok. Ő is csak cipelte, húzta, vonta az ólomsúlyú szatyrait, nem is értem, miért nem húzikálós kocsival járnak, és kérdezte, amit én is reménykedve szoktam másoktól kérdezni. Jaj, ne haragudjon, befejezte a vásárlást, elkísérhetem a kapuit, elkérhetem a kocsiját. Hirtelen hezitáltam egy kicsit, hogy még azért kéne ez nekem, hát még azért szeretnék vásárolni ezt-azt, de aztán eszembe jutott, hogy én is mennyire megkönnyebbülök máskor, ha kapok egy kocsit, mennyire hálás vagyok érte az Úrnak, és már is ezt mondtam. Persze, persze, jó, jó, tessék csak ide lecsücsülni. Éppen egy kör ülőkénél voltunk. Hát aranyos volt, mert még ő is segített elpakolni nekem a húzigálos kocsimba, aztán meg nagy hálálkodással elment, megkönnyebbülve. Na, akkor már kifelé csak két helyet kellett érintenem, és készen is voltam a bevásárlással. Boldogan köszöntem meg, hogy a Jóisten megadta a kérésem. Lett bevásárlókocsim. Meghallgatott a teremtő. Így én is tudtam a néni kérésére hallgatni, és nem volt ügy, hogy na ne, hát ezt én kaptam, akkor végig legyen is velem. Hanem le tudtam róla mondani a másik ember javára. Így aztán már eltelt két nap, és mennyei atyánk mindenben velem volt. Ráadásul most a járásom is nagyon könnyű lett. Szinte jól esett, szinte észre se vettem, hogy járkálok, ami máskor gondot is szokott okozni, mert hol itt, hol ott szokott fájni. De most semmi ilyen teher nem nyomott. Csak mentem haza nagy vidáman, üdén, tényleg, mint egy pillangó a virágos rétem. Nagyon-nagyon hálás is vagyok mindezért az Úrnak. Nos, a hét többi napján is áldásokban volt részem, ami nagyon jól esett. Persze ezzel nem azt akarom mondani, hogy ha imádkozom, vagy az Úrért vagyok, akkor már is rózsaszirmokkal hintett úton járok a földi életemben, de azt tudom, hogy Isten sokszor megadja, amit lehet, hogy lássam és fedezzem fel őt a nem mindennapos történésekben, a szükségekben, áldásokban, mert én tudom, hogy mindezt ő intézte nekem. Nagyon szépen köszönöm. És ezek a megtapasztalások hosszú távú biztonságérzetet, hálát, nyugalmat és dicséretet adnak a szívembe. Történjék bármi, én nem vagyok egyedül földi életemben. Van, hogy az Úr minden nehézséget elsöpör az utamból, van, hogy erőt ad a leküzdésére. Mindkettőt szívből köszönöm. Média figyelő.
Most médiafigyelő rovatunk következik, mégpedig abban a témában, hogy milyen felelőssége van egy celebnek, egy híres embernek azzal kapcsolatban, amit Istenről publikál. Nos, a netten egészen pontosan ezt olvastam. Molnár Ferenc, Karamell. Őszintén vallott a hitéről és a megkeresztelkedéséről. Nyilatkozása szerint kislánya súlyos betegsége idején, kapaszkodót keresve, megkeresztelkedett. Ám azóta eltávolodott az intézményes egyháztól. Úgy véli, a hit egy szigorúan vett személyes kapcsolata Jóistennel. Aztán volt ott még egy megjegyzés, hogy a részleteket az alábbi cikkben lehet majd olvasni, de azt hiszem, hogy ide kevesek kattintottak, ennyi és bőven elég volt híranyagnak. De mire is? Mit láttunk ebből a nyilatkozatból? Nos, nyugodtan említhetem a zenész nevét, mert ő is névvel vállalta föl nyilvános vallomását tehát. Volt egy apuka, aki nem járt Istennel. Úgy tűnik, hogy élte a saját életét, és egyre nagyobb népszerűségre tett szert az Istentől kapott ajándékával, és azokkal a lélek szerinti dalaival, melyek olykor megmozgatták a szíveket. Gyűjtötte a népszerűséget, a meghívásokat, a fellépéseket, és élt abból a talentumból, amit az Úr ajándékozott neki. De vajon mire is? Nos, a Szentírás elmondja nekünk nagyon is konkrétan, hogy minden ember céllal születik a földre, azért, hogy az isteni nagy tervben ezt vagy azt a dolgot elvégezze. Élő és sima fogas kereke legyen a nagy tervnek. És ehhez az embereknek Isten mindig megadta azokat az eszközöket, amelyekkel neki szolgálni tudtak. Jelen esetben a zenei tehetséget, a népszerűséget. Ez az apuka sajnos csak akkor fordult Istenhez, amikor kislánya betegsége nyomán már pontosan érezte, hogy ő kevés ehhez az élethez. Van egy felette lévő hatalom, aki még segíthet. Ő így mondta, a kapaszkodó. És mindent megtett, hogy az Úr meghallgassa őt. Amikor pedig túl volt a veszélyen, azzal az indokkal, hogy nincs innyire a papság, hátat fordított az egésznek. Persze ismét egy istentelen okkal. Azt hirdette, hogy a hit magánügy. Pedig ez a sátán egyik legnagyobb hazugsága. A hit közügy. Vallja az Úr Jézus is, hiszen így bocsájtotta el Krisztus az övéit. Menjetek el szélesebb világba, segítsétek az embereket a megtérésre, kereszteljétek meg, tanítsátok őket. Ha magánügy lenne a hit, akkor ezt hogyan lehetne megtenni? Nos, innen már minden kedves hallgató tudja, hogy a hálátlanság az egyik legcsúnyább emberi tulajdonság, és Istennek hátat fordítani, hazugsággal álcázni a hűtlenségem? Hát, hadd ne én értékeljem ezt, bárcsak ne is lenne igaz.

0: Most pedig, kedves hallgatóim, műsorunk már a véget ér. Szeretettel búcsúzik tőletek a viszonthallás reményében Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezető és kedves barátom, technikai munkatársunk Nagy Gábor. Ezúton is sok örömet és boldogságot kívánunk Istenünk védelmében. Találkozzunk hétfőnként délután 17:30, és az ismétlésben szerdán délután 15:30. És mi? Hát mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, de addig is Isten áldjon mindnyájunkat!
1: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a Tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

0: Jeremiás próféta című Biblia tanulmányunkat hallják. 11. rész. A szövetség. A tanulmányt vezeti Dokics Imre.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, sok szeretettel köszöntöm mindazokat, akik a rádió hullámain keresztül, vagy az interneten figyelnek bennünket. Immár 11. hete vesszük át Jeremiás könyvének egy-egy fontosabb szakaszát, és úgy gondolom, hogy egyre inkább megerősödünk abban, hogy Jeremiás hatalmas munkát végzett, bár az eredménye nem volt sikeres, nem tudta megmenteni népét attól a nehézségtől, amelyet megtéretlenségük következtében az Úr hozott rájuk. És most az a pillanat, amikor a népnek újra kell gondolnia a szövetséget, hiszen a szövetségben ők vakon hittek, és tudták, hogy az Úr kiválasztottjai, tudták azt, hogy az Úr népe. És egy picit most akár az Ó, akár az Új Szövetség szemüvegén keresztül vizsgáljuk meg, hogy milyen fontos a szövetség, de minden keresztény ember, így mi adventisták is abban a hitben, reményben vagyunk, hogy az Úr velünk is kötött egy szövetséget. Tehát amikor fogjuk nézni a bibliai szövetségeket, akkor ebben egy kicsit ott érezzük magunkat mi is. Ott van a mi szövetségünk is, kimondatlanul, az a 9. lesz, kimondatlanul is ott lesz ez a szövetség. Nagyon, igen?
2: Hát kérdezzek már még mielőtt az alapigét felolvassuk, hogy azt mondtad, hogy Jeremiás munkája nem volt sikeres.
1: Emberi mércével
2: igen,
1: nézve.
2: Igen, persze, hanem hogy érdekes, hogy akkor ezt miért írták le? És miért van a Biblia tele sikertelen dolgokkal? Az Úr miért nem egy olyan könyvet iratott az emberekkel, amiben csak a jó dolog van benne? Mi például evangélium szerzői, Máté, Márk, Lukács, János saját magukról is leírták, ami hibák követtek el. Hát gondoljuk el, hogy ma, ha lenne egy társaság, vagy valamilyen szervezet is magáról kérne történelmet írni, szerintem csak pozitív dolgok lennének benne. Ennek komoly üzenete van, nem? Hogy miért volt az Úr hajlandó leíratni azt,
1: azt a sok negatívot.
2: És miért voltak az emberek hajlandók még a saját hibájukat is leírni?
1: Én csak egy szóval válaszolnék, és már is adom Szigeti Jenő testvérnek a szót, szerintem a tanúságképpen, mert ezekből tanulhatunk, de bővebben.
3: Mert hogyha mindig csak jó lenne a Bibliába, akkor mi elveszítenénk a hitünket, mert a mi életünkben nem mindig jó van. Tehát a Biblia, a világirodalom, így szoktam mondani, diákjaimnak első realista alkotása. Nem képzelhető el, hogy a Laci gondolatát folytassa, mondjuk Árpádról írnának egy könyvet, és leírnának egy olyan epizódot, mint mondjuk Dávidról leírnak a Becsabé esetet. Nem biztos, hogy nem írnák le, mert egy negatív dolog. De a Bibliában Dávidról nem csak a Becsabé eset van, hanem az, hogy ebből a mély gödörből ki tud
1: a Zsoltárokban, amit megír.
3: Az 51. Zsoltárt idézzük, hogy egyedül te ellened vétkeztem, Uram, és cselekedtem azt, ami rossz. Éppen ez a Bibliának a nagyszerűsége, hogy a mélység és a magasság egyszerre van benne.
1: Szóval egyszerűen a tanúság, mert mi pedig mélységekben vagyunk, és ha rájövünk arra, hogy jé, egyszer Izrael is volt mélységbe, egyszer a Jeremiás proféta is olyan mélységbe volt, hogy azt mondta, Uram, rávettél és rávétettem, akkor ezek is épp olyan hozzánk hasonló emberek voltak, akkor az én mélységemből is van kiút, és ahogy elolvassuk őket, tanúságképpen az Úr megszólít, mert a Biblia ugyan egy befejezett, zárt egész, de az a Szentlélek, aki ihlette a Bibliát, a Biblia olvasása közben ihlet bennünket is. A megtérítésre, a megjobbításra, teljes szívvel való Istenhez fordulásra, a szövetség megújítására. És lényegében erről fogunk most szólni, és hadd mondjam azt, hogy mi keresztények hangoztatjuk azt, hogy a Biblia második része, a kisebbik része, az első 39 könyv az az Ószövetség, és a másik 27 rész az az Új Szövetség, ez egy kisebbik rész. Az Ószövetséghez képest egy harmadnyi terjedelmű. De mégis azt tudjuk mondani, hogy ezt nem mi találtuk ki, nem keresztények találták ki, bár a keresztények fedezték föl a Bibliában, abban a Bibliában, amit egy zsidó szerző írt a honfitársainak, méghozzá Jeremiás írt a honfitársainak, és hogy mit írt, azt a 31. fejezet 31. versében Tóth Erzsikét kérem meg, hogy olvast föl.
4: Íme eljönnek a napok, azt mondja az Úr, és új szövetséget kötök az Izrael házával és a Júda házával.
1: Nagyon fontos. Miért kellett új szövetséget kötni? Hát nem volt elég a régi szövetség, az Ószövetség. Valószínűleg azért, mert ezt az Ószövetséget valamelyik fél nem tartotta be. És abban a pillanatban a szövetség jogi szempontból elveszíti hatáját, érvénytelenné válik, és ekkor egy új szövetséget kell megfogalmazni, és itt hallunk arról, hogy új szövetséget kötök Izrael házával és Júda házával. Nem azt mondja az ige, hogy Izrael új szövetséget köt Istennel, hanem Isten új szövetséget köt, és ez egy nagyon érdekes kérdés, Szigeti Jenőtől kérdezem, Izrael házával és Júda házával. Izrael háza már több mint 100 éve, vagy 150 éve majdnem nem létezik. Akkor ezt hogy értsük? Hiszen csak a déli ország rész Júda létezik.
3: Van még itt két dolog, ami talán magyarázza ezt. Az egyik az, amit kellene látni, hogy ma két egyenlő fél köt szövetséget. Isten szövetségébe fogad bennünket. Ez más. Mert van egy, aki a szövetséget garantálja, ez az Isten. De azért szövetség ez, mert én mondhatok nemet. A másik pedig az, hogy igaz, hogy Júda háza van már csak, és Izrael az északi országrész elbukott 722-ben Samária ostroma után, de marad a nép. És ha megnézzük Ezékiást, amelyik 150 évvel durván később van, a reformi

0: berit, ugye ez úgy mondják héberül.
1: Szövetséget
0: vágni. Vágni, a kárat, az vágni, káró, az vágni, azt jelenti. És ez visszamegy az ábrahámi szövetségre, Mózes első könyve 15. fejezetére, amikor ketté vágta az állatokat, és mint egy tűzoszlop úgy megy végig ezen az áldozaton az Isten. És ez a kép mindig ott ért a zsidókban, hogy Isten elfogadja az én áldozatomat. Nem én veszem meg az Istent, hanem Isten elfogad úgy, ahogy vagyok, ha odaáldozom az én életem. És ez Izraelre, Júdára és a 21. századi emberre is egyformán érvényes.
1: Köszönöm szépen. László?
2: Az egyik gondolat, amit meg szeretnék erősíteni, amit az idézetben van, hogy Izrael népével kötött új szövetséget. Hiszen az addigi szövetségek azok mindig más, ugye Ádám Évával kötött szövetséget, aztán kötött Noéval szövetséget, Ábrahámmal kötött, Izraellel kötött,
1: Sínai hegyen,
2: és most velük köt újra szövetséget, tehát ez az egy olyan eset, amikor ugyanazzal a néppel megpróbál az Úr két szövetséget, a többi az mindig ilyen történelem lépésekben, fejlődésbe halad előre. A másik, amit Jenő is említett, hogy szerintem is egyébként mindig a szónak az értelmét, azt mindig át kell gondolni, mielőtt elkezdünk róla beszélni, hogy biztos, hogy egyformán gondolkozunk azon, hogy mit jelent az, hogy szövetség. Szerintem a szövetség egy olyan szerződés, amiben mindenki előnyben részesül. Én adok valamit, és kapok érte többet, amit én akarok, de én szerintem Isten ugyanúgy azért köt velünk szövetséget.
1: És ketten együtt erősebbek vagyunk, mint te is én külön.
2: Van, pontos. De ezért gondolom, hogy Isten azért akar velünk, mert ő is előnybe akar részesülni, mert annyira szeret bennünket, hogy meg akar menteni, és ez neki az ő vágya.
1: Így van, tökéletes. Marian?
3: És még egy nagyon fontos dolog a szövetségkötésnél, hogy a szövetségkötésnél, én szerintem ez nem hangzott el, de ha igen, akkor bocsánatot kérek érte, hogy Isten elkötelezi magát valamire. Tehát ő azt mondja, hogy ő hűséges fog maradni, és az Isten szava igen és ámen, ő nyilván nem fogja megváltoztatni. Ezt a kegyelmi ajándékot végülis el lehet fogadni, és el lehet utasítani. De minek után az Isten nem ember, hogy hazudjon, éppen ezért csak az ember részéről lehet a szövetségnek a felbontása, a szövetségkötésnek a felbontása, vagy cserbehagyása, vagy felbomlása. Tehát ez csak megszegése, ez csak az ember részéről lehetséges. Az Isten az hű marad az ő szavához.
4: Milyen érdekes, milyen szép ez a szó, hogy megszegése, ugye? Úgy gondoljunk csak bele, hogy ahogy a kenyeret megszegjük, ugye, és megtörjük. Tehát ez egy nagyon szép, régi, ősi magyar kifejezés. Menjünk a következő gondolatunkhoz. Isten szövetsége az egész emberiséggel. És úgy gondolom, hogy ez egy picit figyelmeztet bennünket arra, hogy ne a kiválasztottság szempontjából figyeljük önmagunkat és a világot, mert az egész világ Istené. És mi hajlamosak vagyunk, csak kicsit szűkített értelemben, Izraelen keresztül, új szövetségen keresztül, a názáreti Jézuson, akik megkeresztelkedtek, akik követik, és mindig valahogy ezt a szövetséget szűkítjük, Isten pedig tágítja, lehet-e ezen a világon csak egyetlen fűszál, nem ember, nem nép, nem törzs, csak egyetlen fűszál, amit nem az Isten hozott létre. Ugye nincs? Tehát Kivel köt szövetséget? Az emberiséggel. Az egy másik részhez tartozik, hogy az emberiségnek egy jelentős része ezt a szövetséget nem tartja be. Mi lett volna Izrael feladata az Ószövetségben? Hát, hogy emelkedjen ki a pogány nemzetek közül, és tartsa azt a világosságot, azt a magaslatot, hogy mindenki vágyódjon Istenhez, és vonzza az embereket az értelemmel, bölcsességgel, alázatossággal, és Uram, bocsán, még a gazdagsággal is, az Isten áldásának gazdagságával is, hogy kívánatosak legyenek az Isten közelébe élő emberek, hogy mindenki ilyenné akarjon válni. Tehát Isten az egész emberiséggel köt szövetséget, és megkérem Esztert, hogy Mózes első könyve, 9. fejezet, 8. versétől 11. verséig olvast fel. Isten

0: Azt mondta Noénak és fiainak, íme szövetségre lépek veletek és utódaitokkal, meg minden élőlénnyel, amely veletek van, madárral, jószággal és minden szárazföldi vaddal, mindennel, ami a bárkából kijött, minden földi élőlénnyel. Szövetségre lépek veletek, és egyetlen élőlény sem pusztul el többé özönvíz miatt, mert nem lesz többé özönvíz, hogy elpusztítsa a földet.
1: Ez egy nagyon-nagyon szép dolog. Nem lesz többé özönvíz. És minden olyan özönvíz, ami helyi vonatkozású, egy kicsit felhívja a figyelmünket arra, hogy Isten kegyelme az, amely az özönvíznek gátat szab és gátat parancsol. Az Isten kegyelme az, amely noha vannak pusztító özönvizek, és tényleg, amikor halljuk, hogy Indiában, Ázsiában mosszum esők, sárlavinák, városokat pusztítanak, emberek tucatjai, százai tűnnek el, semmisülnek, halnak meg, ilyenkor mindig úgy bennem mozog, és milyen lenne, ha az egész világot így elsöpörne egy óriási, hatalmas, nagy áradat. Az Isten kegyelme felfoghatatlan mélységű. Azt mondja, hogy kikutathatatlan az Isten mélysége. Jakó Gyula testvér.
2: Még azért itt azt is mondjuk el, hogy az utolsó idő és a végidő össze van hasonlítva Noé napjaival. Amint a Noé napjaiban, úgy lesz a világ végén is. Tehát itt tapasztalunk a Bibliában először és utoljára egy világméretű ítéletet, és eljön az idő, amit jelenéseknél olvasunk, hogy ott is tapasztaljuk, hogy amint a Noé napjaiban, úgy lesz a Jézus dicsőséges második eljövetelében is.
1: Köszönöm szépen. Azért eszembe jut az, hogy a kereszténység az első jeruzsálemi zsinaton nagyon vitatkozott, és ott felmerül a Noé szövetsége. Szigeti Jenő testvért kérdezem, hogy mi is volt ott akkor erről, milyen összefüggésben esett szó?
3: Igen, minden szövetségnek van egy törvényes háttere. Mindig valamire kötik a szövetséget, amit törvényben
1: mindig van egy hatája, ugye, egy időtartama.
3: És ez a Noé szövetség, ez a zsidó első században már meglévő zsidó jogban megvolt, ez a Sévá Micvót, Bené, Noá, ez a Noé törvény, a micvót, mondja, parancsolata, Noé micvája, parancsolata. Ez a Noé hét szabály, az lényegében az ember biológiai életére vonatkozott. Megváltozott a földdel való kapcsolata az embernek, a bűn következtében messzebb kerültek az állatok. Isten az étkezésről beszél, a vérnek a tiszteletéről beszél, ebben az élet tiszteletéről,
1: a
3: vérevésének a tilalmáról, és az élet tiszteletéről, mert ez összeesik, egybeesik az élet tiszteletével. És hát lényegében ez a bálványimádásnak is az első számú tilalma, erről is érdemes beszélni. Ez a szövetség, ez mindenkire vonatkozik, és a zsidók tudták, hogy ez vonatkozik mindenkire. Tehát az első jeruzsálemi zsinaton, ami zsinatnak mondjuk 49-ben van, Apostolok cselekedete 15. fejezetében van leírva. Miről van szó? Arról van szó, hogy nem az ábrahámi szövetséget kérjük számon az új keresztényektől, de a Noé szövetség, amiben a minden emberre vonatkozó szövetség van, természetesen érvényes.
1: Azt is mondhatnám az alapszövetséget, ugye?
3: Ez az alapszövetség, így van.
1: Köszönöm szépen, László, aztán utána Marika és Marian.
4: Tehát a lecke azt mondja, hogy itt nem volt az emberiség részéről feltétel a szövetségkötésnek. Én inkább úgy értelmezném ezt, ez így ilyen személyes, hogy ezt azért kötötte és azért ajánlotta föl az Úr, mert Noé megtette előtte azt, amit kért. Én szerintem előtte ő már megtette egy olyan dolgot, amit az egész világ nem tudta elfogadni, és ezért azt mondta az Úr, hogy na akkor, mivel végrehajtottad azt, amit kértem, és pontosan úgy történt minden a 40 nap alatt, ezért innentől kezdve folytatjuk azt, amit megterveztem, és ezt jelentette ez a szövetség.
1: Visszaadjuk a szót.
5: És Isten ezt a szövetséget egy látható jellel szimbolizálja, köszönjük, a szivárvánnyal. Tehát a szövetség ígérete jusson eszünkbe, hogyha látjuk a szivárványt, mert olyan csodálatos és olyan nagyságú, amit átível az égen, hogy bennünket a Jóisten ugyanígy átölel.
1: Szigeti István.
6: Csak egy gondolatot ehhez, hogy az ige azt mondja, hogy mennyire nyitott ez a szerződés. Ugye azt olvasok az igében, hogy én magam kötök most szövetséget veletek, és az összes utódaitokkal. És az összes állattal, amik a bárkából kijöttek, és amelyek majd ezután fognak élni a Földön. Tehát nem egy zárt jellegű szövetség, hanem egy nyitott szövetség, és ami még egyre utal, és jobb megmagyarázza az emberiség fogalmát, nem csak az emberrel, hanem a természettel és az állatokkal kötött szövetségrel is szó van ebbe a igében.
1: Köszönöm szépen. János?
7: Meg volt emlegetve, hogy az utolsó időben is olyan lesz a világ, mint a Noé napjaiben. Sokszor elhangzik ez, hogy mi volt az elkőstelenség, meg milyen bűnbe jutottak. De én meg arra gondolkoztam el, mikor ez van, ez tényleg ez így van, és így is lesz, és látszik is, hogy ugyanarra felé tartunk. De tulajdonképpen volt a hitetlenség is. Mert jában mondta Noé az, hogy 120 év után el fog veszni a világ özönvízzel, nem hitte el a nép, igaz? Máma meg mi a mit hirdetünk? Az Úr Jézus el fog jönni, és el fogja pusztítani a világot tűz által. Elhiszi a világ máma? Hát én még nem találkoztam olyan emberrel, aki azt mondja, hogy hát én is úgy hiszem. Na most ha tegyük össze, ők nem hitték el azt, hogy el fog pusztulni víz által, mi meg nem nagyon hisz, nem mi, hanem a világ, a kereszténység nem nagyon hiszi el azt, hogy igenis Isten el fogja.
1: Tehát van egy ilyen párhuzamosítás.
7: Ez a párhuzamot vontam én le. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, menjünk a következő gondolatunkhoz, hétfőhöz. Az Ábrahámmal kötött szövetség, és nézzük meg, hogy ez Pálnál a Galata levélben hogyan tükröződik vissza. Halász Editkét kérem, Galata 3:6-tól 9-ig és a 16. verset olvast föl.
8: Így van megírva. Ábrahám hitt az Istennek, és Isten őt azért igaznak fogadta el. Értsétek meg tehát, hogy akik hitből valók, azok Ábrahám fiai. Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak, és az ő utódának, nem így mondja az írás, és az ő utódainak, mintha a sokakról szólna, hanem csak egyről, és a te utódodnak, aki a Krisztus.
1: Ez egy fantasztikus zsidó gondolkodású, zsidó háttérből, ige magyarázatból, érvelésből, logikából született ember tudja, saját korának, zsidóságának, hogy ki volt Krisztus, és hogyan kell egy ősi ábrahámi jövendőlést a páli napokra a kortársak számára értelmezni, interpretálni és magyarázni. Szóval fantasztikus mélység jelenik meg benne. Marian?
9: Arról tanultunk az elmúlt hetekben, illetve egész pontosan jól emlékszem 2 vagy 3 héttel ezelőtt, hogy Jósiás királyról ugye tanultunk, igen, és hogy milyen családba született, és hogy Manassé volt ugye az édesapja, egy nagyon elvetemült uralkodó,
1: pogány bálványimádó,
9: vagy nagypapája, bocsánat, igen. És Ábrahámról van szó, és gyakorlatilag Ábrahámról is azt olvashatjuk, hogy babonás pogányság közepette nevelkedett fel. Tehát ugye az édesapja
1: teljes pogánynak,
9: igen, hogy ugye voltak még azért Jákve iránti őszinte vonzalmak, meg egyebek, tehát azért tartották azt is, de azért összességében teljesen bekeveredte, úgymond a pogány hitvallás. És azt olvashatjuk róla, hogy ennek ellenére hű tudott maradni az Istenhez. Tehát ugye nem kell, hogy determinálja azt, hogy milyen közegben van. Jó, hogy nyilván megvan az esély, hogy esetleg bedarálódik ő is, de itt mégis hű tudott maradni az igaz Istenhez. És nagyon érdekes különben, mert amit már az előbb is összem a Szigeti testvér mondott, hogy amikor a szövetségkötés megtörténik, akkor Istennek azt olvashatjuk, hogy olyan volt a szövetségkötés Ábrahámmal, ahogy a barátok vagy az emberek egymás között megteszik ezt. Tehát, hogy annyira emberközpontúvá tette ezt gyakorlatilag.
1: Emberközelivé
9: tette, hogy ez is egy nagyon fontos momentum, azt gondolom az Isten rész, hogy leereszkedik az emberhez, és olyan szintre gyakorlatilag, ami teljesen egyértelművé teszi azt, hogy teljesen azonosulni tud vele, és teljesen meg tudja őt érteni.
1: Köszönöm szépen, László.
4: Ábrahámmal is azért kötött az Úr szövetséget, mert ő előtte megtette azt, amit kért. Azt mondta, hogy menj ki a városból, és minden feltétel nélkül ment, és megtette, és mikor rengeteg mindent végigvitt, utána kötött vele az Úr szövetséget. Így tehát van. Azért mindig van előfeltétele.
1: Így van. Ábrahám megtéréséről a Talmud beszél, hogy 12 évesen hosszú éjszakákat töltött el az égboltozat tanulmányozása közben. Ugyanis abban a városban, ahol ő született, csillagokat imádtak. És aztán nappal is figyelte, nézte, hogy nappalra eltűnik az összes csillag, és csak egyetlen erős fény lehet látni, egyetlen erős fény jelenik meg. És ő úgy azt interpretálta a 12 éves Ábrahám, hogy a sok Isten a csillagok, éjszaka a hold, nappal pedig a nap, tehát a sokból eljut az egybe, és azt mondja, hogy nem sok Isten van, csak egyetlen egy Isten. És 12 éves korában bölcseket hívnak hozzá, hogy hát elveszíti az ősei hitét, és a bölcsek kikérdezik Ábrahámot, és olyan válaszokat ad, hogy a bölcsek le vannak döbbenve, hogy honnan tudja ezeket a válaszokat ez a fiatal gyerek, és itt látjuk a párhuzamot. Jézus is a 12 éves korában a jeruzsálemi bölcseknél, a templomnál találják meg a szülei, az elveszettnek hit Jézust, és hatalmas nagy beszédeket tart Jézus, mert kérdezik a bölcsek, és teljesen egy szinten van velük tudás, tudomány, gondolkodás vonatkozásában. Kezeket láttam, István.
6: Laci említette ezeket a feltételeket. Ugye itt a feltétel és az ígéret együtt jelenik meg, ugye, mert a feltétel, amit minősítettünk keménynek vagy nehéznek, az volt, hogy hagyj el az országod, rokonaidat és apád családját, menj arra a földre, amelyet mutatok neked. Tehát ez volt a feltétel, de feltétellel szorosan kapcsolódott az ígéret is, amit arról szólt, hogy nagy nemzetté teszlek, megáldalak téged, nagyját teszem lépedet és áldását teszem. Teszlek téged. Tehát ez együtt jelentkezik. A másik gondolatom pedig, hogy itt a szerződés konkretizálásáról is szó van, mert ugye a mózesi ige megmondja egyrészt azt, hogy az Istennek mi a része a szövetségből. Ugye azt olvassuk az igében, hogy sok népek atyává teszlek, örök szövetséget kötök feleg, és Istened leszek. És megmondja az Ábrahámnak is a részét, hogy te részed a szövetségből, ez pedig ez a körülmetélésről szóló dolog, és megmondja konkrétan a jelet is, amiről már beszéltük az előbb, ez a szivárvány.
1: Köszönöm szépen. Szigeti testvérhez fordulnék. Miközben nagyon jól tudjuk, hogy a 10 parancsolat az erkölcsi tanítás. De vajon a 10 parancsolatot fölfoghatjuk, mint Isten különleges szövetségkötésének egy alkotmányos, látható formáját?
3: Igen, ha megnézzük, a zsidó néppel is megköti a szövetséget, tovább megyek a keddi leckére.
1: Igen. Csak egy picit így van.
3: Megköti a zsidó néppel a szövetséget, mikor? Amikor adta a szövetség okmányát, a 10 parancsolatot. A 10 parancsolatnak az a lényege, hogy a 10 parancsolat az előbb volt, mint ahogyan kihirdették. És ez a 10 parancsolat tulajdonképpen nem más, mint a mi erkölcsi tervrajzunk, így lehetne mondani. Előbb volt, mint az ember. Ahogyan Isten megteremtette a világot, és benne fizikai törvények vannak, ugyanúgy az erkölcsi lét alaptörvényét.
1: A zsidóság azt mondja, hogy 10 dolog volt a világ és az ember teremtése előtt. Az egyik a Tóra, a másik pedig a 10 parancsolat. De nézzük a hétfői gondolatunk lezárását. Rózsika, légy olyan kedves, az összefoglalást olvast föl számunkra.
10: Az Ábrahámmal kötött kegyelem szövetsége alapvető az egész megváltás történetében. Ezért magyarázza Pál a megváltás tervénél, hogy ez Jézusban valósult meg.
1: Igen, amiről beszéltünk a Galácia beliekhez, és már lényegében, köszönöm szépen, és már lényegében itt vagyunk a keddi alkalmunknál, Mózes második könyve 24. fejezetének első 3 versét és 8. versét, Csepec Erzsébetet kérem olvast fel.
11: Azután így szólt Mózeshez, jöjj fel az Úrhoz te és Áron, Nádáb és Abihu, meg Izrael vénei közül 70-en, és boruljatok le tőle távol. Csak Mózes közeledjék az Úrhoz, azok ne közeledjenek, a nép se jöjjön fel vele. Akkor elment Mózes, és elmondta a népnek az Úr minden igéjét és rendelkezését. Az egész nép pedig egyhangulag így felelt. Megtesszük mindazt, amit elrendelt az Úr. És a 8. vers. Azután fogta Mózes a vért, ráhintette a népre, és ezt mondta. Annak a szövetségnek a vére ez, amelyet az Úr kötött veletek mindezeknek az igéknek az alapján.
1: Köszönöm szépen. És van egy másik, ennek egy új szövetségi vetülete, a zsidókhoz írt levél 4. fejezet 2. verse, Magdikát, Meilinger Magdikát kérem.
12: Mert nékünk is hirdetetett az evangélium, miképpen azoknak, de nem használt nékik a hallott beszéd, mivel nem párosították hittel azok, akik hallották.
1: Szóval a sínai hegyi szövetség, és azt gondolnánk, talán, ha figyelnénk, hogy nem is kellene ide már több szövetség, hiszen a sínai hegyi szövetség tartalmazza mindazt, már kiterjesztett formában, hogy mindaz, aki ezt el akarja fogadni, hozzá tud férni. Nem egy szűk, nem egy zsidó szemlélet, egy nemzeti, nacionalista szemlélet módon keresztül közelíti meg a Jóisten, hanem kiterjeszti a határokat. És mégis valahogy úgy látjuk, hogy Isten ezeket a szövetségeket terjeszteni akarja, a népe pedig szűkíteni akarja. De mielőtt azért rájuk követ dobnánk, vajon mi keresztények nem ugyanezt tesszük? Amikor ezt a szövetséget mindig valamilyen módon mi szűkíteni akarjuk, az Isten pedig azt mondja, minden nyelvnek, népnek, ágazatnak, és akkor mi hozzáteszünk. Jól van, Uram, igen, de aki betartja, és akkor innentől fősorolunk a Bibliában nagyon fontos dolgokat, amelyek nekünk tényleg nagyon fontosak, csak az a kérdés, hogy nem ugyanazt folytatjuk, mint az ószövetségi nép, hogy húzd meg, eresztem, ahogy nekem jó, ahogy nekem a legjobb, csak Isten ettől a szűk, patriarkális szemlélettől nagyon távol van. Marian?
9: Amit mondtál, az csak annál is inkább, ugye, hogy minden benne volt, hiszen nem csak a dekalógus hangzott el, hanem a megváltási terv is elhangzott gyakorlatilag, ugye ezt Ellen White-nál olvashatjuk. És nagyon szépen fogalmaz, mert az első mondata úgy hangzik, hogy az ember teremtése óta még sohasem nyilvánult meg Isten dicsősége olyan hatalmasan, mint a sínai hegyen, a törvényadás alkalmával. És még egy gondolat csak, hogy Mózes arcáról sugárzó dicsőség azokat az áldásokat mutatja, amelyeket Isten parancsolatainak megtartói Jézus Krisztus közvetítése által nyernek. Annyira szép gondolat azt.
1: Igen, itt meg is állhatunk egy pillanatra. Mózes lejön a sínai hegyről, sugárzik az arca, nem mernek ránézni a honfitársai, mit csinálnak, kihúznak egy fehér lemvászont, mögé állítják Mózest, és akkor így a lemvászonon keresztül kiabálnak. Láttad az Istent? Láttam. És milyen volt az Isten? Mondd el nekünk! És akkor Mózes azt mondja, nagy irgalmasságú és nagy igazságú. De mi nem erre voltunk kíváncsi, van szakála? Hát egy zsidó ember mit kérdezhet? Hát persze, olyan, mint mi, persze, mi olyan vagyunk, mint ő olyan, mint mi. És akkor erre Mózes azt mondja, nagy irgalmasságú és nagy igazságú. És olyan helyén mondott ige, mint az aranyalma ezüstányéron, ahogy Mózes ezt meg tudja itt, ekkor fogalmazni. László?
4: Azt tenném még hozzá, hogy itt is volt egy előzménye. Mindig minden szerződésnek van. Nem csak az, hogy kijöttek, hanem ahogy a sínai hegy elé kellett álljanak. Ugye megkérte Mózest, hogy egy kicsit próbáld meg őket rendezni, mossák meg a ruhájukat, úgy menjenek, mint hogyha Isten tiszteletre mennének, és úgy álljanak elénk, és akkor lehetséges lesz, hogy szövetséget kötünk velük. Aztán persze lett ennek következménye is, de feltétele mindig van az Úrral való kapcsolatunknak, mindig van. Még ha ilyen kicsi is, hogy mossuk meg a ruhánkat.
1: Így van, mert ott a népnek nem volt más ünneplő ruhája, csak a tisztaság. Minden tisztaság az Úr ünneplését jelenti, az Úr előtt való ünneplést jelent. Nagyon érdekes, néhány évvel ezelőtt voltunk feleségemmel a sínai hegynél, és akkor ott elindultunk fölfele, és a Katalin kolostor mögött van egy világosan látható árok. A mai napig nem tudni, hogy azt az árok hogy van ott. A hagyomány azt mondja, hogy ez az az árok, amelyet Mózes húzott, hogy ezen túl senki nem léphet, mert ezen túl már az Istennel való találkozásnak a színhelye, és a Jóisten ezt valahogy évezredek távolságából is ránk hagyományozta, hogyha elmegyünk a sínai hegyhez, lássuk azt a vonalat, ahol Izrael népe állt, és azt a vonalat, amelyen túl nem volt szabad lépni. És ez így van a szövetségkötés területén. Vannak vonalak, vannak határok, amelyet az Isten, a Jóisten a mi életünkbe is kijelölt, ezeket nem léphetjük át, addig a vonalig hittel, tiszta ruhával, tiszta jellemmel, imádsággal elmehetünk, de a többi már az Úr területe. Oda nem mehetünk, majd ha az Úr hív bennünket. Marika?
5: Az a gondolat jutott eszembe, hogy a nép, amikor azt mondta, hogy igen, megtartjuk az Úr törvényét.
1: Amen, azt mondta rá, így van.
5: Előtte Mózes felolvasta, vagy elmondta az Úr beszédét. Tehát nem úgy bólintott a nép rá, hogy ne tudta volna, hogy mit fogad el. Az más napra tartozik, hogy meddig tartotta be a fogadalmát, de ez a törvény, amit az Úr nekünk adott, ez abba az időbe is igaz volt, meg a mai napig igaz.
1: Köszönöm szépen. A következő gondolat a szerdai, Jeremiás 31. fejezet 31. versétől. Kérem Nyári Pistát, hogy olvast fel számunkra, ez a nagyon szép új szövetségnek a gondolata.
13: Eljön az az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amilyent őseikkel kötöttem, amikor kézenfogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről. De ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam az Uruk, így szól az Úr. Hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ideje, így szól az Úr. Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok, így szól az Úr, mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre.
1: Köszönöm szépen. László?
4: Csak annyit, hogy ez a két szövetség között óriási különbség van szerintem, miközben a célja ugyanaz. Az egyiknél azt mondta az Úr, hogy egységesen álljanak elém a sínai hegy elé, és nem azt kérte, hogy többségben szavazzátok meg, egységesek legyetek. Itt meg azt mondja, hogy mindenkinek én a saját szívébe teszem bele, ami azt jelenti, hogy ugyanúgy egységesnek kellene lennünk, de ezt az egységet már az Úr irányítja. Ott a népet nem tudták egységbe tartani, hogy a szövetséget betartsák, viszont itt most azt mondta az Úr, hogy innentől kezdve a szívünkben van egyénileg, de attól mégis ugyanaz a szövetség, ezért egységesnek kellene lennünk.
1: Köszönöm szépen. A szerdai összefoglalást ifjú Csepec testvérnőtől kérem.
14: A legnagyobb válságban, a babiloni megszállás küszöbén, a megsemmisülés határán Isten Jeremiáson keresztül biztatta a népet, hogy ami rájuk következik, az nem a vég. Eljön majd egy új lehetőség számukra, egy új szövetség, amely megőrzi a közösséget Istennel, és reményt ad a jövőre.
1: Köszönöm, csak egy gyors megjegyzés. Nincs olyan isteni szövetség, amelyet az ember át ne tudna hágni, vagy át ne akarna hágni. Az új szövetséggel is vissza lehet élni? Természetesen. Az új szövetséggel is épp úgy vissza lehet élni, mint az óval. Jézus nevével is vissza lehet élni? Igen. Uram, Uram, nem a te nevedben? Nem ismerlek titeket, távozzatok ti gonosztevők. A csütörtöki gondolatra pedig a Korintusi első levél 14. fejezet 24., 25. és 26. versét Szigeti Marika olvassa.
5: Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: e pohár, amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úr halálát hirdessétek, amíg eljön.
1: Tökéletes, köszönöm szépen, és az összefoglalást Tokics Marikától kérem.
15: Az új szövetség ígérete Jézus messiási szolgálatára vonatkozik, akinek halála érvényre juttatja a szövetséget, és ezáltal megváltoztatja az emberek és Isten közötti kapcsolatot.
1: Nagyon szép, köszönöm szépen. Marian, egy záró gondolat?
9: A záró gondolat, hogy jobb-e az Ószövetségtől az Új Szövetség? Természetesen igen. És mitől jobb? Mert ezt Krisztus vére szentesítette.
1: Így van, köszönöm szépen. És az Úr áldja meg a mi szíveinkben az elhangzottakat. Csak egyet szeretnék kérni mind a jelenlevőktől, mind a rádióhallgatóitól. Figyeljünk oda az Istennel kötött szövetségünkre. Az Úr kegyelméből. Amen.
16: Biblia tanulmányunkat hallották. A következő tanulmány címe: Vissza Egyiptomba.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Jézus a Galileai tenger partjára ment, ahol már reggel óta nagy tömeg várta őt. A hegyoldalra vezette őket és leült közéjük. Az egész hallgatóság feszült várakozással figyelt, mert érezték, hogy valami rendkívüli fog történni. Ellen Gould White, Gondolatok a hegyi beszédről című könyve minket is elvezet a mester közelségébe, hogy hallgassuk és megértsük tanításait, és e szerint éljünk ma is. Boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják azt.
1: Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz. Máté evangéliuma, 7. fejezet, 14. vers. Krisztus korában Palesztina lakosai fallal körülvett városokban laktak, amelyek rendszerint hegyeken vagy halmokon terültek el. Meredek, sziklás utak vezettek fel a kapukhoz, amelyeket napnyugtakor bezártak. Az otthonaikba igyekvő utasoknak sietniük kellett, hogy még naplemente előtt odaérjenek. Aki későn jött, az az egész éjszakát a városon kívül tölthette. Jézus az ilyen keskeny és meredek ösvénnyel ábrázolta hallgatóinak a hazafelé, a nyugodt otthonba vezető utat, amellyel a keresztény életét ismertette. Az út, amelyet számotokra kijelöltem, szűk, rögös, és nehéz a kapun átjutni, mert az aranyszabály minden büszkeséget és önzést kizár. Van ugyan egy szélesebb út is, de annak vége kárhozat. Ha a lelki élet útját választjuk, akkor állandóan kapaszkodnunk kell felfelé, mert ez az út meredek. Kevés utitársatok lesz, mert a nagy tömeg a lefelé vezető utat választja. A halál útján a legnagyobb kényelemmel haladhat az egész emberiség, minden világiasságával, haszonlesésével, büszkeségével, becstelenségével és erkölcsi züllöttségével. Ott szabad tér nyílik mindenféle véleménynek és tanításnak. Bő alkalom kínálkozik mindenkinek, hogy saját hajlamait kövesse, s hogy azt cselekedje, amit önzése kíván. Keresni sem kell a kárhozat útját, mert a kapu tágas, az út széles, s minden megerőltetés nélkül haladhatunk rajta. Ám az élethez vezető út keskeny, s a kapuja szűk. Amíg valamely bűnös szenvedélyhez ragaszkodunk, mindaddig keskenynek találjuk ezt az utat. Ha az Úrnak útján akarunk haladni, le kell mondanunk saját útjainkról, akaratunkról, gonosz szokásainkról és életvezetésünkről. Aki Krisztusnak akar szolgálni, nem követi a világ felfogását, és nem állhat azzal azonos állásponton. A mennybe vezető út sokkal keskenyebb, semhogy rang vagy gazdagság elférnének rajta. Keskenyebb, semhogy kielégíthetnénk a becsvágyat, amely az önző ént tekinti középpontnak. Sokkal meredekebb és sziklásabb, semhogy a kényelemhez ragaszkodók megmászhatnák. Munka, türelem, önmegtagadás, gáncs, a bűnösök ellentmondása volt Krisztus osztály része. Nekünk mindezt szintén vállalnunk kell, ha valaha Isten országába akarunk jutni. Mindebből azonban nem következik, hogy a felfelé vezető út mindig nehéz, a lefelé vezető út pedig mindig könnyű. A halál felé vezető úton mindenütt fájdalom, csalódás, bűnhődés és bánat sorakozik, amelyek mind meg annyi figyelmeztetés, hogy ne menjünk tovább. Isten végtelen szeretete folyton megnehezíti az önfejűek és könnyelműek öngyilkosságát. Sátán azonban természetesen kívánatossá teszi az utat, de mindez csak csalás. A kárhozat útja emésztő gonddal, fájdalommal és önváddal terhes. kellemes dolognak látszhat a világi gőg, becsvágy kielégítése, de a vége gond és fájdalom. A haszontalan tervek az élvezet legjobb kilátásaival és reménységével kecsegtetnek, azonban csak hamar tapasztaljuk, hogy az öröm méreggé válik, s életünk keserűvé. Szerte foszlanak reményeink, amelyekkel saját énünket tettük középponttá. Bár a széles út bejáratát virágos kapu díszíti, az út maga mégis tövises. A bejáratnál tündöklő reménysugár a kétségbeesés homályává válik, s az a lélek, amely ezt az utat járja, a végtelen éj homályába süllyed. A hitetleneknek útja kemény, ám a bölcsesség utai gyönyörűséges utak, és minden ösvénye békesség. Példabeszédek 13.15 és 3.17. A Krisztus iránti engedelmesség minden egyes megnyilvánulása, minden érette hozott önmegtagadás, minden békén elszenvedett fájdalom, s a kísértések felett kivívott minden győzelem, a végső diadal dicsőségéhez vezető út. Aki Krisztust választja vezetőjének, az biztonságban halad. Még a legnagyobb bűnös sem kerülhet útvesztőbe. Egyetlen remegő, kétségbe esett téveigő sem fogja nélkülözni az útjára vetett szent és tiszta világosságot. Bár az út olyan keskeny és szent, hogy bűn nem fér el rajta, mégis mindenki számára van segítség, s egyetlen kétségbe esett léleknek sem kell így panaszkodnia. Az Úr nem gondoskodik rólam. Lehet, hogy a felfelé vezető út rögös és meredek, jobbra-balra örvények tátonghatnak, esetleg útközben számos akadállyal kell megküzdenünk, s dolgoznunk kell akkor is, amikor már fáradtan vágyunk nyugalom után, vagy harcolnunk kell, amikor már erőnk elfogyott, és bíznunk kell, amikor reményünk szerte foszlott. Azonban Krisztus vezetésével biztosan elérünk a béke várva várt kikötőjébe. Ő előttünk haladt a sziklás úton, és egyengette számunkra. Az életnek e meredek útján mindenütt fellelhetők az öröm forrásai, amelyek a bölcsesség útján haladó fáradt vándorokat felüdítik. Ők még a szenvedések közepette is vidáman kitartanak, mert Krisztus, akit lelkük szeret, láthatatlanul mellettük halad. Minden egyes felfelé vezető lépésnél határozottabban érzik kezének érintését, újabb és újabb sugarakat vetít ösvényükre a láthatatlan, s dicsénekük mind magasabbra szárnyal. Így haladnak mindig feljebb és feljebb, míg dicshimnuszuk egyesül az Isten trónusa köré sereglett angyalok énekével. Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig. Példabeszédek 4.18.

A megbocsátás legnagyobb tette az volt, amikor Jézus meghalt a kereszten, hogy megmentsen minket bűneinktől és örök életet adjon nekünk. A megbocsátás valójában Jézusról szól. Ahhoz, hogy ő megbocsásson nekünk, meg kell vallanunk egymásnak a hibáinkat. Meg kell bocsátanunk és kérnünk kell Isten bocsánatát. A Biblia azt mondja nekünk, Pál apostol Efézus beliekhez írott levelének 4. fejezetében, hogy ha haragusztok is, ne vétkezzetek. A nap ne menjen le a ti haragotokkal.

sokan mennek a sírba haraggal a szívükben. De ha megkérdeznénk tőlük, miért haragszanak annyira, nem tudnák megmondani. Vannak, akik szokás szerint ok nélkül haragszanak.

A megbocsátást nehéz lenyelni. Vannak, akik azt mondják, évek óta nem beszéltek családtagjaikkal vagy barátaikkal. Én azt mondom, lépj túl rajta, és menj tovább. Nem lehet igazi kapcsolatunk Istennel vagy egymással, ha továbbra is rossz indulatot, keserűséget és gyűlöletet hordozunk a szívünkben. Így Isten nem tud meggyógyítani vagy megbocsátani nekünk. Emellett nincs jogunk mások felett ítélkezni sem.

az egyik legáltalánosabb büntet, amelynek ugyanakkor igen súlyos következményei vannak, a másoknak való megbocsátás hiányát tanúsító lelkület. Milyen sokan táplálnak haragot és bosszúvágyat a lelkükben, és közben Isten előtt meghajolva kérik, hogy bocsásson meg nekik, amint ők is megbocsátanak másoknak. Bizonyára nincsenek tisztában ennek az imának a jelentőségével. Máskülönben nem mernék ezt mondani. Ha minden nap és minden órában Isten megbocsátó irgalmára kell támaszkodnunk, hogyan táplálhatunk a szívünkben keserűséget és rossz indulatot bűnös embertársaink felé?

Sokan nem látják, hogy milyen bűnös a természetük, és nem értik meg a megbocsátás kegyességét. Természetük sötétjében élnek, kísértéseknek és súlyos megtévesztéseknek kitéve. Bár távol állnak Istentől, mégis elégedettek az életükkel, noha Isten borzad a viselkedésüktől. Ők mindig harcban állnak Isten lelke vezetésével, különösen az Úr feddésével. Nem szeretik, ha zavarják őket. A bűn nem tűnik előttük undorítónak, mert nem járnak a világosságban, amint Krisztus a világosságban van. A megbocsátás túláradó szeretete átalakítja a szívet.

sok olyan esemény volt az életemben, amiért imádkoznom kellett, és megbocsátást és gyógyulást kellett kérnem az Úrtól. Valahányszor találkoztam egy bizonyos személlyel, aki jogtalanul vádolt engem, inkább irányt változtattam, hogy elkerülhessem. Az egyik alkalom az volt, amikor meg kellett osztanom édesanyám holmiát a testvéreimmel. A nővérem tudta, hogy édesanyám hogyan szerette volna, ha a halála után felosztják közöttünk a vagyonát és a tulajdonát. Mivel azonban ő hozzáférhetett anyukám hagyatékához, az ügyvédje segítségével elvette tőlünk az összes öröklési jogunkat. Először dühös, feldult, és bizony sértett voltam, de miután imádságban ezt megbeszéltem Istennel, elkezdtem keresni az ő bocsánatát magamnak és neki is. Tudom, hogy egy napon felelnie kell majd Istennek a tetteiért, de nem akarom ezt a terhet egész életemben cipelni. Ha nem kérem őt, hogy segítsen nekem megbocsátani, Isten sem tudna megbocsátani nekem.

A megbocsátás egyik legnagyobb tettének 2019-ben voltam szemtanúja. Egy volt rendőrnő tárgyalása során, aki a szomszédját agyonlőtte. A tárgyalás végén az áldozat testvére engedélyt kért, hogy mondhasson valamit. Azt mondta a vádlott nőnek, hogy megbocsátja neki, amiért megölte a testvérét. Ölelést ajánlott neki, de a Krisztus által kapott kegyelmet is. Azt tette, amit az Úr vár el tőlünk. Voltak, akik kritizálták ezt a gesztust, de biztos vagyok benne, hogy a tette békét és elégedettséget hozott a nőnek, amit mi is Istentől kapunk. Lukács evangéliuma 6. fejezete így mondja ezt. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak.

Péter ezt kérdezte tőle. Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még 7-szer is? Jézus így válaszolt. Nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. Máté evangéliuma 18. fejezet, 21. és 22. vers.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éter Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
1: Majd megfogod.
0: Lóri, hallottad amúgy, hogy a héten meglett az 1000 feliratkozónk az Érted Podcasten?
2: Oj, még nem mondtátok, és kapunk-e véleményeket, vagy miket mondanak rólunk?
0: Az érdekes dolog a véleményekről, hogy mindenkinek megvan, és sokszor azt hiszük, hogy a másoknak a véleményétől függ a mi saját értékünk is. És jó, hogy ezeket félretesszük és megvizsgáljuk. Te hogy gondolod?
2: Érdekes, hogy az, hogy mindenkinek megvan a véleménye, de nem mindenki mondja el, vagy magában tartja, és még az is felvetődik benne, hogy vagy még a jobb személyiség, aki így kimondja, beírja, odaírja, kikürtöli a véleményét, vagy aki magában tartja, vagy magába fortja. Nagyon érdekes, hogy ha őszintén magunkban nézünk, nem csak azon, hogy megvan a véleményünk, hanem érdekel is bennünket a másik véleménye rólunk. Másról is, ezt nevezik pletykának, főleg amikor negatív köntösről beszélünk a másikról, de az is érdekel, hogy rólunk hogyan vélekednek. Ez a szeretetnek van egy olyan megnyilvánulási formája, hogy elismerő szavak, tudjuk az öt szeretet nyelvekből, és vannak, akiknek ez nagyon sokat számít. Nekem is az egyik szeretet nyelvem ez, hogy örülök, amikor elismernek. Tehát, hogy...
0: Meg egy másik faktor, ami szerintem nagyon közel játszik erre, az úgy gondoljuk, hogy ebből fakad a mi értékünk, hogy mások mit gondolnak rólunk.
2: Igen, van egy ilyen nyomás, ahogy mondtad, ez egy marketing fogás egyébként. Mi is alkalmazzuk ezt a polgári munkámban, hogy a partnert, ha meg akarom győzni, vagy a potenciális felült, akkor azt mondom, na menj, kérdezd meg mások véleményét. Vagy kérdezd meg annak az ügyfelemnek a véleményét, aki már kezet rázott velem. Tehát, hogy így jön az üzleti életből is ez a nyomás, hogy a vélemény, a másik vélemény, az nagyon is meghatározó is számít. Vagy akarok valamit vásárolni, mint ahogy te mondtad, és megnézem a kommenteket, megnézem a hanyas pontozáson, hogy menni akarok valahol nyaralni, nézzük, hogy milyen pontozást kapott az a hely.
0: És ami még eszembe jutott erről, hogy az, hogy valaki megmondja nekünk face-to-face, szemtől szembe, hogy mi a véleménye rólunk, az sokkal többet segített, mint árthat. Pedig mi azt hiszük, hogy ettől mi rosszabbak leszünk, ettől mi kevesebbek leszünk, és a saját önértékelősünk is sokszor alább csökken emiatt.
2: Az is igaz, hogy amikor ennyire szomjazunk, meg keresünk a vélemények, meg futunk a vélemények után, azt is be kell látnunk, hogy ahányan véleményeznek bennünket, akár kommentet is írnak, nem mind őszinte, vagy meggondolt, vagy átrágott, vagy személyes. És ezeknek nem kéne akkora jelentőséget tulajdonítsunk. Viszont egy barátomnak, egy testvéremnek, egy közelállónak a véleményére sokkal többet kellene adnunk. Én azt látom, hogy van itt egy csapda. Hogyha azokra hallgatok, azokra figyelek, azoknak az embereknek a véleményére, akik szeretnek, akik elfogultan rajongnak értem, azok az egekbe fognak emelni. Viszont ha arra vagyok receptív, azokra az emberekre, akik kritizálnak, mindig megtalálják bennem a hibát, akkor meg sárba fognak tiporni. És akkor most kire hallgass, kire nem? És itt jön az, amit Jézus tett, hogy nem bízta magát az emberekre, hanem a legfontosabb az atyának a visszajelzése volt. És nekünk is ez kell lenni, hogy Uram, hogy látsz te engem? Stb. Én így látom.

egy másik oldalát, amit észrevettem a fiatalabb generációknál, hogy nagyon próbáljuk magunkat egy olyan formára faragni, amik nem is mi vagyunk igazából. Tehát, hogyha az egész világ meg a barátságunk egy puzzle darab lenne, és pont hiányozna egy bizonyos forma, de mi nem azok vagyunk, akkor is próbáljuk magunkat beleerőltetni abba a formába, hogy olyanok legyünk. És ugye ebben nagyon közel játszik a FOMO, Fear of Missing Out, félünk, hogy kimaradunk, mert minden közösségben megvannak azok a kisebb közösségek, mikroközösségek, akik ahova szeretnénk tartozni. És hogyha kimaradunk egy viccből, hogyha minket nem hívnak valóva, akkor rosszul esik, ugye? És ezért próbáljuk magunkat úgy olyanra formálni, hogy ne érjenek minket ilyen kritikák, hogy mi próbáljunk meg tökéletesek lenni. Meg hogy adjunk magunkra egy olyan képet, ami nem is igazából mi vagyunk. És érdekes, hogy megnézzük a Bibliában,

0: embereknek. Akkor hogy várjuk el mi azt magunktól, hogy megfelelünk mindenkinek? A másik pozitív oldala pedig a pásztori levelekbe írja azt a presbiterektől, az elüljárókról, hogy ők olyan emberekkel legyenek, akiket mindenki szeret, akik közkedveltek, akire hallgatnak, aki ott áll az öregekkel a kapuba, és tanácskozik velük, és bölcs. Tehát meg kell találni bizony ezt a bizonyos középutat, de ami még fontosabb az, hogy megtaláljuk, ki vagyunk mi igazából, és hogy mi a mi személyiségünk, és mibe vagyunk mi jók, és hogy hosszú távon hol akarunk lenni. Mert lehet, hogy most az a menő, hogy ott legyünk azokkal a barátokkal, ott mozogjunk azokba a körökbe, de lehet, hogy hosszú távon ez nem segít nekünk egyáltalán. Lehet, hogy 5 év múlva nem tudjuk elképzelni magunkat velük. Sőt, hogyha belegondolok, az utóbbi 10 évben a barátaimnak a 90%-át le is cseréltem teljesen. Pedig akkor mindent megtettem volna, hogy megfeleljek nekik, és hogy ne kritizáljanak.
1: Lehet két véglet is. Az egyik az, hogy az ember nem ad semmilyen véleményre, tehát nem érdekli mások véleménye. És a vezetők esetnek ilyen hibákba, akár keresztény vezetők, akár üzletvezetők, vagy üzleti életben, vagy más polgári foglalkozásban, hogy egyszerűen nem érdekel mások véleménye. A trénerek ezt mondják, hogy jó néha visszaigazolást kérni, akár névtelenül is a beosztottaitól. És ez lehet egy tükör. Viszont ha hetente kéred ezt, vagy havonta, akkor meg beleesz egy olyan csapdába, hogy állandóan az ő kedvükbe akarsz járni, és nem biztos, hogy mindig azt kell mondani, vagy azt kell tenni, vagy úgy kell viszonyulni, ahogyan a közkedv megkívánja. Tehát, hogy ott kell legyen a bejelent az egyes, hogy oké, figyelj a visszajelzésre, vagy kérni a visszajelzés, hogy értékeld ki magad a körülötted lévők által. Viszont a legfontosabb tényleg az, amit Isten mond rólad. Tehát, hogy ő hogy lát, ki vagy te, milyen vagy te. Ezért fontos az Istennel való kapcsolat, itt is bejön. Tehát, hogy mi is kapunk véleményeket, Márk. És ahogy mondtad, kaptunk hideget és meleget is. Most kimondottan, hogyha a podcastre értjük. De akár az életünkre néző is, te tudsz az életemből olyan véleményeket, hogy azt mondtad, hogy milyen szuper vélemény, meg olyat is, hogy szinte keresztet vetettünk, tehát annyira brutál véleményeket kaptunk. És mégis egyensúlyban maradtunk, nem lendített ki. Miért? Mert ott van az Istennel való kapcsolat, aki tudjuk, hogy hogyan vélekedik rólunk, vagy ő reagál erre, vagy már előreagálja, és már tudod, hogy mire számíts abban. Tehát, hogy erre kell figyelni. Viszont ennek azt is hangsúlyozom azért, hogy ne essünk abba a csapdába, hogy nem akarunk adni a mások véleményére egyáltalán, mert valakit felruházhat az Isten, vagy felhasználhat ebben. Nem lehetek ennyire zsarnok, hogy azt mondom, én csak az Úrra figyelek, és nem érdekel az ifinek a visszajelzése, nem érdekel a többieknek a visszajelzése, a szeretteimnek a visszajelzése. Tehát van bennünk egy ilyen, hogy félünk a direktségtől, félünk az egyenességtől. Tény, Isten egészen másképpen egyenes, mint az emberek. De el kell hinnünk azt, hogy ezeket a csiszolatlan embereket, mint amilyenek mi is vagyunk, használhatja Isten az irányunkba. De az egyensúlyát mindenképpen azt Istentől kapjuk meg.
0: Így van, és van egy idézet Oswald Chambers-tól is, aki azt mondja, hogy a lenyűgöző dolog Istenről az, hogy ha féled Istent, akkor nem félsz semmi mástól. Ha nem féled Istent, akkor pedig minden mástól félni fogsz. Tehát, hogy nincs ott az életedben Isten, az a bizonyos karó, aki mellette növekedhet, aki mellette kiteljesedhetsz, akkor fújni fog téged a szél, mint egy kis ágat.
1: Jó, és ha emberekre figyelsz, ez lesz. Nekem volt egy ilyen időszakom, hogy mindig vártam a visszacsatolást, a visszaigazolást, és szaladtam az emberek véleményére. Nem jó. Tehát ha Isten valakit akar véleménnyel felhasználni az életedbe, az küldi. Neked meg kell legyen az bölcsességed, hogy kit nem küldött az Úr, hanem az indulata küldte, vagy az, hogy tényleg téged sehogy nem bír megszűrni ezt. De azt hiszem, hogyha lelkileg fejlődünk, és van egy érettségi fokunk, ezeket meg tudjuk szűrni.
0: Uh-huh. És hogyha már itt vagyunk, akkor mondtad, hogy kaptál hideget és meleget is, személyes életedbe is, meg hogy többféle emberektől is. Te hogyan kezeled a kritikát, hogyan reagálsz rá? Elsősorban hogyan szűröd meg azt, hogy kitől kell fogadni, és másodszorban pedig hogyan szűröd meg azt, hogy mi az, ami tényleg valós, és fejlődött kell benni, meg mi az, ami csak, nem tudom, akarnak adni neked egy pofont.
1: Jó, ha itt lenne a feleségem, azt mondaná, hogy nagyon nehezen viselem a kritikát, mivel nincs itt, én azt mondom, jól. Tehát vannak helyzetek, amikor nagyon viselem, van, amikor nem viselem jól. Én azt vettem észre attól függ, hogy én milyen paszban vagyok, tehát ha nyilván feldúlt vagyok, és akkor még oda pörkölnek valamit, akkor azt nem tudom jól viselni. De ha egy kiegyensúlyozott, erős lelki állapotban vagyok, és akkor úgy mondok, hogy nagyon jól fogadom. Tehát tényleg én fogadom a kritikát, és örülök is, hogyha jön kritika, mikor valaki így kezd és próbál magyarázkodni, hogy jaj, Lóri, meg mondom, nyugi, mondja direktbe, kérlek, egyenesen. Megérzed azt, ráérzed, hogyha szeretettel mondja valaki. De van, akitől nem fogadom. Tehát olyan is volt, azt hiszem, hogy be is írtam a jegyzetembe, hogy valaki odajött, és valami mondott nekem, de nem mert konkrétumokat mondani, és direkt, hogy kitől van, mi az, stb. És akkor azt mondtam, bocsi, ezt a beszélgetést nem folytassuk. Tehát egyszerűen nem adok rá. Meg ha valaki indulattal mondja, vagy támadásból, féltékenységből, irigységből,

0: falcs motivációval, akkor igyekszem ezt kiszűrni, és egyszerűen nem adni rá. Tehát, de na, én valahogy így állok a kritikához. De nem szaladgálok, nem keresgélem.
1: És egyébként úgy vagyok vele, hogy mikor kapok valami pozitív kritikát, meg valaki, nem tudom, túl sok jót mond, akár bármilyen olyan dologra, amiben része voltam, akkor mindig kérdem, hogy mondja valami negatív dolgot is. Mert hogyha valaki csak pozitívat mond, akkor azt jelenti, hogy nagyon elfogult. És ezt is meg kell szedni, nem csak a negatív kritikákat, hanem a pozitív kritikákat is. Mert vannak olyan emberek, akik bizonyos olyan, mint negatív okokból, ugyanolyan pozitív okokból mindig csak a jót tudják mondani. És hogy ezeket kicsit kiegyenlítsük magunk miatt is, hogy ne szálljunk el magunktól, meg ez segít a fejlődésben.
0: Meg lásd azt, hogy az ember tényleg teljes képet lát róla, nem elfogult. Tehát, hogy objektíven néz, amennyire tud az ő szubjektivizmusából.
1: Uh-huh. Meg az ilyen embereknél, hogyha akik negatív kritikákkal jönnek, amit tanácsos megtenni, hogyha beszélgetünk már vele, akkor lássuk, hogy mennyire kritikus szellemű. Hogyha olyan, hogy neki az ég se elég kék, meg a fű se elég zöld, akkor lehet, hogy az ő kritikája se a legépítőbb, vagy lehet, nem kéne túl sokat adni rá. Ezért az embert is meg kell figyelni, hogy milyen történelme van, meg hogy hogyan járul hozzá a dolgokhoz, meg hogyha kapunk valami kritikát, akkor azt tényleg double checkoljuk valaki mással, és olyan, aki ismer minket, és meg tudja állapítani, hogy ez tényleg egy rossz tulajdonság, vagy csak nem tudom, a karakterünknek ez a része, és ő látja kicsit rossz a dolgokat, mert minden perspektívától függ tulajdonképpen.
0: Nekünk, akik racionálisabbak vagyunk, ez nagyon könnyű megszelektálni és visszautasítani valaki, és mész tovább. De aki egy érzelmi beállítottságú, azt nagyon ki tudja lendíteni. Egy rossz vélemény, vagy egy helytelen vélemény. De nekik is meg kell ezt racionalizálni, hogy ezt megszűr. Ki is mondta? Miért mondta? Milyen állapotban mondta? Mi van e mögött? És akkor tudod, hogy ennek nincs alapja, erre nem kell adni. És mész tovább. Ez tényleg fontos. Csak mondom, vannak karakterek, akiknek sokkal nehezebb ezt megélni, meg vannak, akiknek ez könnyebb.
1: Uh-huh. És most szeretném, hogy egy kicsit beszélnénk arról is, hogy nem mikor kritikát kapunk, hanem mikor kritikát adunk. Mert ugye, hogy te is mondtad, Isten van, hogy küld embereket, hogy adjon visszajelzéseket, és olykor minket is küldhet Isten, hogy adjunk visszajelzéseket. Mikor egy kritikát fejezünk ki, vagy valamit meg szeretnénk osztani másokkal, hogyha oda jön ez a sztori, hogy lehetek veled őszinte, akkor mire figyelsz általában oda, hogy hogyan mondod el ezeket a kritikákat?
0: Az soha nem jó, amikor indulatból. Uh-huh. Tehát ez legyen bármilyen közeli szeretet, lehet a feleséged, lehet a anyukád, apukád, az nem jó, ha indulatból.
1: Tehát adj rá egyet.
0: Igen, mert olyan is előfordul, nagyon érdekes ez, hogy indulatból mondasz valamit, ami igaz, de a másik bezárul, tehát bezárkózik, nem fogadja. Tehát, hogy lehet ez is, amit te mondasz, hogy aludj rá egyet, meg várj egy kicsit. Illetve mindig ott kell legyen az, hogy szerintem. Tehát itt is ott kell legyen az, én úgy látom Márk a te életedbe, Gedi a te életedbe. Ezt vettem észre. Én ezt a következtetést vontam le rólad. Amire még figyelek, majd figyelnünk kell, ezek az abszolútumok, meg a vélemények közötti különbség. Tehát, hogy a véleményeket ne emeljem az abszolútumok szintére, az abszolút dolgokat meg ne süllyesszem a vélemények szintére, tudod? Tehát akik az abszolútumokat a vélemények szintjére alacsonyítják, ezek a liberálisok, akik a véleményeket az abszolútok szintjére emelik, azok meg a törvénykezők. Tehát, hogy erre is nagyon vigyáznunk kell. Tehát, hogy tényleg Isten előtt megállni, hogy tőle van ez. Meg érzed azt, amikor valaki szeretettel mondja el, tehát, hogy elmondja a véleményét is. Lehet, hogy fájt is, de ez a javadat munkálta, vagy elmondod a véleményed. Nekem volt olyan, valakinek elmondtam a véleményem, és sírt, de utána én is sírtam. Tehát, vagy olyan, hogy nagyon jól fogadta. Olyan is, hogy nagyon rosszul fogadta. De tudtam, hogy el kell mondjam. Volt, akivel nagyon határozott voltam, és nagyon kemény. Tehát én úgy gondolom, a vélemény nyilvánításnak a pátoszát meg kell találni. Nem, a vélemény nem mindig az, hogy én nagyon szeliden, nagyon kis visszafogottan. Van, amikor igen, de van, amikor nagyon kemény retorikával kell ezt tenni.
1: Uh-huh, ez jó.

0: hogy hogyan mondjuk el másoknak a véleményt, konkrétan. Tehát én nagyon nem bírom azt, főleg keresztény közösségben, amikor nem mer valaki konkrét lenni. Tehát, hogy annyira finomítani akar, annyira általánosítani akar, és akkor abból valami nagyon nagy következtetés vonjunk le. Tehát volt olyan, vagy többször előfordult velem, hogy odajött valaki hozzám, és azt mondta, hogy Lóri, valaki azt mondta, hogy, és akkor mond valamit. És akkor én mindig leállítom az életet, hogy állj, ki az a valaki, és mi az, amit konkrétan mondott. És hogy itt elbukik legtöbbször a dolgok. Esetek 95%-ában nem mondja meg, hogy ki mondta, és azt, hogy konkrétan mit mondott. És azt mondja neki, drága barátom, innentől kezdve, egyszerűen nincs mit tárgyaljunk. Tehát leállítom. És ugyanígy, tehát én nem mehetek úgy oda hozzá, hogy valaki azt mondta már rólad, hogy úgy látta, hogy talán, hogy. Érted? Nem, ez nem jó, ez nem jó. Így nem szabad. Az apostolok is kaptak sokféle véleményt. Tehát Apcsel 21-28, hogy Páról miket hord össze, meg felbuzdítják ott a tömeget, és tudták ezt szűrni most. Adunk, nem adunk erre, mikor reagálunk, mikor nem reagálunk. Tehát, hogy kell bennünk legyen egy ekkora, vagy efajta józanság, meg önismeret, meg istenismeret, talán ez a legfontosabb. De arra vigyázzunk, hogy mi mikor formáljuk a véleményünket, tényleg álljunk Isten el, és megfelelő lelkülettel mondjuk ezt annak a valakinek. De el kell mondanunk. Arra meg nagyon kell vigyázzunk, hogy nem akarunk senkinek sebeket okozni. Talán majd egy későbbi podcastben beszélhetnénk erről, hogy amikor a véleményt formáljuk, vajon milyen sebeket okozunk másoknak. Erről majd beszéltünk egy másik téma kapcsán, hogy ne akarjunk műkedvelő gondviselést játszani, hogy na, mi semmit, nem, nehogy már megsértsük valakinek és a mimóza lelkét, hogy elmenjünk mondani van egy direktbe. Félünk is egymástól. Tehát egyszerűen félünk attól, hogyha én elmondom a véleményem, neki milyen véleménye lesz rólam. Tehát ez egy ördögi csapda. Bocsi, nem mondok véleményt, hogy nem, ő véleményt mondjon rólam.
1: Meg ez egy védekezési mechanizmus is. Ha kapok valami rosszat, hát ebben ezek te is ezt csináltad múltkor. Hát te se vagy jobb, meg hasonlóak. Úgy visszatérve arra, amit mondtál, hogy legyünk konkrétak, ez nagyon jó lenne tényleg komolyan venni, mert sokkal inkább mondjuk ki az mi saját igazságunkat az emberek háta mögött, mint az emberek szemébe mondjuk. Miért? Mert félünk mi is attól, hogy ezektől a konfrontálódósoktól, hogy mi lesz, hogyha elmondjuk, mert megosztjuk velem. És van egy pásztor kint Amerikában, akinek van egy nagyon jó trükkje erre, amit alkalmazott a gyülekezeti vezetőségnél, hogyha vagyok én meg te, és én mondok valamit Gediről, és de Gedi arról nem tud, hogy nekem mi a véleményem, akkor te számunk el kérjél, hogy van 24 órád arra, hogy el kell mondjam ezt Gedinek. És ha nem mondtam el 24 órán belül, akkor te neked jogod van elmondani az én véleményemet róla. És ez nagyon megszünteti a belső pletykálódásokat, konfliktusokat, mert tényleg szembesítjük a másikat azzal, és kétszer meggondoljuk, hogy mit mondunk, mert a szavainknak felelőssége van.
0: Nevel bennünket egy kiemelkedő erényre, ami nagyon fontos a közösségi kapcsolatokban, a keresztény kapcsolatokban, az őszintesség. Tehát én azt veszem észre már, hogy nem menünk őszinték lenni egymásra. Tehát mi testvérek se. És az őszinteség nem azt jelenti, hogy na, nem éreztem a deódat, vagy rosszul állt a frizurád. Nem. Az a isteni őszintesség. Tehát, hogy mi mindig jól vagyunk, soha nincs gondunk, mindig topon vagyunk, mindig csak bizonyságot tudunk tenni, lelkesen énekelünk Istennek, tudod? Jól érezzük magunkat a gyülekezeti ifjúságban. Tehát, hogy néha úgy őszintékben kellene legyünk egymással, sokkal őszintébbek. És akkor emögött ne azt látni, hogy a másik bukott, a másik hogy áll lelkileg, a másik milyen, hogy lehet ilyen, hanem megnyílni és segíteni egymást, felemelni egymást, vinni. Tehát én ezt látom Jézusnak az életében, teljesen őszinte volt. Tanítványok, hát annyira őszinték voltak vele, hogy elaludtak, mikor tűsök, vagy vitatkoztak a Kálvária kellős közepén, hogy ki a nagyobb közöttük, amikor Jézus megy a Kálváriára. Tehát, hogy hihetetlen. Tehát, hogy tart Jeruzsálem felé, ezek meg ezen vitatkoznak.
1: Ja, meg az igazi őszintesség az lenne, hogyha én mennék oda hozzá, hogy figyelj, Lóri, most ez a bűn van az életemben, és nem csak azt osztanánk meg, hogy figyelj, Lóri, kaptam vizetésemelést, figyelj, elkezdtem beszélni ezzel a lányra, vagy nem tudom mi, hanem hogy figyelj, Lóri, gondom van ezzel, összevesztem az anyukámmal, és hogy ez ennyire fedetlenek lennénk egymással, és ennyire átláthatóak lennénk. Ez nagyon sokat segíteni a gyülekezetünkön.
0: Igen, itt még bejön egy dolog itt a véleménynyilvánítással kapcsolatban, hogy sokan azért félnek véleménynyilvánítani, mert én nem ítélkezhetek felettet, hogy ez ítélet, hogy én mondok valamit. És én úgy gondolom, hogy van egy nagyon komoly mesdje a között, hogy vélemény, meg a között, hogy ítélet. Tehát a Biblia fel is hívja arra a figyelmünket, és erre sarkal is bennünket, hogy megítéljük a dolgokat, ez a jó szó, megítéljük a dolgokat, megvizsgáljuk a dolgokat, járjuk körbe, szaglásszuk körbe, tegyük mikroszkóp alá, mondok egy néhány igelyet, 1 Korintus 6-1-8, 1 Korintus 5-9-13, Máté 7-15-20, 1 Korintus 14-19, 1 János 4-1, 2 Korintus 6-14, 1 Timóteus 3-1, 1 Tesszalonika 5-14, mind arra sarkal, hogy meg kell ítélni a dolgokat, meg kell vizsgálni a dolgokat, körül körül kell nézni. Viszont elítélni nincs jogunk. Tehát nem mondhatnám, tehát hogy Márk, te a pokorra kerülsz. Márk, te egy elveszett alak vagy. Lóri, te ez és ez vagy. Tehát, hogy innen már Isten sem tud kiemelni. Isten az ítélő bíró. Nekem meg kell vizsgálnom viszont a dolgokat. És felhasznált ebben, hogy éles látás adva valami felől. Egyébként Chambers-re visszatér az előbb idézted őt, ő azt mondja, hogy azért is ad nekünk Isten néha éles látást, ha tetszik a téma kapcsán mondhatjuk azt, hogy vélemény nyilvánítási készséget, hogy te azért valakiért kezdj közben járni. Ne légy Isten, ne légy Isten szerepébe, kezdj azért a valakiért közben járni.
1: A Biblia is ad utasítást arra, hogy hogyan csináljuk, hogyan tegyük ezeket a megítéléseket. Ugye ezzel szedjük ki a saját szemünkből a gerendákat, mielőtt a másiknak segíthetnénk kiszedni a szálkát az ő szeméből. Tehát jó, hogyha van annyi önismeretünk, hogy tudjuk, hogy most milyen életvitelünk van. Hogyha mindig csak kritizálunk, hogyha mindig bűnkövetünk el, akkor nem sok jogunk van arra, úgymond, hogy nem jó, hogyha mi másokat megítélünk, akkor azzal is csak, nem tudom, bűnkövetünk el szerintem.
0: Itt van ez a csapda, hogy ne szóljatok hozzám, én sem szólok hozzátok. És el leszünk, úgy eltűrjük egymást, úgy teszünk, mintha minden oké lenne is. Csak hadd ne mondjam el a véleményem rólatok, vagy rólad, de te sem mondd el rólam. Nem, ez nem jó. Ez nem jó. Ez nem jó. Isten hadd használja fel a testvéri közösségeket arra, hogy a véleményüket elmondhassák, úgy, hogy Istennek az üzenetét közvetítik az irányunkba. Viszont a legfontosabb vélemény forrás az Isten legyen számukra.
1: Lóri, nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést is neked.
0: Márk, ma úgy alszunk el, hogy elolvassuk a kommenteket?
1: Nem így alszunk el, néha talán beleolvasunk és megszűrjük őket, hogy mi az, amit fogadjunk, és mi az, amit nem.

0: Hát olyan nyugat hangvétellel kezdene, mindjárt meglátjátok a témánkat. Ugyanis a konfliktusokról szeretnénk beszélni, meg ezeknek a kezeléséről. És nagyon érdekes, hogy ez azért átjárja egy fiatalnak is, vagy egy gyereknek is az életét. Egy tininek is, egy fiatalnak is, és mehetünk egész időskorosztályig, hogy ez előfordul. Oké, mielőtt meghatároznánk a konfliktusnak a fogalmát, így előrebocsátólag hadd olvassak fel két ige verset, az egyik a Róma 12:16, egyszerű fordítás. Éljetek egyetértésben és összhangban egymással. Ne legyetek büszkék, hanem az egyszerű emberekkel vállaljatok közösséget. Ne becsüljétek túl magatokat. Nagyon jó. Aztán 18. versben pedig tegyetek meg mindent, ami tőletek telik, hogy mindenkivel békességben éljetek. Na, határozok már meg, mi az, hogy konfliktus.
1: Konfliktusok azok az élet elejárói. Tehát, hogyha valaki olyan életet akar élni, amiben nincsenek konfliktusok, akkor menjen ki a Holdra, mert ott nem
0: fog senkivel.
1: Ott nyugodt élete.
0: Tehát ahol élet van és mozgás van, ott konfliktus is lesz.
1: Ez az élet elejárója. Tehát ezzel ellen nincs mit tenni. Arról tudunk mit tenni, hogy mi hogy kezeljük ezeket.
0: Mm-hmm. Ne akar olyan életet élni, amiben nincsenek konfliktusok. Na, de határozzuk meg, mi is az a konfliktus.
1: Hát én nagyon röviden, hogyha egy szinonimát mondanék rá, akkor azt mondanám, hogy megütközés. Tehát én valamit akarok, másik meg valami mást akar. És ez előfordul már a legkisebb kortól, tehát egy pár éves gyereknél is, hogy akar egy játékot, a szülei nem akarja megvenni. Nem akar aludni, a szülei meg azt akar, hogy aludjon. És ez eltorkolhat elégész odáig, hogy világháborúk alakulnak ki egy megütközésből. Mert hogy én valamit akartam, te mást akartál. És ezeknek három fokozatra vontanám fel őket. Van olyan konfliktus, mikor mind a ketten nyertesen jövünk ki. Mikor te megtudtad az én véleményemet, én megtudtam a te véleményedet, és mind a ketten megyünk tovább, úgyhogy
0: gazdagod... is egyeztetek.
1: Igen, és gazdagodtunk egy plusz véleménnyel, egy plusz sztorival, nevezük ezt bárhogy. Van olyan, mikor valaki nyer, és valaki veszít. Tehát lehet, hogy te megnyerted a szócsatát, a másik elvesztette, és úgy mentek tovább. És van a legrosszabb helyzet, mikor mind a ketten vesztetek. És úgy gondolom, ilyenek a világháborúk is maga, mert hiába nyeri meg valaki az adott területet, ott sokkal több veszteség van. Az a kérdés, hogy ki az, aki kevesebb veszteséggel megy tovább. Tehát én így látom a konfliktusokat, hogy ott vannak mindenhol, az ellen nincs mit tegyünk. Néha ki is tudjuk őket kerülni, hogyha látjuk őket előre, tehát hogy tudom, hogy valakit fölött téged nagyon bosszant, hogy felhozom a focit, akkor nem hozom fel nálad a focit. Ha nem próbálom burkoltam mondani, próbálom kikerülni.
0: Ne törj a másik orral a borsot, ha nem muszáj.
1: Abszolút. De amiről leginkább tehetünk, hogy mi az egésznek a kimenetele. Tehát tudjuk, mikor kell megállt mondani, és hogy mikor nem menjünk már tovább.
0: Na, ez nagyon jó, ez nagyon jó. Én is visszatérnek, amit mondtál, hogy mi is a konfliktus. Tehát, hogy egymással szemben menni, vagy szemben állni, illetve ütközni. Ezt jelenti a konfliktus. És nagyon érdekes, hogy az a baj velünk, hogy mondjuk figyelj meg ezt a barszás reálos dolgot, úgy is elsüthetek volna, hogy te nagyon érvelsz a Barsza mellett, én a Reál mellett, és én adott pillanatban bepöccenek ezen. Érzelmileg feldúl, megpiszkál az emóciós egyensúlyomat. És akkor én, mivel érzelmileg feldúlt engem a te véleményed, vagy a te látásod, vagy a hozzáállásod, vagy tudom is én micsoda, vagy hogy gólt rúgtál nekem, vagy hogy nyertetek a röpiben, nagyon érdekes a fiataloknál, tehát, hogy, vagy akár időseknél is, hogy játékon is össze tudunk veszni, tehát hogy egy játékban és konfliktusok alakulnak ki, hogy az nem is konfliktus, tehát nem egymással szembe menés, vagy egymással ütközés, hanem csak, hogy az én érzelmi világomat megpiszkáltad, és ezért én szemben akarok venni veled, én úgy érzem, hogy konfliktusban vagyok veled, vagy konfliktusban akarok lenni veled, de az nem konfliktus. A konfliktus az az, hogy ütközünk, szemben állunk egymással. Egyébként természetünkből fakadóan nem egyformán reagálunk a különböző dolgokra. Tehát van, akikről lepereg, van, akit feldúl, van, akit mélyen érint, van, akit kevésbé érint. De úgy gondolom, hogy a kezelés a legfontosabb. Tehát nem élhetünk, nincs ilyen, hogy olyan életet éljek, hogy ne legyen konfliktusok. Én nem is pártolom ezt az elképzelést, hogy úgy élj közösségben, úgy szocializálódj, hogy ne legyenek konfliktusait. Oké, lehetnek konfliktusok, de rendez ezeket. Nyilván ne azt keresd, hogy az albumedét bottal pitiszkálod, hogy mikor fog már felébredni és megkergetni téged, és hogy ebből a konfliktusból hogyan tudsz kivergődni. Én le tudtam úgy élni az életem, hogy soha nem volt részem bunyóban. Tehát, hogy nagyon sok fiatal ennyire keres, hogy bunyóztunk, jó megvertük, adok én neki. Tehát, mintha keresnénk a konfliktusokat, hogy a konfliktusok kezelésében nagyon fontos az elköteleződés, hogy mennyire áll közel a másikhoz az elköteleződésnek a mértéke, tehát a feleségemmel, a testvéremmel. Nem szakítom meg a kapcsolatot egy konfliktus miatt, mert nem értettünk egyet abban, hogy mit vacsorázzunk, vagy hogy hova menjünk, vagy hogy hol üljünk. Tehát barányos dolgokon veszünk néha össze. És ha van egy ilyen kötődés, akkor ennek az elköteleződésnek a mértéke, ez meghatározza ennek a kezelési módját, vagy hogy hogyan tudjuk ezt minél jobban
2: kezelni.
1: Igen, de azt is hozzá kell tenni, hogy ez nagyon személytől függő. Tehát vannak, akik nagyon konfliktuskezelőek, és hogyha valami nagyon is bántja őket, magukba szorítják, és nem mondják el világért
0: sem. Áldott jó emberek, senkivel nincsenek haragban, senkinek, még a lénynek se ártottak. Ezek azok az emberek, de hogy belül mi van bennük, erről senki nem beszél, de külsőleg tényleg, ezek profik a konfliktusok közepette, vagy hadában.
1: De hogy azt is kell mondjuk, hogy ez a podcast se azért van, hogy mindenkit bátorítsunk a konfliktusra, és amint ezt meghallgattad, menjél és veszel
0: össze valakivel. Hallgassad a végezt az adásra, itt csak provokálunk.
1: Tehát nem tudom, hogy kell ezt megnevezni, mondanám úgy, hogy konfliktus management. Tehát ezt kell nagyon megtanulni, és kicsit kívülről látni a dolgokat, hogy mikor vannak azok a szituációk, mikor oké, most inkább hallgatok, mert tudom, hogy ebből nem fog jó kisülni, meg mikor van az, mikor igenis fel kell álljak az én igazságomért, és ki kell álljak azért. Például, hogyha nagyon sokat elkezdünk vitázni munkatársakkal, barátokkal, akkor egyébként nagyon meghidegül közöttünk a kapcsolat, és jó néha kicsit csendben maradni, jó néha ráhagyni, mert hiába nyertünk meg egy vitát, hogyha ezt az embert elveszítjük.
0: Kell tudni hallgatni, így van. Tehát figyelj, nem minden konfliktust úgy tudunk kezelni, hogy reagálunk. Tehát valamikor a konfliktus úgy oldódik, hogy nem reagálsz, csendben maradsz. Egy podcastünkben beszéltünk erről. Tehát Isten ez ad bölcsességet, vagy adhat bölcsességet, hogy csendben legyél, és kész, befogod, nem reagálsz, nem ütsz vissza, tartsd a másik orszádat is, folytasd.
1: Úgyhogy ez van azoknak az életében, akik nagyon keresik a konfliktusokat. A másik oldalt, akik meg nem konfliktus kezelőek, meg azt kell megtanulják, hogy mikor álljanak ki az igazságokért. Például most, bocs, hogy veled például azok, de hogyha a feleségedről mondanak valami rosszat, akkor nem néz ki, hogyha te hallgatsz és bólogatsz rá, hanem kiállsz érte, és elmondod, hogy figyelj, ez nem igaz, meg elmondod róla a jó tulajdonságait, hogyha vannak is rosszak. Tehát mind a kettőnek kell fejlődni, bármilyen személyiségtípus is vagy.
0: Így van. Itt én aláhúzom azt is, hogy nagyon értékes gondolatot érintette, hogy nagyon sok emberre jelenlőző, főleg az első kategória, akik a konfliktus, az volt az első kategória, bocs, konfliktus kerülők, hogy tehát béke minden áron. Tehát a békesség legyen köztünk. Ez tény, Jézus is ezért imádkozott a főpap imájában, hogy egyetértés legyen közöttük, de az olyan egység legyen köztünk, ami a vele és atyával való egységet tükrözi le, ugyanolyan egység, tehát hogy vele vagyok összhangban, nem békesség bármi áron, akár még olyan áron is, hogy az igazat feláldozom. Tehát, hogy a békesség oltárán feláldozom még a keresztény elveimet is. Tehát a legtöbben szinte bármire képesek vagyunk, hogy elkerüljük a konfliktusokat. Ez se jó. Felteszem például azt a kérdést, már beszéltünk már erről, nem a podcastet keretein belül, hogy vajon az előttünk álló generációban miért van annyi kimondatlan, seb és a rejtett ellenségeskedés? Hát éppen ezért, mert sejjén vették a hiteles kapcsolatok legalapvetőbb feltételét, hogy őszintessék, hogy rendezzék ezeket a konfliktusokat, amik voltak. És már csak azt eszélt, hogy már nem jelent nekem semmit, nem érdekel, hogy van, nem hat meg, hogyha valami baj éri, hogy értek ellen imádkozni. Fontos, hogy rendezzük ezeket, hogy ezek később ne legyenek tényleg ilyen eltemetett ellenségeskedések, rejtett ellenségeskedések, meg ilyen sebek, amelyeket cipelünk magunk után.
1: Igen, tehát hiába nyerünk meg egy vitát, hogyha elvesztettünk valaki más. És ez a vita, ez lehet sokkal értékesebb, és lehet ez egy kocsi, lehet ez egy örökség, és ilyeneken bújik el az egész. Mert úgy látom, hogy ez a vitatkozás arról szól, hogy neked van egy realitásod, meg nekem van egy realitásom. És az igazi realitás, tehát ahogy élünk, azt hogy próbáljuk átalakítani. És hogyha mind-mind úgy alakítjuk, hogy az nekünk tetsző legyen, akkor az csak a mi kis világunk lesz. És ha mi világunkban élünk, ott nem lesz senki más. Tehát elveszítjük azokat, akik körülöttünk vannak, elveszítjük a szeretteinket, a barátainkat, azokkal, akikkel jobban voltunk. És ezt is mérlegelni kell, hogy vállalom én azt, hogy most meghidegítsem a barátságomat. Nyilván, amelyik barátság egy vita után feloszlik, az nem is volt igazi barátság, de hogyha ezt újra és újra eljátsszuk, akkor annak komoly következményei lehet. És oké, vannak olyan helyzetek, amiket is szívesen felbontunk, például egy ilyen alkalmi közös munka, egy osztálytársal, vagy egy idegennel, egy kollaboráció, tudom is én, de az igazi gondok akkor vannak, mikor egy házastársal teszük ezt, akitől nem tudunk szabadulni.
0: Jó barát.
1: Igen, és elhidegülünk tőle, és eltaszítjuk magunktól, csak azért, hogy a mi világunkat érvényesítsük rá, ő rá, és hogy mindig az én, amit mi akarunk.
0: Ezt úgy hívják, hogy egoizmus, önzőség.
1: Igen, hogy az egésznek az önzőség az alapja.
0: Igen, azt is meg kell tanulnunk. Tehát úgy gondolom, a konfliktusok kezelésében, a konfliktusok megfelelő menedzsmentében, ahogy mondtad te, ez a fontos, hogy tegyük félre az indulatokat, tegyük félre az érzelmi dolgokat, tehát hogy racionalizáljunk. Szeretettel próbáljuk megbeszélni, higgadtan, nem kiabálva, stb. De azt is meg kellene tanulnunk, ha érvelünk valami mellett, vagy ellen, az nem azt jelenti, hogy vitatkozunk. Tehát, hogy konfliktusban vagyunk. Tehát ennyire kellene azért életek legyünk. Tehát, hogy bocsi, kimondhatom a véleményem meg az érvelésem, de ez nem azt jelenti, hogy mi vitatkozzunk. Most a cselekedetében is látjuk. Így látták jónak, úgy látták jónak. Erre menjünk, arra menjünk. Vagy amikor összekapnak azon, hogy na most mi legyen a pogány keresztényekkel? Körül kell metélni őket, vagy nem kell körülmetélni őket? És az abcsel 15-7-11-ben egy kicsit úgy látjuk, mintha Péter és Jakab engedik, hogy egy kicsit menjen a vita, és aztán ők reagálnak, és felállnak, és akkor elmondják a véleményüket. De vita volt, tehát úgy fogalmazott Lukács, hogy vita. Vita volt köztük. A keresztények közt vita volt. Jú, van most keresztények közt vita. Persze, hogy van vita, csak ezek legyenek rendezve. Na azért, testvérek, mennünk el a testvér órára, majd kiül az ebéd, hanem rendezve legyenek a dolgok. Tehát, hogy ne tegyünk úgy, mintha rendezve lenne, ha nincs rendezve. Tehát tényleg legyenek rendezve a dolgok. És a rész második felében 14-21-ig ilyen gyakorlati felszólításokat látunk. Tehát kitől mástól, mint Jakabtól, tudjuk a nagy gyakorlati írót. Az igével érvel, profitai szavakat mond, és ez azt mondja, egyeznek Péternek a tapasztalatával, amiket átít, és aztán jön a csúcspont, ez nagyon érdekes, a 28. versben, amikor én ezt olvastam, alá is húztam a Bibliában, hogy azt mondja, a Szentlélek jónak látta, és vele együtt mi is úgy láttuk jónak, figyeled? A Szentlélek jónak látta, és vele együtt mi is jónak láttuk. Az lenne a legszuperabb a konfliktusokban, a Szentléleki szóhoz jutna, meglátnánk, mi az, amit ő jónak lát, és arra azt mondanánk, hogy igen, na erre megyünk. Lehet, hogy eleinte Márk nem jól mondta el, és indulat volt benne, vagy Lóri, de tényleg, amit ő képviselt, vagy még amit mondott a másik testvér, ez tényleg a Szentlélektől van, és akkor mi is most már ezt jónak látjuk, és erre megyünk. Olyan jó lenne nem megnünk egy ilyen készség. Csak abban a csapdában is beleszünk, hogyha véletlenül te belevittél valami pátosz, hogy érzelmi dolgot, akkor már ott lehúzzuk azt, hogy jaj, leseperjük az asztalról. Biztos nem jó. Pedig csak lehet csak a csiszolatlanságod miatt valamit hoztál bele, de jót mondtál attól.
1: Igen, és ez teljesen az ellentétje annak, ami az egésznek a tűze, az indítója, az egoizmus, az én. Tehát, hogyha bele kell egyezek abba, hogy a Szentlélek rámutatott arra, hogy az én igazam nem az igazság, és nem arra kell menjünk, akkor tudjak beleegyezni, hogy figyelj, oké, uram, te nyertél. Még akkor is, hogyha ez a Szentlélek valaki más használ fel.
0: Ebben. Igen, mert sokszor azt érezzük, ez van bennünk is, vagy bennem is sokszor az volt, hogy akkor van megoldva egy konfliktus, ha nekem lesz igazam. Nem igaz. Tehát nem. Akkor van megoldva egy konfliktus, ha az megvan oldva. És tényleg a Szentlélek, ahogy jónak látta, tehát arra az egységre jutunk el. Vagy lehet, hogy bocsánatot kell kérni, és ki kell mondani egy konfliktusnak, az a megoldás, hogy azt mondja, bocs, itt hibáztam. Itt indulatos voltam. Itt nem tudtam magamon uralkodni. Itt bocsáss meg, itt... Érted? Tehát, hogy bocsánatot kell kérnünk. Beszéltünk arról, hogy mitől alakulnak a konfliktusok, tehát, hogy sokszor magunkat akarjuk igazolni, az önzés, az egoizmusunk, a bukottságunk, a csiszolatlanságunk miatt. Egy kicsit beszélünk már arról, hogy vajon a konfliktusok, mert azt mondtuk, hogy elengedhetetlen feltételi az életünknek, hogy ahol élet van, ott konfliktus is van, akár egy házasságban, akár egy baráti kapcsolatban, testvéri közösségben, az ifiben lehetnek konfliktusok, hogy ezek a fejlődés jelei a kapcsolatainkban, vagy a közösségben, vagy pedig a hanyatlás, hogyha vannak konfliktusok.

0: maga az lehet jel, hogyha valaki kimeri mondani már az igazságát, mert akkor az eléggé kényelmesen érzi magát egy adott közösségben. Viszont én azt mondanám a fejlődésnek a elejénnek, hogy jelül, ahogy rendezik az egész dolgot. És hogyha már az abcsát említettük, ott is van egy jó példa erre, ott van Pál és Barnabás. Aki azt mondja, Pál, hogy ne vigyük magunkkal Márkot, mert hátráltat minket, Barnabás meg azt mondja, hogy de vigyük magunkkal Márkot, mert hogy én magammal akarom vinni. És ott se azon kezdtek el vitázni, hogy most mi legyen Márka, nem sorsot húztak, nem megimádkozták, hanem figyelj, oké, te mész Márk nélkül, én megyek Márkkal. És milyen jó lenne, hogy az életben is ezt néznénk, hogy megnéznénk, hogy mi a nagy cél, mi az, amiért te is küzdesz, meg én is küzdök, és csináljuk azt. Ne azt nézzük, hogy most kelling bejönni, vagy jó pólóba is jönni, hanem hogy mit akar az Úr üzenni, mit akar ő elérni az életünkben, mit akar a közösségünk életében elérni. És akkor tegyük félre a mi igazságunkat, vagy ami a legjobb, ugye mondtam, ezek a win-win szituációk, hogy te is jól jársz, meg én is jól járok. És vannak ilyen szituációk, és csak kell egy kicsit gondolkodni, kell bölcsnek lenni ilyen szituációkban.
1: Én azt a kulcsszót mondanám, hogy légy formálható. Uh-huh. Tehát enged, hogy formáljon Isten, meg enged, hogy formáljon másik. Vassal formáljuk a vasat, egyik ember formálja másikat. Akkor van baj velünk, vezetők esnek ebbe a hibába, akár keresztény vezetőkre gondolunk, vagy cégvezetőkre, hogy csak ők formálhatják a többieket, a beosztottakat, a bárenkákat. Nem igaz.
0: Két irányú.
1: Nem igaz. Nem. Így van. Tehát mi vagyunk Krisztus nyája, és formáljuk egymást. Hatással vagyunk egymásra. Erről beszél a példaszék könyve. Illetve én olvastam egy könyve, hogy azt mondja a szerző, hogy óvakodjunk a konfliktus kerülő magatartástól. Az igaz és tartalmas örömteli kapcsolatokhoz nélkülözhetetlen az őszintesség. És azt mondja, a néhai konfliktusok és nézeteltérések nem hátráltatják a kapcsolatot, a problémákkal való szembenézés és egymás megértésére való törekvés elmélyíti a kapcsolatot. Tehát adódik egy probléma a közösségben, köztünk, velünk, egymással, ezzel szembenézünk, na miért van ez a probléma? És törekszünk arra, hogy ezt megértsük, megoldjuk, akkor ez elmélyíti kapcsolatot. Ha még úgy teszünk, minden rendben közöttünk van, áldott légkör van a mi gyülekezetünkben, a mi ifjúságunkban, a mi baráti kapcsolatunkban, a mi házasságunkban. Hogy... Tehát az úgy teszünk, mintha, az nem megoldás. Az a megoldás, amikor kimerjük mondani, mi a valóság. És ezzel szembenézünk, és engedjük, hogy megint bejön a Szentlélek, hogyan látja jónak, hogy hogyan rendezzük ezt, hogyan formálódjak én, hogyan formálódjon a másik.
0: Meg nincsen tapasztalatom benne, de gondolom ezért is mondják azt, hogy egy olyan házasságból még nem vitatkoztak, még nem veszekedtek, az nem egy jó házasság. Mert igen. Ki kell mondani a véleményed?
1: Én annyira nehezen tudok reagálni erre, amikor megkérdezek egy fiatal házas, és az elmúlt egy évben vitatkoztak, hogy nem, köztünk nincs vita. Minden, tehát le a kalapa, komolyan le a kalapa, de vannak bizonyos trénerek, akik megkérdezik, hogy szoktatok egymással beszélgetni, kommunikálni. Tehát...
0: De miért van ez? Tulajdonképpen miért van fontos, hogy egy házasságban, vagy bárhol vitatkozzunk? Főleg házasságban.
1: Nem fontos. Tehát én nem azt mondom, hogy fontos. Én úgy tapasztalom, meg ezt látom, hogy amikor két különböző természet összekerül, azok csiszolódnak egymáshoz. Tehát nekünk sem már olyan jellegű konfliktusaink vannak a feleségem, mint amelyek voltak a házasságunk első évében. Ezt is akartam mondani az előbb, hogy azért, tehát ezt meg kell vizsgálnunk, hogy van-e fejlődés a konfliktus menedzsmentünkben. Hogy oké, legutóbb összevesztem a srácokkal a fociban, mert miért nyertek ők, lehet, hogy 10-szer is, de 11-re már nem fogok. Vagy hogy többször előfordul az, hogy nem vitatkozok velük, hanem tudok engedni, vagy tudok örülni a másik sikerének, hogy ebben legyen előre haladás. De a különbségek miatt van szerintem visszatérve a kérdésedbe. Na, hogyan lehet rendezni a konfliktusokat? Erről még egy kicsit beszélgessünk, mielőtt zárjuk ezt a podcastet, meg ezt a beszélgetést.
0: Hogyha semmi esetre se tudunk kompromisszumot találni, akkor, ahogy említettük, az korábban is jó, a kicsit lehiggadunk. Én például mindenféleképp kell ráaludjak egyet. Tehát, hogyha hirtelen feljön, akkor azt néha úgy is tudom értelmezni, mint egy személyes támadás, hogy velem nincs megelégedve, vagy, de tényleg az ember csak segíteni akar. És miután ez megtörtént, miután lehiggadtam, összettem a gondolataimat, utána jó, hogyha ezt megbeszéljük. De hogyha meg egy olyan embertől rá csiszolódok így, akivel nem vagyok olyan jóba, akkor szeretek időt tölteni vele. És ezt szeretem is alkalmazni, hogy azokat az emberekre, akikről általában rossz véleményem van, töltsek egy kis időt velük, mert akkor találunk ki közös pontokat az életünkbe, és nem csak a rosszat látjuk egymásban, hogyha te, nem tudom, mindig csak konfliktusokkal jössz elém, hogy mindig csak azt mondod, hogy te ez nem jó, az nem jó, akkor az nem fog vezetni sehova. Tehát meg kell találni a közös célt, ahogy volt Pál és Barnabás példájában is, meg volt a közös cél, az, hogy hirdessék az evangéliumot. És nem illetünk, és hogyha ez megvan, akkor sokkal könnyebb rendezni. De említettem azt egy korábbi podcastben is, hogy meg kell hallgatni a másnak a véleményét. Tehát fogadjuk el azt, hogy nem csak a mi igazságunk van, hanem másnak is lehet egy vagy igazság, vagy véleménye. És azt mindenféleképp hallgassuk meg, és miután elmondta, mérlegeljünk, hogy most kinek van igaza, kinek kell tennie, ki az, aki olyan elvekhez ragaszkodik, amik igazából nem is valósak. És hogyha ezek megtörténtek, akkor próbáljunk meg lecsiszolni magunkból. Ami mondva nagyon könnyű, de valóságban nehéz.
1: Meg is lehet. Figyelj, én nekem szoktak konfliktusaim lenni, de én úgy érzem, hogy rendezett kapcsolatokban élek. Tehát, hogy nem tartom meg a konfliktusokat. Én nem bírok úgy élni, hogy konfliktusban maradjak valakivel. Ettől független biztos vannak olyan emberek az életemben, akik ha félreállok és vagy bármit teszek, akkor is bajuk lesz velem. Ez más kérdés, mert mindjárt ki fogunk erre talán térni, de maradjunk itt a központi kérdésen, amit mondtam, hogy hogyan lehet ezeket helyesen rendezni. Az egyik az, hogy tényleg meg kell bocsájtani. Meg kell bocsájtani. Vagy bocsánatot kérni.
0: Igen.
1: Tehát meg kell tanulnunk engedni. Sokkal kevesebb konfliktusunk lesz, mint ahogy te is mondtad, ha engedünk. Tehát engedünk a másiknak. Engedjük, hogy beszéljen, engedjük, hogy mondja, engedjük, hogy kifejtse a véleményét. Engedünk abból, amiből engedhetünk. Most bocsi, tehát milyen károm származik abból, hogy engedem neked, hogy te képviseled azt a véleményt, hogy a Barcelona sokkal jobb csapat, mint a Real Madrid. Hol érint ez bennünket? Tehát, hogy most emiatt legyen rossz kapcsolatunk, és akkor mától kezdve nem podcastezünk együtt már. Tehát, hogy banális dolgokon akad össze néha bajszunk, és tartjuk, ragaszkodunk az igazságunkhoz, mert én reálos vagyok, te pedig barcelonás vagy. Tehát, hogy engedjünk. Olyan korban élünk, amikor nem divat ez az alázat, a másik előnyben részesítése. Ez egy divatos dologgá kell tegyük az életünkbe, hogy megalázkodni, előnyben részesíteni másokat. Oké, legyen úgy. És egyébként a legbiztosabb jelennek, hogy Isten munkálkodik egy ember élet, amikor ki tudja mondani, hogy vétkeztem. Tehát, hogy ez is fontos, hogy akiket megbántottam a konfliktusban, akiknek fájdalmat okoztam, akikkel konfliktusban vagyok, azoktól kérek bocsánatot. Erről beszél az ige is. Eszedbe jut? Menjél, rendezzed. Mondjam, rajtad áll, tehát tényleg rendezzed. Ha nem tartjuk értékesnek a bűnbánatot, akkor sötétségben vagyunk. Tehát, hogy nem bánjuk meg, amiket nem csak Isten ellen vétkezünk, ez legyen világos számunkra, hanem egymás ellen vétkezünk, és meg bocsánatot kell kérnünk, rendeznünk kell ezeket a dolgokat.
0: Sőt, egy ilyen bocsánatkérés után egy kapcsolatok sokkal megerősödnek.
1: Így van.
0: Tehát,
1: így
0: hogyha hozzám odajön egy bármilyen vezető, tehát például, amikor a főnököm bocsánatot kért tőlem, akkor látom, hogy igen, ő tényleg ember. Meg ő nem csak dirigálni akar, hanem ő tud velem azonosulni, és tudja, hogyha engem megbántott, tudja, hogyha esetleg nem volt igaza, és ezek után én is teljesen másképp tekintek rá. Meg gondolom, hogy ez a konfliktus kezelés, mert mikor kell elhagyni, idővel sokkal könnyebben jön. Tehát mondjuk egy idős ember nem annyira forró fejű, mint egy fiatal, ugye ez egyértelmű. És Keanu Reeves mondta egy interjújában, hogy most aznak olyan pont vagyok az életemnek, hogy azt mondod nekem, hogy 2 + 2 az 5, akkor én ezt elfogadom. És ezt is hogy meg kell tenni, hogy mondtad a Barcás példánál is, hogy azt mondod, hogy a Barca jobb, legyen jobb, hát kit érdekel, inkább elvesztek egy csatát, mint hogy elveszítsem a barátomat, vagy hogy elveszítsem azt, hogy azt akarjam, hogy te rosszat gondolsz rólam.
1: Nyilván ezek az ilyen banális dolgok, de vannak nagyon fontos értékek, amikor nem engedem, hogy meggyalázzák Isten, vagy olyat mondanak, ahol nem tűrök, tehát ahol nincs kompromisszum, ahol nem engedek ebből, és azt mondom, figyelj, drága barátom, megértettem a véleményed, én nem ezt képviselem, kérlek ezt itt, és most fejezzük be, mert sért engem, sért az én Istenem, stb. Azt mondtuk és kihangsúlyoztuk, hogy bocsánatot kell kérni. Vajon mindent meg lehet bocsátani? Meg jogom van el megsértődni. Tehát milyen érdekes, hogy érted, hogy kérjünk bocsánatot azoktól, akik megsértettünk, tehát meg lehet mindent bocsátani? Meg jogom van el megsértődni?
0: Hogyha már egy ember felajánlja az ő bocsánat kérését, tehát bocsánat kér, akkor alászkodjunk meg mi is annyira. Tehát ne mindig tartsuk a mellünket, meg verjük a mellünket, hogy mekkora emberek vagyunk, hogy mi, ha nem, tényleg bocsásson meg az embereknek, és ne csak úgy, mint az oviba, hogy fogjatok kezet, most jobbak kell lenni, hanem tényleg bocsássunk meg, és megkérjünk bocsánatot, mert biztos vétkeztünk mi is. Ha csak rosszat gondoltunk róla, ha csak indulatosan beszéltünk, akkor az azt jelenti, hogy mi is követtünk el bűnt, és kérjünk bocsánatot.
1: Krisztus meghalt minden bűnért. Tehát ő, ha megbocsájtott, meghalt azért annak az embernek a vétkén, amit velem szemben követett el, akkor ne legyek nagyobb, mint Istennek az áldozata, és mondjam, Uram, ha te megbocsájtott, akkor én is meg kell tudjak bocsátani.
0: És az ilyeneket meg ne húzzuk el túl sokáig. Ugye a Biblia is írja, hogy ne menj el a nap a ti haragotokkal.
1: Így van.
0: Tehát, hogyha tudod, hogy mit kell tegyél, tudod, hogy bocsánatot kell kérjél tőle, akkor menj oda és kérjél bocsánatot tőle.
1: Hívj fel, rendezd.
0: Igen.
1: Van. Nagyon sokáig tudtuk ezt alkalmazni a feleségem, hogy nem feküdtünk úgy le, nem tértünk úgy nyugóra, hogy nyitott konfliktusra. Azt hiszem, egyszer vagy kétszer fordult elő, amikor annyira parázsolt a vita, hogy reggeli kellett ráaludni egyet, hogy reggel bocsánat kérünk, de olyan, hogy 2 napig tartson, hála Istennek nem volt. De ez bármilyen kapcsolatban igaz kell legyen, hogy igyekezzünk el rendezni. Szoktak ilyet is mondani, hogy megbocsátok, de nem felejtek, ez hamis. Tehát kell tudni felejteni is. Kell tudni, mert az azt jelenti, hogy cipelem a sebét, cipelem a fájdalmat, megbocsátok neked, hogy de te úgy odapörköltél nekem, meg te olyan voltál, meg ilyen vagy, meg úgy éreztem, hogy ez nagyon haragít. És visszatér arra, hogy jogunkban áll megsértődni. Most mi az, amit tehet az ember, hogy én nekem jogomban áll megsértődjek? Tehát én próbálok úgy hozzáállni az élethez, hogy én tényleg bukott vagyok, és okozhatok fájdalmat, ráléphetek a tyúkszemedre, Márk. De most én, hogy olyan emberekkel vegyem állandóan körbe magam, akik soha nem lépnek a tyúkszemedre, szerintem ez utópia. És akkor ilyen szempontból azt mondom, hogy nem áll jogom a megsértődni se. Hát Krisztus meghalt azért a csetlésért, botlásáért, amit ő elkövetett velem szembe, vagy úgy érzem, hogy elkövetett velem szembe. Mert nagyon sokszor nem is akart semmi sértőt mondani a másik, csak mondta, és akkor én bepipultam ezen, megsértődtem ezen.
0: Tulajdonképpen az ilyen rendezetlen kapcsolatok is terhek a méretünkbe. Úgy gondoljuk, és a haragot úgy kell elképzelni, mint egy méreg, amit mi iszunk, és azt hiszem, hogy a másik fog meghalni tőle. Pedig nem, hogy minél többet haragszok, minél többet kibeszélem a másikat, minél többet táplálom ezt a rossz tüzet, annál rosszabb lesz nekem. És valaki ezt a rendezetlen kapcsolatokat úgy szemléltette, hogy minden egyes emberért, akire haragudott, tartott magánál egy követ. És mindenhol magával vitte, és ott volt egy zsákba 5-10-15 kő. És egyszer repültek is valahova, és leállították, hogy figyelj, túl nehéz a táska, de valamit ki kell tegyél belőle. És a köveket ott hagyta. Tehát akkor se tette ki, mert ragaszkodott azért ehhez a gyakorlathoz. És kirakott mást. És egyszer mind mentek, és csak ezt vette észre rajta a pásztor, hogy fogja és kidobja a köveket, és akkor sikerült igazán megbocsátania. És mi is ilyenek vagyunk, hogy hordozzuk magunkat, cipeljük ezeket a fölösleges terheket. Kibeszéljük, ott van a gyűlölet bennünk, és ez magunkra nézve se jó, mert bűn, hogyha tartjuk a haragot, és mások se szeretik hallgatni azt, hogy mi hogy plegykálkodunk, hogy panaszkodunk másokról.
1: Iszonyat mennyire le tudja terhelni az embert. Már én ismerek olyanokat, akik nem bocsátottak meg, akik konfliktuson maradtak, hogy mennyire megbénítja a lelki életüket, elveszi az életörömüket, meg tudnak keseredni, akik állandóan ciperik ezt a sérelmet, vagy a rendezetlen konfliktusoknak a következmény borza, és egy közösséget is, tehát megmérgez egy közösséget. Tehát ha akarjuk, hogy felüljön az ifjúságunk, felüljenek a közösségünk, felüljenek a családjaink, felüljenek a baráti kapcsolatunk, rendezett kapcsolatok kell legyenek. Semmilyen kompromisszum nem tűr, rendezett kapcsolatok. De az nem azt jelenti, hogy én vagyok, aki diktálok, és mindenki hozzám rendeződik, hanem Isten rendezzen bennünket, megint bejön az, ahogy a Szentlélek jónak látta. Tehát, hogy engedjük, hogy Isten lelke munkálkodjon közöttünk, és rendezzük ezeket a dolgokat, vagy rendeződjenek ezek a dolgok köztünk.

0: Na mi van akkor, hogyha elmész, bocsánatot kérsz, próbálod rendezni a konfliktust, és az illető nem akarja, vagy nem ismeri be a hibáit, nem akarja veled rendezni, nem fogadja bocsánatkérésedet. Mi van ilyenkor? Akkor te konfliktusban maradtál? Nem rendezted? Mit tettél? Hogy hogyan állják ehhez?
1: Hát nem tudom, csak a Biblia jut eszembe, amit Biblia mond, hogy
0: na, ez a legjobb válasz.
1: Ha a ketten nem értenek egyet, akkor hozz be egy harmadik szemét, és legyen ő a tanú, vagy hozzá be két szemét, aki ott van, és mind a ketten elmondjátok. Tehát az a kívülálló személylása az éremnek mind a két oldalát, és ne olyan bírót hív el, aki a te oldaladra fúj, aki korrupt, hanem egy olyan embert, aki tényleg bölcs, pásztor a legjobb opció erre nyilván, és rendezzétek úgy a kapcsolatot, hogy beszéltek meg úgy, és az a legjobb, hogyha végén tényleg tudtok imádkozni azért, hogy tegyétek le, és ne legyenek utána se szurkálódások, hogy hát már pedig ezt mondtam, vagy visszahozzátok, hanem ami rendezve volt, az maradjon is rendezve.
0: Én is így látom, ezeket a fokozatokat kell követni, tehát négy szem közt, aztán bevonva egy testvért, és így tovább menni, és akár a gyülekezet elé is vinni a dolgot, hogyha annyira meghatározó. Most nyilván ilyet nem hiszem, hogy a gyülekezet elé kell vinni, hogy a parkolóban kikarcolta meg a kocsimat, mert nem tudok rájönni sehogy, és ez akkor itt magadban kell rendezni ezt a feldúlt lelki állapotot. Illetve én még azt azért mondanám már, tehát hogy ez nagyon fontos, hogy rendezni akar. Te, tehát önmagadért felelsz. Én nem felelek a másikért. Az más kérdés, hogy belekerültem konfliktusba vele, mikor Isten lelke erre rávilágított, hogy hol hibáztam, én bocsánatot kérek, elmondom neki, és ha ő nem fogadja, bocsi, ez az ő magánügye. Vagy ha tagadja, tehát hogy nem akarja rendezni, rávilágította, hogy mi itt a valós dolog, vagy rávilágított valaki az a harmadik személy, a negyedik személy, és ő csak hazugságban marad, sötétségben marad, akkor én úgy gondolom, hogy az fel vagy szabadulva. Tehát, hogy te bocsánatot kértél, akartad, Isten előtt elrendezted, és ő mégsem akarja ezt fogadni, tehát nincs mit tegyél. Tehát tényleg részedről szabad, és azt mondod, figyelj, teljes mértékben megbocsátottam neked, nem haragszok rád, bezzeg, én még élek, nem felejtem, amit tettél velem, vagy mondtál nekem, vagy tagadja, tehát, hogy nem fogadja, hogy ő volt a ludas, ő hibázott abban a dologban, hogy ilyenkor be kell ismernünk, hogy sajnos nem mindenkit ér utól Istennek a lelke, a vizsgáló lelke, és nem enged ennek. Imádkozunk érte, hogy engedjen meg, ismerje ezt be. Tehát, hogy jusson bűnbánatra valóban. Valaki egyszer azt mondta, hogy az új élet mindig a tudatos bűnbánat és az öntudatlan szentség bizonyítja, nem pedig fordítva. Hogy tudatos szentség és öntudatlan bűnbánat. Tehát tudatos bűnbánat, hogy Uram, megint vétkeztem ellened, vétkeztem a barátom ellen, a barátnőm ellen, a pásztorom ellen, az ifjúsági társam ellen, stb. És az öntudatlan szentség, nem pedig fordítva. Mi olyan sokszor tudatosak, hogy mi milyen szentek vagyunk, hányszor járunk imázva, milyen szolgálatot vállalunk, hány beosztottunk van, stb. És öntudatlan bennünk a bűnbánat. Tehát én ismerek olyan hívő embereket, most vezetőkre is gondolok akár, akiket nem is tudom, mikor hallottam utoljára bocsánatot kérni, vagy nem hallottam soha. És bocsia, annyira nem látom tökéletesnek őket. Tehát, hogy kell ennyi alázat bennünk legyen, hogy ha megsértettelek, megbántottalak, akkor kérlek, bocsáss meg. Vagy úgy érzem, van valami bajod velem, mondd el, mi az, amivel én fájdalmat okoztam neked. És elmondja, és akkor mondd, ne haragudj, nem azt akartam. Vagy bocsáss meg, tényleg ott undokul viselkedtem vele. Tehát, hogy akarjuk rendezni, legyen bennünk ennyi alázat.
1: Igen. És ezt nem azért kell tenni, mert mi mondjuk, hanem azért, mert a Biblia mondja, hogy tűrjetek egymás szeretettel, meg írja, hogy áldottak azok, akik békét teremtenek.
0: Amikkel kezdtem az igék, vagy a mi atyánk. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Tehát, hogy annyi minden megbocsátott nekünk az Atya Isten, mi ne bocsássunk meg egymásnak. Tehát nem győzöm ezt hangsúlyozni, már sokkal jobb rendezett kapcsolatokban élni, mint rendezetlen kapcsolatokban. Rendezetlenség lesz köztünk, mert bukottak vagyunk, meg jön az ámító és becsap bennünket, de van egy Istenünk, aki a rendnek az Istene, és rendet tud teremteni a kapcsolatainkban. Én hiszem azt, hogy a családjainkban is, a baráti kapcsolatainkban is, az ifjúságainkban is, a gyülekezeteinkben is. És ne elégedjünk meg azzal, mintha úgy teszünk, mintha rend lenne, pedig nincs rend. A szőnyeg alá söpörtük a dolgokat. Tényleg legyen kiporszívózva, legyen lepókhálózva. A fiókokban is legyen rend. Engedjük, hogy Isten szépen lassan rendet rakjon. Ő a legjobb takarító. És az én életemben kell először takarítson, aztán a tiédbe. Csak mindig azt hiszük, hogy na, hát a tiédbe. Ott takarítson meg, azért rend van.
1: Igen. Hát úgy gondolom, ez nagyon jó végszója ennek a podcastnek.
0: Volt már köztünk konfliktus már?
1: Persze, hogy volt.
0: Ugye? De nem azon volt konfliktus, hogy most megüljünk valakit, mert ne üljünk meg valakit, tehát nem ilyen brutál, bibliaellenes dolgon, hanem ja, banális dolgokon volt konfliktusunk, rendeztük.
1: Igen,
0: rendeztük.
1: Itt vagyunk most is, beszélgetünk. Itt vagyunk
0: most is, békességen köztünk, meg is tudjuk egymást ölelnek. Tehát ez a fontos, hogy rendezzük. És igen, én erre hívom a hallgatókat, meg ahogy követek bennünket, hogy ne ijedjünk meg a konfliktusoktól. Ismerjük, amikor hibáztunk. Rendezzük, és engedjük, hogy a Szentlélek Isten legyen az, aki takarít, aki takarít, aki jónak lát, és arra azt mondom, hogy Uram, mi is jónak látjuk. Én ezt mondanám egy végszóként. Te?
1: Hát én csak azt tudom mondani, hogy hallgassunk a Bibliára, mert sokkal régebben van, mint mi voltunk, és sokkal nagyobb bölcsesség rejlik benne, mint magunkba, és parancsként mondja, hogy szeressük egymást, és rendezzük a konfliktusokat. Tehát, hogyha nekünk nem is hisztek, ne is higgyetek mindenben, vizsgáljátok meg az ige alapján, és az igét olvassátok, és ott tisztán kimondja, hogy mit kell tegyünk.
0: Legyenek őszinte rendezett kapcsolataink.
1: Így van.
0: Köszönjük, hogy velünk voltatok.
1: Sziasztok.
2: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd. Érted már? Majd megfogod.

0: Köszönjük meg, kedves hallgatóink, az Úrnak, hogy eldöntötte és véghez vitte a mi szabadításunkat, hiszen úgy határozott, hogy a Jézus Krisztusban való hit által szabadulást ad a bűn rabságából, a bűnhődés kínjaiból, és hogy ne legyen semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Jézus Krisztusban vannak. Áldjuk őt, hogy megbocsátja nekünk, ha mi csalódásainkban, bajainkban mégis bűnbakot keresünk, ahelyett, hogy odaállnánk elé a megbánásunkkal.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Szeretetének ajándéka egyszülött fia. A mai ige János evangéliuma 3. fejezet 16. verse. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Gondolatok az igéről. Az ég valamennyi csillaga közül a sark csillaga leghasznosabb a tengerészeknek. Ez az igevers is ilyen sark csillag, mert több embert vezetett már az üdvösségre, mint bármely más bibliai vers. Az ígéretek között pedig olyan, mint a nagy medve a csillagképek közt. Néhány szó különleges fényen ragyog benne. Az úgy azt fejezi ki, hogy Isten irántunk való szeretete mérhetetlenül nagy. Az adta szó, hogy ajándékról van szó, amelyet csak úgy megkaphatunk. Az pedig, hogy fiát adta értünk, Isten szeretetének rendkívüli megnyilvánulása. Addig ugyanis, amíg fiában nem jött le hozzánk a földre, hogy értünk éljen és meghaljon, addig még nem nyilvánította ki ilyen szemléletes módon szeretetét az emberek iránt. Ez a három szó valóban kiragyog ebből a mondatból. De ez még nem minden. Szeliden felszólít, hogy higgyük ezt, és kegyelmesen az üdvösség útjára rámutat, amely minden bűnös ember számára járhatóvá lett. Ez a lehetőség széles teret nyit mindenki számára, aki hisz ő benne, és az aki mindenkire vonatkozik, aki csak hisz, senkit sem zár ki az üdvösségből. Ezután pedig jön a nagy ígéret, hogy akik hisznek Krisztusban, nem vesznek el, hanem örök életet nyernek. Milyen nagy ígéret ez mindazoknak, akik talán úgy érzik, hogy ők elvesznek és semmiképpen meg nem menekülhetnek, mert azt ígéri, hogy mindenki megmenekül, aki hisz Krisztusban. Tehát, ha hiszünk Krisztusban, örök életünk van. Kántoroknak szerveznek szakmai és lelki napot Budapesten. A központi kántorképző keretében szakmai és lelki napot rendeznek kántoroknak holnap, július 7-én Budapesten, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karán az Országos Magyar Cecília Egyesület szervezésében. A Cecília Egyesület a kántornapot a Harmat Artúr központi kántorképző helyszínén tartja. A kántorképzőnek minden évben van egy szakmai napja, melyet idén a Cecília Egyesülettel közösen tartanak meg. Megújult állandó kiállítással várja látogatóit az Esztergomi Keresztény Múzeum. Az Esztergomi Keresztény Múzeum július 1-től új koncepcióval és teljesen megújult állandó kiállítással várja látogatóit. Az ország egyik legjelentősebb egyházi gyűjteményének átalakításakor arra törekedtek, hogy a magyar és az európai keresztény művészet legkiemelkedőbb alkotásai időrendben és földrajzi összefüggéseikben mutatkozzanak meg. A megnyitót az Esztergom vízivárosi plébánia templomban tartották meg. A rendezvényen Koncsek Ildikó múzeumigazgató köszöntötte a vendégeket. Török Csaba, az esztergomi bazilika plébánosa, egyetemi tanár, valamint Mikó Árpád művészettörténész nyitotta meg a tárlatot. Az időjárásról. Éljük a szép nyarat! Ma hétfőn felhős, enyhén napos idő várható. Néhol zápor előfordulhat. A szél élénkülhet, és már 27-32 fokunk van. Kedden is több órára kisüt a nap. Elszórtan esők is eshetnek. Az északi szél élénk lesz, és 27-34 fokra nő a csúcshőmérséklet.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

reggeli csendesség. Boldog leszel, ha megteszed a mennyei atya akaratát.

Mert mindaz, aki megteszi atyám akaratát, aki a mennyekben van, az az én fivérem, nővérem és anyám.

Mekkora megtiszteltetés! Ha komolyan vesszük az Isten akaratával való együttműködést, Jézus fivérei, nővérei lehetünk. Egészen szoros kapcsolatba kerülhetünk vele, és rajta keresztül mindazokkal, akik Isten családjába tartoznak. Erre vonatkozik Jézus azon ígérete is, miszerint mindenki, aki elhagyta házát, testvéreit vagy nővéreit, apját vagy anyját, gyermekeit vagy földjét az én nevemért, százannyit kap majd, és örök életet fog örökölni.

Vajon mi az a száz annyi, amit Jézus ígér? Aki eldönti azt, hogy Krisztus követőjeként Isten akarata szerint szeretne élni, azt nagy valószínűséggel előbb vagy utóbb kiközösítik maguk közül a régi barátok. De amúgy sem érezné már jól magát az eddigi időtöltései, szórakozásai között. Az ilyen ember már nem akarja a hétvégét azzal tölteni, amivel korábban töltötte, mert új, számára eddig ismeretlen feladatokat, lehetőségeket kap helyébe Istentől. Így elszakad a baráti körtől, a megszokott helyektől és időtöltésektől. Isten gyermekeinek nagy családjába lép be, ahol mindenki azzal segít a másiknak, amivel éppen tud. Lelki közelségbe kerül addig számára idegen emberekkel, akikkel kölcsönösen támogatják egymást a hitéletben, de az élet más területein is. Így százszorosan kárpótoltatik mindazért, amiről azért mondott le, hogy az Úrnak tetsző módon éljen. Tehát már itt a földön sok ajándékban részesül. A mennyben majd örökké szemlélhetjük Istent. Teljessé válik a Szent Háromsággal való közösségünk. Teljessé válik az élet. Nem zavarja azt meg többé sem halál, sem betegség, sem fájdalom, sem viszály, sem félelem. Egy szóval semmi. El sem tudjuk képzelni, hogy milyen lesz. Isten igéje megpróbálja valamelyest elénk rajzolni. Boldog az az ember, aki ezt elhiszi, és eszerint rendezi be itt a földön az életét, aki felismeri és megteszi a mennyei Atya akaratát. Törekedj úgy élni, hogy ezek a szavak rád is vonatkozzanak.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, július 6-a. János evangéliuma, 6. fejezet, 52-től 59. versig. A zsidók erre vitatkozni kezdtek egymással, és ezt kérdezték. Hogyan adhatná ez nekünk a testét eledelül? Jézus így szólt hozzájuk. Bizony-bizony mondom néktek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet ti bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. Ahogyan engem az élő atya küldött el, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, élni fog én általam. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le. Ez nem olyan, mint amilyet atyáitok ettek, és mégis meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, élni fog örökké. Ezeket a zsinagógában mondta, amikor Kapernaumban tanított. Testi valónkban tudjuk, ha másért nem, mert megtapasztaljuk, hogy szükségünk van a napi táplálékra. Ha nem eszünk megfelelő módon is eleget, annak következményei vannak. Először csökken a teljesítő képesség. Ha hosszan tart az elégtelen étkezés, akkor akár teljesen alkalmatlanná is válunk a feladataink elvégzésére. Majd jönnek a különböző betegségek, legvégül pedig a halál. Akik egészségtudatosan élnek, törekszenek is arra, hogy rendszeresen és megfelelő módon étkezzenek. A léleknek is szüksége van táplálékra, hogy éljen. Jézusra, az élet kenyerére, aki a kereszt áldozatával megnyitotta az utat Istenhez, az örök életre. Ezért a hívő ember legfőbb lelki tápláléka az, ami a bizonyosságot erősíti a lelkében. A mindennapok vele járói a küzdelem, a kihívás, a kísértés, az útkeresés is, amelyek nem egyszerűen megpróbálnak, hanem a lelket is igénybe veszik. Lemerítenek. Idézőjelben éhessé tesznek. Ne elégedj meg azokkal a dolgokkal, amelyek csupán gyors energialöketet adnak a lelkednek. Jézus teste az igazi étel, és vére az igazi ital. Ha élni akarsz, és nem csupán túlélni, minden nap be kell töltened a lelki szükségedet Krisztussal. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatott Jack Ward Talman írt a Texasból, az Egyesült Államokból. Isten gondot visel. Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. Péter apostol első levelének 5. fejezetének 7. verse. Az MR vizsgálat kimutatta, hogy a vállamban érzett elviselhetetlen fájdalom a gerincem néhány csigolyájának problémájából eredt. Úgy döntöttem, hogy alávetem magam a műtétnek, a műtét után azonban mind a 4 végtagom lebénult. Miután 3 különböző rehabilitációs központban is kezeltek, a feleségem talált egy helyet számomra egy szakápolási intézményben. Mindkettőnknek megkönnyebbülés volt, hogy olyan helyen lehetek, ahol ilyen magas szintű ellátást kapok. Lassan javulok, és ma már mindkét karomat tudom használni, és a bal lábamat is képes vagyok mozgatni. Tudok egyedül étkezni, és más korlátozott feladatok elvégzésére is képes lettem. Keresztény pszichoterapeuta vagyok, és 2 nagy gyülekezetben is szolgáltam lelkészként. Hozzá voltam szokva, hogy én segítek másoknak, ezért elég nehéz volt magam számára elfogadni a segítséget. Péter apostol első levelének első fejezetéből való fenti vers folyamatosan a fejemben járt ebben az időszakban. Az intézet káplányának bátorítására havonta egyszer Isten tiszteletet tartok a feleségem segítségével. Ezáltal megtapasztaltam, hogy valóban nagyobb áldás adni, mint kapni. Naponta imádkozom azért, hogy bátoríthassam azokat, akik hasonló kihívásokkal szembesülnek. Drága Urunk, segíts, hogy élettapasztalatainkat mások megsegítésére használjuk. Amen. Napi gondolat: tudok másoknak segíteni, mert Isten megsegít engem. Imádkozzunk a mozgáskorlátozott emberekért.
0: Felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Reményik Sándor. Egy lélek állt. Egy lélek állt az Isten közelébe, s az örök napsugárban reszketett és fázva félt, mert érezte, hogy vonza már a föld, és keserünkelt ajkán a miért, mikor az Isten intett neki: készülj! Valaki ott lenn, meg akar születni. Neked szőtték a színes porhüvelyt, pici kezeket, pici lábakat, és most hiába le kell szállanod. Öröktől fogva te vagy kiszemelve, hogy a testet betöltsd, mint bor a kelyhet, ámpolnát a láng. Menj és ne kérdezz, ennek meg kell lenni. És szólt a lélek: én nem akarok menni. Én boldog vagyok veled, Istenem. Mit vétettem, hogy egedből kivetsz? Mit vétettem, hogy le kell szállanom, s elhagynom búsan és reménytelen az angyalokat, testvéreimet? Mit vétettem, hogy le kell szállanom, s felöltenem a gyötrő Nessus inget, a meghasonlás örök köntösét, a nekem szabott hitvány rongyruhát, ki bor vagyok, a végtelennek vére, s láng, mely üveg alul is égig ér? Mit vétettem, hogy bezársz engemet kehelybe, mely megrosdásodik, s ampolnába, mely romlandó cserép? És szólt az Isten szigorún: elég! A törvény ellen nincsen lázadás. Ha milliók mentek panasztalan, talán te légy kivétel. Mint fiókát az atyamadár, kivetlek. Tanulj meg jobban repülni, s jobban becsülni meg az örök fészket. S az ige alatt meggörnyedt a lélek. Szomorún indult a kapu felé, de onnan visszafordult. Ó, Uram! Egy vágyam, egy utolsó volna még. Egy angyalt, testvérlelket hagytam itt. Szerettük egymást véghetetlenül, tisztán, ahogy csak a mennyben lehet. Szeretném viszont látni odalenn, ha csak egy percre, ha csak mint egy álmot. S felelt az Úr: menj és keresd, lehet, hogy megtalálod.

mivel én vagyok urad, Istened, aki jobb kezedet fogom, és aki azt mondom neked, ne félj, én megsegítelek.

0: Valódi érzékenység.
1: Találkozások. Senkit ne szidalmazzanak, ne veszekedjenek, gyengédek legyenek, teljes szelídséget tanúsítván minden ember iránt. Tituszhoz írott levél, 3. fejezet 2. verse. Gondolatok az ígéről. Az igazi udvariasság lényege az, hogy figyelmességet tanúsítunk mások iránt. A helyes nevelés az, amely együttérzésre és kedvességre tanít. Ha a fiatalokat nem oktatjuk arra, hogy tiszteljék szüleiket, értékeljék jó tulajdonságaikat, türelemmel hordozzák gyengeségeiket és segítsék őket, az ilyen nevelés teljesen hiába való. Alakítsuk őket figyelmessé, gyengéddé, nagylelkűvé és segítőkészé, ifjak, öregek és szerencsétlenek iránt, és mindenkivel szemben előzékenyé. A Biblia udvariasságra szólít fel, és sok szemléltető példával mutatja be az önzetlenség lelkületét, a szelídség kegyelmi ajándékát, a megnyerő természetet, amely az igazi előzékenységet jellemzi. Ezek a tulajdonságok csak visszatükröződései Krisztus jellemének. A világnak minden gyengétsége és udvariassága őtőle származik, még azok között is, akik nem ismerik az ő nevét. Isten azt akarja, hogy ezek a tulajdonságok tökéletesen jellemezzék az ő gyermekeit. Célja az, hogy az emberek ezekben is az ő szépségét szemléljék. A szelídség és szépség ragyogó sugarai áradtak szét megváltónk mindennapi életéből.

0: Istennek terve van veled.
1: Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Jeremiás próféta könyve 29. fejezet 11. vers. A kislány megfeszített izmokkal és merev testtel ült a kis ágya mellett. Már sokszor megtette ezt, amikor ijesztő, de ismerős hangok hatoltak be a világába. Hogyan birkózik meg egy 6-7 éves gyermek, egy erőszakos, részeges apával, akinek a dühe elszabadult. A félelemtől megbénult kislány az anyja biztonságára és az apja dühére gondolt, minden izma megfeszült. Az apa megint verte az anyját. A korábbi epizódok miatt a kislány édesanyja napokra elszigetelődött a hálószobájában. Beth egyedül volt és tűnődött. Vajon ez is egyike lesz azoknak az éjszakáknak, amikor apa részegen, erőszakosan közeledik hozzá? Kétségbe esetten próbálta egyben tartani a világát egy olyan családban, amelynek viselkedése irracionális és irányíthatatlan volt. Beth mindennek az áldozata volt. 10 gyermek közül a legfiatalabbként az apja kínoszta és szexuálisan bántalmazta. Teljesen egyedül érezte magát, a családja elhagyta, elszigetelte magát az emberektől, és saját világában élt, senkiben sem bízott. Családi életének kínzásait otthon kellett titokban tartania. Tizenéves kora végén Beth találkozott Bertel. Ő volt az a gyengéd stabilitás, amire szüksége volt és amire vágyott. Rögtön a középiskola elvégzése után összeházasodtak. Bertnek is voltak problémái, de az övéi mások voltak, mint az övé. Beth egyetlen menedékhelye egy közeli, tágas templom volt, gyorsan elfogadta Bert vallását. Heti rendszerességgel elmentek az összejövetelekre, de a többi taggal való kapcsolatuk minimális volt. Végül 15 évnyi csendes, emlékezés és szomorúság után Beth megnyílt a lelkész feleségének, mert bizalmon alapuló kapcsolat alakult ki közöttük. Beth az újjáépítést választotta, megtanulva, hogy az érzelmi sérülések tönkreteszik érzelmi fejlődésünket. A megfelelő eszközökkel és tudással, valamint Isten erejében bízva, a növekedést választotta. Ma Beth aktívan szolgálja a hasonlóan érintetteket, mert úgy döntött, hogy a felépülés útját járja mellette, és ennek eredményeként házasságuk virágzott, és áldássá vált mások számára. Dicsértessék Isten, nem számít, milyen kétségbejtőek a körülményeink, vagy milyen sérült a kezdetünk, Istennek terve van velünk, hogy helyreállítson minket.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Július 6-án, hétfőn, következőképpen szól hozzánk Istennek igéje. Nap Ószövetségi igéjét Mózes 5. könyvének 5. fejezetében a 32. versként olvashatjuk. Tartsátok meg és teljesítsétek azt, amit Istenetek az Úr megparancsolt nektek. Ne térjetek el attól se jobbra, se balra. A nap újszövetségi igéjét János szerinti evangélium 12. fejezetében a 26. versként találjuk. Jézus mondja, ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Amikor a GPS-be beütök egy címet, szinte 100%-ig biztos vagyok abban, hogy jó helyre visz majd, és hogy a legoptimálisabb úton történik az utazás. Kényelmes módja a haladásnak. Ha korán kanyarodom le, vagy rossz sávba sorolok, újra tervez, nem kell aggódnom. Ráadásul mióta kikapcsoltam a bosszantó robot hangját, kifejezetten megnyugtató a jelenléte. Sosem fed meg, ha elrontok valamit, csak szimplán irányba állít. Az én feladatom pedig az, hogy ráhagyatkozzam és kövessem. Az életemet rendkívül önfejűen tudom élni. Nagyon sok helyzetben hiszem, hogy egyedül nálam van az igazság, vagy hogy csak is én tudom, merre van a jó út. Erős meggyőződésem van arról, hogy például kicsoda Isten, hogyan van jelen ebben a világban, és hogy mi jó és mi elítélendő. Ennek sajnos sokszor elég élesen hangot is adok, konfliktusba keveredve másokkal. Ilyenkor, ha Isten megadja nekem azt az ajándékot, rádöbbenek arra, hogy mennyire kevés dologról is van bizonyosságom az önfejűségem ellenére. Pedig talán csak el kellene engednem ennek a görcsét. Hagynom kellene, hogy valami, vagy sokkal inkább valaki vezessen. Az életem egy területén, a volán mögött ez olyan könnyen megy. Bárcsak így adnám át egész életemet annak, aki az örök élethez, a mennyei otthonhoz, az ő országához vezet. Nap imádsága. Uram, Te vagy az, aki megmutatod a helyes irányt. Még akkor is, ha minden bizonytalan körülöttem. Hadd bízzam rád életemet, s hadd kövesselek téged, hogy érezhessem, ahol téged követhetlek, ott jó helyen vagyok. Ámen. Nagy Szabolcs áhítatát hallottuk, és a nap igéi voltak. Tartsátok meg, és teljesítsétek azt, amit Istenetek az Úr megparancsolt nektek, és ne térjetek le attól se jobbra, se balra. És a nap újszövetségi igéje, Jézus szava, ki ezt mondja, ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, s ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is.

A kertészkedés olyan, akár egy kaland. Egyik évben szép paradicsom és paprika termett a kertemben, de a betakarítás előtt valaki, talán egy mókus, lakmározott a termésből. Beleharapott mindegyik paradicsomba, és persze egyiket sem fogyasztotta el, emiatt azok tönkrementek. A következő évben vettem egy paprika palántát, és úgy döntöttem, hogy bent fogom tartani a biztonság érdekében. Magasra nőtt, gyönyörű levelei lettek, de egyetlen paprika sem termett rajta. Még télen is vigyáztam rá. Dús, egészséges növény lett belőle. A második évben egy darab apró paprika fejlődött ki rajta. Sokat gondolkoztam azon, hogyha a növény ilyen jól megél a házban, miért nincs rajta termés? Nem az a palánta célja, hogy paprikát teremjen? Végül kivittem a szabadba, ahol az a veszély fenyegette, hogy a mókusok megint csak elfogyasztják, mielőtt még alkalmunk lenne leszedni. Odafigyeltem rá, és igyekeztem távol tartani tőle a termés ellenségeit, így abban az évben végre lett rajta paprika. Betöltötte a célját. Jól lehet, rosszabbul nézett ki, mint korábban, amikor még bent volt.

A gyümölcs termés a keresztény élet bizonyítéka. Isten lelkének munkája által hoz gyümölcsöt az ember élete. Ez nem csupán személyes jellemváltozás, szeretet, türelem, szelídség és a többi, hanem mások szolgálata, elérése is, az evangélium terjesztése, az emberek segítése, vigasztalása, tanítása.

A fügefa példázata a formális, de terméketlen hit. A gyümölcs nélküli fügefa Krisztus szemében a képmutató, gyümölcstelen Izraelt jelképezte, de ma épp úgy jelképezhet bármely egyént, aki vallásos látszatot mutat, de Isten számára nem hasznos. A külső szépség, a látszólagos vallásosság, elszigetelt szentség nem pótolja a valódi gyümölcstermést. Ha valaki elzárkózik a világtól, hogy ne szennyeződjön be, azzal nem teljesíti a küldetését, az olyan, mint a szép, de terméketlen fa. Ez a magatartás nem Isten útja, mert a szentség nevében kivonják magukat a szolgálatból. Nem szabad elmenekülnünk a világtól, hogy önmagunkért éljünk. Krisztus tanítványainak a világ világosságává kell válniuk. A hit nem arra hív, hogy elszigeteljük magunkat, hanem hogy bevilágítsuk a világot. Jézus nem azért ültetett el bennünket, hogy egy üvegházban növekedjünk, hanem hogy a világ sötétségébe fényt vigyünk.

Isten nem ment meg senkit azért, hogy tétlen legyen. Azt akarja, hogy mindnyájan részt vegyünk a lelkek megmentésében. Ha nem lépünk ki abba a világba, amelyhez küldve vagyunk, nem csak gyümölcsöt nem termünk, de mások gyümölcsének begyűjtésében sem veszünk részt. Ha nem lépünk ki a kalandos világba, ahova terveztek minket, nem tudjuk megvalósítani, amit rajtunk keresztül szeretne érlelni az Úr.

és arra, hogy Istennek szenteljék életüket. Megtörténhet, hogy épp a saját kertünkben várnak ránk.

messziről meglátva egy zöldellő fügefát, odament, hát ha talál rajta valamit. De amikor odaért, semmit sem talált rajta, csak levelet, mert nem volt fügeérés ideje. Jézus megszólalt, és ezt mondta a fának. Senki ne egyék róla gyümölcsöt, soha többé. A tanítványai is hallották ezt. Márk evangéliuma, 11. fejezet, 13. és 14. vers.

Köszönjük meg, kedves hallgatóink, az Úrnak, hogy eldöntötte és véghez vitte a mi szabadításunkat, hiszen úgy határozott, hogy a Jézus Krisztusban való hit által szabadulást ad a bűn rabságából, a bűnhődés kínjaiból, és hogy ne legyen semmi,

0: Mi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Jézus Krisztusban vannak. Áldjuk őt, hogy megbocsátja nekünk, ha mi csalódásainkban, bajainkban mégis bűnbakot keresünk, ahelyett, hogy odaállnánk elé a megbánásunkkal.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Bartók Béla újratemetésének évfordulója. A világhírű magyar zeneszerző, zongora, művész, népdalgyűjtő Bartók Béla 1940-ben távozott Magyarországról. Útjának végcélja az Amerikai Egyesült Államok, oka a nácizmus európai térhódítása volt. A világháborút követően tervezett ugyan hazatérni, de látva a másik totalitárius diktatúra, a kommunizmus erőszakos előretörését, Amerikában maradt, ahol nem sokkal később, 1945. szeptember 26-án hunyt el. Magyarországi újratemetése már az 1960-as években felmerült, de végül csak 1988. július 5-én valósult meg. Szívhangok. Elkezdődött a bodrogi zenetábor. A bodrogi zenetábor idén is nagyszerű lehetőséget kínál a muzsikálásra és a lelki növekedésre. Tegnaptól július 5-től 12-éig a Szívhangok motto üzenetét bontják ki a reggeli és esti áhítatokon, valamint a csoportos beszélgetésekben. A zenei hangsúly a közös éneklésen és a társas zenélésen van, de lehetőség nyílik egyéni hangszeres foglalkozásokra is. A Bölcsesség kezdete oktatási központban és a kezelésében álló Nádasdi kastélyban nagy szeretettel várják a táborozókat, hogy újra megteljenek a terek jókedvű énekléssel, zenével. A kézműves műhelyek, a játszóterek, a sportpályák, az erdei ösvények is mindazt szolgálják, hogy jól teljen el, épülésükre legyen ez a hét. Szeretettel várnak minden érdeklődőt. Negyed százada a völgyben. A lélegzett református udvar július 24 és augusztus 2-a között várja a művészetek völgyének látogatói Talián Dörögdön. A kulturális és közösségi programokon fesztivál belépővel lehet részt venni, a lelki alkalmak azonban továbbra is minden érdeklődő számára ingyenesek. A részletek a művészetekvölgye.hu oldalon, valamint a reformátusudvar.református.hu honlapon lesznek elérhetők, a legfrissebb tudnivalókat pedig a lélegzett református udvar közösségi felületein teszik közzé. A kulturális programok és lelki alkalmak mellett a templomudvar a megállás és az elcsendesedés helye is a fesztivál forgatagában. A jubileumi év újdonságai és a református jelenlét jelentősége felől közelítve mutatkozik meg igazán, mi célt szolgál ez a program helyszín a művészetek völgyében, vallja Zila Gábor, a református közéleti és kulturális alapítvány ügyvezetője. Ismerd meg őt és kövesd! Tábort szerveznek az Esztergom budapesti főegyházmegye fiataljai számára. Mindnyájan egy szívvel, mottóval szervez tábort az Esztergom budapesti főegyházmegye augusztus 11-e és 15-e között Bodajkon, amelyre a 8. osztályostól az idén érettségiző korosztályig várják a résztvevőket. Az ötnapos tábor különleges a maga nemében, úgy a tematikáját, mint a programokat, az előadókat és a szervezőket tekintve is. 3 altáborra osztják majd a résztvevőket, ezáltal mindenki a saját korosztályának megfelelően tud majd kapcsolódni a programokhoz, beszélgetésekhez. Az altáboroknak külön papjuk és egy szerzetesük lesz, akik rendelkezésre állnak, ha egy táborozó mélyebb beszélgetésre vágyna. Az időjárásról. Éljük a szép nyarat! Ma hétfőn felhős, enyhén napos idő várható. Néhol zápor előfordulhat. A szél élénkülhet, és már 27-32 fokunk van. Kedden is több órára kisüt a nap. Elszórtan esők is eshetnek, az északi szél élénk lesz, és 27-34 fokra nő a csúcshőmérséklet.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Ezután mindenki hazament. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére. De korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzá sereglett. Ő pedig leült és tanította őket. Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, középre állították, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor továbbra is foggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik. Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt halva egymás után kimentek, kezdve a véneken, és egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá. Hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged. Ő így felelt. Senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki. Én sem ítéllek el téged. Menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. János evangéliuma 7. fejezet 53. 8. fejezet 11.

0: Életmentés az utolsó pillanatban.
1: Kedves Salome, hallottál már róla, mi történt? Teljesen össze vagyok zavarodva. Amikor a farizeusok Márka rajta kaptak, borzasztóan kínos volt. Aztán jöttek az első megjegyzések. Ennek a szabadosságnak véget kell vetni. Újra alkalmazni kell a törvényt. Pánikba estem. Ezek a férfiak elhatározták, hogy újra végrehajtják a régi törvényi előírást, miszerint meg kell kövezniük azt, aki házasságot tört. Végig ráncigáltak a városon a templomig ehhez a messiáshoz, Jézushoz. De úgy tűnt, hogy ő egyáltalán nem figyel rájuk, hanem valamit írt a porba. Ők meg csak azt mondogatták, hogy a törvény szerint nekem halállal kell lakolnom. Nem hagytak neki nyugtot, míg nem végre felnézett. Ezután olyat mondott, ami teljesen összezavarta őket. Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. Egyszerűen hihetetlen volt az egész. Egyik a másik után fogta magát, megfordult és elment. Végül ott maradtam egyedül vele és a tanítványaival. Borzasztóan megkönnyebbültem. Ekkor Jézus rám nézett, hol vannak a vádlóid? Senki sem ítél el téged? Kérdezte. Senki, Uram, feleltem. Jézus pedig ezt mondta. Én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Ez nagyon eltalált. Ezek szerint a Márkhoz fűződő viszonyom bűn lenne? Ezt eddig sosem gondoltam át. De volt valami Jézus szavaiban, ami meggyőzött. Hiszen végül is az életemet mentette meg, és én végtelenül hálás vagyok neki. Hát ezért szakítottam végérvényesen Márkkal. Sőt, azóta újra elkezdtem imádkozni. Szeretettel gondolok rád, Salom, barátnőd, Lea.

Forduljunk most a Jóistenhez, imádkozzunk együtt, teljes szívvel, nem szűnő reménységgel.

Uram Jézus Krisztus, ebben a reggeli órában arra gondolok, hogy te milyen tűrve, példás alázattal vitted végbe a megváltás művét a kereszten. Minden fájdalmadat és szenvedésedet irántunk emberek iránti szeretetből viselted el. Kérlek, add, hogy áldozatod bennem is hatékony legyen, hogy mint megváltott ember tanuljam meg a szolgálatot. Odaadásomban tölts el szerető lelkületeddel, hogy testem, lelkem minden adottságával tudjak segíteni és szolgálni másoknak. Jó Istenem, ezen a napon is újíts meg, kérlek. Tudjak töredelmes szívvel elviselni mindent, ha úgy látod szükségesnek. Szeretteimet is engedd békén cselekedni, Jézusunk kedves áldozatáért. Amen.

0: Közreműködtek Sümegyiné Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Július 6-a.
2: Husz János, csehországi huszita vallási vezető, a 14. század végén katedrájáról és szószékéről egyaránt következetesen hirdette tanait. Elvetett minden olyan hittételt, amelyet a Biblia nem említ meg. Az eukarisztia értelmezésében a két szín alatti áldozás híve volt, később követői kejhet ábrázoló zászlók alatt indultak csatába. A szimóniát, a lelki javakkal való üzérkedést teljes mértékben elítélte. Amikor 1415-ben, e napon, odakötözték a város falain kívül fölállított mágiára, még egyszer fölszólították, hogy vonja vissza tanait. Husz így felelt. Isten a tanúm, hogy sohasem tanítottam azt, amivel a hamis tanúk megrágalmaztak. Boldogan halok ma meg annak az evangéliumnak az igazságában, amelyről írtam, amelyet tanítottam, s amelyet hirdettem. A Vatikán Husszal kapcsolatos álláspontja csak 1999-ben változott meg, amikor II. János Pál pápa kijelentette, hogy sajnálja Husz kegyetlen halálát, és az egyház reformerének ismerte el.
1: Sir Thomas More. Morus Tamás angol jogász, író, költő, államférfi élete 1478 és 1535 között zajlott. Teljes odaadással küzdött a protestáns mozgalom megsemmisítéséért. Elkészítette a betiltandó és elégetendő protestáns könyvek listáját, az eretnekeket mágia halállal büntette. Jelentős volt befolyása az angol jogra, az egyenlőség előtérbe helyezésével. Írói tevékenysége is számottevő. Jó néhány dala népdalként maradt fönn. 1516-ban kiadott az Ideális Társadalmat festő Utópia című műfajteremtő írása az utána következő szociális utópiák mintája. Humanistaként hitt az ember és a világ tökéletesedésének eszméjében. Jól lehet, maga is úgy vélte, jelenében erre nincs esély. Sok olyan dolog van a sehol szigetiek államában, amit mifelénk is szeretnénk látni, de alig remélem. 8. Henrik radikális lépései idején a volt Lord Kancellár Morus háttérbe szorult, és az anglikán egyház megalapítása miatt összetűzött a királlyal. Kijelentette, hogy világi uralkodó nem igényelhet magának vallási jogokat. A király parancsára ezért őt is halálra ítélték, és július 6-án lefejezték.
2: 1893-ban, 43 évesen hunyt el Guy de Maupassant, francia író, drámaíró. A novella megújítója, a tömör lényegre törő stílus mestere. Megjelenik írásaiban a fantasztikum és a pesszimizmus is, ám leginkább figyelemre méltó a realizmusa, ahogy aforizmája is rögzíti: soha se ártsuk magunkat mások dolgába, elég kinek-kinek a maga lelki ismerete. Csupán egy évtizedes alkotói ideje alatt 6 regényt, közel 300 elbeszélést, néhány útleírást és egy verses kötetet írt. Máig ható regényei, az Egy asszony élete, a Szép fiú, az Erős, mint a halál.
1: Baross Gábor, a korszerű magyar kereskedelem és közlekedés megalapítója, 1848-ban e napon született. A dualizmus kori vasútügy fejlesztése terén elért eredményei miatt vasminiszternek nevezték. Legjelentősebb reformja a vasúti személyszállításban a zónatarifa rendszer bevezetése volt. Célja volt a vízi közlekedés fejlesztése, a Fiumei kikötő kiépítése és az Alduna hajózhatóvá tétele. A Vaskabu csatornát élete legnagyobb feladatának tekintette. 1886-ban megalapította a Postatakarékpénztár intézményét, amelynek révén 92-re már 3916 település postáján működött banki szolgáltatás. 1887-ben egyesítette a postát a távirdával. Legendás volt megfeszített munkatempója és tenni akarása.
2: 1935-ben lépett e földre Tenzin Tiák Hó, a 14. dalai láma, a tibetiek legfőbb spirituális vezetője. Rendszeresen tart tanításokat, ezek számos könyvben is megjelentek. Rengeteg felhatalmazási és beavatási szertartáson vesz részt az év folyamán szerte a világon. Hazánkban is 7 alkalommal járt. Fontos tanácsa: ha meg akarod változtatni a világot, először próbálj valamit jobbá tenni, megváltoztatni önmagadon.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: A szelíd nyelv életnek a fája, a romlott pedig összetöri a lelket. Példabeszédek könyve 15. fejezet 4. vers.

Van egy ismerősöm, aki notórius, megrögzött hazudozó. Már a kérdése is hazugság. Annyit hazudott már életében, hogy teljesen belegabajodott a sok koholmányba. Az egész élete hamisság, fél szavát sem lehet elhinni. Tudjuk, hogy csak semleges témákról beszélhetünk vele, mert minden mást kiforgat, nem úgy ad tovább, ahogy történt, és akármit mond, nem hihető. Mivel ezt más is tudja róla, sokan elfordultak tőle, és a kapcsolatai megromlottak.

0: A Biblia azt mondja, hogy a hamis beszéd összetöri a lelket. Ha valaki sosem mond igazat, annak elég gyötrő érzés lehet, mert állandó figyelmet és sok energiát igényel folyton arra ügyelni, nehogy rossz helyen mondjon valamit, vagy eltévessze, kinek mit mondott. Ezt a jelenséget több regény, színdarab és film is feldolgozta már. De nem csak annak a lelkét töri össze a hazugság, aki nem mond igazat, hanem azét is, akivel kapcsolatba kerül. Biztosan te is jártál már úgy, hogy megbíztál valakiben, ő pedig hazugságokat terjesztett rólad, vagy becsapott valamivel, hazudott neked. Ez nagyon fáj. Azt tanácsolom neked, hogyha nem akarsz kellemetlen helyzetbe kerülni, tönkretenni magadat vagy a szeretteidet, akkor mindig mondj igazat. Ezt pedig kezd azzal, hogy őszinte vagy önmagaddal és Istennel. Valld meg neki, ha hibáztál, és kérjed, hogy adjon erőt újra kezdeni, és igazat mondani.
1: Az útra valót írta Amotáni Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Harmóniában élni az ő törvényével.
1: A mai ige Józsué könyve első fejezet 7. verse. Csak légy erős és igen bátor, hogy vigyázz és mindent ama törvény szerint cselekedjél, amelyet Mózes az én szolgám szabott eléd. Se jobbra, se balra ne hajolj el attól, hogy eredményes legyél, bármerre jársz. Gondolatok az igéről. Isten keresi az ő szemében igaz embereket. Reformokat kell véghez vinni a gyülekezetekben. Nagy szükség van arra, hogy helyreállítsuk a férfiak és nők szívében a 10 parancsolat régi tiszteletét. Ezen parancsolatoknak való engedelmesség által az emberiségnek meg kell szentelődnie, hogy a kételkedés eredményei ne erősödjenek meg, hanem hitünk alapja nyilvánvalóvá váljon, és Isten szent törvényének minden szabálya érvényre jusson. Fel kell ébreszteni az egyéni felelősségvállalást. Az embereknek emlékezniük kell arra, hogy ha Isten szerint való emberek szeretnének lenni, akkor cselekedeteiknek igaznak, tisztának és becsületesnek kell lenniük. Férfiak és nők kitérhetnek a gyalázat elől, amelyet Krisztusért kell elviselniük. Végezhetik a bűn gyermekeinek munkáját, de ha ezt teszik, akkor biztos, hogy a gonosztevők jutalmát fogják kapni. Kitüntetett helyekre emelkedhetnek, magasan állhatnak az irodalmi világban, és büszke felsőbségükkel ellenállhatnak a mennyei eredet igazságának. De végül mindent el fognak veszíteni. Boldogságunk és üdvösségünk attól függ, hogy esszük-e az élet kenyerét, vagyis engedelmeskedünk-e Krisztus szavainak, és végezzük-e az ő munkáját, elősegítve az igazságot, és megfékezve az igazságtalanságot. Semmi sem adhat olyan önbizalmat, olyan bátorságot a tehetségnek és képességek olyan növekedését, mint az Isten törvénye kívánalmainak valódi értékelése. A Jézus Krisztus iránti szeretet elvezet bennünket arra, hogy engedelmeskedjünk Isten parancsolatainak, amely lámpás a lábaink előtt és ösvényünk világossága, amely biztosítja számunkra az Atya és a Fiú fényt árasztó, megtisztító, áldott jelenlétét. Aki engedelmes, az úgy tud beszélgetni Istennel, ahogyan Énok is tette.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Én a te Atya Istened vagyok. Engem hallgass. Tanuld meg, mit jelent az örökkévaló király gyermekének lenni. Legizgalmasabb kötelességed önmagad átadása nekem. Ez a kötelesség olyan örömteli kiváltság, hogy szinte már luxusnak tűnik. Hajlamos vagy bűntudatot érezni, amikor életed határait hátrébb tolod, hogy teret készíts a kizárólag velem töltött idő számára. A világ arra vár, hogy bele gyömöszöljön a maga öntő formájába. A nekem szánt idődet pedig lefoglalja. A világ útjai lelkiismeretedet is eltorzították, ezért büntett téged pont azért, ami nekem a legkedvesebb, az orcám kereséséért. A figyelmedet elterelni kívánó hangok zsivaján túl engem hallgass. Kérd lelkemet, hogy irányítsa az elmédet, mert ő és én tökéletes összhangban munkálkodunk. Csendesedj el, és légy figyelmes a jelenlétemben. Szent földön állsz.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Ézsaiás könyve, 9. fejezet, 6. vers. Zakariás könyve, 9. fejezet, 9. vers. Róma beliekhez írott levél, 8. fejezet, 15. 16. verse. Mózes második könyve, 3. fejezet, 5. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: Jeremiás könyve, 28. rész. Hananyá és Jeremiás összetűzése. Abban az esztendőben, Cidkijá júdai király uralkodása kezdetén, a 4. esztendő 5. hónapjában ezt mondta nekem a Gibeonból való Hananyá próféta, Azúr fia az úrházánál, a papok és az egész nép előtt. Így szól a seregek ura, Izrael istene. Összetöröm Babilónia királyának az igáját. 2 esztendőn belül visszahozom erre a helyre az úrházának minden edényét, amelyet elvitt Nebukadnetszar, Babilónia királya erről a helyről és Babilonba vitt. Visszahozom erre a helyre Jekonját, Jójákim fiát, Júda királyát és az összes júdai foglyot, aki elkerült Babilóniába. Így szól az Úr, mert összetöröm Babilónia királyának az igáját. De Jeremiás próféta válaszolt Hananyá prófétának, a papok és az egész nép előtt, akik ott álltak az úrházánál. Ezt mondta Jeremiás próféta. Ámen. Bár megtenni ezt az Úr, és teljesíteni az Úr a szavaidat, amelyben azt prófétáltad, hogy az úrházának edényei és azok, akik fogságba mentek, mind visszakerülnek Babilonból erre a helyre. De hallgass csak meg azt az igét, amelyet én hirdetek most neked és az egész népnek. Azok a próféták, akik előttem és előtted voltak régtől fogva, háborúról, éhínségről és dögvészről prófétáltak, hatalmas országok és nagy királyságok ellen. Ha pedig egy próféta békességről prófétál, akkor a prófétai ige beteljesedésekor majd kiderül, hogy valóban az Úr küldte-e azt a prófétát. Ekkor Hananyá próféta levette a jármot Jeremiás próféta nyakáról, és összetörte. Majd ezt mondta Hananyá az egész nép előtt. Ezt mondja az Úr, így töröm le Nebukadnetszar babilóniai király igáját 2 esztendőn belül minden nép nyakáról. Jeremiás próféta ekkor elment útjára. De így szólt az Úr igéje Jeremiáshoz, miután Hananyá próféta letörte a jármot Jeremiás próféta nyakáról. Menj, és ezt mond Hananyának. Így szól az Úr, fajármot törtél össze, de vasjármot csináltál helyette. Mert ezt mondja a seregek ura, Izrael istene. Vasigát teszek mindezeknek a népeknek a nyakára, hogy Nebukadnetszart, Babilónia királyát szolgálják. Szolgálni is fogják, sőt, még a vadállatokat is nekiadom. Majd ezt mondta Jeremiás próféta Hananyá prófétának. Hallgass ide, Hananyá! Nem küldött téged az Úr, hazugsággal bíztatod ezt a népet. Azért ezt mondja az Úr. Eltöröllek téged a föld színéről, még ebben az esztendőben meghalsz, mert szavaiddal el akartad téríteni őket az Úrtól. Meg is halt Hananyá próféta, még annak az esztendőnek a 7. hónapjában.

0: Mai szakasz, Jeremiás, 28. rész. Jeremiás ebben a fejezetben segít az embereknek, mire figyeljenek mélyebben. A proféták, akik előttem és előtted elejétől fogva voltak, sok ország ellen és nagy királyságok ellen, hadról és veszedelemről profétáltak. Hananiás azonban békét hirdetett a népnek. Az igaz próféta egyik próbája pedig ez, amely próféta a békességről profétál, mikor beteljesedik a próféta beszéde, akkor ismertetik meg a próféta, hogy az Úr küldöttei azt valójában. A hamis prófétaság kerül előtérbe Hanániás személyében. Azt jövendölte, hogy 2 éven belül a nemzet helyreállítása megtörténik, és a babiloni fogság véget ér. Letörte az igát Jeremiás nyakáról. Hallgatóinak azzal kellett összevetniük a profécia tartalmát, amit Jeremiás előtt élő proféták mondtak. Az elmúlt néhány évtizedben több jövendőlést hallottunk a világ végéről, mint amennyi a korábbi évszázadokban elhangzott. Néhány ezek közül konkrét dátumról beszélt. Ezek a proféták és proféciák sem állták meg a helyüket Isten szavának mérlegén. A következő ige szakaszok valamennyiünknek segítenek ellenőrizni egy proféciának szánt kijelentés hitelességét napjainkban is. Ezek Ézsaiás 8:20, Máté 7:15-20, János 4:1-3. A figyelmeztetés a János 4:1-ben találó. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől vannak-e, mert sok hamis próféta jött ki a világba. Ez a felelősség nem csak a teológusoké, lelkészeké és vezetőké, minden hívőnek magának kell ellenőriznie a lelkeket, és a közösség felelősségét sem szabad alábecsülni.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Isten igazságát nem ismerve, az ő tulajdon igazságukat igyekeztek érvényesíteni, és Isten igazságának nem engedelmeskedtek. Mert a törvény vége, célja Krisztus. Minden hívőnek igazságára, megigazulására. Rómabeliekhez írott levél 10. fejezet, 3. és 4. vers. Jézus rámutatott arra, hogy a hamis tanítások befolyása kiírtja a lélekből az igazság értékelését és az utána való vágyat. Senki, aki óbort iszik, mindjárt újat nem kíván, mert azt mondja, jobb az ó. Lukács evangéliuma 5. fejezet, 39. vers. A farizeusok holtformákhoz ragaszkodtak, elfordultak az élő igazságtól és Isten erejétől. Ez okozta a zsidók vesztét, és ez okozza sok lélekét napjainkban is. Ezrek követik el ugyanazt a hibát, amit azok a farizeusok, akiket Jézus Máté asztalánál megdorgált. Sokan inkább visszautasítják az igazságot, amely a világosság atyától száll alá, mintsem feladják valamely kedvenc elméletüket, eszméjüket vagy bálványozott véleményüket. Önmagukban bíznak, a saját bölcsességükben. Nincsenek tudatában lelki szegénységüknek. A törvényeskedő vallás sohasem vezethet lelkeket Krisztushoz, mert szeretetlen, Krisztus nélkülöző vallás. Az önigazult lelkületből származó böjtölés vagy ima utálatos Isten előtt. Az embernek meg kell szabadulnia önmagától, ki kell üresítenie magát, mielőtt teljes értelemben hívővé válhat Jézusban. Az Úr újjáteremtheti az embert, ha megtagadja énjét. Új tömlőkbe tölthető az új bor. Krisztus szeretete új élettel eleveníti meg a hívőt. Krisztus jelleme nyilatkozik meg abban, aki feltekint hitünk szerzőjére és bevégzőjére.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Vissza a forrásokhoz. Fáradt, kirojtosodott idegzetű, túl civilizált emberek ezrei kezdik észrevenni, hogy a hegyekbe menni annyi, mint hazamenni. Hogy a vadság szükségesség, és hogy a parkok és rezervátumok nem csupán, mint a faanyag és öntöző folyók forrásai, de az élet forrásaként is fontosak. John Meagher.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Kimerültél? Második rész. Örömmel vonultok majd ki, és békességben vezetnek titeket. Ézsaiás prófita könyve 55. fejezet 12. vers. Nézzünk most meg három jól bevált és hatékony stresszkezelési stratégiát. Első. Írd fel önmagadat is a napi teendőid listájára. Szállj naponta 2x15 percet megújulásra, a feladatok átcsoportosítására és feltöltődésre. Távolodj el a stressz forrásától. Ez akár annyit is jelenthet, hogy a szabadban sétálsz egyet és kiszellőzteted a fejed. Énekeld el a kedvenc dalodat, vagy csinálj valamit, ami segít kikapcsolni. Tartsd meg ezt a szokásodat akkor is, amikor feltornyosulnak a tennivalóid. Fontos vagy. Tanuld meg értékelni magad.

feszült izmaidat 5 perces stresszoldó gyakorlatokkal a nap során. Gondolkodás helyett mozogj egy kicsit, nyújtózz egyet, hajolj le, csinálj válkörzéseket, vagy csak kergesd meg a kutyádat, hadd folyjon át testeden az éltető vér, miközben az elméd egy kis szünetet tart. Hangosítsd fel a dicsőítő zenét és táncolj porszívózás közben, járjon ritmusra a lábad, miközben az ételt kevered a tűzhelyen, és perdülj táncra a bevásárlókocsival is a szupermarketben. A testmozgás béta-endorfin kiválasztására készteti az agyat, attól pedig könnyebben megnyugszol. Nem kell stresszben élned. A Bibliában ez áll. Örömmel vonultok majd ki, és békességben vezetnek titeket. Ezt pedig nem más mondta, mint az, aki megalkotott és megváltott téged.

0: Köszönjük meg, kedves hallgatóink, az Úrnak, hogy eldöntötte és véghez vitte a mi szabadításunkat, hiszen úgy határozott, hogy a Jézus Krisztusban való hit által szabadulást ad a bűn rabságából, a bűnhődés kínjaiból, és hogy ne legyen semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Jézus Krisztusban vannak. Áldjuk őt, hogy megbocsátja nekünk, ha mi csalódásainkban, bajainkban mégis bűnbakot keresünk, ahelyett, hogy odaállnánk elé a megbánásunkkal.
1: Szól a rádió.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Megrendezik idén is a szárszói konferenciát. Lélek és algoritmus, hit és digitalizáció Szárszón címmel rendezik meg idén a reformátusok szárszói konferenciáját augusztus 13 és 16-a között Balatonszárszón. A találkozó központjában ezúttal a mesterséges intelligencia, a digitalizáció és a keresztény hit kapcsolata áll. A négynapos konferenciára már lehet jelentkezni. Az idei program arra hívja a résztvevőket, hogy közösen gondolkodjanak arról, milyen viszonyban állunk az életünket egyre inkább átszövő technológiával. A négynapos találkozók közös áhítatókkal, plenáris előadásokkal, pódiumbeszélgetésekkel és témafeldolgozó alkalmakkal várja a résztvevőket. A konferencia a hagyományoknak megfelelően vasárnap délelőtt úrvacsorás istentisztelettel zárul. A reformátusok szárszói konferenciáját augusztus 13 és 16 között rendezik meg a Balatonszárszói Solideo Gloria Hotel és Konferencia Központban. A részvétel előzetes egyéni regisztrációhoz kötött, jelentkezni legkésőbb július 31-éig lehet a rendezvény.református.hu weboldalon. Amerikában jártak a pünkösdi egyház vezetői. Mindig különleges érzés visszatérni a kezdetekhez, inspirálódni Krisztus követő szolgálók életéből, munkájából, és rácsodálkozni Isten kontinenseken átívelő hatalmára. Mindezekre lehetősége nyílt Földesi Tamásnak és Németi Zsoltnak, az egyház elnökének és alelnökének május végi amerikai útján. Bandatagok és drogfüggők százainak megtérése hívták életre a most már hetente csaknem 8000 látogatót számláló New York-i gyülekezetet. Ez a gyülekezet volt Tamás és Zsolt tengeren túli útjának első állomása, ahol a gyülekezet jelenlegi lelkipásztora fogadta őket. A látogatás végén megáldotta a vezetőket és üdvözletét küldte a magyar pünkösdi mozgalom és a keresztény közösségek számára. A közös ima itt sem maradhatott el. Az utazás magyar vonatkozása nem ért itt véget, ugyanis Tamás és Zsolt a Springfieldi Magyar Gyülekezet konferenciáján is részt vettek, ahol egymást bátoríthatták Isten igényével a külhoni testvérekkel. Elutazott a baptista humanitárius csapat Venezuelába. Hétfő reggel indult Venezuelába a baptista szeretett szolgálat humanitárius csapata, hogy közvetlen segítséget nyújtson a földrengés által sújtott területeken élő rászorulóknak. A helyi baptista egyház, valamint a baptista világsegély felhívására utaztak el az országba, ahol kiemelt figyelmet fordítanak az ott élő magyarokra. A csapat bázisa az első napokban a Caracasi Magyar Ház lett, ahol már napok óta a katasztrófa miatt otthonukat elhagyni kénytelen magyarok voltak elszállásolva. Mivel a főváros nemzetközi repülőtere még mindig zárva van, kizárólag katonai és kormányzati szállítmányokat fogad, a baptista szeretett szolgálat munkatársai a többi olyan nemzetközi mentőcsapathoz hasonlóan, melyek nem rendelkeznek saját repülőgéppel, a venezuelai Valencia repülőterére érkeztek meg kedden délután. Azonnal megkezdték a humanitárius segítségnyújtást. Ezúttal 10 millió forintos gyors segélyt, gyógyszereket és egészségügyi felszerelést vittek magukkal. Az időjárásról. Éljük a szép nyarat! Ma hétfőn felhős, enyhén napos idő várható. Néhol zápor előfordulhat. A szél élénkülhet, és már 27-32 fokunk van. Kedden is több órára kisüt a nap, elszórtan esők is eshetnek, az északi szél élénk lesz, és 27-34 fokra nő a csúcshőmérséklet.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét. Hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

Mert mindaz, aki megteszi atyám akaratát, aki a mennyekben van, az az én fivérem, nővérem és anyám.

Mekkora megtiszteltetés! Ha komolyan vesszük az Isten akaratával való együttműködést, Jézus fivérei, nővérei lehetünk. Egészen szoros kapcsolatba kerülhetünk vele, és rajta keresztül mindazokkal, akik Isten családjába tartoznak. Erre vonatkozik Jézus azon ígérete is, miszerint mindenki, aki elhagyta házát, testvéreit vagy nővéreit, apját vagy anyját, gyermekeit vagy földjét az én nevemért, százannyit kap majd, és örök életet fog örökölni.

Vajon mi az a száz annyi, amit Jézus ígér? Aki eldönti azt, hogy Krisztus követőjeként Isten akarata szerint szeretne élni, azt nagy valószínűséggel előbb vagy utóbb kiközösítik maguk közül a régi barátok. De amúgy sem érezné már jól magát az eddigi időtöltései, szórakozásai között. Az ilyen ember már nem akarja a hétvégét azzal tölteni, amivel korábban töltötte, mert új, számára eddig ismeretlen feladatokat, lehetőségeket kap helyébe Istentől. Így elszakad a baráti körtől, a megszokott helyektől és időtöltésektől. Isten gyermekeinek nagy családjába lép be, ahol mindenki azzal segít a másiknak, amivel éppen tud. Lelki közelségbe kerül addig számára idegen emberekkel, akikkel kölcsönösen támogatják egymást a hitéletben, de az élet más területein is. Így százszorosan kárpótoltatik mindazért, amiről azért mondott le, hogy az Úrnak tetsző módon éljen. Tehát már itt a földön sok ajándékban részesül. A mennyben majd örökké szemlélhetjük Istent. Teljessé válik a Szent Háromsággal való közösségünk. Teljessé válik az élet. Nem zavarja azt meg többé sem halál, sem betegség, sem fájdalom, sem viszály, sem félelem. Egy szóval semmi. El sem tudjuk képzelni, hogy milyen lesz. Isten igéje megpróbálja valamelyest elénk rajzolni. Boldog az az ember, aki ezt elhiszi, és eszerint rendezi be itt a földön az életét, aki felismeri és megteszi a mennyei atya akaratát. Törekedj úgy élni, hogy ezek a szavak rád is vonatkozzanak.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, július 6-a. János evangéliuma, 6. fejezet, 52-től 59. versig. A zsidók erre vitatkozni kezdtek egymással, és ezt kérdezték. Hogyan adhatná ez nekünk a testét eledelül? Jézus így szólt hozzájuk. Bizony-bizony mondom néktek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet ti bennetek. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. Ahogyan engem az élő atya küldött el, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, élni fog én általam. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le. Ez nem olyan, mint amilyet atyáitok ettek, és mégis meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, élni fog örökké. Ezeket a zsinagógában mondta, amikor Kapernaumban tanított. Testi valónkban tudjuk, ha másért nem, mert megtapasztaljuk, hogy szükségünk van a napi táplálékra. Ha nem eszünk megfelelő módon is eleget, annak következményei vannak. Először csökken a teljesítő képesség. Ha hosszan tart az elégtelen étkezés, akkor akár teljesen alkalmatlanná is válunk a feladataink elvégzésére. Majd jönnek a különböző betegségek, legvégül pedig a halál. Akik egészségtudatosan élnek, törekszenek is arra, hogy rendszeresen és megfelelő módon étkezzenek. A léleknek is szüksége van táplálékra, hogy éljen. Jézusra, az élet kenyerére, aki a kereszt áldozatával megnyitotta az utat Istenhez, az örök életre. Ezért a hívő ember legfőbb lelki tápláléka az, ami a bizonyosságot erősíti a lelkében. A mindennapok vele járói a küzdelem, a kihívás, a kísértés, az útkeresés is, amelyek nem egyszerűen megpróbálnak, hanem a lelket is igénybe veszik. Lemerítenek, idézőjelben éhessé tesznek. Ne elégedj meg azokkal a dolgokkal, amelyek csupán gyors energialöketet adnak a lelkednek. Jézus teste az igazi étel, és vére az igazi ital. Ha élni akarsz, és nem csupán túlélni, minden nap be kell töltened a lelki szükségedet Krisztussal. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatott Jack Ward Talmon írt a Texasból, az Egyesült Államokból. Isten gondot visel. Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. Péter apostol első levelének 5. fejezetének 7. verse. Az MR vizsgálat kimutatta, hogy a vállamban érzett elviselhetetlen fájdalom a gerincem néhány csigolyájának problémájából eredt. Úgy döntöttem, hogy alávetem magam a műtétnek, a műtét után azonban mind a 4 végtagom lebénult. Miután 3 különböző rehabilitációs központban is kezeltek, a feleségem talált egy helyet számomra egy szakápolási intézményben. Mindkettőnknek megkönnyebbülés volt, hogy olyan helyen lehetek, ahol ilyen magas szintű ellátást kapok. Lassan javulok, és ma már mindkét karomat tudom használni, és a bal lábamat is képes vagyok mozgatni. Tudok egyedül étkezni, és más korlátozott feladatok elvégzésére is képes lettem. Keresztény pszichoterapeuta vagyok, és 2 nagy gyülekezetben is szolgáltam lelkészként. Hozzá voltam szokva, hogy én segítek másoknak, ezért elég nehéz volt magam számára elfogadni a segítséget. Péter apostol első levelének első fejezetéből való fenti vers folyamatosan a fejemben járt ebben az időszakban. Az intézet káplányának bátorítására havonta egyszer Isten tiszteletet tartok a feleségem segítségével. Ezáltal megtapasztaltam, hogy valóban nagyobb áldás adni, mint kapni. Naponta imádkozom azért, hogy bátoríthassam azokat, akik hasonló kihívásokkal szembesülnek. Drága Urunk, segíts, hogy élettapasztalatainkat mások megsegítésére használjuk. Amen. Napi gondolat: tudok másoknak segíteni, mert Isten megsegít engem. Imádkozzunk a mozgáskorlátozott emberekért.
0: Felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Reményik Sándor. Egy lélek állt. Egy lélek állt az Isten közelébe, s az örök napsugárban reszketett és fázva félt, mert érezte, hogy vonza már a föld, és keserünkelt ajkán a miért, mikor az Isten intett neki: készülj! Valaki ott len, meg akar születni. Neked szőtték a színes porhüvelyt, pici kezeket, pici lábakat, és most hiába le kell szállanod. Öröktől fogva te vagy kiszemelve, hogy a testet betöltsd, mint bor a kelyhet, ámpolnát a láng. Menj és ne kérdezz, ennek meg kell lenni. És szólt a lélek: én nem akarok menni. Én boldog vagyok veled, Istenem. Mit vétettem, hogy egedből kivetsz? Mit vétettem, hogy le kell szállanom, s elhagynom búsan és reménytelen az angyalokat, testvéreimet? Mit vétettem, hogy le kell szállanom, s felöltenem a gyötrő Nessus inget, a meghasonlás örök köntösét, a nekem szabott hitvány rongyruhát, ki bor vagyok, a végtelennek vére, s láng, mely üveg alól is égig ér? Mit vétettem, hogy bezársz engemet kehelybe, mely megrosdásodik, s ampolnába, mely romlandó cserép? És szólt az Isten szigorún: elég! A törvény ellen nincsen lázadás. Ha milliók mentek panasztalan, talán te légy kivétel. Mint fiókát az atyamadár, kivetlek. Tanulj meg jobban repülni, s jobban becsülni meg az örök fészket. S az ige alatt meggörnyedt a lélek. Szomorún indult a kapu felé, de onnan visszafordult. Ó, Uram! Egy vágyam, egy utolsó volna még. Egy angyalt, testvérlelket hagytam itt. Szerettük egymást véghetetlenül, tisztán, ahogy csak a mennyben lehet. Szeretném viszont látni odalenn, ha csak egy percre, ha csak mint egy álmot. S felelt az Úr: menj és keresd, lehet, hogy megtalálod.

mivel én vagyok urad, Istened, aki jobb kezedet fogom, és aki azt mondom neked, ne félj, én megsegítelek.

0: valódi érzékenység.
1: Találkozások. Senkit ne szidalmazzanak, ne veszekedjenek, gyengédek legyenek, teljes szelídséget tanúsítván minden ember iránt. Tituszhoz írott levél, 3. fejezet 2. verse. Gondolatok az ígéről. Az igazi udvariasság lényege az, hogy figyelmességet tanúsítunk mások iránt. A helyes nevelés az, amely együttérzésre és kedvességre tanít. Ha a fiatalokat nem oktatjuk arra, hogy tiszteljék szüleiket, értékeljék jó tulajdonságaikat, türelemmel hordozzák gyengeségeiket és segítsék őket, az ilyen nevelés teljesen hiába való. Alakítsuk őket figyelmessé, gyengéddé, nagylelkűvé és segítőkészé, ifjak, öregek és szerencsétlenek iránt, és mindenkivel szemben előzékenyé. A Biblia udvariasságra szólít fel, és sok szemléltető példával mutatja be az önzetlenség lelkületét, a szelídség kegyelmi ajándékát, a megnyerő természetet, amely az igazi előzékenységet jellemzi. Ezek a tulajdonságok csak visszatükröződései Krisztus jellemének. A világnak minden gyengédsége és udvariassága őtőle származik, még azok között is, akik nem ismerik az ő nevét. Isten azt akarja, hogy ezek a tulajdonságok tökéletesen jellemezzék az ő gyermekeit. Célja az, hogy az emberek ezekben is az ő szépségét szemléljék. A szelídség és szépség ragyogó sugarai áradtak szét megváltónk minden napi életéből.

0: Istennek terve van veled.
1: Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Jeremiás próféta könyve 29. fejezet 11. vers. A kislány megfeszített izmokkal és merev testtel ült a kis ágya mellett. Már sokszor megtette ezt, amikor ijesztő, de ismerős hangok hatoltak be a világába. Hogyan birkózik meg egy 6-7 éves gyermek, egy erőszakos, részeges apával, akinek a dühe elszabadult. A félelemtől megbénult kislány az anyja biztonságára és az apja dühére gondolt, minden izma megfeszült. Az apa megint verte az anyját. A korábbi epizódok miatt a kislány édesanyja napokra elszigetelődött a hálószobájában. Beth egyedül volt és tűnődött. Vajon ez is egyike lesz azoknak az éjszakáknak, amikor apa részegen erőszakosan közeledik hozzá? Kétségbe esetten próbálta egyben tartani a világát egy olyan családban, amelynek viselkedése irracionális és irányíthatatlan volt. Beth mindennek az áldozata volt. 10 gyermek közül a legfiatalabbként az apja kínoszta és szexuálisan bántalmazta. Teljesen egyedül érezte magát, a családja elhagyta, elszigetelte magát az emberektől, és saját világában élt, senkiben sem bízott. Családi életének kínzásait otthon kellett titokban tartania. Tizenéves kora végén Beth találkozott Bertel. Ő volt az a gyengéd stabilitás, amire szüksége volt és amire vágyott. Rögtön a középiskola elvégzése után összeházasodtak. Bertnek is voltak problémái, de az övé mások voltak, mint az övé. Beth egyetlen menedék helye egy közeli, tágas templom volt, gyorsan elfogadta Bert vallását. Heti rendszerességgel elmentek az összejövetelekre, de a többi taggal való kapcsolatuk minimális volt. Végül 15 évnyi csendes, emlékezés és szomorúság után Beth megnyílt a lelkész feleségének, mert bizalmon alapuló kapcsolat alakult ki közöttük. Beth az újjáépítést választotta, megtanulva, hogy az érzelmi sérülések tönkreteszik érzelmi fejlődésünket. A megfelelő eszközökkel és tudással, valamint Isten erejében bízva, a növekedést választotta. Ma Beth aktívan szolgálja a hasonlóan érintetteket, mert úgy döntött, hogy a felépülés útját járja mellette, és ennek eredményeként házasságuk virágzott, és áldássá vált mások számára. Dicsértessék Isten, nem számít, milyen kétségbejtőek a körülményeink, vagy milyen sérült a kezdetünk, Istennek terve van velünk, hogy helyreállítson minket.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Július 6-án, hétfőn. Következőképpen szól hozzánk Istennek igéje. Nap Ószövetségi igéjét Mózes 5. könyvének 5. fejezetében a 32. versként olvashatjuk. Tartsátok meg, és teljesítsétek azt, amit Istenetek az Úr megparancsolt nektek. Ne térjetek el attól se jobbra, se balra. A nap újszövetségi igéjét János szerinti evangélium 12. fejezetében a 26. versként találjuk. Jézus mondja, ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Amikor a GPS-be beütök egy címet, szinte 100%-ig biztos vagyok abban, hogy jó helyre visz majd, és hogy a legoptimálisabb úton történik az utazás. Kényelmes módja a haladásnak. Ha korán kanyarodom le, vagy rossz sávba sorolok, újra tervez, nem kell aggódnom. Ráadásul mióta kikapcsoltam a bosszantó robot hangját, kifejezetten megnyugtató a jelenléte. Sosem fed meg, ha elrontok valamit, csak szimplán irányba állít. Az én feladatom pedig az, hogy ráhagyatkozzam és kövessem. Az életemet rendkívül önfejűen tudom élni. Nagyon sok helyzetben hiszem, hogy egyedül nálam van az igazság, vagy hogy csak is én tudom, merre van a jó út. Erős meggyőződésem van arról, hogy például kicsoda Isten, hogyan van jelen ebben a világban, és hogy mi jó, és mi elítélendő. Ennek sajnos sokszor elég élesen hangot is adok, konfliktusba keveredve másokkal. Ilyenkor, ha Isten megadja nekem azt az ajándékot, rádöbbenek arra, hogy mennyire kevés dologról is van bizonyosságom az önfejűségem ellenére. Pedig talán csak el kellene engednem ennek a görcsét. Hagynom kellene, hogy valami, vagy sokkal inkább valaki vezessen. Az életem egy területén, a volán mögött ez olyan könnyen megy. Bárcsak így adnám át egész életemet annak, aki az örök élethez, a mennyei otthonhoz, az ő országához vezet. Nap imádsága. Uram, Te vagy az, aki megmutatod a helyes irányt. Még akkor is, ha minden bizonytalan körülöttem. Hadd bízzam rád életemet, s hadd kövesselek téged, hogy érezhessem, ahol téged követhetlek, ott jó helyen vagyok. Ámen. Nagy Szabolcs áhítatát hallottuk, és a nap igéi voltak. Tartsátok meg, és teljesítsétek azt, amit Istenetek az Úr megparancsolt nektek, és ne térjetek le attól se jobbra, se balra. És a nap újszövetségi igéje, Jézus szava, ki ezt mondja, ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is.

A kertészkedés olyan, akár egy kaland. Egyik évben szép paradicsom és paprika termett a kertemben, de a betakarítás előtt valaki, talán egy mókus, lakmározott a termésből. Beleharapott mindegyik paradicsomba, és persze egyiket sem fogyasztotta el, emiatt azok tönkrementek. A következő évben vettem egy paprika palántát, és úgy döntöttem, hogy bent fogom tartani a biztonság érdekében. Magasra nőtt, gyönyörű levelei lettek, de egyetlen paprika sem termett rajta. Még télen is vigyáztam rá. Dús, egészséges növény lett belőle. A második évben egy darab apró paprika fejlődött ki rajta. Sokat gondolkoztam azon, hogyha a növény ilyen jól megél a házban, miért nincs rajta termés? Nem az a palánta célja, hogy paprikát teremjen? Végül kivittem a szabadba, ahol az a veszély fenyegette, hogy a mókusok megint csak elfogyasztják, mielőtt még alkalmunk lenne leszedni. Odafigyeltem rá, és igyekeztem távol tartani tőle a termés ellenségeit, így abban az évben végre lett rajta paprika. Betöltötte a célját. Jól lehet, rosszabbul nézett ki, mint korábban, amikor még bent volt.

A gyümölcstermés a keresztény élet bizonyítéka. Isten lelkének munkája által hoz gyümölcsöt az ember élete. Ez nem csupán személyes jellemváltozás, szeretet, türelem, szelídség és a többi, hanem mások szolgálata, elérése is, az evangélium terjesztése, az emberek segítése, vigasztalása, tanítása.

A fügefa példázata a formális, de terméketlen hit. A gyümölcs nélküli fügefa Krisztus szemében a képmutató, gyümölcstelen Izraelt jelképezte, de ma épp úgy jelképezhet bármely egyént, aki vallásos látszatot mutat, de Isten számára nem hasznos. A külső szépség, a látszólagos vallásosság, elszigetelt szentség nem pótolja a valódi gyümölcstermést. Ha valaki elzárkózik a világtól, hogy ne szennyeződjön be, azzal nem teljesíti a küldetését, az olyan, mint a szép, de terméketlen fa. Ez a magatartás nem Isten útja, mert a szentség nevében kivonják magukat a szolgálatból. Nem szabad elmenekülnünk a világtól, hogy önmagunkért éljünk. Krisztus tanítványainak a világ világosságává kell válniuk. A hit nem arra hív, hogy elszigeteljük magunkat, hanem hogy bevilágítsuk a világot. Jézus nem azért ültetett el bennünket, hogy egy üvegházban növekedjünk, hanem hogy a világ sötétségébe fényt vigyünk.

Isten nem ment meg senkit azért, hogy tétlen legyen. Azt akarja, hogy mindnyájan részt vegyünk a lelkek megmentésében. Ha nem lépünk ki abba a világba, amelyhez küldve vagyunk, nem csak gyümölcsöt nem termünk, de mások gyümölcsének begyűjtésében sem veszünk részt. Ha nem lépünk ki a kalandos világba, ahova terveztek minket, nem tudjuk megvalósítani, amit rajtunk keresztül szeretne érlelni az Úr.

Jézus idejében a halászoknak sikerült halat fogniuk. Jézus emberhalászokká tette őket.

messziről meglátva egy zöldellő fügefát, odament, hát ha talál rajta valamit. De amikor odaért, semmit sem talált rajta, csak levelet, mert nem volt fügeérés ideje. Jézus megszólalt, és ezt mondta a fának. Senki ne egyék róla gyümölcsöt, soha többé. A tanítványai is hallották ezt. Márk evangéliuma, 11. fejezet, 13. és 14. vers.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Gyalogos zarándoklat a Szél Rózsa evangélikus ifjúsági találkozóra. A Szél Rózsa evangélikus ifjúsági találkozó a Pepita Bakancs Egyesülettel együttműködve elindította már

0: Szombaton a közös gyalogos zarándoklatot a 15. szélrozsa találkozóra. A zarándoklat több, mint gyaloglás egyik helyről a másikra. Közös úttollevés. Lehetőség arra, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapok rohanásából, és figyelmüket Istenre és egymásra irányítsák. A kora reggeli órákban gyalogolnak, délutánonként pedig közös programokkal, beszélgetésekkel és éneklésekkel töltik az időt. Az éjszakát sportpályák mellett sátorban vagy akár a szabad ég alatt töltik. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala július 4 és 8 között Kőszegről Sopronig. 15 éves a görögkatolikus házi segítségnyújtó szolgálat. Másfél évtizede Bodogán László görögkatolikus parókus és a pécsi görögkatolikus parókia képviselőtestülete úgy döntöttek, hogy az egyházak társadalmi szerepvállalása keretében és az akkor nyíló lehetőségek mentén házi segítségnyújtó szolgálatot hoznak létre. 2011. július 1-én kezdte meg működését a pécsi görögkatolikus parókia fenntartásában a Szent Piroska házi segítségnyújtó szolgálat. A városban ilyen jellegű katolikus intézmény addig még nem létezett. Az első években, hogy elegendő ellátottat tudjanak segíteni, Pécsen kívül Siklóson és Harkányban, valamint azok vonzás körzetében is végeztek gondozást. Majd a kisfalvak elmaradtak, és a három városban vert mélyebb gyökeret a szolgálat. Idén nyáron is tanszereket gyűjt a Református Szeretett Szolgálat. Több mint 1000 rászoruló diákot támogatna az iskola kezdéshez szükséges eszközökkel az idén 20 éves Református Szeretett Szolgálat, az egyik legrégebbi Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő programjával. Az elmúlt két évtized tapasztalata azt mutatja, hogy az iskolakezdés minden évben komoly anyagi kihívás elé állítja a gyermekes családokat. 40 és 60 ezer forint közötti kiadást jelent ma egy gyermek tanévkezdése a különböző felmérések szerint, de az első osztályt kezdő gyermek esetében még ennél is magasabb lehet a tanszerek, iskolatáska, sportfelszerelés és egyéb eszközök beszerzéséhez szükséges összeg. A szeretett szolgálat célja, hogy legalább 1358 rászoruló diákot támogasson az iskola kezdéshez szükséges eszközökkel. A karitatív szervezet augusztus 10-ig fogadja a tárgyi adományokat országos irodahálózatában. Elsősorban jó állapotú vagy új iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszerelést gyűjtenek általános és középiskolás gyermekeknek egyaránt. Várják a jelentkezőket a Nagykálói Országos Cigánypasztorációs Lelki Gyakorlatra. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, mely Krisztus Jézusban volt. Ezzel a mottóval rendezik meg az idei országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nagykálón július 18 és 19-én. A résztvevőket a teljes programra várják, amely szombaton reggel 9:30 kezdődik, és vasárnap majd ebéddel zárul. Jelentkezési határidő július 12-e. Az időjárásról. Éljük a szép nyarat! Ma hétfőn felhős, enyhén napos idő várható. Néhol zápor előfordulhat. A szél élénkülhet, és már 27-32 fokunk van. Kedden is több órára kisüt a nap, elszórtan esők is eshetnek, az északi szél élénk lesz, és 27-34 fokra nő a csúcshőmérséklet.
1: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

0: Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány léleképítő műsorát hallják. Jó vételt kívánunk!
1: Kedves hallgatóink! A következőkben Kulcsár Tibor lelkipásztor testvér, bibliatanulmányozó sorozatát hallhatják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozatban, a Kulcsár Tibort hallják. Nagyon nagy öröm, amikor arra gondolok, hogy több helyről is van visszajelzésünk, hogy egyre többen rendszeresen hallgatják ezt a sorozatot. Természetesen ennek a sorozatnak, bár a címe is nehéz, de nem az a célja, hogy lehetőleg minden igéből valami extravagáns üzenetet hámozzunk ki, hanem az a célja ennek a sorozatnak, és ezzel válaszolok is egy kérdésre, amit nem olyan régen föltett nekem valaki, hogy megértsük, hogy a Biblia személyiségei emberek. Olyan emberek, mint mi, harcokkal, kísértésekkel, győzelmekkel, kudarcokkal, újraindulásokkal, Istennel való rendezéssel, néha lázadással, és ezeket az embereket azért teszi elénk a Biblia, hogy Pál apostol később írt szavait idézzem, hogy tanúságunkra legyenek, mert megérthetjük, hogy Isten kegyelmes, könyörülő, jóságos, szeretetteljes, irgalmazni akar, de azt is megérthetjük ebből, hogy Isten még az új szövetségi ember számára is, ha szükséges, ki fogja tenni a határokat. És ezt nagyon fontos megtanulnunk, és amikor Saul életére gondolunk, akkor különösen látszik, hogy eljöhet az a pillanat, amikor Isten úgy dönt, hogy példát statuál. Egyébként végignézni ezeket a folyamatokat nem könnyű dolog, egy prófétának se. Ha egy pillanatra visszamegyünk Sámuel első könyve 15. fejezetéhez, amivel az elmúlt alkalommal foglalkoztunk, van egy olyan mondat, amit akkor nem hoztam elő, szándékosan, mert készültünk már a mai alkalomra, és tudtam, hogy beszélni kell róla. Tessék csak figyelni! Sámuel első könyve 15. fejezet 10. versétől. Akkor így szólította meg Sámuelt az Úr, megbántam, hogy királlyá tettem Sault, mert elfordult tőlem, és nem teljesítette, amit meghagytam neki. Sámuel haragra gerjedt, és egész éjjel jajgatott az Úr előtt. Sámuel volt az a proféta, akire rábízta Isten, hogy mondja meg Saulnak, hogy ő Isten választotja. Kenje föl királlyá, Sámuel volt az, aki valószínűleg újongó örömmel értette meg az Úrtól, hogy ez nem pusztán annyit jelent, hogy egy földi célra kijelöltetett és beiktattatott, hanem még Isten lelke is kiáradt erre az emberre. Meg is mondta neki Sámuel, hogy kiárad rád a lélek, betölt téged a lélek, és más emberré leszel. És most, amikor Isten már nem először szembesíti Sámuelt, már korábban, és itt a történelem szempontjából nagyon közel, de mégis valószínűleg évek teltek el a két esemény között, tehát korábban Sámuel már meg is mondta Saulnak, hogy ennek ez lesz a vége, most, amikor az Úr ezzel a szörnyűséggel szólítja meg Sámuelt, hogy nem, itt a vége, elfordult tőlem, nem teljesítette, amit meghagytam neki, akkor Sámuelnek két reakciója van. Az egyik, hogy rettentően megharagszik, és a félreértések eloszlatása véget nem az Úrra, hanem azért haragszik, hogy tisztán, világosan átadta az Úr üzenetét Saulnak, és nagyon a lelkére beszélt, hogy most aztán ezt ne rontsa el, és mégse, de egész éjjel ott van az Úr előtt, és jajgat. Nem önmagáért jajgat, hanem Saulért. Nagy valószínűséggel rimánkodik az Úrnak, hogy nem lehetne még egy esélyt valahogy, hogy nem lehetne könyörülni valahogy, hogy nem lehetne a népért, meg a jövendőért, meg a következő generációkért mégis valahogy kikalapálni ezt a horpat lelkű embert. Aztán megy Saulhoz, és Saul semmit nem érzékel a végigjajgatott éjszakából. Saul maximum úgy érzékelhető, hogy itt áll előtte Isten szolgája, határozottan, egyértelműen, keményen, de az az igazság, hogy aki hirdet igét, és úgy gondolja, hogy Isten elől hozza az igét, valószínűleg minnyájan be tudunk számolni átkönnyezett, átvajudott, átsírt éjszakákról, amikor ott álltunk az Úr előtt, és vittük elé nem csak a saját szívünket, hanem azokat is, akiknek szólni fogunk. És jól jegyezze meg mindenki, hogy az Isten igéjét prédikálni nem minden esetben jelent újongó örömet annak, aki prédikál. Néha úgy érzi az ember, hogy belepusztulok, hogy el kell mondani. De miért kell elmondani? Mert később majd azt fogja mondani az Úr, hogy őrállóvá tettelek téged. És azt akarom, hogy beszélj, és vedd tudomásul, hogyha egy őrálló látja jönni az ellenséget, és nem szól, akkor a nép elvész a bűne miatt, de a vérét az őrállón kérem számon. És ez óriási felelősség. Nem véletlen, hogy Jakab apostol azt fogja mondani később, hogy ne legyetek sokan tanítót, mert másfajta elbírálás alá esnek. És ezt nagyon sokan pozitív diszkriminációnak szeretnék érteni, hogy milyen jó az ige hirdetőknek, ők annyival könnyebben csusszannak át az Isten rostáján. Ez elképesztő tévedés. Mert nem csak önmagáért hord felelősséget egyetlen ige hirdetőse, hanem azokért is, akiknek az igét hirdeti. És mindig ott van annak a lehetősége, hogyha elhallgatja az igét, ha lekerekíti az igét, ha elvesz belőle, vagy hozzátesz, a maga mondókájával egészíti ki, vagy helyettesíti az Úr üzenetét, akkor ennek ítélet lesz a vége. Sámuel elmondja, amit el kell mondani Saulnak, és aztán tudjuk, hogy a történet úgy ér véget, hogy Saul arra hivatkozva rángatja szó szerint vissza a prófétát, hogy hát ő mégiscsak szeretné, hogyha a proféta legalább megadná neki a tiszteletet, és akkor Sámuel visszamegy, de aztán az Isten ítéletét maga hajtja végre az amáleki királyon. És visszamegy jajgatni az Úr előtt. Tessenek megnézni, a 16. fejezet hogy indul. Az Úr azonban azt mondta Sámuelnek, meddig bánkódsz még Saul miatt, hiszen én elvetettem, és nem marad Izrael királya. Milyen érdekes, hogy az Úr és Sámuel között nem tudunk túlságosan sok nézeteltérésről. És most úgy tűnik, hogy azt mondja az Úr, hogy na most lehet Sámuel abba hagyni. És tessenek arra gondolni, hogy ez olyan életű ember ez a Sámuel, hogy később egy prófétán keresztül azt fogja mondani az Úr, hogy ha maga Sámuel imádkozna értetek, én akkor se. Tehát Isten előtt, bocsánat, hogy ilyet mondok, mert ez szinte zavarba ejtő, de egy különös lelki tekintély Sámuel. És ez a lelki tekintély, ez most ott áll az Úr előtt, és az Úr azt mondja neki, hogy abba lehet hagyni az imádkozást. És jövünk mi mai kegyesek, és azt mondjuk, hogy á, nem, ez valami tévedés, az imádkozást sose szabad abba hagyni. Az Úr örömmel veszi, sőt, elvárja. Nem. Az Úr azt várja, hogy eljussak odáig, amit később az Úr Jézus tanít meg nekünk, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Megmondta az Úr? Meg. Ilyenkor szoktunk mi jönni, és azt mondani, hogy de mi majd kiimádkozzuk. Mit művelünk mi, amikor ilyen szövegeket engedünk meg magunknak? Meggyőzzük a mindenható Istent, hogy mégiscsak tévedett? Amikor azt mondta, hogy ne szűnjetek meg imádkozni, az azt jelentette, hogy keressétek az én jelenlétemet. Mert hol győződhet meg arról az ember, hogy mi az Isten akarata, ha nem megy az Isten jelenlétébe? És ehhez az egyik nagyon fontos helyszín, az imádság, bár szeretném mondani, hogy jó, ha mindenki megjegyzi, hogy az imádkozás Biblia nélkül valami elborult szenvedélyhez vezet, egy eltorzult lélekhez vezet, bibliaolvasás, imádkozás nélkül egy teljesen tárgyiasult hithez vezet, érzelemmentes, amolyan jogászkodáshoz vezet, amit Isten nem akar, nem az volt a kérdés, hogy tudunk-e dogmatikát produkálni, és magyarázni, Isten azt akarta, hogy az ő jelenlétében, az ő szent lelke által értsük az igét, és most az ige úgy hangzik Sámuelnek, megértetted, hogy elvetettem? Abba kell hagyni az érzelmi alapon való gondolkozást. Meddig bánkódsz még Saul miatt? Töltsd meg olajjal a szarudat, és indulj. Elküldelek a betlehemi Isaihoz, mert ennek a fiai közül szemeltem ki a királyt. Hogyan mehetnék oda, kérdezte Sámuel, ha meghallja Saul, megöl engem. Milyen érdekes. Sámuel egy új pozícióba került Saullal kapcsolatban. Megmondta Saulnak korábban, hogy Isten mást választott helyetted, szíve szerint való királyt, de azt is megértette Sámuel, hogy innentől kezdve Saulnak a spionjai nyomon kísérik őt, hogy megtudják, hogy ki lessék, hogy ki is lesz az. És Sámuel úgy gondolja, hogy veszélyben az élete. Ebből is látjuk, hogy a szent emberek nem attól szent emberek, mert nincsenek érzelmeik, nincsenek félelmeik, nem tudnak megriadni, nem érzik magukat kétségbe eshetnek néha. Pál apostol ezt nagyon szépen mondja a korintusiaknak, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Mindenütt szorongatnak minket, csak nem szorítanak sarokba. Szóval fogd a szarudat, menj Isaihoz. Hogyan mehetnék oda? Ha ezt meghallja Saul, megöl engem. De az Úr azt mondta, vigyél magaddal egy üszőborjút, és mondd ezt, azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az Úrnak. De Isait hívd meg az áldozati lakomára, én pedig majd tudtodra adom, hogy mit kell tenned. Azt kent fel, akit én mondok neked. És úgy tett Sámuel, ahogy az Úr megmondta neki, amikor megérkezett Betlehembe, remegve mentek eléje a város vénei, és azt kérdezték, békés szándékkal jöttél? Békés szándékkal felelte. Ami azt jelenti, hogy a kortársak tudták, hogy ha Sámuel jön, akkor az Úr elől jön, és hogyha az Úr elől jön, általában valamiféle intelme van az Úrnak, és nem biztos, hogy azt olyan egyszerű lesz végighallgatni. De ebben az esetben Sámuel válasza megnyugtató. Azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az Úrnak, szenteljétek meg magatokat, és jöjjetek velem az áldozatra. Miután szentnek találta Isait és fiait, meghívta őket az áldozati lakomára. Na, ezt a szentnek találta Isait és fiait, néhány perc múlva majd különös kérdések fognak bennünk ezzel kapcsolatban fölvetődni, el kell magyarázni. Ez azt jelenti, hogy betartották az áldozatra való felkészülést, tehát meg kellett mosakodni, át kellett öltözni, úgy kellett viselkedni a következő napban vagy napokban, önmegtartóztatás étel szempontjából, minden szempontjából, hogy készülünk az Úr elé. És ezt a dolgot fejezi ki Sámuel, hogy igen, ez rendben van. Tehát amit kultikusan meg kellett tenni, azt megtették. Ennek a szentségnek nem sok köze van ahhoz a szentséghez, mintha minden tekintetben tiszták lennének és tökéletesek. Amikor megérkeztek és meglátta Eliábot, azt gondolta, biztosan ez lesz az Úr felkentje, aki most itt van. De az Úr ezt mondta Sámuelnek, ne tekintsd a megjelenését, termetes növését, mert én megvetem őt. Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Hát ez egy rendkívül sokkoló helyzet. Egyrészt világosan látszik, hogy a próféta nem tökéletes. Mit is lát? Saul mását. Egy jóképű, kigyúrt, nagyon jó megjelenésű, megnyerő fiatalembert. Ráadásul Saul, ami ugye azt jelentette, hogy kicsike, eredetileg, ezzel szemben itt van Eliáb. Hát ő már csak jó lesz, az ő neve azt jelenti, hogy Istenem az Atya. Hát akkor biztos, hogyha már a neve is ezt csugalja, akkor no man est omen. Akkor végre egy olyan ember, aki Isten központú életet él. És erre az Úr azt mondja, hogy náljunk csak meg. Ne nézz a megjelenésére, a termetes növésére, mert én megvetem őt, mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Lehet olyan, hogy megvet az Úr valakit? Hát tessenek csak arra gondolni, hogy Isten azt mondja, hogy Jákobot szerettem, minden hibájával együtt is, az irányultság, az Isten iránti lelkesedés, az Isten iránti elkötelezettség ott volt benne, Ézsaút pedig gyűlöltem. Miért? Mert tarisznyahitű volt. Mert egy tálentséért bármikor eladta az örökségét, és aztán, ha kellett, hazudott, azt csinálta mindig, ami éppen a gyomrának, meg a testének, meg a fizikumának, meg a biológiájának a kényszeréből jött. És azt mondja, hogy nem. Ekkor Abinádábot szólította Isai, és oda vezette Sámuel elé. De ő azt mondta, őt sem választotta az Úr. Aztán Sammát vezette oda Isai, de ő azt mondta, őt sem választotta az Úr. Így vezette oda Sámuel elé mind a 7 fiát, de Sámuel azt mondta Isainak, ezeket nem választotta az Úr. Hát ez most komoly patthelyzet. Isainak azt mondta, hogy minden gyermekeddel, minden fiaddal együtt jelenj meg a lakomán, és az áldozati lakoma kezdeténél valószínűleg megsukta, hogy egyébként van egy plusz küldetésem, egy különös feladatra Isten ki akar választani valakit a gyermekeit közül. Én sem tudom még melyik az, de hát akkor jöjjenek. És Isai nézi, ahogy jönnek egymás után a kedves fiai, mind a 7, és nincs köztük az Úr választottja. Hibázott Sámuel? Félreértette az Urat? Sámuel akkor megkérdezte Isaitól, minden fiad itt van? Hátra van még a legkisebb, felelte ő, de ő éppen a juhokat őrzi. Ó, 8. úgy is lehet lenni, hogyha a család összes férfi tagja meg kell jelenjen az Úr előtt, akkor ő pont nem tartozik a férfiak közé? Vagy esetleg Isai úgy gondolkozott, hogy az Úr csak tud választani 7-ből, a birkáknak meg kell valaki, aki őrködik, tehát azért maradjunk abban, hogy gazdaság is van a világon. Én erre nem tudok válaszolni. Egy biztos, ebben a családban Dávid, ebben az élethelyzetben a futottak még kategória. Kölle az Istennek a futottak még. Az, akivel a saját családja se számol. Számol-e az Isten olyanokkal, akiket a többiek esetleg félretesznek, háttérbe szorítnak, vagy lekicsinyelnek? Sámuel erre azt mondta Isainak, üzenj neki azonnal és hozasd ide, mert addig nem ülünk le, amíg ő meg nem érkezik. Üzen tehát neki, és elhozatta. Ő pedig piros posgás, szép szemű, jó megjelenésű volt. Akkor azt mondta az Úr, rajta kent fel, mert ő az. Engedjenek meg nekem egy kis gonoszkodást. Hát, hogyha piros posgás, szép megjelenésű, jó megjelenésű, kedves, ábrázatú ember, nem lett volna mégiscsak jó Eliáb is, ő is úgy tűnik ilyen volt. Hogy is hangzott Istennek a válasza? Az Isten azt nézi, ami a szívben van. És nagy valószínű, hogy ez a fiatal ember ekkorra már, azt nem tudom, hogy leírta-e a 23. Zsoltárt, de hogy valami olyasmit pengedgetett már a bárányai mellett a lantján, hogy az Úr az én pásztorom, és én nem szűkölködöm. Hogy ő pontosan tudta azt, hogy amit ő jelent a nyájnak, Isten az ő személyének, ugyanúgy őrzője, védelmezője, táplálója, az egyedüli menedéke. Na ez az, ami a többiekből hiányzott. Lesznek majd később, akik a testvérek közül oda csatlakoznak Dávid mellé, de azért zárójelben megjegyzem, Eliáb sose lesz köztük. Ő pedig piros posgás, szép szemű és jó megjelenésű volt, akkor azt mondta az Úr, rajta, kent fel, mert ő az. Sámuel pedig fogta az olajosszarut, és felkente őt testvérei jelenlétében. Akkor az Úr lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Sámuel pedig elindult és elment Rámába. Hogy kéne, hogy folytatódjon? És boldogan éltek, míg meg nem haltak. Csak hogy ez nem mese. Hogy folytatódott? Tetszik tudni, hogy? Visszament szépen őrizni a nyájat. Tetszik tudni, miért? Mert eddig Isten előképzőjébe járt, most pedig Isten szabad egyetemére. Isten úgy gondolta, hogy megtanulni azt, hogy hogy kell egy népet vezetni, pont jó lesz egy birkanyáj, emberkísérletet nem végzünk, tehát hadd tanulja meg, mit jelent felelősséget hordozni, mit jelent, hogy akár az oroszlán szájából szedem ki, vagy a medve szájából a bárányomat, hogy kell térdem végigkúszni az egész legelőt, amit egy keleti pásztor egyébként mindmáig megtesz, hogy nincsen mérgező fű vagy vipera lyuk azon a területen, ahova a bárányaimat viszem, csak tanulja meg szépen, akkor lesz jó király, ha már jó pásztor is volt be. Egyszer. Hány éves is volt Saul, amikor király lett? Na ez az, amit nem tudok, de azt tudom, hogy akkor már felnőtt férfi volt a fia, aki a hadseregbe mellette harcolt. Mikor is lesz király? Majd Dávid. Ó, nem sokára, eltelik egy 15-20 év, és már király is lesz. Miért? Azért, mert Isten föl akarja készíteni. Elkötelezi most az összes testvére jelenlétében, ami egyébként egyáltalában nem lehet egyszerű se Dávidnak, se a testvéreknek. Ne felejtsük el, hogy innentől kezdve még a nevét se tudjuk ennek az embernek soha. Mert hogy a Dávid héberül azt jelenti, hogy a kedvencke. Nem tudjuk, hogy az apukája nevezte el így, vagy rajta ragadt ez a név, ezután a különös kiválasztás után. Egy biztos. Így ismerjük ezt az embert. Miért fontos ez? Azért, mert a családnak is meg kellett azzal harcolni, hogy köztünk van valaki, aki más úton fog járni. És van itt egy olyan megjegyzés, amit nem szeretnék elkerülni. És amikor a felkenetés megtörténik, Isten lelke rászáll Dávidra, és vele is marad. Ami azt jelenti, hogy Dávid tudatára ébred annak, hogy milyen kiváltságos helyzetbe kerül, de nem felfuvalkodik ettől a szíve, hanem elmélyül a hite. Lehet, hogy ezen el kéne gondolkoznunk. Mert mostanában úgy veszem észre, hogy sokan törnek kiváltságos pozíciókra, sokszor elhívás nélkül, isteni felkenés nélkül, de még azok is, akik egyébként úgy tudjuk magunkról, hogy Isten hívott, szólongatott, választott, odaadjuk a szívünket annak a gőgnek, büszkeségnek, annak a nagy mellényű állapotnak, hogy ki is vagyok én. És ez az az állapot, amivel viszont nem fog közösséget vállalni Isten lelke. Az új szövetség ezt úgy fogja mondani, hogy meg ne szomorítsátok az Isten szent lelkét. Ő nem arra érkezik a szívünkbe, életünkbe, hogy rádöbbentsen bennünket, hogy többek vagyunk a világ minden másik emberénél, hanem arra, hogy megértsük, hogy milyen feladatra, milyen szolgálatra hívott az Úr, és hogy elkezdjük teremni azt a gyümölcsöt, azokat a világos és egyértelmű lelki és jellembeli tulajdonságokat, amit az ő jelenléte kifejt a mi szívünkben. Sok mindenről kell elgondolkozni, de talán nem felejtik el. Lehet, hogy mindenki úgy gondolkozik valakiről, hogy futottak még, csak az Isten már azt is tudja, hogy mi lesz majd belőle, ha nagy lesz.

a Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány Léleképítő című műsorát sugároztuk. Várjuk kedves hallgatóink leveleit a következő címre. Mera, 1428, Budapest, Postafiók 4. E-mail címünk radio@mera.hu. Telefonszámunk pedig 061-327-0440. Istenünk gazdag áldásával búcsúzunk.

Gerzsenyi Sándor, megfáradt testvérek. És megdöndül a barlang mély odúja, és feljajdul az Úr beszéde búsa. Komor szavának rettentő a súlya, s visszhangja vádlón kondul minden zugban. Bálverő, bálványok rombolója, én szolgám Illés, mondd csak, mit csinálsz itt? Harson a hangú lánghitű próféta, e barlangból fákját hogyan világít? Ki emberektől félni nem tanultál? Miért remegsz egy asszony bosszújától? Nagy ínségedben mindig téldre hultál, miért nem kérsz most is az egek urától? Meg akartad váltani a világot, s kérő szavadra egy lélek se indul? Jövődet komor feketének látod? Tekint sorsod borús homályain túl. Busongsz az Úrért, seregek uráért. De soha senkitől ne féltsd az Istent. Erős kezű ő, dolgozik a százért. Csak te az egyért, tégy meg hűen mindent. Azt mondod, nincs látszatja életednek? Hiába munkád, szód, hited, tudásod? Hidd el, vannak, kik igazán szeretnek, s maradt ki most a bajban is barátod. Jöjj ki és állj a szikla hasadékba, siess a fényre, égi napra várva, púj ki a bánat köntöséből még ma, emeld szíved a felhők magasába. Vár rád a munka, sürgető, titáni. Indulj, siess, zúgd az igét dörögve. Ha vérzel is, itt nem lehet megállni. Életek vesznek, ha lehulsz a földre. Van térd, mely nem hajolt meg a Baálnak. Van még ajak, mely azt meg nem csókolta. Te bízzál, ezek mind melletted állnak. Ne tétlenkedj itt a porba omolva. Az Úr téged, ha magvetésre rendelt, tudj várni hittel a dús aratásra, amit talán más végezel helyetted. Csak konkolyt ne vegyíts a színbúzába. Ha ő hívott, ne félj, meg is cselekszik. Helyezd az élted újra szent kezére, szorítsd karját, s tiéd ő sem ereszti. Bízhatsz, míg ő az életed vezére.

0: Egészségpercek.
1: Hollandiában megvizsgálták, hogy miként változik az emberek életmódja, ha nyugdíjba vonulnak. Kimutatták, hogy kevesebbet mozognak, és kevesebb otthoni mozgást is végeznek. Például, mint a séta, kerékpározás, házkörüli munka. Aminek következtében mind a testsúlyuk, mind pedig a derékbőségük növekedésnek indul. Ez elsősorban azoknál jelentkezik, akik aktív korukban fizikai munkát végeztek. A táplálkozásban is találtak változást. A gyümölcsök és a rosttartalmú ételek fogyasztása csökken, ugyanakkor gyakoribbá válik a reggelizés, ami a munkás időszakban gyakran elmaradt. A szakértők úgy vélik ezek alapján, hogy a nyugdíjazással valóban változik az életmód is, ami pozitív és negatív arányokat is mutat. Ugyanakkor nagy jelentőség nyílik arra, hogy az idősebb korú évek egészségesen teljenek, hiszen több idő és talán több figyelem is juthat erre. Minden esetre a nyugdíjasok egészségneveléséről sem szabad megfeledkezni, vagy lemondani.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: A Zsoltárok könyve 125. rész. Az Úr megtartja a benne bízókat. Zarándokének. Akik az Úrban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, amely nem inog, hanem örökre megáll. Jeruzsálemet hegyek fogják körül, népét pedig az Úr karolja át, most és mindörökké. Mert nem maradhat a bűnösök uralma az igazak örökségén, nehogy az igazak is álnokságra vetemedjenek. Tégy jót, Uram, a jókkal, az igaz szívűekkel, a görbe útra térőket pedig juttassa az Úr a gonosztevők sorsára. Békesség legyen Izraelben!

0: Mai szakasz, 125. Zsoltár. A hegyek folyton hívnak engem, nagyon szeretem a lakóhelyemet övező hegyeket. Az év egy részében zöldellő fák alkotnak rajtuk zöld szőnyeget, és nevükhöz illően, füstölgő hegység, bodros bárányfelhőket eregetnek a csúcsok. Nekem nem számít, hogy milyen magas a hegy, amit látok, vagy milyen táj övezi, azonnal fölébred bennem a kívánság, hogy valahogy följussak a tetejére. A hegy hatalmas és fenséges volta arra hív, hogy legyek egy parányi része, ha csak rövid ideig is. Amikor pedig tényleg fönn vagyok, akkor nagyon közel érzem magam a teremtőmhöz. A világ egyetlen hegye sem adta meg azonban a teljességnek azt az érzetét, mint a Sion hegye. Amikor ott álltam fönn, megéreztem, milyen hatalmas és fenséges terve van Istennek az emberrel, és újra meggyőződtem arról, hogy oltalmával örökre körülveszi gyermekeit. Ha benne bízunk, akkor egészen biztosak lehetünk ebben. Az emberi szív megremeghet. A bizalomra való képességünk legerősebb állapotunkban is nagyon gyönge. A mi mennyei atyánkat azonban nem lehet megingatni, ő sosem remeg. Kitart mellettünk, örökkön örökké.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalárdság nincsen. Míg elhallgattam, megavultak csontjaim a napesti való jajgatás miatt. Azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűneimnek terhét. 32. Zsoltár, első 3 vers, valamint az 5. vers. Ahhoz, hogy Isten megbocsátó szeretetét elfogadhassuk, és másoknak is közvetíthessük, elsősorban az szükséges, hogy felismerjük Isten hozzánk való szeretetét, és higgyünk benne. Sátán ezernyi cselfogással él, hogy megakadályozzon abban, hogy ezt a szeretetet felismerjük. Azt akarja elhitetni velünk, hogy rettenetesek bűneink és hibáink. Szerinte lehetetlenség, hogy Isten figyeljen imánkra, megáldjon és megmentsen minket. Önmagunkban valóban csak gyengeséget láthatunk, és semmink sincs, aminek alapján jogot formálhatnánk Isten kegyelmére. Sátán erőnek erejével el akarja hitetni velünk, hogy hiába fáradozunk. Úgysem tudjuk megváltoztatni jellemhibáinkat. Amikor Istenhez közeledünk, az ellenség a fülünkbe súgja. Semmi értelme sincs az imádnak, mert ilyen és ilyen gonoszságokat követtél el. Vajon nem vétkeztél-e az Isten ellen? Nem cselekedtél-e a saját lelkiismeretet szava ellen? Mi azonban ezt mondhatjuk. Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minden bűntől. Éppen akkor, amikor úgy érezzük, hogy vétkeztünk, s ezért nem tudunk imádkozni, akkor van itt a legfőbb ideje, hogy imádkozzunk. Lehet, hogy szégyenkezünk és mélyen megalázottnak érezzük magunkat. Mégis imádkoznunk és hinnünk kell. Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött e világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én. Timóteushoz írott első levél, első fejezet, 15. vers. A bűnbocsánat és az Istennel való kiengesztelődés nem a szolgálatunk jutalma. Nem érdemként adja Isten a bűnös embernek, hanem olyan ajándék, mely Krisztus szeplőtlen életszentsége folytán lesz a miénk.

0: valódi érzékenység.
1: Találkozások. Senkit ne szidalmazzanak, ne veszekedjenek, gyengédek legyenek, teljes szelídséget tanúsítván minden ember iránt. Tituszhoz írott levél, 3. fejezet, 2. verse. Gondolatok az ígéről. Az igazi udvariasság lényege az, hogy figyelmességet tanúsítunk mások iránt. A helyes nevelés az, amely együttérzésre és kedvességre tanít. Ha a fiatalokat nem oktatjuk arra, hogy tiszteljék szüleiket, értékeljék jó tulajdonságaikat, türelemmel hordozzák gyengeségeiket és segítsék őket, az ilyen nevelés teljesen hiába való. Alakítsuk őket figyelmessé, gyengéddé, nagylelkűvé és segítőkészé, ifjak, öregek és szerencsétlenek iránt, és mindenkivel szemben előzékenyé. A Biblia udvariasságra szólít fel, és sok szemléltető példával mutatja be az önzetlenség lelkületét, a szelídség kegyelmi ajándékát, a megnyerő természetet, amely az igazi előzékenységet jellemzi. Ezek a tulajdonságok csak visszatükröződései Krisztus jellemének. A világnak minden gyengétsége és udvariassága őtőle származik, még azok között is, akik nem ismerik az ő nevét. Isten azt akarja, hogy ezek a tulajdonságok tökéletesen jellemezzék az ő gyermekeit. Célja az, hogy az emberek ezekben is az ő szépségét szemléljék. A szelídség és szépség ragyogó sugarai áradtak szét megváltónk minden napi életéből.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Kimerültél? Második rész. Örömmel vonultok majd ki, és békességben vezetnek titeket. Ézsaiás prófita könyve 55. fejezet 12. vers. Nézzünk most meg három jól bevált és hatékony stresszkezelési stratégiát. Első. Írd fel önmagadat is a napi teendőid listájára. Szállj naponta 2x15 percet megújulásra, a feladatok átcsoportosítására és feltöltődésre. Távolodj el a stressz forrásától. Ez akár annyit is jelenthet, hogy a szabadban sétálsz egyet és kiszellőzteted a fejed. Énekeld el a kedvenc dalodat, vagy csinálj valamit, ami segít kikapcsolni. Tartsd meg ezt a szokásodat akkor is, amikor feltornyosulnak a tennivalóid. Fontos vagy. Tanuld meg értékelni magad. Második. Ne légy savanyú. Az Úr öröme a ti erősségetek, mondja a Biblia. Nehémiás prófita könyve 4. fejezet 6. vers. És ha oda az örömöd, oda lesz az erőd és a megküzdésre való képességed is. Némelyek azt gondolják, hogy a jó keresztény mindig józan, komoly és hallgat, mint a sír, csak hogy Jézus feltámadt a sírból, és ennél a világon nincs jobb ok az ünneplésre. Harmadik. Lazítsd el a feszült izmaidat 5 perces stresszoldó gyakorlatokkal a nap során. Gondolkodás helyett mozogj egy kicsit, nyújtózz egyet, hajolj le, csinálj válkörzéseket, vagy csak kergesd meg a kutyádat, hadd folyjon át testeden az éltető vér, miközben az elméd egy kis szünetet tart. Hangosítsd fel a dicsőítő zenét és táncolj porszívózás közben, járjon ritmusra a lábad, miközben az ételt kevered a tűzhelyen, és perdülj táncra a bevásárlókocsival is a szupermarketben. A testmozgás béta-endorfin kiválasztására készteti az agyat, attól pedig könnyebben megnyugszol. Nem kell stresszben élned. A Bibliában ez áll. Örömmel vonultok majd ki, és békességben vezetnek titeket. Ezt pedig nem más mondta, mint az, aki megalkotott és megváltott téged.

A reformáció története. A mélyen vallásos Luther Márton életrajza. Luther Márton a legkiemelkedőbb azok között, akik által Isten a tisztultabb hit világosságát.

tudatosítsa. Az evangélium első hírnökeihez hasonlóan Luther is szegény család sarja volt. Gyermekéveit egy német parasztember szegény otthonában töltötte. Apja a bányász élet naponkénti fárasztó munkájával kereste meg fia iskoláztatásának költségeit. Ügyvédnek szánta. Isten azonban azt akarta, hogy magasztos templomát építse, amely oly lassan növekedett a századok során. Luthert a végtelen bölcsesség, sok viszontagságok, nélkülözések és a kemény fegyelmezés iskolájában készítette fel élete fontos küldetésére. Luther apja világos látású, jellemes, céltudatos, becsületes ember volt. Azt tette, amit a meggyőződése diktált, nem félve a következményektől. Rendkívül józan ítélő képessége bizalmatlanná tette a szerzetességgel szemben. Szerv fölött bosszankodott, amikor Luther az ő beleegyezése nélkül belépett egy kolostorba, és csak 2 év elteltével békült meg fiával. Nézetei azonban akkor sem változtak meg. Luther szülei nagy gondot fordítottak gyermekeik nevelésére és iskoláztatására. Igyekeztek megtanítani őket Isten ismeretére és a keresztény erények gyakorlására. Az apa gyakran imádkozott fia hallatára azért, hogy a gyermek ne felejtse el az Úr nevét, és egy napon álljon igazságának ügye mellé. Ezek a szülők megragadták az erkölcsi és szellemi művelődés minden lehetőségét, amit csak fárasztó munkával telt életük megengedett. Lelkiismeretesen és rendületlenül igyekeztek gyermekeiket Isten félő hasznos életre felkészíteni. A határozott és szilárd jellemű szülők néha túl szigorúak voltak, de a reformátor, aki jól lehet tudta, hogy egyes dolgokban tévedtek, fegyelmezésüket inkább helyeselte, mint elítélte. Az iskolában, ahova kicsi korában járt, keményen, sőt kegyetlenül bántak Lutherrel. Szülei oly szegények voltak, hogy amikor egy másik városban járt iskolába, egy ideig kénytelen volt élelmét házról házra énekléssel megkeresni. Sokszor éhezett. Az akkori nyomasztó, vallásos, babonás elképzelések félelemmel töltötték el. Esténként nehéz szívvel feküdt le. Félt a sötét jövőtől. Állandó rettegésben élt, mert Istent nem jóságos mennyei atyának, hanem szigorú, könyörtelen bírónak, kegyetlen zsarnoknak vélte.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Szeretetének ajándéka egyszülött fia. A mai ige János evangéliuma 3. fejezet 16. verse. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Gondolatok az igéről. Az ég valamennyi csillaga közül a sark csillaga leghasznosabb a tengerészeknek. Ez az igevers is ilyen sark csillag, mert több embert vezetett már az üdvösségre, mint bármely más bibliai vers. Az ígéretek között pedig olyan, mint a nagy medve a csillagképek közt. Néhány szó különleges fénnyel ragyog benne. Az úgy azt fejezi ki, hogy Isten

0: irántunk való szeretete mérhetetlenül nagy. Az adta szó, hogy ajándékról van szó, amelyet csak úgy megkaphatunk. Az pedig, hogy fiát adta értünk, Isten szeretetének rendkívüli megnyilvánulása. Addig ugyanis, amíg fiában nem jött le hozzánk a földre, hogy értünk éljen és meghaljon, addig még nem nyilvánította ki ilyen szemléletes módon szeretetét az emberek iránt. Ez a három szó valóban kiragyog ebből a mondatból. De ez még nem minden. Szeliden felszólít, hogy higgyük ezt, és kegyelmesen az üdvösség útjára rámutat, amely minden bűnös ember számára járhatóvá lett. Ez a lehetőség széles teret nyit mindenki számára, aki hisz ő benne, és az aki mindenkire vonatkozik, aki csak hisz. Senkit sem zár ki az üdvösségből. Ezután pedig jön a nagy ígéret, hogy akik hisznek Krisztusban, nem vesznek el, hanem örök életet nyernek. Milyen nagy ígéret ez mindazoknak, akik talán úgy érzik, hogy ők elvesznek és semmiképpen meg nem menekülhetnek, mert azt ígéri, hogy mindenki megmenekül, aki hisz Krisztusban. Tehát, ha hiszünk Krisztusban, örök életünk van. Kántoroknak szerveznek szakmai és lelki napot Budapesten. A központi kántorképző keretében szakmai és lelki napot rendeznek kántoroknak holnap, július 7-én Budapesten a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karán az Országos Magyar Cecília Egyesület szervezésében. A Cecília Egyesület a kántornapot a Harmat Artúr központi kántorképző helyszínén tartja. A kántorképzőnek minden évben van egy szakmai napja, melyet idén a Cecília Egyesülettel közösen tartanak meg. Megújult állandó kiállítással várja látogatóit az Esztergomi Keresztény Múzeum. Az Esztergomi Keresztény Múzeum július 1-től új koncepcióval és teljesen megújult állandó kiállítással várja látogatóit. Az ország egyik legjelentősebb egyházi gyűjteményének átalakításakor arra törekedtek, hogy a magyar és az európai keresztény művészet legkiemelkedőbb alkotásai időrendben és földrajzi összefüggéseikben mutatkozzanak meg. A megnyitót az Esztergom vízivárosi plébánia templomban tartották meg. A rendezvényen Koncsek Ildikó múzeumigazgató köszöntötte a vendégeket. Török Csaba, az esztergomi bazilika plébánosa, egyetemi tanár, valamint Mikó Árpád művészettörténész nyitotta meg a tárlatot. Az időjárásról. Éljük a szép nyarat! Ma hétfőn felhős, enyhén napos idő várható. Néhol zápor előfordulhat. A szél élénkülhet, és már 27-32 fokunk van. Kedden is több órára kisüt a nap. Elszórtan esők is eshetnek, az északi szél élénk lesz, és 27-34 fokra nő a csúcshőmérséklet.
1: Híreinket hallották.

0: A jelenések könyve. A Biblia utolsó könyve nem titkos, megfejthetetlen írás, hanem Isten rendkívül fontos kinyilatkoztatása. Kereszténységünk sors kérdése az, hogy érünk-e ezzel a különös üzenettel, hogy az ítélet félelme vagy a remény forrása lesz-e számunkra. Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, melyet Isten azért adott, hogy megmutassa mindazt, aminek csak hamar meg kell történnie. Jelenések könyve, 9. rész.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. 9. fejezetről fogunk beszélni. A jelenések könyvének a trombitákról szóló része, ez a vihar zónája a jelenések magyarázatának. Erről a szakaszról, a 7 trombita szóról, hogyha akármilyen kommentárt előveszünk, hány kommentár, annyiféle magyarázatot találunk. Jan Palin, jeles teológusunk, nekem hajdan volt, csoporttársam volt az Andrews Egyetemen. Több könyvében, egyike magyarul is megjelent több könyve, egyik könyvében azt írja, hogy a 7 trombita szóról, hogyha előveszünk 12 forrást, abban legalább 13 féle értelmezés van. És ez valóban így van. Sokat törtem a fejem, hogy miért. Két oka van ennek. Az egyik oka az, hogyha én minden áron azonosítani akarok minden eseményt minden eseménnyel, és azt mondanám, hogy ez itt teljesedett, ez meg ott teljesedett, ez meg amott teljesedett, akkor sokféle megoldást találok. És mindenki természetesen a saját magától talált megoldáshoz ragaszkodik, és egész biztosan igaza is van. Tehát ez nem tévedés, ez igazság. A megoldó képlet az sok-sok egyenletre igaz. És ez azt jelenti, hogy ezt a sok-sok egyenletet helyesen oldotta meg az illető, de úgy gondolom, a jelenések könyvében több van. Nem egyszerűen egy megoldás, hanem a megoldás van, és ezt a megoldást kell keresni. Mi az, amit mond ez az ige, mit jelent ma, a 21. században az az ige, amit olvasunk, esetleg ebben az esetben a 7 trombita szóról. Ez az egyik ok. A másik ok egy nagyon érdekes ok, és ez egy kicsit a héber gondolkodást kell megismerni. Egy darabig az egyetemen, ott egy szemináriumom, Miskolci Egyetemen, tehát ez egy világi egyetem, nem teológián, aminek az volt a címe, hogy az ószövetségi költészet. Méghozzá az ószövetségi verstan. Kevesen tudják azt, hogy az ószövetségnek egyharmada vers. Azért vers az ószövetség egyharmada, mert régen nem úgy volt, hogy bementem a könyvesboltba és vásároltam egy Bibliát, hanem a Biblia igéit, proféták mondásait, azt emlékelni kellett, tehát emlékezetben megőrizni kellett, emlékelésnek mondjuk ezt az eljárást. Ez azt jelentette, hogy úgy kellett elmondani, hogy az emlékelhető legyen. És a proféták sokszor ismételték azt az igét, amit rájuk bízott az Úr.

Most a héber költészetnek van egy érdekessége. Mi lineárisan gondolkodunk, tehát úgy gondolkodunk, hogy egyik dologból következik a másik, és akkor egy szép láncot fűzünk a gondolatainkból. Ez a nyugati gondolkodásnak és az európai gondolkodás egészének a jellemzője. Ez a láncszerű gondolkodás. Egyik dologból következik a másik. Oki-okozati viszonyban van minden. Nem így gondolkodik a keleti ember. Márpedig azok, akik a Bibliát írták, tehát János is, a keleties gondolkodású ember volt, és a keleties gondolkodású ember az párhuzamokban gondolkodik. Kicsit úgy, mint ahogy látunk a szemünkkel. Hogyha csak egyik szemmel nézünk, akkor csak síkokat látunk. A térlátás az úgy lehetséges, hogy két irányból látunk. És a két irányból jövő engramok, tehát látásegységek az agyunkban válnak egységes képpé. Így gondolkodik a Biblia. Ha megnézitek például a teremtés történetet, rögtön az elején kinyitjátok a Bibliát. Ugye rögtön kétszer van leírva a teremtés történet. Az egyik a világ egyetem megteremtésének a története, benne az emberi is, teremtette az Isten férfi és asszony a magad képére és hasonlatosságára az ember. Utána a második fejezetben még egyszer elmondja a teremtés történetet, de most az ember szempontjából, az ember dolga szempontjából. De már úgy mondja el, hogy benne ott van a jó és gonosz tudásának a fája, ami majd tovább vezet a bűneset történetében. És a bűneset történetét is úgy mondja el, hogy Ádám és Éva bűne, hogy szakított a gyümölcsből, hogy teljesedik ki Kain és Ábel gyilkosságában. És ha megnézitek utána, a Kain családfája mellett ott van a Sét családfája. A kettőt összehasonlítjátok, nagyon érdekes ellentéteket találtok. Az egyik a bűn logikája, a másik a kegyelem logikája. A vízözön történet is párhuzamokban van elmondva, és ezt végig lehetne az egész Biblián tenni. Na most a Jelenések könyve is így gondolkodik. És hogyha a Jelenések könyvének ezt a szerkezeti jellegzetességét nem nézzük meg, akkor minden áron mi lineáris akarjuk széthúzni a Jelenések könyvének a dolgait, és azt mondjuk, hogy ez a múltban van, ez meg egy kicsit közelebb, ez még közelebb, ez még közelebb, és még közelebb, és bele akarjuk kényszeríteni a történelmet a Jelenések könyvében. Ott a Jelenések könyve az egy történeti könyv, ez azt jelenti, hogy a történelem minden tanulsága benne van, de nem ilyen lineárisan, hanem tanulságaiban. Megoldó képletként, még egyszer mondom, mert ez a legkönnyebb így átlátni. És ez azt jelenti, hogy ha megnézzük egy kicsikét bővebben, ugye a hét pecsétről szóló látomást, vagy a hét trombitáról szóló látomást, akkor a kettő nagyon összefügg. Már rögtön, a múlt alkalommal említettem, hogy a lezáró hetedik pecsét föltörése és az indító mennyei istentiszteleti jelenet az összeér. Ezzel kapcsot tesz a két párhuzam között, és tulajdonképpen a trombitákat nem külön kell érteni, hanem valamiféleképpen újra és újra vissza kell nyúlni egyrészt az ószövetségi történetekhez, amire kódolt könyv a Jelenések könyve, másrészt pedig vissza kell nyúlni az előző látomás egységre, azzal párhuzamosan kell megérteni. Itt nem másról van szó, hanem egy más dimenziójáról egy valóságnak. És ezt kellene nagyon világosan látni. Ez az egész Bibliának a tanulsága, és sok-sok gondot okozott ez a Biblia kutatói számára, különösen akkor, amikor az úgynevezett magasabb Biblia kritika eluralkodott a felvilágosodás után, ami úgy jelent, hogy kört négyszögesíteni akarnak az emberek, ez sose sikerül a kör négyszögesítése. Ezt mindenki tudja. Valami ilyen történt a Biblia magyarázattal is, és ennek a csapdájában vagyunk nagyon sokszor, ezért tartjuk nagyon értelmetlen könyvnek a Jelenések könyvét. Így hát, hogyha megnézzük az egész könyvet, és elnézést kérek, hogy ezt annyit ismétlem, de éppen ezt a gondolkodási módot szeretném erősíteni mindenkinek a fejében, mert ha egyszer ez a gondolkodási mód a fejünkben megvan, akkor ennek az a következménye, hogy egész egyszerűen kezdjük érteni a Jelenések könyvét.

Azt mondtuk, hogy ez egy ilyen párhuzamos szerkezetű, piramis szerkezetű valami, ami jellemző, ezt kiacikus szerkezetnek mondják a szakmába. Ez egy ilyen nagyon érdekes piramis szerkezetű könyv. 7 egység van a jelenések könyvében, mert mindenki egyetért, mert csak meg kell számolni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ebből 3 az egyik oldalon, 3 a másik oldalon van. Mit jelent ez a 2 oldal? Egyrészt a 3 első dolog, az az első látomás egység, ez a 7 gyülekezetnek a képe, azután a 7 pecsét és a 7 trombita szó, az a történelemben játszó eseményekről beszél. Igen ám, csak a történelem nem végtelen, hanem véges. Ez azt jelenti, hogy ennek a történelemnek van vége. Nem egy taposómalom a megváltási terv, hanem egy célos folyamat. És ebben a megváltási tervben, a jelenben eldől az, hogy enyém-e a jövő, vagy nem enyém a jövő. Úgy is lehetne mondani, figyeljük meg, hogy mennyire ellentétes párhuzamokban gondolkodik a jelenések könyve is, hogy vagy jeruzsálemi, vagy babilóniai leszek. Vagy számomra Jézus oroszlán, vagy bárány. Ezt is elmondtam többször. Vagy a tiszta asszony, vagy a parázna asszony gyermeke vagyok. Vagy, és lehetne mondani sorba-sorba, legalább 20 ilyen párhuzamot lehet mondani a jelenések könyvében, ami van. Éppen ezért nagyon világosan kell látni, hogy a történelem célba ér. Ahogy célba ért Jézussal az ószövetségi történelem, és ő áll a megváltási terv központjába, Jézus Krisztus keresztje, Oszkár Kuhlmann, egy nagyon híres evangélikus teológus, a Krisztus und die Zeit, Jézus és az idő című könyvben németül, magyarul is most már megvan, Krisztus és az idő, elmondja azt, hogy tulajdonképpen Jézus a központ. És Jézus keresztje körül tükröződik az ószövetség és az új szövetség. Ami az Ószövetségben jelkép, az Jézus gyermekeinek az életében valóság lesz, és ez a folyamat nem végtelen. Hogy a történelem, vagy a világ idejének az egy pontján Isten megteremtette még az időt, a teret, stb. Az embert. Éppen ezért a jelenések könyvének a második részében pedig arról van szó, hogy Jézus Krisztus hogy teszi rendbe az időknek végén, vagy az időknek a teljességében, hogy bibliai szót használja, a világot, és ezek párhuzamosak egymással. Nézzük meg a 7 gyülekezettel kapcsolatban, hogy elmondtuk azt, hogy a jelenések könyvének a végén, ahogy az elején van a 7 gyülekezet, a végén van egy gyülekezet, az Új Jeruzsálem, ahol minden probléma megoldódik. Azután. Utána jön a 7 pecsét, az evangélium útja és a világnak a kapcsolata. Erről szólt, erről is beszéltünk. Ugyanúgy az evangélium kapcsán az evangélium része az ítélet, Isten ítéletének 7 jelenete következik, ezután a jelenések könyvével visszafele megyünk. A 7 trombitaszónak is megvan a 7 csapásban a párhuzama. A jelenések közepén, a 14. fejezet utolsó versétől egy csúcs van, a piramis csúcsa. Ami tulajdonképpen nem más, mint amit úgy hívunk, hogy a nagy küzdelem jelenete. És ez a nagy küzdelem egyrészt egy hamis hármasság és a Szent Háromság között zajlik, ahol Isten gyermekei és Babilon gyermekei szembeállnak egymással, és ebben a feszültségben győz Jézus Krisztus. Erről szól az egész jelenések könyve.

Most a trombitákról szóló jelenetet egy kicsit hosszan vezettem be, de ez nem időbe fogalmaz, hanem párhuzamba fogalmazott rész. És ezt nagyon-nagyon világosan kellene látni. Na, ezután a kicsit hosszú bevezető után megint olvassuk a Bibliát. Ugye a 9. fejezet az 5. és 6. trombita szóról szól. Itt már rögtön el kell mondani azt, hogy ez kapcsolódik az előző fejezethez egyrészt, illetve az 5.-6. pecséthez is kapcsolódik. Pecsétek és a trombita szók, azok párhuzamosak egymással. Hogyan? A pecsétekben mindig Isten népe a főszereplő, hogy mi történik vele. A trombita szóban pedig mi történik a világban, ami között Isten megőrzi az övéit. Tehát ugyanennek a folyamatnak a két oldalú megvilágítása is. Ezt kellene nagyon világosan látni. Nézzétek meg, ugye a 8. fejezetben elő szabad venni a Bibliát és nézni. A 8. fejezetben úgy fejeződik be az utolsó vers, ekkor láttam és hallottam, hogy egy magányos sas átrepült az ég közepén, és hatalmas hangon ezt mondta, jaj, jaj, jaj azoknak, akik a földön laknak, a másik három angyal trombitájának hangja miatt, akik még ezután trombitálnak. Tehát, itt a látomásban Isten előre bejelenti azt, hogy ez a hármas jaj, következő három trombita szó. Hol teljesedik ez a három trombita szó? Akik a földön laknak, azoknak jaj. Ha viszont visszafordítunk az 5. pecséthez, az 5. pecsétnél pedig az az érdekesség, hogy megint arról van szó, hogy az oltár alatt lévő lelkek panaszkodnak, hogy mi lesz velük, és Isten azt mondja nekik, akkor fehér utát ad majd mindegyiknek, stb. Addig nem állhat bosszút Isten, amíg be nem telik azoknak száma, akik a földön laknak. Ugyanez a szó. A földön lakók nagy megpróbáltatása ez a dolog, és ha megnézzük, ez a megpróbáltatás nem a végső ítélet, még nem Jézus második eljövetele még, hanem valami olyan, ami a bűnnek a következménye, mert a bűn olyan, mint egy hidrobbantás, egy feldobott kő, ami alatt ott állunk, és ez hat a világra, és ennek a következménye az, hogy a sátán munkája eluralkodik a világon, és ezért ennek az a célja, Isten ezt azért engedi meg, hogy odaüzzön bennünket ahhoz az evangéliumhoz, amelyik azt eredményezi, ahogyan az 5. pecsétnél olvassuk, akkor fehér ruhát adott mindegyiküknek, és megmondatott nekik, hogy nyugodjanak meg egy kis ideig, amíg teljes nem lesz azoknak a szolgatásokra és testvéreinek a száma, akik ugyanúgy megölettek, mint ők. Tehát ez egy utolsó nagy, megrázkodtató, kegyelmi felhívás. És ezt a kegyelmet kell látni mindig az apokalipszisben.

Történnek borzalmak. Ez a bűn következménye. De azért történnek ezek a borzalmak, azért engedi meg az Úr ezeket a borzalmakat, hogy mi oda meneküljünk ő hozzá. És ha kezdjük olvasni az 5. trombita szót, akkor rögtön ez világos lesz. Így mondja az első vers. Az 5. angyal is trombitált, és láttam, hogy egy csillag esett le az égből a földre, és neki adott ott az alvilág mélységeinek kulcsa. Felnyitotta az alvilág mélységét, és füst szállt fel onnan, mint egy nagy kemence füstje, elsötétült a nap, a levegő, a mélység füstjétől. De elég egyenlőre ezt a két verset nézzük. Ugye az 5. angyal trombitál, és egy csillag esik le az égről. A csillagon mindig valami mennyei lényt értettek az ókoriak. Ezért csillag, arra mindig fel kellett nézni, az mindig valaki. Ki ez a fényes hajnali csillag, aki levettetett a földre? Nem lejött a földre, mint ahogy az angyalok szoktak, ez levettetett a földre. A 12. fejezetben majd bőséggel fogunk ezzel foglalkozni, de nézzük csak meg, Jézus azt mondja János evangéliumában, hogy most vettetett le a világ fejedelme, most vettetett le a sátán. A Lucifer, az a fényhordozó, az hajnali csillag. Így beszél róla Ézsaiás könyve és Ezékiel könyve is. Tehát ez a sátán levettetésének a képe. A földön eluralkodik a sátáni hatalom, amiben egyre nehezebb lesz megállni, és ez egyre jobban odaűzi az embereket Jézus mellé, ha engednek. Vagy szembefordulnak Jézussal, és egyre jobban eltávolodnak tőle. Tehát egy megosztó valami volt Jézus mindig, földi életében is. Ezt kellene látni. És azt olvastuk itt, ugye ezt kellene nézni, hogy felnyitotta a világ mélységét, és füst szállt el onnan, mint egy nagy kemence füstje, bizonytalan lesz a látás. Ez az elbizonytalanodás, mikor tudunk, ezt nem kell mondani, szinte mindjárt elbizonytalanodottak vagyunk. Hiszen mindenki tudja körülbelül, hogy mire a jó, de hogy mit kellene csinálni, ezt nem tudja senki. Mindenki tudja, hogy például a környezetszennyezés, hogy egyet mondjak, ilyen szörnyű, de nem csinál senki semmit. Mindenki tudja, hogy nukleáris katasztrófa veszélyei itt vannak, Isten megengedte, hogy itt-ott-ott, Csernobil, stb., Japán, stb. Rámutassanak, hogy ez milyen veszélyes, de nem csinálunk semmit. És így tovább. Minden emberi tudás, az valahol visszájára fordul. És ezért minden emberi tudás két erőjelű. Génmanipuláció például nagyon pozitív előjelű, hogyha betegség gyógyítására használjuk fel. A génmanipuláció nagyon veszélyes, hogyha üzleti célra valamilyen sötét terv alapján használjuk fel. A makasodás nagyon hasznos, hogyha mondjuk energiát termelünk belőle, és nagyon veszélyes, hogyha ebből fegyvert gyártunk. De ez így van a puskapor óta. Kínaiak találták fel a puskaport valamikor, jó régen, sokkal előbb, mint Európában megismerték. Arra találták fel, hogy az Isten tiszteleteken tűzijátékokat rendezzenek, és mi lett belőle? Lőfegyver. Minden felfedezett dologért erkölcsileg felelősek vagyunk, mert visszájára fordulhat. És már olyan világban élünk, amikor ez a ködösítés zajlik. Ezért szoktam mondani, hogy ez a világ a manipulokrácia világa. Ködösít a reklám, ködösít gazdasági, gyógyszeripari, stb. Lehet olvasni eleget, és nem tudjuk már hova kapkodjuk a fejünket, mert minden ködös körülöttünk. Az alvilág füstje száll. És azt mondja, sáskák jöttek ki a füstből a földre, és olyan erő adatott nekik, mint amilyen ereje van a földi skorpiónak, és megmondották neki, hogy ne bántsátok a földön a füvet, a zöldet, se az élő fát, hanem csak azokat az embereket, akik a homlukán nincs ott az Isten pecsétje. És parancsot kaptak, hogy ne éljék meg őket, hanem kínozzák 5 hónapon át, és olyan legyen a kínjuk, mint a skorpió okozta, amikor megmarja az embert. Ez egy nagyon érdekes dolog.
Megint ez a kép fejlődik. Azért van ilyen sokoldalú kép, és azért vannak a Bibliában, különösen a Jelenések könyvében, de Dániel könyvében és egész apokaliptikus irodalomban ilyen képtelen képek. Mert ugye olyan sáska nincs, ami akkora, mint a skorpió, és olyan sáska nincs, aki skorpió csípése van. A skorpió csípésben nem lehetett belehalni az akkori skorpió csípésbe, csak nagyon kellemetlen volt. Hogy lássuk azt, és akkor ebből a skorpióból később majd ló lesz. Ilyen skorpió nincsen, csak ezek az állatok mind-mind jeleznek valamit. Jelzik azt, hogy egy olyan állapot áll be, amikor a teremtettség visszájára fordul. Nem a teremtés és nem a fejlődés irányában, hanem a tönkretevés irányában. Mi egy olyan világban élünk, amikor magunk alatt vágjuk a fát, szokták mondani, hogy hány állatfajta, hány élőlény fajta pusztul ki a világon, mi lesz veled ez, az, amaz, amazak, tessék nézni egy természeti filmet, mindegyikben erről van szó. De ez így van a társadalomban is. A pusztulás kultúráját építettük fel. És nem véletlen az, hogy minden gondolkodó ember tudja azt, hogy a pusztulás kultúrájában élünk.

0: Igen, ám de ebben, ahogy mondtam, benne rejlik az evangélium is. Ugyanúgy itt is belerejtve ott a vigasztalás evangéliuma, hogy határt szab az Isten. Ezt úgy mondja a közbevetésben, a 7. fejezetben, ugye, hogy angyalok tartják a szeleket. És pontosan úgy indult az egész, hogy ugye angyalok elengedik ezeket a szeleket, de még mindig van egy dolog, hogy ne bántsd ezt, azt, amazt, amazt, az élet alapfeltételeit őrizd meg, és csak egyötödét, és tapasztalni lehet azokat, akik Istenhez tartoznak, hogy Isten végső soron megoldást ad az ő életükbe. Ez tulajdonképpen a kegyelem. Nem a földi biológiai életünk megoldása, ez sokkal több, az örök életünk megoldása.
1: Az előadás hamarosan folytatódik.

Ebben az élettagadó világban megtalálni az életet, választani az életet, ez tulajdonképpen a kereszténységnek az üzenete. Ezt kellene képviselni, az élet pártján állunk, nem a halál pártján. És erre is rengeteg példát lehetne mondani, biztos önök is nagyon sokat tudnak erről mondani. Ha megnézzük, a hét csapásban ugyanazokra a helyekre töltették ki, múlt alkalommal is említettem a hét csapás, mint ahogyan a hét trombita szónál az ítéleteket látjuk, ugyanazokra a helyekre töltették ki, csak ott van egy különbség. Itt határt szab az Isten, ott pedig az van, a Károlyi fordítású Biblia így mondja nagyon szépen egy régies szóval, hogy elegyítetlenül töltetik ki. Teljes egészében hagyja az Isten, hogy a bűn önmagát megsemmisítse. A bűn megsemmisülésének ez az útja. A bűnben benne van az önmegsemmisítés képessége. Ezért a bűnnek az ellentét a szeretet. Ezért a törvény betöltése a szeretet, nem? Természeti törvény betöltése is a szeretet. Nem csak az emberekkel való kapcsolatunk törvényének a betöltése a szeretet. És azt olvasok itt tovább. Azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják, és vágynak meghalni, de fut előlük a halál. Eljut az emberiség egy öntagadás állapotába. Ez a halál kultúrájának a lényege. Jézus az életet ajánlja, az emberek a halált keresik. Jézus az élet ura, Sátán a halál ura. És sáskák alakja a harcra felkészített lovakhoz volt hasonló, a fejükön valami aranyhoz hasonló korona, arcuk emberi arc, sörényük, mint az asszonyok haja, fogaik, mint az oroszláné, a páncélük olyan, mint a vaspáncél, szárnyaik zúgása, mint sok lovak hadiszekér hangja, amikor a harcra rohannak. Farkuk is volt skorpéhoz hasonló, fullánkjuk, és farkuba volt az erejük, ahhoz, hogy az embereket 5 napon át gyötörjék. Megint 5 napon át. Ha megnézzük ezeket a képeket, akkor nagyon vészesen hasonlít arra a világra, amiben élünk. Nagyon vészesen hasonlít arra, hogy olyanok, mint a lovak, az akkori ember ezt a gyorsaságnak a jele volt, és a Bibliában a ló az sosem volt kellemes állat. Érdekes módon a rabbinikus irodalomban, ezt is el kell mondani, hogy az okos állat az a szamár volt az ókorban. A buta állat, az ostoba állat, a mocskos állat, ez mindig a ló volt. Az egész rabbinista irodalomban. Palesztinában ugye a lónak nem lehetett lovat tenyészteni igazán, mert a lónak nagy terület kellett, ahol szaladni tud. Ilyen nincs Palesztinában, ez egzugos ország, hogy szokták ezt mondani. Ezért az arabok később a sivatag szélén tenyésztették a lovat, mert ott tudtak szaladni, ezek lettek az arab lovak. A lovat azt mindig a szibériai sztyeppékről szállították, tehát Ázsiának, a Himalája mögött lévő területekről, ami őshazánk volt, innen jöttünk mindjárt a germánokkal együtt, magyarok is, ezért nálunk a lovag az egy nagyon megtisztelő dolog. Az equus, így van latinul is, vagy a hippos, viszont héberül nem azt jelenti, mint az equus. Az equus az egy előkelő embert jelent, lovagot, így fordítottuk le, lószóval, a szusz, éveről a lónak a dolga, az egy undorító állat, körülbelül azt jelenti, mint a tank. És most lóvá lettek. Még nagyobbak, a sáskában ló lett. De megtartotta a sáskának minden kellemetlen tulajdonságát. És azt mondja, hogy korona van a fejükön. Nézzük meg, hogy ma mindenki hatalomra tör. Az egész világ arról szól, kicsi és nagy, hogy hogy lett több hadalmam, ki koronáz meg, hogy leszek sikeres ember, hogy lehetek sztár, szárolja magát mindenki, minden politikus, gazdasági szakember, stb. Aztán arcuk olyan, mint az ember arca, sörényük, mint az asszony haja, és mint az oroszláné.
Itt van az, hogy igen, ott van az oroszlán jellem, az az oroszlán jellegzetesség, hogy harapni, ugye a foguk olyan, mint a, azt mondja, a fogu, mint az oroszláné. Páncéluk olyan, mint a vaspáncél, állandóan védekeznek, nézzük meg, hogy mindenkinek megfelelő alibije van. Ez az alibi gyártáskora, soha ennyire nem törekedett senki se arra, hogy alibije legyen mindenre. És hangjuk az olyan, mintha harcba rohannánk. Tessék megnézni, hányszor van ilyen fenyegetés, ilyen harci zaj a világban, és nem történik semmi utána. És itt van a fullánkjuk is, Skorpióhoz hasonló fullánkjuk. A Skorpiónak a marás az nagyon érdekes dolog, kábít. És az egész világ nem csak ködösít, hanem kábít is. Ha megnézzük a mai világunkat, ez félelmesen hasonlít ehhez a képhez. Egy ilyen kábító világban élünk. Kábító eszmék. Kábító ideológiák. Ezek jellemzik a mai korunkat, de Isten ennek határt szab, azt mondja. És úgy fejeződik be a szakasz a 11. verstől. Királyuk az alvilág angyala volt, neve héberül Abbadon, a görögben pedig Apollyon. Ez az Abbadon, meg Apollyon, ez beszélő név, az ókorban a nevek beszélő nevek. Az Abbadon az azt jelenti, hogy megsemmisülés, kárhozat, az Apollyon az pedig azt jelenti, hogy pusztító. Ez sátánnak a tulajdonsága. Ez a sátáni tulajdonság. Megsemmisülés felé halad a világ.

És az ötödik trombita szó azért hangzik, hogy valamire figyelmeztessen. És a világnak az az állapota, hogy ebben a figyelmeztetés, figyelmeztető jelekben, amit csak a vak nem lát, csak a nem gondolkodó ember nem vesz észre, ebben a figyelmeztető jelekben Isten még mindig tartja a megtérés lehetőségét. És ez így van. Nézzük csak a hatodik trombita szót. Hatodik angyal is trombitált, és hallottam egy hangot az Isten előtt álló aranyoltár négy szarvak közül. Megint visszalépünk a mennybe, mert a mennyből lehet érteni a földi történetet. Hol volt az aranyoltár? A templomban a Szentek Szentje előtt. Az aranyoltáron nem véres áldozatot mutattak be, hanem amikor áldozatot vittem, és a pap felfogta a vért, amit én elfogadtam a bárány életét a saját bűnöm büntetéseként, bevitte az aranyoltárhoz, amiről állandó füstölő oltár volt, úgy is hívják, hogy füstölő oltár, ez volt az aranyoltár, ahol egy soha ki nem alvó tűz égett, és az oltár szarvait megkente. Ez volt a kegyelem jele, hogy Isten, értem, elfogadja a bárány vérét. Új szövetség ilyen, Jézus élete, halála, az én bűnöm engesztelése. Most innen, erről a helyről, az engesztelés helyéről hangzik fel az, ami ezután következik. Ugyanott vagyunk, mint ahogyan a bevezető látomásban láttuk. Ott közben jár a főpap, Jézus Krisztus, értünk. És most mi történik? Egy szózat hangzik, mely ezt mondja a hatodik angyalnak, akinél a trombita volt. Oldd el a négy angyalt, akik megvannak kötve a nagy folyamnál az Eufrátesznél. Miért kellett eloldani a négy angyalt? A hetedik fejezetben ugye azt olvastuk, hogy lát négy angyalt János állni a föld négy sarkán, amint féken tartotta a föld négy szelét, hogy ne fújjon a földre, se a tengerre, se a fákra. Most ezt a négy angyalt eloldja a hatodik pecsét idején az Úr. Az a béke, ami még van, ami még maradt a nagy manipulokráciában, ahogy én szoktam mondani, az a látszólagos béke, hogy még nem robbant fel semmi, csak rohanunk a szakadék felé, még nem estünk bele, csak rohanunk feléje. Ez azért van, mert a négy angyal tartja a szeleket. És ezek az Eufrátesznél vannak megkötve. Az Eufrátesz persze jelképes, nem az Eufrátesz folyóról van szó. Az Eufrátesz a Palesztinában nagyon sokat jelentett. Ugye az Ószövetséget nézzük, Ószövetség a kód, és ezt értették az ószövetségi emberek. Eufrátesznél akkor volt a zsidó nép, amikor fogságban volt, nem? Az Eufrátesz mellé telepítették őket. Eufrátesz a Babilonban fogságban lévő nép helye. Erről az Eufrátesről majd a hatodik csapásnál lesz szó, most a hatodik trombita szóban is róla van szó. Majd meg kell nézni a kettőnek az összehasonlítását. Ha odaérünk, akkor ezt meg fogjuk tenni, most csak jelzem. Azt mondja, és elolta a négy angyalt, akik készenlétben álltak, órára, napra, hónapra, esztendőre, hogy megöljék az emberek egyharmadát. Megint csak az egyharmad. Nem mindenkit. Még nem teljes az ítélet. De figyeljük meg ezt a fejlődő sorrendet, ha ez fejlődésnek, inkább zuhanásnak lehetne mondani. Fokozatosan nagyobb és nagyobb következménye van Isten kegyelmének a visszautasításának. Isten kegyelmének a visszautasítása az nem egy individuális, úgy hát elfogadom, vagy nem fogadom, elkárhozom, nem kárhozom, fő az, hogy itt élek, nagyon sok keresztény is így gondolkodik, nem így van.
Isten kegyelmének a visszautasítása az egész föld sorsa. Az egész földnek szüksége van Isten kegyelmére. Nagyon érdekes, megint egy bibliai párhuzamra nézzünk, és megint meg kell tanulni, a Jelenések könyvének az a kulcsa, hogy meg kell tanulni bibliai világkép szerint gondolkodni. Nézzük meg! Az első bűnesetnél rögtön az ember és a világ kapcsolata megkérdőjeleződik. Kikerülünk a paradicsomból, nem? Elköveti Kain a bűnt. Nézzük meg! A szántóföldről, ahol Kain él, mert ő földműes volt, Kaint elűzi az Úr, hova? A puszta földre, az Adamáról elűzi az Erecre. Ez két különböző a héberben. És mivel tovább folytatódik a kaini vétek, ha megnézzük ott Lámek énekét, hogy Ára és Cilla, hallgassatok a szómra, ha valaki megüt, akkor embert ölök, stb. Ez egy gyilkos dolog, ez oda vezet, hogy eltűnik az igaz a földről. És a világ visszazuhan a vízözönben, megint abban a tohuvabohu állapotban, a puszta és hihetlen állapotban, ahol kezdetben volt. Újra kell kezdeni a teremtést. Az újjáteremtés előtt is így lesz. És kezd nőni, nőni, nőni a bűn következményének a súlya. Egyre nagyobb súly nehezedik az emberre. De még tart a kegyelem, és ezért mondja, hogy napra, hónapra, esztendőre, stb. Isten korlátot szab még. És akkor azt mondja, a lovasseregek száma, egy nagy számot 20 000-szer, 10 000 volt, ezt nem is tudja kiszámolni a korabeli ember, hallottam a számukat. Ugye ez megint párhuzamos azzal, hogy a 7. fejezetben meg azt láttuk, hogy az üdvözülteknek is van egy megszámlálhatatlan sokasága, akit az Úr megtart. Ezért pecsételi el. A pecsét az ugye védőjel volt. Ezeken nincsen pecsét, azt olvassuk a fejezet elején. Tehát nincsen védőjel, hanem a bűnnek a természetes következmények következtében ezek az emberek kerülnek veszélyeztetett helyzetbe. És látomásban, amelyeket láttam, a lovasokat és rajtülőket tűzvörös, jácintkék, kénysárga páncéljuk volt. Ezek mind-mind a pusztulás színei, a tűzvörös, a jácintkék, a kénysárga páncéljuk, ez a keményen égő tűznek a kénkőves, ezt úgy mondja az újszövetségi kénkőves tüzes tónak a képe. És azt mondja, a fejük olyan volt, mint az oroszlánok feje, szájukból tűz, füst, kénkő ömlött ki. Ez a három csapás ölte meg az embereket, egyharmadát, a tűz, a füst és a kén. Tűzről, füstről tudjuk, mi a kénről pedig azt kell tudni, hogy a kén az pedig egy alapvető méreg, mérges gáz volt, ami megöli az embereket. Ezek a különböző ideológiák, kénes gáza, meg sok mindennek, a jóléti társadalomnak a kénes gáza, tessék megnézni, hogy hogy öl bennünket a jóléti társadalom. És lehetne mondani tovább ezeket. A többi ember pedig, akiket nem öltek meg ezek a csapások, nem tértek meg. És ez a tragédia. Mert ezek a csapások megmutatják a bűnnek a következményét, hogy hova halad a világ. Szóval mindenki tudja, és ezek a csapások azt mondták el, hogy emberek, irány a szakadék, errefele rohanunk. Nehogy azt gondoljátok, hogy egy lejtőn lefele menő szekeret meg lehet állítani. Nem. Ezek a következmények betelnek. És nem tért meg senki. Nem fogadta el a bárány lehetőségét. Ez a kereszténység tragédiája. Egyik barátommal beszéltem, és azt mondtam, hogy tudod, miért haragszunk? Azért, hogy a migránsok ide jönnek? Azért, mert ha meglátják, hogy mi mennyire nem élünk az szerint, az evangélium szerint, amit mi prédikálni szeretünk nekik ott, akkor végképp kiábrándulnak. Mert mi nekik elmondjuk, hogy mi az evangélium, csak mi éppen nem élünk vele. Ahhoz az orvoshoz hasonlítunk, aki elmondja, kérem szépen,
Nagyon káros az, hogy mondjuk dohányzik, vagy sok alkoholt iszik. És miközben mondja, ő rágyújt és iszik. Leszik érteni? Ebben az állapotban vagyunk. És ennek az a tragédiája, hogy ez egy fokozatosan kiterjedő valami, és mi van? Nem tértek meg kezük alkotásaiból. Figyeljük meg, hogy mennyire jellemző ez. Hogy az ember a maga kezei alkotásába hisz. Ma már igen nem a tudományba hiszünk, ami kezünk alkotásában, hogy technológiailag megoldjuk a világ egész gondját. Hát nem fogjuk megoldani. Aztán azt mondja, hanem imádták az ördögöket és a bálványokat, nagyon sokszor azokat az alvilági erőket, amik itt vannak közöttünk, meg a bálványokat, amik a bálvány az mindig olyan tárgy, amit Isten és ember közé oda teszünk. Amit istenítünk, ahogy szoktuk mondani. Amelyeket aranyból, ezüstből, részből, kőből, meg fából készítettek, amelyek sem látni, sem hallani, sem járni nem tudnak. Tehát tehetetlenek.

Nézzük meg, hogy hány ideológia volt csak a 20. században. Mindegyik üdvözítő ideológiának kiáltotta ki magát. Kellene egy igazságosabb társadalom, nem? Kommunizmus megcsinálta az igazságos társadalom képét, és az lett. Szükség volna nemzeti összetartásra, nacionalizmusok ezt megcsinálják? Nem, másik utálatából nem lesz nemzeti előny soha. Lehetne mondani azt, hogy lényegében három hamis vallás épült fel, nem? Azt mondta a francia forradalom, egyenlőség, testvériség, szabadság. Egyenlőség hamis vallása lett a kommunizmus. Vallásszerűen működik, nem? Tessék megnézni. Minden november 7-én Moszkvában megvolt a nagy körmenet, nem? Mi is mentünk körmenetezni, nem? Kortársaim mind kivonultak, nem? Zászlókkal, stb. Úgy, mint ahogy a bucsusok mentek. Aztán volt ennek a vallásnak is pápája, volt Vatikánja, csak az nem Rómában volt, hanem Moszkvában volt, és így tovább. Aztán azt mondja a francia forradalom jelszava, vagy testvériség. Ez is egy bibliai jelszó, hogy az egyenlőség is az. Mi lett belőle? Hitler. Aki nagy kereszténynek mondta magát. Tessék megnézni. Úgy beszélt, mint egy nagy evangelizátor. És mi lett belőle? Halál és pokol, ahogy itt olvassuk. Aztán szabadság, tessék megnézni, mi lett a szabadságból. Tessék megnézni a mai fogyasztói társadalom kapitalista liberalizmusát. A felelőtlen szabadságot, ami szabadosság csak. Ez is vallásként, hamis vallásként él. És a kereszténység eltűnt. Hamis vallások mögött eltűnt a kereszténység. Kis akarnokok veszik át az uralmat, vagy nagy akarnokok veszik át az uralmat. És ebben vagyunk, és nem akar megtérni senki. Ahogy itt az ige mondja. És azt mondja, nem tértek meg gyilkosságaikból, varázslásaikból, paráznolkodásaikból és lopásaikból sem. Kell ez kommentár? Megnézzük a bűnöket, minden bűnbe lehet ide sorolni. Ez, nem? János idejében is volt ilyen. De a mi időnkben a kiteljesedés korában élünk. Nem kellene ezt behelyettesíteni középkori történetekbe, ott is igaz. Nem azért ne, mert nem igaz, ott is igaz. Csak én a jelenért vagyok felelős, nem? És a jelenben kell látnom. És Isten nem akar, hogy megvezetett legyek. Nagyon népiesen én úgy tudom,

ez a hamis dolog, és Isten trombitája szól, figyelmeztet. A trombita az egy figyelmeztető hangszer. A trombita az azért szól, hogy vedd észre, kapd fel a fejed. Vedd észre, mert közel van a cél. És légy a megtértek között. Én ezt kívánom mindnyájunknak.

Jó Istenünk, te néked köszönjük meg a szeretetedet, megköszönjük azt, hogy te ebben a nehéz korban, amikor minden ködösít, mert az alvilág füstje terjeng, amikor sáskák és skorpiók mardosnak, amikor fegyverzúgástól hangos a világ, amikor a te nyílt szavad ellenére nem akarnak megtérni az emberek, akkor mi azok között legyünk, akiknek Jézus nem oroszlán, hanem bárány. Értünk adta az életét. És ezért legyen hálával teli a mi szívünk. Vezess bennünket, s áld meg a te ígédet mi bennünk. Erre kérünk, Jézusért, fiadért. Hallgass meg imánkat. Amen.

így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz. Bizony, hamar eljövök. Amen. Jöjj, Uram Jézus! A Biblia jelenések könyvéről Szigeti Jenő előadását hallott.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Bartók Béla újratemetésének évfordulója. A világhírű magyar zeneszerző, zongora, művész, népdalgyűjtő Bartók Béla 1940-ben távozott Magyarországról. Útjának végcélja az Amerikai Egyesült Államok, oka a nácizmus európai térhódítása volt. A világháborút követően tervezett ugyan hazatérni, de látva a másik totalitárius diktatúra, a kommunizmus erőszakos előretörését, Amerikában maradt, ahol nem sokkal később, 1945. szeptember 26-án hunyt el. Magyarországi újratemetése már az 1960-as években felmerült, de végül csak 1988. július 5-én valósult meg. Szívhangok. Elkezdődött a bodrogi zenetábor. A bodrogi zenetábor idén is nagyszerű lehetőséget kínál a muzsikálásra és a lelki növekedésre. Tegnaptól július 5-től 12-éig a Szívhangok motto üzenetét bontják ki a reggeli és esti áhítatokon, valamint a csoportos beszélgetésekben. A zenei hangsúly a közös éneklésen és a társas zenélésen van, de lehetőség nyílik egyéni hangszeres foglalkozásokra is. A bölcsesség

0: Kezdete Oktatási Központban és a kezelésében álló Nádasdi Kastélyban nagy szeretettel várják a táborozókat, hogy újra megteljenek a terek jókedvű énekléssel, zenével. A kézműves műhelyek, a játszóterek, a sportpályák, az erdei ösvények is mindazt szolgálják, hogy jól teljen el, épülésükre legyen ez a hét. Szeretettel várnak minden érdeklődőt. Negyed százada a völgyben. A lélegzett református udvar július 24 és augusztus 2-a között várja a művészetek völgyének látogatói Talián Dörögdön. A kulturális és közösségi programokon fesztivál belépővel lehet részt venni, a lelki alkalmak azonban továbbra is minden érdeklődő számára ingyenesek. A részletek a művészetekvölgye.hu oldalon, valamint a református.udvar.református.hu honlapon lesznek elérhetők, a legfrissebb tudnivalókat pedig a lélegzett református udvar közösségi felületein teszik közzé. A kulturális programok és lelki alkalmak mellett a templomudvar a megállás és az elcsendesedés helye is a fesztivál forgatagában. A jubileumi év újdonságai és a református jelenlét jelentősége felől közelítve mutatkozik meg igazán, mi célt szolgál ez a program helyszín a művészetek völgyében, vallja Zila Gábor, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetője. Ismerd meg őt és kövesd! Tábort szerveznek az Esztergom Budapesti Főegyházmegye fiataljai számára. Mindnyájan egy szívvel, mottóval szervez tábort az Esztergom Budapesti Főegyházmegye augusztus 11-e és 15-e között Bodajkon, amelyre a 8. osztályostól az idén érettségiző korosztályig várják a résztvevőket. Az ötnapos tábor különleges a maga nemében, úgy a tematikáját, mint a programokat, az előadókat és a szervezőket tekintve is. Három altáborra osztják majd a résztvevőket, ezáltal mindenki a saját korosztályának megfelelően tud majd kapcsolódni a programokhoz, beszélgetésekhez. Az altáboroknak külön papjuk és egy szerzetesük lesz, akik rendelkezésre állnak, ha egy táborozó mélyebb beszélgetésre vágyna. Az időjárásról. Éljük a szép nyarat! Ma hétfőn felhős, enyhén napos idő várható. Néhol zápor előfordulhat. A szél élénkülhet, és már 27-32 fokunk van. Kedden is több órára kisüt a nap, elszórtan esők is eshetnek, az északi szél élénk lesz, és 27-34 fokra nő a csúcshőmérséklet.
1: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Vissza a forrásokhoz. Fáradt, kirojtosodott idegzetű, túl civilizált emberek ezrei kezdik észrevenni, hogy a hegyekbe menni annyi, mint hazamenni. Hogy a vadság szükségesség, és hogy a parkok és rezervátumok nem csupán, mint a faanyag és öntöző folyók forrásai, de az élet forrásaként is fontosak. John Mijer.

0: Kérem az oxigént.
1: Egyedül én maradtam meg. Királyok első könyve, 19. fejezet, 10. vers.

Alex jól hallotta, ahogy a kosárlabda a gyülekezet sporttermének a padlóján pattog, mert a zaj eljutott a lépcső alatti rejtek helyére is. Az imaóra utáni kosármeccs közben hallotta meg a kiáltást. Hol van Alex? Szükség van még egy játékosra. Elmosolyodott. Sosem fognak rám találni. Az ifjúsági órák után mindig a rejtek helyére menekült. Percekkel később csendben ki szokott osonni, mert a szülei érte jönnek autóval. Ilyenkor általában senki sem vette észre. Alex elgondolkodott a lelkész szavain, aki azt mondta, hogy Krisztus testéhez kell tartoznunk. Nem hiszem, hogy itt bárkiben bízhatok, gondolta Alex. Velem senki sem törődik. Nem érzem, hogy szívesen látnának. Aztán hirtelen belé hasított a gondolat. De talán sosem próbálkoztam kellőképpen.

Miért érezte magát egyedül Illés? A fenti tapasztalat olyan, mint a víz alatti légzés. Keresztény barátait képezik azt a tömlőt, amelyen a felszínről a túléléshez szükséges oxigén áramlik feléd. Isten egyik legkiemelkedő prófétája, Illés, egy adott pillanatban arra a megállapításra jutott, hogy egyetlen barátja sincsen. Az emberek gyűlölték. Jezabel királynő halálra kerestette. 40 napon át menekült Illés a hegyek felé, majd elrejtőzött egy barlangban. Isten meghallotta a próféta magányos könyörgését, és kérdőre vonta, hogy miért rejtőzik. Illés úgy érezte magát, mintha az oxigén szállító tömlőjét egy gonosz ember kezelné. Az igazság az, hogy azért fulladozott, mert elszakadt Isten népétől, pedig nagyon sok barátja volt még, akikre számíthatott.

0: nincs olyan oxigénpalack, amely lehetővé tenné, hogy az élet legnagyobb mélységeibe egyedül merülj alá. Létezésed a barátság oxigén tömlőjétől függ. A tömlő összebogózódhat, ezért nagy figyelmet kell fordítani a használatára. Amikor egyedül érzed magad, mondd el Istennek, hogy bízol abban, hogy számodra is tartogat ő keresztény barátokat. Ezután pedig gyere ki a barlangból, ahová elrejtőztél, és nézz körül, mert válaszolni akar neked.
1: Közreműködött Balázs László.

0: kincseink.
1: Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Ma Néhai Zimányi József lelkipásztor ige magyarázatát hallgatjuk meg Eszter könyve alapján.
2: Ahogy Jézus nagyon szeretett mulatni. Egy furcsa ember volt. Néha irgalmatlan volt, kegyetlen. Oda vett egy népet. Ha meg akarod ölni a zsidókat, a 127 tartományomban ölj meg. Indiától Etiópiáig terjedt a birodalma. Behúzza a gyűrűjét, odaadja egy ilyen gyilkosnak. Ugyanakkor megtörtént, hogy amikor meg Eszter lett a királyné, közkegyelmet gyakorolt az egész birodalomba. Elengedte a bűnösök büntetését. Ez egy nem uralkodni való ember, aki ennyire bizonytalan, ingatag, de ez minden véletlenül volt. Ez is mind a zsidókért történik. Azt történt, hogy a király kéthetes mulatozás után, amikor bemutatta a birodalma minden gazdagságát, eldicsekedett Eszteren és Balgán, elhatározta, hogy bemutatja Vásti királynének a szépségét is. Persze nem nagyon felöltözve. Hívatta a királynét, hogy lássák ezt a szép asszonyt. Volt benne annyi női öntudat, királynő volt, hogy nem ment. A király nagyon haraggerjedt, dolgozott benne a bor. Megfosztották a királynői méltóságtól Vástit. Jó, hogy az élete megmaradt. Kihirdették, hogy keresni kell egy új királynőt. Megindul a lányok begyűjtése. Én biztos vagyok benne, hogy Eszter nem akar királynő lenni. Nem kérdezték, nagyon szép volt, vitték. Megalázó helyzet. És megkezdődik a kozmetika, méghozzá 12 hónapig. Különféle szépítőszerekkel készítik őket. Nagyon érdekes, a Bibliában meg van írva, hogy Eszter nem akart valami mást. Ő úgy hagyta, hogy Isten, ahogy odarendelte, hadd menjen minden úgy. Eszter nem akarta megvenni a hónapokat. Rábízta az Úrra. Nem tudta, hogy mindez miért történik. Szeretném a testvéreknek azt mondani, hogy nagyon sokszor nem tudjuk, hogy mit akar az Úr. Néha a végén megértjük, néha a végén sem. Ezt, amit majd csak odafent tudunk meg. De aki rábízta magát az Úrra, hagyja, vitesse magát. Eszterben volt olyan valami a tartásában, hogy megteszett a királynak. Most a józanabbi fele volt, gondolkodása volt felül, és Eszter fejére tette a koronát. A király udvarban ott van a nagybátyja Eszternek a nevelő, Márdokeus, megmondta Eszternek, hogy soha ne áruld el, hogy zsidó vagy. Milyen érdekes. Márdokeus nem tudta, hogy ezt miért kell mondani. Ugyanakkor, amikor Hámán előtt nem állt fel és nem hajlongott előtte, megkérdezték, hogy miért nem, azt mondta, hogy zsidó vagyok. Magáról megmondta, Eszter felül nem volt szabad. Csak Isten adta a szívébe ezt a gondolatot. Ő nem tudta, hogy miért. Nekünk egyetlen dologért kell felelnünk, hogy a megértett parancsot teljesítsük. Nem ránk tartozik, hogy mi jön utána. A megértett parancsot jól érteni szükséges, hogy a szív tiszta legyen. Ha a szív tiszta, a hallás is nagyon jó. És pedig mondjuk ki újra meg újra a mi atyánk szavaival, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Eszter királyné lett, nagy közkegyelem, nagy ünneplés. De Márdokeus nem akar bejönni a király udvarba, és Eszter, mint királyné, ugyanúgy tartja el a kapcsolatot, és szót fogad neki. Nem tudta Márdokeus, miért kell neki ott jönni-menni a király udvarba. Egyszer leül, elgondolom, hogy körös-körös gyönyörű futónövények, leül és hall valamit. A növényfüggöny másik oldalán ketten susogtak, Bittána és Téres, két testőr. Meg kell ölni ezt a királyt, nem bírom tovább elviselni, én is. Kit szervezünk be, hogy öljük meg, megbeszélik, hogy megölik a királyt. Készül a merénylet. Márdokeus hallgatja. Ezek elmennek, hívja Esztert, megmondja. Kivizsgálják, mind a kettőt felakasztották. És megint egy érdekes dolog jön. Márdokeus semmilyen jutalmat azért nem kapott. És az Isten kegyelme volt, hogy nem kapott. És nem zúgolódott, nem mondta, hogy megmentettem a király életét, hát semmit nem kapok. Nem. Olyan jó, hogy az ember mindent rábíz az Úrra. Nem kapott semmi jutalmat. Majd később megkapta, amikor kellett. Most pedig megtörténik, hogy Hámán minden fejedelem fölé emeltetik a fejedelmi széke, feljebb kerül minden más fejedelménél. És ez nem elég neki. Nagyon háborog, mert Márdokeus nem hajlik lelőtte a földre. Milyen furcsa dolog. Valaki egy világbirodalom második embere, és ez nem elég neki. Hogyha egy zsidó derékszög, hogy háromszögben van neki, az kell. Ha nincs, akkor nincs öröme. És fölgerjed nem csak az ellen az ember ellen, hanem az egész zsidó nép ellen. Márdokeus megmondta, hogy nem hajlok, mert zsidó vagyok. Eszternek azt mondta, meg nem mondta, hogy zsidó vagy. Ennek így kellett lennie. Nem lehet megmagyarázni ezeket a dolgokat. Isten szabadon cselekszik, az engedelmes ember pedig áldássá válik. Hámán készült valamire. Egy éven át sorsot vetettek előtte Púrt. Pogány ember volt, különféle jóslásokkal. De valamit ebből a negatív dologból pozitívra lehet a mi részünkre változtatni. Mi úgy vagyunk, hogy elolvastunk egy igét, értünk belőle valamit, már csináljuk is. Néha nem baj, ha kétszer is megkérdezzük. Hámán oda megy a királyhoz. Nem azt mondja, hogy az a bajom, hogy Mardokeus nem hajol le. Arról nem beszél, a szégyelné. Van egy nép, birodalmat minden tartományában. Nem tartják meg a király parancsát. Az, aki az ördögtől való, az hazudik és gyilkol. Hámán teljesen megtelt a ördögi lélekkel. Nem mindig a királynak úgy hagyni őket, el kell őket pusztítani. A király lehúzza a gyűrűjét, tessék. Nem kell a 15 talentum ezüst, hát van nekem. Tiéd az ezüst, tiéd a nép. Ez uralkodó. Világbirodalomnak a feje, de borzasztó. Kihirdetik az egész tartományban, gyors futárok mennek. Egy meghatározott napon minden zsidót meg kell ölni. Tudják meg a körülöttük lakók, és el kell a vagyonát rabolni. Megkérdezi Susán várában is, hallja Mardokeus. A zsidók jaj veszékelnek, sírnak, böjtölnek, zsákruhába öltöznek. És akkor Mardokeus hivatja Esztert. Ha te csendesen, lapulva, ott maradsz a palotában, te el fogsz pusztulni. De nekünk zsidóknak, ezeknek a zsidóknak, Isten máshonnan fog szabadulást adni. Menj be a királyhoz, változtasd meg ezt a törvényt. Igaz, hogy a birodalom törvénye szerint egyszer a király lepecsételt egy levelet, és kihirdették, nem szabad megváltoztatni. Menj be és változtasd meg. Ezt azt üzeni, 30 napja nem hívott a király. Ne az életedet kímélt Eszter. Be kell menni az életed kockáztatása árán is. Jól van. Mardokeus, most Eszter parancsol. Gyűjtsél össze minden zsidó Susán városában 3 napig. Se nappal, se éjjel. Ne menni és nem inni. Én ugyanazt csinálom szolgáló leányaimmal. Aztán bemegyek. Ha elveszek, elveszek. Benzet tudok könnyek nélkül beszélni. Micsoda tüzérségi előkészítése. Hogy dolgozik az, aki az Istené? Eszter kockáztatja az életét is népéért. Tudjátok, az volt a törvény, ha valaki hívás nélkül bement a királyhoz, kivégezték. Merényletnek számít, mindegy, hogy kicsoda. A királynő sem mehetett be a férjéhez anélkül, hogy lekérte volna az engedést. Eszter ott áll az ajtóban, a király meglátja, 33 napja nem látta. Ilyen szépet még nem látott. Kinyújtja az aranypálcát. Eszter királyné, mit akarsz? Kell a fél országom? Odaadom? Nem. Készítettem egy nagy vacsorát, készítenék, jöjjön el a király a vacsorára, és Hámán is. Azonnal mondjátok meg Hámának, ott leszünk a vacsorán. Olyan nagyszerű ez a lassú menet. Eszter királyné teljesen elaltatja Hámát, nem is tudja, hogy mikor másodszor vagy a vacsorára, utolsó útját teszi meg. Jöjjön el a király a vacsorára, nagyon szeretett enni, meginni, persze, hogy elmegy. Folyik a vacsora, Eszter királyné, a király a bortól már felhevült. Most mondd meg, mit akarsz? Kell a fél ország? Odaadom. Nem. Még egy kérésem van. Holnap este is jön el a király, de Hámán lejut a vacsorára. Nagyszerű, jövünk. Igen ám, de a király hazamenve nem tud aludni. Vegyétek elő a történetek könyvét. A legközelebbi múltban kicsit nézzünk széjjel. Olvassák, hogy Mardokeus, a zsidó Mardokeus, Biktánát és Térest följelentette, tényleg verénylők voltak, felakasztották őket. Azt mondja a király, milyen jutalmat kaptak ezért? Semmit. A király sose hibás, hogy nem hibás, hogy nem kaptak. Miért nem szóltatok? Na most. Most meg fogom jutalmazni. Ekkor nézzétek, így jár az Isten órája. Hogy ketyeg? Pont most van az ajtóban Hámán. Otthon elmondta a feleségének, hiába van minden, 10 egészséges fiam van, rengeteg pénzem, a birodalom második ember vagyok, de az a zsidó nem hajlik meg előttem. Azt mondja, Zéres a felesége, mindent megbeszélt a feleségével. Pokolén nő volt. Menj be a királyhoz, kérjed, hogy akasztassa fel, csináltass egy 50 könyöknyi 25 méter magas akasztófát. Nem lesz többé kérdés, hogy hajlik vagy nem hajlik. Nagyszerű. Megcsináltatta a fát, most jön a királyhoz, hogy kérje az engedélyt a felakasztásra. Olyan pontos Isten órája, nincs olyan atomóra, amelyik ilyen pontos ne lenne. A királynak azon tűnődik, hogy kéne megjutalmazni Mardokeust. Bejön Hámán, a király beengedi. Van egy kérdésem hozzád, Hámán. Te okos ember vagy, birodalom második embere. Mit kell tennem azzal az emberrel, akit nagyon meg akarok jutalmazni? Hát kit, ha nem engem. olyan széles volt, amellett nem szép volna, mert Gibraltári szorosan, ott áll. Ezzel az emberrel azt kell tenni, hozzanak egy lovat, amelyen a király szokott ülni, és király ruhát. A birodalomnak egy kiemelt fejedelme öltöztesse fel ezt az embert, ültesse fel a lóra, a fejére tegyenek koronát, és a királynak egy főembere vezesse, és kiabálja állandóan a város terén, hogy így tiszteli a király azt, akit meg akar becsülni. Nagyszerű, mondja a király, menj ki, ott van kint a zsidó Mardokeus. El ne hagyjál semmit, tedd meg vele. Jól jár az Isten órája. Hámán kimegy, és azt a zsidót, akinek a lenem hajlását nem bírt elviselni, megkéri, legyen szíves, jöjjön ide, ráadja a ruhát, koronát vesz a fejére, felülteti a lóra. Udvari lovász lett belőle. Mardokeus lovásza, első osztályú. Vége van a menetnek, Hámán betakart fejére, szomorúan megy haza. Mardokeus pedig kimarad megint, ahol eddig volt. Nem szédült el. Mardokeus nem szédült el. Hazamegy Hámán, betakart fejére, szomorúan. Na mi van? Gyere feleségem, és a barátait is mindig meghívta a tanácskozásra. Ez történt velem. Képzeljétek el, én voltam Mardokeus lovásza. A felesége, aki azt mondta, hogy 25 méter magas legyen az apasztófa, most azt mondja, már elbuktál Mardokeuson szemben, akkor a végső harcot is elveszíted. Felbújtatta, felbújtatta, most pedig még sebzi is terheli. Igen ám, ott busul Hámán, jönnek érte, vacsorára menni Eszterhez. Nem tudta, hogy ez az utolsó útja, nem tudta. Borívás közben a király újra kérdi. Eszter királyné, most már aztán mondd neki, mit akarsz. Mi a kívánságod? Most jön egy olyan drámai, nagyszerű rész, ebből lehetne jó filmet csinálni. Oda borul a király lába elé. Az első feleség. Ha csak arról lenne szó, hogy minket eladnak rabszolgának, nem zaklatnám a királyt, ennyiért nem szabad. De meg akarnak ölni engem és népemet. Az életemért könyörög, és népem életért. A király megrendül. Ki akarja ezt? Most jön a nyíl. Milyen erős Eszter? Hát a három napi bőjt, egy acél. Itt van ez a koloszállal, ő az. A király kimegy a palota kertjébe, a kedvencével szemben, most mit csináljon? Gondolkozik, a bor is dolgozik benne. Hámán ráborul a királynő lábára. Irgalmaz, irgalmaz. Bejön a király. Még erőszakot akar elkövetni, erőszakot a királynő itt a házban. Ezt már szándékosan mondta a király. Azonnal izabillyel betakarták Hámán arcát. Volt egy nem jó akarója, Harbona. Mondja a királynak, uram, ott van egy 50 könyöknyi akasztófa, arra akarta Mardokeus felakasztani, aki megmentette a király életét. Akasztátok rá! Ahogy odaadta Hámánnak a zsidó népet és életét, most oda vetette őt magát. Most pedig Eszter könyörög azért, hogy változtassák meg a kiadott parancsot. Sír nagyon, a király megindul. Ez az ember meg akarta ölni az első feleségemet, a királynőt. És kiadják a parancsot, fordítva legyen. Azon a bizonyos napon, amikor meg kell kolni minden zsidót, minden zsidó bosszút áll az önmagáért. Jön egy félelmes bosszúállás. Sokat gondolkoztam rajta, hogy hogy értékeljem ezt. Mi nem így csinálnánk, keresztények vagyunk. De tudtára kellett adni a 127 birodalom minden népének, hogy ez a nép valahonnan védve van. A zsidó Mardokeus a második ember volt Ahasvérus király után, tekintélyes volt a zsidók között, és igen kedvelték honfitársai, mert népejavát kereste és egész nemzetének a békéjén tevékenykedett. Itt van előttünk két ember. Mekkora különbség van köztük? Egyik az ördögnek szolgál, másik pedig az ő istenének. Nem lehet két úrnak szolgálni, csak egy úrnak.
1: A mai hívőknek fontos üzenet volt az, hogy mit jelent népünkért felelősséget vállalni. Nekünk nem kell az életünket kockára tenni, de a kitartó imádkozás kötelességünk, hiszen népünk megmaradásáért, Istenhez való visszafordulásáért csak a hívők tudnak imaharcot folytatni. Erre biztatjuk kedves hallgatóinkat is. Most pedig adásunk végén szeretettel búcsúzunk Zika Klára és Nemeselyi Zoltán. Viszont hallásra!

0: néha vannak gondolatok, amiket kapok. És az egyik az ilyen, hogy Isten, neked olyan tréfája vagyok, akivel nem viccel. Az, hogy most itt ülök ebbe a stúdióba, 20 évvel ezelőtt valaki ezt mondja nekem, hogy én ilyenekről fogok beszélni, akkor biztos, hogy fölnevetek. Viszont kapok visszajelzéseket írásokra, sokszor egész megrendítőt. Az viszont arra utal, hogy Isten nem viccel velem.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Én Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Vendégünk a Lélekhangolóban Balczó Mátyás lesz, aki az Angyalföldi Evangélikus Gyülekezet presbitere, az Evangélikus Információs Szolgálat munkatársa, újságíró. Írásaival az Evangélikus Élet és a Híd című magazinokban, valamint az Evangélikus online médiában találkozhatnak. Szeretettel köszöntelek a stúdiónkban. Evangélikus hívő elődök, sőt egy híresség is szerepel felmenőid között, nevezetesen Balczó András, többszörös olimpiai és világbajnok öttusázó. Mennyiben határozta meg az életbeindulásodat, vagy a gyerekkorodat ez az örökség, amit hoztál a családból?
0: Hogyha valahol bemutatkozok, hogy Balczó Mátyás vagyok, akkor az a kérdés mindig elhangzik, hogy az a Balczó, és akkor elmondom, hogy igen, Balczó András a nagybátyám. Ez egy ilyen nagyjából olyan régi élményem, mióta mondjuk beszélni tudok, vagy mióta bemutatkozom. De azért ez olyan különösebben úgy nem volt közvetlen hatással az életemre. Késő felnőtt koromban a Bandival való beszélgetések viszont nagyon is meghatározóak voltak már a hitre jutáson felé vezető úton.
1: Minket ugye ebben a rádiomissziós műsorban az ő hívő élete és a hite érdekel, most nem kifejezetten a sportról beszélnénk. Ebből nálad is lecsapódott valami? Mennyire volt számodra ez elfogadható, illetve a te szüleiddel, a saját családodokban mennyire volt ott jelen a hit?
0: Én Budapesten születtem, itt nőttem föl, jártam hittanra, tehát a Bécsi kaputér volt nekem úgymond a kezdő anya gyülekezetem. Ott konfirmáltam Balicza Ivánnál, tehát hogy ilyen módon a gyermeki vagy fiatalkori hívő élet intézményeset kereteit az biztosították számomra, és szerettem is egyébként hittanra járni, szerettem följárni a várba. Ugyanakkor én egy ilyen klasszikus, ha lehet így mondani, kikonfirmált vagyok. Nem olyan rég hallottam ezt a kifejezést, hogy kikonfirmál az egyházból, de én ezt csináltam, mert elvileg az ember ilyenkor megerősíti, vagy tanúságot tesz arról, hogy erős a hitében, és erről még papírt is kap, meg igét is kap, de ott nekem így vége szakadt. Azért, hogy jó 25 év eltelt, amíg én gyülekezeti szinten visszatértem az egyházba, a hitre jutásom az hamarabb volt.
1: Egyébként a pályád aztán hogy indult? Elengedted úgymond az evangélikus egyház kezét, de a megtérésedig elvezetett egy út. Érdekelt téged már akkor is az írás, az önkifejezés, vagy elmentél a sportok irányába, vagy hogyan függtek össze ezek szintén itt is az elődökre tekintettel, hogy haladtál tovább?
0: Én egy nagyon későn érő típus vagyok, mindig mindent későn csináltam. Nem voltam jó tanuló, érettségében én voltam a legrosszabb tanuló, de azért leérettségiztem. Ilyen szinten érdekelt a tanulás akkor, tehát a foci, a bicikli sokkal jobban érdekelt. Utána valahogy annyi igényem mégis volt, hogy valamilyen, meg biztos, hogy a szüleim is örülnének, hogy valami egyetemet azért csak el kéne végezni. Az ELTE BTK-t bölcsészkarára, történelem szakra vettek föl 2 évvel az érettségi után, és utána azért ebben a 6,5 évben, az 5 évet én 6,5 év alatt végeztem el. Voltak fél évek, amikor kifejezetten nem foglalkoztatott ott sem a tanulás, annál inkább az egyetemi életnek a szórakozás része. Szerencsére nagyon sok barátom volt, és ez ráadásul összecsúszik azzal az időszakkal, azzal a 16 évvel, amit a Ferencváros szurkolójaként éltem. Tehát, hogy nekem azért úgy 1993-tól 2009-ig nekem a Ferencváros volt az életem középpontjában. Rendszeresen jártunk meccsre, hazaira, idegenbe, külföldre, kézilabdára, jégkorongra, Albániától Fehér-Oroszországig, Svédországtól Londonig. Azért ez egy nagyon izgalmas, kalandokkal teli élet volt, és az írás az úgy jön be, hogy nekünk volt egy jó kis szurkolócsoportunk, volt egy honlapunk, és én ezeket a külföldi és vidéki kalandozásokat mindig megírtam, de csak így a magunk szórakoztatására, és amikor munkát kerestem, miután már lediplomáztam, a törzskocsmánkban egy ismerősöm szólt, hogy a Magyar Hírlap hirdetett egy gyakornoki programot, és már ismerte ezeket az írásaimat, megkérdezte, hogy nem próbálod meg? És akkor mondtam, hogy igazából miért ne? És akkor jelentkeztem erre a gyakornoki programra, ahol 150-en jelentkeztek, és egy 3 körös felvételi után végül 4-ünket fölvettek gyakornoknak, és ott kezdtem el az írást.
1: 2008-tól bűnügyi újságíró is voltál, vagy hogy is mondják
0: Igen.
1: ezt?
0: Igen, 2008-ban kezdtem a Magyar Hírlapnál, és akkor voltam a Belpolitikai Rovatnál, és utána a Hírvilág Rovatnál dolgoztam, és a Hírvilág Rovatnak az akkori vezetője úgy gondolta, hogy jó lesz a bűnügyi tudósítónak. Jártam a bíróságokat, rendőrségeket, elmélyültem az ilyen különböző közérdeklődésre számot tartó bűnügyekben, oda kellett menni, és akkor az információkat összeszedni, és még az esti labzárt előtt valamit így leadni. Tehát ez egy nagyon pörgős élet volt, és én hálás vagyok azért, hogy a napi lapnál kezdhettem el ezt, mert szerintem ez az igazi mély víz, és ezek a határidők, hogy óra percre pontosan le kell adni, azért ez eléggé hamar elhelyezett ezen a pályán. Nagyon hálás vagyok az idősebb újságíróknak, akik elmondták, hogy ezt hogy kell üzni, ezt a szakmát.
1: Nem mentél rá valahol erre, hogy ilyen pörgős ez az élet?
0: Nem, meg akkor az ember azért fiatalabban ezt így jobban bírta. De nem, szerintem ez nagyon jó alapot adott, amíg ott dolgoztam. Ebből a mai napig tudok táplálkozni egyébként. Tehát amikor valami szorosabb határidő van, és elbizonytalanodok, hogy meg tudom ezt csinálni, akkor van olyan ősélményem magyar hírlapos időből, hogy azt a riportot annak idején, mondjuk a miskolci McDonald's wifi-ét használva kellett megírnom, nem volt mobilnet, meg nem volt 4G, meg 5G, akkor ezt is csináljam már meg.

0: Lélekhangoló.
1: Hogyan tértél vissza az egyházhoz, vagy nem is az egyházhoz, hanem Istenhez, hogy találtál, vagy ő hogy talált meg téged?
2: Nagyon jó a kérdés, és a sorrend az megvan. Tehát azért az hozzátartozik, hogy ha mondjuk ez szóba került, vagy megkérdezte valaki, hogy te hiszel Istenben, akkor azt mondtam, hogy persze, hogy hiszek. De utólag tudom, hogy ez inkább egy ilyen belső elvárás volt, hogy hát most mi mást mondhatnék, de ez nem fogalmazódott meg, csak mondtam, hogy hiszek, és akkor ez így ennyi volt. És volt a keresésnek is egy időszak. Hát emlékszem, volt olyan, hogy egy, hát pont még az egyetemi évek alatt egy ilyen elég erős buliból mentem föl a Bécsi kaputérre. Elég fáradtan érkeztem meg, hogy finoman fogalmazzak, és épp egy kétnyelvű istentisztelet volt, tehát hogy magyarul is elhangzott sok minden, meg németül is. Ez is egy fontos élmény, csak azt vártam, hogy valahogy ezt túléljen, vége legyen, és utána ehessek valamit. Tehát, hogy volt ilyen élménye, nem itt értem meg, de hát az Úristen azért ezt jobban tudja, hogy mikor, minek van a rendelt ideje. Amit a megtérésem időpontjának, vagy konkrét eseményének tartok, az pedig 2010-ben volt ősszel. A Székely Nemzeti Tanács tartott egy ünnepülést az országgyűlés épületében, a felsőházi teremben. Akkor a székely barátaim itt voltak, és így én is ott voltam ezen az eseményen, és ott a lépcsőn a Szentegyházi Gyermekkórus tartott egy előadást, és hát most is egyébként föláll a szőr a karomon. Olyan élmény volt, hogy azt éreztem, hogy ez nem jöhet csak embertől, az a szív és lélek, ahogy ők ott akkor énekeltek, és ez olyan hatással volt rám, hogy a világ legrövidebb bizonyságtétele ott fogalmazódott meg bennem, hogy Isten van. Tehát, hogy olyan erők voltak, hogy azt éreztem, hogy mindjárt lerepül a parlament kupolája, és egy ilyen szép márványoszlop mögé elbújva zokogtam. Utána rájöttem, hogy ez volt az. Tehát ez volt az a Isten élmény, ami a megtérésem pillanatának tartok.
1: Ha belegondolok, hogy Fradi Druckerként, ilyen kemény legényként, meg bűnügyi esetek tudósítójaként téged a gyerekkórusnak az éneke nem is templomban így megragad, akkor Istennek óriási humora van, nem?
2: Nagyon-nagyon jó helyen kapizsgálsz, és van egy diszonancia az életemben. Egyrészt, hogy most ez így nem látszik a rádión keresztül, de hogy ilyen 2 méter magas vagyok, meg 120 kiló, de közben az átlagosnál azt hiszem, hogy sokkal érzékenyebb. Végig kísérte az életemet, hogy van egy kép, egy kialakult, hogy egy ilyen nagy darab ember milyen, és közben egyébként meg más milyen. De hogy például ez abban is megjelenik, hogy ez a látszólag össze nem illő dolgok az Isten kezében mennyire összeillőek tudnak lenni, hogy például bár nem vagyok jó címadásban, ezt a kollégáim és a szerkesztőim is tudják, de ha sikerül jó címet adni, az gyakran össze nem illő dolgok. Ez jön, és ez valószínűleg azért jön, mert én magam is egy ilyen kicsit ellentmondásos figura vagyok, és akár ez abban is megnyilvánulhat, hogy miközben nagyon lobbanékony vagyok, tehát hogy azért persze az ember hívő és próbál szépen viselkedni, de azért mondjuk egy budapesti közlekedési szituációban nem mondom, hogy mindig nagyon szépen tudok, vagy bármilyen konfliktusban, de volt olyan is, hogy utána mentem és elnézést kértem.
1: Visszatérve, azzal kapcsolatban mit látsz magadban, hogy Isten ott elindított valami folyamatot vagy változást benned?
2: Van ez a megtérésem, és ez egy ilyen hurrá hangulat, hogy na most már tudom, hogy ilyen hívőnek lenni, és ilyen az Istennel közösségben élni. És voltak még ilyen megerősítő élményeim egyébként, pont utána egy hónappal, vagy pár héttel később ugyanúgy Székelyföldön voltunk, és emlékszem, hogy egy ilyen nagyon hideg este volt, és bíztunk benne, hogy majd esni fog a hó, és a Székely barátom mondta, hogy nem fog. Én pedig csak azért olyan jó lenne. De egy jó kis bográcsozás volt, stb. Lefeküdtem, elaludtam, és a hajnali 3-kor kipattant a szemem. Nagyon nagy csönd volt, tehát mindenki aludt, és én így abban reménykedve, hogy lehet, hogy tényleg esik a hó. Odaléptem az ablakhoz, és végtelen csend volt, hófehér volt minden, hullott a hó, és akkor azt éreztem, hogy ott csak az Isten van ott, és én. Tehát ez nekem egy ilyen szintén egy visszatérő élményem a mai napig. Utána, hát ez ilyen pár évig így megvolt, és akkor közben újságíróként dolgoztam, éltem az életem, és ha kérdezted az előbb, hogy a korábbi időkben, hogy ez megterhelő volt-e, az ember nem veszi észre, hogy túl van terhelve, viszont egyszer csak beszakad. És nekem 2013-ban volt egy olyan élményem, hogy egyik pillanatra a másikra teljesen összeestem lelkileg, tehát olyan rossz gondolataim támadtak, például, hogy mi van, ha gonosz vagyok, tehát a semmiből, és utólag már tudom, hogy ahogy mondjuk, ha valaki egy bányában dolgozik, ahol kemény fizikai munkát végeznek, ott nyilván az izületek, a tüdő, stb. Ezek mennek tönkre, ha pedig valaki nagyon sok szellemi munkát végez, akkor a szelleme fog leterhelődni, és ez sajnos abban mutatkozott meg, hogy emlékszem erre az összeesésemnek az éjszakájára is, hogy magamban szokogtam, és nem mertem senkinek elmondani sem a rossz gondolataimat, mert igazából szégyeltem, féltem, hogy mit fognak szólni, mert nem így ismernek engem, és ezzel nagyon magam maradtam. Később aztán viszonylag hamar elmondtam is, így a hozzám közel állók tudtak róla, hogy hát itt valami baj van, és akkor annyi változott, hogy kifejezetten minden nap az életemért imádkoztam Jézushoz. Azért olvastam a Szentírást, mert vele akartam lenni kettesben, és ez egy-két év volt, amíg ebből kijöttem. Folyamatosan jött bennem vissza a remény, hogy lehet, hogy mégsem vagyok gonosz, lehet, hogy mégsem. Tehát, és akkor ebből szépen kezdtem kijönni, és utána megéreztem azt, hogy a hitre jutás egy dolog, de ezt a hitet az ember ebben a világban, amiben élünk, ebben a felpörgetett világban, a megfelelés világában egyrészt elveszítheti, de Isten viszont nem hagy elveszni.

0: Folytatjuk a beszélgetést az Evangélikus Rádiómisszió műsorában Balczó Mátyással, az Evangélikus Információs Szolgálat munkatársával, újságíróval. Elkerülhetetlen velejárója a hívő életnek az, hogy akár a hited is bezuhanjon néha, vagy olyasmi történjen velünk, ami megkérdőjelezi, hogy jó helyen vagyunk-e?
1: Szerintem nem szükséges. Ismerek olyat, és hallottam olyan bizonyosságtételt, hogy valaki 12 éves kora óta hisz, és egyszerűen neki így van az élete, ilyen konstans Istennel való közösségben. Csodálatos egyébként, hogy mennyire sokfélék vagyunk. Nincs két egyforma ember. A korábbi életem, és bele tartozik a szurkolói életem, nyilván egy más kegyességi közeg, mint amiben most élek. Bár az egyébként tök jó, hogy most is az Üllői úton ülünk, és mint Fradi szurkoló szintén az Üllői útra jártam korábban. Én nem ezek ellenére lettem hívő, hanem hálás vagyok azért, hogy mindezek mellett. Még akkor is, ha egy csomó olyan dolgot csináltam, amit egyébként nem örülök, hogy csináltam, megtörtént. Kerültem fogdába is ilyen szurkolói balhék nyomán, Magyarországon is és külföldön is. De hogy például érdekes módon ma már, ha a börtön vagy hát egy fogda jut eszembe, akkor nem erre gondolok, hanem az apostolok cselekedeteibe, amikor Pál és Szilász Filippiben van, és nekem az egyik kedvenc történetem, hogy ott szerintem abban a néhány sorban, kicsit ilyen leegyszerűsítve van leírva, hogy tér meg a börtönőr és a családja. Nagyon rossz helyzetbe kerül, mert ugye a börtön alapjai megremegnek, a rácsok megnyílnak, a bilincsek lehullanak, és ő pedig meg akarja ölni magát, mert hogy hát elveszíti a foglyot, és közben Pál apostol lép oda, hogy ne csinálja, és akkor megkérdezte, hogy mit csináljak, higgy és üdvözülsz, és asztalt terített a börtönőr, és örvendezett, hogy háza népével együtt hisz az Istenben. És nem azt mondja, hogy örvendezett és háza népével együtt, hanem örvendezett, hogy. De ma döbbentem rá egyébként pont. Tényleg ezt az örömöt megélni, és hogy hálás vagyok azért, hogy nekem most a fogdáról ez jut eszembe.
0: Mennyire tudsz egyébként kötődni a Bibliának a történeteihez és a leírásaihoz? Mennyire volt neked evidens, ugye ilyen komoly evangélikus hívő elődökkel, mondjuk Jézus története, halála, feltámadása, vagy mikor vált ez élővé?
1: Azért ez sokáig nem volt úgy az életem része, de szerintem az egy nagyon fontos tapasztalás, hogy szóval ez nem egy könyv, amit az ember kiolvas. Ez tényleg az Isten maga, ez az élő ige, úgy élő ige, hogy éltető ige.
0: Akkor abban a pillanatban igen, valami megelevenedik, legalábbis nekem ilyen tapasztalatom igen van. Mint ahogy neked érdekes, hogy ilyen lelkesítő történetté vált Pálék fogdába kerülése.
1: Igen, igen, igen. Pál is volt fogdában, meg én is, de igen, de hát egyszerűen vannak ezek a párhuzamok, az ember így eltesz magában, és hajtóerőként tud használni.
0: Jézushoz való megtéréseddel együtt az egyházba is visszatértél?
1: Egy ilyen jó 8 évig én el voltam ezzel a személyes Isten kapcsolattal és személyes hittel. Hogy ez egy ilyen elég népszerű kifejezés, hogy a maga módján hisz. Uh-huh. Ebben én tudtam táplálkozni, tudtam írni, tehát hogy világi sajtótermékben is tudtam bizonyságot tenni, és leírtam az Isten élményeimet, és utána 2018 húsvétján Gáncs Péter volt bent egy stúdió beszélgetésben valahogy húsvéttel kapcsolatban, és amit mondott, és ahogy mondott, az villant föl, mint egy ilyen rajzfilmben, hogy így a kis villanykörte, igen, a buborékban, hogy hát én evangélikus vagyok. Ekkor én az Őrségben laktam. Ez olyan lökést adott nekem, hogy elmentem a Szent Gotthárdi evangélikus templomba egy vasárnapi istentiszteletre. Így megérkeztem, fizikailag is. Megtapasztalhattam azt, hogy tényleg mit jelent az, amikor Jézus azt mondja, hogy ketten-hárman a nevében összejönnek, ott vagyok közöttük. Nagyon-nagyon-nagyon sokat erősített az egyházhoz való kötődésem, de a hitemben is. Ott ez nekem egy komoly mérföldkő volt.
0: Számodra mit jelent a bizonyságtétel? Mert ahogy az egyházba visszatértél, felkértek arra is, hogy szólj, beszélj a hitedről.
1: Kicsit oda visszamennék, hogy még a hívő ember is, aki mondjuk azt mondja magáról, hogy a keresztény és hisz Istenben, nem hívő közegben, nehezen mondja ki azt, hogy Isten. Inkább azt mondja, hogy a jó Isten. Ez a jó, amit egy kicsit ilyen kellemesebbé akarná tenni ebben a közegben, hogy hát a jó Isten. Szerintem ebben az esetben a kevesebb több, tehát az Isten kimondása, az már egy bizonyságtétel. Szerintem az egy nagy lépés, és én így éltem meg, amikor feszengés nélkül ki tudom mondani Jézus Krisztus nevét. Óriási erő van ebben a névben. Én csak most, ahogy mondom, elérzékenyülök tőle, és nem azért, mert fú, de jót mondtál megint, Balczó Mátyás, hanem azért, mert ez maga az az erő és az élet. Úgyhogy szerintem ez már egy bizonyságtétel, de hogy ne kerüljen meg a kérdésnek azt a részét, ahogyan te értetted a bizonyságtételt, hát az ember bizonyságot tesz mondjuk egy publicisztikában, írásban is. Néha kicsit még erőteljesebben a saját dolgait az olvasó elé hozva, és én azt gondolom, hogy ezeket az írásokat olvasva jutottak valamiért lelkészek vagy mások arra, hogy akkor mondja ezt el. És ez pedig arra is rávezeti az embert, hogy hívőként nem feltétlenül csak abban a közegben működhet, ami neki komfortos, ez nekem az írás, hanem amikor élőbeszédben kell ugyanezt megtennie. Nyilván elmondom azt, hogy én hogy jutottam hitre, és ami nagyon fontos, hogy ez nem egy frontális műfaj. Ezt tapasztaltam meg legutóbb Nyíregyházán az Emmaus gyülekezetben, hogy amikor én elmondtam a bizonyság tételemet, hogy utána, amikor beszélgetésre került a sor, más elmondta a magáét, annak kapcsán, amit én elmondtam, oda-vissza bizonyságot teszünk, és úgy megyünk el onnan, hogy még inkább erősödtünk a hitünkben.

0: riportokat készítesz, jegyzeteket, cikkeket írsz az evangélikus médiába, és a legutóbbi számaiban az Evangélikus Híd magazinnak is szintén felkértek téged, hogy az adott fókusztémára is reflektáljon egy-egy írásod. Mi az, ami a legközelebb áll hozzád, ha a mostani munkádat és a szolgálatodnak is felfogható ezt a területet nézed?
1: Tehát már megvolt a hitre jutásom, megvolt a gyülekezetbe való megérkezésem. 2019. augusztusában volt egy olyan élményem, hogy én Nagyrákoson, az Őrségben ott ültem az erkélyen, és éreztem, hogy valami szolgálatot nekem kellene vállalnom, de hogy mi legyen ez, és még olyan gondolatok is támadtak bennem, hogy lehet, hogy lelkésznek kéne lennem. Mit olvastak most a Bibliából? Legyen mondjuk az apostolok cselekedetei. Elkezdtem, apostolok cselekedeti 1, és akkor ott van, hogy Mátyás apostolt választották ugye Júdás helyére. Jó, hát akkor itt a jó Isten megadta az elhívást, jelentkezek az e-helyre, és be is adtam a jelentkezésemet. És ez egy nagyon érdekes élmény volt, mert csináltam a felvételit, bejelöltem a lelkész specializációt, és 2020 év elején megjött az eredmény, és ott volt az e-mail, hogy örömmel értesítjük, hogy felvételt nyert, és ott volt egy de a lelkész specializációra nem találtuk alkalmasnak megélni, hogy de jó, hogy felvettek, és közben utána meg 10 másodperc múlva pedig zokogtam, hogy érthettem félre ennyire a hívást. És közben Isten keze ott volt mégis. Tehát az egyik legerősebb Isten élményem az egy ilyen nagyon rossz, számomra akkor rossz hír hallatán volt. De ennek ellenére egyébként elkezdtem a nyelvi fél évet, és valahogy úgy alakult, hogy a Bácskai Károly tanárúrral volt egy személyes beszélgetésem, mert ő ismerte azért már néhány írásomat, és az nyugtatott meg abban, hogy a szolgálati helyem az nem a szószéken van, hanem az írásnál. És azt mondta, hogy neked ez a karizmád, írjál, és ezt csináltam, és így kerültem 2021-ben végül az Evangélikus Információs Szolgálathoz, ami a korábbi munkahelyemhez képest egy egészen más környezet volt, és a mai napig ezért nagyon hálás vagyok. Egy nagyon odafigyelő hely, egy evangélikus munkakörnyezetben az is megvan, hogy figyelünk egymásra, és tényleg az van, hogyha valakinek valami nehézsége van, akkor inkább azon megy a jó értelme a vese, kiugrik a helyére.
0: Beszélgettünk egy körben, és ott azt mondtad, hogy most úgy érzed, nyílnak előtted ajtók, de annyira nem vagy nyitott lépni is, vagy belépni.
1: Tehát, hogy azt érzem, hogy az Úristen eszközként használ, és most, hogy például a Híd magazinba írhatok, amit egyébként nagyon magaménak érzek, pont azért, mert egy világias életből érkeztem meg, de közben tartom a kapcsolatot azzal a úgymond korábbi életemmel. Egy ilyen híd szerepet nagyon magaménak tudok érezni, és ebben önazonos tudok lenni. És hogyha az önazonosság ráadásul az istenazonosság, ami szerintem tök jó, hogy az elhívással értendő együtt, ennek nagyon örülök. Annak, hogy bizonyságot tehetek, ennek is nagyon örülök. De azt is érzem magamban, és ez egy ilyen több éves vívódásom, hogy van egy gát, amit magamnak építek, és nem merek átlépni rajta, vagy nem merem lerombolni, vagy nem merem elhinni, hogy az a gát az igazából nincs ott, az csak én képzelem. Ez pedig majd valami olyannak a megírásában fog szerintem testet ölteni, vagy lehet, hogy mondjuk nevezzük könyvnek. Környezetemben azt látom, hogy erre van igény, mert én szerintem, ami az erősségem, hogy tudok közérthetően írni, és a mély dolgokat akár humorral átélhetően át tudom adni. Tehát, hogyha az elején te említetted a humort, akkor számomra az egyébként nagyon fontos, és ezt jó eszközként használni. És néha a humort érzem Isten részéről is. Vannak dolgok, amiket tök jól átgondolok és megfogalmazok, és néha vannak gondolatok, amiket kapok. És az egyik az ilyen, hogy Isten, neked olyan tréfája vagyok, akivel nem viccel. Az, hogy most itt ülök ebbe a stúdióba, eszembe jut, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt valaki ezt mondja nekem, hogy én ilyenekről fogok beszélni, akkor biztos, hogy fölnevetek, mert hogy ugyan már. Viszont, hogy ez mennyire komoly, kapok visszajelzéseket írásokra, sokszor egész megrendítőt, az viszont arra utal, hogy Isten nem viccel velem. Ez is a kettősség, amiről beszéltünk.
0: Van számodra valami olyan üzenete Istennek, ami azokon kívül, amit már elmondtál, olyan nagyon megmaradt, és nagyon erősít és vezet, és tovább vezetett a szolgálatban?
1: Igen. Egészen konkrétan van, ez három szó. A gyülekezeti munkatárs képző első évfolyamát végeztem el, és az egyik alkalomnak az útrabocsátó áhítatán az Üllői úti kápolnában álltunk. Ekkor formálódott ki bennem, Jézus tette belém ezt a három szót, nem én találtam ki, hanem ezt ahogy azt értjük, hogy Jézus megszólít, azzal a három szóval szólított meg, hogy nincs más dolgod. És ezt

dolgodat megkaptam, akkor pont munkákkal nem úgy álltam, hogy olyan nagyon biztosítottnak tűnt a megélhetésem, és rendesen perlekedni kezdtem Jézussal kutyasétáltatás közben, és ezt mondtam neki, hogy értem, hogy nincs más dolgom, de Uram, akkor valamit tegyél már velem, mert számlákat kéne fizetni, és ezt úgy, ahogy most mondom, hogy rá egy percre jött egy telefonhívás egy ismerősömtől, aki egy olyan időszak ide nagyon jó munkát ajánlott, ahol nem volt más dolgom, mint evangélikusként egy egyházi közegben bizonyságot tenni róla egy percen belül. És ez egy olyan fontos élményem, hogy megszólítottam, és azt mondta, hogy kicsit ilyen izé, jó van, nyugi, mert tessék, itt van. Vezetem a te életedet, csak nem akkor, amikor te akarod. Ezzel jelzett én nagyot, hogy igen, akkor most van, itt van, tessék, jön a hívás, és kezdhetsz dolgozni.

Kedves hallgatóink, a megelőző fél órában Balczó Mátyás újságíróval, az Evangélikus Információs Szolgálat munkatársával, az Angyalföldi Evangélikus Gyülekezet presbiterével beszélgettünk a gyerekkori hitből a mai elkötelezettségéig, Krisztus követéséig elvezető útjáról. Interjúink meghallgathatók az Evangélikus Missziói Központ YouTube csatornáján, a missio.lutheran.hu webcímen található honlapunk rádió menüpontja alatt, valamint a Spotify-on lélekhangoló podcastként. Üzeneteiket a következő e-mail címre várjuk, evmis@lutheran.hu. Most szeretettel búcsúzunk hallgatóinktól, erős vár a mi

0: Ír összeállításunk következik.
1: Megrendezik idén is a szárszói konferenciát. Lélek és algoritmus, hit és digitalizáció Szárszón címmel rendezik meg idén a reformátusok szárszói konferenciáját augusztus 13 és 16-a között Balatonszárszón. A találkozó központjában ezúttal a mesterséges intelligencia, a digitalizáció és a keresztény hit kapcsolata áll. A négynapos konferenciára már lehet jelentkezni. Az idei program arra hívja a résztvevőket, hogy közösen gondolkodjanak arról, milyen viszonyban állunk az életünket egyre inkább átszövő technológiával. A négynapos találkozók közös áhítatókkal, plenáris előadásokkal, pódiumbeszélgetésekkel és témafeldolgozó alkalmakkal várja a résztvevőket. A konferencia a hagyományoknak megfelelően vasárnap délelőtt úrvacsorás istentisztelettel zárul. A reformátusok szárszói konferenciáját augusztus 13 és 16 között rendezik meg a Balatonszárszói Solideo Gloria Hotel és Konferencia Központban. A részvétel előzetes egyéni regisztrációhoz kötött, jelentkezni legkésőbb július 31-éig lehet a rendezvény.református.hu weboldalon. Amerikában jártak a pünkösdi egyház vezetői. Mindig különleges érzés visszatérni a kezdetekhez, inspirálódni Krisztus követő szolgálók életéből, munkájából, és rácsodálkozni Isten kontinenseken átívelő hatalmára. Mindezekre lehetősége nyílt Földesi Tamásnak és Németi Zsoltnak, az egyház elnökének és alelnökének május végi amerikai útján. Bandatagok és drogfüggők százainak megtérése hívták életre

0: A most már hetente csak nem 8000 látogatót számláló New York-i gyülekezetet. Ez a gyülekezet volt Tamás és Zsolt tengeren túli útjának első állomása, ahol a gyülekezet jelenlegi lelkipásztora fogadta őket. A látogatás végén megáldotta a vezetőket és üdvözletét küldte a magyar pünkösdi mozgalom és a keresztény közösségek számára. A közös ima itt sem maradhatott el. Az utazás magyar vonatkozása nem ért itt véget, ugyanis Tamás és Zsolt a Springfieldi magyar gyülekezet konferenciáján is részt vettek, ahol egymást bátoríthatták Isten igéjével a külhoni testvérekkel. Elutazott a baptista humanitárius csapat Venezuelába. Hétfő reggel indult Venezuelába a baptista szeretetszolgálat humanitárius csapata, hogy közvetlen segítséget nyújtson a földrengés által sújtott területeken élő rászorulóknak. A helyi baptista egyház, valamint a baptista világsegély felhívására utaztak el az országba, ahol kiemelt figyelmet fordítanak az ott élő magyarokra. A csapat bázisa az első napokban a Caracas-i magyar ház lett, ahol már napok óta katasztrófa miatt otthonukat elhagyni kénytelen magyarok voltak elszállásolva. Mivel a főváros nemzetközi repülőtere még mindig zárva van, kizárólag katonai és kormányzati szállítmányokat fogad, a baptista szeretetszolgálat munkatársai a többi olyan nemzetközi mentőcsapathoz hasonlóan, melyek nem rendelkeznek saját repülőgéppel, a venezuelai Valencia repülőterére érkeztek meg kedden délután. Azonnal megkezdték a humanitárius segítségnyújtást. Ezúttal 10 millió forintos gyors segélyt, gyógyszereket és egészségügyi felszerelést vittek magukkal. Az időjárásról. Éljük a szép nyarat! Ma hétfőn felhős, enyhén napos idő várható. Néhol zápor előfordulhat. A szél élénkülhet, és már 27-32 fokunk van. Kedden is több órára kisüt a nap, elszórtan esők is eshetnek, az északi szél élénk lesz és 27-34 fokra nő a csúcshőmérséklet.
1: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez év június 27-én rendezték meg a Teológusok Klubja soron következő pódium beszélgetését. A meghívott vendégek Forró László, református lelkész, Hegyköz Kovácsi helységből, Péter István, nyugdíjas baptista lelkipásztor, és Farkasné Lóle Rita, teológus hitoktató. A beszélgetés témája a nemzeti kisebbségi lét kérdése a határon túl, illetve a roma kisebbségi helyzete és integrációja. A beszélgetést vezeti Mucsi András, teológus.
1: Tisztelt vendégeink, szeretettel köszöntjük a Teológusok Klubja mostani programjának a résztvevőit. A témánk a kereszténység és a kisebbségi lét. Szeretném bemutatni a mai pódiumbeszélgetés résztvevőit. Forró László, református lelkészt. Testvérgyülekezetünk, a Békési Reformátusoknak testvérgyülekezet Hegyköz Kovácsi gyülekezet, illetve maga a település is Bihar község, és azon belül Hegyköz Kovácsi kétszeresen is testvér települése Békésnek. Tisztelettel köszöntöm Péter Istvánt, aki nyugdíjas baptista lelkipásztor, és Farkasné Lóle Ritát, aki teológus és kolléganőm, mert hitoktató többek között a mi intézményünkben is. Amikor tavaly ősszel itt tanácskoztunk együtt, a pódiumbeszélgetés résztvevői és a hallgatók, akkor körbeadtunk egy papírt, és be lehetett jelölni, hogy ki milyen témáról szeretne hallani, és azt is meg lehetett jelölni, hogy határon túli magyarság, azt is meg lehetett jelölni, hogy cigányság, és azt gondoltuk, hogy akkor a két témát összetoljuk, illetve hát hadd ne mondjuk, itt ebben a teremben mindannyian keresztények vagyunk, hogy mi is kisebbség vagyunk. És hogyha mindenki a kis életét végig zongorázza, minden szinten találunk magunkban kisebbségi elemeket, hiszen én jó magam is látásommal küszködök, illetve a laktózzal is harcolok, de eredményesen, és hát ugye így aztán mindannyian valami olyan kategóriába beletartozunk, amire azt lehet mondani, hogy kisebbség, tehát azt gondolom, hogy amiről beszélgetni fogunk, az mindenki számára ismerős téma lesz. A nevesül, mivel ugye két vendégünk érintett a témában, a romániai magyarság, erdélyi magyarságnak a kérdéseiről lenne egy pár kérdésem, és hát ugye, ami még nagyon fontos mindannyiunkat érdeklő, akik itt vagyunk ebben a teremben, hiszen Békés városa is érintett ebben a dologban, a cigányságnak a kérdése. Híres, neves roma integráció. És erre nekem van egy nagyon egyszerű válaszom, Jézus Krisztus evangéliuma ez a megoldás, de majd a nálam avatottabb testvérek fognak erről beszélni. És akkor vágjunk is bele a mai témánkba. Először szeretném Forró Lászlót megszólítani, és azt szeretném tőled kérdezni, hogy nálatok többszörös kisebbségben, egy román többségi országban, egy ortodox többségi vallású nyelvterületen nálatok az egyháznak mi a szerepe a nemzetnek a megmaradásában? Legutóbbi népszámláláson 1 millió főt mértek, mint romániai magyarságnak a létszáma. A reformátusoknak, valamint a többi magyar egyháznak milyen szerepe van a megmaradásban?
2: Hú, hát ez így jó, bonyolult, és akár hosszan lehetne erről beszélni. Megpróbálom mégis, amúgy tőlem telik, összefoglalni röviden. Ennek a kiinduló pontjaként állapodjunk meg abban, hogy a nemzeti kisebbségi létnek van két irányultsága. Ez az egyik az, hogy nem lehet. Nem lehet úgy élni. Ezt azért mondom, mert Makkai Sándornak a trianoni döntés után volt egy írata, ez könyvként is megjelent, És Makkai ezt a címet adta, hogy nem lehet, ennek a lényege az, hogy kisebbségben élni, megmaradni, gyarapodni, kizárt dolog, nem lehet, lehetetlen. És ha én erre gondolok, akkor természetesen egy csomó minden igazolja Makkainak ezen gondolatait. És pedig András említette rögtön a legutóbbi népszámlálást, alulról súrolva a romániai magyarság most az 1 milliónál tart. Rendszerváltáskor mi 2,5 milliót tartottunk számon. Hát az, hogy mekkora az apadás, az valami döbbenetes nagy. Ez azt mutatja, hogy így meredeken ível lefele, és nincsen jószerével egyetlen olyan régió sem, ahol szaporulat mutatkozna. Másrészt ez egy konkrét tény. Ebben benne van kivándorlástól elkezdve az asszimilációig. Az asszimilációnak komoly fokmérője lehet éppen akár Nagyvárad, és csak ilyen érdekességeket mondok, hogy jön egy pasas a nyomtatót megjavítani, és a névjegykártyáját átadja, és olvasom, hogy Deri CH-val ke, Deri ci ke i szorin. Minden rá nem jövök, hogy hát ez fonetikus átírás, ez derecskei lenne az Isten adta, és mondja is, hogy persze, az. Vagy mindhárom gyerekem híres neves, és ez már azt jelenti, hogy nem csak Európa, hanem világrang nőgyógyász, Kitulea Andrej, aki velem kizárólag csak magyarul beszélt minden alkalommal, és minden egyes alkalommal a református egyház sorskérdéseit firtatja. Így aztán csak rá kérdeztem, hogy már azt mondjam meg, hogy őt román emberként miért is érdekli ennyire. Erre egyet mosolyog, és lazán bejelenti, hogy hát a 4 nagyszülő közül 3 magyar, 1 román, annak a nevét viseli, egyébként anyai nagyapja, Inotai István királyhágó mellékelső főjegyzője, a testvérének szobra a magyar parlamenttel szemben a Földművelősügyi Minisztérium előtt áll, Inotai Kálna. Tehát egyszerűen az, hogy kinek mi a neve, már eldönteni sem lehet. Van egy ilyen fokú asszimiláció. Makkait nagy mértékben igazolja az, ami történik, és én 12 évig végeztem a királyhágó melléknek a közigazgatását, összesítettem az összes gyülekezetet, ez nem csak az, hogy mely az anyagyülekezet és mely a teljes társegyházközség, hanem azon szorvány gyülekezeteket is összeírtam, ahol református egyház működött, mára nincs. Ez csak királyhágó mellék, Erdély nélkül, tehát ez a párciumi rész, így a félköríve az ország nyugati részének, és itt 412 olyan település van, ahol egyszerűen közönségesen megszűnt a magyar élet. Kiemelkedő és döbbenetes példák, egyébként kiajánlottam, a budapesti Cenc József meg is filmesítette a Duna TV-nek az ajánlására, illetve az ajánlásomra a Duna TV felkérésére, tehát egyrészt ott van Csucsa. Hát ha valaki megy mondjuk Kolozsvár felé, Csucsán átmegy. Hát ott még a körös parton, a sebes körös partján még valamikor Kinizsi mutatta az útat a nagy petrencés ruddal. Én még az utolsó magyart ismertem. Ott van egy gyönyörű református templom, ő meghalt, nincs. A másik a bánáti klopódi, az öreg Fülöbbá volt az, aki ilyen megható módon minden vasárnap délelőtt 11 órakor, ő volt a papa kántor harangozó gyülekezet egy személyben, ment, meghúzta a harangot, megállt az úrasztalánál, elmondta a mi atyánkot, visszazárta, meghalt ő is, ott is vége. Tehát ez létezik. Ez egy irányultság. Azért mondtam azt, hogy nem lehet, Makkai Fém jelezte, mert ugyanakkor a trianoni döntés után Reményik Sándor, ugye a költő, ő meg a másik végletet jelöli meg, az egyik versében van, ahogy lehet. Tehát a két irányultság, a nem lehet, illetve az ahogy lehet. Na most az ahogy lehet, ez azt jelenti, hogy ennek két, és ezt szavalják agyba főbe, már elcsépelti is vált akár egy idő után, ennek a megtartó ereje az ahogy lehetnek a templom és iskola. Az iskolát rövidre zárom, ezt a nagybányai születésű német László a minőség forradalmában intézi. A templom az viszont azt jelenti, hogy az embernek a vallása az áll a legközelebb a konkrét hithez. Tehát a vallást, hitet elválasztom, de a hithez ugyan közel áll, és a legutolsó, amit felad. Erre konkrét példa a moldvai csángóság. Régóta nincsen magyar nyelvű misézés, nincsenek magyar nyelvű papjaik, régóta megtörtént a nyelvi asszimiláció, viszont a katolikus vallásokat nem adták fel. Vagy ugyanez a bánsági Lugoson, ahol román nyelvűek már nemzeti identitásukat elvesztették, vallásukat a református nem adja fel. Úgy jött bemutatkozni, hogy azt mondja nekem, hogy Hásdu. Életemben ilyen román nevet nem hallottam, míg rá nem jöttem, hogy ez a Hajdu, csak éppen románul olvassa a saját nevét is, tehát a Hásduként bemutatkozik. Na most, ettől kezdve most már ugye nem lehet, ahogy lehet. Annak a templom és iskola meghatározója, iskola átmegy a minőség forradalma felé, és itt maradunk a templomnál. Márpedig az élő hit, és itt ezért mondtam, hogy szétválasztom a vallástól, az egy teljesen más minőséget ad. Miért? Mert a nagy tévedés, amikor azt hisszük, hogy az ember lelki életének a következménye a hit. Hát jól tudjuk, a hit az már pedig Isten ajándéka, és ezt, mikor már megkapta konkrétan az ember, a vallását is nehezen adja fel, a hitét nem. És ha azzal kezdődött, hogy a kereszténység önmagában kisebbségben van, ez nem csak a számszerűséget jelenti, mert végső soron egy csomó helyen nincsen kisebbségben. A hívő ember van kisebbségben. A konkrét Krisztus követő, na az kisebbségben van, viszont az semmiképpen nem olvad be, nem asszimilálódik, nem történik ott semmi különösebb, sőt, éppen ennek ellenkezője, röviden most ennyi.
3: Habár ez nem volt röviden. Nem, de jó volt. Ezzel kapcsolatban azért, ugye említetted a lugosi reformátusokat ott lent, Hunyad megyében is jó pár olyan református gyülekezet van, akik már nyelvileg asszimilálódtak. A romániai református egyháznak állandó kísértése nyilván ennek megfelelően az, hogy kétnyelvű vagy román nyelvű szolgálatokat kezdjetek, viszont az egyházi törvénykezésben meg az van írva, hogy az egyháznak a hivatalos nyelve, meg az Isten tiszteti nyelve a magyar. Így nem gondoljátok, hogy ezeket a románná vált reformátusokat elveszíti az egyház? Vagy ez inkább önvédelemből azt mondjátok, hogy ehhez ragaszkodunk és kész?
4: Még mindig.
3: Igen. Erőszakosan, aztán majd a többiek is sorra.
2: Jó. Lássuk először is azt, hogy a református egyház, már a mi egyházkerületünk, illetve az erdélyi, mi egyszerűen a küldetés tudatunk dupla. Tehát építeni kell az Isten országát, és építeni kell a magyar társadalmat. Ezért nincs, amit mi sokat szépítsünk. Az, hogy már eljutottunk oda, hogy képtelenek vagyunk társadalomépítésre, és az Isten országára mindjárt úgy tekintünk, hogy mint a kőműves az elfuserált munkájáról, jó van az úgy, az egy dolog. De ettől függetlenül ez a küldetés tudat, ez a kettős küldetés, ez létezik. Na most, a felvidéki reformátusság, ő azt mondja, nem, neki egyetlen küldetése Isten országának építése, és a szlovák reformátusok természetesen betagolódtak a meglévő református egyházba. Ez semmi egyebet nem hozott. Hosszas küzdelem után lett egy megegyezés, és pedig az, hogy 5 egyház megye magyar, 2 szlovák, a magyarok adják a püspököt, a püspök helyettest adják a szlovákok. Szépen lehet élni, de itt intézményes egyházról beszélünk, itt nem kifejezetten a lélek indította emberekről. Így azért, amikor létrejött a református egyház konventje, a generális konvent, minden egyes egyházkerület simán, könnyen csatlakozott, kivéve a felvidékiek, mert a szlovákok azt mondták, hogy ők semmiféle magyar egységet nem pártolnak. És a szlovák nacionalizmus azonnal úgy került előtérbe, hogy nehogy a szlovákiai református az anyaország és netán az erdélyével bármiféle közös dologba tudjon bekezdeni. Ezt mi természetesen láttuk, tudjuk, azzal együtt, hogy Péter Miklós kolozsvári tanárember és teológiai professzor, ő lefordította a KT-t románra. Semmi egyébért, hogy ezzel szolgáljon. De nem tudunk mi ebben részt venni, mert az intézményes egyházat felülírja akár a román nacionalizmus is. Mondok egyetlen, hogy most már nem református és nem kárpát-medencei példát, a katolikusokért. A katolikus egyház elsődleges célja az, hogy minden országban megjelenüljön, és létrehozták a bukaresti érsekséget. Robu érsek úr ott ül Bukarestbe. Na ettől kezdve a pápa hova megy? Nem Csíksomlyóra, ezt most kellett utólag kiharcolni, hanem Bukarestbe. Tehát nem Csíksomlyó a pápa látogatás célállomása, nem azért, mert nem akar oda menni, mert a diplomácia már azonnal le is zárta az utakat, és csak oda lehet. Ezt majd Ferenc pápa tudta megoldani, hogy ő mégis eljutott oda. Egész egyszerűen ezek az utak a dupla küldetés tudattal nem járható. A símával egyszerű, akkor azt lehet mondani, hogy hajrá, lehet menni. Ettől a pillanattól kezdve, ha van román reformátusság, annak kell legyen egy önszerveződése. Útjában nem állunk, de egyszerűen nekünk megvan a magunk útja, és járjuk azt.
3: Péter István testvérhez jönne a kérdésem, ugye a Romániában egy speciális helyzet van az adventistáknál, pünkösdieknél, meg a baptistáknál, hiszen ugye a baptisták is egy kétnyelvű közösség, vannak nagy számban Erdélyben magyar ajkú baptisták, és vannak román ajkú baptisták, és ugye ott az egyházi jog azt kényszerítette rátok, hogy ti egy uniót hoztatok létre, egy egységes szervezetet. Ti hogy oldottátok meg ezeket a nyelvi kérdéseket, hogy vannak-e vegyes gyülekezetek, vagy külön vannak a románok és a magyarok?
5: Szeretettel köszöntök minden kedves jelenlevőt. Köszönjük a megtisztelő felkérést. Hát a bevezető után én is azt mondhatom személyesen, hogy én átéltem ezt a kettős kisebbséget, úgy mint gyermek, akkor úgy mint tanuló, aztán úgy mint lelki munkás, aztán a kommunista rendszerben pedig különösen, tehát a kérdés, amire hivatkozott, hogy a baptista, magyar baptista gyülekezeteket kényszerítették, hogy egy unión belül egységesítsék. Persze ott is felütötte a fejét a nacionalizmus, mert hogyha volt egy lelkész konferencia, magyarul ajánlották, hogy nem magyarul imádkozzanak, mondták neki, hogy mert román kenyeret esznek. Úgyhogy sajnos még a nagyon komoly lelkiség ellenére is, ahogy szokták mondani, a vér nem válik vízzé. Azt hiszem, hogy csak az érő hit ami Krisztusból, a megtérés után születik, akkor kerül valakinek a helyére az önazonosulás, tehát hogy ő kicsoda. A másik dolog, ahogy meg tudja élni ezt a valóságot az emberek, az emberközi kapcsolataiban is. Ahogy lehet emberileg, ugye sok mindent megteszünk, aztán emlékszem arra az időszakra, amikor Isten avatkozott közbe a 70-es években a gyülekezeteinkben, amikor a vallásosság és az általános hit mellett a Jóisten kegyelméből létrejöttek a megtérések, amikor újjászülettek az emberek. Amikor nem csak vallásuk volt és hitelvük, hanem kezdett megváltozni a kapcsolatuk az Istennel, és az isteni értékrend bevonult a családba is. Akkor elkezdtek születni gyermekek. Nem volt olyan család, ahol 4 gyereknél kevesebb született. Én is egy 4 gyerekes családból származom. Én is úgy gondoltam, hogy nekem is legalább 4 gyerekem legyen. És néhány év múlva megtelt a gyülekezeti terem. Azért, mert ott voltak a gyermekeink, és úgy gondolkodtunk, hogy az Isten országát Isten kétféleképpen szeretné terjeszteni, úgyhogy kívülről az ateisták, az Isten nélküliek hallják az evangéliumot, megtérnek, és az isteni élet szerint kezdik élni az életüket, egy minőségbeli élet. Megváltozik az Istennel való kapcsolat, és még a sovinizmus is megszűnik. Itt térek arra a másik kérdésedre, hogy ugye, ahol én szolgáltam, meg felnőttem, mindig voltak román atyafiak is, akik csatlakoztak a gyülekezethez. Tudtak magyarul is, románul is, de mindig azt vettük figyelembe, hogy mindenki szeret, hogyha az anyanyelvén is hallja az evangéliumot. És igyekeztünk román éneket is énekelni, meg összefoglalni a hallottakat utólag románul egy rövid bizonyságtevésben. Ennek van egy ilyen veszélye, hogy különösen ahol már több román testvér van a gyülekezetben, hogy azt mondják, hogy hát ha magyarok úgy is tudnak románul, akkor megszűnjön a magyar szolgálat vagy ének, és sok ilyen gyülekezet, úgy ahogy említetted, ugye feladta a nemzeti öntudatát, önazonosságát, és román gyülekezetek lettek. És a román, a valamikor magyar gyülekezetekben, például Nagykároly, meg más helyen is, most már mind a verebek, ugye a pecskefészekben bevonultak, és azt mondják, hogy mint hogyha mindig az övék lett volna. Úgyhogy a magyar testvérek kellett külön vásároljanak most megint maguknak telket vagy épületet, hogy a missziót folytassák. Tehát én is így tanultam meg románul, mert szükségszerű volt, hogy románul is hirdessem az Isten igéjét. És azt mondom, hogy a lelki megújulás most a forradalom után jött létre az, hogy az Erdélyi Magyar Baptista Szövetség jött létre. Egy unióhoz tartozunk a román baptista testvérekkel, de van külön szervezetünk, alapszabályzatunk, és nagyszerű most így a két testvéri szövetség közötti kapcsolat.
3: És a képzés, a magyar lelkészeknek a képzése az magyarul van? Vagy ugye Bukarestben van egy teológiai akadémia?
5: Igen, a kommunista rendszerben az volt a helyzet, minden 6 évben 2 magyar lelkipásztort, vagyis 2 teológust vettek fel a magyar tagozatra. Azok is persze mind románul tanultak. És különösen, hogyha nem is tudtak jól románul. Úgyhogy nehéz volt a helyzet, amikor a forradalom után ez segített is arra, hogy engemet is az Úr elhívott, arra, hogy utóképzés után vállaltam ugye ezt a szolgálatot, mert olyan nagy volt a szükség, hogy egy lelkipásztornak volt például 12 állomás a gyülekezete. Vagy elindult hétfőn, aztán ki tudja, mikor érkezett haza. És ezt hivatott ugye megváltoztatni az, amikor létrejött Kolozsváron is a baptista teológia, és most a Váradon, Nagyváradon, az Emmanuel Teológiai Akadémián van egy magyar szekció is.
3: De te akkor magyar gyülekezetekbe szolgáltál?
5: Így van.
3: Viszont akkor románok fele románul is végeztél szolgálatot?
5: Hát azért, mert minden gyülekezetben volt egy-két román. Tegyük fel, egy magyar községben volt egy néhány román család, azok istenfélők voltak, eljöttek a gyülekezetbe, megtértek. Na most, hogy ne szolgáltassuk ki nekik is ugye az Isten ígét, az evangéliumot. De az elsődleges missziónk igazából a magyarok felé van.

0: olyan van, hogy a románok megtanulnak magyarul azért, hogy értsék az Istennek az igéjét, meg a szolgálatokat?
1: Hát van olyan, itt Magyarországon, mikor vagyok Méhkeréken, vagy pedig két egyházán, de...
0: Egy provokatív kérdésem van, mert mindig minden alkalommal megfogalmazok provokatív kérdéseket, és ez most adta az Úr, benned van szeretet a román nép iránt? Ez egy nehéz kérdés, erdélyi embertől, főleg székely embertől ilyet nem kérdezünk, de te nem székelyföldi vagy.
1: Hogy ne szeretném, hát az Úr Jézus szeret a Samári asszonyt, meg az isteni szeretette hajod le hozzá. Tehát az istenféle ember nem személyválogató. Tehát én először keresztény vagyok, aztán magyar, és stb. Úgy, így következik. Tehát nem fordítva. Mert az baj, hogyha én előbb magyar vagyok, és azután keresztény. Mert Isten előtt ugye, Isten nem személyválogató. És akkor én sem lehetek személyválogató. Mondja az apostol, hogy ne legyetek személyválogatóak a ti hitetekben. Egymást, tehát úgy szeressétek, ahogy a Krisztus szeretett titeket. Na most ezt megélni, ehhez élő hit kell, ugye? Függetlenül, hogy múltban a történelmi sértések következtében kinek milyen seb van a szívében, vagy mit adtunk át egyik nemzedék a másiknak, a Krisztusban való élő hit az emeli fel az embert, hogy megszűnik ez. Ha meg nem szűnik meg, akkor ott nagy a baj. Mert nem úgy van, mint ahogy én gyerekkoromban gondoltam, hogy eljött a gyülekezetbe egy román valaki, és románul beszélt, mondom, hát ezt Isten se érti. És az Isten minket csak jobban szeret, mint őket. Ugye, tehát így gondolkodtam. De fiatalként volt egy alapelvem, ha én megnősülök, akkor biztos, hogy nem veszek el románt, az biztos. Aztán biztos, hogy az keresztény is lesz. És ez így volt. Persze volt ajánlás, mikor katona voltam, egy nagyszerű hölgyet ajánlottak fel, hogy nem is kell az öljek Kolozsvára, mert meg is nősülhetek.
0: Köszönöm szépen. Rita, hogy ismerted meg az Urat? Tudsz egy pár dolgot a jelenlevőknek a saját életedről? Ugye te egy deklaráltan roma származású hölgy vagy, és büszke is vagy a származásodra, és örülök neki, hogy békésiként szólíthatlak meg, hiszen Békés az a hely, ahol vagy laknak az emberek, vagy ide jönnek lakni. Úgyhogy te ez utóbbi vagy, és István testvér is itt talált otthont, és nagyon örülünk, hogy a családoddal itt laksz közöttünk. Mi a te történeted, Rita?
2: Hát az a helyzet, hogy azért mégse vagyok annyira békési. Én Heves megyéből származom, zenés családból, és katolikusként kereszteltek meg, és nagyon sokáig nem is hallottam Istenről. Tudni kell azt, hogy először akkor hallottam Isten, vagy akkor hallottam Isten nevét, amikor egyszer a húgom beteg lett, és akkor 4-5 éves lehettem, és sírt, és én felkeltem, és anyukám közben nézte a Jézus Krisztusról szóló filmet, és pont azt a részt szúrtam ki, amikor Jézust megfeszítették, és a keresztfájára odaszegezték, hogy Jézus Krisztus a zsidók királya. Ez örökre meghatározta a zsidókhoz és Jézus Krisztushoz. Valahogy beleégett a szívembe azt, hogy ő egy, a zsidó nép az egy kiválasztott nép, és hogy Jézus Krisztus ez egy csodálatos személy. És aztán sokáig nem hallottam Istenről. Azt tudni kell még, hogy gyerekkoromban is éveket itt töltött, illetve éveket Hevesen töltöttünk, mert ott éltünk, de éveket itt Békésen töltöttünk. Másodikos volt, amikor ide költöztünk. Nagyon szerettem az akkor ottani osztályt, de nagyon-nagyon azzal nőttem fel, hogy a cigányoknak mindig többet kell teljesíteni, mint a többségi társadalomban levőknek, és ez számomra úgy jött le, hogy nekem ahhoz, hogy elérjem a többségiek alapszintjét, nekem ahhoz nagyon sokat kell tennem. Ez egy olyan szemüveget adott rám, ami önmagamat sokkal kisebbnek láttatta, megértelek titeket, akik, de azért kicsit hálát is adok azért, hogy én Magyarországra születtem, mert azért a nyelv az a nyelv, tehát használhatjuk a magyar nyelvet, és nem vagyunk ennyire elnyomva, mint ti voltatok ott Romániában. Biztos, mert az üldözött keresztényeknek, meg az üldözött nép jobban ragaszkodik, én úgy gondolom, ugye? Igen. Tehát ezt a szemüveget adta rám ez a megközelítés, és emlékszem rá, hogy tehát másodikba költöztünk ide, és hatodik osztályos voltam, amikor visszaköltöztünk, és természetesen én mindig szerettem volna emiatt középszerű lenni, olyan, mint a többiek, hogy ne ríjak ki. De hát ez ugrott, ugye, mert meghallottak szavalni, énekelni, ugye ugrott a középszerűség, és aztán megint visszaköltöztünk, ugye ezt elmondtam, hogy visszaköltöztünk Hevesre, és akkor képzeljétek el, hogy olyan 14-15 éves lehettem, amikor az egyik barátnőm, aki nem volt roma, elvitt egy jósnőhöz, aki szintén nem volt roma. De ez a roma jósnő, ez úgy fogadott engem, mint hogyha nem tudom ki lennék. És meg is lepődtek a többiek, hogy ismered? Hát mondom, nem ismerem, soha nem ismertem. De később, mikor mondott valamit, nem szeretném elmondani, mert ugye nem is szeretnék erről beszélni. És a lényeg az, hogy mikor elmentem a jósnőhöz, utána, egy idő után teljesen megnyíltam az okkult világ után. Tehát elkezdtem olvasni a okkult irodalmat. Bram Stokernek a Dracula grófjai című könyvét egyetlen délután alatt olvastam ki. És utána, amikor visszaköltöztünk, ugye, emiatt, azt még el szeretném mondani, 8. osztály 4,7-es átlaggal fejeztem be. Ennek ellenére én az Egri Alpári Gyula közgazdasági szakközépiskolának a irodavezetői szakiskolájába jelentkeztem. Nem akartam sokat tanulni, úgy gondoltam, hogy ez jó lesz, kész, minél hamarabb szabaduljak meg. És mikor befejeztem, totálisan depressziós voltam fiatalként, és ide költöztünk megint Békésre, mivel nem voltam még 18, újra beiratkoztam egy iskolába, és aztán jöttek a döntéseknek, a rossz döntéseknek a sorozata. Nagyon-nagyon lázadó voltam, depressziós, folyamatosan minden ellen rázadtam, de én nem voltam agresszív, ugye nem ilyen volt a jellemem. És aztán láttam egy álmot. Azt álmodtam, hogy álmomban, hogy láttam egy kőkeresztet, és tudtam azt, hogy a kőkeresztben én vagyok benne. Az a tehetetlenség érzés, az a magányosság, amit ott éreztem, azt így nem tudom nektek elmondani, de és az, hogy vártam, hogy a kukacok megeszik a testemet. És ez ott volt bennem ez az érzés, hogy tudtam, vártam azt, hogy jönnek a kukacok, és megeszik a testemet. És akkor reggel, amikor felkeltem, akkor tudtam, hogy ez Istentől való üzenet, és döntenem kell. És gondolkoztam, és tudtam, hogy fájdalmas döntés lesz, és azt mondtam Istennek, hogy igen, tudtam, bármi történik, én Istenem, téged választalak, de tudni kell azt, hogy az okkultizmus egy olyan kemény fal Isten előtt, olyan keményé teszi az embert, ami például, amikor imádkozni akartam, és láttam a hívőket, hogy imádkoznak, akkor nevetségesnek tűnt. Én így nem fogok soha leborulni Isten előtt. És utána is, mikor ezt a döntést meghoztam, akkor is ez volt bennem, és utána ugye Békésen folyamatosan találkoztam a Szilágyi családdal, itt laktunk a főtéren, a Széchenyi téren, ugye, és ők mindig mentek az imaházba, és adtak nekem egy Bibliát. Elkezdtem olvasni a Bibliát, hát könyvnek gondoltam, és akkor elkezdtem a legelején olvasni, és szólt hozzám a Biblia. És egyszer anyukámmal már, anyukámmal jártam már akkor, de nem tudtam, egyszerűen nem, nagyon jó barátságokat kötöttem, olyan máig is tartó jó barátságaim vannak és tartanak, de egyszerűen képtelen voltam arra, hogy az emberek előtt megvalljam a hitemet. Sok minden közrejátszott ebben, közben kérdések kezdtek megfogalmazódni benne, mert olvastam a Bibliát, például az, hogy a Szent Szellem. Miért nincs a Szent Szellemről szó, mikor az Isten igéje azt mondja, hogyha ti tudtok gonosz létetekre a ti fiaitoknak jót adni, mennyivel inkább áldati mennyei atyátok Szent Szellemet azoknak, akik kérik tőle. Tehát mondom, miért? Ki az a Szent Szellem? És akkor én elkezdtem böjtölni ezekért a dolgokért, mert írta a Biblia, hogy böjtölni kell. Mert Jézus tanítványa is böjtölnek. Na mindegy, és akkor egy jó ideig az Úrban voltam, csatlakoztam a ifi csoporthoz, akkor Albert volt pont a ifi vezető, és mondom, nagyon-nagyon szerettem az ottani embereket, de képtelen voltam ott megtérni, és képzeljétek el, egy alkalommal jött egy lány. Ő volt az én kígyóm. Oda jött, és akkor azt mondta nekem, hogy te olyan szép vagy. Te utána, hogy bomlanának a fiúk a kazamatába. Na, és akkor... és számomra ez volt az, ami beindított számomra valamit, és akkor nem engedtem el a fülem mellett sajnos, hanem leengedtem a szívembe, és ugye, amit a szívünkbe leengedünk, abból cselekedetek lesznek. És először fél lábbal, úgyhogy a barátnőmmel, és szintén egy ismert, Békésen egy ismert személy, először elkezdtünk járni a kazamatába szombaton, vasárnap megmentünk a Gyülibe. És akkor egy ideig ment, aztán végleg kimentem a világba, és utána pedig a pünkösdi gyülekezetben ugye hallottam, közben olvastam a Bibliát, nem engedtem el Isten kezét, de kimentem a világba. Isten kegyelme az, hogy közben olvastam a Bibliát, nem engedtem Istent, és a világban is gyógyított az Úr. És aztán egy alkalommal találkoztam keresztény fiatalokkal, akik elhívtak a Híd gyülekezetébe. Legalább háromszor akartam elmenni, de a barátnőmnek mindig közben jött valami, meg nem akartam elmenni. És egyszer összejött, mert akkor nagyon vártam, és akkor, mikor elmentünk, ott volt akkor még a kazamata fölött. És akkor láttam, hogy töltekeznek az emberek, és nagyon megijedtem. Pedig olvastam a Bibliába azt, hogy hát amikor ugye leszáll a Szent Szellem, akkor az emberek nem állnak, hanem amikor leszállt Isten jelenlét a Sinai hegyre, ugye akkor a föld megremegett. Amikor Dániel prófétát meglátogatta az angyal, akkor két hétig betege lett neki, elszállt minden ereje, és két hétig nem tudott felkelni. Amikor a Salamon templomát betöltötte Istennek a jelenléte, és köd volt, a papok feküdtek, és nem tudtak felkelni. Tudtam, hogy az nem lehet, ha belenyúlunk a 220-ba, utána már gondolkodtam én, de ha belenyúlunk a 220-ba, akkor hát az ember nem áll is mosolyog, hanem valóban az embernek a fizikai teste reagál. De hiába tudtam én ezt agyilag, ugye? Megijedtem, őszintén mondom, nagyon megijedtem, de aztán, mikor hazamentem, lefeküdtem, tódultak a fejembe az igék, a daloknak a szövegei, és tudtam azt, hogy hazaértem szellemileg, és ebben máig is hiszek, hogy minden embernek van szellemi otthona, ahova Isten berakja. És ez az én történet. Azóta 31 éve az Úr kegyelméből állok, és úgy gondolom azt, hogy tisztán is odaszántan élem az Úr a hívő életemet.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Szeretetének ajándéka egyszülött fia. A mai ige János evangéliuma 3. fejezet 16. verse. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Gondolatok az igéről. Az ég valamennyi csillaga közül a sark csillaga leghasznosabb a tengerészeknek. Ez az igevers is ilyen sark csillag, mert több embert vezetett már az üdvösségre, mint bármely más bibliai vers. Az ígéretek között pedig olyan, mint a nagy medve a csillagképek közt. Néhány szó különleges fénnyel ragyog benne. Az úgy azt fejezi ki, hogy Isten irántunk való szeretete mérhetetlenül nagy. Az adta szó, hogy ajándékról van szó, amelyet csak úgy megkaphatunk. Az pedig, hogy fiát adta értünk, Isten szeretetének rendkívüli megnyilvánulása. Addig ugyanis, amíg fiában nem jött le hozzánk a földre, hogy értünk éljen és meghaljon, addig még nem nyilvánította ki ilyen szemléletes módon szeretetét az emberek iránt. Ez a három szó valóban kiragyog ebből a mondatból. De ez még nem minden. Szeliden felszólít, hogy higgyük ezt, és kegyelmesen az üdvösség útjára rámutat, amely minden bűnös ember számára járhatóvá lett. Ez a lehetőség széles teret nyit mindenki számára, aki hisz ő benne, és az aki mindenkire vonatkozik, aki csak hisz, senkit sem zár ki az üdvösségből. Ezután pedig jön a nagy ígéret,

0: hogy akik hisznek Krisztusban, nem vesznek el, hanem örök életet nyernek. Milyen nagy ígéret ez mindazoknak, akik talán úgy érzik, hogy ők elvesznek, és semmiképpen meg nem menekülhetnek, mert azt ígéri, hogy mindenki megmenekül, aki hisz Krisztusban. Tehát, ha hiszünk Krisztusban, örök életünk van. Megrendezik idén is a szárszói konferenciát. Lélek és algoritmus, hit és digitalizáció Szárszón címmel rendezik meg idén a Reformátusok szárszói konferenciáját augusztus 13 és 16-a között Balatonszárszón. A találkozó központjában ezúttal a mesterséges intelligencia, a digitalizáció és a keresztény hit kapcsolata áll. A négynapos konferenciára már lehet jelentkezni. Az idei program arra hívja a résztvevőket, hogy közösen gondolkodjanak arról, milyen viszonyban állunk az életünket egyre inkább átszövő technológiával. A négynapos találkozók közös áhítatókkal, plenáris előadásokkal, pódiumbeszélgetésekkel és témafeldolgozó alkalmakkal várja a résztvevőket. A konferencia a hagyományoknak megfelelően vasárnap délelőtt úrvacsorás istentisztelettel zárul. A Reformátusok szárszói konferenciáját augusztus 13 és 16 között rendezik meg a Balatonszárszói Solideo Gloria Hotel és Konferencia Központban. A részvétel előzetes egyéni regisztrációhoz kötött, jelentkezni legkésőbb július 31-éig lehet a rendezvény.református.hu weboldalon. Amerikában jártak a pünkösdi egyház vezetői. Mindig különleges érzés visszatérni a kezdetekhez, inspirálódni Krisztus követő szolgálók életéből, munkájából, és rácsodálkozni Isten kontinenseken átívelő hatalmára. Mindezekre lehetősége nyílt Földesi Tamásnak és Németi Zsoltnak, az egyház elnökének és alelnökének május végi amerikai útján. Bandatagok és drogfüggők százainak megtérése hívták életre a most már hetente csak nem 8000 látogatót számláló New York-i gyülekezetet. Ez a gyülekezet volt Tamás és Zsolt tengeren túli útjának első állomása, ahol a gyülekezet jelenlegi lelkipásztora fogadta őket. A látogatás végén megáldotta a vezetőket és üdvözletét küldte a magyar pünkösdi mozgalom és a keresztény közösségek számára. A közös ima itt sem maradhatott el. Az utazás magyar vonatkozása nem ért itt véget, ugyanis Tamás és Zsolt a Springfieldi Magyar Gyülekezet konferenciáján is részt vettek, ahol egymást bátoríthatták Isten igéjével a külhoni testvérekkel.
1: Kulturális programajánló.
0: Kántoroknak szerveznek szakmai és lelki napot Budapesten. A központi kántorképző keretében szakmai és lelki napot rendeznek kántoroknak holnap, július 7-én Budapesten a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karán az Országos Magyar Cecília Egyesület szervezésében. A Cecília Egyesület a kántornapot a Harmat Artúr központi kántorképző helyszínén tartja. A kántorképzőnek minden évben van egy szakmai napja, melyet idén a Cecília Egyesülettel közösen tartanak meg. Megújult állandó kiállítással várja látogatóit az Esztergomi Keresztény Múzeum. Az Esztergomi Keresztény Múzeum július 1-től új koncepcióval és teljesen megújult állandó kiállítással várja látogatóit. Az ország egyik legjelentősebb egyházi gyűjteményének átalakításakor arra törekedtek, hogy a magyar és az európai keresztény művészet legkiemelkedőbb alkotásai időrendben és földrajzi összefüggéseikben mutatkozzanak meg. A megnyitót az Esztergom vízivárosi plébánia templomban tartották meg. A rendezvényen Koncsek Ildikó múzeumigazgató köszöntötte a vendégeket. Török Csaba, az Esztergomi Bazilika plébánosa, egyetemi tanár, valamint Mikó Árpád művészettörténész nyitotta meg a tárlatot. Szívhangok. Elkezdődött a bodrogi zenetábor. A bodrogi zenetábor idén is nagyszerű lehetőséget kínál a muzsikálásra és a lelki növekedésre. Tegnaptól július 5-től 12-éig a Szívhangok motto üzenetét bontják ki a reggeli és esti áhítatokon, valamint a csoportos beszélgetésekben. A zenei hangsúly a közös éneklésen és a társas zenélésen van, de lehetőség nyílik egyéni hangszeres foglalkozásokra is. A Bölcsesség kezdete oktatási központban és a kezelésében álló Nádasdi kastélyban nagy szeretettel várják a táborozókat, hogy újra megteljenek a terek jókedvű énekléssel, zenével. A kézműves műhelyek, a játszóterek, a sportpályák, az erdei ösvények is mindazt szolgálják, hogy jól teljen el, épülésükre legyen ez a hét. Szeretettel várnak minden érdeklődőt. Negyed százada a völgyben. A lélegzett református udvar július 24 és augusztus 2-a között várja a Művészetek Völgyének látogatóit Talián Dörögdön. A kulturális és közösségi programokon fesztivál belépővel lehet részt venni, a lelki alkalmak azonban továbbra is minden érdeklődő számára ingyenesek. A részletek a művészetekvölgye.hu oldalon, valamint a református.hu honlapon lesznek elérhetők, a legfrissebb tudnivalókat pedig a lélegzett református udvar közösségi felületein teszik közzé. A kulturális programok és lelki alkalmak mellett a templomudvar, a megállás és az elcsendesedés helye is a fesztivál forgatagában. A jubileumi év újdonságai és a református jelenlét jelentősége felől közelítve mutatkozik meg igazán, mi célt szolgál ez a program helyszín a Művészetek Völgyében, vallja Zila Gábor, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetője.
1: Egészséget mindenkinek!
0: Tizenöt éves a görögkatolikus házi segítségnyújtó szolgálat. Másfél évtizede Bodogán László görögkatolikus parókus és a pécsi görögkatolikus parókia képviselőtestülete úgy döntöttek, hogy az egyházak társadalmi szerepvállalása keretében és az akkor nyíló lehetőségek mentén házi segítségnyújtó szolgálatot hoznak létre. 2011. július 1-én kezdte meg működését a pécsi görögkatolikus parókia fenntartásában a Szent Piroska házi segítségnyújtó szolgálat. A városban ilyen jellegű katolikus intézmény addig még nem létezett. Az első években, hogy elegendő ellátottat tudjanak segíteni, Pécsen kívül Siklóson és Harkányban, valamint azok vonzás körzetében is végeztek gondozást. Majd a kisfalvak elmaradtak, és a három városban vert mélyebb gyökeret a szolgálat. Elutazott a baptista humanitárius csapat Venezuelába. Hétfő reggel indult Venezuelába a baptista szeretett szolgálat humanitárius csapata, hogy közvetlen segítséget nyújtson a földrengés által sújtott területeken élő rászorulóknak. A helyi baptista egyház, valamint a baptista világsegély felhívására utaztak el az országba, ahol kiemelt figyelmet fordítanak az ott élő magyarokra. A csapat bázisa az első napokban a Caracasi Magyar Ház lett, ahol már napok óta a katasztrófa miatt otthonukat elhagyni kénytelen magyarok voltak elszállásolva. Mivel a főváros nemzetközi repülőtere még mindig zárva van, kizárólag katonai és kormányzati szállítmányokat fogad, a baptista szeretett szolgálat munkatársai a többi olyan nemzetközi mentőcsapathoz hasonlóan, melyek nem rendelkeznek saját repülőgéppel, a venezuelai Valencia repülőterére érkeztek meg kedden délután. Azonnal megkezdték a humanitárius segítségnyújtást. Ezúttal 10 millió forintos gyors segélyt, gyógyszereket és egészségügyi felszerelést vittek magukkal. Gyalogolt zarándoklat a Szél Rózsa evangélikus ifjúsági találkozóra. A Szél Rózsa evangélikus ifjúsági találkozó a Pepita Bakancs Egyesülettel együttműködve elindította már szombaton a közös gyalogos zarándoklatot a 15. Szél Rózsa találkozóra. A zarándoklat több mint gyaloglás egyik helyről a másikra. Közös úttollevés. Lehetőség arra, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapok rohanásából, és figyelmüket Istenre és egymásra irányítsák. A kora reggeli órákban gyalogolnak, délutánonként pedig közös programokkal, beszélgetésekkel és éneklésekkel töltik az időt. Az éjszakát sportpályák mellett, sátorban vagy akár a szabad ég alatt töltik. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala július 4 és 8 között Kőszegről Sopronig. Az időjárásról. Éljük a szép nyarat! Frissüléssel indult az év második fele. Ma hétfőn felhős, enyhén napos idő várható. Néhol zápor előfordulhat. A szél élénkülhet, és már 27-32 fokunk van. Kedden is több órára kisüt a nap. Elszórtan esők is eshetnek, az északi szél élénk lesz, és 27-34 fokra nő a csúcshőmérséklet. A következő napokban egy délnyugatra elhelyezkedő anticiklon és az északra vonuló ciklonok áramlási rendszere alatt meleg légtömegek áramlanak fölénk.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották.
2: A klasszikus zene gyöngyszemei. Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Bach 4., 5. és 7. versenyműveit zongorára és zenekarra.

Bach 4., 5. és 7. versenyműveit hallották zongorára és zenekarra. Kedves hallgatóink, folytatjuk a Klasszikus Zene Gyöngyszemei című műsorunkat. Most hallgassák meg Handel Hadd sírjon című dalát.

A klasszikus zene gyöngyszemei. Kedves hallgatóink, Bach 4., 5. és 7. versenyműveit hallották zongorára és zenekarra, illetve Handel Hadsérion című dalát hallgathatták. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Hír összeállításunk következik.
1: Gyalogos zarándoklat a Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozóra. A Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozó a Pepita Bakancs Egyesülettel együttműködve elindította már szombaton a közös gyalogos zarándoklatot a 15. Szélrózsa találkozóra. A zarándoklat több, mint gyaloglás egyik helyről a másikra. Közös úttollevés. Lehetőség arra, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapok rohanásából, és figyelmüket Istenre és egymásra irányítsák. A kora reggeli órákban gyalogolnak, délutánonként pedig közös programokkal, beszélgetésekkel és éneklésekkel töltik az időt. Az éjszakát sportpályák mellett sátorban vagy akár a szabad ég alatt töltik. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala július 4 és 8 között Kőszegről Sopronig. 15 éves a görögkatolikus házi segítségnyújtó szolgálat. Másfél évtizede Bodogán László görögkatolikus parókus és a pécsi görögkatolikus parókia képviselőtestülete úgy döntöttek, hogy az egyházak társadalmi szerepvállalása keretében és az akkor nyíló lehetőségek mentén házi segítségnyújtó szolgálatot hoznak létre. 2011. július 1-én kezdte meg működését a pécsi görögkatolikus parókia fenntartásában a Szent Piroska házi segítségnyújtó szolgálat. A városban ilyen jellegű katolikus intézmény addig még nem létezett. Az első években, hogy elegendő ellátottat tudjanak segíteni, Pécsen kívül Siklóson és Harkányban, valamint azok vonzás körzetében is végeztek gondozást. Majd a kisfalvak elmaradtak, és a három városban vert mélyebb gyökeret a szolgálat. Idén nyáron is tanszereket gyűjt a Református Szeretett Szolgálat. Több mint 1000 rászoruló diákot támogatna az iskola kezdéshez szükséges eszközökkel az idén 20 éves Református Szeretett Szolgálat, az egyik legrégebbi Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő programjával. Az elmúlt 2 évtized tapasztalata azt mutatja, hogy az iskolakezdés minden évben komoly anyagi kihívás elé állítja a gyermekes családokat. 40 és 60 ezer forint közötti kiadást jelent ma egy gyermek tanévkezdése a különböző felmérések szerint, de az első osztályt kezdő gyermek esetében még ennél is magasabb lehet a tanszerek, iskolatáska, sportfelszerelés és egyéb eszközök beszerzéséhez szükséges összeg. A szeretett szolgálat célja, hogy legalább 1358 rászoruló diákot támogasson az iskola kezdéshez szükséges eszközökkel. A karitatív szervezet augusztus 10-ig fogadja a tárgyi adományokat országos irodahálózatában. Elsősorban jó állapotú vagy új iskola

0: állattáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszerelést gyűjtenek általános és középiskolás gyermekeknek egyaránt. Várják a jelentkezőket a Nagykálói Országos Cigánypasztorációs Lelki Gyakorlatra. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, mely Krisztus Jézusban volt. Ezzel a mottóval rendezik meg az idei országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nagykálón július 18 és 19-én. A résztvevőket a teljes programra várják, amely szombaton reggel 9:30-kor kezdődik, és vasárnap majd ebéddel zárul. Jelentkezési határidő július 12-e. Az időjárásról. Éljük a szép nyarat! Ma hétfőn felhős, enyhén napos idő várható. Néhol zápor előfordulhat. A szél élénkülhet, és már 27-32 fokunk van. Kedden is több órára kisüt a nap, elszórtan esők is eshetnek, az északi szél élénk lesz, és 27-34 fokra nő a csúcshőmérséklet.
1: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, hogy ismét összegyűlhettünk Isten igének tanulmányozására, és nagyon sok szeretettel köszöntöm azokat, akik hallgatnak bennünket, ezt a nagy közösséget. Az anyagiakról szól az egész negyedévi közös tanulmányunk, és a mai alkalommal Isten vagy a mammon egy vagy-vagy kérdést kell megtárgyalnunk. A mammon az az új szövetség idején egy nagyon közismert szó volt, az anyagi gazdagságot jelentette, az anyagi harácsolást. A mammon most is van, csak nem így hívjuk, hogy mammon, úgy hívjuk talán, hogy tőke, úgy hívjuk, hogy bankbetét, úgy hívjuk, hogy sok mindenképpen hívjuk, majd ez kiderül a beszélgetésünkből. De a lényeg ez a vagy. Vagy ez, vagy az. Mert a kettőt nem lehet összekeverni. Ez a Biblia alapvető tanítása. Úgy gondolom, hogy rögtön el is kezdhetjük a leckét, hiszen elég sok apró igét fogunk olvasni ma. A vasárnapi leckéhez olvassuk egyrészt az Ószövetségből két igét, és az Új Szövetségből egyet. Először elolvassuk Ézsaiás könyve 45. fejezetéből a 12. verset Erzsike olvassa, aztán Dénes a Jeremiás könyve 51. fejezetének 15. versét, és Sepec Erzsikét pedig János evangélium első fejezet 3. versét olvassuk el, ahol Krisztusról, mint teremtőről találunk bizonyságot.
1: Én alkottam a földet, és én teremtettem rá embert. Az én kezem feszítette ki az eget, minden serege az én parancsomra állt elő.
0: Nézzük a Jeremiási szöveget Dénestől.
2: Az Úr ereje alkotta a földet, az ő bölcsessége szilárdította meg a világot, az ő értelme feszítette ki az eget.
0: És most az Új Szövetségből, János evangélium a bevezetőjéből a 3. verset olvassuk, és Sepec Erzsikét kérem, hogy olvassa.
3: Minden általa lett, és nélküle semmi se lett, ami létrejött.
0: Tehát Jézus úgy jelenik meg a Bibliában, mint teremtő. Ez a föld a teremtés jogán Jézusé. Ehhez kérem a ti hozzászólásotokat. Marian, parancsolj!
4: A főcímhez még, ha megengedik, visszatérnék egy nagyon rövid gondolat erejéig, az Isten vagy a mammon. Nekem az jutott eszembe, hogy nem biztos, hogy a vagy élet kéne a mai világunkba oda tenni, hanem Isten és a mammon. Isten és a mammon. Tudnilik, nem tudom, eszetekbe jutott-e az, nekem eszembe jutott egyből, amikor a laodíciai üzenetről a hű és igaz tanúbizonyság mond valamit. Mit mond? Azt mondja, hogy a langy melegséget utálja Jézus. Tehát ugye azt mondja, hogy vagy hideg volnál, vagy meleg. Tehát ugye ez a langy melegség, és ez a kettő, amit mondtál egyébként, hogy ugye nem volna szabad, mert a Szentírás azt mondja, hogy ugye egyértelműen mondja, hogy nem szolgálhattok mind a kettőnek, vagy az egyiknek, vagy a másiknak. Na de ebben a laodíciában mégis összemosódik valahogy ez a kettőnek a állapota, és az ember állapota gyakorlatilag azért reménytelen, mert egy kicsit ebből is, meg egy kicsit abból is, mert kokettálunk a gondolattal, hogy hát a tiszta igazság mellé néha oda besikeredik más is, és akkor már igaziból ugye nem a hű és igaz tanúbizonyságra hallgatunk, hanem akkor ugye a mammon lesz az mi Istenünk. Ennyi, és a másik pedig a Krisztus, a teremtő, csak egy gondolat jutott eszembe, hogy olyan egyértelműen fogalmaz János 1.3-ban, azt olvashatjuk, és a zsidók 1.2-ben is, hogy Isten fia által teremtetett a világ, tehát minden ő által lett, ami lett, és semmi nem lett nélküle, és a zsidók, illetve a Zsoltárok 33.6-ban pedig annyira szépen fogalmaz, én nem is nagyon tudtam, hogy megpróbáltam elképzelni, hogy azt mondja, hogy a szájának leheletére lettek az vegés seregök, és úgy gondolkodtam, hogy még csak nem is egy rendes, nagyon nagy légvétel, vagy egy sóhajtás, hanem csak olyan finoman, olyan a lehelet, tehát milyen egy lehelet. És azt mondja, hogy a Jelenések 4.11-ben pedig ugye azt olvashatjuk Krisztusról, ami tényleg a koronája az egésznek, nem csak a Jelenések a befejezése, mint olyan, hanem maga ez az egész ige, hogy méltó vagy Uram, hogy védj dicsőséget és tisztességet és erőt, mert te teremtettél mindent. Isteni a dicsőség, Jézus Krisztuson keresztül, ő volt a mi megváltónk, a mi megmentőnk, ő volt a teremtő is tulajdonképpen, és ennek a végén egy megkoronázása ennek, hogy az övé a hatalom, a dicsőség, mert ő volt az, aki tulajdonképpen megváltott bennünket.
0: Köszönöm szépen, tanulságos nagyon. Tivadar, aztán utána te.
5: A felolvasott igékből azt látjuk, teljesen egyértelműen, hogy Krisztus a teremtő. Tehát ő teremtett mindent, az anyagi világot is. Tehát azt kell mondanunk, hogy önmagában véve a pénz, a gazdagság az nem bűn, mint ahogy már el is hangzott az előző leckékben, hanem inkább a hozzáállásunk. Tehát nem az eszközzel van a baj, hogyha mondjuk veszek egy példát, mondjuk egy kést, egy késsel lehet vajat is kenni, és a gyereknek adni a kenyeret, de lehet ölni is vele. Tehát nem önmagában az eszközzel van a gond. Ugyanígy van a gazdagsággal, a pénzzel is. Nem azzal van a gond, hanem az, hogy milyen a hozzáállásunk.
0: Köszönöm. Laci, parancsolj.
6: Egy gondolatot szeretnék az előzőekhez fűzni, anélkül, hogy bárkivel vitatkozni akarnék. Ugye beszélünk a Szent Háromságról, Atya, Fiú, Szentlélekről, meg beszélünk Isten teremtőművéről. Most az előbb is elhangzott, ugye, hogy egyértelmű, hogy Krisztus a teremtő. Számomra a teremtésnél mindig a Szent Háromságot kell érteni, és nem lehet élesen szétválasztani, hogy ki mit tett a teremtésben. Isten a teremtő, de számomra Isten egyenlő a Szent Háromsággal. Tehát amikor Isten teremtő voltáról beszélünk, akkor mindig a Szent Háromságot értjük, és egyformán közreműködtek abban.
0: Igen. Ez nagyon fontos, alapvető keresztény tanítás. Mi keresztények egy Istenben hiszünk, aki Atya, Fiú és Szentlélek. Három személyes megnyilvánulása van az egy Istennek, nem három Istenben hiszünk. Ez nagyon fontos, mert ezt nagyon sokszor nem tudjuk. Köszönöm szépen. Marika, parancsolj.
7: A teremtő Isten annyiféle szépséget teremtett, és tele volt minden harmóniával, és ehhez vágyik vissza a lelkünk. Annyi szín, fajta gazdagság van, hogy egyszerűen az emberi ész föl nem tudja fogni ezt, hogy a tenger mélyén is, hogy micsoda világ van, amikor fény se jut oda, és micsoda színesség, gazdagság van. Tehát a Jóisten szereti ezeket az általa teremtett dolgokat adni az embernek. Ehelyett mi mit csinálunk? A káoszt. Tehát mindent, amit lehet, elrontunk, vagy megpróbálunk valamit javítgatni, de nagyon sokszor van politikai, gazdasági érdekösszefonódás, és nem engedi, hogy mássá tegyük a földet, mert a bűnös érdekközösség az sokszor megrontja ezt a csodálatos harmóniát, ami annak idején volt.
0: Szóval ez a leszke azt mondja, hogy Isten a teremtő, a fiú által teremtett, Jézus a teremtő, mondtuk. Ez azt jelenti, hogy az anyagi világ az nem rossz. Nem úgy van, ahogy a görögök tanították, hogy az anyag a rossz. Nem. Az ember az, aki ezzel az anyagi világgal visszaél. És ez az anyagiakkal is el kell mondani, ahogyan elhangzott, nem a Tivadar mondta a bevezetőben, nem az anyagiakkal van baj, hanem velünk van a baj, bennünk van a bűn, és ezt kellene nagyon jól látni. Nézzük meg, hogy ez mit is jelentett, ha nincs több. István, akarsz még valamit? Gyula?
8: Igen, én visszautalnak erre a múlt heti tanulmányunkra, ahol a édenben a kígyó, amikor megkísértette Ádámot és Évát, azt mondta, hogy olyanok lesztek, mint Isten. Hát olyanok leszünk, ez a kísértés bennünk is van, és sokszor elfeledkeztünk, hogy Isten a teremtő, mi pedig csak teremtmények vagyunk. Vagy elfeledkezünk arról, hogy Isten a tulajdonos, és minden, ami nekünk van, az Isten tulajdona, mi csak sáfárai vagyunk. És ebből az aspektusból nézzük, ez ugyanaz a kérdés, hogy az anyagi világ jó vagy rossz. Hát az anyagi világot is Isten teremtette, nyilvánvalóan jónak teremtette. Tehát itt a nézőpontot nagyon fontos, hogy helyesen értékeljük.
0: Köszönöm szépen, Gyula, még és megyünk tovább.
9: Hát még talán annyit a jelenések könyvében az van megírva, hogy a Jóisten, mikor visszajön, eljön, hogy megbüntesse mindazokat, akik a földet pusztítják. Tehát valóban egy válságos világban vagyunk, és valahol a sáfárság kérdését itt érthessünk meg, ahol Istvánhoz kapcsolódnék, hogy csak sáfárai vagyunk, van egy teremtő, egy alkotó, és ránk bízta ezt a földet, és hogy mit csináltunk vele, az egy másik kérdés, de így tönkretéve is csodálatos és gyönyörű, és elkápráztató.
0: Jézus az Isten fia ember fiává lett. Ebből a szempontból nézzük most meg a gazdag ifjú történetét, amire többször utaltunk már múlt héten is, most is, és kérem, hogy Ildikó olvassa Máté evangélium a 19. fejezetéből a 16. verstől a gazdag ifjú történetét.
10: Oda ment hozzá valaki, és ezt kérdezte: Mester, mi jót tegyek, hogy örök életet nyerjek? Ő pedig azt mondta neki: Miért kérdezel engem a jóról? Csak egy van, aki jó. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Az megkérdezte: Melyeket? Jézus így felelt: Ezeket. Ne ülj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, tiszteld apádat és anyádat, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Az ifjú erre ezt mondta: Ezt mind megtartottam. Mi fogyatkozás van még bennem? Jézus így válaszolt neki: Ha tökéletes akarsz lenni, menj el, add el vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. Aztán jöjj, és kövess engem. Amikor hallotta az ifjú ezt a beszédet, szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt.
0: Köszönöm szépen. Tehát, most én megkérdezem tőletek, betartotta a 10 parancsolatot ez az ifjú? Igen, vagy nem? Én úgy gondolom, hogy az ifjú gondolkodása szerint, a korabeli zsidó gondolkodás szerint igen, a héját.
11: Formálisan
0: a héját. Tehát belülről nem. Gondoljátok, hogy csak a 10. parancsolat ne kívántott-e fele barát, stb. Értitek? Tehát itt van a lényege ennek az egésznek, hogy Jézus rámutat arra: Na jó, akkor te azt mondod, gyerekkorod óta megtartottad, nagyon jó, jól feleltél, jó ez, minden. Akkor most nézzük a gyakorlatban, hogy hogy van ez. Van egy én ország, meg egy te ország az emberbe. Az én ország nekem mit szabad, a te ország neked mit nem szabad. És ez a kettő nem találkozik, és holott a 10 parancsolatot szoktuk alkalmazni rá. Tessék, parancsoljatok gondolataitokat. Marian, parancsolj.
4: 3 tanulságot vondam le én ebből a gazdag ifjú történetéből. Az egyik az a gazdagságnak a kérdése, ami ugye nagyon komoly kérdés, mert ha, van, amikor kizárja ugyan, van, amikor nem zárja ki, de Jézus nagyon világosan kijelenti, hogy amíg valaki számára az anyagiak fontosak, addig nem lehet az ő követője. Egész pontosan úgy fogalmaz, hogy aki jobban szereti a vagyont, mint engemet, nem méltó én hozzám. Ez egy elég komoly figyelmeztetés és meggondolandó dolog. Aztán a másik, az Isten törvényét ugye tökéletesen senki nem tudja megtartani. Ugye mondtad a formálisan, hát formálisan lehet meg a híját, ahogy fogalmaztál, nagyon helyes, de igaziból ugye a gazdag ifjú azt gondolta, és előre a múlt negyedében tanultunk már, ugye, hogy a hitáltali megigazulás, hogy ugye a törvénynek a betartására fókuszált, és a gazdag ifjú is pontosan erre fókuszált, és igaziból nem a törvény betartása, hanem a kegyelem, a Krisztustól származó kegyelem, ami csak benne, és általa valósulhat meg az ember életében. És a harmadik, ami nagyon fontos még, hogy aki minden dolognak, féltő dolognak, ami anyagi javak elébe helyezi Jézus Krisztus, a sokkal jobban jár, hiszen ugye azt olvashatjuk a Szentírásban, hogy ebben a földi dimenzióban, amiben vagyunk, meg élünk, azok a földi javak, amiket gyűjtünk, azokat a rozsda meg a molyem észti meg. Tehát nincsen semmi, ami maradandó és örök ezen a földön. Tehát Jézus Krisztusba vetett hitünk, és az a reménység, hogy amit ő nyújt nekünk, és ő biztosít számunkra, és ő ezt már letette az ő halála által, feltámadása által, az nekünk gyakorlatilag minden kincsnél a leghatalmasabb és a legfelmérhetetlenebb gazdagságot jelenti.
0: Köszönöm szépen. Tivadar.
5: Számomra olyan csodálatos Jézus élete, ahogy láthatjuk, hogy lejött erre a földre, és egy szegény családba született bele, és gyakorlatilag nincstelen volt, kiszolgáltatott állapotban volt. Honnan is jött Jézus? Hát tudjuk, hogy a mennyből jött, ahol óriási gazdagság vette körül, hódolat és dicséret, és mindenki őt magasztalta, hiszen ugye a Szent Háromságnak a második személye, és ki is járt neki ez a tisztelet. És mindezt ott hagyta, vajon miért? Hát ugye mi értünk, mert mi bűnbe estünk. És képes volt mindennek hátat fordítani, és eljönni egy koszos kis, poros kis faluba megszületni állatok közé. Szóval hihetetlen számomra, hogy Jézus milyen csodálatos nagy dolgot tett. És gyakorlatilag arra indít bennünket a Szentírás, hogy mi is Jézust kövessük. Jézust kövessük ebbe is. Tehát, hogy ne a gazdagság vagy a pénz szeretete legyen, ami számunkra az elsődleges, hanem az Isten és a másik ember, aki ott van mellettem.
0: Marika.
7: Amikor a gazdag ifjú történetét elolvastuk, akkor a végén a tanítványok megkérdezték, hát akkor ki üdvözülhet? És a Szentírás azt mondja, hogy embereknek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges. És tulajdonképpen Sátánnak van egy nagyon jó eszköze, hogy megpróbálja az embert elvonni az igéktől, az isteni kinyilatkoztatásoktól, és megpróbál mindent, hogy ne vegyük észre Isten jóságát, kegyelmének a valóságát. Az anyagi dolgok iránti féktelen vágyakozásunk egy eszköz Sátán kezében arra, hogy elérje ezt a célját. És ha belegondolunk, Sátánnak nagyon apró kis trükkjei vannak, hogy túl fáradtak legyünk, hogy ne jusson egy perc időnk sem, mert valahogy mindig elmegy ez az idő, és hogy mindig a végére tegyük Isten igéjének a tanulmányozását, és már is elérte Sátán a célját, hogy ne fordítsunk annyi időt, ne figyeljünk oda, amire kellene, és hát nagyon finom, csendes hangon szól hozzánk a Szentlélek, és ehelyett mi mit csinálunk? Minden zajtadó berendezést föl erősítünk, és a világ dübörög be az ember agyába, és nem a csendesség.
0: Köszönöm szépen, Laci, aztán majd Gyula.
6: A felolvasott példabeszédből nem szabad azt kihallani, hogy csak a szegények üdvözülhetnek. Mert elvileg, ha szó szerint vesszük a leírt szöveget, akkor ebből nagyon könnyen ezt a következtetést is le lehetne vonni. Számomra a példabeszéd azt mondja, hogy ne kötődj teljesen a kézzel fogható javakhoz, a gondolatvilágaidat ne pusztán ezt töltse ki. És ami a gondolatvilágot illeti, ugye nagyon sok mindenen gondolkodhatunk. Nagyon sokszor a gondolatok csak átsuhannak az ember agyán, nem tudja irányítani őket. Idézném Luther Mártont, aki azt mondta, hogy azt nem tilthatom meg, hogy egy madár átrepüljön a fejem fölött. De azt megtilthatom, hogy fészket rakjon a fejemen. Tehát nekünk arra kell törekedni, hogy az anyagiakkal kapcsolatos gondolataink ne rakjanak fészket a fejünkben, és akkor fogunk tudni foglalkozni mással is, például a lelki javakkal.
0: Köszönöm szépen, Gyula, és megyünk tovább.
9: Hát még egy annyit, hogy mit tanulhatunk Jézustól ebbe a történetben. Tehát azt láthatjuk, hogy a gazdag ifjúnak eléggé magabiztosan ment a Jézushoz, és Jézus szemében nyitott a mi életünk. Tehát nem lehet elpalástolni. Jézus egy mondattal rá tudott tapintatni arra a fájó pontra, ami a gazdag ifjúnak fájt. Tehát a mi életünk ez nyitott könyv, és nem kérkedhet senki semmivel, hisz nyitott az életünk Isten előtt.
0: Isten gyermekei vagyunk, és Krisztus nem csak megmondta, hogy mit kell tennünk, nem csak irányt mutatott, hanem eljött, és ő a mi megváltunk. Erről két igét olvassunk. Egyrészt a Kolossé levél első fejezet 13. versét, Irmuskát kérem majd, hogy olvassa, és Esztert kérem, hogy közvetlen után a Zsidókhoz írt levél második fejezetéből 14. és 15. verse.
12: Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának országába.
0: Igen. Tehát nem szükséges a sötétség hatalmában, a mammon hatalmában lennünk, mert Jézus a szabadító. Na nézzük meg, hogy Eszter olvassa a Zsidókhoz írt levél második fejezetét, ahol egy másik szép gondolat teszi ezt kerekké.
13: Mivel pedig a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak.
0: Igen, lényegében mi egy legyőzött ellenséggel állunk szembe. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, ezért kell Krisztusra építeni az életünket. Tivadar parancsolj, aztán Marian.
5: Felolvasott igékben arról volt szó, hogy Jézus, ami megváltunk, aki egy hatalmas árat fizetett értünk. De milyen árat? Ugye Péter levelében arról olvashatunk, hogy nem ezüstön, nem aranyon, nem valami drága köven váltott meg bennünket. Tehát nem egy ilyen földi értelembe vett kincset vett igénybe annak érdekében, hogy megváltson, hanem nagyon egyszerű módon az ő vére által. Hát persze, így kimondani egyszerű, de ha belegondolunk abba, hogy micsoda áldozat volt ez. És tulajdonképpen Jézus is erre hív bennünket, akiknek esetleg vannak anyagi javaink, vagy különböző dolgaink. Legtöbbször nem is a mi anyagi javainkra van szükség, hanem a mi időnkre, vagy a mi kedvességünkre, vagy a mi kis mosolyunkra. Tehát nagyon fontos, hogy megtehetünk emberekért dolgokat, anélkül is, hogy túl nagy áldozatot hoznánk, vagy nagyon meglátszana rajtunk, hogy esetleg fogyott volna a mi javunk.
0: Köszönöm szépen. Marian?
4: Ha megengeditek, akkor Ellen White-tól kezdeni. Én most szeretnék két gondolatot az ő tollából. Az egyik a Krisztus példázatai című könyvből hangzik. A menny mindenkit megvásárolt ezen a végtelen áron, mármint Krisztus halála árán. Isten Krisztus odaáldozásával az egész mennyet nekünk adta. Ez annyira felfoghatatlan és annyira fantasztikus gondolat. És a másik gondolat pedig a Nagyorvos Ármiamán című könyvből kettő mondat, amely így hangzik. A keresztben összpontosul Isten minden kinyilatkoztatása, amely az ember iránti szeretetét hirdeti. Hogy ez igazán mit jelent, azt nyelv nem tudja kifejezni, toll nem tudja leírni, emberi értelem képtelen felfogni. És ugye az, hogy mit jelent számunkra Krisztus megmentő szeretete, ugye azt csak akkor fogjuk tudni bizonyítani. Akkor fogjuk tudni igaziból megmutatni a világnak, hogyha a mi életünkben igaziból megtapasztaljuk az ő nagyságát, az ő irgalmát, az ő szeretetét, és gyakorlatilag ezzel élünk folyamatosan, és akkor ezt fog majd rajtunk látszani. És Krisztus azt mondja jelenvált még egy másik helyen, hogy szeretni uralni a mi egész életünket. Ugye milyen címszólalt tart igényter? Hát a megváltás címén tulajdonképpen. És ugye Tivadar már mondta, hogy nem akár mekkora volt az az ár, amit Krisztus a kereszten lefizetett, ami váltságdíjként, ami életünkért, és ami bűnös emberi mi voltunkért, hogy megmeneküljünk a haláltól, az örök pusztulástól és kárhozattól. És nagyon röviden csak egy prédikációt hallottam arról, egy prédikátort, egy prédikáción keretén belül egy olyan gondolatot, és nagyon megdöbbentett, és igaziból teljesen hitelt adtam neki, mert igaz, hogy milyen elképzelhetetlen és elképesztő és ugyanakkor ellentmondásosnak tűrő dolog, amikor az Isten megteremti az embert, megformálja, és akkor, amikor ott formálja porból, akkor ő már tudta, hogy mi végre lesz ez az ember, és mit fog csinálni. És ennek ellenére, és hogy elárulja, és hogy az Isten tudta, hogy az ő fiának a kereszthalála lesz a váltságdíj, és hogy ennek ellenére megteremtette mégis, túl azon, hogy tisztában volt az, hogy mi fog majd lenni a következő lépés, és egyáltalán mivé fog válni ez az ember. És hogy ez a hatalmas nagy szeretet, amit Ellen White is mondta, hogy nem lehet Tól nem tudja leírni, és emberi elme nem tudja felfogni, hogy mit jelent. Ezt tulajdonképpen elmondjuk, beszélgetünk róla, de alapvetően a lényegét nem tudjuk megfogni.
0: Gyula, parancsolj.
9: Én egy picit a jövőről. És milyen ígéretet szabott a Jóisten az embernek? Hát ha hisz valaki, az örök élet, az örök üdvösség és a mennyország. Tehát ennél csodálatosabb ígéret nem létezik, le se lehet írni. És hát ez a jövő. Tehát ez a megváltó, egy bűnbeesett világot megváltott, és egy csodálatos jövőt ígér az emberiségnek. Kell vagy nem kell? Ez a kérdés.
0: No, akkor gondolkodjunk ezen tovább egy kicsit. Tehát nem egyszerűen úgy van, hogy van egy lehetőség Jézus Krisztusban, és ezt a lehetőséget esetleg el lehet érni, hanem ez a Jézus Krisztus ezt az üdvösséget nekem adta múlt időbe, ezt csak el lehet veszíteni. Éppen ezért az Isten igéje azt mondja, hogy ő féltőn szerető Isten. Erről olvasunk most három igét, három nagyon rövid igét. Gyöngyikét kérem, hogy kettőt ebből olvasson, az egyik az a Sámuel első könyv második fejezet második verse, aztán Jeremiás 10:10-ből, és utána Rózsikát kérem, hogy a Titus 1:2-t olvassa majd.
14: Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki nincsen. Nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk, de az Úr igaz Isten, élő Isten, örökké való király. Haragjától megrendül a föld, dühével szemben a népek tehetetlenek.
0: És akkor most nézzük az új szövetségét, a Tituszhoz írt levél első fejezet második versét Rózsikától.
15: Az örök élet reménységére, amelyet Isten, aki nem hazudik, örök idők előtt megígért.
0: Tehát egyrészt az Istenről, ugye azt mondja az Ószövetség, és ez az egész Bibliának is a tanúsága, Új Szövetségből is tudnánk idézni azt, hogy dühével szemben a népek tehetetlenek, haragjától megrendül a föld, és mégis azt mondja, hogy az örök élet reménysége az, ami a miénk. Ez a kettő nagyon érdekesen párhuzamban van egymással, mert nem ránk haragszik az Isten, értünk haragszik az Isten. Tudnélik egy lehetőséget, ami az örök élet lehetősége, és ezért mondtam előtte, hogy nem majd lesz örök életünk, hanem már megvan ez az örök életünk. Ezt mi eljátszuk, és Isten ezt nagyon sajnálja, én helyettem sajnálja. Ehhez kérem a gondolatotokat, ha van. Marian először, aztán majd Tivadar.
4: Mit jelent az, hogy féltőn szerető Isten? Nyilván az ő népét félti a teremtő Isten, mert hogy egyrészt ugye kiválasztotta magának, és nagyon szereti, mind a mellett, hogy nagyon sokszor eléggé visszaéltek az ő irgalmával, kegyelmével, szeretetével, és azért tudta az Isten, hogy elég gyenge hadilábon állnak a hittel, és nagyon sokszor ugye megbotlottak, és idegen istenekhez, bálványokhoz tért az ő népe. De benne van az ő jellemének tulajdonságában, hogy szeretni egyben, a féltőn szerető Isten névben, hogy szeretné megóvni azoktól a visszásságoktól, azoktól a dolgoktól, amikbe tulajdonképpen beleeshetnek, mert az Isten látja előre. De nyilván nem fog erőszakot alkalmazni, mert az ő szabad akarat, amit megteremtett embernek szabad akaratot, nem teszi lehetővé, hogy ebbe ő beleszóljon. Mindamellett, hogy tudja, hogy a veszélybe rohan mondjuk az az illető, vagy akár az egész nép. És ugye ez nyilván nem egy predesztináció, nem egy eleve elrendelés, hanem egy szabad döntés, amit az ember meghoz magának, és az Isten csak rá tud bólintani, függetlenül attól, hogy nem ért vele egyet. És ugye azt mondja, én vagyok a te teremtőd alkotód, a magam képére hasonlatosságára teremtettelek, tehát a kizárólagosság jogán van nekem címem ahhoz, hogy én fértselek téged, hogy szeresselek, és megtartsak téged, mert szeretném, hogy örök életed lenne. És van még egy nagyon fontos dolog, ami ugye eszembe jutott, hogy ugye vannak a világunkban olyan fantasztikus dolgok, amik tényleg, ugye Gyula már mondta, hogy mindamellett, hogy elbukott a világunk, de még mindig vannak olyan gyönyörű szép részek, helyek, olyan csodálatos, fantasztikus dolgok még, amiben az ember gyönyörködhet még így is a bukottsága ellenére is, meg a bűn ellenére is. És ugye az a probléma, hogy az alkotó elé helyezik az alkotást, pedig ugye nem volna szabad megfeledkezni, hogy ez nem így működik, hanem pont fordítva. Ugye a fazekas az edényt megteremti erre-arra, majd elkészíti. De nem a fazekasnak a készítményébe kell, hogy gyönyörködjön az ember, hanem magába az alkotóba, aki ezt megcsinálta, aki ezt létrehozta. Tehát az a baj, amikor felcseréljük az alkotót az alkotással.
0: Köszönöm. Tivadar?
5: Olyan csodálatos a mi Istenünk, hogy Előtte nincs különbség gazdag és szegény között. Tehát az igében, ebben a szakaszban szó van a fáraóról, de szó van egy egyszerű szolgáról is. Tehát bárkiről, aki itt a földön van, Isten nem tesz különbséget. Mindenkinek egyenlő lehetőséget ad az üdvösségre. Mondjuk egy gazdag ember letehetne egy nagy összeget, mondván, hogy megvásárolom az üdvösséget. De ilyen nincs. Tehát a szegény ember is ugyanúgy, mint a gazdag ember is, ingyen kapja az üdvösséget az ő szereteténél fogva. Mert hiszen valaki már lefizette értünk az árat. Jézus lefizette az ő vére által az árat. Így teljesen mindegy, hogy ki milyen társadalmi helyzetben van, Isten ugyanolyan lehetőséget ad bárkinek.
0: Köszönöm szépen, István.
8: Ugye mai napi tanulmányomnak az a cím, hogy a féltő szerető Isten. Most ez a féltő szerető Istennel kapcsolatosan gondolom, hogy fel se vethetjük azt a kérdést, hogy versenyre kelhetnénk vele. Viszont az a csodálatos, hogy ő bizonyos értelemben versenyezik értünk. Mert versenyezik a mi szeretetünkért és ragaszkodásunkért. Ugye, mert ő szabad akaratot adott nekünk, szabadon dönthetjük el, hogy kinek szolgáljunk, vagy rajta kívül bármi más szolgáljunk, vagy neki szolgáljunk. És ez az alap probléma végigvonul az egész történelmen, mert ugye az probléma ott kezdődött, hogy más isteneket imádása mellette döntöttek, és nem az egyetlen igaz Istent imádták, akit teremtett bennünket. És ha egy kicsit közgazdászkodunk, akkor feltehetjük azt a kérdést, hogy ki tartozik kinek. Ugye, ha azt figyelembe veszük azt, hogy megteremtett minket, már ez egy olyan lerohatatlan adósság, amit nem lehetne kifizetni. De ha tovább megyünk, hogy mennyivel többel tartoznánk azért, mert Krisztus megváltott minket, és ezen felül még azt is figyelembe veszünk, hogy naposul gondoskodik rólunk, és fenntartja azokat, akiknek semmivel se tartozik. Tehát ő felénk semmiféle tartozásunk nincs, nekünk van felénk óriási tartozásunk. És ez nagyon fontos, ha ezt a megközelítést nagyon világosan látjuk.
0: Köszönöm szépen, adjátok Lacinak.
6: Szeretném, ha mindannyiunk számára egyértelmű lenne, hogy mi az, amitől Isten félti a népét. Én ezt úgy fogalmaztam meg a magam számára, hogy a belévetett bizalom elvesztésétől félti a gyermekeit, és amikor a belévetett bizalomról beszélünk, akkor az Isten félelmünk alapjairól van szó, mert az Isten félelem lényege az az Istenbe vetett bizalom. Tehát, ha valaki elveszti ezt a bizalmat, akkor valójában az Isten félelmét veszített el, gyakorlatilag elszakadt az Istentől. És ez az, amitől Isten, mint féltőn szerető atya, igyekszik megóvni népét.
0: Köszönöm szépen, Marika.
7: Ugye, említettük, hogy Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtett bennünket. És mi meg mit csinálunk? A magunk elképzelése szerint akarjuk alakítani az Istent. És a teremtett dolgokat ruházzuk fel Istennek, mert azokat lehet cserélni, lehet variálni, lehet kihasználni. A mai világunk nem olyan, hogy tiszteletet és az Úr iránt az engedelmességet tudnánk úgy bemutatni. Nem véletlenül, hogy azt mondja Jézus, hogy ha visszajövök, vajon találok-e hitet e földön? És a hithez hozzátartozik, hogy őszinte, tiszta, nagy hit.
0: Köszönöm szépen. Ezt a gondolatot vigyük tovább. A mai világban az a baj, hogy az ember azt gondolja, hogy ő a világ tulajdonosa. Tönkre is teszi a világot. És azt nem értjük, hogy mi vagyunk az Isten tulajdonai. És Isten nekünk teremtette a világot. De nem azért, hogy mi a világot tegyük magunk fölé Istennek. És nem azért, hogy tönkre tegyük ezt a világot. Éppen ezért a csütörtöki részben két igét olvasunk, két rövid igét. Egyiket a Nyár Istvánt kérem, hogy a Mózes 5. könyve 10. fejezet 14. verséből olvassa, és egy új szövetségi párt is olvasunk hozzá. Marikát kérem, hogy 1 Korintus 6-ból a 19-20. Verset olvassa.
16: Íme az Úré, a te Istenedé az ég és az egeknek egei, a föld és minden, ami rajta van.
0: Nézzük, mit mond az új szövetség Marikától.
13: Vagy nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lévő Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok, és azért nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek tehát Istent testetekben.
0: Köszönöm szépen, Tivadar akar már is valamit.
5: Azt olvassuk az igében, hogy az Úré a föld, és övé minden, az egész világ mindenség. És azt látjuk a Teremtés első könyvében, az első lapokon, hogy ezt a földet odaadta az embernek. Ugye, és azt mondta, hogy műveld és őrizd, és vigyázz rá, és hozd ki belőle a legtöbbet. Hát ugye közben jött a bűn, és mi történt? Hát tönkretettük ezt a földet, azt gondolom, hogyha körülnézünk, akkor ezt láthatjuk. Végső soron tehát a legjobb, hogyha Isten kezébe helyezzük újra. Tehát Isten tudja helyre tenni, mint mikor egy gyermek, aki elrontja a játékát, és kétségbe esetten megy az apához, hogy apa, elrontottam, tedd helyre. Így mi is vigyük nem csak a saját életünket, hanem a mi egész földünket Isten kezébe, hiszen akkor tudja Isten helyreállítani, és a Bibliában arról olvashatunk, hogy helyre is fogja állítani azt a romlást, amit mi elvégeztünk.
0: Köszönöm szépen. Marika, Marian?
4: A cím az, hogy a valódi tulajdonos, és ezek szerint akkor van egy áltulajdonos is, nem? Mert ugye, hát akkor nem jelezné, vagy nem jelenteni így ki a címadó, a leckénk szerzője. Ugye van akkor egy áltulajdonos, aki ugye csak annak mondja magát, egy csaló, aki tulajdonképpen bitorolja ezt a címet. Bár ugye a Szentírás erről a Zsoltárok 24.1-ben nagyon világos kijelentés lesz, mert azt mondja, az Úré a föld és annak teljessége, a földkereksége és annak lakosai. Ez elég egyértelmű szerintem. Tehát bármink van az valójában isteni tivadart, nem akarom ismételni. A másik pedig, ami eszembe jutott még, hogy ugye azt mondja a Szentírás, hogy mi ezen a földön idegenek és vándorok vagyunk. Ugye egy vándor, amikor megy valahova, nem telepszik ott le, csak megy, szállást vesz, megkosztol, és utána szépen megy tovább, mert megy az ő igazi helyére, az ő igazi lakhelyére. És nekünk pontosan ugyanígy kell egyébként ezt az egész földi dimenziót, életünket felfogni, hogy idegenek, vándorok vagyunk, tehát itt nem egy örökös letelepedés, nem egy berendezkedés erre a világra. Tesszük a dolgunkat, amit az Isten elvár tőlünk, de alapvetően mi egy jobb honba vágyunk.
0: Marika, parancsolj.
13: Hát kié a mindenség, az Istené, és mi a miénk, a döntésünk. Ezt az egyet kaptuk meg, szabad akarati döntés, amivel vagy minden kincset megkapsz, vagy a pokorra jutsz. És mi az, amit nem tud Sátán csinálni? Sátán nem tud semmit teremteni, csak rombolni, káoszt okozni, és azt a harmóniát, amit Isten megteremtett, az csak összezavarja, és a csúnyaságaival berondítja. Érdemes odafigyelni, hogy a döntésed hova vezet. Nincs olyan, hogy talán vagy, ebből is egy kicsi, abból is egy kicsi. Igen, vagy nem.
0: Igen, az egész negyedévi leckének az a címe, hogy sáfárság. A sáfár ez nem tulajdonos volt, csak birtokos. Birtokolta azt, amilyen van, de azzal el kellett számolni. És itt van a lényeg, amit nagyon világosan kellene látni. Azt mondja, a teremtést idéztétek az előbb, hogy művelni és őrizni. Nézzük meg, műveljük a földet. A művelés az azt jelenti, hogy benne lévő értékek kamatoztatása. mi a művelés helyett azt csináljuk, hogy a benne lévő értékek kizsákmányolása. Mit jelent az őrizni? A benne lévő értékek továbbörökítése. Mi továbbörökítjük? Nem. A benne lévő értékek eltékozolása. Ezt csináljuk. Tehát Isten a teremtés jogán számon kéri rajtunk a sáfárságunkat. És ez ennek a negyedévnek a dolga. Foglaljuk össze ezt a dolgot, és az összefoglalást Rózsikát kérem, hogy olvassam.
15: A héberben az uralkodni szó azt fejezi ki, hogy uralma ellenőrzése alá von. A körülményeket figyelembe véve ez nem szigorú uralom volt Isten teremtett világa fölött, inkább jó szívvel végzendő gondoskodás. Ez a kötelességünk azóta sem szűnt meg. Ádámnak és Évának abban a környezetben kellett megtanulnia, hogy Isten a tulajdonos, ők pedig a javak kezelői, sáfárai. Istennek kezdettől fogva az volt a szándéka, hogy Ádámnak és Évának felelős posztja legyen, de ne legyenek tulajdonosok. Bizonyítaniuk kellett Isten előtt, hogy hűségesek feladataikhoz.
0: Ádám és Éva örökösei vagyunk mindnyájan. Ez a felelősség azóta sem szűnt meg. Tehát szoktak ma beszélni a környezetvédelem etikájáról, szoktak arról beszélni, hogy mennyire vagyunk a környezetünkért felelősek. A legtöbb ember azt mondja, nem tehetek róla, ilyen a világ. És közben eldobja a papírt, a szemetet, a műanyag palackot, stb. És éli a maga életét úgy, hogy önmagát fertőzi. És ez a leszke arra tanít, hogyha mi felnézünk Istenre, akkor Isten tanít meg felelős embereknek lenni. Nagyon érdekes ez a szó, hogy felelősség. Én sokszor szoktam mondani a diákjaimnak is azt, hogy ez a felelősség a magyar nyelvben egy kicsit eltorzult. Én sose hallom a rádióban, a televízióban azt, hogy én felelős vagyok, ezt nem szokták kimondani. Ő felelős, azt igen. Ez csak egyes szám harmadik személybe, és többes számba szoktuk használni. Ők felelősek. De hogy én felelős vagyok, vagy mi felelősek vagyunk, ezt nem szoktuk mondani. Én azt hiszem, hogy ez az igazi felelősségérzet, ha felébred bennünk, akkor lesz Isten a helyén a mi életünkben, és ezt kívánom mindenkinek, minden kedves hallgatónknak. Isten áldja meg a mi életünkben ezt a felelősségtudatot. Amen.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Jézus a galileai tenger partjára ment, ahol már reggel óta nagy tömeg várta őt. A hegyoldalra vezette őket és leült közéjük. Az egész hallgatóság feszült várakozással figyelt, mert érezték, hogy valami rendkívüli fog történni. Ellen Gould White, Gondolatok a hegyi beszédről című könyve minket is elvezet a mester közelségébe, hogy hallgassuk és megértsük tanításait, és eszerint éljünk ma is. Boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják azt.
1: És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók. Máté evangéliuma 6. fejezet 5. vers. A farizeusok mindig meghatározott időben imádkoztak. Gyakran előfordult, hogy épp az utcán vagy a piacon nyüzsgő ember tömeg között voltak, vagy bárhol. Ilyenkor megálltak és fennhangon elmondták betanult imáikat. Az ilyen önmagasztalást célzó istentiszteletet az Úr kíméletlenül elítélte. Mindamellett nem vetette meg a nyilvános imát, hiszen tanítványaival együtt ő is imádkozott a nagy tömeg jelenlétében. Ellenben azt tanította, hogy a személyes imát ne a nyilvánosság előtt mondjuk el. Szavaink csendes áhítatban csak egyedül az imákat meghallgató mennyei atyánk színe elé jussanak. Senki más ne hallja meg kéréseinket. Te pedig, mikor imádkozol, menj be a te belső szobádba. Legyen helyed titkos imáid részére. Jézus is választott ki helyeket, ahol Istennel társalgott. Hozzá hasonlóan tegyünk mi is. Gyakran rászorulunk, hogy mi is ilyen helyre vonuljunk vissza, bármennyire szerény is a helyiség, ahol egyedül lehetünk Istennel. Imádkozza te atyádhoz titokban. Jézus nevében gyermeki bizalommal jöhetünk Isten színe elé. Nincs szükségünk egyetlen emberi közvetítőre sem. Jézus által kitárhatjuk szívünket atyánk előtt, aki ismer és szeret bennünket. A rejtett helyen, ahol egyedül vagyunk, legtitkosabb kívánságainkat és vágyainkat is kijönthetjük a végtelenül irgalmas Isten előtt. Amikor a magányban lelkünk elcsendesedik, szívünkhöz is szól majd hangja, amely mindenkor felel az emberi fájdalom és nyomor kiáltására. Igen, irgalmas az Úr, és könyörületes. Jakab 5.11. Fáradhatatlan szeretettel várakozik bűnvallomásunkra, hogy bűnbánatunkat elfogadja. Úgy várja hálánkat, mint az anya szeretett gyermekének elismerő mosolyát. Szeretné, ha megértenénk, milyen komolyan és gyengéden vágyik utánunk. Meghív bennünket, hogy hozzájöjjünk, hogy terhünk hordozásában részt vehessen, hogy gondjainkat szeretetével megkönnyítse, hogy sebeinket meggyógyítsa, hogy mi, akik gyengék vagyunk, általa megerősödjünk, s akik üresek voltunk, az ő teljessége által beteljünk. Aki ő hozzájárult, még sohasem csalódott, mert akik őre ánéznek, azok felvidulnak, és arcuk meg nem pirul. Zsoltárok 34.6. Aki Istent titokban keresi, nyomorúságát Isten elé tárja, és segítségét kéri, annak könyörgése nem hiába való. Atyád, ki titkon lát, megfizetnék egy nyilván. Ha Krisztust mindennapi társunká választjuk, a láthatatlan világ hatalmait érezzük magunk körül, s folyamatosan reátekintve átalakulunk képmására. Szemlélése által változunk meg. Jellemünk megszelídül, megszépül. Nemesebbé, Isten országa számára alkalmassá válik. Urunkkal való állandó közösségünk által jámborabbá, odaadóbbá, lelkileg tisztábbá válunk. Mennyei nevelést kapunk, amelyet a mindennapi életben megnyilvánuló szorgalmunk és buzgóságunk igazol. Aki naponként komoly imában fordul Istenhez segítségért, támogatásért és erőért, nemes vágyai lesznek. Tisztán látja majd a valóságot és kötelességeit, kiemelkedő céljai lesznek, és folyamatosan éhezni és szomjazni fogja az igazságot. Istennel való folytonos összeköttetésünk által másokra is szerte áraszthatjuk a mindennapi érintkezés közben azt a világosságot, békét és nyugalmat, amely szívünkben van. Imádság által nyert erőnket állandó törekvéssel kell egyesítenünk, hogy óvatosak és figyelmesek legyünk. Ez alkalmassá tesz bennünket mindennapi munkánk végzésére, és minden esetben békességünk megőrzője lesz. Ha Istenhez közeledünk, ő ajkunkra adja azokat a szavakat, amelyekkel nevét magasztalhatjuk. Megtanít az angyalok énekének dallamára, hogy köszönetet mondhassunk mennyei atyánknak. Életünk minden mozzanata a bennünk lakozó üdvözítő világosságát és szeretetét nyilatkoztatja majd ki. Ha az Isten fiában való hit életét éljük, az élet külső fáradalmai nem háborítanak.

0: Szól a rádió, az evangélium hangja.
1: Ne félj! Az Úr, ő az, aki előtted megy, ő lesz te veled, el nem marad tőled, sem el nem hágy téged. Ne félj, és ne rettegj! Mózes 5. könyve, 31. fejezet, 8. verse. Avagy nem parancsoltam én meg néked, légy bátor és erős. Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened, mindenben, amiben jársz. Józsué könyve 1. fejezet, 9. verse.

0: kezedet fogom, és aki ezt mondom néked, ne félj, én megsegítelek. Ézsaiás könyve 41. fejezet, 10. és 13. vers.
1: Szól a rádió, az evangélium hangja.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten, a napi áhítat címe, szeretetének ajándéka egyszülött fia. A mai ige János evangéliuma 3. fejezet 16. verse. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Gondolatok az igéről. Az ég valamennyi csillaga közül a sark csillaga a leghasznosabb a tengerészeknek. Ez az igevers is ilyen sark csillag, mert több embert vezetett már az üdvösségre, mint bármely más bibliai vers. Az ígéretek között pedig olyan, mint a nagy medve a csillagképek közt. Néhány szó különleges fénnyel ragyog benne. Az úgy azt fejezi ki, hogy Isten irántunk való szeretete mérhetetlenül nagy. Az adta szó, hogy ajándékról van szó, amelyet csak úgy megkaphatunk. Az pedig, hogy fiát adta értünk, Isten szeretetének rendkívüli megnyilvánulása. Addig ugyanis, amíg fiában nem jött le hozzánk a földre, hogy értünk éljen és meghaljon, addig még nem nyilvánította ki ilyen szemléletes módon szeretetét az emberek iránt. Ez a három szó valóban kiragyog ebből a mondatból. De ez még nem minden. Szeliden felszólít, hogy higgyük ezt, és kegyelmesen az üdvösség útjára rámutat, amely minden bűnös ember számára járhatóvá lett. Ez a lehetőség széles teret nyit mindenki számára, aki hisz ő benne, és az aki mindenkire vonatkozik, aki csak hisz, senkit sem zár ki az üdvösségből. Ezután pedig jön a nagy ígéret, hogy akik hisznek Krisztusban, nem vesznek el, hanem örök életet nyernek. Milyen nagy ígéret ez mindazoknak, akik talán úgy érzik, hogy ők elvesznek és semmiképpen meg nem menekülhetnek, mert azt ígéri, hogy mindenki megmenekül, aki hisz Krisztusban. Tehát, ha hiszünk Krisztusban, örök életünk van. Kántoroknak szerveznek szakmai és lelki napot Budapesten. A központi kántorképző keretében szakmai és lelki napot rendeznek kántoroknak holnap, július 7-én Budapesten a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karán az Országos Magyar Cecília Egyesület szervezésében. A Cecília Egyesület a kántornapot a Harmat Artúr központi kántorképző helyszínén tartja. A kántorképzőnek minden évben van egy szakmai napja, melyet idén a Cecília Egyesülettel közösen tartanak meg. Megújult állandó kiállítással várja látogatóit az Esztergomi Keresztény Múzeum. Az Esztergomi Keresztény Múzeum július 1-től új koncepcióval és teljesen megújult állandó kiállítással várja látogatóit. Az ország egyik legjelentősebb egyházi gyűjteményének átalakításakor arra törekedtek, hogy a magyar és az európai keresztény művészet legkiemelkedőbb alkotásai időrendben és földrajzi összefüggéseikben mutatkozzanak meg. A megnyitót az Esztergom vízivárosi plébánia templomban tartották meg. A rendezvényen Koncsek Ildikó

0: Ikó múzeumigazgató köszöntötte a vendégeket. Török Csaba, az esztergomi bazilika plébánosa, egyetemi tanár, valamint Mikó Árpád művészettörténész nyitotta meg a tárlatot. Az időjárásról. Éljük a szép nyarat! Ma hétfőn felhős, enyhén napos idő várható. Néhol zápor előfordulhat. A szél élénkülhet, és már 27-32 fokunk van. Kedden is több órára kisüt a nap, elszórtan esők is eshetnek, az északi szél élénk lesz, és 27-34 fokra nő a csúcshőmérséklet.
1: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Vissza a forrásokhoz. Fáradt, kirojtosodott idegzetű, túl civilizált emberek ezrei kezdik észrevenni, hogy a hegyekbe menni annyi, mint hazamenni. Hogy a vadság szükségesség, és hogy a parkok és rezervátumok nem csupán, mint a faanyag és öntöző folyók forrásai, de az élet forrásaként is fontosak. John Meagher.

Tekercs és tekintet. Filmes beszélgető műsorunk következik, amely a filmművészetet a vallási és lelkiségi vonatkozások figyelembevételével szemléli. A műsor házigazdái Nagy Pál Szabolcs és Szőnyi László Gyula.

0: Nagy-nagy tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
1: Én Bakos Emma.
2: Én pedig Szőnyi László Gyula.

0: Mennyi is pokol? Akira Kuroszava, 1963. A tőkés gyereke helyett sofőrje fiát rabolják el, de érte is ugyanazon váltságdíjat követelik. Érzelmileg, erkölcsileg és társadalmilag is mennyi és pokol, amit Gondó király bejár. A tét a vagyonát tekintve is minden vagy semmi.
1: A cipészből lett gazdag üzletember mennyet és poklot átvágó erkölcsi vívódása.
2: A sikeres cipőgyáros csávónak elrabolják a kisfiát, illetve nem is az ő kisfiát, jó, azt már tudjuk, de vajon kifizesse a váltságdíjat, ha nem az övé a gyerek, ezt is tudjuk, és hogyha ugyanaz a váltságdíj, ezt is tudjuk. Igazából mindent tudunk. Ez a sokak által imádott Kuroszavának a sokak által legnépszerűbb, legkedvesebb, legelismertebb filmje.
0: Martin Scorsese berakta a 39 lényeges külföldi film közé, melyet minden fiatal filmrendezőnek meg kell tekinteni. A Letterboxd Top 250-jében is benne van.
2: Mert hogy van nekünk ez a Kuroszavánk, akinek van 14 óriási filmje, ezek közül...
0: Hányat láttál ma?
1: Én 14-et plusz még... matekozok, hetet. Szóval én 21 filmet láttam a 32-ből, szóval úgy érzem, hogy én itt szakértőként ülök.
2: Jó. És a judó történetét láttad?
1: Természetesen, legelső filmje.
2: Igen. És akkor, hát amiről már beszéltünk, az a Vihar kapujában, 1950, a Hét szamuráj 1954, és hát ugrunk közel 10 évet, és ez a film nagyon más, mert nem látunk sem szamurájokat, sem testőröket, sem lovasokat.
0: Van egy krimi sorozat, a 87-es körzet, Istenem, hányszor forgattam, 87-szer, és abból az egyik rész a királyi váltságdíjnak a története. Egyébként ezt azonnal meg is filmesítették film noirként, James Sheldon 1962, kijátszotta a nőt benne, Nancy Reagan, akit még nem úgy hívtak, és ebből a hát ponyva krimivől tulajdonképpen, ez azért nem a világ legszínvonalasabb sorozata, úgy gondolta Kuroszava, hogy mindenféle csavarokon keresztül egy saját művészfilmet csinál. A csavaroknak a leglényege az a társadalom kritika, amellyel átizított ezt a művet.
2: Várjál, nekem a nagy kedvenc regényírom Ottlik Géza és Bulgakov között Salvatore Albert Lombino.
0: Nektek nem? Eredeti nevén. Ed McBain.
2: Szóval, hogy ő írta ezt a regényt, és nagyon-nagyon szeretjük a többi regényét is. Hányat olvasták?
1: Természetesen mindegyiket, akár csak Kuroszava, akinek természetesen annyira nem tetszett ez a regény, azon kívül, hogy lenyűgözte azt, hogy milyen volt az emberrablásnak a koncepciója. Mm-hmm. És nem azért csinálta meg ezt a filmet, mert annyira remek és fantasztikus lett volna, hanem azért, mert elrabolták az egyik barátjának a gyerekét, és gondolta, hogy ez egy jó alap lesz.
2: Ki a kedvenc zeneszer? Schubert, Pisztráng Götös, a helyes válasz, ugye?
0: Ahol ugye, akkor halljuk először a filmben, amikor megjelenik az elkövető, és a Pisztráng versben arról ír Schubert, hogy nem tudja elkapni a horgász ezt a pisztrángot, csak akkor, hogyha cselt vet neki.
2: És ki a másik kedvenc zeneszerzőnk?
0: Masaru Sato!
2: Oké.
0: Okay. Oh, so mio, it's now or never.
2: Jó. Na és egy érdekességet áruljunk el a nézőknek, hallgatóknak, hogy állítólag e film bemutatója után nagyon durván megemelkedett Japánban az emberrablások száma.
0: Ami fura, hiszen ez nyilván egy emberrablás ellenes film, és a rendezőnek a lányát is megfenyegették, vagy hát a rendezőt megfenyegették, hogy a lányát elrabolják, úgyhogy testőrökkel kellett védenie.
1: És Kuroszava mondta is egyszer egy interjúban, hogy ezzel a filmmel ki akart emelni, hogy a japán emberrablási törvények mennyire enyhék, és hogy nem fordítanak kellő figyelmet az áldozatoknak a szenvedéseire.
2: Van ennek a filmnek egy következő jelentősége, mindannyian ismerjük Tarantino híres, hát, hogy mondják, swinges tánc jelenetét?
0: Istenem, hányszor táncoltuk.
2: És állítólag az ennek a filmnek a bulis jelenetéből kapta az ötletét.
0: Viszont nem mezitláb táncolnak ebben a filmben.
2: Hány részből áll ez a film? Engem teljesen összezavart. Én elkezdtem nézni egy Hát, hogy mondjam, egy vállalati drámát, görög imádom drámát. Ezeket, de várjál, én azt, hogy akkor milyen cipőt gyártsunk,
0: igen, tök kitnek. Fontos.
1: Igen.
2: Ezek fontos kérdések, a cipő filozófiája, férfiak beszélgetnek a női cipőkről, stb. Stb. Hogy mondjam, corporate dráma, tehát Wall Street, vagy a szociális network is erről
0: Jokohama
2: szól.
0: Farkasa.
2: Van ez a műfaj, majd egyszer csak, amikor megcsiringlődik a telefon, megszólal a telefon, akkor átkerülünk mibe egy ilyen kamaradrámába, erkölcsi drámába, hogy fizessen főhősünk váltságdíjat, és elég gyorsan kiderül, hogy nem az ő fiát rabolták el. És mi ezeket az erkölcsi drámákat azért jól ismerjük Magyarországon. Nektek melyik film jut eszetekbe, ha ilyen nagy erkölcsi drámára gondoltam?
0: Az ötödik pecsén.
2: Igen, de lehetne más is. Szintén magyar vonatkozású a Casablanca, és hosszan sorolhatnánk. És aztán utána meg már egy túsz drámában vagyunk, hogy aztán...
0: Meg nyomozati krimiben.
2: Igen, és aztán igen, és a krimi. Túsz dráma és krimi, majd a filmnek a vége felé, amikor leereszkedünk a városba, akkor egy főleg a sötét, szürke, drogos, éjszakai, nem tudom milyen városba, akkor már egy filmnoárban, hát hogy mondjam, mi a jó ige egy filmnoárra, bolyongunk, és aztán a legvégén pedig kapunk még egy kis pszichológiai drámát is.
1: Hogy ezt szerintem leszűkítsük, szerintem ezt igazából inkább
2: mit
1: kettő...
2: Mit szűkítesz? Miről beszélünk?
1: Nem lehet hat részre, kettő részre elég osztani. Van az első rész, amikor a szűk térben játszódik a mennyben, és amint megjelenik a rózsaszín füst, azzal kvázi leereszkedünk a pokolba, és az a második rész, ami már Jokohamában játszódik. Ez szóval, hogyha lerövidítjük, akkor kvázi két része van a filmnek, és stilisztikailag egy szándékosan felépített film.
0: Igen, azért én is elmondom a tutit.
2: Na. Hát már vártuk, Szabi.
0: Három részben áll a film, és valóban, tehát fölül a mennyben játszódik, és ez a nyomozati rész, ami nagyon pontos, és a német expresszionizmus nyomozatait is előhozza bennünk. Mindjárt Gyula mondja is a film címét.
2: Nem, én nem azt fogom mondani, csak azért sem.
0: De hogy az lenne, mintha a tisztító tűz a Dante isteni színjátékában, és csak a legesleg végén merülünk bele tényleg a bűnnek a poklába, tehát ilyen drogtanyák, prostituáltak, drogtúladagolás.
2: Már rossz.
1: Ha már isteni színjáték, Donald Ricci filmtörténész is ehhez hasonlította, hogy Gondó maga Dante szerepe, és a nyomozók játsszák az angyalokat és a félisteneket, és magát Vergiliust is képviselik. Szóval ezt a párhuzamat már sokszor összekötöm.
2: Jó, azért ne gondold már...
0: Hát a cím
2: már,
0: is erre igen.
2: Már haszontalannak érezzük magunkat itt Emma társaságában. Ez
0: igen,
2: veszélyes.
0: Bár ez a magyar cím, tehát az angol cím az high and low.
1: Igen, az a fentéslen.
0: Tehát a japán ti is ismeritek. Tengoku to Jigoku.
2: Én mindig így hivatkozom erre a filmre. Szóval engem számomra Ábrahám történetét hozta be, hogy akkor most feláldozza a fiát, vagy sem. Oh. De még akár...
0: Aztán kiderül, hogy ez valaki másnak a fia, és akkor egy újabb erkölcsifről jön.
2: Milyen érdekes, tényleg meg kéne csinálni ennek a filmnek is a második részét, egyébként igen. Megcsinálták.
0: Nem
2: meg is próbálták.
0: Nyomulott, hanem...
2: Igen. És így tényleg összekeverve Ábrahámmal, meg a Macbeth kedvenc darabom, most amit meg is el is készített Kuroszava, ott is vannak ilyen dilemmák.
1: Véres trón.
0: De most viccen kívül azért az nekem nagyon megrázó jelenet volt, amikor megtudjuk, hogy elrabolják a fiát, iszonyúan izgulunk, ez borzalmas, és erre simán hazajön a fia. Akkor megnyugszunk, tehát tulajdonképpen vége van a filmnek.
2: De sokszor érezzük ezt. És én ezért mondtam, hogy sok részben
0: áll. És következő jelenet, hogy kiderül, hogy a sofőr fiát raboltak. És ez nagyon megrázó, mert innentől ez nem
1: hát
0: ugyanaz
1: innentől
0: a...
1: Innentől indul az erkölcsi vívódás kvázi.
0: Ez nem ugyanaz a történet akkor, tehát ha az én fiam helyet rabolják el, akkor is ki akarom fizetni ezt a váltságdíjat.
2: Ha még ennyire... Mondjad.
1: Ja, és pont erre szeretnék csatlakozni, hogy ha már megint a stilisztikáról beszélhessek, ugye az első részletben, ebben az első egy órában nagyon látszik a dinamika és a gazdasági és a osztálykülönbségek. Hogy amikor megjelenik a sofőr, hogy elrabolták a fiát, ő mindig a legkevesebb részt veszi fel a térből, és mint egy ilyen kis folt ott a háttérben áll, vagy
2: sőt,
1: Gondó alatt helyezkedik el, vagy éppen lehajol és könyörög
2: neki. Sőt, még olyan jelenet is van, hogy a beszél a sofőr, igen. És a kamera így ott hagyja.
1: Igen.
2: Szóval,
1: hogy igen, illetlen ez a kamera. És mindig gondolt követi. Illetve a film elején, amikor kiderül, hogy neki kell döntenie, hogy most akkor kifizeti a váltságdíjat.
2: Nekem jó volt a kedvencem pedig a sofőr.
1: Igen, ott a háttérben. Igen. És amikor a gondó megtudja ezt, hogy most vagy az üzletét veszíti el, vagy mondjuk segít a sofőrjének, akkor mindig a kép színére próbál valahogy menni, mintha ebből ki akarna bújni.
2: De jó, nem tudom, megmaradt-e bennetek, mennyire igen. Figyeltetek, amikor figyeltünk. Néztétek a filmet. Na, akkor viszont válaszolni kell, Szabi, amikor a gyerekek lövöldöznek serifeset, és akkor úgy döntenek, hogy az egyik akkor bűnöző lesz, és az apuka, a cipőgyáros mit javasol, mit mond jó tanácsként, ugye azt mondja, hogy akkor ne fuss, te vagy a bűnöző, akkor ne fuss, rejtőzzel, és támadj lesből. Egy férfi támad, vagy őt támadják, ezzel mi is azonosulunk, mi is nevelési elvek szerint nőttünk fel, mi is így élünk, de az emberrabló is, ő is elrejtőzött, és lesből támad, tehát ebből a gyerekből akár egy emberrabló is lehetne ennek alapján.
0: Akárki meglássa.
2: Igen.
0: A gondó neve az magyarul többet jelent, mint japánul, tehát a gond és a gondolat alapszavak vannak, meg a gondoskodás is benne.
2: Jó, hát a Kuroszava nem vett, ezt a nevet választott, a magyar nyelvnek a rajongója.
0: Igen.
2: És akkor olyan érdekes, hogy a gondolataiból, vagy mondjál már valami anyagit, ami a gond szóból származik. Szóval, hogy itt van ez a nagyon-nagyon sok mindennye, és akkor egyszer csak, szóval, hogy egy kabzsi ember lesz, mert hogy, vagy kabzsi ember, kiderül, hogy mindenét eladta, hogy mindent, vagy még annál is többet megszerezzen. De mi az ő fő
0: bűne? De Jézus is ezt tanács.
2: Ja, tényleg. Minden és mindent egy lapra rakott rá. Ezzel mi is időnként szoktunk szembesülni, amikor mi meg a tekercses tekintetre tettük az egész életünket.
0: És vagy nem magyarunkat.
2: Így van.
0: Igen.
1: Gondolnak a karakter egy nagyon individualista karakter, aki már a film elején a saját útját járja, és szerintem ezzel valamilyen szinten párhuzamba hozzák egyébként az emberrablóval, Yamazakival, aki szintén egy ilyen, hát mondjuk egy kicsit kivetett, de ő is egy individualista karakter.
2: Tök jó, és az érzelmeiben is. Ugye először a főhősünkben a féltés lenne, de aztán utána egyből azt mondja, amikor kiderül, hogy ez nem az ő fia, hogy hívd a rendőrséget, szóval, hogy a bosszú megjelenik igen. Az ő érzelmi csomagjában is.
1: Igen.
0: Ne csak a bűneit emeljük ki, tehát ő egy vállalkozó, a följutott a csúcsra, azt gondolom, igen. Hogy ő új gazdag, tehát nem menő háttérből érkezik, jól dolgozik, és a vállalatában éppen együtt Japánnak a hirtelen meggazdagodásával, igen. Ugye 63-as a film, tehát is az 50-es igen. Évek erről szólt.
2: Japán nagy, tigris.
0: Nagy dolgokat kell eldönteni a vállalatban, és akkor különböző ilyen üzletfilozófiai érveket hallunk.
2: És ő rokonzembes ezekben a vitákban, igen. Tehát ő egy etikus kapitalistának tűnik.
0: Igen, inkább minőségi dolgokat akar igen, gyártani, inkább egyéni dolgokat, és nem a tömegtermelés, olcsóság és hát ilyen
1: minőségre
0: gagyi.
1: Fókuszált.
2: De aztán elég hamar szembesülünk, vagy leesik nekünk, hogy ez egyszerre van egy elképesztő felemelkedés, nem sokkal vagyunk a második világháború vége óta, és talán a gyerekeknek a játéka az erre is utal, hogy ez a militarizmus, ez azért itt-ott megvan még. Aha. Másrészt igen. Meg
1: hát
2: a Kuroszava...
1: Hát meg a poszt-amerikai látványok
2: érdekes,
1: azért
2: az ellenséges, a Hiroshimát megsemmisítő amerikaiaknak a hősi ruhájába bújik igen. Az egyik gyerek.
1: Meg a tévé is azért az is azért poszt...
2: És a másik pedig, hogy azért a Kuroszava sokszor foglalkozik a polgárháború korával, amikor semmi sem biztos, és bizonyos értelemben olyan, mintha ez is egy polgárháborús kor lenne, amikor nincsen semmi biztos pont, csak mi azt hittük. Tehát, hogy...
1: Hát meg olyan szempontból se biztos szerintem, hogy a időzéles kosztüm és filmjeiben, ott mindig volt a Bushido kódex, ami valamilyen szinten adott egy ilyen erkölcsi zsinórmértéket, és ebben a filmben nincs?
0: Hol van a kódex ebben a filmben?
2: És visszatérve egyébként, mert ezt nézzük meg, hogy ez azért valamilyen módon a munkamorában szerintem azért, legalábbis az, ő szerintem képviseli kétszer is, De hogy az emberrabló az nem csak a pénzt akarja, hanem őt is szeretné megalázni.
1: Hát igazából nem tudjuk, mit akar, mert sosem mondja el. Valószínűleg nem a pénz, hanem az, hogy csak... gyűlölte, ahogy nézte a hideg és a forró szobájából azt a mennyet ott fent.
0: Elmondja, mondta, hát az elmondta, elmondja igen. A gyűlöletét.
1: Igen.
0: Nyilván a pénzt is akarja, és bosszút is akar állni.
2: És ami még eszünkbe juthat, amikor felvetjük a kérdést, hogy bűnös-e gondó, bármennyire is, akkor az áldozathibáztatás, nem?
1: Uh-huh.
2: Most ez egy nagyon divatos szlogen, és én időnként hülyét kapok ettől, mert elég sok mindent...
0: Mert
2: sok beszélgetést akkor le lehet ezzel zárni, igen. Hogy áldozathibáztatás.
0: Jó, hát nem a posztmodernkor az jó ebben a rövidre zárásában, te rasszista vagy, tehát akkor kész.
2: Igen, igen, igen.
0: Ezek a
2: megbélyegzések. És itt van egy nagyon érdekes gondolat, amit a rendőr, a nyomozó mond el, amikor próbálják felfejteni, hogy ki lehet a tettes, és elhangzik, hogy az emberrabló lehet, hogy intelligens, de nem racionális. Mm-hmm. És ez nekem megint felidézte ezt a háborús Japánt, mm-hmm. mondjuk.
0: A regénynek a vége más, mint a filmé. Néhány helyen megváltoztatták. Ez a gazdasági részről jut eszembe. Tehát a regénynek a végén egyrészt ő maga kapja el, gondókirály kapja el a bűnözőt, másrészt pedig épp, hogy akkor sikerül a pénzét visszakapni, és épp, hogy vissza tudja vásárolni a vállalatát, és boldogan él, amíg meg nem halt. Tehát egy meseszerű vége van a krimnek. Na most ez megváltozott Kuraszavánál, és mennyire előnyére változott. Itt már késő. Tehát itt a pénzzel már nem tudja visszavásárolni a vállalatot, őt kiebrudalták tulajdonképpen a saját vállalatából, ezért egy másik konkurens vállalatnál dolgozik, ahol viszont a saját elvei érvényesülhetnek, kevesebbet keres, viszont tényleg eredeti és időtálló cipőket tud gyártani.
2: Most az még fontos, hogy van egy pillanat a filmben, relatív az elején, kb. Amikor lezuhanyzik, és akkor van, hogy átáll a jó oldalra a főhősünk, és gyakorlatilag belőle egy hős lesz onnantól kezdve, uh-huh. hogy a váltságdíjat a szolgájának a gyerekére az egész életével úgymond feláldozná, vagy az egzisztenciájával ezt a gyermeket.
0: Én azért azon szoktam gondolkodni ezeknél az erkölcsi döntéseknél, hogy persze szólnak érvek emellett, és szólnak amellett, de azon gondolkodjék az ember, hogy egy hét múlva, egy év múlva, 10 év múlva tud-e a tükörbe nézni, ha ezt döntötte, igen. És ha az döntötte. És igazából, most nagyon sarkítva fogalmazok, de hogy így akkor nincsen dilemma, tehát ha hagytad kipurcanni a sofőr gyerekét, mint olyan kibelezik, meg a levágott fejét megtalálják, és kész, akkor soha többet nem tudod magad integráns erkölcsi
1: és személyként erre már, igen, és erre már gondó felesége egyébként Reiko már a film eleje fele mondja neki, hogy a siker nem éri meg, hogy elveszítsd az emberségedet, aki körülbelül az egyetlen női karakter, aki nem hal meg benne és a háttérben van. Ugye Kuroszava mondta, hogy a nők nem az ő területe, de már ott valamilyen szinten viszi előre azért a férjét. Hogy
2: és mondanánk, hogy amikor a Szabi te ezt mondod, azt mondom, hogy könnyű neked, de amikor a nő mondja ezt, akkor már nem annyira, mert igen. Ott tényleg egy a nőnél azért ott lenne az, hogy azért mégiscsak ez a mi közös egzisztenciánk, ami erre rá fog most menni. Tehát, hogy így külsőleg ezt nem feltétlen.
0: De szerintem nem csak erkölcsi lényként nem tudja soha többé értelmezni magát, ha veszni hagyta a gyereket, hanem semmit nem tud élvezni. Tehát a vagyonát se tudja élvezni, meg az életet se tudja élvezni. Tehát onnantól ez egy borzalmas, és akár diatos szóval transgenerációs trauma nemzedékeken átívelő megrázkódtatás is kerekedhetik ebből. Hagytam veszni egy gyereket, akit megmenthettem volna.
2: És az 55. percben hirtelen vágással már egy vonaton ülünk. Ez engem nagyon-nagyon meglepett. Vonaton. És ott általában a statiszták direkt ilyen gazdag emberekből verbuválták, hogy elhiggyük, hogy ez egy nem akármilyen hely, Super nem akármilyen express. Emberekkel.
0: Egészen
1: 9 kamerával vették fel ezt még
0: felvétel,
1: hozzá.
0: Így van. Egyszer lehetett fölvenni, igen. Tehát pénz is, de nem csak pénz, hanem minden együttállás egyszer adódott erre.
2: És relatíve kevés információt tudunk mi is, vagy mi még kevesebbet, ugye telefonon hívják, és akkor egy pár perc múlva már ott vagyunk a hídon, ahol kidobja a bőröndöt, az egzisztenciáját, és akkor mi meg ránézünk az órára, hogy még van másfél óra a filmből, mi fog még ezután következni? És lesz még itt valami?
0: Akkor ez zseniális egy filmtől, hogyha eddig ezért izgultunk 55 percig, hogy tud rajta fordítani, és elkezdünk valami másért izgulni, hiszen az elkövetőt még nem kapták el, újra van miért izgulni, és megint teljesen más az erkölcsi tét.
2: És még az M, Fritz Langnak az M egy város keresi a gyilkos című filmjében, ott kiábrándulunk az egész német társadalomból, már előrevetítjük, hogy itt nem sokára egy furcsa bajszú ember hatalomra fog jutni, és minden teljesen következik ebből.
0: Poirot?
2: Igen. Itt a második világháború után pár évvel, vagy évtizeddel, meg pont, hogy megszeretjük ezeket a japán embereket, kezdve a szintén fullasztó melegben ülő nyomozókat, és akkor nagyon emberiek, nagyon meg akarják oldani a problémát, és akkor, ami egy érdekesség, hogy a nyomozók által elképzelt ilyen visszatekintéseket, flashbackeket látunk. Ez például bravúros.
1: Hirtelen vágásokkal még hozzá.
2: És szokták mondani, hogy ez a későbbi krimi műfajnak egy nagy előmozdítója ez a film, és ennek ezen jelenetei.
0: Az M egy városkeresi egy gyilkos filmet azért emlegetted, Gyula, mert ott is ülünk benne a nyomozókkal egy teremben, és próbáljuk végig gondolni, nézzük a térképet, nyomozati anyagok érkeznek, újságokat mozgósítanak, és hasonlóképpen itt is, ezt ilyen proceduralnek hívják ezt a műfajt, tehát egy nyomozati dráma, és akkor egy ilyen 20-25-30 perc ebből kapunk. Nagyon modern egyébként.
2: Nagy óriási térképpel.
0: A kézírás profilozást, meg a háttérhangok kielemzését,
2: telefonbeszélgetésekben. Kis előadásokat tartanak, és elkezdünk szűkíteni, és akkor van ott telefonfülke, meg gyerekrajz, meg akkor abból Fuji, meg a tenger, aztán megvan az autó, bankjegyek, itt a rossz akarókat próbálják meg becserkészni, lásd cipőgyári riválisok, és akkor nagyon érdekes az a mondat, hogy idáig majdnem megoldhatatlannak tűnt, de megtaláltuk azt a majdnemet.
0: Ahogy Emma is emlegette, ez egy füst. Eszünkbe juthat a Schindler listája, ahol egy piros kabátkának van fontos szerepe először, és aztán sajnálatos másik helyzetben újra látjuk. Itt is egy tulajdonképpen fekete-fehér filmben rózsaszín füst száll föl a város.
1: Ez a fordulópont igazából a filmben, amikor a fenti világ lakói végre észreveszik, hogy alattuk zajlik egy élet. És ekkor van az, amikor mondják, hogy onnan lentről, ha valakinek van tápcsőve, akkor téged figyelhetnek. És gyorsan asztal alá buknak, és akkor realizálják, hogy...
2: Lin Yutang, a kínai szerző, aki az ázsiai, az amerikai, meg az európai világnézetet hasonlítja össze több művében, fölveti, hogy mit választana egy nyugati ember, és mit választana egy ázsiai ember, hogyha ott van egy lakótelep, tipikus budaörs, budaörsi lakótelep, és onnan nézed a gyönyörű budaörsi hegyeket, vagy a budaörsi hegyekből nézel fentről
0: a
2: lefelé
0: a gyönyörű budaörsi
2: lakótelepet. Melyiket választanád? Ugye azt mondja, hogy a nyugati ember nyilván a hegyről nézné a lakótelepet, az ázsiai, legalábbis kínai ember meg lentről a ronda lakótelepről nézné a hegyeket. Elgondolkodtató.
0: Mi itt Kelet-Európában pedig a ronda lakásból nézzük a ronda a szomszédházat.
2: Na!
0: Hogy mondhattam ilyet, úgy szégyellem magam, különösen, hogy én a Budai várban lakom.
2: És hát igen, és onnan nézed a ronda Pestet. Na, és a filmnek sok jelentősége van, hogy miért tekintjük ennyire komoly alkotásnak. Már beszéltünk itt a címnek a jelentéseiről. Aztán beszéltünk erről az erkölcsi dilemmáról, beszéltünk a szerkezetéről. Egyébként ahhoz tegyük hozzá, hogy úgy növeli húzza, rántja a feszültséget, hogy nincs az elején legalábbis lövöldözés, üldözés. Az első 3-4 órában, vagy majdnem 1 órában, és mégis bennmaradunk a filmben.
0: De a kisgyerekek közül egyik rá.
2: Ja, tényleg azért az odavágott bennünket. Aztán nagyon érdekes a széles vásznú formátumnak a használata. Aztán beszéltünk a rendőrségi munkának realista ábrázolásáról. Hát mindent elmondtunk. Ja, igen, tényleg. Hát itt van a Toshiro Mifunének a játéka.
0: Szerelmesek lettünk, igen, mindig. Színész király, tehát a japán Latinovics. Itt is ugye a magyarság iránti tisztelete látszik Kuroszavának.
1: Hogy... Szégyelve mondom, hogy neki csak 17 filmét láttam.
0: Na most kétszer a modernitásban is földolgozzák ezt a történetet.
2: Van, Ázsiában az egyiket.
1: Igen.
0: Igen, nem tudom, melyikre gondolsz, de a körbezárul Steven Soderbergh 2023, meg a Highest to Lowest, Spike Lee 2025. A harmadik az
2: én
0: mi
2: nem,
0: az
2: élősködők? Én a Parazitán
1: az élősködők, igen. Gondoltam. Hát ott is ugyanúgy megvan a fenti
0: lenti. Bong Joon-ho filmje. És beleavatkoznak a lentiek a magas helyre.
2: Uh-huh. Nem tudom, ti hogyan tudjátok értékelni, hogy itt minden méltatást elmondtuk a filmről. Roger Ebert miért nem írt róla? Berardinelli miért nem írt róla?
1: Pedig láttam szerintem a Roger Ebertet.
2: Fogadjunk. Akkor felhívjuk a nézőink, hallgatóinknak a... Most meg fogod nézni?
1: Most meg fogom nézni.
2: Tessék, utána nézni, javítsanak engem ki. Én nem találtam Roger Ebert kritikát, legalábbis régen nem volt, amikor én még ennek a filmnek a mániákus nézője voltam. Most megkeresitek mindannyian.
0: Ahhoz Scott Tobias, Jonathan Rosenbaum. Nem, nincsen.
2: Vagy legalábbis eltűnt.
0: Annyira jó film, hogy nem érezte éretnek magát.
2: A kritikus pápa.
0: Van egy furcsa jelenet, erkölcsileg, és ez a heroin túladagolás. Ugyanis arról van szó, hogy becsapják az elkövetőt, hogy túlélték az áldozatai, pedig nem élték túl, és erre ő kipróbálja a túl tiszta heroint, egy prostituáltan, egy random prostituáltan,
2: aki meg is hal,
0: és a rendőrség pedig hát végignézi, ahogy kiszenved a prostituált, mert ez nekik fontos, egyrészt végre, egyrészt jobban tudják kötni, igen, a régi bűncselekményet, meg van egy új bűncselekményük is, tehát őket ez nem nagyon érdekli, hogy itt most keletkezik egy áldozat.
2: De itt egy egyértelmű...
0: Igen, ezt Zévén is majd mond el.
1: Igen,
2: de biztos, ez annál több?
1: Hát a segítségnyújtás elmulasztása.
0: Az biztos.
1: Vagy
2: mi az, hogy én már emberölésnek
1: hát
2: érzem.
1: Hát a segítségnyújtás elmulasztásának a minősített esetben.
2: Jó, elfogadom, te vagy a jogász, vagy ti vagytok a jogászok. Engem az nagyon foglalkoztatott a film nézések közben, hogy mindenhol ennyire gyűlölik a gazdagokat. És hát azért van olyan kultúra, ahol nem annyira, pont Amerikában.
1: Amerikai történetet nézünk?
2: Igen, de hogy Amerikában azért mégiscsak van egy olyan íze, hangulata, hogy azért, ha gazdag vagy, akkor te az amerikai álmot teljesítetted.
1: Ja, mondjuk egy posztkolonista Japánban lehet, hogy annyira nem, nem kolonista, nem poszt-amerikai Japánban.
2: És egyébként ma is van egy olyan áthallás, hogy egy Elon Musk vagy egy Steve Jobs, ő akár világmegváltó, és nekik mindent megbocsátunk, és
1: egyelőre elképesztően... nem változták meg a világot, szóval.
2: De azért egy csomó nagy dolgot már létrehoztak, jó, amikben de... van jó és rossz, de nem, én nem gyűlölöm mondjuk a Muskot, és szerintem te gyűlölöd?
1: Hát én nem arra jó.
0: De ez, okay, ez jó. A film se gyűlöli a gazdagokat. Egyrészt a Toshiro Mifune is, és az Akira Kurosawa is pontosan ugyanilyen felkapaszkodott új gazdag, igen, mint a főhősünk, és ő a főhősünk, aki ráadásul helyes erkölcsi döntéseket hoz. Tehát ebből a filmből nem a gazdagok gyűlölete árad, sőt, még azt is mondanám, hogy meg is védi őket. És az, aki meggyűlöli őket, annak szolgáltat azért valami igazságot, bemutatja, hogy innen lentről a pokolból irítséggel és gyűlölettel nézzük a hegyet, de azért a bűnt tényleg ott lent követi el, ez az egyáltalán nem rokonszenves orvos hallgató.
2: Zárója még a kávinista munkaetika is eszünkbe juthat, meg azért pont Ázsiában is a konfuciánus hagyományban ott van a hierarchiának a tisztelete. A másik még a gazdagság kapcsán eszembe jutott, ez az optimális gazdagság. Hm. Van egy ilyen mondás, hogy olyan gazdag legyél, hogy elmehess nyaralni és sielni, de a családod mellé ne kelljen testőr.
0: Hm. Szóval, hogy... Ezt te találtad ki ezt mondani?
2: Én átvettem, emlékeztem, még a szüleim mondták ezt gyerekkoromban, hogy erre törekedjek, nem? De hogy érdekes, ez a modern polgári etikának meg által van, hogy vagyonpszichológiának az összefonása. Szóval, és itt meg már nem ez történik, mert hogy ők ezáltal, hogy ilyen állapotba, státusba kerülnek, ezzel már a saját biztonságuk korlátozódik, vagy kerül veszélybe. Túl magasra kéne építeni ezt a kerítést, hogy a betörőket kizárják, de ezzel saját magukat is börtönbe zárják. Uh-huh.
0: Nekem az is tetszett a zsarolóban, hogy ő nem munkásosztálybeli, tehát borzalmas helyen lakik, ott lenn, de ő orvosta hallgató. Igen. Másrészt ő, hát elhangzott ez a racionalitás, irracionalitás, de azért ő ezt nagyon végig gondolja, magát a bűncselekményt is, és ezt különösen a pénz átadásakor látjuk. Igen. Hogy öregem, ezt hogyan találta ki, hogy a vonatnak a ablak résén fog kiférni, és még ezt is végig gondolta, de leginkább azt, hogy ő is kerül egy döntéshelyzet, amikor kiderül, hogy rossz gyereket rabolt uh-huh. el, itt rögtön az is kiderül, hogy a gyerekek fölcserélhetők, tehát kommoditások a fogyasztói társadalomnak, uh-huh. ők is csak a tárgyai, de hogy akkor ő lép egy saklépést, ami teljesen zseniális, tudnék azt, hogy pontosan ugyanazt a válság miatt követeli továbbra is, tehát így, mint egy satúban így fokozza a erkölcsi feszítést, hiszen a gyerekemért természetesen, hogy minden vagyonomat feláldozom, de vajon más gyerek kér, ha egy körre kívül kerülünk, akkor is feláldozom.
2: De te mit csinálnál, vagy te, Emma, mit csinálnál ebben a helyzetben? Én lehet, hogy azért azt mondtam volna, hogy jó, akkor csak ötöd annyi. Én értem, hogy a dráma az gyengébb, de...
0: Ennek nem csak erkölcstana, ennek azért lélektana is van. Van olyan amerikai milliárdos, aki a saját fejért sem fizetett egyetlen egy fillért se, Getsy, vagy valami ilyesmi a neve.
2: Aha.
0: Ja, tehát, hogy, mert ő azt mondta, hogy ha most fizetek, akkor legközelebb is elrabolják, uh-huh. és legközelebb is fizetnem kell érte, és tényleg valami évekig raboskodott a gyereket, de nem ölték meg.
2: Uh-huh. Szép. Nekem még eszembe jut a nagy irodalmi példák közül a rossz fiúról, hát Raskolnikov, aki egy... Ne, neked nem jutott eszembe?
1: Hát szerintem neki kicsit nagyobb erőteljes elképzelése volt ezzel az ember feletti lényel.
2: Na ez fontos, hogy,
1: szerintem
2: hogy
1: nem volt.
2: Nagyon határozott, mind a kettőnek határozott elképzelése van a világról, csak a Raskolnikov akar is kezdeni valamit ezzel a világgal, még ez a csávó, ez, ő csak a bosszú fűt.
1: Igen, ugye? Ő igazából annyi, amikor el is mondta egyszer a filmben, hogy ő télen fázott, nyáron melege volt, és így egyszerűen elkezdte gyűlölni, hogy nézte azt a mennyet ott. A Raskolnikov meg szerintem, jó, meg nagyon szeretem azt a regényt, szóval ott szerintem egy sokkal inkább a saját gondolata irányította, mint a gyűlölete. Uh-huh. Rokő, hogy ott volt az a élősködő hozzáállás, hogy akkor azért
0: neki volt ideológia.
1: Igen, tehát igaz, itt szerintem nincs ideológia. Igen. Itt egyszerűen csak puszt egy gyűlölet van, és irítség.
0: A vég az fontos. Leforgattak egy olyan véget, ahol a nyomozó beszélget uh-huh. a főhőssel, és filozofálgatnak. Ugye a regénynek más a vége, erről már beszéltünk. Amit ide raktak, az egy szembesítés, igen. ami azért fura, tehát ez nem szokás, sőt, talán azt is felhetném, hogy teljesen tilos. A börtönben kivégzés előtt meglátogatja a gondókirály az elkövetőt, és meghallgatja az indokait, és az indokai azok ezek, ez a sóvárgás, ez az irítség, ez a bosszú vágy, ahogyan mindig fölnéz a hegyre. Egyébként a filmben többször is ábrázolóan, ahogy igen. alulról fölnézünk a hegybe, sőt, Gondó akkor ért meg valamit, amikor nem fölülről néz le a városra uh-huh. életében először talán, hanem alulról, bármilyen igen. Na, innét hogy néz ki az ő villája.
2: De van még egy csodálatos dolog egyébként a látványban, nem csak ez a hegy, hanem a Fuji is.
0: Igen.
2: Zárójel.
0: Ez egy tökéletes film minden tekintetben, és azt mondják, hogy egyetlen hiba van benne, az, hogy a Fuji tetején hó van, mert hogy ez egy nyári film.
1: Igen, elvileg,
2: ezt a hülye nyugati ember nem tudja.
1: Igen, és volt is egyszer valami.
2: Ja, pardon.
0: Ez egy nagy jelenet, ahogy ők összevitatkoznak végül is, nem, tehát nem nagyon tud erre a gondó mit felelni, szerintem ő is akkor ért meg valamit, legalábbis ennek az érzelmi hátterét a gyűlöletnek, és aztán beleőrül az a fiatalember, és elrángatják, tehát rokonszenvessé nem válik, csak egy ilyen váddal ér véget a gazdagok ellen a film.
1: És szerintem ezzel az ilyen szembesítéssel valamilyen szinten megvan ez a párhuzam, ahogy így ott marad, így lehúzzák azt a rolót, és ott marad Gondó egyedül is valamilyen szinten, tükröződik is a két képe. És pont ahogy mondtam előtte, hogy ez az individualista vonal, ez a magányos vonal, most ő is magányosan is egyedül maradt ott, hogy vagy nem kapott teljes egészében kimerítő választ, vagy most akkor se nem lett meg a 47%-a, és... ennyi. Két vége lett az egésznek, és magára maradt.
0: Ma úgy hívjuk ezt, egy társadalmi felelősségvállalás. A film átvált arra, hogy nem csak a családomért, vagyonomért vagyok felelős, tehát gyerekem, vagyonom, családom, hanem másokért is felelős vagyok, a sofőrömért, a sofőröm gyerekéért, és talán az egész társadalomért is, és ide futtatja ki, ez egy ilyen ajánlás a Kuroszavánál, hogy akkor, ahogy Gyula is mondta, tehát olyan állást keres, ami a hivatásod, ahol kapitalistaként is meg tudod valósítani magadat, és nem adod el a lelkedet.
2: Kiszámoltam, hogy jenben ez mennyit tesz ki ma.
1: 2000... 1 milliárd forint?
2: 1 milliárd, nekem
1: az. Én is, nekem is az volt, én is visszaszámítottam.
2: Ma ez annyi lenne.
0: Jó, hát annyi azért van otthon.
2: És hát a filmnek a nagy kérdése, hogy mennyit ér egy ember élete. Szabi, neked mennyit ér az életed?
0: 1 milliárd forintot. Mennyi is pokol? Akira Kuroszava, 1963. Ez volt a Tekercs és tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
1: Én Bakos Emma.
2: Én pedig Szőnyi László Gyula.

0: És most. Szakértőnk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Köszöntelek, Feri, újra itt a stúdióban.
2: Köszönöm a kedves hallgatókat!
1: Már kétszer megígértük a hallgatóknak, hogy a tanulási stílusokról fogunk beszélni, úgyhogy ma ez lesz a témánk. Egy olyan érdekes gondolatot mondtál egy pár rovattal ezelőtt, hogy ha egy gyermek vagy egy fiatal nem örömmel tanul, az lehet, hogy azért van, mert nem találta meg a saját stílusát a tanulásban. Mit értünk ez alatt, hogy van vagy lehet saját stílusunk, amit ha megtalálunk tanulási stílusra gondolsz, akkor örömmel fogunk tanulni?
2: Azokat az egyéni adottságokat, vonásokat, ahogy az információt megszerezzük, és az információt feldolgozzuk, és az információt előhívjuk, azt nevezzük tanulási stílusnak. Hogyan észlelem az információt? Már ez egy érdekes dolog, hogy direktben gondolkodok, tehát például a kedves rádióhallgató csak arra gondoljon, hogy utaznak a férfeleség mondjuk az autóval, és azt mondja, nézd, ott mi van, és a férje elfordítja a fejét. Pedig csak a feleség csak az arra kíváncsi, hogy meséli, hogy ott mit lát épp a plakáton, de a félnek meg kell róla győződni, hogy miért mi van. Tehát, hogy vannak, akik konkrét észlelünk dolgokat, látásunkon keresztül, a hallásunkon keresztül, tapintásunkon keresztül, vagy akár a különböző érzékszerveinken keresztül. Hát a tanulási folyamatban részt vesz akár az étkezésünk, az is egy tanulási folyamat, hogy megtanuljuk, hogy mit szeretünk, mit nem. Vagy a mozgásunk részt vesz valamit a tanulási folyamatban. És ugyanígy az ismeretnek a megértésében és az ismeret feldolgozásában, valamint az ismeret visszaadásában is óriási szerepe van a tanulásunknak. Hogyan tanulunk, míg az azonos körülmények között lévő gyerekek, mondjuk képzeljünk el egy ikerpárt, lehet, hogy az egyiknek az asztala egy ilyen teljesen rendezett, és minden élére van állítva, a másiknak meg egy ilyen halomkupac könyv van, vagy jegyzet az asztalán.
1: És lehet, hogy az utóbbi tanul jobban és eredményesebben.
2: Szerinted, Andi, én melyik vagyok?
1: Nem tudom. Hát most, hogy elnézem így a könyveket előtted, rendes vagy?
2: Nem vagyok rendes.
1: Nem vagy rendes.
2: Nekem nem megy a rendezettség, hanem én szétszórok dolgokat feleségemnek nagy bánatára, tehát akivel 25 éve vagyunk házasok, és amikor meg elpakolja a könyveimet, akkor biztos, hogy nem találom azt, amit végre megtaláltam. És mondjuk 3 napig keresel egy idézetet, vagy 3 napig keresel egy gondolatot, és utána megvan, néha be is jelölöm, vagy teszek bele ilyen posztitot, vagy bármit, és ő meg elrakja a könyveimet, annak nem szoktam örülni.
1: Akinek az íróasztalán rumli van, azt szoktam mondani, hogy én pontosan
2: tudom,
1: hogy abban a rumliban hol van az a cetlino, de gondolom nem ettől függ, hogy tehát nem csak ezt értjük az alatt, hogy
2: igen, de
1: milyen tanulási stílusok.
2: Például, hogyha nincs rend az íróasztalán, akkor annyira elfoglalja azt, hogy mindent megfelelően rendeznem kell az íróasztalon, hogy addig el sem tud kezdeni tanulni. Tehát, hogy vannak olyan dolgok, ami a tanulástól elvonják a figyelmünket. Valaki meg csak úgy tud tanulni, hogy mondjuk zenét hallgat közben. És azt mondja a szülő, hogy hát ez a gyerek, ez állandóan zenét hallgat, ez nem is tanul. De egy auditív tanulási stílusra, ami a hallás mint preferencia tanulási stílusra, nagyon is ez jellemző, hogy hallanom kell az információt. Hallanom kell újra és újra. A vizuálisnak látnia kell, annak le kell rajzolni. Egy vizuális tanulási stílussal rendelkező, az színes papírokat használ, az csomagoló papíron, az gondolattérképet rajzol, az megpróbálja a leágazásokat megtalálni. Van olyan is, aki pedig úgy tanul, hogy neki aktívan benne kell lenni a tanulási folyamatban, a testével, tehát mozgásával. Hallottam ilyet, hogy az egyik gyerek a történelmet úgy tanulta, hogy ment a lépcsőn, és így járt egyik lépcsőfokról a másikra, és akkor mondta, hogy 1492 Mátyás halála, és akkor mondta a következő.
1: És ő így memorizált.
2: És így memorizált. És a tanár csak annyit vett észre, hogy dolgozat írás közben így jár a
1: trappog.
2: Lába. Trappog. És kérdezte, hogy, mit csinálsz, miért csináld ezt? És mondta a tanárnak a gyerek, hogy keresem, hogy melyik lépcsőn van az évszám. És nem tudtak mivel mit kezdeni, hogy ő most hogy tanul. A másik, valaki sokkal inkább asszociatívan tanul, kitalál valamit hozzá. Saját lányom mondta már többször, megpróbálom egy 6 éves gyereknek elmagyarázni azt a tananyagot, amit tanulok. Mert minél jobban lehet tudom egyszerűsíteni a bonyolult dolgokat, hogy egy 6 évesnek hogyan magyaráznám el, annál jobban rögzül bennem. Ez az asszociatív tanulás, tehát akinek különböző képzelettársítási tanulás van. Amikor a 3. osztályos voltam általános iskolában, volt egy tanárom, aki mindig azt mondta, hogy apropó, erről mi jut eszedbe. Semmit nem tudtunk akkor még így pedagógiailag asszociatív tanulásról, ez a tanárnő ezt alkalmazta. Azt mondta, hogy hóvirág. Apropó, mi jut erről eszedbe? És valakinek az jutott eszedbe, hogy hóvirág van a kertjébe, van, aki azt, hogy hóvirág a nagymama legkedvesebb virág, van, aki azt, hogy a hóvirágot szereti rajzolni. De ugyanaz a dolog más-mást juttatott eszünkbe, és azért mondtam azt, hogy ha a tanár csak egy síkúan, csak vizuálisaknak ad információt, mondjuk csak kivetít, akkor az, aki például interpersonális tanuló, tehát társas tanulásban vesz részt, hogy neki el kell magyaráznia valakivel azt, amit megértett, föl kell dolgoznia, ők például nagyon szeretik az ilyen tanulók a csoportmunkát, és ő úgy fogja megérteni. Én hajlok, most vagyok arra, hogy ilyen interpersonális tanuló legyek, tehát, hogy másokkal együtt tudok legjobban vizsgára készülni. Feleségemet nagyon is bosszantotta, mert volt olyan, hogy az autóval mentünk csak le, közben ő olvasta nekem a tételt, meg magyarázta, én meg bementem, és levizsgáztam 5-ösre. És azt mondja, nekem ezt meg ki kell jegyzetelnem, meg kell értenem, összefüggéseket, gondolatokat, te meg csak így bemész, és ilyen könnyen vizsgázol. De nekem segített az, hogy ő elmagyarázta, és úgy rögzítette. Vannak az intrapersonális tanulók, azok pedig egyedül tudnak tanulni, néma csöndben, se zene, semmi nem szólhat, és neki magába kell szívnia a tudást. Ilyenek például nagyon szeretnek naplót írni. Kifejezik az érzelmeiket, a gondolatvilágukat. A művészek hajlamosak erre az intrapersonális tanulásra, hogy nekem ott belül kell először megszületni a zenének. Vagy Michelangelo-t kérdezték, hogy faragsz ki ilyen gyönyörű szobrokat. És azt mondja, nem faragok én szobrokat. Benne van az angyal, én csak kiszabadítom. Tehát, hogy ők bele látnak dolgokat, ez az intuitív típusú tervezés, ez sokat jelent. És ma az oktatás nagyon sokszor egysíkú, illetve minél kreatívabb egy gyerek, ahány évet megy előre az iskolába, annál jobban kijöjjük belőle a kreativitást. Emlékszek rá, hogy a lányomnak volt egy olyan feladata, hogy rajzoljon egy tulipánt. És nem pirosra és nem sárgára rajzolta, hanem ilyen cirkásra. És azt mondta a tanárnő, lányom, döntsd el, piros vagy sárga a tulipán? Erre azt mondta a lányom, hogy hát nálunk ilyen van a kertben. És fogta és elhozta, és azt mondta, hogy ez van. És mi nagyon szeretnénk pirosat, meg sárgát rajzoltatni a gyerekekkel, ahelyett, hogy megengednénk, hogy a kreativitását kifejezze. Az önbizalom növelde programunkban gyakran kapok olyan megoldásokat is, ami eddig még nekem sem jutott eszembe. Önbizalom sprét, vagy önbizalom gerjesztők munkacsoportot hoznak létre, vagy magabiztosság applikációt az egyik diák, és akkor azt mondom, hogy váó, én is tanulok tőlük.
1: Ez nagyon érdekes, az önbizalom nevelde, ezt is ki kell, hogy vesézzük majd az egyik kis rovatunkban, de visszatérve, és akkor így befejezve a mai gondolatokat, mit tudsz javasolni a gyerekeknek, a fiataloknak, hogyan tudják megtalálni, hogyan találjanak rá az ő tanulási stílusukra. Rendkívül jó volt ez a sokféle, amit felsoroltál, és tényleg már mindegyikkel találkoztam én is annak idején valóban. Talán el is tudnám mondani, és most így össze tudnám tenni, hogy nekem mondjuk melyik a tanulási stílusom. Mit tudsz nekik javasolni? Próbálják ki mindegyiket?
2: Próbálkozzanak. A másik, hogy valamire rájön arra, hogy fú, nekem így megy, akkor az próbálja megtartani. Azt szoktam mondani, hogy mi nagyon sokszor IQ-ra mérünk csak. Milyen az intelligencia hányadosod? De elfeledkezünk, hogy van egy EQ, egy érzelmi intelligencia, van egy belső intelligencia, hogy én magammal mennyire vagyok békességben. Vannak olyanok is, akik használják azt is, hogy van egy térbeli intelligenciánk, mint térlátás, amit a mérnökök használnak, meg a tervezők, hogy látják azt is, ami nincs. Tőlem sokszor megkérdezte a műszaki rajz tanárom, hogy mit látok, hát semmit. Na, nekem nem volt ez meg, de a fiamnak meg megvan. Van, akinek a mozgásos intelligenciája nagyon erős, tehát ő mozgásában tudja kifejezni, gondoljunk egy táncművészre, balettművészre, neki mennyire fontos. Van, aki a nyelvi intelligenciája nagyon erős, tehát hogy verbálisan nagyon ki tudja magát fejezni. És vannak, akinek meg az empatikus készsége, a szociális intelligenciája nagyon erős, hogy együtt tud érezni másokkal. Harmadik osztályos volt a lányom, és megkérdezte a tanárné, hogy mindenki mutatkozzon be, és mondjon valamit, ami rá nagyon jellemző. És azt mondta a lányom, hogy Teodorának hívnak, és nagyon erős a szociális érzékenységem. És erre harmadik osztályosként ezt a kifejezést használta, szülőktől ilyet is hallott, nem csak a piroska és a farkast, és mondta talánlő, hogy hát Teodora sem tudja, hogy mi az a szociális érzékenység. Erre azt mondta Teodora, azt is mondhatnám, hogy az átlagnál jobban tudom az empatikus készségemet kifejezni. Tehát, de ez harmadik osztályban is, azóta sok ilyen helyzet volt, hogy néztük a Jégvarázs cím, nem a Jégvarázs, hanem a Jégkorszak, igen, tehát a Jégkorszakot, és akkor nézzük a Jégkorszakot, talán harmadik vagy negyedik rész, amikor a kisbaba elveszik, és meg kell találni a szülőt, és akkor mondja a lányom, hogy apa, talán megkérdezi, hogy miről szól ez a kis rajzfilm, és azt mondja a lányom, hogy azt is mondhatnánk, hogy a családban lévő akcidentális krízis miatt egy gyermekelhelyezési kérdés merül föl, hogy hova tegyék a gyermeket, és megtalálni a megfelelő nevelőszülőt. Pont épp gyermekvédelmi témában tanult a feleségem. Hány tehát, hogy amikor itt tanulunk, akkor észre se veszük, hogy mennyit tanítjuk, igen, a gyerekeinket. A tanulási stílusokban én azt mondanám, hogy a legfontosabb az, hogy legyünk jó példa a gyerekek előtt, mutassuk meg, hogy mi szeretünk tanulni. Ennél jobb példa nem lehet a szülő részéről.
1: A legjobb végszó. Köszönöm szépen, és a jó sztorit is a végére.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Bartók Béla újratemetésének évfordulója. A világhírű magyar zeneszerző, zongora, művész, népdalgyűjtő Bartók Béla 1940-ben távozott Magyarországról. Útjának végcélja az Amerikai Egyesült Államok, oka a nácizmus európai térhódítása volt. A világháborút követően tervezett ugyan hazatérni, de látva a másik totalitárius diktatúra, a kommunizmus erőszakos előretörését, Amerikában maradt, ahol nem sokkal később, 1945. szeptember 26-án hunyt el. Magyarországi újratemetése már az 1960-as években felmerült, de végül csak 1988. július 5-én valósult meg. Szívhangok. Elkezdődött a bodrogi zenetábor. A bodrogi zenetábor idén is nagyszerű lehetőséget kínál a muzsikálásra és a lelki növekedésre. Tegnaptól július 5-től 12-éig a Szívhangok motto üzenetét bontják ki a reggeli és esti áhítatokon, valamint a csoportos beszélgetésekben. A zenei hangsúly a közös éneklésen és a társas zenélésen van, de lehetőség nyílik egyéni hangszeres foglalkozásokra is. A Bölcsesség kezdete oktatási központban és a kezelésében álló Nádasdi kastélyban nagy szeretettel várják a táborozókat, hogy újra megteljenek a terek jókedvű énekléssel, zenével. A kézműves műhelyek, a játszóterek, a sportpályák, az erdei ösvények is mindazt szolgálják, hogy jól teljen el, épülésükre legyen ez a hét. Szeretettel várnak minden érdeklődőt. Negyed százada a völgyben. A lélegzett református udvar július 24 és augusztus 2-a között várja a Művészetek Völgyének látogatóit Talián Dörögdön. A kulturális és közösségi programokon fesztivál belépővel lehet részt venni, a lelki alkalmak azonban továbbra is minden érdeklődő számára ingyenesek. A részletek a művészetekvölgye.hu oldalon, valamint a református.hu honlapon lesznek elérhetők, a legfrissebb tudnivalókat pedig a lélegzett református udvar közösségi felületein teszik közzé. A kulturális programok és lelki alkalmak mellett a templomudvar a megállás és az elcsendesedés helye is a fesztivál forgatagában. A jubileumi év újdonságai és a református jelenlét jelentősége felől közelítve mutatkozik meg igazán, mi célt szolgál ez a program helyszín a Művészetek Völgyében, vallja Zila Gábor, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetője. Ismerd meg őt és kövesd! Tábort szerveznek az Esztergom Budapesti Főegyházmegye fiataljai számára. Mindnyájan egy szívvel, mottóval szervez tábort az Esztergom Budapesti Főegyházmegye augusztus 11-e és 15-e között Bodajkon, amelyre a 8. osztályostól az idén érettségiző korosztályig várják a résztvevőket. Az ötnapos tábor különleges a maga nemében, úgy a tematikáját, mint a programokat, az előadókat és a szervezőket tekintve is. 3 altáborra osztják majd a résztvevőket, ezáltal mindenki a saját korosztályának megfelelően tud majd kapcsolódni a programokhoz, beszélgetésekhez. Az altáboroknak külön papjuk és egy szerzetesük lesz, akik rendelkezésre állnak, ha egy táborozó mélyebb beszélgetésre vágyna. Az időjárásról. Éljük a szép nyarat! Ma hétfőn felhős, enyhén napos idő várható. Néhol zápor előfordulhat. A szél élénkülhet, és már 27-32 fokunk van. Kedden is több órára kisüt a nap, elszórtan esők is eshetnek, az

0: Északi szél élénk lesz, és 27-34 fokra nő a csúcshőmérséklet.
1: Híreinket hallották.

100 kérdés Jézus Krisztusról. Ki volt Jézus Krisztus? Létezette egyáltalán, és járt-e itt a világon, és miért ígérte meg, hogy ha eljön a teljes váltság ideje, másodszor is el fog jönni? Mit tudhatunk Jézusról a Biblián kívüli forrásokból és magából a Bibliából? Erről szól ez a sorozat.

Száz kérdés Jézusról. Mi a szelídség? Jézus Krisztus a boldog mondások sorozatában törvényszerűségeket fedett fel. Az első törvényszerűség, hogy büszke, önelégült emberi magatartással soha nem jön el a boldogság. Az önhit, dőfös, magát dicsérgető ember soha nem élhet boldog emberi életet. De aki beismeri gyengeségét, beismeri nem annyira fizikai, testi gyengeségét, mint azt a lelki gyengeséget, hogy vannak jó vágyaim, céljaim, terveim, és mégsem tudom megvalósítani őket saját magam erejéből, külső segítségre van szükségem. Aki ezt felismeri, az lép a boldogság útjára. És aki látja ezek után, a boldogság útján előre haladva, mindjárt a következő lépésnél, hogy a gyengeség után kell egészen konkrétan annak felismerése, hogy milyen hibákat követünk el, és ezeket néven kell nevezni, és ezekhez erőt kell nyernünk, hogy legyőzzük őket, mert hibák, bűnök, és ezek társaságában megint nincs boldogság. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak, így szól a második boldog mondás. A gyengeség után tehát a megbánás. És vajon ezek után mi következhet? Az igaz megbánás után mi következik? Aki igazán szánni, bánni tudja a bűneit, a vétkeit, annak az életében, és megint csak törvényszerűen, mi kell, hogy kifejlődjék? Ezért szól így a harmadik boldog mondás, boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják majd a földet. A szelídség. Miért jön itt most a szelídség? A lelki szegénység után, az igazi megbánás után, mi indokolja a szelídségnek a szóbahozatalát? Úgy gondolom, hogy Jézus itt most megint egy nagyon nagy emberi törvényszerűségre mutat rá. Mi ez a törvényszerűség? Ez az, hogy ha valaki már látja maga gyengességét, és látja maga hibáit, vétkeit, bűneit, az nem fog lecsapni a mások gyengességére és bűneire. Az nem fogja a kirakatba állítani mások gyenge oldalait. Az nem lesz türelmetlen majd a másik ember iránt. Az az ember nem lesz kárörvendő, nem örül a hamissággal, hanem együtt örül az igazsággal, hogy a szeretet himnusza mondja. Nagyon is törvényszerű tehát itt a szelídségnek az emlegetése. Ha Isten miránk bízta volna azt, hogy fogalmazzuk meg, hogy mi van a boldogság, akkor alig, ha nem mi az első három boldog mondásnak az ellentétét mondtuk volna. Vagyis az, hogy boldogok a gazdagok, boldogok, akiknek mindig jó kedvük van, és boldogok azok, akik rámenősek, akik ki tudják kaparni a gesztenyét, és érdekérvényesítésükben utolérhetetlenek. De Isten nem bízta ránk, hogy mi fogalmazzuk meg, mi a boldogság. Mi úgyis megfogalmazzuk és tesszük ezt, de hát nem ez a helyes. Sőt, végzetesen helytelen, amiben mi látjuk a boldogságot. Isten épp az ellenkezőjét mondja. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják majd a földet. Igen, az első három boldog mondás nagyon-nagyon szorosan kapcsolódik egymáshoz. Én egyszer úgy gondoltam, hogy valami szemléletes hasonlatot is kellene mondani, hogy ne csak fogalmakkal közelítsük meg mások tudatát, és azt a képet hozta elém az Isten lelke, hogy olyan a boldogsághoz vezető út, mint hogyha egy őserdő közepétből indulnánk ki. Szeretnénk otthagyni az őserdőt. Szeretnénk otthagyni az össze-vissza indázó és egymást lefolytó növények hadát, a paraziták sokaságát. Szeretnénk elhagyni a dzsungelt,
az énnek, az önzésnek a dzsungelét. Ha egy lépést teszünk már, akkor ott vár bennünket az igazi sírás, hogy fölsebeznek bennünket a dolgok, és rá kell, hogy jöjjünk arra, hogy a mi lépteink azok, amelyek teszik ezeket a bajokat, de jön aztán a harmadik lépés, és azzal már is az őserdő szélére jutunk, mert az igazi sírás után ott van a szelídség. És a szelídséggel már kiértünk az őserdő szélére, és majd a negyedik boldog mondásban látjuk, hogy mi minden tárulott fel, mi minden sík vidék teszi a hátunk mögött hagyandóvá ezt a dzsungelt, ezt az őserdőt, de most még egy kicsit maradjunk itt az őserdő szélénél. Mi az igazi szelídség? Mert hiszen, mint mindenből, ebből is van hamisítvány. Van hamis szelídség, és van igazi szelídség. A hamis szelídségnek talán más nevet is adhatnánk, nem törődömség, szemtelenség, ráhagyása a dolgoknak. Mert sok ember fásultan, egykedűen él, de ez nem szelíd élet. Azért, mert még nem vágunk vissza másoknak, nem biztos, hogy szelíd életet élünk. A fásultság, az egykedvűség, a nem törődömség, nos, ez csak sokszor formailag mutat hasonlóságot a szelídséggel, lényege szerint nincs sok köze hozzá. De mi az igazi szelídség? Az igazi szelíd ember látja a bajokat. Látja, hogy a másik ember hogy viselkedik. De nem vág vissza. Az igazi szelídség egy tudatos nem visszavágás. Az igazi szelídség az annak a tudatosítása, hogy mindenki tévedhet és vétkezhet, beleértve magunkat is, sokszor magunknál ezt nem vettük észre. De ha én szelíd vagyok a másik emberhez, ez annyit jelent, hogy nagyon is tudatában vagyok a saját korlátaimnak, a saját hibáimnak, először magamra kellene csapnom, hogyha bárkire is csaphatnék. De én sem magamat nem akarom ostorozni, de még kevésbé nem akarom a másik embert ostorozni. Én úgy látom, hogy mindenkinek nagy türelemre van szüksége. Mindenkinek óriási türelemre van szüksége a másik ember iránt. A szelídség tehát nem visszavágás, és valami hallatlan nagy türelem. Itt már kibontakozni látszik a szeretet. Már a harmadik boldog mondásban virágba borulni látjuk a szeretet gazdagon és bőségesen termő fáját. Mert a szeretetre jellemző, hogy szánakozunk, a szeretetre jellemző az, hogy együttérzünk, a szeretetre jellemző azt, hogy vigasztalunk. Egy szóval a szeretetre jellemző azt, hogy a szeretet nem akar visszavágni, nem örül a hamissággal, de együtt örül az igazsággal. A szeretet, amelynek egyik lényeges eleme a szelídség és a türelem, tulajdonképpen a szelídség és türelem rokonértelmű fogalmak, de a szeretettel együtt is rokonértelmű fogalmak. Nagyon közel állnak ezek egymáshoz. A szelíden senki ember nem születik. Minden ember természetében ott van az önzés, ott van az önmaga akaratának nagyon is világos tudata. Először az akarat fejlődik ki és alakul ki az életünkben, és csak azután az értelem és erősödik meg a lelkiismeret. Ez önmagában is egy tragikus kifejlődése az emberi lénynek, hiszen ennek fordítva kellene történnie, de a bűneset után minden a feje tetejére állt. Nem a lelkiismeret szava dönt először, és nem az értelem gondol meg másodszor, és nem az akarat szolgál majd harmadszor, hanem fordítva. Akajom, mondja a kisgyerek. Még ki se tudja mondani magyarul a szót, de ön benne már ott vitézkedik az akarat. Aztán jó, hogyha a meggondolásra el tudjuk vezetni, és a legjobb az, amikor már tulajdon lelkiismeret is jelez, hogy ez nem volt helyes. Tehát az ember nem születik szelídnek. Mindenki vérmesnek születik. Mindenki rendkívüli módon akaratosnak születik. A megtévesztő itt az, hogy mindenkiben
máshol jön ki a szög a zsákból. És ezért az életnek egy nagy hazugsága, és egy óriási igazságtalanság, hogy bizonyos embereket nehéz embereknek nevezünk, vagy rossz természetű embereknek nevezünk, és magunkat, vagy másokat, a barátainkat, vagy bizonyos embereket meg jobb természetű embereknek nevezünk. Ez nem így van. Ez ellen a szóhasználat ellen is harcolni kell. Mindannyian nehéz természettel születünk. A természetétől mindenki csak rosszat várhat. Beleértve a türelmetlenséget, beleértve a heveskedést, a lobbanékonyságot, mindent, ami a türelem és a szelídség ellentéte. Hát akkor hol születik meg az életünkben a szelídség? Hogy tudjuk megragadni azt, hogy egy ember szeliddé vált, és minek hatására vált szeliddé?

mindenki mélyedjen magába. Mindenki nézze végig az életét. Én egyetemista voltam, Budapestre kerültem, a Budaörsi úton laktam egy kollégiumban. Volt egy vietnámi szobatársam, aki az előkészítő, nyelvi előkészítő intézet után került az egyetemre, és hát így a kollégiumba, és levette a Bibliát a polcomról, azt a Bibliát, amit én akkor a 70-es években az evangélikus sajtóosztályon vásároltam be. Egy hely volt Budapesten, ahol 105 forintért, először 95, majd 105 forintért Bibliát lehetett vásárolni. Nem sokat forgattam a Bibliát, csak úgy gondoltam, hogy ez is az általános műveltség része, ez is hozzátartozik a kultúrált ember életéhez. De amikor hazatértem, sokszor a vietnámi szobatársam kezében láttam a Bibliát, ő lapozgatta, ő tette fel az első kérdéseket nekem, hogy mi az, hogy kísértés, mert nem ismerte ezt a magyar szót, ilyen magyar szót nem tanítottak fel a Nemzetközi Előkészítő Intézet, vagy kísértés. Aztán én is lecsitítottam, hogy nem is érdemes vele foglalkozni, mert a modern ember már nem hisz a kísértésben. Milyen érdekesek Isten útjai, Isten egyenesen ír görbe utakon, mondja a portugál közmondás. Valahogy így kezdtem én is közeledni a Bibliához. Egy vietnámi fiú állandó kérdéseinek köszönhetem azt, hogy a Biblia többször lekerült a polcról, és emlékszem, hogy életemben melyik volt az első bibliai könyv, amit személyesen a saját két szememmel elkezdtem olvasni. Ez Jakab levele volt. És Jakab levele első fejezeténél se tartottam, amikor már olvashattam ezt a kijelentést, hogy ember haragja Isten igazságát nem munkálja. Ember haragja Isten igazságát nem munkálja. Legyetek gyorsak a hallásra, késedelmesek a haragra, késedelmesek a szólásra, késedelmesek a haragra. Tanulhattam meg ott Jakab levele első fejezet 19.-20. verseiből ezeket az igéket. Különösen az előbb idézett ige csapott mellbe, vagyis hogy ember haragja Isten igazságát nem munkálja. Szüleim nagyon aranyos emberek voltak, de édesapám azért sokszor elvesztette a türelmét, a négy gyermek nevelésében, fegyelmezésében. Nagyon sokszor nem volt szelíd, bár csak pillanatokra, de azok félelmetesnek látszottak. És én is úgy gondoltam, hogy ha valaki valamit nem ért meg tőlem, akkor lehetek ingerült, akkor beszélhetek türelmetlenül, akkor felemelhetem a hangomat. Nagyon nagy tévedés ez minden embernek, én is osztoztam ebben a közös kollektív emberi tévedésben. És ahogy ezt az igét olvastam, hogy ember haragja Isten igazságát nem munkálja, rögtön villámcsapás szerűen értettem meg, hogy nem jó tanácsadó a dű, az indulatosság, a harag. Mert emberi haraggal Isten igazságukat nem tudunk munkálni. Csodálatos maga ez az ige a megfogalmazása is, mert Isten nem ledorongol bennünket, nem vádol bennünket, jótékonyan figyelmeztet, mint aki számot tart a mi munkálkodásunkra, hogy mi szeretnénk majd az ő művében munkálkodni, csak ezzel együtt nem vehet föl az ő művébe, mert ember haragja Isten igazságát nem munkálja. Akkor kezdtem el először gondolkozni a szelídségről, ami előttem addig nem volt különösebb érték. Én is úgy gondoltam, mint a másik kollektív bölcsesség is súgta, hogy vannak emberek, akik halvérűnek születtek, vannak emberek, akik szelidebb természettel születtek, jó nekik, én nem ilyen vagyok, édesapám se erre tanít. Később értettem meg, hogy senki nem születik szelidnek, és később értettem meg, hogy hogyan lehetünk szelídek. Először is akkor, amikor alapelvileg beláttuk, hogy a harag nem jó, és a szelídség ezerszerte kívánatosabb, mint az indulatosság. Amikor később megértettem Jézusnak, a prófétáknak, egészen Keresztelő Jánosig tartó sorozatukban a figyelmeztető, felkérő szavait, hogy térjetek meg, mert elközelített az Isten országa. Megtérni, ez annyit jelent, hogy Isten gondolkodását átvenni. Megtérni, Istenhez térni a legmélyéig, tehát a gondolkodás szintjéig, hogy eljutni az Isten gondolkodásáig.
és Isten gondolkodásában és cselekvésében is mindig türelmes és szelíd. Ha ez vonzónak látszik előttünk, és nem tartjuk ezt bágyad, bávatag magatartásnak, nem tartjuk ezt gyengességnek, hanem erőnek, akkor kezd kívánatossá válni számunkra a szelídség, akkor kezdünk tudatosan törekedni arra, hogy nem visszavágni, nem visszaszólni, inkább verjenek meg, hagyom, inkább én szenvedem el a rosszat, mint hogy én kövessem el a rosszat. A Bibliát akkor nem ismertem, de ismertem már Szókratészt, és Szókratésznak is egyik nagy tanítása volt, hogy inkább elszenvedjük a rosszat, mint hogy elkövessük a rosszat. Persze az aténi ifjak nem így gondolkoztak, ők úgy gondolták, hogy inkább én követem el a rosszat, csak azért, hogy jobb helyzetbe kerüljek, és nem fogom elszenvedni a rosszat. Ma is minden ember általában így gondolkodik, ezt meg is vizsgáltam, iskolákban is feltettem a kérdést, hogy inkább elszenveded a pofont, vagy visszaadod, és a legtöbb helyen a visszaadás mellett döntöttek, főleg fiúk. A legérdekesebb történetem az volt, amikor egy kisfiúcska nem tette föl sem az igenre, sem a nemre a kezét, való Szabolcs-Szatmár megye keleti részén, és rákérdeztem, hogy hát te, ha akkor pofont kapsz, most visszaadod, vagy nem adod vissza? És ő azt mondta, hogy én tudom, hogy nem jó visszaadni, tudom, hogy nem oldok meg ezzel semmit, de nem akartam a tanárbácsinak hazudni, mert olyan sokszor visszaadtam már. Igen, ilyenek vagyunk mi emberek, nem gondoljuk meg az életben az alapvető kérdéseket. Nem gondolkodunk előre. Más gyerek azt mondta nekem, hogy ha erősebb ad, akkor nem merem visszaadni. Ha gyengébb ad, akkor kétszer annyit adok vissza. Én is visszakérdeztem, hogy akkor ezek szerint a helyzet dönti el a magatartásodat. Nincsen egy előre letisztázott, biztos magatartásod, hogy ha kapod, ha erősebb, ha nem erősebb, te nem adod vissza. Nem, mi emberek így élünk, mi gyermekmódra balgatag. Elfutunk a zajló úton, ahogy Babits Mihály mondja. Mi emberek nem sokat gondolunk bele az emberi életbe, és nem sokat gondolunk bele az emberi élet összefüggéseibe és erkölcsi tanításaiba. Jézus itt rendkívül röviden pótolja ezt a hiányt, hogy minden egyes boldog mondásról szóló mondaton évekig, évtizedekig gondolkodhatunk, oda csoportosíthatjuk életünk tapasztalatait, oda gyűjthetjük emberek véleményét, és mi is fel kell, hogy tegyük a kérdést, hogy gyengeség a szelídség, gyengeség a türelem, vagy éppen erő. Akkor léptünk a megtérés útjára, és akkor leszünk megtért emberek, ha a szelídséget erőnek tartjuk, és nem gyengeségnek, határozottságnak és nem a küzdelem elől való kitérésnek, tehát az emberi élet legnagyobb erkölcsi törvényszerűségeinél állunk. Hogy említettem, ez már kivezető út az őserdőből, már a tisztás szélére jutottunk, ha valaki eljut oda, hogy látva a maga gyengességét, látva a maga hibáit és bűneit, nem kéjeleg abban, hogy mások hibáiról beszéljen, nem örül annak, hogy mások gyengességeit hozza fel mindig, hanem mint Noé fiai hátrafelé menve mentek be a sátorba, és letakarták a részegségtől, hát mezítelenné vált apjuk szégyenét, nem örültek annak, hogy Noé bort készítve, hát eszét veszítette, mint hogy ez Kám elújságolta, Sém és Jáfet ellentétes magatartástra jutott, és ez az igazi emberi magatartás. Ne csapjunk le mások hibáira, ne állítsunk pengellére embereket, ne beszéljünk olyan sokat az emberi rossz dolgokról, ne legyen kizárólagos beszédtémánk a rossz dolgoknak az ismétlése. Világunk olyan világ, amelyről Bölcs Salamon azt mondja, hogy az egyenetlen meg nem egyenesíthető, és a fogyatkozás meg nem számlálható. Világunk tele van hiányosságokkal, a jó hiányával, és a rossznak sokszor már tüntető jelenlétével. Világunk
nagyon borzalmas világgá vált. Hogy Jézus előre is mondta Máté evangélium a 24. fejezete szerint, a gonoszság megsokasodik, és a szeretet sokakban meghidegül. Egy ilyen világban élünk. De egy ilyen világban épp azáltal fog megmutatkozni az igazi kereszténység, hogy mi a rossz világában élve is nem a rossz vaját köpüljük. Mi nem állandóan a rosszat hozzuk szóba, elég azt elviselni a maga valóságában is. Mi azt hozzuk szóba, ami a rosszon diadalmaskodik. Mi arról beszélünk, aki ki tud váltani bennünket a rosszból. Mi arról a valakiről ejtünk szót, aki egyszer így fordult az emberekhez, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Jézus Krisztus a szelídséget és az alázatos szívűséget állította az emberek elé. Ő a maga gazdag jellemtulajdonságú személyiségéből ezt a két dolgot emelte ki, és erre kér bennünket, hogy ezt nekünk meg kell tanulni. Ha valaki ezt képes megtanulni, rászánja magát, hogy megtanulja, az lép a megtérés útjára, és a megtérés útján várja majd a hatalmas ajándék, a hatalmas győzelem, hogy egykor ingerült emberből, indulatos emberből szelíd és alázatos szívű emberré válik. Úgy, ahogy a világirodalom, vagy legalábbis az európai irodalom meghatározó nagy költemény, az Iliász is hirdeti, igen, Homérosz Iliásza, ez a 2800 évvel ezelőtti alkotás is erről szól, sok minden kiágazása, fő vonalvezetése mellett is számomra legalábbis ez a gerince az Iliásznak, az indulatos, sértődékeny Achilleusból, irgalmas, és megérteni, együttérezni tudó Achilleus lesz. Bárcsak a mi életünkben is elérkeznének ezek a pillanatok, bárcsak a boldogságot mind tartalmasabban, mélyebben élnénk át, nem csak úgy, mint beismerését annak, hogy gyengék vagyunk, és vágyakozást arra, hogy megerősödjünk Isten által, nem csak azt, hogy igazi sírásra jutunk, és a könny nem éget már, de ragyog, ahogy Arany János mondja, nem csak az igazi megbánás, de elérkezünk a harmadik boldog mondással már a megtérés küszöbéhez, az ember átalakulásának, gyökeres átalakulásának a határvonalához. Ezért mondtam, hogy ez az őserdő széle, és egy lépés már a tisztás, ahol vár majd a negyedik boldog mondás, hogy boldogok, akik éhezik és szomjozzák az igaz életet. De álljunk meg itt a mezőség szélén, és a dzsungelt hátunk mögött hagyva, és örüljünk annak, hogy Isten ereje, a szelídségben megmutatkozó erő, úgy, hogy Jelenések könyve 4. és 5. fejezetének hatalmas látomása mondja, hogy a megöletett bárány ereje ér minden emberi erőnél többet, és az ő kegyelme több, mint az élet, és az ő követőiként mi, ha lenéznek bennünket is, vagy megvetnek bennünket is, nem tudja elvenni a boldogságunkat, mert a boldogságot szerző Istent követjük, aki mind nagyobb és nagyobb lépcsőire vezet minket, a boldogsághoz vezető útjában.

100 kérdés Jézus Krisztusról. Ki volt Jézus Krisztus? Létezette egyáltalán, és járt-e itt a világon, és miért ígérte meg, hogyha eljön a teljes váltság ideje, másodszor is el fog jönni? Mit tudhatunk Jézusról a Biblián kívüli forrásokból és magából a Bibliából? Erről szól ez a sorozat.

0: Győzelem a családi problémákban. Hangos könyv, 5. rész.
1: Apa, legyél ott! Malakiás könyve, 3. fejezet, 24. verse azt mondja, az atyák szívét a gyermekekhez téríti. Amerikában mintegy 20 millió gyermek nő fel apa nélkül, ráadásul 75%-uk szegénységben. És ez még nem minden. Ezek a gyermekek 5-ször hajlamosabbak öngyilkosságot elkövetni, 10-szer valószínűbb, hogy kábítószer fogyasztók lesznek, és 20-szor akkora eséllyel kerülnek börtönbe. Luther Burbank mondta, ha annyi figyelmet fordítanánk a növényeinkre, mint a gyermekeinkre, már egy gaz dzsungelben élnénk. Apa, válaszolj az alábbi 3 kérdésre. Elsőként, magad helyett tárgyakat adsz a gyermekeidnek? 12 éves korukra már a 75%-át megtanulták annak, amit valaha is tudni fognak. A kérdés az, hogy kik lesznek a tanáraik. A televízió? Valami bedrogozott rapper? A kortársaik? Amerre a fa csemetét hajlítják, arra nő a fa. Másodszor, a karrieredbe vagy a gyermekeidbe fekteted a legtöbbet. Ha minden energiádat a munkádnak szenteled, és semmit nem hagysz a családodnak, nagy árat fogsz fizetni érte. Ne feledd, csak ez az egy esélyed van. A gyermekeid vagy úgy nőnek fel, hogy neheztelnek rád, és megismétlik a hibáidat, vagy úgy, hogy örömmel emlékeznek vissza otthonukra, ahol a szeretet az együtt töltött időt jelentette. Harmadszor. Te határozod meg a családod lelkiségét, vagy a feleséged futja a köröket körülötted? Legyünk hálásak az anyákért, akik betömik a réseket, de a Biblia az apákat tartja felelősnek abban, hogy gyermekeiket lelkileg neveljék. Figyelj csak! Ti apák, gyermekeiteket neveljétek az Úr tanítása szerint. Pál Efézusbeliekhez írott levele, 6. fejezet, 4. vers. 10 vagy 20 év múlva miről kívánod majd, hogy bárcsak megtetted volna most? Kezd el csinálni! Imádkozz így! Atyám, bocsásd meg nekem a megszegett ígéreteimet. Amikor azt mondtam, hogy ott leszek és mégsem voltam ott. Hadd legyen gerincem bocsánatot kérni, és adj eltökéltséget, hogy ne szegjek meg többé ígéretet. Uram, amikor rosszul állnak a dolgok, segíts, hogy soha ne keressek kifogásokat a bántásra, amelyet talán én okoztam. Hadd legyen az igenem igen, és a nemem nem. Hadd mutatkozzon meg Krisztusi jellemem a családban. Jézus nevében. Ámen.

Fejezd ki a szeretetedet. Pál rómabeliekhez írott levele 12. fejezet 9-től a 13. versig azt mondja, hogy a szeretetnek valódinak kell lennie. Mi értelme van az olyan szeretetnek, amely lagymatag és megalkuvó? A keresztényeknek gyűlölniük kell mindent, ami gonosz, és ragaszkodniuk kell a jóhoz. Isten gyűlöli a gonoszságot, mert az útjában áll annak a jónak, amit ő tervez nekünk. A szeretet azt jelenti, hogy áldás vagyunk a körülöttünk lévők számára, hogy hűek vagyunk a családunkhoz és a barátainkhoz. Azt jelenti, hogy többre tartjuk a másikat magunknál, azaz tiszteljük és nagyra becsüljük őt. Ahogy ezt Jézus is tette, úgy nekünk is meg kell őriznünk személyes lelkesedésünket és változatlan buzgóságunkat az Úr szolgálatában. Reménységünk örömet szül, örömünk pedig reménységet ad. Ne rettenjünk meg az akadályoktól és a nehézségektől, igaznak és hűségesnek kell maradnunk az imádkozásban. Meg kell osztanunk mindazt, amink van, fizikailag, szellemileg és minden lehetséges módon azokkal, akiknek kevesebb jutott. El kell érnünk és fel kell karolnunk azokat, akiket szolgálunk, jósággal és vendégszeretettel. 5 napig volt velünk egy csoport, a Tini Kihívás, a Reménykönyve szervezettől, hogy segítsen minket a Glasgow Drumchapel nevű körzetben végzett közösségi szolgálatunkban. Lehetőségünk nyílt, hogy összejöveteleket szervezzünk elsős középiskolásoknak és a 2 legnagyobb általános iskolában is. Szolgáltak gyermekisten tiszteleten is, valamint egy különleges családi összejövetelen. Napközben sikerült meglátogatnunk számos családot, és az utcákon is szolgáltunk. Az 5 nap alatt becsléseim szerint körülbelül 1000 emberre lehettünk pozitív hatással, az evangéliummal, bizonyságtételekkel és Isten szeretetének gyakorlati bemutatásával. Magát a csoportot is mélyen megérintette a munkánkban való segítkezés. Mielőtt elmentek, szerettek volna velem is a feleségemmel, Nancyvel imádkozni, és felolvasták ezeket a verseket a Római Levél 12. fejezetéből életünkre és szolgálatunkra vonatkozóan. Azt mondták, látják bennünk beteljesedni ezeket az igéket, és úgy érezték, meg kell vizsgálniuk saját életüket és szolgálatukat is. Azt mondták, Isten is emberek előtti alázatot és kedvességet láttak, amely őszinte és nem képmutató. Az őszinte szeretet odafigyelést és erőfeszítést igényel. Azt jelenti, hogy segítünk másoknak jobb emberré válni. Ez pedig az időnket, pénzünket és személyes részvételünket kívánja. Senkinek sincs egyedül elég ereje, hogy egy egész közösség felé szeretetet mutasson, de Krisztus testének van. A keresztény szeretet a másik ember szükségeire koncentrál, mint például szállás, tápláló étel, valódi figyelem és meghallgatás, és a másik elfogadása. Az emberek közötti kapcsolat legfontosabb hozzávalója a szeretet, méghozzá Isten szeretete, az agapé. Ez a fajta szeretet önfeláldozó, törődik a másik jóllétével, tekintettel van a gyengeségre és tökéletlenségre, megbirkózik a problémákkal, erősen elkötelezi magát, és hűséges a másik emberhez. Időnként ránk törhet fáradtság a szolgálatban, de az érdektelenség, az odaadás hiánya nem lehet része egy hívő életének. A keresztényeknek harcolniuk kell a csüggedés, a depresszió és a negatív érzelmek ellen. Minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk, hogy megőrizzük magunkban a tüzet. A Római Levél 12. fejezetében található szeretet definíció rendkívül gyakorlatias. A szeretet nem szavakból, hanem tettekből áll. Szeretni, ez egy ige. Cselekedni kell. Pál nagyon konkrét és gyakorlatias. Azzal, hogy megtesszük, amit mond ezekben a versekben, a körülöttünk élők nem csak tudni, hanem érezni is fogják, hogy szeretjük őket. Úr Jézus, kérlek segíts, hogy egymás iránti szeretetünket képesek legyünk valódi és gyakorlati módon kifejezni. Ámen. Írta Peter Stanway.

Karbantartás és javítás. Pál zsidókhoz írt levele, 10. fejezet 24. verse azt mondja, ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. Kevés jobb dolog van egy jó házasságnál, és kevés rosszabb egy rossznál. Sajnálatos módon legtöbbjük a kettő közé esik, épp csak közepes. Miért? Túl sokáig működtek karbantartás és javítás nélkül. A tiéd hogy áll mostanság? Szép csendben elnyűjt rutinná vált. Természetesnek veszitek, hogy a másik ott van mellettetek, vagy hosszú távon gondolkoztok, és új utakat kerestek szerelmetek megújítására és a kapcsolat frissen tartására. Sam Levision mondta, semmi különös nincs a szerelem első látásra dologban. Amikor két ember már 25 éve nézi egymást, az a csoda. Figyelj csak! Feleségek, értsétek meg és támogassátok férjeteket. Férjek, messze menőkig szeressétek feleségeteket. Pál efézusbeliekhez írott levele, 5. fejezet, 22-től a 25. versig. Max Lucado azt írja, a majd egyszer egy olyan kígyó, amelynek nyelve mestere a becsapásnak. Majd egyszer, sziszegi, elviszem arra az utazásra. Lesz időnk üldögélni és beszélgetni. De te is tudod, mi az igazság, anélkül, hogy leírnám, ugye? A majd egyszer sosem jön el. Térj észre! Szánd rá az időt! Küldj virágot! Írd meg a levelet! Kérj bocsánatot! Vidd el a kirándulásra! Vedd meg az ajándékot! Tedd meg! A megragadott lehetőség örömet hoz, az elmulasztott pedig csak sajnálkozást.

mennyire van felcsavarva a hangerőt. Példabeszédek könyve 19. fejezet 11. verse azt mondja, az értelmes ember türelmes, díszére válik, ha megbocsátja a vétket. Az otthonod érzelmi intenzitásának szintje olyan, mint a rádiódon a hangerő. Ha túl erősre van állítva, állandó krízis helyzetben élsz. Egyetlen nézeteltérés, és már indulsz a válóperre. Ha a gyerek 5 perccel lépi túl a lámpaoltást, már is kitör a harmadik világháború. Arról pedig ne is beszéljünk, hogyan viselkedsz a volán mögött. Figyelj! Ne bosszankodj föl lelkedben hirtelen, mert a bosszankodás az ostobák szívében tanyázik. Prédikátor könyve, 7. fejezet, 9. vers. Szóval, hogy is állsz mostanában a hangerővel? Ha túl magasra van állítva, az érzelmeid diktálják a reakcióidat, gondolkodás nélkül beszélsz, nyomodban pedig keserűség és fájdalom marad. Apák, tudjátok, hogy minden alkalommal, amikor viharként üvöltitek keresztül a lakást, mert nem kapjátok meg, amit akartok, amikor akarjátok, vagy ahogy akarjátok, a gyerekeiteket ugyanerre tanítjátok. Anyák, amikor a lányotok ezt hallja tőletek, minden férfi egyforma, egyik se jobb a másiknál. Tudjátok, hogy emiatt úgy nőhet fel, hogy sosem fog megbízni senkiben, és nem lesz képes átengedni magát érzelmileg a párjának? Hogyan érzed magad majd akkor? Csökkentsd a hangerőt, csökkentsd az intenzitást. A szavaid, a viselkedésed és a hozzáállásod sorsformáló. Isten azt mondja, tégy le a haragról, hagyd a heveskedést, ne légy indulatos, mert az csak rosszra visz. Zsoltárok könyve 37. fejezet 8. vers. Ma figyelj oda rá! Imádkozz így! Uram, bárcsak békés, nem pedig viharos vizeken evezhetnék. Segíts megtanulnom kezelni azokat a helyzeteket, amelyek felidegesítenek. Segíts a te erődre, kegyelmedre és szeretetedre támaszkodnom, és segíts, Uram, legyőzni a gonoszt, aki minél több feszültséget akar adni az életembe. A tőlem telhető, legjobb szülő szeretnék lenni segítségeddel és a te nevedben. Ámen.

Keverd és párosítsd. Pál efézusbeliekhez írott levele, 4. fejezet 2. verse azt mondja, viseljétek el egymást szeretettel. Egyedülálló szülő. Ha szerencsésen találkozol valakivel, akivel szívesen összeházasodnál, keresd Isten segítségét már a kezdetektől. A család egyesítések épp elég kihívást jelentenek, de ha hozzáadod a láthatási jogot, a felügyelet jogát, a bírósági ügyeket, a volt rokonok közbeavatkozását, akkor csak nem egy nemzetközi békeegyezmény tárgyalásánál tartasz. Íme a kérdések, amelyeket fel kell tenned gyermekednek, amikor megpróbálsz két családot egyesíteni. Elfogadod ezeket a gyerekeket testvéreidként? Megígéred, hogy elfogadod ezt az új anyát, apát, tartod a kapcsolatot a biológiai szülőddel, miközben naponta engedelmeskedsz mostoha szülődnek is, aki nevel. Megígéred, hogy megosztod az apukától kapott játékokat anya új férjének gyermekeivel is. Nem teheted meg, hogy feje tetejére állítod gyermeked világát, és aztán csak ennyit mondasz, játszatok szépen. A gyerekeknek időre van szükségük, hogy megemészszék a helyzetet és alkalmazkodjanak hozzá. Valójában sokuk sohasem fogja megszokni, ezért neked kell átsegítened őket rajta, és szeretned kell őket mindentől függetlenül. Ha szeretnéd, hogy két család egyesítése a lehető legfájdalom és feszültségmentesebb legyen, próbáld meg a következő 4 dolgot. Elsőként, add bele magad teljesen. Félmegoldásokból nem lesznek sikeres családok. Másodszor, beszélj kevesebbet és figyelj többet. Harmadszor, légy türelmes. Évekbe is telhet, mire elnyered egy gyermek szeretetét és tiszteletét, nem is beszélve a múlt sebeinek gyógyulásáról és a jövőtől való félelmek eltűnéséről. Negyedszer. Imádkozz, imádkozz, imádkozz. Míg ha ez nem is változtatja meg őket, téged megváltoztat, és ez lehet a legjobb dolog mindenki számára.

A hetedik parancsolat. Mózes második könyve, 20. fejezet, 14. verse azt mondja, ne paráználkodj. Amikor a két felfedező, Louis és Clark utat tört az amerikai vadonba, magukkal vittek egy francia felderítőt is, és annak indián feleségét. Kísérőjük minden éjjel felajánlotta a feleségét pénzért, de a két ember minden egyes alkalommal elutasította őt. Történetesen élelemhiány miatt segítségért fordultak az egyik legközelebbi indián törzsfőnökhöz. Tört angollal a törzsfőnök azt mondta, nem, fehér ember hazudik és csal. De ekkor megszólalt a francia felesége. Ezek az emberek mások? Megtartják az ígéreteiket, melyeket a feleségeiknek tettek. Miután a törzsfőnök meghallotta, hogyan álltak ellen a házasságtörés bűnének, Louis és Clark megkapta a várt segítséget. Nem sokkal ezután elérkeztek és átjutottak a nagy vízválasztón, és az egész északnyugati rész az övék lett. De nem ez az új terület volt a legnagyobb teljesítményük, hanem a jellemük. Isten azt mondja, mert belülről az ember szívéből jönnek elő a paráznaságok, házasságtörések. Ezek teszik tisztátalanná az embert. Márk evangéliuma 7. fejezet 21-től a 23. versig. Amikor azt mondja, ne paráználkodj, akkor ezzel arra gondolt, hogy a feleségek és a férjek legyenek egymáshoz hűségesek. Akkor ez azt jelenti, hogy ha házasságtörést követtél el, akkor Isten nem bocsát meg neked. Nem. A Biblia azt mondja, hiszen tudja, hogyan formált. Emlékszik rá, hogy porból lettünk. Zsoltárok könyve 103. fejezet 14. vers. Ha őszintén megbánod és kéred Istent, hogy bocsásson meg neked, akkor Isten ezt mondja neked, irgalmas leszek gonoszságaikkal szemben, és bűneikről nem emlékezem meg többé. Pál zsidókhoz írt levele, 8. fejezet 12. vers. Akár valóságban követted el ezt a bűnt, akár csak gondolatban, Isten készen áll, hogy megbocsásson neked, és helyreállítson téged.

Tedd jobbá házasságot. Jakab levele, 1. fejezet 19. verse azt mondja, legyen minden ember gyors a hallásra. Láttál már pólót, amin ez a felirat áll, most én beszélek, és nem tudom befogni. Az udvarlás időszakában órákon keresztül tudtok beszélgetni. De ha már összeházasodtatok, ha csak nem figyeltek oda, a társalgás néha felületessé válik, és nézeteltéréshez vezet. Isten mondja, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra. Mert a kommunikáció kész művészet. Elsőként engedd, hogy a párod irányítson. Amikor érdeklődéseden kívüleső dolgokról beszél, emlékezz arra, amit Isten mondott. Engedelmeskedjetek egymásnak. Pál Efézusbeliekhez írott levele, 5. fejezet 21. vers. Ez azt jelenti, hogy néha meg kell kérdeznünk társunkat, miről szeretnél beszélgetni. Másodszor, van, amikor jobb, minél rövidebben. A drágám, beszélhetnénk egy kicsit, kevésbé fenyegető, mint a baljóslatú beszélnünk kell felszólítás. Vannak, akik csak ennyi lélekbányászatot tudnak elviselni, ha sürgetjük őket, annak rossz vége lesz. Ha házastársad nem fogékony egy témára, akkor egy megbízható baráttal beszéld meg. Párodnak pedig csak a tömör, kevésbé érzelemdús verzióját add elő. Harmadszor. Barát légy, ne tanácsadó. Ne akart párodat veszekedéssel megváltoztatni. Inkább a szülőjének tűnsz, mint társának, ha ezeket kérdezgeted. Miért nem tudsz már végre, vagy miért kell mindig? Egyszer mondd meg neki, mi zavar téged, ne ezerszer. Kérdezd meg magadtól, mondanám ezt egy nagyon jó barátomnak? Ha a válasz nem, akkor ne mondd. Negyedszer, erősítsd őt. Egyetlen kritika közömbösítéséhez 12 dicséret szükséges. Társad nem fogja tudni, milyen csodálatos ember, ha te nem mondod meg neki.

0: Családi ügyek. Zsoltárok könyve 68. fejezet 7. verse azt mondja, Isten hazahozza az elhagyottakat. Az erős keresztény család elsőként biztonságos kikötő. A munkahely megerőltető. Az iskolaudvar egyre ellenségesebb környezet. Az élettempója követhetetlen. Hol találsz menedéket? Ha otthon nem, akkor valószínűleg sehol sem. Theodore Roosevelt elnök mondta, inkább a családommal töltöm az időt, mint a világ bármely előkelőségével. Az ő családja biztonságos kikötő volt az élet viharaiban. A tiéd is az. Másodszor a jellem formálója. A Krisztus központú család nem csak gyermekeid jellemét alakítja, hanem a te jellemedet is erősíti. A jellem alig több, mint döntéseid és mindennapos szokásaid együttese. Mivel elsődleges környezetedet a családod alkotja, az befolyásolja a döntéseidet és a szokásaidat is. Az erős keresztény család jó döntések meghozatalára bíztat, megfelelő fegyelmet alakít ki, és ma fizeti a holnap sikerének árát. Harmadszor. Az igazság tükre. Ha fejlődni akarsz, képesnek kell lenned arra, hogy reálisan nézd magad. És hol tudod ezt leginkább megtenni? Egy olyan otthonban, ahol feltétel nélkül szeretnek. Ez lehetővé teszi számodra, hogy őszintén szembenéz hibáiddal és hiányosságaiddal. Ott biztonságban vagy, ha kudarcot is vallasz. Megértéssel és támogatással teli környezetet biztosít. Akik legközelebb állnak hozzánk, azok alakítanak bennünket. Mikor Teréz anya Nobel békedíjat kapott, megkérdezték tőle, mit tehetünk a világ békéért? Ő azt válaszolta, menjetek haza és szeressétek a családotokat. Ha igazán hatni akarsz valakire, kezd az otthonoddal. Őrizd kincsként a családodat.
1: A Keresztény Média Alapítvány műsorát a Győzelem a családi problémákban című hangoskönyv 5. részét hallották.

0: és digitalizáció Szárszón címmel rendezik meg idén a Reformátusok Szárszói konferenciáját augusztus 13 és 16-a között Balatonszárszón. A találkozó központjában ezúttal a mesterséges intelligencia, a digitalizáció és a keresztény hit kapcsolata áll. A négynapos konferenciára már lehet jelentkezni. Az idei program arra hívja a résztvevőket, hogy közösen gondolkodjanak arról, milyen viszonyban állunk az életünket egyre inkább átszövő technológiával. A négynapos találkozók közös áhítatókkal, plenáris előadásokkal, pódiumbeszélgetésekkel és témafeldolgozó alkalmakkal várja a résztvevőket. A konferencia a hagyományoknak megfelelően vasárnap délelőtt úrvacsorás istentisztelettel zárul. A Reformátusok Szárszói konferenciáját augusztus 13 és 16 között rendezik meg a Balatonszárszói Solideo Gloria Hotel és Konferencia Központban. A részvétel előzetes egyéni regisztrációhoz kötött, jelentkezni legkésőbb július 31-éig lehet a rendezvény.református.hu weboldalon. Amerikában jártak a pünkösdi egyház vezetői. Mindig különleges érzés visszatérni a kezdetekhez, inspirálódni Krisztus követő szolgálók életéből, munkájából, és rácsodálkozni Isten kontinenseken átívelő hatalmára. Mindezekre lehetősége nyílt Földesi Tamásnak és Németi Zsoltnak, az egyház elnökének és alelnökének május végi amerikai útján. Bandatagok és drogfüggők százainak megtérése hívták életre a most már hetente csak nem 8000 látogatót számláló New York-i gyülekezetet. Ez a gyülekezet volt Tamás és Zsolt tengeren túli útjának első állomása, ahol a gyülekezet jelenlegi lelkipásztora fogadta őket. A látogatás végén megáldotta a vezetőket és üdvözletét küldte a magyar pünkösdi mozgalom és a keresztény közösségek számára. A közös ima itt sem maradhatott el. Az utazás magyar vonatkozása nem ért itt véget, ugyanis Tamás és Zsolt a Springfieldi Magyar Gyülekezet konferenciáján is részt vettek, ahol egymást bátoríthatták Isten igéjével a külhoni testvérekkel. Elutazott a baptista humanitárius csapat Venezuelába. Hétfő reggel indult Venezuelába a baptista szeretetszolgálat humanitárius csapata, hogy közvetlen segítséget nyújtson a földrengés által sújtott területeken élő rászorulóknak. A helyi baptista egyház, valamint a baptista világsegély felhívására utaztak el az országba, ahol kiemelt figyelmet fordítanak az ott élő magyarokra. A csapat bázisa az első napokban a Caracas-i magyar ház lett, ahol már napok óta a katasztrófa miatt otthonukat elhagyni kénytelen magyarok voltak elszállásolva. Mivel a főváros nemzetközi repülőtere még mindig zárva van, kizárólag katonai és kormányzati szállítmányokat fogad, a baptista szeretetszolgálat munkatársai a többi olyan nemzetközi mentőcsapathoz hasonlóan, melyek nem rendelkeznek saját repülőgéppel, a venezuelai Valencia repülőterére érkeztek meg kedden délután. Azonnal megkezdték a humanitárius segítségnyújtást. Ezúttal 10 millió forintos gyors segélyt, gyógyszereket és egészségügyi felszerelést vittek magukkal. Az időjárásról. Éljük a szép nyarat! Ma hétfőn felhős, enyhén napos idő várható. Néhol zápor előfordulhat. A szél élénkülhet, és már 27-32 fokunk van. Kedden is több órára kisüt a nap, elszórtan esők is eshetnek, az északi szél élénk lesz és 27-34 fokra nő a csúcshőmérséklet.
1: Híreinket hallották.

A szó szerinti megfogalmazása, vagy a tudomány mai állítása. A beszélgetések középpontjában a teremtés teológiája, az evolucionista teória és az értelem áll. Erről hallhatnak érdekes, izgalmas és komoly megfontolásra érdemes üzeneteket. Műsorunk szerkesztője és műsorvezetője Kádár Miklós.

0: Kedves hallgatóink, tisztelettel köszöntöm Önöket! Az emberiség eredetével foglalkozó sorozatunknak az első blokkjában a békéltetéssel foglalkozunk. Azért tartom fontosnak ezt a kérdést, mert az eredet kérdésben rendkívüli indulatok tudnak elszabadulni. És először ezekkel az indulatokkal szeretnék beszélni, foglalkozni. A mai vendégem ismételten dr. Gulyás Kálmán mediátor. Az előző részben odáig jutottunk, hogy a Teremtés könyve, a Dániel könyve, illetve a Jelenések könyve váltja ki a legnagyobb vitákat az emberekből, főleg a hívőkből. Itt egyházak is másképpen értelmezik ezeket a könyveket. Az egyének is másképpen értelmezik ezeket a könyveket. Nem az a gond szerintem, hogy másképpen értelmezzük, hanem az a gond, hogy ez nem közelebb hoz minket egymáshoz, hanem inkább elvisz, szétválaszt minket. És az előző rész végén a Filippi 3.15 volt felolvasva, hogy ha valamiben másképpen értetek, azt az Isten ki fogja jelenteni nektek. Ez egy nagyon fontos alapelv, hogy törekedjünk arra, hogy megismerni a másiknak az álláspontját. És át is adom a szót dr. Gulyás Kálmánnak, aki arról beszélt előzőleg, hogy a Biblia is többféle fordítása van. Csak a magyar Bibliának is többféle fordítása van.
1: Köszönöm szépen. Igen, ugye jó lenne egyszer annyi időt szentelni rá, hogy a minden fordítást az ember elolvasson, ami magyarul megjelent. Hát nagy valószínűséggel az én életemben ez már van, ezt nem tudom teljesíteni, hogy mindegyiket. Vannak barátaim, teológusok, akik képesek ilyesmire, de én nagy valószínűséggel nem. Izgalmas kérdés az eredet, és ugye ez attól függ, hogy honnan nézzük, és azt mondjuk, hogy természetesen egy hívő ember mindig a Bibliához folyamodik eredet kapcsán, de egy olyan ember, aki hisz Istenbe, mint például én, de hát nem vagyok a bikott kategóriába, nem tartozom, ezért én úgy gondolom, hogy csak a Vatikánnak a dolgait, vagy egy-két nagyon-nagyon általam nagyra tisztelt egyházi személy működését figyelve, akik ebben a világban élnek, a 21. században, és hisznek Istenbe, ez az alap náluk természetesen, támaszuk a hit és a Biblia, de egyszerűen, korszerűen gondolkodnak. Mondok egy példát. Nem olyan régen Erdő Péter egy fantasztikus beszédet mondott az Egyesült Államokban, érdemes mindenkinek ajánlom elolvasásra, egy tudományos ülésszakon. De ő mégis ugye Magyarország első egyházi személye a katolikusok körében, de egyben ő egy tanárember, egy tudós ember, a kánonjog legjobb ismerője. A könyvéből tanulnak a diákok, tehát már mint akik a teológusnak készülnek, vagy egyházjogásznak készülnek. És ugye az a kérdés, hogy az eredet, hogy mivel indult a világ? És ugye a tudomány azt mondja, hogy az ősrobbanás. Tehát, hogy a tudomány nem azt mondja, hogy van Isten, és az Isten teremtette különböző vallásoknak megfelelően 7000 éve, 2000 éve, 10000 éve, nem tudom, hogy az embert, meg a földet, és minden élőlényt, hanem azt mondják, hogy 1 milliárd, 2 milliárd évvel ezelőtt, abban a pillanatban, igen ám, aki elfogadja ezt, mondjuk egy hívő ember is, de gondolkodik természetesen, akkor azt mondja, hogyan tovább. Egy villanás, ami előtt semmi nem volt. De ez a villanás ki okozta? Erre ki ad választ? Mitől robbant a robban? Te katona voltál. Biztos van olyan, hogy önmagától is felrobban valami, de annak valami oka kell, hogy legyen. Ha azt mondjuk, hogy ősrobbanás, kiváltotta ki az ősrobbanást. A múltkorában olvastam, nem tudom megmondani, azt hiszem valami Nobel-díjas kémikus vagy, de egy kiváló tudós, aki egész életében a tudománynak szentelte, és azt mondta, hogy mindent szinte meg lehet magyarázni, egyet nem. Hogy a világban miért úgy rendeződtek el a szénatomok, ahogy elrendeződtek. Miért? Mert ez többek között mondjuk az életnek a alapját képezi, vagy mondom, megint nem vagyok tudós, csak így, hogy visszaemlékszem ezekre a mondatokra. Miért pont így? Tehát, hogy mi mindig azon vitatkozunk, ami már előttünk van. De ami előttünk volt, az kimagyarázza meg. Akkor ez csak hit kérdése, vagy itt van az emberi agy, az emberi tudás, az emberi gondolkodás igazi korlátja. Képesek vagyunk-e felfogni egyszerűen, hogy mi történt előtte, vagy volt előtte valami, vagy ha volt, akkor az mi volt? Tehát nem, vannak dolgok, amiket nem tudunk megmagyarázni. Rengeteg mindent a tudomány megmagyarázott már, amit korábban nem tudtuk, hogy micsoda, de még mindig vannak olyan dolgok, amire a tudomány nem tudja a választ. És ilyenkor csak a hit. Mondj másik. Az ember miről mintázta az eszközeit? A természetből vette. Talán egy dolgot nem a természetből vett. A kereket. Most én gondolkodom, de a természetben még nem láttam kerekeken guruló állatot, növényt, fát, stb. Tehát a kerék talán az igazi első olyan dolog, de az ember kitalált. A repülőt? Hát a madarak repülnek. Természetesen. És minden mást, ami a természetből előfordul, azt mintázta meg később az ember valamilyen formában. Tehát onnan vette a mintát. Tehát, hogy hol van az emberi gondolkodás korlátja meg a határ? Nem tudom.
0: Köszönöm ezeket a gondolatokat. Visszatérve arra, hogy katona voltam és az ősrobbanás, ezt én már az előző rádióban elmondtam, de valahogy ide kapcsolódik. A Kossuth-Lajos Katonai Főiskolán a filozófia órán beszéltünk az ősrobbanásról, beszéltünk egy kicsit arról, hogy az egyetlen tudományos dolog, az a megközelítés az, hogy ősrobbanás volt meg minden, és az a helyzet, hogy mi akkor a filozófia órán több szakasz jelen volt, ezen két szakasz jelen volt, tehát két osztály jelen volt, és többen felnevettek ezen az ősrobbanáson. Mi akkor már a hatásbemutatón túl voltunk. Mit jelent a hatásbemutató? Lőtéren voltunk, méghozzá olyan lőtéren, ami alkalmas volt többféle fegyver bemutatására, és akkor először egy ilyen R-78-as ilyen kis marok lőfegyverrel, az volt a legkisebb hatékonyságú fegyver, 10 méterre lőttek. Akkor utána PA-63-as pisztolyjal, marok lőfegyverrel, makarovval, egyéb, tehát ilyen géppisztolyjal, géppuskával, akkor ágyúval, harckocsival, közben volt RPG lövészet is. Tehát mi láttuk azt, hogy egy-egy robbanás, egy-egy lövés mit eredményez. A fennálló rendet, tehát a céltáblát, vagy a fedezéket, most teljesen mindegy, hogy ez egy géppuska fedezék, vagy pedig egy harckocsi fedezékből jön ki. A lényeg az, hogy a fennálló rendet szétveti, szétdobja. És amikor a filozófia tanár arról beszélt nekünk, hogy egy ős robbanásból egy ilyen rendkívüli finom hangoltság jön létre, akkor többünkben az a kép merült, jutott eszünkbe és merült fel, amit mondtak mások már, hogy ha egy nyomdában felrobban egy bomba, abból nem lesz egy könyv vagy egy újság. Mert hiába van ott minden alkotóerem, nem jön létre. Ez volt az egyik, ami így eszembe jutott. A következő beszéltél arról, hogy a szén atomoknak az összerendeződése. Például Fred Hoyle, aki egy Nobel-díjas, ember volt. Ő azt mondta, hogy a szénatomnak ez a finom hangoltsága döbbentette meg, és mozdította ki a sziklaszilárd ateizmusából.
1: Akkor rá gondoltam.
0: Lehet másoknak is azért sokan, ez a finom hangoltság, ez most a teremtés mellett egy nagyon aktuális érv. Mert ahogy a tudomány egyre jobban fejlődik, egyre jobbak most így kicsibe, tehát lefelé a műszerek, vagy pedig felfelé, tehát a csillagok felé, vagy a atomok és a kvarkok felé, mindenhol ezt a rendezettséget látja az ember, és azt mondja, hogy ez nem működik. Amúgy Einstein is azt mondta, hogy az döbbenti meg legjobban, hogy miért van rend, és miért nem káosz van. A harmadik dolog, ami eszembe jutott, hogy a keréken kívül minden ilyen másolás. Most már van egy tudomány ág, úgy hívják, hogy természetmásolás. Megnézik, hogy a természetben hogyan működnek dolgok, és azt matematikusok, fizikusok és mérnökök, azok elkezdik lemintázni, és azt mondják, hogy hogyan lehet áttervezni ezt emberi használatra. Tehát nagyon érdekesek a felvetéseid, de most egy kicsit térjünk még vissza, kérlek, az ilyen konfliktusokra, hogy vannak ezek a könyvek, tényleg a Teremtés könyve, Dániel könyve, Jelenések könyve, ami sajnos konfliktust vált ki, és nem pedig barátságot. Szerinted hogy lehet felvezetni egy ilyen kérdést, most teljesen mindegy, hogy a Teremtés könyve vagy a Dániel könyve, hogy érdemes felvezetni ilyen, mondjuk így, darásfészket?
1: Az első mondat persze az, hogy érdemes felvezetni egy ilyen mondatot, mert ez az értékválasztás, vagy az értékek közé tartozik. Tehát ez már nem igazán az én szakmám. Tehát azt mondom, hogy én persze kiválóan vezetek tárgyalásokat, mert ha nagyon formalizáltan válaszolok, akkor az azt jelenti, hogy azt mondom, hogy persze, odahívom az embereket egy asztalhoz, nincs az asztalnak eleje és vége, mert egy körasztal lesz, mindenki azon a szinten ül, egy szinten ül, mindenkinek ugyanaz a lehetősége van, és beszéljük végig ezt a konfliktust, ami a három könyv kapcsán kialakult a részvevő körébe. És akkor majd én leszek egy moderátor egy tárgyaláson, vagy egy mediátor a konfliktusba, és meghallgatva mindenkit, megpróbálom közelíteni a dolgokat. Nem én adom a megoldást, egy mediátor soha nem ad megoldást, hanem elvinni a feleket addig, hogy értsék egymást. Tehát én elképzelhetőnek tartom azt, nem tudom, de elképzelhetőnek tartom azt, hogy egy jó tárgyaláson ezek a nagy-nagy indulatok, amik kialakultak, ezek csökkenthetők, nem szüntethető meg teljesen valószínű, de csökkenthetők, mert kezdjük egymást érteni. Tehát én értem, hogy aki azt mondja, hogy már pedig Mózes első könyve a Teremtésről, ez a legfontosabb, és a többit nem érdekes. Nem érdekes az ellentmondás a Jelenések könyvében leírtakkal, mert tudjuk, hogy egy pontosan kiírta, vannak rá ugye elméletek, hogy kiírta, de hogy az írta, vakon írta, diktálták, egy sziklabarlangba írta, hova írta, tényleg Isten küldte neki ezeket a szavakat, és mondatta ki vele, tehát proféta volt végül is, proféta természetesen. És akkor ott vagyok, hogy persze, lehet őket egy asztal mellett beszéltetni, de önmagukat fogják mindig ismételni, mert ragaszkodnak hozzá. És nincs igazán ellenérved, vagy a másiknak, mert ő is ragaszkodik ahhoz, amit gondol. Ebben az ügyben, hogy a Teremtésről, megint csak egy, nem tudom, ugye biztos tudod, hogy minden püspöknek van egy jelmondata, amikor püspök lesz, akkor választ egyet. És azt hiszem, hogy a Teremtés könyvének az első mondatait választotta, azt hiszem Erdő Péter, ebben bizonytalan vagyok, érdemes megnézni, de azt hiszem, hogy ez, hogy itt lenne a Biblia, pontosan mondanám, de hogy a Isten lelke lebeget. És akkor az ember ezt gondolja végig, érted? Ezt gondolja végig, hogy akkor, és olyan mély tartalma van ennek az egy-kettőnek, hogy hihetetlen. Kint vannak a Bibliák, valószínűleg ott kint vannak. Tehát, hogy hát meg tudod nézni, és hát úgyis ez most felvételekből lesz lehet.
0: Igen, de Isten szelleme lebegett.
1: Lebegett a
0: vizek felett.
1: A vizek felett, igen. Így. És ennek az egy mondatnak hihetetlen mély tartalma van, de az ember átsiklik fölötte. Mi az, hogy Isten lelke? Teremtés pillanatában Isten az emberbe, egy hold dologba lelket lehet. A te lelked, az én lelkem, Isten lelke. Amikor meghalunk, visszaadjuk a teremtőnek a lelkünket. Nagy valószínűség szerint, a hit szerint valószínű ez így van. Volt egy film, aminek azt hiszem az volt a címe, hogy 8 gram. A lényeg az volt talán egy mondatban, hogy amikor meghal az ember, abban a pillanatban 8 grammal könnyebb lesz a teste, mert a lelke eltávozik a porhüvelyből. Tehát, hogy ezek tényleg nagyon mély kérdések, és nagyon filozófikus kérdések, de ebben egy konfliktuskezelőnek ebben a három könyvben és a hozzá kapcsolódó vitákban sok keresnivaló valója nincsen, megmondom őszintén. Mert annyira csak ezt tudnám elképzelni, hogy asztal mellett beszélni erről és közelíteni, ki mit gondol róla, és indulat nélkül, mert nem ezen fog múlni a dolog. Tehát ebből nem kéne egy új vallást alapítani, a felek egyik is, mások is, harmadik, mert megvan a saját vallása mindenkinek, de hogy nem kéne ez alapján egymásnak esni, és kard ki kard, hanem hát megint odaig jutok el, hogy sok minden fontos a világban, de az egyik legfontosabb az élő világban a maga az ember. És ha maga az ember nagyon fontos, akkor próbáljuk egymást tisztelni. Az emberi tisztelet, megint csak azt tudom mondani, alfája és omegája annak, hogy élünk. Tehát ha Iványi Gábor. Hát ez hihetetlenül tisztel embert, nem csak beszél róla, hanem szerint él, cselekszik. Minden elismerésem az, amit küzdelmet folytat, hogy az óvodának, a roma óvodának, vagy a szegény óvodának, a hajléktalannak, a fűtött utcának, a vidéki iskoláinak, a menekültek támogat. Hát én azt kell mondanom, és ő nem tesz különbséget. Ha azt nézzük, hogy teremtés, akkor azt mondom, hogy Isten nem teremtett sárgát, fehéret, feketét, rózsaszint, hupikéket, ember teremtett. Nem tudom, milyen színe volt az első emberpárnak, fogalmam sincs, és itt megint jön a tudomány, hogy hol találták meg a legelső csontmaradványokat, de a hit megint más, mert ugye van a hit, azt mondja, hogy Évának itt van a sírja, Ádámnak ott van a sírja, tehát, hogy én persze azt mondom, és nem fejeztem be igazán azt a gondot, hogy persze, ha én elfogadom, hogy van ősrobbanás, vagy van teremtés, a teremtés az, amikor az ősrobbanás bekövetkezett, de utána a táguló világegyetembe, a Föld létrejöttével, vagy megalkotásával, vagy megteremtésével, azért, és a első emberpár, hogy is mondjam, bűnével, hogy a Isten tiltása ellenére szakítottak a tudás fájának gyümölcséből, ugye, már is eljutottunk odáig, hogy egy olyan konfliktus helyzeten teremtett ezzel a teremtő, ami a végig kísér az emberiség történelmét és történetét. Végig. Mert ott kezdődik, ugye, hogy engedetlenek voltatok. A engedetlenség konfliktus, de még mekkora konfliktus? Hát tehát ezért meg is büntetlek bennetek. Igaz? Tudtok, kutattok, sok mindenre rá fogtok jönni, eljutott majd a 21. század, 22. század, stb. De lehet, hogy egy ponton már elegem lesz, mondja a teremtő.
0: Igen, a Jelenések könyve és a Dániel könyve erről szól, és sokunkat érdekli ez a kérdés. Ismételten inspiráló volt, amiről beszéltél. Iványi Gáborra visszatérve, Etiópiában például kéri a magyar államot, illetve különböző szervezeteket, hogy Etiópiában legyenek kútásások, és néhány kút már így meg is született, és jelen pillanatban is kint van olyan ember, aki ezeket a kutakat most ellenőrzi, illetve azt, hogy a kútból a víz Szamárháton hogyan jut föl az etióp hegyekbe. Az nagyon hegységes az, igen, a terület. Úgyhogy, de tényleg ezek rendkívül fontosak, hogy hogyan viszonyulunk, hogyan tiszteljük a másikat, a másik embert. Az is eszembe jutott, hogy tehát én, aki képviselem a teremtést. Tehát az ember azért megváltozik, vagy megváltozhat. Például a 20. század legjelentősebb ateistája is megváltoztatta a véleményét, és egyszerűen követte a tudománynak a felfedezéseit, és azt mondta, hogy kell lennie egy teremtő Istennek. Tehát én hiszek abban, hogyha tényleg beszélünk erről, ezekről a kérdésekről, de tényleg beszélünk, és nem az, hogy folytogatjuk egymást, akkor az ember gondolkozó lényként meg tudja változtatni az évrendszerét, meg tudja változtatni a beszédét, a gondolkozás módját. A másik, ha pedig teológusként, pontosan az egy nagyon fontos kérdés, hogy ha a Biblia arról beszél, hogy Jézus Krisztus vissza fog jönni. Nos, ha vissza fog jönni, akkor minket is, tehát engem is, ez egy húsba vágó kérdés számomra teológusként, hogyha Jézus vissza jön, tételezzük fel az én életemben, az én és a te földi életünkben visszajön, akkor hogyan fog minket találni, illetve az embertársainkat is. Tehát a másik része pedig az evangelizáció is valami ilyesmi, a missziós parancsa Jézus Krisztusnak, hogy menjetek és hirdessétek. Úgyhogy, és hiszek abban, hogy az emberek meg tudnak változni, meg tudnak térni, hogyha tényleg békésen tesszük ezt.
1: Én is hiszek benne, hogy az emberek képesek megváltozni. Nincs ezzel baj, inkább a változást én egy kicsit azért, rengeteg változás lehetséges, na abból indulok ki. Mindenki a saját életében is hogy ne változott volna meg. Én inkább a értékváltozás, mert ez egy értékváltozás, nem nagyon tudom párhuzamba állítani egy érdekváltozással. Mi a kettő között a különbség? Ha csak azt nézem, hogy mondjuk van egy ember, aki elindul a élete során egy meghatározott eszmerendszerrel, rá 5 évre egy újabb eszmerendszerhez csatlakozik, 5 év múlva egy újabb eszmerendszerhez csatlakozik, és eljut odáig, hogy már nincs újabb eszmerendszer, mert ő lett a despota. És ő van a út végén, és őt kell elfogadni mindenféle helyzetbe. Tehát amikor már az érdekei motiválják a változást, és nem az értékei motiválják. Amikor a küldetés tudata, hogy az motiválja, az már szerintem veszélyes.
0: Értem. De valóban vannak ilyen beállt gondolkozások, amiken már nem akar változtatni az ember.
1: De ez nem jelenti, hogy begyöpösödött. Abszolút nem. Nem a változás ellen lép föl, mert az értékei tartja, és nagyon is bibliai értékek, vagy emberi értékek.
0: Rendben, csak a gondolkozása az most egy dologra.
1: Attól függ, hogy mi motiválja.
0: Jó, lejárt itt ez a 25 percünk, kedves hallgatóink. A zene után várjuk Önöket.

0: Kedves hallgatóink, tisztelettel köszöntöm Önöket! Ebben a műsorban az emberiség eredetével foglalkozunk, és ennek a blokknak a része az indulatoknak a kezelése. Folytatjuk dr. Gulyás Kálmán mediátorral a beszélgetésünket. Milyen fajta konfliktusok vannak? Hogy lehet még ezeket osztályozni?
1: Gyakorlatilag, hogy említettem, ugye társadalom minden rétegében vannak konfliktusok. Az egyik jellemző az a munkavilága, amiről már beszéltem részben, de hát ilyen napi esemény volt, nem is olyan régen, a múlt évben a Tesco dolgozóknak a bérkövetelése kapcsán kialakult vita, tehát van egy ilyen. Akkor hát ki ismeri, hát mindenki ismeri, hogy az egészségügyben milyen komoly konfliktusok vannak, a nővérek elvándorlása, orvosok elvándorlása, kórházakba kialakult fertőzési problémák, stb. Tehát van egy egészségügyi konfliktus terület is, jelentős. Akkor lehetne beszélni arról mondjuk, hogy mindenki, aki a társadalomban él és dolgozik, pénzügyekkel találkozik. Hát másnap nem, másként nem, megkapja a fizetését, és beosztja, hogy elkölt, és stb. De van, aki befekteti, van, aki vásárol, van, aki hitelt vesz föl, és teli van konfliktussal ez a helyzet. Nem beszélve ugye a óriási nagy botrányokról, amik a pénzvilágba kirobbantak, kezdve a broker cégeken keresztül, a deviza alapú hitelezésig bezárólag, és a jellemzően könnyen kölcsönhöz nyúló magyar emberekig nagyon sokfajta konfliktus van. Ha valaki elmegy vásárolni egy áruházba, hiába van a terméknek már mindenféle garanciája és jótállása, hiába adnak hozzá papírokat, óhatatlan, hogy konfliktus alakul ki a fogyasztó és a eladó között. Alakulhat ki a fogyasztó és eladó között. Ezeket is kezelni kell, és erre is vannak különböző alternatív vita megoldási lehetőségek. Aztán ott van a család, amiről szintén beszéltünk, ez is egy nagy konfliktus terület. És aztán ott van a gazdaság világa, és ott van a bíróság világa, hihetetlen, sőt, hozzá kell tennem, ott van a büntetés végrehajtás világa. Most hiszed, nem hiszed, ezeken a területeken mindenütt van alternatív vitarendezési lehetőség. Nem azt mondom, hogy minden itt működik, de mindenütt van lehetőség. Tehát ha csak azt mondom, hogy az egészségügy, van egy olyan törvény, ami 2000-ben született, nem születnek a törvények, hozta a parlament, a jogalkotó, ami arról szól, hogy létezik az egészségügyben a műhiba perekre nem bírósági út, hanem alternatív vitarendezési módként egy úgynevezett konfliktuskezelő tanács létrehozása, amelyik három részből, vagy három összetevőből áll, össze az egyik, akivel szembe elkövették, másik a kórház, harmadik a konfliktuskezelő, és nagyon érdekes, ott még van egy negyedik, az a biztosító, akivel felelősségbiztosítást kötött az egészségügyi intézmény. Na most itt nem tudok jó példát mondani, mert azt mondom, hogy ez a hiába van törvény, 17-18 éve, ez nem működik. Kész. Ez nem működik. Ami működik nagyon jól, és amiről még nem beszéltem, az például a büntetés, tehát a bűnügyi mediáció, a büntetőügyben működő mediáció. Ugye nem a gyilkosokról van, meg a súlyos bűncselekményekről van szó, hanem könnyű testi sértés, ami 8 napon belül gyógyul, vagy olyan közlekedési bűncselekmény, ami szintén nem jár komoly sérüléssel, és a sérülés 8 napon belül gyógyul, vagy azt kell mondanom, hogy a fiatalkori bűnelkövető esetében. És ebben van, és ez jól működik. De itt egy meghatározott kör, aki ezeket kezeli, ezek a pártfogó felügyelőknek egy köre, akik kaptak ilyen képzést, hogy ők büntetőügyű mediátorok. És megegyezik az elkövető és az áldozat valami jóvátételben. Tehát, hogy fizet az, aki elkövette a közlekedési bűncselekményt, vagy szolgáltatással vagy pénzben, elismeri, hogy ő követte el, nincs büntetett előélete, hajlandó jóvátételt fizetni, vagy jóvá tenni az elkövetett hibáját, és ezért mentesül a büntetőügyi következmények alól. És ezzel lezárult, ez egy megállapodás, amit a büntetőügyi mediátor előtt kell kötni. Tehát, hogy a felsorolt területek közül nyugodtan kérdez, amelyik érdekel mélyebben, de mindegyiken vagy működnek, vagy nem működnek ezek az alternatív vitarendezési módok, így többek között a mediáció.
0: Köszönöm. Egy olyan személy, aki te ebben a mediációban benne vagy, hogyan működik gyakorlatban, vagy miket javasolsz, hogy az ilyen értékkonfliktusoknál bevezessünk? Tehát vannak olyan szavak, amiket ne használjunk, vannak szavak, amiket javasolsz, hogy használjunk. Tiszteljük a másikat, maradjunk nyugodtak, tényeket közöljünk, személyeskedést kerüljük. Tehát milyen technikákat vagy viselkedési módokat javasolsz? Mert hát itt a hívő és az ateista között, hívő és hívő között ezek a könyvek, a Teremtés könyve, Dániel könyve, illetve a Jelenések könyve indulatokat szabadít föl.
1: Megint oda kell visszakanyarodnom sajnos, és ezért nagyon nehéz ez a kérdés, amit te most megkérdeztél, mert ezek értékek. És az értékben nagyon nehéz egyezkedni. Tehát nekem akkor le kell mondanom az értékemről, vagy az értékem egy részéről, ha elfogadom a másiknak az értékét. Tehát magyarán mondva, ha én még ma nem voltam buddhista, de holnaptól buddhista leszek, akkor lemondtam a református létemről. Tehát föladtam egy értéket, ami egész eddigi életemben nekem egy iránymutatást jelentett. Erkölcsi értelemben, a gazdasági értelemben. Azért gazdasági, mert a protestáns etika működne, akkor Magyarországon nem lenne korrupció.
0: Hát igen.
1: Ha működne a protestáns etika, de nem működik. Tehát azért mondom, hogy az értékbe szinte lehetetlen mediálni. Nem lehet. Van egy barátom, nem tudom, hogy éle még, a Pázmányon tanított. Én egyébként oktatom ezt a mediációt a Metropolitan Egyetemen, de a Pázmányon tanított, és ő vele állandóan vitában voltam, mert ő neki meggyőződése, hogy az értékkonfliktusok is mediálhatók. De én nem láttam még olyan értékkonfliktus, amiben igazán sikerült volna. Ebben talán a legnagyobb mediátor értékkonfliktusokban a Ferenc pápa, aki nem fél attól, hogy Európa iszlámmá válik, és mit tudom én, hanem a keblére öleli mondjuk a Rómába látogató kairói, igen, legnagyobb egyházi vezetőt, iszlám muszlim egyházi vezetőt. Vagy ott van, ugye külön tanácsa van a Vatikánban a különböző egyházaknak a párbeszédjére, amit létrehoztak. Ez nem egy sima ilyen ökumené, amit mi itthon annak gondolunk, hanem ettől sokkal több. Tehát, hogy maximum ezt lehet, mondok példát, miért nem tud a keleti kereszténység és a nyugati egyesülni végre? 1600 év után.
0: Jó kérdés, teológusként azért látok néhány összeegyeztethetetlen, régi szóval antagonisztikus.
1: Na látod. Én voltam Athoszon. Ott töltöttem 10 napot. Jóval többet, mint amennyit lehet. Hátizsákkal, egy barátommal, illetve 2 barátommal. Ugye ott 20-valahány monostor van Athoszon. Nem fogod elhinni, hogy vannak helyzetek, amikor a különböző ortodox, ezek mind ortodox egyházak által fenntartott monostorok összeverekednek. Teológiai konfliktusuk van. Egy orosz, és mit tudom én, egy román ortodox, vagy egy mit tudom én, egy kopt, koptok nincsenek azt hiszem ott, de mit tudom én, a görög, a görög-keleti, meg a, nem tudom. Tehát, hogy vagy ha elmész, mit tudom, Jeruzsálembe, és a Szent Sír templomába, különböző egyházakhoz tartozik a templom különböző része. És meg van beszélve, hogy ki mikor van a Szent Sír mellett, és ki ezt, ki azt felügyeli és tartja fent. És valamikor összeverekednek. Nyilvánosan. A rendőrségnek kell közbeavatkozni, hogy őket szétválasszák. Be szokták mutatni a tévébe. Főleg a nagy ünnepekkor, mondjuk húsvét előtt. És pedig egy önmagában mindegyik egy békés. A koptok is nagyon békések, pedig nekik ott van. Vagy a... nem tudom. Tehát, hogy borzasztó nehéz ezeket a konfliktusokat, harmadik személy, mert a konfliktuskezelés mindig azt jelenti, hogy benne van egy független harmadik személy. Ez a mediátor vagy közvetítő. Most képzeld el, ha én... Volt erre példa? Bocs. Volt erre példa? Ott van a Várszagi Asztrik, aki egészen
0: igen.
1: Mostanáig ő volt a főapát. Van egy kiváló könyve, ilyen 60. születésnapja környéken, aztán vagy arra született a könyv. És ő, van egy film róla, az a cím, hogy a közvetítő. Érdemes megnézni. Mi meghívjuk egyébként az egyesületünkben, mediációs egyesületünkben, gyakorlatilag megegyeztem vele, valamikor majd ősszel, ebben az évben ősszel eljön egy beszélgetésre. Mert ő tudja, hogy én közvetítek, én tudom, hogy ő közvetített. Ő pont a keleti és a nyugati egyház között akart közvetíteni. És ebben a könyvben, amit megjelent, azok a diplomaták is írnak részeket, akik ezt megpróbálták Moszkvába, megpróbálták Rómába. Tehát, hogy sőt, az volt a terve, hogy mit tudom, mikor a 96-ban, amikor volt Pannonhalma évfordulója, akkor második János itt találkozott volna, mondjuk, az orosz ortodox egyház fejével. Ami most létrejött a találkozó, csak Kubába, Havannába, és ott találkozott Ferenc pápa az orosz ortodox egyház fejével. De hogy 1600 éven keresztül ezek nem álltak szóba egymással. Sőt, néha verekedtek, tehát tetlegességgel mentek. Miért nem lehet? Most, ha Jézus itt lenne, akkor azt mondja, emberek, én nem két egyházat alapítottam. Én egy egyházat alapítottam. Nem? Alapított külön ortodoxot, meg külön nyugati keresztényt, meg keleti keresztényt? Nem alapított?
0: Nem. És amiről beszélsz...
1: És nem az... lózta, persze nem. Ezért a reformációt se ő indított el. Hát ő föl lenne háborodva szerintem egy kicsit. Tisztításba fogna megint. Nem a templomnak a kipucolásához, de...
0: Hát de ez a Bibliával eléggé ellentétes, tehát a Biblia arról beszél, hogy arról ismeri meg a világ, hogy mi isteni vagyunk, hogy szeretjük egymást, nem pedig az, hogy különböző helyeken dulakodás és egyéb dolog történik.
1: Tehát látod, hogy hiába van meg ez a parancs nem mindig érvényesül a valóságban. Tehát amikor ennyire, és nagyon-nagyon tisztelem Ferenc pápát, hihetetlen integratív személyiség szerintem.
0: Magyarországon alacsony szintű a vitakultúra, úgyhogy szerintem a hívőknek, nekem is, többieknek is, tehát fontos, hogy beszéljünk arról, hogy hogyan kell érvelni, beszélgetni, vitatkozni. Te lobbista is vagy, te hogyan csinálod ezeket az érvényesítéseket?
1: Hát ez egy nagyon régi szakma, ugye ez az Egyesült Államokból terjedt el igazán a lobbizás, és ugye a lényege talán a szemmel egy mondatban, hogy onnan ered a szó is, hogy a előcsarnokot nagyon sok helyen most is, ugye elmész nyugatra, az nem úgy hívják, hogy előcsarnok, a lobby, lemek a lobbiba. Például egy szálloda lobby, az az előteret jelenti, a hal, vagy nem tudom melyik részét. És a parlamentnek a előcsarnokába, vagy az előterébe mentek a kijárók, akik különböző módon próbáltak rávenni a képviselőket, hogy milyen törvény, tehát mondok példát, hogy mondjuk a valamelyik amerikai elnök, tudom, hogy egyszer véletlenül azt mondta, hogy utálja a brokkolit. Erre a déli brokkoli termelők lobbistát fogadtak, és a lobbistának az volt a dolga, hogy a Fehérház, vagy nem a Fehérházban, hanem a Kapitóliumban menjen be, és lobbizzon a brokkoli termelők érdekébe, hogy nehogy már emiatt visszaessen a fogyasztás, mert hogy az elnök ilyet mert mondani, hogy ő utálja a brokkolit. Tehát, hogy valahogy a gyökerek, tehát Amerikából jönnek mindenféleképpen, és ugye volt egy Magyarországon egészen 2010-ig egy lobbiról szóló törvény. Ez volt tehát törvényi háttere volt a lobby. Nem a lobbinak, magának a technikának az eljárásra vonatkozott, hanem a átláthatóságára. Ha nem átlátható lobby, az a korrupció meleg ágya lehet. Tehát kiváló amerikai filmek születtek ebben, hogy a lobbisták hogy tudnak tönkretenni embereket, iparágakat, hogy tudják befolyásolni a parlamentet, tehát a törvényhozás, hogy tudják befolyásolni, stb. És komoly emberi tragédiák is benne vannak. Na most az én lobbizásom azért nem ilyen típusú lobbizás, mert 2010-ben ezt a törvényt eltörölték. Magát a törvényt törölték el. Ez a mostani kormány, ez volt az első szinte azonnali intézkedése, de a lobby megmaradt. Tehát a lobbit nem törölték el, mint tevékenységet. Ha például, mondok példát, hozzám fordul valaki, hogy segítsek neki a kapcsolatrendszeremen keresztül valaminek az elérésébe. Ezek nem nagy ügyek, apró ügyek, emberi ügyek. Valamelyik nap fölhívott tök ismeretlenül egy férfi, 50-valahány éves, most szakadt meg, pár éve van a nyugdíj, és munkanélkül van, és mindig vezető volt. Na most ugye ez kettőt jelent. Egy, próbálják neki segíteni, valahol lobbizni, hogy az ő képességeinek megfelelően kapjon még erre pár évre állást. Ezt én megígértem neki, ezt nem pénzért csinálom, hozzá szeretném tenni. Megígértem neki, és a kapcsolathálomon szétküldtem például az ő önéletrajzát meg, fejbe volt, hogy kikeres ilyen szakembert. De ugye nehéz eladni ma egy 57 éves embert, aki 65 éves korában elmegy nyugdíjba, igaz, hogy tapasztalattal rendelkezik, mindig vezető volt, és mondtam neki, hogy fel kell készülni arra, hogy nem biztos, hogy újra vezető leszel. Itt egy ilyen dolog, de ugyanakkor meg, ha nem dolgozik, tönkre megy. Depresszió, pszichés problémák, stressz, szívinfarktus, agyvérzés, nem tudok mit szebbeket mondani, mert munkanélkül az ember tényleg előbb-utóbb ez történik vele. Tehát a lobby ebben az esetben nem az a igazi lobby, hogy bent ülök a parlamentben, mint mondtam a Krisnás völgyről, és ott száriba rohangált a folyosón, és hogy a teheneket nem lehet levágni, című eset volt, hogy a szent tehén az nem vágható le, magyarán mondva, mert az ő körükben a tehén a szent és sérthetetlen. Ebből adódóan kellett egy olyan passzus betenni az egyik törvénybe, a mezőgazdaság vagy agrár törvénybe, ami kiemeli ezt az egy kört, hogy a somogy vámosan tartott tehenek, még száj- és körömfágás esetén sem kényszerítették kényszervágásra, vagy valami ilyesmi. És bekerült a törvény. Ez egy igazi lobby volt, ami így egy törvényi szakaszként megjelenik, és megvéd valami jó dolgot. Meggyőződésem szerint jó dolgot. Tehát, hogy ez a lobby.
0: Erről az jutott eszembe, hogy a hamis bíró és az özvegyasszonynak az esete, hogy addig járt a hamis bírónak a nyakára, az özvegyasszony még azt mondta a hamis bíró, hogy na jó, Isten nem félek, de ez az asszony annyit jár a nyakamra, inkább megadom neki, csak hogy békés legyen, tehát akkor a lobbizásnak
1: van egy békés,
0: igen, bibliai alapja. Igen. Egy másik bibliai vers, a Róma 12:18, ha lehetséges, amennyiben rajtatok áll, minden emberrel békességben éljetek. Magatokért bosszút ne álljatok, hanem adjatok helyet a haragnak. Tehát a Biblia is beszél arról, Isten nagyon látja, ismeri az emberi szívet. Tehát a Biblia is beszél arról, hogy nem minden emberrel lehet békességben élni, de hogyha lehet, akkor törekedjünk erre a békességre. Összefoglalva így ezt a 4x25 percet, amit így beszélgettünk, tehát mik azok a dolgok, amik segíthetnek arra, hogy ne olaj legyen a tűzre, hanem hogy az indulatok tényleg csökkenjenek. Tehát az egyik általános dolog, hogy meg kellene hallgatnunk. Tehát tudnunk kell hallgatni, a másikat meghallgatni. Említetted ezt a 30 perces csendes?
1: Nem, ez a új megszakítás nélküli idő.
0: Megszakítás nélküli idő. Amúgy, ha tényleg valaki tud hallgatni, akkor tényleg le tud csendesedni magában.
1: Egyébként a mediátor egyik legfontosabb tulajdonsága szintén a hallgatás. Tehát neki nagyon fontos, hogy tudjon hallgatni, mert nem igazán szavakkal dolgozik egy tárgyalás során, hanem a metakommunikációval. Tehát nem mindig, hanem az arcokat figyeli, a gesztusokat figyeli, mondhatnám azt, hogy az arc színét figyeli a másiknak, és tudja, hogy ki a héja, és ki a galamb, ki érdekelt abba, hogy még tovább akarja mélyíteni a konfliktust, ki az, aki a megegyezés párti. Tehát ezek ilyen nagyon-nagyon fontos, hát a kommunikáció szakmában, aki benne van, az tudja, hogy nagyon sokszor nem a mondatok számítanak, hanem a maga jelenség számít, ami ott van az ember előtt. Egy gesztus, egy mozdulat, mennyire vagyok zárt, mennyire vagyok nyitott, mennyire vagyok figyelő, stb. De akkor, mert ez kérdésként hangzott el, így záráskan, tudod, mi a legfontosabb? Hogy ezt a békét, amit a Biblia is sugal, és hogyha van is konfliktus, mert hogy van, hogy meg tudjuk tartani? Legyen párbeszéd az emberek között. És ez egyben prevenció. Megelőzi a konfliktusokat. De nem beszélgetünk. És kénytelen vagyok itt zárásként, vagy az utolsó percekben annyiról beszélni, hogy ha utazol villamoson, ha utazol buszon, az emberek nem beszélgetnek. Az emberek a telefonjukat nyomgatják, a táblagépüket cseszegetik, legjobb esetben olvasnak, azokat tisztelem, akik könyvet vesznek kezükbe, mert legalább papír illata van a dolognak, meg egy dolgot néznek, nem játszanak a gépükön, és nem lehet, ha nem beszélgetünk. Én néha megdöbbenést keltek egy-egy villamoson, buszon, mikor megszólítok valakit. Rám csodálkoznak, de mindig olyat szólítok meg, akiről látom, hogy szívesen veszi, hogy megszólítom. Ez a metakommunikációból jön. Néha meglepődik, és beszélgetünk. És egyszerű kis gesztusok. Át akarták adni a helyet egy fiatal, csinos lánya a buszon. És mondtam, hogy nyugodtan maradjon, én állva szeretek utazni. És onnan kezdve nem volt megállás a végállomásig. És a végállomásig mindent megtudtam róla. Honnan jött, hol tanul, kikkel lakik együtt, mivel foglalkozik, szülei mit csinálnak. És ez baj. Mert mondaná, annyira kényesek vagyunk, hogy mit tud rólunk a világ. A világ mindent tud rólunk, csak mi nem tudunk egymásról semmit. Ez a baj. És ki az a világ? Innen kezdve.
0: Igen. Köszönöm szépen a beszélgetést, és hasznos volt. Tehát az, hogy az emberek meggyőződését, hitét érinti ez a kérdés, az eredet kérdés, amely az embereknek a legmélyebb pontját érinti. Tehát valami húsba vágó kérdés, ezért nagyon nagy türelmet és békességet kívánunk mindannyiunknak, és szeretetet, akik ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk. Kedves hallgatóink, lejárt a műsoridőnk. Köszönöm, hogy velünk voltak. Dr. Ujjás Kálmán, köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm a meghívást.

teremtés vagy evolúció. Mi az igazság? A Biblia szó szerinti megfogalmazása, vagy a tudomány mai állítása? A beszélgetések középpontjában a teremtés teológiája, az evolúcionista teória és az értelem áll. Erről hallhatnak érdekes, izgalmas és komoly megfontolásra érdemes üzeneteket. Búcsúzik a műsorvezető, Kádár Miklós.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Gyalogos zarándoklat a Szél Rózsa evangélikus ifjúsági találkozóra. A Szél Rózsa evangélikus ifjúsági találkozó a Pepita Bakancs Egyesülettel együttműködve elindította már szombaton a közös gyalogos zarándoklatot a 15.

0: szeretetét az emberek iránt. Ez a három szó valóban kiragyog ebből a mondatból. De ez még nem minden. Szelíden felszólít, hogy higgyük ezt, és kegyelmesen az üdvösség útjára rámutat, amely minden bűnös ember számára járhatóvá lett. Ez a lehetőség széles teret nyit mindenki számára, aki hisz ő benne, és az aki mindenkire vonatkozik, aki csak hisz, senkit sem zár ki az üdvösségből. Ezután pedig jön a nagy ígéret, hogy akik hisznek Krisztusban, nem vesznek el, hanem örök életet nyernek. Milyen nagy ígéret ez mindazoknak, akik talán úgy érzik, hogy ők elvesznek és semmiképpen meg nem menekülhetnek, mert azt ígéri, hogy mindenki megmenekül, aki hisz Krisztusban. Tehát, ha hiszünk Krisztusban, örök életünk van. Kántoroknak szerveznek szakmai és lelki napot Budapesten. A központi kántorképző keretében szakmai és lelki napot rendeznek kántoroknak holnap, július 7-én Budapesten a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karán az Országos Magyar Cecília Egyesület szervezésében. A Cecília Egyesület a kántornapot a Harmat Artúr központi kántorképző helyszínén tartja. A kántorképzőnek minden évben van egy szakmai napja, melyet idén a Cecília Egyesülettel közösen tartanak meg. Megújult állandó kiállítással várja látogatóit az Esztergomi Keresztény Múzeum. Az Esztergomi Keresztény Múzeum július 1-től új koncepcióval és teljesen megújult állandó kiállítással várja látogatóit. Az ország egyik legjelentősebb egyházi gyűjteményének átalakításakor arra törekedtek, hogy a magyar és az európai keresztény művészet legkiemelkedőbb alkotásai időrendben és földrajzi összefüggéseikben mutatkozzanak meg. A megnyitót az Esztergom vízivárosi plébánia templomban tartották meg. A rendezvényen Koncsek Ildikó múzeumigazgató köszöntötte a vendégeket. Török Csaba, az Esztergomi Bazilika plébánosa, egyetemi tanár, valamint Mikó Árpád művészettörténész nyitotta meg a tárlatot. Az időjárásról. Éljük a szép nyarat! Kedden is több órára kisüt a nap, elszórtan esők is eshetnek, az északi szél élénk lesz és 27-34 fokra nő a csúcshőmérséklet. Szerdán növekszik a felhőzet, de napos idő lesz. Több helyen lehet eső is. Északi szél és 24-31 fok várható.
1: Híreinket hallották.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éter Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson, minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.
3: Sziasztok! Köszöntünk titeket. Anna, örülünk, hogy ismét velünk vagy. Aki követik az adásainkat, tudják, hogy miről beszélgetünk veled legutóbb.
4: Köszönöm én is, hogy meghívtatok újból.
3: Nekünk ez megtiszteltetés. A legutóbbi beszélgetésünkben érintetted azt, hogy érdekes, amikor az emberek a szociális médiát használják, akkor beleesetünk abba a hibába, hogy elzárkózunk, kivonjuk magunkat a társadalomból, nem annyi, elveszítjük a

0: realitás érzetünket. És van egy ilyen jelenség mostanság, hogy az ember úgy elmagányosodik. Egyedül van. És itt ugye rögtön a podcast elején jól lenne, ha tisztáznánk azt a te szaki szemeddel, meg meglátásoddal, vagy hogy tapasztalod, hogy mi a különbség a kettő között? A magány meg az egyedül lét között. Mi ez a két fogalom?
1: Hát tisztázni kell, hogy ez a kettő elég távol áll egyik a másikától. Tehát, hogy az egyedüllét az nem magány, és a magány nem egyedüllét. Beszélnünk kell arról, hogy a legsúlyosabb állapot az, amikor valaki egyedüllétben magányos, de talán még veszélyesebb az, aki párkapcsolatban vagy családi kapcsolataiban magányos, mert ilyenkor megjelenik egy nagyon komoly kognitív diszonancia. Na mi ez? Az, hogy az elme szintjén igazából nem áll össze a kép az, hogy ő tudja, hogy mondjuk egy párkapcsolatban van, vagy egy családi kapcsolatban van, tehát, hogy kapcsolat van, és ő mégis magányban van. Tehát, hogy magában van, és ezt az agy sokszor nem tudja integrálni. És ez legalább olyan súlyos, mint mikor valaki egyedül létben magányos, mert ott igazából a tény, hogy egyedül van, megerősít azt az érzést. Úgyhogy visszatérve, hogy mi a különbség, az egyedül lét az egy tény, valaki egyedül van, egyedül létben él, tehát nincs családja, házastársa, párkapcsolata, és így tovább. A magány pedig az, amikor valaki egyedül érzi magát, azaz magányosan érzi magát. Tehát a magány az igazából egy érzelmi állapot. És itt van a tragédia, hogy sokan azt gondolják, hogy az egyedülállók lehetnek magányosak, de nem. Nagyon sok egyedülállót ismernek, aki nem magányos, tehát nincs ott az az életérzés, és nem kevés olyan felnőttet ismerek, aki párkapcsolatban él, házasságban él, és nagyon-nagyon komoly magányt él meg, és ebből adódóan komoly depressziós tüneteket, vagy tünetcsoportokat, tehát nem is csak egyet, hanem tünetcsoportokat mutatnak. Úgyhogy ezt kell az elején nagyon letisztázzuk, hogy az egyedülét nem egyenlő a magánnyal, bár találkozhat a kettő együtt.
0: Akkor, ha jól értem a szavaidból, az egyedülét nem egy rossz dolog.
1: Hát nem.
0: De a magány, ha hosszas, akkor az egy baj.
1: Tehát, hogyha magány az egyedüllétben vagy párkapcsolatban jelen van, a magánnyal gond van, de az egyedüllét az nem gond. Pál apostol maga mondja, hogy jobb, ha mind olyanok lennénk, mint ő, egyedül nem, de azt mondja, megérti, hogy bizonyos okoknál fogva jó az embernek házasságban élni, mint égni. Tehát, hogy a Biblia nem beszél az egyedüllét ellen, ja. De a magány, az, hogy magában van, az már egy komoly probléma, az egy érzelmi töltetű állapot.
0: Sőt, ha egy nagy záróját itt kinyitunk, de javíska, nem jól látom, ez egy lelki gyakorlat is lehet. Tehát Jézus hányszor egyedül félrement, és az atyával. Tehát mint ember egyedül vagyok, és az Istennel. Tehát, hogy ez egy fontos dolog, hogy legyünk
1: de
0: egyedül.
1: De magányos.
0: Így van. De hányan meg nem akarnak egyedül lenni, és mégis magányosak. Milyen érdekes ez.
2: Itt felmerülne bennem egy kérdés is, ugye van nagyon sok ember, aki egyedül van, és az esetek 90%-án mondjuk boldog. Tehát nem érzi magányosnak magát, de mégis van egy-egy ilyen trigger, egy dolog, amit meglát, észrevesz, ugye csak egy social médián egy kép akár, vagy meglát egy szép párt, ami előhozza benne a magányérzetet. Ilyenkor mi a teendő?
1: Hát ne nézze, ez lenne a poénus válaszom, de igazából ezt tudatosítani, hogy mennyi oka van arra, hogy tényleg magányosnak érezze magát. Tehát, hogyha ő azzal küzd egyedülállóként, bár azt mondod, hogy boldog, hogy mégis hiányzik neki egy társ, az megint egy természetes dolog. Tehát hiába mondom annak, hogy hát ne érezd magányosnak magadat az egyedül létedben, mert hát Pál annyira örült, hogy ez egyedül volt, nem? Mert közben, amit megint meg kell említeni, a Szentírás még nagyon komolyan beszél arról is, hogy az ember úgy lett teremtve, hogy szüksége van másokra. Na most persze ott a házastársi meg a párkapcsolatról beszél, mikor Ádám egyedül van, és azt mondja, nem jó az embernek, nem azt mondja magányosnak lenni.
0: Egyedül lenni.
1: Hanem egyedül lenni. Ugye? Tehát, hogy ezt mondom, hogy ezek nagyon összetett dolgok, nem jó. de attól még megtörténik. Azt mondja, pár, attól még lehet, ez lehet jó. A gond az van, amikor ez már érzelmileg, és az érzelmek mögött pedig már nagyon komoly gondolat sémák vannak, hogy, hogy ő hogyan értékeli magát, hogy nincsen társa, hogy akkor a másik az ott van egy szép párral, esküvő, eljegyzés, stb. Gyerekek, mert ugyanígy lehet egy anya, tehát nem egy és nem két nővel találkoztam, akik párkapcsolatban vannak, és ő Isten még nem adott gyermeket. És hihetetlen magányt élnek meg, úgyhogy mellettük van egy szerető férj. Hmm. És elmondják, hogy oké, értem, de nekem kell a gyerek. Mert a gyerek lesz az, amitől én nem leszek magányos. Ugye, tehát, hogy a magány az mindenképpen egy olyan érzet, amely destabilizál bennünk, és amely mögött olyan gondolathálók vannak, amelyek vagy engemet, mint szemét képtelenné tesz arra, hogy értékesnek lássa magamat, és én megérdemeltem a sorsomat, vagy ki tudja, tehát itt ez is lehet egyféle gondolat, vagy a másik lehet, hogy jobb, hogy többet tett, mit tudom én, többet imádkozott, jó Isten megadta neki, jó Isten másképp nézett rá, tehát hogy annyi minden van, és hát akkor én megérdemlem valahol a magányt. Most lehet, hogy nagyon belegabbajodok az dolgokba, mert igazán ahányan vagyunk, annyiféle módon gondolkozhatunk egy élethelyzetről. És a gondolatainkat, ha a kordában tudjuk tartani, és igazából, mikor valaki lát egy párt a Facebookon, ugye, mert ez jött szóba, és tud örülni a másik örömének, és azt mondja, amikor eljön az én időm, akkor az az én időm lesz, akkor igazából az ember megrázza magát, és megy tovább. Bár ott van a fájdalom, és ott van az a vágy, amiről a Biblia beszél, hogy nem jó az embernek, de ez a vágy nem csap át egy magányérzetbe, ami igazából arról szól, hogy akkor kész, én nem vagyok jó, engem nem választott, én nem tudok választani, képtelenség, tehát ez a devalorizálás, tehát hogy én nem vagyok értékes, csak az ember szépen belesüljön, nincs kivel ezt megbeszéljem, nem ért meg senki, ugye ez az ilyen dramatizálás, persze neki könnyű, ő adja a tanácsot, de nem is tudja, hogy én mibe vagyok. És akkor mondom, ezért mondom, tehát ennek nagyon sok arca van, hogy mit gondolunk, csak hogy vajon jól gondoljuk? És hogyha ezt a képet látom, és én jól gondolkodom, akkor bár feljöhet az érzés, hogy jó lenne, de attól még én nem fogok magányba zuhanni. Tehát nem tudom, így nekem nagyon világos, csak nem tudom.
0: Világos, hogy... Annyit tisztázunk még, kérlek, Anna meg Márk, hogy akkor a magány kiváltó okai, az egyedül csak a gondolataim?
1: Hát a legmélyebb okai, igen. Most, hogy vannak élethelyzetek, amikor az ember egyedül van, vagy egyedül érzi magát párkapcsolatban, de igazából ezek olyan dolgok, hogy például, mondok egy esetet, párkapcsolatban van valaki, és ott van a feleség, nagyon vágyik, visszatérek erre a képre, nagyon vágyik a babára. Oké? Okay? És elbeszélik egyszer, elbeszélik kétszer, elbeszélik tízszer a férjével. És a férfiak, meg a férje valószínűleg, mivel annyi minden más még foglalkoztatja őket, nem gyötrődnek fölötté ezen. Tehát, hogy nem annyira égető szükség. Bár a férfiak közül sokan vágynak gyermekre, de nem az az égető szükség, hogy akkor most éjjel-nappal ezen forog az esze. És akkor még, te meghallotta 10-szer, 20-szor, N-szer a feleségét, eljön egy pont, mikor már úgy van vele, hogy már nem bánná, a másról is beszélnének. És akkor mi történik, hogy a férfi vagy elterel, vagy hárít, vagy kikapcsolja az agyát, és nem reagál, amikor kéne reagáljon a nő panaszára, vagy a fájdalmára, és akkor a nő azt érzi, hogy ott van mellette, de igazából magában beszél. Magában viszi a dolgot. És innentől kezdve kezdődnek akkor rakoskatni, hogy akkor ez az élethelyzet miről szól? Hogy, és akkor anélkül is a nő, aki gyermekre vágyik, képtelennek, lehetetlennek, és ilyen, tehát kezdődnek ez a devalorizálás, tehát, hogy nem vagyok értékes. A párom annyira nem értékeli, legalább velem együtt érezem, vagy ha nem is sír, de legalább a zsebkendőt hozza, mert egy idő után mi történik, hogy egy élethelyzet minél többször ismétlődik meg, adaptálódunk. És ezt nagyon nehezen érti meg egy nő, hogy egy férfi egy idő után adaptálódik ahhoz, hogy a nő sír ugyanaz a dolog felett, és egy idő után már a férfi nem fog sírni, vagy nem fog meghatódni. Miért? Mert adaptálódik az helyzethez. És itt van az, hogy együtt vannak, és mégis ő akkor magában érzi magát. Hogy nincs megérte. Ezt mondom, hogy ez egy nagyon ilyen ördögi kör, amiben belecsúszunk, de ez csak egy történet, de hát az élet annyi-annyi mindent így hoz. Van. Amikor ott vannak emberek, ott van a családod, az az érdekes, hogy nem az egyedül álló lesz öngyilkos, hanem a magányos lesz öngyilkos. És a legnagyobb tragédia, sokan ezt mondják, hogy hát ott volt a család, a férje, a feleség, és hogy senki nem vette észre. És én erre szoktam mondani, hogy nincs olyan, hogy nem lehet észrevenni, csak hogy nem tudjuk interpretálni. Mert, visszatérek, adaptálódtunk. Mert olyan régóta van egy dolog, ami nekünk már nem annyira, hát fontos, de hát nem a világ vége. Adaptálódtunk, és az meg annyira belehajtja magát, hogy nincs senkie, hogy hiába van ott mellette 101 ember, törik.
0: Tehát lehet, hogy a körülményeim, vagy a másiknak a viselkedése, az azt közli, hogy magány vesz körül, de az én interpretációm múlik, gondolataimon, hogy mennyire leszek magányos, és mennyire süllyedek ebbe bele. Tehát, hogy én, tehát nagy mértékben rajtam múlik. Még akkor is, ha másik kiközösít, megvet, nem ért meg, nem hallgat meg, nem sír velem, nem gyászol velem.
1: Épp ez az, hogy az egyedüllét az egy olyan dolog, ami felett sokszor nincs hatásunk.
0: Így van, nem tetsz róla.
1: Amiről ugye ez előbb is szó volt. Meglátom a másikat, hogy párban van, én még nem, értitek? Tehát a fiatal látja. Tehát, hogy vannak dolgok, amit nem dönthetünk. De hogy én magányos leszek-e, és magányosság érzetét megélem, az már rajtam áll. Az magányos, már interpretáció kérdés.
0: A magányos ember, ugye Anna, megint, mint szakembert kérdezlek, az el is zárkózik a többiektől.
1: Igen, mert ugye onnan indul el, hogy ő próbál, tehát megint személyiségfüggő. Az a személyiség, aki kifele nyitó, sokat beszél, ő mondja a fájdalmát. De hogyha egyszer arra talál, nem egyszer-kétszer, hanem többször, hogy ugye már nem, többiek nem sírnak, meg nem hatódnak meg az ő problémájától, akkor elkezd elzárkozni, azt mondja, hogy ez már csak az enyém. És akkor igen. De van egy másik dolog, hogy vannak, akik meg alapvetően zárkózottak, és azok nagyon nehezen közvetítik, és ők még inkább ki vannak téve annak a veszélynek, hogy sokszor ilyen irreális szcenáriókat, mint ezek, tehát ilyen képeket, történéseket faragnak a fejükben, mert hogy ők alapvetően anélkül is befele élők, és befele zárkózottak. És akkor hajlamosabb, tehát például az egy kérdés, hogy hogyan lehet védekezni magány ellen, úgyhogy az ember beszél, de közben úgy beszél, hogy rendbe teszi a gondolatait.
0: Jaj, de jó.
1: Tehát, hogy ez a nagyon fontos. És akkor meglátni az, hogy mennyi minden van még az életben. Tehát, hogy attól, hogy nem vagyok megértve, nem azt jelenti, hogy tényleg nem vagyok megértve, vagy magamra vagyok hagyva.
2: Tehát akkor akár introvertált, akár extrovertált vagyok, az a legjobb lépés, hogyha kilépek a komfortzónámból, és megosztom ezt másokkal is. Igen? És vagy keresek magamnak egy barátot.
1: Igen, barátnőt. És mikor az van, hogy keresem a barátot, barátnőt, ott van mellettem társ vagy család, akkor pedig megértsem azt, hogy nem kell ők is ugyanazt érezzék, és hogy lehet, hogy nekem meg adaptálódnom kell ahhoz, hogy lehet, hogy kell könnyebben vegyem azokat a dolgokat. És hogy nem igaz az, hogy nem hallgatnak meg, csak lehet, hogy már túl sokat mondtam, és már tényleg megszokta a fülük, meg lehet, hogy tényleg nem annyira fontos, mint amennyire nekem. Csak tudjátok, hogy van egy olyan, hogy az ember elég önző, hogy a saját fájdalma mindig nagyobb, mint a másik, és akkor ilyenkor azt tudom mondani, hogy azon túl, hogy kilép és barátokat szerez, implikálódjon a mások életébe. Ez is egy nagyon lényeges dolog, mert oké, hogy keresek barátnőt, vagy egy barátot, hogy csak mondjam. De ha nem veszek részt mások életében, hogy én érezem a mások lüktetését, akkor igazából ugyanott vagyok, hogy csak kerestem valakit, aki mondja, de én csak igazából kihangosítom a saját gondolataimat, amit meg nem akarok változtatni.
0: Ezt úgy mondanám, hogy nem maradjak a gondolataimnak a rabja. Mert beszélhetek ezerrel, én extrovertált vagyok, de csak az, amit én gondolok magam, én gondolom, és akkor hallgass meg Anna, hallgass meg Márk, és mondom, de nem. Tehát, hogy engedjem, hogy te elvágd ezek a rabláncokat, hogy Lóri, meghallgattalak, de figyelj, biztos jól gondolod? Biztos jól látod? Tehát, hogy adjam meg ennek a lehetőséget, hogy ne maradjak ennek a rabja.
1: Igen, mert azt tapasztalom, amikor így lelkigondozásom, hogy meg szoktam kérdezni az ilyen nőket, most csak visszatérek, mert most ez így lehet segít, hogy így vigyük a piros vonalat, hogy oké, de hát miket mond mondjuk a társad, amikor már neked úgy tűnik, vagy miket mondott, amikor még úgy beszéltetek erről, és nem került némaságba már a társ. Hogy hát mondta, hogy a drágám lesz majd, van ennél fontos, ha foglalkozunk mással, és akkor mi történik? És kérdem, és meghallgattad? Hát nem, mert ő se hallgat meg engem. Értitek? Tehát, hogy fontosan, amit mondtál, tehát, hogy ott lenne az a készség, hogy engedjek, úgymond az én fájdalmaimból, mert igaz, erről szól a magány, hogy egyedül van, senki nem ért az én fájdalmamat. És akkor mondom, ennek meg megint 100 arca lehet. És akkor megérteni, hogy igen, megértheti, de lehet, hogy kell egy másik szempont. Lehet, hogy másképp kéne ezt látni a dolgokat. Ezért mondtam, hogy az is veszélyes, hogy egyedülálló, magányos, mert akkor neki pont ez a társ nincsen. És akkor van, amit mondtál már, hogy akkor keressen tudatosan barátokat. De ott van a másik persze, hogy van, és akkor az meg legyen kész arra, hogy meghallgassa másikat, és ne úgy interpretálj, mint a másik nem érti meg, hogy nem akarja, hanem lehet, hogy tényleg itt az idő, hogy másképp lássa a történést.
0: Nagyon jó. Ez szükséges, azt hiszem, az embernek, hogy az egyedül létében is legyen egy egészséges közösség, akár barát, vagy egy gyülekezeti közösség, ahol felocsúthat a gondolatai rabsága. Mi is hajlamosak vagyunk erre, tehát hogy ezért kell a közösség nekünk. Mondanál néhány szót arról, Anna, amit diagnosztizáltuk így lassan a magánynak a kiváltó okait, hogy miért káros? Milyen következmény vannak ennek, ha az ember nagyon belemagányosodik a dolgaival?
1: A legsúlyosabb, azt ma már említettem nektek, az az öngyilkosság, tehát az önmagunk életének az elvetés. Amikor azt mondod, hogy oké, magamba vagyok.
0: Tehát, hogy annyira egyedül érzi magát, hogy nem látja értelmét
1: igen,
0: az életének.
1: Igen. Tehát, hogy olyan mértékben van ez az elszigetelődés, ezt úgy mondják, hogy depersonizálódás, tehát hogy saját személyiségének az elvesztése, mivel más nem ért meg, az Isten sem ért meg, sokszor ideig megy ez az egész dolog, mert az Isten megérteni, akkor megtenni, hogy a másik megértsen, vagy megváltoztatná a körülményeimet, vagy megváltoztatná engem, csak sokszor meg a megoldás tényleg a mi kezünkben van, hogy nekünk kell változni. És mivel képtelenek vagyunk, akkor ott van az, hogy az ember önmaga ellen fordulhat, tehát hogy feladja. Tehát ennek a magánynak ez az egyik nagy veszélye. Visszatérve egy kicsit más következményekre, volt egy idő, amikor kutattam ezt az egészet, hogy is van ez a magány, és akkor arra jöttem rá, és azt találtam kutatások során, nagyon érdekes eredmény lett, hogy a magány, nagyon sokszor két másik dologhoz kötődik, ami nagyon-nagyon meglepett, bár azóta talán más tanulmányok is, meg kutatások is ezt igazolták. Képzeljétek, hogy a magány a betegséghez kapcsolódik, és nagyon sokszor a magány a halál témájához kapcsolódik. Tehát, hogy ez kialakult egy ilyen trió, és hogy amikor valaki elindul a magány útján, erőbb vagy utóbb betegségek fognak megjelenni, és nagyon sokszor ott van a halálfélelem, vagy a félelem, a halál témája ott lebeg. Azt is megfigyeltem, hogy mivel ez egy teljesen kötődnek ez a hárman együtt, nem kell a magányból induljon, megtörténhet, hogy valaki beteg, nem talál segítségre, nem talál valakire, aki átérezze a helyzetét, belesüllyed ebbe, hogy nincs segítségem, magam vagyok, még az Isten sem segít, és a betegség vihet egy magányérzet felé, és a halálfélelemhez. És van egy másik dolog, hogy van, aki a halálfélelemében egyszerűen például egy pánikrohamban, vagy tényleg egy életveszélyes helyzetbe kerül, és úgy látja, hogy nincs segítség, nincs kivel ezt megbeszélje, vagy például egy trauma éri, tehát nem betegség, egy trauma, ami megint nekem sokszor trauma olyan, mint egy halál, mert valami meghal az emberben egy trauma által, hogy ekkor az ember megint azt érzi, hogy egyedül maradt, mert a halál pillanatán tényleg egyedül maradunk, és az ilyen előszelei a halálnak ezt az érzetet adják, és akkor megint belecsúszik az ember a magányba, és a betegségek irányába elmozdul az élete. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, felfedezés volt, amikor ezt így kutattam, és itt most nem mások tanulmányait, hanem terepen közel 1000 ember volt kérdőívezve, meg nagyon sok minden, most nem megyek bele részletébe, hogy hogyan történt ez a kutatás, de döbbenet, hogy aztán én azóta is lelki gondozásban ezt használom, és rájöttem, hogy tényleg, mikor valaki elindul a magány útján, és ezzel jön, nagyon hamar a beszélgetések során így vagy úgy elő fog jönni a halál téma, és elő fog jönni az, hogy fél a betegségektől. Vagy olyan, aki betegséggel jön, vagy valamilyen betegséggel, és hogy előjön az, hogy fél attól, hogy teljesen magára marad, és hogy senki nem fog segíteni, és mi lesz vele. És tehát, hogy akár még pontból indulok el a háromból, valahol ezek a három össze vannak kötve. Igen, tehát ez döbbenet volt nekem ezt így rájönni. Ezek, amik az ilyen nagy következményei. De azon túl, hogy leépülnek kapcsolatok, önsajnálatba csúszunk, demotiváltak leszünk, már nem akarunk dolgokat megvalósítani, úgyis minek, nincs kivel, nincs kiért, még magamért sem éri meg. Az, hogy az ember reményvesztetté válik, az Isten sem segít. Tehát, hogy ezek elmehetnek egy ilyen nagyon komoly ördögi kör felé, ami már nem csak annyiról szól, hogy magány, hanem lehet arról szól, hogy depresszió, arról szól, hogy pánikroham, és sok más, ami még jöhet vele.
0: Hú, hát ezekben jó belegondolni azért, és tényleg fontos különbséget tegyek az egyedülét meg a magány között, hogy ne essek ebből, mert nagyon szomorú következmények járhat, amelyeket itt ecseteltél, Anna. De veszünk a másik feléről, ami ennek az ellentétje, a közösség, meg a közösségnek a szerepe, vagy a társaság. Mit mond erről a Biblia? Vagy hogy látod, hogyan válaszol erre a Biblia, erre a problémára, a magánynak a problémájára?
1: Hát, hogyha a bibliai világot, kultúrát és életformát látom, a Biblia nagyon erőteljesen közösségcentrikus. Úgy az Ószövetségben is, mint az Új Szövetségben. Az Ószövetségben ugye az Izrael népe, a néphez való tartozás, a néphez beszélt az Isten, bár kiemel embereket, de azokat is azért, hogy a nép mozduljon, a népet vezessék, a népet kell bevezetni, tehát nagyon erőteljes ez, hogy együtt kell ünnepelni, ha örömöd van, akkor ne csak te örülj, a családodat hívd össze, adjál a lévitáknak, papoknak, de adjál a jövevénynek is, oszd meg, ha lehet, az egész utcát hívd meg, tehát, hogy a Biblia nagyon sokszor, főleg az Ószövetségben ezt látjuk, hogyha szomorú vagy, akkor azt is közösségileg élték meg, akkor az egész közösség megmozdult, akkor mondok egy példát, meghal Jákob, József édesapja, és azt írja, hogy egész Egyiptom gyászolt. De vajon miért? Azért, mert csak azért, mert Jákob fia, József a fáraó után a második leghíresebb ember volt? Ennyiről szólt volna? Vagy az, hogy tényleg akik elő voltak, meg akik nem is elő, igazából közösség szintjén éltek meg mindent. Tehát miért volt egy hétig az esküvő? Miért volt? Mert azt is közösségi szinten kellett. Tehát, hogy eljöttek az emberek innen-onnan, nem repülővel jöttek meg vonattal, és kocsival se, tehát megtettek egy hosszú utat, nem küldhetted el 24 óra után, menjél szépen haza. És az emberek jöttek, mert része voltak, közösségként élték meg. Amikor felmentek a templomba is, ha elolvassátok a Grádicsok énekét, folyamatosan az van, hogy mint a közösség, tehát kórusban énekelték. Tehát, hogy nagyon-nagyon nagy jelentősége van, és úgy gondolom, hogy amikor valaki ekkora nagy tömegben él az életét, kisebb az esélye arra, bár mivel az előbb beszéltünk arról, hogy az mentálisan van a magány, mégis az egyedüllét érzete, ami ugye lehet egy kontextuális terület, vagy egy kontextuális dolog, az úgy megszűnik, vagy lecsökken. Az Új Szövetségben pedig a gyülekezetet látjuk ezt, hogy akárhova megy Pál, a munkatársai a gyülekezetet bántálnak, és mindenütt emberek, tömegek mozdulnak. Tehát, hogy nem magányosság, bár ugye Bunyan János a Zarándok útjában egy zarándokot ír le, de ott lehet, hogy nem teljesen a bibliai képet mutatja, mert a Biblia nem arról beszél, hogy egyedül zarándokolunk, hanem azt mondja, akik a versenypályán futnak, tehát akkor többen futunk, azt mondja, mind be fog érni a cél, és mind koronát fog kapni. És azt mondja, én futok, és ti is fussatok, tehát, hogy igazából folyamatosan ezt látjuk, hogy együtt vagyunk, csapatban megyünk.
0: Hát Jézus is. Igen. Ezt a példát hagyta, hogy a főpapjám, hogy tartsd meg őket, nem őt.
1: Igen.
0: Tehát,
1: igen,
0: ez
1: igen.
0: Tényleg fontos.
1: És hogy talán ez a hát már a modern, nem csak a posztmodern, már a modern kornak a hozománya az individualizmus. Hogy én kell küzdjek, én kell megnyerjem a munkahelyet, bejussak az egyetemre, küzdenünk kell, nem nincs mindenkinek hely, én kell boldoguljak, nekem kell az a fizetés, én kell megszerezzem a bármit, én kell oda eljussak. És innentől kezdve nem úgy van, hogy akkor én is, meg te is jussunk oda, meg én is, meg te is kap meg a munkahelyet, meg én is, meg te is örülj annak, meg én is, meg te is utazzunk, hanem az emberek már úgy csak én utazzak, meg lefeljebb a kis családom fogom. És mikor látok családokat, akik már egy évvel előtte megszervezik, hogy 3-4-5 család együtt megy, sokkal nagyobb a dinamika. Nem nagyon látok az ilyen közösségekben beteg embert. Ez nagyon érdekes, majd figyeljétek meg, akik inkább így elvonulnak, csak mi, lehet, hogy hajlamosabbak az elmagányosodásra. Tehát, hogy részem, most, hogy ennek az egyik alapigéje, elnézést, szerintem pont az, amit Isten mond, a teremtés történelme nem jó egyedül. Tehát, hogy, és ehhez hozzáköti az, hogy szaporodjatok. Itt megint nem a maga a szexualitásra esik szerintem a hangsúly, bár ez az eszköz, hanem arra is sokan legyetek. Miért büntet Isten? Mert ez büntetés volt, ami Bábelnél volt. Mert ők nem akartak menni, nem akartak sokan lenni, nem akartak, szükíteni akarták. Tehát, hogy Isten folyamatosan abban gondolkozik, hogy nagyban, sokan legyetek, menni, terjeszkedni, csapatban lenni, küzdeni, és ne egyedül. Úgyhogy nem tudom, mennyire sikerült választatnom, de a Biblia nagyon sok területen erről beszél, hogy közösség, együtt lenni. A biofiziológiai háttere pedig az, hogy ma már kimutatták, hogy amikor valaki csak annyi, hogy elmegy egy parkba, ezer idegen mellé leül és beszélget, és az, hogy kilépett, endorfin termel. Tehát, hogy egyszerűen az örömhormon generálódik azzal, hogy beszélgetünk. És épp ezért például, amikor a szociális média kérdése múltkor ugye előjött, de most csak itt említeném meg, hogy miért talán az egyik veszélye, mert az endorfin nem termeli. Az endorfint azt fogja termelni, ha az emberek összejönnek, találkoznak, beszélgetnek, együtt vannak. Termelés, ez már az örömhormont. Épp ezért egy idő után, mikor valaki püffög, egy tinédzser, és nincs kedve valamire, de elmegy egy csapatba. Egy idő után csak látod, hogy elkezd oldódni, elkezd mosolyogni. Lassan, de hamarabb fog, mint csak egyedül van a maga világában.
2: Meg ennek a szűrését emelném ki egy kicsit. Ugye te is mondtál, hogy már a Biblia elején ott van, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, és adtam el Ádám mellé Évát, aki a segítőtársa. Nos, az életben nem lehet bárki a segítőtársunk, mert vannak olyan emberek, akik visszahúznak bennünket, akik rossz akaróak, akik nem ugyanabban az irányba mennek, mint mi. És ha kicsit tovább lapozunk a példabeszédek könyvéhez, ott is rengetegszer meg van említve, hogy milyen egy jó barát, milyen egy jó társ. Ezért nekünk is nagyon fontos megszűrnünk azt, hogy milyen emberekkel veszük körbe magunkat. De nem is kell Bibliához fordulni, ugye a világ is ezt mondja, ilyen motivációs beszédek, meg hasonlóak, hogy olyan leszel, mint az 5 barátodnak az átlaga. Tehát fontos az is, hogy milyen emberekkel veszed körbe magadat. Egyrészt azért, mert sokkal könnyebben elérsz ahhoz a célhoz, ahol te el szeretnél érni. A másik ok pedig az, hogyha megfigyeljük, akkor a közösségeinkből, legalábbis a fiataloknál, a legtöbben azért térnek el a gyülekezettől, mert a barátaik elviszik őket. Mert nem a megfelelő emberekkel barátkoznak, mert nem azokkal vannak, akik ellenük kéne, és ezt én is észrevettem a saját életemben, még fiatal keresztényként, hogy a világi barátaim sokkal megértőbbek voltak, sokkal többet hívtak, többen érdeklődtek felőlem, és ezt nem kaptam meg a gyülekezetben. És el kellett teljen sok idő, hogy észrevegyem azt, hogy nem ez fog nekem boldogságot adni. És éppen ezért mondom azt, hogy meg kell szűrni. A Biblia is ezt mondja a közösségről. Jó a közösség, kell a közösség, de nem mindegy, hogy kivel ápolunk közösséget.
0: Anna, Márk, én köszönöm. Nem sok mindent tisztáztatok, és felhívtátok a figyelmet. És aztán végszóként mondhatjuk azt, hogy milyen jó, hogy van csapat, ahova tartozunk, hogy van közösség, ahova tartozunk, hogy van egy szűkebb családunk. ezek az emberek ott vannak körülöttünk, hogy ez ajándék. Tehát, hogy Isten azért adta, hogy ne magányosodjak el, hogy ezek által az emberek által néha fel legyek rázva, vagy feedbacket adjanak nekem, vagy hogy tényleg úgy lássam a valóságot, hogy kell látnom. Köszönjük, hogy ismét velünk voltál, meg hogy velünk tartottatok. Isten áldjon titeket.
2: Sziasztok!

0: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.

Szabó László, századik Zsoltár. Te roppant föld, hű lelkedet most dicsérő zsoltárokba sződ. Az Úr elé örvendve járulj, víg lélekkel szolgáljad őt. Tudjátok meg, az Úr az Isten. Ő alkotott, s nem mi magunk. Az ő népe, s az ő pázsitja pásztorolt juhai vagyunk. Tornácaiba dicséretekkel, hálás szívekkel lépjetek. Szent csarnokában áhítattal áldjátok nevét, emberek. Mert jó az Úr, s áldott kegyelme nemzedékek felett örök. Hűségének imádatában gyúlnak a legszebb örömök.

0: A napversét elmondta Kakula Ildikó.
1: Csendes percek.
2: A mai elhitatott Jack Ward Talman írt a Texasból, az Egyesült Államokból. Isten gondot visel. Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. Péter apostol első levelének 5. fejezetének 7. verse. Az MR vizsgálat kimutatta, hogy a vállamban érzett elviselhetetlen fájdalom a gerincem néhány csigolyájának problémájából eredt. Úgy döntöttem, hogy alávetem magam a műtétnek, a műtét után azonban mind a 4 végtagom lebénult. Miután 3 különböző rehabilitációs központban is kezeltek, a feleségem talált egy helyet számomra egy szakápolási intézményben. Mindkettőnknek megkönnyebbülés volt, hogy olyan helyen lehetek, ahol ilyen magas szintű ellátást kapok. Lassan javulok, és ma már mindkét karomat tudom használni, és a bal lábamat is képes vagyok mozgatni. Tudok egyedül étkezni, és más korlátozott feladatok elvégzésére is képes lettem. Keresztény pszichoterapeuta vagyok, és 2 nagy gyülekezetben is szolgáltam lelkészként. Hozzá voltam szokva, hogy én segítek másoknak, ezért elég nehéz volt magam számára elfogadni a segítséget. Péter apostol első levelének első fejezetéből való fenti vers folyamatosan a fejemben járt ebben az időszakban. Az intézet káplányának bátorítására havonta egyszer Isten tiszteletet tartok a feleségem segítségével. Ezáltal megtapasztaltam, hogy valóban nagyobb áldás adni, mint kapni. Naponta imádkozom azért, hogy bátoríthassam azokat, akik hasonló kihívásokkal szembesülnek. Drága Urunk, segíts, hogy élettapasztalatainkat mások megsegítésére használjuk. Amen. Napi gondolat: tudok másoknak segíteni, mert Isten megsegít engem. Imádkozzunk a mozgáskorlátozott emberekért.
1: Felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Bennem mindened megvan. Bennem teljes vagy. Az a képességed, hogy engem megtapasztalj, növekszik azáltal, hogy kitakarítom a lomot és a szemetet a szívedből. Minél inkább sóvárogsz utánam, annál kisebbre zsugorodnak egyéb vágyaid. Mivel én végtelen vagyok, és teljességgel a rendelkezésedre állok, az a legjobb élet számodra, ha mindennél jobban vágysz rám. Lehetetlen, hogy olyan szükséged legyen, amit én ne tudnék betölteni. Végtére is én teremtettelek téged, és mindent, ami létezik. A világ továbbra is az én rendelkezésemre áll, bár ez gyakran nem így tűnik. Ne hagyd, hogy megtévesszen a látszat. A látható dolgok mulandóak, a láthatatlanok pedig örökké valóak.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Efézus beliekhez írott levél 3:20, Korintus beliekhez írott második levél 4:18.

0: Hétfő esti szókép.
1: Szeretettel köszöntök minden kedves rádióhallgatót. A mai ifjúsági műsorban köszönt benneteket Cserina Elek Éva. Szabó János Róbert, református esperes, korábbi évekkel ezelőtti igehirdetésének szerkesztett változatát hoztam nektek, fogadjátok szeretettel. A 10 parancsolatot akkor kapta Izrael népe, amikor Isten kivezette őket Egyiptomból, s a rabszolgahadból népet akart formálni. A parancsolatok sora Istennel is egymással való közösségük formálódásának eszköze lett. A 10 parancsolat 10 olyan szabály, olyan együttélési norma, mely Isten népét meg kell, hogy különböztesse a többiektől. Aki a szövetséges nép tagja kíván lenni, annak komolyan kell vennie minden szavát.
2: Sziasztok! Mi történik akkor, ha egy buliban, ahová valamilyen okból nem tudtál elmenni, a nevedet olyan dolgokkal kapcsolatban említik, amelyek téged igaztalanul, rossz színben tüntetnek föl? Másnap azután az iskolában vagy az egyetemen azt veszed észre, hogy összesúgnak az emberek a hátad mögött, vagy rád nézve csóválják a fejüket, esetleg azok, akik eddig szóba álltak veled, most látványosan elkerülnek téged. Miért haragszol? Hiszen csak a nevedet használták. A nevedet, amely csupán betűkből áll, és talán ilyen nevű van még vagy 100 ebben az országban. Szóval miért is haragszol? Mert a név nem csupán logikus sorrendben egymás mellé rakott betűk sora, hanem a nevet téged jelöl, nem mást. Amikor valami olyanra használják a nevedet, ami bántó vagy sértő, akkor nem csak a betűket használják fel a nevedben valami rosszra, hanem egyenesen téged bántanak, akit az a név megkülönböztet mindenki mástól. A nevünk önmagában nem semleges valami, hiszen a nevünk mögött mi magunk vagyunk. Ezt a példát csak azért mondtam el, hogy közelebb vigyelek benneteket a következő, a 3. parancsolathoz. Erről a 3. parancsolatról szól mai adásunk, amely így szól: ne mondd ki hiába Istenednek az Úrnak nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét. Ez a parancsolat nem azt tiltja meg, hogy soha és semmilyen körülmények között ne mondjuk ki Isten nevét, mert akkor valami nagyon rossz történik velünk. Ez a parancsolat azt tanítja inkább, hogy ne használjuk akármire és akárhogyan, azaz ne használjuk hiába valóságokra Isten nevét. Mert ahogyan a mi nevünk sem csak betűk halmaza, mert a nevünk bennünket jelöl, megkülönböztetve bennünket mindenki mástól, úgy Isten neve mögött is az ő bennünket szerető személye áll. Isten neve azonban annyival több mégis, mint a mi nevünk, amennyivel Isten személye hatalmasabb, mint a mi, hozzá képest parányi lényünk. Mert Isten neve mögött egy lenyűgözően és döbbenetesen hatalmas, szavával világokat teremtő Úr áll, aki minden hatalom menjen és földön. Az, ahogyan az ő nevét használom, arról beszél, hogy milyen mértékben tisztelem azt, aki ő maga. A héber nyelvű Ószövetségben Isten nevét 4 betű jeleli. J-H-V-H, ami annyit jelent Jahve. A zsidó nép Isten nevének tiszteletét olyan komolyan vette, hogy mind a mai napig ki sem meri ejteni ezt a nevet. A mai élő zsidó emberek is, akár csak atyáik, olyan komolyan veszik a 3. parancsolatot, hogy Jahve helyett inkább azt mondják, örökkévaló. A zsidó emberek Isten nevének tiszteletében odáig elmentek, hogy vannak olyan könyvek a Bibliában, mint például Eszter könyve, amelyekben hiába keressük, sehol sem fogjuk Isten nevét megtalálni. Ugyanis egyszer sem említik meg. Talán emlékeztek még, hogy az első parancsolattal kapcsolatban mondtam, hogy tulajdonképpen az minden utána következőnek az alapja. Az első parancsolat Isten kizárólagos tiszteletére tanít, arra, hogy Isten, aki nem akármilyen úr, és egyedül Isten, milyen végtelenül hatalmas. Erre kellett a zsidó népnek is, és erre kell nekünk is emlékeznünk akkor, amikor Isten nevét szájunkra vesszük. Mielőtt azonban közelebbről megvizsgálnánk, hogy a gyakorlatban hogyan lehet visszaélni Isten nevével, még tegyünk egy fontos kitérőt. Hallhattuk, hogy a név és a személy az ószövetségi gondolkodásban azonos. Az ószövetség korában élők úgy gondolkoztak, hogyha ismered valakinek a nevét, ha nevén tudod nevezni, akkor valamiképpen birtokolod őt. Akkor már nem kiismerhetetlen és félelmetes valami, amivel szemben állsz, hanem körülírt, megismert, birtokba vett valóság. Nem véletlen, hogy a teremtés történet elbeszélése szerint az ember azáltal gyakorolta a teremtőtől kapott megbízását a teremtett világ felett, hogy minden állatnak nevet adott. És nem véletlen az sem, hogy Isten mindvégig megtartja magának azt a jogot, hogy az embert ő nevezze nevén. Ahogyan Ézsaiás könyvében olvassuk, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Isten Mózesnek jelentette ki a nevét, amikor az égő csipkebokorban megjelenve megbízta Izrael Egyiptomból való kivezetésével. Mózes vonakodva kérdezte, ha elmegyek Izrael fiaihoz, és azt mondom nekik, a ti atyáitok Istene küldött engem hozzátok, és ők megkérdezik, hogy mi a neve, akkor mit mondjak nekik? Isten akkor így mutatkozott be. Vagyok, aki vagyok. Isten tehát megmondta a nevét Mózesnek, de mindeközben mégsem adta magát a népe kezébe. A név, az Úr, vagyis a már említett Jahve, ezt a gondolatot hordozza magában, ha követtek engem az általam kijelölt úton, közben megismertek engem. Ez pedig különleges kiváltság, erő és hatalom. Az Úr kijelentette magát nekik a nevében, önmagából, lényéből adott valamit a népe szívébe és a szájába. Ha nem jelentette volna ki önmagát Izraelnek, népe nem került volna kapcsolatba vele, sem hatalmas és szentséges erejével. Azáltal azonban, hogy lénye legmélyét vette fel a számukra, vállalja a kockázatot is. A nép élhet jól vagy hiába való módon rosszul az ő szent nevével. Ezért olyan fontos Istennek, hogy a harmadik parancsolatban megmutassa népének a felelősséget, ami azzal jár, hogy megismerték őt. Isten nevének ismerete tehát Isten személyének az ismeretét jelenti, ismerni Isten nevét, vagyis megismerni őt magát pedig mind a mai napig nagy-nagy felelősség. Mégis sajnálatosan ezzel a szent névvel sokféleképpen vissza lehet élni, azaz lehet hiába való módon használni. Az Isten nevével való visszaélés legközönségesebb formája a káromkodás, az esküdözés és az átkozódás. Ugye megértitek, hogy egyetlen káromkodást sem fogok konkrétan említeni. Sajnos ismerjük ezeket jól, mert úton útfélen használják, használjátok talán ti is, Isten és Jézus nevéhez kapcsoltam. De lehet Isten nevével esküdözni, vagy fogadkozni is, meg ígérgetni, és azután semmit meg nem tartani abból, amit ígértünk és megfogadtunk. Aztán az is nagyon durva visszaélés Isten szent nevével, amikor valakit, akár csak viccből is, Isten nevével átkozunk meg. Hányszor hallottam már, amikor valaki nagy haragjában így kiáltotta másiknak, az Isten verjen meg téged, vagy finomabban, Isten fizessen meg neked azért, amit tettél velem. Talán nem is gondolunk arra, hogy az is Isten nevével való visszaélés, ha mi magunk nem is káromkodunk Isten nevével, de hallgatunk akkor, amikor mások ezt teszik. Amikor nagyvonalúan elengedjük azt a fülünk mellett, talán csak azért, hogy le ne lepleződjön a társaink előtt az, hogy mi tiszteljük őt. Azután vissza lehet élni Isten nevével úgy is, hogy azt valami mágikus varázsszernek gondoljuk. Fontos figyelmeztetés az, hogy sok mai tévtanító, például sok agykontrollal foglalkozó tanár kezdi azzal, hogy hallgatói bizalmát megnyerje és legyőzze félelmeiket, hogy ő komolyan hisz Istenben. Mások, akik úgynevezett okkult, mai népszerű nevén ezoterikus tanokkal foglalkoznak, néha szintén azt hitetik el, vagy maguk is azt hiszik, hogy cselekedeteikhez Isten adja az áldott hátteret. Veszélyes vizek ezek, amelyektől jobb, ha távol tartjátok magatokat, és nem csak azért, mert Isten nevével nagyon gonosz módon élhetünk vissza ezeket gyakorolva. De Isten nevével visszaélhetünk akkor is, ha helytelenül imádkozunk. Hogyan? Imádkozom hozzá, kérem, hogy segítsen nekem, de valahol a szívem mélyén már rég eldöntöttem azt, hogy mit is fogok tenni. Volt úgy, hogy magam is ezen kaptam magam imádkozás közben. Azon, hogy aprólékosan magyarázom Istennek azt, hogy hogyan segítsen nekem. Nagyon elszégyeltem magamat, mert inkább ezt kellett volna mondanom. Uram, kérlek, segíts rajtam úgy, ahogyan azt te a legjobbnak gondolod. Legyen meg a te akaratod. De Isten nevével való visszaélés az is, ha valaki Krisztus nevével, vagy a keresztény névvel él vissza. Mert a történelemben lehetett indítani háborúkat Isten vagy Jézus nevében, és így lehetett milliókat megölni. A keresztes hadjáratok, az inkvizíció intézménye, a két világháború mind-mind erre adnak keserű példát. S ha már eddig arról beszéltem, hogy hogyan használhatjuk hiába vonó módon Isten nevét, akkor végezetül hadd szóljak inkább arról, hogy hogyan használhatjuk, azaz hogyan vehetjük helyesen szánkra azt. Négy dolgot említek meg, hogy miként vehetjük Isten nevét szánkra helyesen. Először is mindig félelemmel és tisztelettel vegyük Isten nevét szánkra, mert tudjuk, hogy ki az, aki a név mögött áll. Másodszor úgy, hogy másoknak beszélünk róla, mint ma élő tanúi, akik ismerik és szeretik őt. Harmadszor, amikor imádkozunk, amikor segítségül hívjuk a nevét, azzal a gondolattal a szívünkben tegyük, hogy akkor imádkozunk jól, ha mindvégig tisztában vagyunk vele, Isten akarata fontosabb, mint az, amit mi akarunk. Mert ő többet és tovább lát, mint mi. Ő jobban tudja azt, hogy mire van igazán szükségünk, és azt is, hogy mi a legjobb nekünk. Negyedszer pedig szavaink és tetteink, vagyis egész életünk, életvitelünk mindenkor Isten nevére hozzanak dicséretet. Ez azt is jelenti például, hogy ha Isten gyermeke vagy, akkor nem mindegy az, hogy hogyan tanulsz, kikkel barátkozol, mielőtt nyitod meg a szívedet, törődsz az egészségeddel, hogyan beszélsz, hogyan vagy szerelmes, hogyan töltöd a szabadítődet, stb. Hadd fejezzem be azzal, hogy szavaink és tetteink, vagyis az egész életünk és életvitelünk mindenkor Isten nevére kell, hogy hozzon dicséretet. A következő adásban újra egy izgalmas kérdés kerül majd elénk. Az Isten nyugalom napjának megszentelésének kérdése. Várunk benneteket a következő adásban is. Isten áldjon mindannyiótokat!
1: A harmadik parancsolat a hiába való, felesleges, értéktelen beszédre figyelmeztet. Arra, amikor az ember csak azért beszél, hogy a másik ne tudjon ellent mondani, vagy mert azt hiszi, hogy addig neki van igaza, amíg beszél. Talán sosem gondoltuk még végig, amit a Máté evangéliuma 12. fejezetében ír az ige, hogy minden haszontalan szóról számot fogunk adni. Hogyan fogunk akkor elszámolni? Rettenetesen sok felesleges dolgot beszélünk. Figyeljük csak meg, hogy őszinteség címén hányszor mondunk olyat, amit később megbánunk. Vagy elmondjuk ötször, amit a másik tudomására akarunk hozni, amivel teljesen elveszük az idejét, az erejét, s már nem tud koncentrálni arra, hogy ő mit szeretett volna mondani. A Mózesnek szóló kijelentés, hogy vagyok, aki vagyok, a héberben imperfektumban van. Sem nem jelen, sem nem jövő idő, hanem úgynevezett folyamatos jelen. Ezért jó a fordítás, vagyok. Magyarban azonban hozzá kell tenni a teljes érthetőség kedvéért leszek. Mert mindig volt és mindig lesz. Istennek nincs múlt ideje, vagy jövő ideje. Ő az örökkévaló Isten, az időben és névben kifejezhetetlen. Csak a bálványoknak van nevük, mert azokat bele lehet zárni egy tulajdonságba, melyet a nevükkel mondunk ki. Mi így sosem birtokolhatjuk vagy használhatjuk Isten nevét. Egyik sem fejezi ki teljes valóságát, mert ő sokkal több annál, mint amit mi szavakkal elmondhatunk róla. A 145. Zsoltár egyik verse így mondja, közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja.

Köszönöm, hogy ma is velünk tartottatok. Két hét múlva a negyedik parancsolattal folytatjuk. Várunk vissza benneteket. A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány műsorát hallottátok. Sziasztok! A viszonthallásra!

0: egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten, a napi áhítat címe, szeretetének ajándéka egyszülött fia. A mai ige János evangéliuma 3. fejezet 16. verse. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Gondolatok az igéről. Az ég valamennyi csillaga közül a sark csillaga leghasznosabb a tengerészeknek. Ez az igevers is ilyen sark csillag, mert több embert vezetett már az üdvösségre, mint bármely más bibliai vers. Az ígéretek között pedig olyan, mint a nagy medve a csillagképek közt. Néhány szó különleges fénnyel ragyog benne. Az úgy azt fejezi ki, hogy Isten irántunk való szeretete mérhetetlenül nagy. Az adta szó, hogy ajándékról van szó, amelyet csak úgy megkaphatunk. Az pedig, hogy fiát adta értünk, Isten szeretetének rendkívüli megnyilvánulása. Addig ugyanis, amíg fiában nem jött le hozzánk a földre, hogy értünk éjjel,

0: látogatóvá lett. Ez a lehetőség széles teret nyit mindenki számára, aki hisz ő benne, és az aki mindenkire vonatkozik, aki csak hisz, senkit sem zár ki az üdvösségből. Ezután pedig jön a nagy ígéret, hogy akik hisznek Krisztusban, nem vesznek el, hanem örök életet nyernek. Milyen nagy ígéret ez mindazoknak, akik talán úgy érzik, hogy ők elvesznek és semmiképpen meg nem menekülhetnek, mert azt ígéri, hogy mindenki megmenekül, aki hisz Krisztusban. Tehát, ha hiszünk Krisztusban, örök életünk van. Megrendezik idén is a szárszói konferenciát. Lélek és algoritmus, hit és digitalizáció Szárszón címmel rendezik meg idén a Reformátusok szárszói konferenciáját augusztus 13 és 16-a között Balatonszárszón. A találkozó központjában ezúttal a mesterséges intelligencia, a digitalizáció és a keresztény hit kapcsolata áll. A négynapos konferenciára már lehet jelentkezni. Az idei program arra hívja a résztvevőket, hogy közösen gondolkodjanak arról, milyen viszonyban állunk az életünket egyre inkább átszövő technológiával. A négynapos találkozók közös áhítatókkal, plenáris előadásokkal, pódiumbeszélgetésekkel és témafeldolgozó alkalmakkal várja a résztvevőket. A konferencia a hagyományoknak megfelelően vasárnap délelőtt úrvacsorás istentisztelettel zárul. A Reformátusok szárszói konferenciáját augusztus 13 és 16 között rendezik meg a Balatonszárszói Solideo Gloria Hotel és Konferencia Központban. A részvétel előzetes egyéni regisztrációhoz kötött, jelentkezni legkésőbb július 31-éig lehet a rendezvény.református.hu weboldalon. Amerikában jártak a pünkösdi egyház vezetői. Mindig különleges érzés visszatérni a kezdetekhez, inspirálódni Krisztus követő szolgálók életéből, munkájából, és rácsodálkozni Isten kontinenseken átívelő hatalmára. Mindezekre lehetősége nyílt Földesi Tamásnak és Németi Zsoltnak, az egyház elnökének és alelnökének május végi amerikai útján. Bandatagok és drogfüggők százainak megtérése hívták életre a most már hetente csak nem 8000 látogatót számláló New York-i gyülekezetet. Ez a gyülekezet volt Tamás és Zsolt tengeren túli útjának első állomása, ahol a gyülekezet jelenlegi lelkipásztora fogadta őket. A látogatás végén megáldotta a vezetőket és üdvözletét küldte a magyar pünkösdi mozgalom és a keresztény közösségek számára. A közös ima itt sem maradhatott el. Az utazás magyar vonatkozása nem ért itt véget, ugyanis Tamás és Zsolt a Springfieldi Magyar Gyülekezet konferenciáján is részt vettek, ahol egymást bátoríthatták Isten igéjével a külhoni testvérekkel.
1: Kulturális programajánló.
0: Kántoroknak szerveznek szakmai és lelki napot Budapesten. A központi kántorképző keretében szakmai és lelki napot rendeznek kántoroknak holnap, július 7-én Budapesten a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karán az Országos Magyar Cecília Egyesület szervezésében. A Cecília Egyesület a kántornapot a Harmat Artúr központi kántorképző helyszínén tartja. A kántorképzőnek minden évben van egy szakmai napja, melyet idén a Cecília Egyesülettel közösen tartanak meg. Megújult állandó kiállítással várja látogatóit az Esztergomi Keresztény Múzeum. Az Esztergomi Keresztény Múzeum július 1-től új koncepcióval és teljesen megújult állandó kiállítással várja látogatóit. Az ország egyik legjelentősebb egyházi gyűjteményének átalakításakor arra törekedtek, hogy a magyar és az európai keresztény művészet legkiemelkedőbb alkotásai

0: időrendben és földrajzi összefüggéseikben mutatkozzanak meg. A megnyitót az Esztergom vízivárosi plébánia templomban tartották meg. A rendezvényen Koncsek Ildikó múzeumigazgató köszöntötte a vendégeket. Török Csaba, az esztergomi bazilika plébánosa, egyetemi tanár, valamint Mikó Árpád művészettörténész nyitotta meg a tárlatot. Negyed százada a völgyben. A lélegzett református udvar július 24 és augusztus 2-a között várja a művészetek völgyének látogatóit Talián Dörögdön. A kulturális és közösségi programokon fesztivál belépővel lehet részt venni, a lelki alkalmak azonban továbbra is minden érdeklődő számára ingyenesek. A részletek a művészetekvölgye.hu oldalon, valamint a református.reformatus.hu honlapon lesznek elérhetők, a legfrissebb tudnivalókat pedig a lélegzett református udvar közösségi felületein teszik közzé. A kulturális programok és lelki alkalmak mellett a templomudvar a megállás és az elcsendesedés helye is a fesztivál forgatagában. A jubileumi év újdonságai és a református jelenlét jelentősége felől közelítve mutatkozik meg igazán, mit célt szolgál ez a program helyszín a művészetek völgyében, vallja Zila Gábor, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetője.
1: Egészséget mindenkinek!
0: Tizenöt éves a görögkatolikus házi segítségnyújtó szolgálat. Másfél évtizede Bodogán László görögkatolikus parókus és a pécsi görögkatolikus parókia képviselőtestülete úgy döntöttek, hogy az egyházak társadalmi szerepvállalása keretében és az akkor nyíló lehetőségek mentén házi segítségnyújtó szolgálatot hoznak létre. 2011. július 1-én kezdte meg működését a pécsi görögkatolikus parókia fenntartásában a Szent Piroska házi segítségnyújtó szolgálat. A városban ilyen jellegű katolikus intézmény addig még nem létezett. Az első években, hogy elegendő ellátottat tudjanak segíteni, Pécsen kívül Siklóson és Harkányban, valamint azok vonzás körzetében is végeztek gondozást. Majd a kisfalvak elmaradtak, és a három városban vert mélyebb gyökeret a szolgálat. Elutazott a baptista humanitárius csapat Venezuelába. Hétfő reggel indult Venezuelába a baptista szeretett szolgálat humanitárius csapata, hogy közvetlen segítséget nyújtson a földrengés által sújtott területeken élő rászorulóknak. A helyi baptista egyház, valamint a baptista világsegély felhívására utaztak el az országba, ahol kiemelt figyelmet fordítanak az ott élő magyarokra. A csapat bázisa az első napokban a Caracasi Magyar Ház lett, ahol már napok óta a katasztrófa miatt otthonukat elhagyni kénytelen magyarok voltak elszállásolva. Mivel a főváros nemzetközi repülőtere még mindig zárva van, kizárólag katonai és kormányzati szállítmányokat fogad, a baptista szeretett szolgálat munkatársai a többi olyan nemzetközi mentőcsapathoz hasonlóan, melyek nem rendelkeznek saját repülőgéppel, a venezuelai Valencia repülőterére érkeztek meg kedden délután. Azonnal megkezdték a humanitárius segítségnyújtást. Ezúttal 10 millió forintos gyors segélyt, gyógyszereket és egészségügyi felszerelést vittek magukkal. Idén nyáron is tanszereket gyűjt a Református Szeretett Szolgálat. Több mint 1000 rászoruló diákot támogatna az iskola kezdéshez szükséges eszközökkel az idén 20 éves Református Szeretett Szolgálat, az egyik legrégebbi Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő programjával. Az elmúlt két évtized tapasztalata azt mutatja, hogy az iskola kezdés minden évben komoly anyagi kihívás elé állítja a gyermekes családokat. 40 és 60 ezer forint közötti kiadást jelent ma egy gyermek tanévkezdése a különböző felmérések szerint, de az első osztályt kezdő gyermek esetében még ennél is magasabb lehet a tanszerek, iskolatáska, sportfelszerelés és egyéb eszközök beszerzéséhez szükséges összeg. A szeretett szolgálat célja, hogy legalább 1358 rászoruló diákot támogasson az iskola kezdéshez szükséges eszközökkel. A karitatív szervezet augusztus 10-ig fogadja a tárgyi adományokat országos irodahálózatában. Elsősorban jó állapotú vagy új iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszerelést gyűjtenek általános és középiskolás gyermekeknek egyaránt. Gyalogos zarándoklat a Szél Rózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozóra. A Szél Rózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozó a Pepita Bakancs Egyesülettel együttműködve elindította már szombaton a közös gyalogos zarándoklatot a 15. Szél Rózsa Találkozóra. A zarándoklat több mint gyaloglás egyik helyről a másikra. Közös úttollevés. Lehetőség arra, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapok rohanásából, és figyelmüket Istenre és egymásra irányítsák. A kora reggeli órákban gyalogolnak, délutánonként pedig közös programokkal, beszélgetésekkel és éneklésekkel töltik az időt. Az éjszakát sportpályák mellett sátorban vagy akár a szabad ég alatt töltik. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala július 4 és 8 között Kőszegről Sopronig. Az időjárásról. Éljük a szép nyarat! Frissüléssel indult az év második fele. Kedden is több órára kisüt a nap, elszórtan esők is eshetnek, az északi szél élénk lesz és 27-34 fokra nő a csúcshőmérséklet. Szerdán növekszik a felhőzet, de napos idő lesz. Több helyen lehet eső is. Északi szél és 24-31 fok várható. A következő napokban egy délnyugatra elhelyezkedő anticiklon és az északra vonuló ciklonok áramlási rendszere alatt meleg légtömegek áramlanak fölénk.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Vissza a forrásokhoz. Fáradt, kirojtosodott idegzetű, túl civilizált emberek ezrei kezdik észrevenni, hogy a hegyekbe menni annyi, mint hazamenni. Hogy a vadság szükségesség, és hogy a parkok és rezervátumok nem csupán, mint a faanyag és öntöző folyók forrásai, de az élet forrásaként is fontosak. John Meagher.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz Esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Tudják, kedves hallgatók, úgy van az, hogy amikor véget ér egy-egy tanítás, akkor sokszor támadnak kérdések, gondolatok. Maga az igehirdető is sokszor érzi úgy, hogy hát ugyan elhangzottak dolgok, de egy jó pár olyan terület van, ami kimaradt a tanításból, és nagyon jó lenne visszatérni rá. Így vagyok ezzel ma is. A Milétoszi búcsú beszéddel foglalkoztunk az elmúlt alkalommal az Apostolok cselekedetei 20. fejezetéből, és most ennek a gyakorlati megvalósulásáról szeretném, ha beszélnénk, mégpedig nem csak az efézusiról. Tudják, úgy van ez, hogy egy kicsit az könnyű, hiszen amikor más bőrére beszél az ember, más közösséget, más gyülekezetet vizsgál az ember, egészen jól lehet tudni az egészen tökéletes válaszokat minden kérdésre. Általában probléma akkor szokott adódni az embernek, amikor a saját életében, saját közösségében merülnek föl kérdések, és abban a helyzetben kell válaszokat keresni, vagy éppen meglátni azt, hogy mi a jó és mi a kevésbé jó, mi az, ami esetleg változtatásra szorul. A 25. versnél van az startpontunk ma, innen indulunk az Apostolok cselekedetei 20. fejezetéből. Aki teheti, a készülék túloldalán is, bátran nyissa ki a Szentírást velem együtt, és kövessük együtt, hogy mit is ír Isten igéje. És most tudom, hogy közületek, akik között jártam az Isten országát hirdetve, többé nem látja arcomat senki. Ezért bizonyságot teszek előttetek a mai napon. Nem elakadt a szavam, hanem szeretném mindenkinek hangsúlyozni, hogy ettől a bevezetőstől, innentől kezdve ez testamentum, azaz végrendelet. Olyan, mintha Pál azt mondaná, hogy tekintettel arra, hogy még egyszer személyesen nem lesz alkalmam közöttetek az Isten igéjét hirdetni, ebből adódik, hogy amit innentől kezdve elmondok, az mindegyikőtökre vonatkozó akaratom, amolyan vég akaratom, ahogy szeretném, ha menne tovább a szolgálat Efézusban. Egyébként zárójelbe jegyzem meg, hogy Efézusnak a következő püspökét remélem mindnyájan tudjuk, hogy úgy fogják hívni, hogy Timóteus. Aki majd levelet kap Páltól, nem az efézusi levelet, hanem a Timóteushoz írt első levelet, amiben egészen részletesen leírja Pál apostol, hogy Timóteusnak hogy kell végezni a szolgálatát, és mi módon kell helytállni a szolgálatban. De most akkor kanyarodjunk ide vissza. Tehát, tudom, hogy közületek, akik között jártam az Isten országát hirdetve, többé nem látja arcomat senki, ezért bizonyságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindenki vérétől tiszta vagyok. Mert nem vonakodtam attól, hogy hirdessem nektek az Isten teljes akaratát. Ez a mindenki vérétől tiszta vagyok, ez már a múltkori szóba jött, de nem hagy nyugodni. Egyrészt, aki ismeri az ószövetségi profétákat, tudja, hogy ez gyakorlatilag szó szerinti visszaidézése gyakorlatilag Ezékiel proféciájának. Ezékiel proféta könyvében kétszer is elhangzik az őrálló felelősségének a hangsúlyozása, és ez a vérétől tiszta vagyok, ez azt jelenti, hogy nem lehet rajtam számon kérni. Amikor Pál továbbadja a szolgálatot, akkor nem csak azt mondja el, hogy én mentes vagyok a ti véretektől, hanem ebben a testamentumban tulajdonképpen azt akarja üzenni, hogy így kéne folytatni is. Nem vonakodtam hirdetni az Isten teljes akaratát. Ez egy nagyon-nagyon szokatlan kifejezés, mert bőven elég lenne, hogy hirdetem az Isten akaratát. Az Úr Jézus, amikor imádkozni tanított bennünket, akkor azt mondta, hogy így imádkozzatok, Atyánk, aki a mennyben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Nem mondta az Úr Jézus, hogy teljes akaratod, hiszen benne van. De nyilván Pál nem azért, mert többet akart mondani, mint az Úr Jézus, hanem látta jól a folyamatokat, és tudta jól, hogy az Isten akaratának hirdetése az néha attól lesz hamisítvány, hogy igaz, de hiányos. Ezt megpróbálom elmondani még egyszer. Akkor is hamisítvány, és attól lesz hamisítvány, ha igaz, de hiányos. Tessenek csak arra gondolni, hogy ma hány gyülekezetben szól a szószékről az Isten kegyelméről szóló üzenet. Igaz ez? Igen. Igaz az, hogy szeret bennünket Isten? Igen. Igaz, hogy megbocsátotta Krisztusban a bűneinket? Igen. Igaz az, hogy vár Isten bennünket úgy, ahogy vagyunk, lehet jönnünk ő hozzá és elfogad? Igen. Akkor mi ezzel a probléma? Ezzel így semmi? De ha nem hangzik el, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket, mert a holnap nem a tietek, hogy a bűnbocsánat nem jogosít fel a következő bűn elkövetésére, hogy a kegyelem nem játékszer, amit annyiszor veszek igénybe, ahányszor csak jól esik, és nyújthatom a végtelenségig, ugyanaz a Pál, aki ezt mondja az efézusi véneknek, azt fogja írni a rómaiaknak, illetve hát nem fogja, mert mire ezt elmondta Milétoszban, már útközben a rómaiaknak elküldte a levelet. Szóval azt írta a rómaiaknak, ugye tetszenek rá jól emlékezni, hogy mit mondjunk? Vétkezzünk, hagyd legyen egyre nagyobb a kegyelem. Távol legyen. Hát nem tudjátok, hogy aki megkereszteltettünk, bemerítettünk, Krisztus Jézusba merültünk bele. Szó szerint ezt jelenti ez a kifejezés. Most tessenek arra gondolni, hogyha valakit belemerítenek egy fertőtlenítő szerbe, és itt most Krisztus vére, bűneltörlő vérére tessenek gondolni, akkor utána fertőz? Azt mondja Pál, távol legyen, mert mi nem így tanultuk a Krisztust. Én hirdettem nektek az Isten teljes akaratát. Ebben az is benne van, hogy az Isten akaratának cselekvése nem elmélet. Ebben egy óriási problémánk van. És én attól tartok, hogy ha azt mondom, hogy tetszenek-e ismerni elméleti asztalost, vagy kiváló filozófiai alapokon nyugvó ácsot, köművest, mondhatnék esztergályost is, de egyébként földművest is, aki kiválóan tudja, éppen a múltkoriban hallottam, hogy el lehet végezni online az aranykalászos gazda tanfolyamokat, és állítólag, mondta valaki, most már online is lehet ilyen mezőgazdász diplomához jutni. Gratulálok! Egy ismerősöm egy főiskolán tanulva gyermekek gyakorlatát előkészítendő azt a feladatot kapta az összes csoportásával együtt, hogy hagymát kéne ültetni a következő hétre, lássák a gyerekek. Alig volt az egyetemista csoportból, akinek kihajtott a hagyma. Tetszene-e tudni miért? Mert fordítva dugdosták le, mert ugye a hegyesebb vége jobban bemegy a földbe. Na most az a helyzet, hogy mondhatjuk erre, de kérem szépen, ez nevetséges. Na de amikor egy hívő ember csinálja fonák módon a dolgokat, amikor ott akarja Isten kegyelmét érvényre juttatni, ahol egyébként szembe kéne nézni a bűneinkkel, olyan egyértelmű Isten igéje. A tékozló fiú édesapja elfogadja a fiát úgy, ahogy van? Igen. És tetszene-e gondolni arra, hogy a mama sose látta azt a fiút büdösen, piszkosan, rongyosan? Mert még be se lépett a házba, odakint hangzott el az az atyai parancs, hogy hozzátok hamar a legszebb ruhát, és húzzátok rá. Amikor belépett a házba, ő már átöltöztetve, de nyilván kimosdatva, megfelelően léphetett be. Persze, hogy úgy fogad el Isten, ahogy vagyok, csak éppen nem akarja, hogy úgy maradjak, ahogy vagyok. Mit jelent a munkámra nézve Isten teljes akarata? Amikor Pál apostol leveleit olvassa valaki, akkor szembenézhet Pál apostolnak az általában elhangzott igehirdetésével. Tehát én úgy gondolom, hogy az összes levelet lehet nyugodtan úgy olvasni, hogy abban a három esztendőben, amikor bérelt helyen, Efézusban, hasonlóan korábban Korintushoz hirdette Isten igéjét, végigmondta az összes levelében található tanítást is. Nem a levelek számára talált ki Pál apostol teológiai gondolatokat. És például mit mond a munkánkról? Azt mondja, hogy ti szolgák, úgy végezzétek a munkátokat, mint az Úrnak. Ez is az Isten teljes akarata. A múltkor beszélgettem valakivel, és amikor eljutottunk odáig, hogy a mindennapi munkánkat, a hétköznapi feladatainkat úgy kell elvégeznünk, hogy az Isten dicsőségére legyen, és igaznak kell legyen az az ige, hogy miattatok az Isten neve ne gyaláztassék, akkor majdnem megvert az én hívő testvérem, hogy hogy képzelem ezt? Ez semmi köze nincsen az ő hitének. Ő egy üzleti környezetben él, és ő beleroppanna anyagilag, hogyha ennek az igének próbálna megfelelni. Azt mondja Pál, én mindenkinek a vérétől mentes vagyok. Én hirdettem az Isten teljes akaratát. És ebben a kvalitás, a minőség is ott kell, hogy legyen. Hogy minket hívőket arról ismernek meg, hogy az elvégzett munkáinkat úgy végezzük, mint az Úrnak. Azok a gyerekek, akik hívő óvónő vagy tanárnő, tanítónő keze alatt nőnek, kell, hogy érzékeljék, hogy az ő pedagógusok más gyökereket eresztett, máshonnan veszi a lelki táplálékot? Minden bizonnyal. A hívő szakmunkások, amikor kiadják a munkát a kezükből, kell, hogy az érezhető legyen, hogy egy olyan ember végezte el a munkát? Hirdettem nektek az Isten teljes akaratát. Ez nem azt jelenti, hogy Pál mindenki helyett meg is tudta tenni. Azt hiszem, ez egy tévedés, amikor azt gondoljuk, hogy akkor vagyunk jó gyülekezetben, hogyha az ige hirdetőink, lelkipásztoraink, vezetőink, diakónusaink, presbitereink el is végzik helyettünk a lelki és az egyéb munkákat is. Aztán azt mondja Pál, viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra. Ami azt jelenti, hogy amiről eddig beszéltem, és engedjék meg nekem, hogy ne ismételjem még egyszer. Ez mind benne van. Tehát például az, hogy milyen követelményeket támasztok önmagammal szemben. Ha nem becsülöm a Krisztustól kapott életemet, és selejt hívő életet produkálok, ez gyalázatára van az én Uramnak. A viseljetek gondot magatokra egyébként egy nagyon-nagyon átfogó kifejezés. Most hadd ugorjunk el János apostol egyik leveléhez, ahol úgy kezdi a levelét az apostol, hogy kedves barátom, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, amilyen jó dolga van a lelkednek. Ma egyébként nagyon nagy tere van a holisztikus tanításoknak, ami azt jelenti, hogy a lélek és test egysége, ami nem feltétlenül keresztény gyökereken nyugszik ma már, sőt, nagyon-nagyon távol van ez általában a keresztény gyökerektől, de ha belegondolunk, eredetileg a Bibliának lenne egy ilyen átfogó tanítása, ami azt jelenti, hogy a keresztény ember gondot visel, ha kell a testére is. Tessék csak arra gondolni, hogy egyébként Istennek is voltak ilyen törekvései. Ha jól emlékszem, eredetileg például azt mondta, hogy meg kell szentelni a hetedik napot, azaz Úré, és akkor minden munkától nem csak önmagunknak, hanem még a szolgáinknak, sőt az állatainknak is távol kell maradni. Miért is? Azóta az orvostudomány azt mondja, hogy úgy van megszerkesztve az embernek a szervezete, hogy minden alvással együtt is arra a bizonyos hetedik napra szüksége lenne. Erről nem szoktunk beszélni, de ez is hozzátartozna, hogy viselj gondot önmagadra, és azokra, az egész nyájra, amelynek őrizőjévé tett a Szentlélek. Itt most megint meg kell állni, mert hogy ez a nyáj az Úré, és azok, akik ott állnak a nyáj élén, azok nem a gazdái a nyájnak, nem is az urai a nyájnak, hanem őrizői a nyájnak. És ráadásul az eredeti szöveg szava egy picit közel van a szívemhez, mert ez a kifejezés az én családnevemet is takarja, ami azt jelenti, hogy kulcsárkodni kéne azzal a nyájjal. Magyarul, mint a számtartó tiszt, úgy kell vele bánni, mintha a sajátunk lenne, abban a biztos tudatban, hogy soha nem volt a miénk, nem is lesz a miénk, és elszámolással tartozunk mindennel vele kapcsolatban az eredeti tulajdonos a mennyei gazda előtt. Aztán azt mondja, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet a tulajdon vérével szerzett. Ez megint egy kvalitás, megint egy minőség. Kik azok, akik a gyülekezethez tartoznak? Krisztus megváltottai, és mindegyik Krisztusnak az életébe került. Én magam is, és az én testvéreim is, az én testvérnőim is, az idősek, és a fiatalok, és a gyerekek. És amikor elhangzik valamiféle olyan téves megközelítés, hogy bizonyos korosztály fontosabb a másik kárára vagy javára. Ez alapvető tévedés. Mert ebben a nyájban csak Krisztus vére árán megváltottak vannak. Természetesen, amikor egy családba csecsemő születik, akkor a csecsemő nagyobb hangsúlyt fog kapni szükségképpen, hiszen mindent el kell látni körülötte. De az is természetes, hogy az összes többi sem vált feleslegessé, és hogy a csecsemő először megtanulja, hogy hogy kell enni, megtanulja, hogy mikor kell vagy kéne aludni, megtanulja azt majd, hogy hogy kell felülni, hogy kell négykézláb közlekedni, hogy kell ülni, állni, járni, és a 40 éves csecsemők nem helyesek a nyájban. Az betegség. Miért mondom ezt? Mert a viseljetek gondot a nyájra, az mostanság nagyon sokszor úgy tűnik, mintha egy kiskorúsítási törekvéssel járna együtt. Mit jelent az, hogy kiskorúsítási törekvés? Ma nem is lehet, hát ma mindenki azt csinál, amit akar. Hát épp ez a probléma. Tetszik tudni, az első dackorszak, olyan nagyon durva dackorszak, a lélektan tanítása szerint 2 éves kor környékén szokott megjelenni a gyereknél. Akkor már minden tud. Nekem úgy tűnik, hogy a Krisztus egyházában ma ezt szentesítettük. Tehát jó dolog ilyen 2 évesnek lenni, aki toporzékol, hisztizik, követel, de nem tesz semmit. Azt mondja Pál a korintusiaknak, hogy nektek már réges-régen el kellett volna jutni az érett férfi korra. Olyan sok probléma van, kedves hallgatóim, a számokkal, tetszik tudni? Mert amikor ezt Pál leírta a korintusiaknak, akkor a korintusi gyülekezet 2,5-3 éves volt. Nem egyesek a gyülekezetből, hanem az egész gyülekezet. Úgy tűnik, hogy a lelki növekedés az nem a biológiai növekedésnek a tempójában kéne, hogy történjék. Mit is jelent ez? A viseljetek gondot magatokra és a nyájra, ez azt is jelenti, hogy egy olyan közösségnek kéne fölnőni a munka nyomán, aki hordozza a Krisztusért a felelősséget. Hordozza azokat a munkáknak a terheit, ami a lélekmentés és a gondozásnak a munkáit jelenti. Itt most muszáj, hogy meg is álljak, mert egy olyan kifejezést mondtam ki, amit talán nem kellett volna kimondani, mert mostanában a lelki gondozáshoz annyian értenek, hogy ez már katasztrófa. Ez körülbelül olyan, mintha a vajákosságot összepróbálnánk mosni az orvostudománnyal. Amikor azt mondja az Isten igéje, hogy viseljetek gondot a lelkekre, akkor szeretném fölhívni az édesanyák figyelmét, hogy nagy üzemben lelki gondozással foglalkoznak, meg a szülők figyelmét, és a nagyszülők figyelmét. És amikor valaki azért fáradozik, hogy gyermekei, unokái, szomszédai, barátai eljussanak a Krisztus ismeretére, akkor ő az evangélista munkájában is fáradozik. Néha túl nagy feneket kerítünk bizonyos dolgoknak, bocsássanak meg a szóért. És megpróbálunk valamiféle tudományos színezetet adni még a lelki munkának is. Amikor azt mondja Pál, viseljetek gondot a nyájra, akkor azt akarja, hogy ez a nyáj ez növekedjen. Mit tetszene gondolni, mit csinálna egy pásztor a nyájjal, amelyik tejet ugyan nem ad, viszont legalább a gyapja sem nő? Hát azt a számadót, aki ilyennel próbálna a gazda előtt megállni, azonnal menesztenék. Mert az azt jelenti, hogy a legeltetéssel, a pihentetéssel, az itatással alapproblémák vannak. Magyarul nem végezte el a pásztor azt a munkát, amit el kellett volna végezni. Itt nagyon sokszor a nyáj megmakacsolta magát, és nem ott evett, ahol kellett volna, és nem ott ivott, ahol kellett volna. Ez meg a másik helyzet. Manapság rohamosan terjed az online nyájnak a gondolata. Szeretném elmondani, hogy ez gyakorlatilag nem lehetséges. Aki ide is belehallgat, amoda is belehallgat, amoda is belehallgat, és egy kicsit olyan érzése van az embernek, hogy sokan olyanok, mint akik állandóan a McDonald's és a Kentucky Fried Chicken között rohangálnak, viszont hazajárnak emészteni. Tessenek arra gondolni, hogy valami többre van szükség. Aztán azt is mondja, hogy tudom, hogy távozásom után dühös farkasok jönnek, és közöttetek is támadnak férfiak, akik fonák dolgokat fognak hirdetni, és tönkre teszik a nyájat ezzel. Azon gondolkoztam, hogy hogy válhatnék én ilyenni? Ugye nem haragszanak, hogy magamnak tettem föl a kérdést. Aztán nagyon gyorsan rá kellett döbbennem, hogy hogy ne válhatnék ilyenni, elég, ha leteszem a Bibliámat. És azt mondom, hogy elég nekem ez hetente, kétszer, három, na jó, csak egyszer, havonta. Nem olyan régen találkoztam egy felméréssel, egy közösségben készült, egy evangéliumi közösségben, és azt mondta ez a felmérés, hogy a válaszadó férfiak, 40-es férfiak döntő százaléka gyakorlatilag soha nem olvas Bibliát. Innentől kezdve szóba nem jöhet a lelki legelő, innentől kezdve csak a, hát hogy mondjam, innen-onnan, amonnan összeszedett ötletek tűzijátéka lehet a Szentlélek vezetése helyett. Nem is fogjuk tudni, hogy egyáltalán a Szentlélek csinálhat-e ilyet, hiszen nem ítélhet meg Isten igéje, nem állok előtte napról napra, nem világít át, nem igazít el, magyarul nem végzi el bennem Isten a maga munkáját, de én a magamért azt viszont elvégzem, tönkreteszem a közönséget. És azt mondja Pál, hogy én úgy akarok tőletek elbúcsúzni, mint aki Isten tulajdon személyének, tehát Istennek, és az ő kegyelme igéjének ajánlak titeket, aki felépíthet benneteket, örökséget adhat nektek a szentek között. Miért ez a feltételes mód? Bizonytalan Pál, hogy az Isten igéje és Isten kegyelme elvégzi ezt a munkát? Nem. Csak tetszik tudni, mivel itt élő anyagról van szó, aki döntést hozhat, elmondhatjuk, hogy rajtunk döntő módon múlik, hogy Isten mit végez el bennünk. Eszembe jut valaki, aki fülem hallatára beszélt egy orvossal. Az orvos felajánlott neki mindent, még azt is felajánlotta, hogy ha kell, házhoz megy és rendbe rakja hiányos dolgait, éppen egy fogorvosról volt szó, és a végén megkérdezte, tessék mondani, egyébként majd hordaná. És az illető elnevette magát, és azt mondta, nem. Innentől kezdve a dolog kútba esett. És én nagyon sok olyan embert ismerek, akinek van hallókészüléke a fiókban, és azóta nem süket a fiók. Ő nem használja. Akinek lenne botja, nem használja. Akinek lenne megfelelő ilyen-olyan-amolyan segédeszköze, szemüvege például, de csak nem képzeli valaki, hogy az ő imázsát fogja az rontani, hogy szemüveges, és itt nem öreg emberekről beszélek. A múltkor egy fiatalt kérdeztem meg, akinek szemmel láthatóan rövid volt a keze, mert olyan messzire próbált eltartani egy levelet, amit a kezébe adtam, hogy már majdnem kiesett a kezéből, és mondta, hogy nem látom rendesen. Kérdeztem, hogy nincs szemüveged? De. Hol? A táskába. De nem áll jól. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy alapvető hibák vannak, ahol a hiúságunk, a büszkeségünk fölülírhatja az szükségeinket. Felépíthet az Isten. Föl akar építeni? Nem kérdés. Föl fog építeni? Bocsánat, hogy itt a végén csak egy kérdésre marad idő. Te akarod, hogy fölépítsen? És ön, kedves hallgatom, akarja, hogy Isten fölépítse, hogy a kegyelme igéje átalakíthassa? Mert akkor egyszeriben a gyülekezet is csodálatosan elkezdhet átalakulni. Amen.
0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Július 6-a.
2: Husz János, csehországi huszita vallási vezető, a 14. század végén katedrájáról és szószékéről egyaránt következetesen hirdette tanait. Elvetett minden olyan hittételt, amelyet a Biblia nem említ meg. Az eukarisztia értelmezésében a két szín alatti áldozás híve volt, később követői kejhet ábrázoló zászlók alatt indultak csatába. A szimóniát, a lelki javakkal való üzérkedést teljes mértékben elítélte. Amikor 1415-ben, e napon, odakötözték a város falain kívül fölállított mágiára, még egyszer fölszólították, hogy vonja vissza tanait. Husz így felelt. Isten a tanúm, hogy sohasem tanítottam azt, amivel a hamis tanúk megrágalmaztak. Boldogan halok ma meg, annak az evangéliumnak az igazságában, amelyről írtam, amelyet tanítottam, s amelyet hirdettem. A Vatikán Husszal kapcsolatos álláspontja csak 1999-ben változott meg, amikor II. János Pál pápa kijelentette, hogy sajnálja Husz kegyetlen halálát, és az egyház reformerének ismerte el.
1: Sir Thomas More. Morus Tamás angol jogász, író, költő, államférfi élete 1478 és 1535 között zajlott. Teljes odaadással küzdött a protestáns mozgalom megsemmisítéséért. Elkészítette a betiltandó és elégetendő protestáns könyvek listáját, az eretnekeket mágia halállal büntette. Jelentős volt befolyása az angol jogra, az egyenlőség előtérbe helyezésével. Írói tevékenysége is számottevő. Jó néhány dala népdalként maradt fönn. 1516-ban kiadott az Ideális Társadalmat festő Utópia című műfajteremtő írása az utána következő szociális utópiák mintája. Humanistaként hitt az ember és a világ tökéletesedésének eszméjében. Jól lehet, maga is úgy vélte, jelenében erre nincs esély. Sok olyan dolog van a sehol szigetiek államában, amit mifelénk is szeretnénk látni, de alig remélem. 8. Henrik radikális lépései idején a volt Lord Kancellár Morus háttérbe szorult, és az anglikán egyház megalapítása miatt összetűzött a királlyal. Kijelentette, hogy világi uralkodó nem igényelhet magának vallási jogokat. A király parancsára ezért őt is halálra ítélték, és július 6-án lefejezték.
2: 1893-ban, 43 évesen hunyt el Guy de Maupassant, francia író, drámaíró. A novella megújítója, a tömör lényegre törő stílus mestere. Megjelenik írásaiban a fantasztikum és a pesszimizmus is, ám leginkább figyelemre méltó a realizmusa, ahogy aforizmája is rögzíti, soha se ártsuk magunkat mások dolgába, elég kinek-kinek a maga lelki ismerete. Csupán egy évtizedes alkotói ideje alatt 6 regényt, közel 300 elbeszélést, néhány útleírást és egy verses kötetet írt. Máig ható regényei, az Egy asszony élete, a szép fiú, az erős, mint a halál.
1: Baross Gábor, a korszerű magyar kereskedelem és közlekedés megalapítója, 1848-ban e napon született. A dualizmus kori vasútügy fejlesztése terén elért eredményei miatt vasminiszternek nevezték. Legjelentősebb reformja a vasúti személyszállításban a zónatarifa rendszer bevezetése volt. Célja volt a vízi közlekedés fejlesztése, a fiumei kikötő kiépítése és az Alduna hajózhatóvá tétele. A Vaskabu csatornát élete legnagyobb feladatának tekintette. 1886-ban megalapította a Postatakarékpénztár intézményét, amelynek révén 92-re már 3916 település postáján működött banki szolgáltatás. 1887-ben egyesítette a postát a távirdával. Legendás volt megfeszített munkatempója és tenni akarása.
2: 1935-ben lépett e földre Tenzin Tiák Hó, a 14. dalai láma, a tibetiek legfőbb spirituális vezetője. Rendszeresen tart tanításokat, ezek számos könyvben is megjelentek. Rengeteg felhatalmazási és beavatási szertartáson vesz részt az év folyamán szerte a világon. Hazánkban is 7 alkalommal járt. Fontos tanácsa: ha meg akarod változtatni a világot, először próbálj valamit jobbá tenni, megváltoztatni önmagadon.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: Hasonlatosképpen pedig a lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek, mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk. De maga a lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Róma 8:26.
1: Miben segít a Szent Lélek? Elsősorban abban, amiben teljesen tehetetlenek vagyunk, amit nélküle semmiképpen nem tudnánk megoldani, és ami nélkül viszont nincs harmonikus, boldog, gazdag emberi élet. Megtanít mindenre, és eszünkbe juttatja azt, amire szükségünk van, vagy ami ahhoz kell, hogy Jézus szolgálatába segíthessünk másoknak. Lelki elesettség, emberi gyarlóság miatt olykor tanácstalanul állunk. Ilyenkor mellénk lép a segítő, és amit teszünk, az helyén való lesz. A Szentlélek emlékeztet arra, amit Jézus tanított, és erre bizton számíthatunk. Sokszor magunktól nem értjük Istennek az igéjét. A Szentlélek segítségünkre van ebben az erőtlenségünkben is. Így írja ezt Pál apostol az első korintusi levél második fejezet 10-től 12. terjedő versében. A lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is. Mert kicsoda tudja az emberek közül az emberek dolgait, hanem ha az embernek lelke, amely ő benne van. Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanem ha az Istennek lelke. Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk. A Szentlélek által érthetjük tisztán Isten igéjének üzenetét, és általa valósíthatjuk meg az igének való engedelmességet is. Imádkozni is maga a lélek kezd el bennünk bizalommal, a hitet erősítve, hogy Isten gyermekei vagyunk. Tudjuk, hogy ő elfogadott, és hozzátartozunk. A Szentlélek vigasztal is bánat idején, sőt, alkalmassá válunk mások gyámolítására is. Mindezért a bajban is van békességünk. A lélek által a Krisztusban élünk.
0: Istenem, megvallom bűnbánattal, hogy sokszor nem vagyok hajlandó beismerni, milyen tántorgó, milyen félszeg, milyen bizonytalankodó vagyok. Köszönöm, hogy a te szent lelked segítő munkájával kész vagyok tudomásul venni és kimondani a valóságot, eljutni az őszinteség állapotába. Engedd, hogy lássam, ki vagyok valójában. De ragyogtasd föl előttem azt is, hogy kivé lehetek a te szent lelked munkája nyomán. Támassz a szívemben vágyat azután, hogy megkapjam a te lelked ajándékát, hogy a hétköznapi életben is, a hitemben is a vigasztaló szent lélek jöjjön hozzám és erősítsen. Könyörgöm hozzád, Uram, hogy bocsásd meg ezt a sok bukdácsolást, képmutatást, erőtlenséget, és segíts el oda, hogy mondhassam, a te lelked valóban az erőnek és a szeretetnek bennem is munkálkodó lelke. Szent Lélek Úristen, árazd rám a mai napon 7 ajándékodat. fény lelke, bölcsességed ragyogjon rám. Jöjj szívembe, tégy engem új teremtéseddé. Csend lelke, add, hogy észrevegyem Isten jelenlétét. Bátorság lelke, űzd el félelmemet szívemből. Békesség lelke, segíts csöndben lennem, hogy odafigyeljek Isten szavára. Szeretet lelke, segíts, hogy megnyíljak a mások szüksége láttán, gyújtsd föl bennem Krisztus szeretetét. Hatalom lelke, adj nekem segítséget és erőt. Igazság lelke, mindig és mindig Krisztus útján vezess. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Bartók Béla újratemetésének évfordulója. A világhírű magyar zeneszerző, zongora, művész, népdalgyűjtő Bartók Béla 1940-ben távozott Magyarországról. Útjának végcélja az Amerikai Egyesült Államok, oka a nácizmus európai térhódítása volt. A világháborút követően tervezett ugyan hazatérni, de látva a másik totalitárius diktatúra, a kommunizmus erőszakos előretörését, Amerikában maradt, ahol nem sokkal később, 1945. szeptember 26-án hunyt el. Magyarországi újratemetése már az 1960-as években felmerült, de végül csak 1988. július 5-én valósult meg. Szívhangok. Elkezdődött a bodrogi zenetábor. A bodrogi zenetábor idén is nagyszerű lehetőséget kínál a muzsikálásra és a lelki növekedésre. Tegnaptól július 5-től 12-éig a Szívhangok motto üzenetét bontják ki a reggeli és esti áhítatokon, valamint a csoportos beszélgetésekben. A zenei hangsúly a közös éneklésen és a társas zenélésen van, de lehetőség nyílik egyéni hangszeres foglalkozásokra is. A Bölcsesség kezdete oktatási központban és a kezelésében álló Nádasdi kastélyban nagy szeretettel várják a táborozókat, hogy újra megteljenek a terek jókedvű énekléssel, zenével. A kézműves műhelyek, a játszóterek, a sportpályák, az erdei ösvények is mindazt szolgálják, hogy jól teljen el, épülésükre legyen ez a hét. Szeretettel várnak minden érdeklődőt. Negyed százada a völgyben. A lélegzett református udvar július 24 és augusztus 2-a között várja a Művészetek Völgyében

0: pedig a Lélegzett Református Udvar közösségi felületein teszik közzé. A kulturális programok és lelki alkalmak mellett a templomudvar a megállás és az elcsendesedés helye is a fesztivál forgatagában. A jubileumi év újdonságai és a református jelenlét jelentősége felől közelítve mutatkozik meg igazán, mi célt szolgál ez a program helyszín a művészetek völgyében, vallja Zila Gábor, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetője. Ismerd meg őt és kövesd! Tábort szerveznek az Esztergom Budapesti Főegyházmegye fiataljai számára. Mindnyájan egy szívvel, mottóval szervez tábort az Esztergom Budapesti Főegyházmegye augusztus 11-e és 15-e között Bodajkon, amelyre a 8. osztályostól az idén érettségiző korosztályig várják a résztvevőket. Az ötnapos tábor különleges a maga nemében, úgy a tematikáját, mint a programokat, az előadókat és a szervezőket tekintve is. 3 altáborra osztják majd a résztvevőket, ezáltal mindenki a saját korosztályának megfelelően tud majd kapcsolódni a programokhoz, beszélgetésekhez. Az altáboroknak külön papjuk és egy szerzetesük lesz, akik rendelkezésre állnak, ha egy táborozó mélyebb beszélgetésre vágyna. Az időjárásról. Éljük a szép nyarat! Kedden is több órára kisüt a nap, elszórtan esők is eshetnek, az északi szél élénk lesz, és 27-34 fokra nő a csúcshőmérséklet. Szerdán növekszik a felhőzet, de napos idő lesz. Több helyen lehet eső is. Északi szél és 24-31 fok várható.
1: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink! A prófécia szó irodalmi jelentése, jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a próféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amely kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta, mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg, az Istentől küldött emberek. A Szóla Rádió Prófétai Üzenetek a Bibliában műsora a proféciai üzenetek közvetítésével kíván segíteni mindenkinek abban, hogy folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére, és megtapasztalhassuk, valóban Isten a szeretet.
3: Kedves testvérek, a baptistánk, kik a baptistánk? Az első kérdésünk legyen ezen a ma estén ez. Kik a baptistánk? Én néhány mondatban összefoglaltam, hogy már az elején tudjuk, hogy kikről van szó, hogy aztán később világossá váljuk, hogy mi is lett ennek az eredménye, ennek a történelmi vonalatnak. Tehát a 2000 éves kereszténység törzsén a reformációval egy időben jött létre az a bibliai alapelveket követő evangéliumi ébredési mozgalom, melynek mi mai utódai vagyunk. Magyarországra több mint 475 évvel ezelőtt érkeztek Svájcból az első baptista hitelveket való misszionárosok, akik közül sokan hitük miatt mártírokká lettek. A nyíregyházi protestáns hittestvéreiktől a baptistákat azt különbözteti meg, hogy a bibliai hitvalló felnőtt keresztséghez ragaszkodnak, és azt Jézus példáját követve vízbe való teljes alámérítéssel gyakorolják. Innen kapták az új szövetség görög nyelvű eredeti nevüket is, baptista, azaz bemerítve keresztelők. A legnagyobb létszáma a baptisták az amerikai kontinensen élnek, a nagyvilágban élő baptisták száma csalántartékkal együtt megközelíti a 110 millió főt. Hazánkban 160 éve működik szervezett formában a baptista misszió, jelenleg 250 ezerre tehető a Kárpát-medence területén élő magyar és más nemzetiségű hitvalló baptisták és hozzátartozóiknak a létszáma. Hát nagyon röviden így tudnám összefoglalni, hogy kik is a baptisták, és hogy honnan erednek, hol a forrás, ezt nézzük meg a következőkben. Vissza kell mennünk természetesen a reformációnak az idejéhez, már ezekről a személyekről, akiknek a szó esett a hétre, hogy nekem nagyon könnyű dolgom lesz, csak egy-egy mondatban utalni

0: rájuk. Tehát ez a három nagyon jelentős személyiség, akikhez szoktuk kötni a reformációnak az időszakát, elsőrendben természetesen Luther Márton az egyik, aki Wittenbergben fejtette ki nagy részt a nézeteit, és ott indította el a reformációs mozgalmát. A későbbiekből kiderül, hogy az a nagy eredmény, amit ő elért, bizony támogatásra szorult, és Luther Márton elsősorban a fejedelmeknek és a főnemeseknek a pártfogását kereste, hogy azt, amit elér, aztán azt végre tudja vinni, meg tudja tartani. A másik személyiség Zwingli Ulrich, aki kortársa volt Luthernek, és a szomszéd országban, Svájcban fejtette ki a tevékenységét, Zürich városában, igen tekintélyes igehirdető volt a maga korában. Ő inkább az egyszerűbb néprétegek felé fordult, és különösen a parasztságra volt nagy hatással az ő biblikus gondolkodása és igehirdetése. És végül Calvin János, akiről tegnap előtt hallottunk itt ezen a helyen, aki Genfben volt a működésének a székhelye, és igaz, mi inkább egy szigorú hitújítónak látjuk őt, aki igen keményen lépett föl, hogy fogalmatosítsa is mindazt, amire eljuthatott hitében. Ő elsősorban az akkor feltörekvő polgárságnak a rétegeire támaszkodott, és elsősorban a polgárságnak a rétegeiben jutott érvényre az ő tanítása. Hát vissza kell menni tehát Lutherhez. Luther Mártonnak az a fellépése, ami mindannyiunk előtt nagyon ismert, 1517. október 31-e, amikor is kitűzi azt a bizonyos 95 tételből álló jegyzékét, amiben az akkori hivatalos egyháznak úgy tanítását, mint szerkezeti fölépítését, Bibliától idegen tételeit megfogalmazza, kritikával illeti, és nagyon sokan van, akik erre felfigyelnek természetesen. A kiváltó konkrét ok a búcsú cédulának az árosítása, amely az Isten kegyelme helyett az emberi teljesítményre teszi a hangsúlyt, miszerint az üdvösség más módon is elérhető, és nem a Krisztusban vetett hit által. Az a négy szó vagy négy mondat, ami híressé vált és a reformációnak a tengelyében áll, Luther fogalmazta meg, hogy egyedül a Biblia, egyedül Krisztus, egyedül a kegyelem, egyedül a hit lehet az evangéliumi keresztény embernek a reménysége az üdvösség felől, amit mi mindannyian elfogadunk és szeretnénk is követni. Luther Mártonnak a különösen munkássága elején két nagyon fontos tétellel kellett foglalkoznia. Ez a két fontos tétel a keresztség és az úrvacsorának a kérdése. Hosszan-hosszan próbálja ezt írásban is és szavakban is kifejteni, hogy azok a szentségek idézelve téve, amit a katolikus egyház akkor gyakorolt, igazából csak kettő lehető szorosan Krisztus parancsának. És ez a kettő a keresztség kérdése, a másik pedig az úrvacsora kérdése, amit Jézus Krisztustól kaptunk, tehát krisztusi eredetű. A keresztséggel kapcsolatban hosszú ideig elmélyülten gondolkodik azon, hogy igen, ha a Szentírás komolyan vesszük, akkor olyan dolgokat kell itt napvilágra hozni és bírálat alá is venni, amiben eltért az egyház a Biblia és az ősegyház gyakorlatától. Most egy prédikáció részletet olvasok föl, amit láttak a testvérek maguk előtt, amiben 1521-ben Luther így és ehhez hasonlóan a éveken keresztül prédikált a gyermekkeresztség vagy a csecsemőkeresztség ellen. Ez így hangzik prédikációs részletben áll. A keresztség senkinek sem segít. Nem is részesülhet benne más, csak aki saját magáért hisz, és saját hite nélkül senkit nem szabad megkeresztelni. Ha pedig nem tudjuk bebizonyítani, hogy a fiatal gyermekek maguk is képesek hinni, és hogy van saját hitük, akkor azért igaz tanácsom és ítéletem az, hogy egyenesen álljunk el a csecsemőkeresztségtől, minél előbb annál jobb, és nem erészeljünk többé egy gyermeket sem megkeresztelni, hogy ilyen balgassággal és szentélyvesztéssel, melynek semmi alapja nincs, Istennek felmagasztalt méltóságát ne gúnyoljuk és ne káromoljuk. Ezokból jobban szeretném, ha a megkeresztelendőket egészen a vízbe merítenénk, amint ezt az íge mondja és a titok jelenti, amint hogy kétség kívül Krisztus is így szerezte azt. egy szenvedélyes prédikációnak a néhány gondolata, mondata, és egészen 1526-ig ő következetesen ragaszkodott ehhez a látásához, ugyanígy az úrvacsora kérdésében is, azzal az állítással szembe, amit a katolikus egyház akkor hirdetett, hogy amikor a pap felemeli a szent jegyeket, gyakorlatilag materiálisan változnak meg a jegyek, Krisztus valóságos testévé és valóságos vérévé. Luther pedig azt mondja, hogy nem erről van szó a Szentírásban, hanem egy olyan szellemi módon van jelen a Krisztus ezekben a jegyekben, amit nem lehet materiálisan magyarázni. Tehát a mi témánk szempontjában most inkább a bemerítés kérdésénél maradva, tehát Luther nagyon szenvedélyesen prédikált ezzel a témával kapcsolatban, így módon, mint ahogy hallottuk, és nagyon sokan voltak, akik fölé bírálták a saját gyakorlatokat, és elindult itt a Luther tanítása nyomán egy olyan mozgolódás, olyan mozgalom, ami az úgynevezett anabaptista mozgalomnak a csíráját jelentette. Egyrészt meg kell jegyeznünk és említést kell tennünk egy személyről, Münzer Tamásról, aki ugyancsak Luther kortársa volt, kezdetben nagyon komoly híve és támogatója, hirdette ugyanazokat az elveket, biblikus elveket, amiket Luther maga is. Időközben azonban egyre határozottabban eltért a lutheri tanítástól, és különösen az Ószövetség könyveit vette elő, a proféciákat, Dániel proféciájából, inkább a homlok terében az igehirdetések és a jelenések könyve, és ennek alapján a Isten országának és egyáltalán világ végének a közeli helyvetelével próbálta kényszeríteni a hallgatóságát, hogy azt fogadják el, amit ő mond. Egyébként túllépte a Szentírásnak azokat a kereteit, azokat az igazságait, amit egyetetőnek lehetett volna mondani. Egyébként ő ki is jelentette, hogy egy közvetlen kijelentése van a Szentlélektől, közvetlen sugalmazása, ami fölötte áll még a Biblia üzenetének is. Tehát 1521-ben szakít Lutherrel, egyre radikálisabbá válnak a nézetei és a hirdetett szavai, és nem csak az egyházon belül sürgeti a változásokat, hanem radikális társadalmi változásokat is szeretne elérni, és abban még az eszközökben sem kíván válogatni. Ő az úgynevezett radikális anabaptistáknak az egyik legismertebb vezetője, és odáig sodródik ebben a szélsőséges magatartásában és gondolkodásában, hogy az elégedetlen legszerencsétlenebb néprétegnek, a parasztságnak az élére áll, és a fegyvertelen parasztságnak az élére áll, de föllelkesíti őket, hogy szembe kell menni még a hatalommal is. És ezt azért kell elmondanunk, mert ez teszi érthetővé, hogy aztán később még a biblikusan gondolkodó és erőszakmentes anabaptistákkal szemben is milyen ellenszem és milyen ellennyomás indul el, üldözési hullám indul el, független attól, hogy valaki beletartozott-e ebbe a szélsőséges mozgalomba, avagy nem. És szerte Európában halálos veszedelemre kerültek azok, akik az anabaptista mozgalomnak a résztvevőiként hát ebbe a vonulatba tartoztak. El kellett nagyon sokat hagynunk a szülőföldjüket, és más országokba kellett áttelepülniük. Aminek a vége, a lezáró eseménye a Frankenhausennél történő hatalmas csata, ahol 1525 májusában egy véres leszámolás kezdődik el a hatalom részéről, Münzer Tamást is elfogják, napokon keresztül vallatják, majd halálos ítélet alá sújtják, 36 éves korában feleségével együtt befejezik. És nem volt ennyi elég természetesen a hatalom részéről, egy olyan megtorlás indul el, a jelenlévők és egyáltalán a községeket és városokat végigjárva, aminek az eredményeként 100 000 paraszt esett áldozatul. Ez hasonló egyébként, ha a magyar történelemhez áldozatban állítjuk az 1514-es Józsa-féle paraszt háborúhoz. Ezek ilyen párhuzamos események voltak nem csak Magyarországon, hanem Németországban, vagy éppen Svájcban, vagy Franciaországban. Egy társadalmi változást igenis sürgető jelzés volt, ami ebbe a véres eseményekbe futott bele. Ezt most egy kicsit félretéve menjünk át Svájcba, mert ott az anabaptizmusnak egy olyan iránya indul el, annak az erőszakmentes és biblikus iránya, aminek aztán Európára később nagy hatással lesz. Zwingli Ulrichhoz köthető ennek a kis csoportnak az elindulása. Zwingli Ulrich, akiről már korábban is szó esett, egy nagyon komolyan gondolkodó, hitfújító és reformátor voltak, maga korábban Szentírás mélységesen komolyan vette, tanulmányozta eredeti nyelveken is, és a saját templomában rendszeresen videórákat tartott, hétköznap az Újszövetségi igéket magyarázta, vasárnap az Újszövetségi igéket, szinte mondatról mondatra haladt előre, és nagyon nagy komolysággal igyekezett nem csak az ige hirdetésében a Szentíráshoz ragaszkodni, de a híveinek az életében is megkövetelni azt, hogy ezt gyakorolják is és éljék is. Szervezett maga köré egy olyan kis bibliaiskolát, és sürgette is az atyavisságot, hogy házi összeveteket tartsanak, és ott a Bibliáról beszélgessenek. Ő maga is szervezett egy ilyen tisztős és bibliaiskolát, ahova olyan tehetséges fiatalok tartoztak, akikben fantáziát látott, és talán utódait is láthatta Cindy Wurick. Néhány nevet is sorolok föl, Grébel, Konrád, Hans Félix és Blaurok György, aki később az alapista mozgalomnak a vezető is lettek. Kik ezek a személyek? Grébel Konrád például, aki előkelő családnak a sarja, jól képzett teológus volt, Bázelben, Bécsben, Párizsban tanult korábban, humanista műveltséggel rendelkezett már ebben az időben is, és kiválóan beszélte az eredeti görög nyelvet, a koinét, és ezzel a felkészültséggel érkezik vissza a szülővárosába, Zürichbe, és örömmel tapasztalja azt, hogy Zwingli mellett ő sokat tanulhat és épülhet, csatlakozik is hozzá 1521-ben, majd egy évvel később a rendszeres bibliatanulmányozás nyomán ráéved arra, hogy neki is személyesen meg kell térnie, meg kell bánnia a bűneit, és át kell adni az életét Krisztusnak. Erről rendszeresen tagosságot tesz, nagy hallgatóság előtt is. Barátja Mons Félix, aki zürichi származású, hasonlóképpen egy katolikus papnak a gyermeke volt, Rómában és Párizsban tanult, és az Ószövetségi Héberben volt rendkívül járatos, jól ismerte ezt a nyelvet. 22-ben ő is hazajön a szülővárosába, és Zwinglihez kapcsolódik ő is, nagyon támogatja Zwinglit és azokat a testvéreit, akik komolyan szeretnék az evangéliumot megélni. Míg Grébel a görög nyelvben, Mons a héber nyelvben erősíti meg mindig Zwinglinek a szavait. Helyül azonban az a pillanat, amikor eljutnak ehhez az igevershez a Biblia tanulmányozás nyomán, és akkor egy pillanatra megáll a levegő, mivel egy nagyon heves vita indul el ennek az igének az értelmezése körül. Ez nem más, mint Jézus misszió parancsa, amit ott elkezdenek olvasni, nekem adott minden hatalom menjen és földön, menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és íme én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Igen ám, de ennek az igének, ennek az igeversnek van egy tematikai fölépítése, mondják egyesek a hallgatóság közül, és azt mondják, hogy hát a Jézus azt mondja, hogy először tanítványá kell tenni az embereket. És miután tanítványá vált valaki, miután hitismeretre jutott, miután erről vallást tud tenni, csak azután lehet megkeresztelni, azaz bemeríteni, hogy az Jézus nál is vántjuk, és ahogy ezt parancsolta is tanítványainak, és azt követően természetesen egy életprogram szerint tanítani kell azokat, akik hitre jutottak, és ezt elpecsételni magad Krisztus követésével. Ebben aztán komoly vita támad, mert ez már nem csak elméleti, nem csak teológiai vita, hanem egyházi gyakorlat kérdését veti föl, vagy kérdőjelezi meg, hogy akkor most mi legyen. Na most, mivel tudjuk, hogy Németországban mi történt már, egy kicsit óvatosabbak azok, akik itt állást akarnak foglalni. Például Zwingli egy-két lépést hátrébb lép, és azt mondja, hogy hát azért annyira nem, ő ezt nem tudja elfogadni, ő az egyházhoz, egyik gyakorlatához ragaszkodik, és azt mondja, hogy gyakorlatilag a csecsemőkeresztség nem más, mint az ószövetségi körülmetélés újszövetségi megfelelője, tehát időben is attól kell ezt végrehajtani, ez annak a szövetségnek egy új típusú betülete az újszövetségben. Hát ezt egyébként a kálvinistánus és a mai gyermekkeresztelők is ugyanezt állítják, de úgy gondolom, hogy ehhez semmi köze nincs a körülmetélés eltartása, szövetségi rendszer, az ószövetségi szövetségi rendszer és az újszövetségi hitből meghirdetett tanítványságról kapcsolatosan. Mons Félix ezért és baráti köre, kb. 20-25-en el is határozzák azt, hogy ők, ha már elindultak ezen az úton, ők következetesen végre fogják vinni. 1525. január 21-e az a nap, amikor Manz Félix lakásában, Zürichben ez a Biblia tanulmányozó kör felvetkeresztségben részesül, hitvalló keresztségben részesül, Manz Félix megkereszteli Laurockot és a többi barátját, és azok aztán sorban többieket is. És elindul egy olyan megállíthatatlan és egyre terjedésedő mozgalom, felnőtt keresztelő vagy bemerítő mozgalom Zürichben és annak a környékén, falvaiban, városaiban, ami aztán tömegmozgalommá válik. Az lesz ennek az eredménye, hogy most már nem csak az egyházi felettesek figyelnek fel erre a mozgalomra, hanem az azzal egybefonódó állami hatóságok is, úgyhogy parancsot adnak ki Zürich városára vonatkozóan, hogy fogják el a gyülekezet vezetőit, zárják börtönbe, és hogyha nem hajlandóak lemondani erről az új meglátásokról, akkor még súlyosabb ítélet is vár rájuk. Így történik az, hogy mind a hárman börtönbe kerülnek. Rébel Karlándot a kivégzéstől csak az mentette meg 1526-ban, hogy hamarabb halt meg Pestisben. Viszont Manz Félixet 1527-ben nagy nyilvánosság előtt a Limat folyóba hajították és székhez kötözve, mondván azt, hogy aki a vízkeresztséget tanítja és ilyen módon tanítja, az olyan módon kell, hogy elpusztuljon. És válogatott módon, akár vízbefolytással, akár csonkítással, vagyonelvesztéssel, vagy éppen mági halállal is sújtják azokat, akik a téves királyba idézelvetett mozgalomba kerülnek be. Laurock György 1529-ben ítélik el a mágia halállal 30 évesen. Többieknek nem jut más lehetőség az életben maradásra, csak az, hogyha vagy lemondanak és visszalépnek a korábbi egyházukba, vagy azonnal el kell hagyni a szülőföldjüket, és el kell menekülniük. Az egyik menekülési útvonal észak felé vezet, Hollandia felé, később Menno Simon áll az élére, és kerülnek Angliába, később Amerikába az úgynevezett ma úgynevezett őket, hogy mennoniták. Ez egy külön mozgalmi ág, de ez is innen az anabaptista múltból, vagy forrásból ered. A másik irány pedig keleti, Európa keleti felében keresne védelmet. Ebben a csoportban kerül föl egy Kumájer Baltazán nevű képzett teológusnak a neve, aki korábban katolikus pap volt, 1912-ben a teológiai doktorátust is szerzett együtt Luther Mártonnal, tehát mind a ketten képzettek voltak és ismerték is egymást. 1515-től a Regensburgi Székesegyháznak a fő lelkésze, vezető lelkésze, de mivel a reformáció hívévé válik, ezért elmozdítják őt, és Svájc, Németország és Svájc határán lévő kis faluba, Balcsútba helyezik át, de ő ebben nem nyugszik bele, és keresi a hasonló gondolkodású testvérekkel a kapcsolatot, így kerül el Zürichbe is, és kerül azokkal az emberekkel kapcsolatban, még korábban, Rébellel, Manccal, Rubin, atyafival, akikkel többször beszélget és elfogadja az ő látásukat. 1524-ben szakít a renddel is, aminek a tagja volt és megnősül 44 évesen, és 1525-ben bemerítkezik Rubin Vilmos által. Ettől kezdve elkötelezett baptista evangélistaként járja a Svájc községeit, városait, és ebben az időben egy 300 főt merít be. Elutasítja az ANA baptista kifejezést, azt mondta, hogy ez úgy név, ezt nem szabad nekünk hordoznunk, hisz mi nem újból bemerítkezünk, hisz a szó eredetileg ezt jelenti, hogy halálmerítés, de mi nem újból bemerítkezünk, hanem a csecsemő keresztséget rajtunk kívül végezték el, ami beleegyezésünk nélkül, hanem a bemerítést fogadtuk el. Tehát ő, mint egy képzett teológus, már röpilataiban, írásaiban, nyomtatásban megjelent könyveiben következetesen védik, tehát hitvédelmi írásokat ad ki, és minden írásának a végén ezzel a mondattal szárja a tanítását, hogy az igazság halhatatlan. Ez lett az ő jelmondata is. Svájcban fokozódik az anabaptistáknak az üldözése, Kubnáját is letartóztatják, Zürichi börtönben ül egy darabig, aztán 26 évesen kiszabadul, és Németországon keresztül Csehországba menekül, ahol Nikolsburgban, a mai Mikulov nevű városban talál védelmet, kb. 20 ezer anabaptista menekült el együtt, akik megrémülve és a hatóságtól hajtva ebben a városban átmeneti védelmet nyernek és kapnak. Ő a szellemi géniusz, a vezetője ennek az alavatista csoportosulásnak. Mindegy 25 nyomtatásra megjelent könyve is megjelenik, és ebből 18-at ebben a városban, Nikolszburgban adott ki. A bécsi udvar zavarva hozza ennek a nagy menekült áramlatnak az osztrák határon való megjelenése és Bécs közelsége is. Ezért parancsot adnak ki, hogy Hubmaier, mint a vezetőt emeljék ki, és jöjjön Bécsbe, hogy megtárgyalják, hogy miről is van szó. Hubmaier elfogadja ezt a meghívást, első Habsburg Ferdinándnak a meghívását, azonban miután megérkezik Bécs városába, azonnal letartóztatják, és kihallgatás nélkül halálra ítélik. Hiába volt a kezébe a király menlevele, hasonló dolog történt vele is, mint Husz Jánossal. Annak idején letartóztatják, és 1528. március 10-én 48 éves korában mágia halálra ítélik, és a Stefan Kirche, illetve a bécsi fő téren látványos körülmények között elégették mágia halálra. Dunára szólják a hamvait, a feleség, aki hűségesen kísérte a férjét, és nem gondolta, hogy ilyen következményekkel jár az ő meggyőződése, mikor a hatóságok őt is megkérik, hogy ragaszkodik-e ahhoz a tanításhoz, amit a férje vallott, hogy visszalép, ő ragaszkodott hozzá, néhány nap múlva a Dunában folytották őt is, férjével együtti mártír halált volt. És Magyarországon, ami akkor egy nagyon szörnyű és rettenetes állapotban volt, látjuk itt a történelmi Magyarország kontúrjai észak-nyugati területén maradt meg a úgynevezett magyar királyság, ami ezt a marsal átcsúszik osztrák kézbe, és a jobb oldalon erdélyi önálló országát, amely tartja magán még néhány évszázadig, és középen a török által elfoglalt terület egy végletesen megosztott ország, trajkos helyzetben lévő ország, ahol a reformáció első hírnökei megjelennek, és Isten ítéletének tartják mindaz, ami Magyarországon bekövetkezett politikailag, értem ezt, és úgy tűnik, hogy a reformátoroknak a bátor föllépése és a nép bűneire való hivatkozás fölébreszti a lelkedben, ébresztőleg hat a hitvonalán is, és sokan vannak, akik elfogadják a reformációnak a tanítását. Többek között egy Fischer András nevű katolikus is megjelenik Észak-Magyarországon, 1523-tól kezdetben Luther híveként Lőcsény, Körmözbányán és ott a Felső Magyarország több városában megfordul, aztán idővel az anabaptista tanításokat is, a felnőtt keresztség kérdését is előtérbe helyezi, ő maga is keresztel és bemerít. Úgyhogy Luther, mikor értesül arról, hogy az egyik híve tanítványa milyen módon tér el az eredeti lutheri tanításra, nem tért el, Luther tért vissza egyébként. Utána küld néhányakat, hogy győzzék meg Fischer Andrást, hogy nem ebbe az irányba kéne menni. Kiderül, hogy a küldöttek is anabaptistával lesznek itt a beszélgetés nyomán, és munkatársaival lesznek. Nagyon sokan megtérnek, és itt való keresztségben részesülnek. És mivel Magyarországra is eljut az üldözésnek a lámja, a tüze, Fischer Andrást is elfogják, Göbör vármegye főispánja elfogadja, és Krasznahorkov várának a börtönébe zárja, hogy egyetlen kínzások érik őt, de miután nem vonja vissza a tanítását, ezért úgy határoz a várkapitány, hogy a vár legmagasabb pontján, itt ezen a várfokon kihajították, és 1540-ben itt halt vértanú halált magyar földön az első alavatista reformátor Berlipánctól. Ez a kis kézzel rajzolt térképen látjuk tehát azt az útvonalat, ahogyan a svájci alavatistáknak el kellett menekülniük Ausztrián és Cseh-Morvországon keresztül, itt vagyunk ezen a hármas, akkori hármas határ közelében, és onnan különböző irányba és különböző időben, áramlatokban jönnek be, menekülnek alavatista telepesek Magyarország területére, Nyugat-Magyarországra, Felső-Magyarországra, illetve Erdélybe. 1546-os év egy döntő év, amikor Ritván Péter vezetésével Pozsony megye északi felén kapna letelepedési engedélyt a nyomokban tűzzel, vízzel gyilkoló hatóságok elől menekülő tömegek, Batthyányiak, Nádasdiak, Eszterháziak, Nyáriak és sok más protestánsá lett magyar fejedelem, figyelnek fel azokra az értékekre, amikkel ezek a halautista menekültek hazát keresnek, védelmet keresnek, és mivel kiváló szakemberek voltak, voltak közöttük orvosok, patikusok, ácsok, kerámikusok, boknárok, bárdogosok, nagy haszonnal forgatják őket a főúri birtokokon. Ezek az ide települő menekültek önvédelemből is nem szorulnak szét, kolóniákban szerveződnek, és olyan munkabrigádokba, vagy gazdasági udvarokba tömörülnek, megint csak mondom önvédelemből, hogy magukat fönntartsák, egymáson segítsenek ott, ahol ez lehetséges. Hitüket megtartva szorgalmas, megbízható munkásokká váltak itt az új hazájukban is. Annyira, hogy Bethlen Gábor, erdélyi fejedelem, amikor egyik hadjárata során éppen olyan területen ment keresztül és vonult fel a hadseregével, az osztrákokkal szembe, megismeri az alaptistákat, látja az ő nagyszerű képességeiket és ajándékaikat, elhatározza, hogy áttelepíti őket, legalábbis jó részét, áttelepíti őket Erdélybe, meg is indul egy ilyen áttelepítési hullám. 1622-ben már tudunk arról, hogy Korozsvágon az akkori országgyűlés törvényeket fogalmazott meg az alaptistáknak a védelmében is, ahol törvényesen biztosított számra vámmentességet és adómentességet is, csak hogy az iparokat végezhessék és felrendíthessék Erdélynek az iparát és kereskedelmét. A Kárpát-medencében élő alaptistáknak nagy tekintélyű orvosai, gyógyszerészek és tanárok is voltak. Külön könyvek jelennek meg az utóbbi időben egyre több, amely ebben segít bennünket eligazítani. Később az ellenreformációs kegyetlenkedések miatt az alaptistáknak ismét menekülniük kellett. Különösen Mária Terézia neve, ami fekete sárga betűvel, vagy fekete betűvel kellett volna írni, aki végül is kiűzte őket 1763-ban az ország területéről, jezsuitákat szabadítva az alaptistákra, és vagy erőszakosan katalizálták őket, vagy vadonelkorzás után elkerülték az otthonaikból, telepeikből, el kellett hagyni a Törzs Magyarország határait, és először Romániába, Olaszországba menekültek át, és aztán egy részük Amerikába vándorolt ki. A mai baptizmusnak nincs történelmi kapcsolata, ezt tiszteletben szeretném, a reformáció és ellenreformáció korabeli anabaptizmussal. Szellemi rokonságban vagyunk velük, de közvetlen láncszemet nem találunk, legalábbis Magyarországon nem. Eddig tartott az első rész. Most kezdődik a második rész, amit most már a baptista missziónak nevezhetünk, és a következő fél órában még erről szeretnék szólni. A baptista misszió egyetlen olyan láncszemét ismerjük az anabaptista mozgalommal és a újkori baptista mozgalomhoz kapcsolva, ami Hollandiába vezet. Hollandiában ugyanis az alaptisták, a Mennonita ága egy ideig szabadságot élvezett. Működhettek szabad az országban. Ők jelentik tehát azt a bizonyos láncszemet, amely összeköt bennünket ezzel az ősi mozgalommal. Első Jakab angol király idején ugyanis egy nagy üldözés indult a másképp gondolkodókkal szemben. Emlékszünk arra, hogy Angliában másképpen alakult a reformáció helyzete, mint a kontinensen. Sokáig eldöntetlen kérdés volt, hogy mi lesz az angol reformációnak a helyzetek végkimenetele. Lényeg az, hogy az államegyházhoz nem tartozó, független, independens gyülekezetek nehéz helyzetbe kerültek, mert nem csak az egyház üldözte őket, hanem a vele kollaboráló állami szervek is hajtóvadászatot indítottak az independens, függetlenedő gyülekezetekkel szemben. Így történt, hogy 1604-ben egy Angliával az üldözés miatt kitelepülni szándékozó gyülekezet, egy 40 fő gyülekezet áthajózott a csatornán Angliából Hollandiába, ezek még akkor nem voltak baptisták, de itt, mivel Hollandiában megismerkedtek a mennonitákkal, közösséget gyakoroltak, sokszor tartottak közös alkalmat, ez az Angliából emigrált csoport azonosult a mennonitáknak az elvével, különösen a bemerítés kérdésében, és az egész gyülekezet bemerítkezett. Két neves vezetőjük volt ennek a csoportnak, az egyik az John Smith, a másik pedig Thomas Helvis. Mind a ketten nagyon képzett emberek voltak. A John Smith egy Cambridge-ben tanult lelkész volt, anglikán lelkész volt, aztán később elszakadt az államegyháztól, és 1609-ben már Hollandiában bemerítkezett. Az újkori baptizmus tehát éppen két év múlva lesz 400 esztendős a kontinensen, amely megszakítás nélkül napjaig nem csak az európai kontinensen, az egész világon szétterjedt. És a közösség 36 tagjával együtt baptista gyülekezetté vált. A másik vezetője Thomas Helvis pedig, aki később vette át a gyülekezet vezetését, ő volt, aki elméletileg dolgozta ki az első baptista gyülekezetnek a hitvallását, és kálvini teológiát érvényesített legalábbis a hitvallásában, elvetve az eleve elrendelésnek azt a szélsőséges tanítását, ami Kálvinnál jelentkezett, kettős predesztinációnak a kérdését. Hangsúlyozta viszont, hogy az új szövetségi gyülekezet tagjai csak megtért, újjászeretett emberek lehetnek, akik miután hitükről vallást tesznek, részesülhetnek csak az alámerítésben és az úrvacsorai közösségben. Angliában aztán lecsillapodtak, és az üldözésnek a tüze is mintha kicsit visszahúzódott volna, úgyhogy ez a Hollandiában emigrált csoport, miután baptistává lett, úgy döntött, hogy visszaemigrálnak, hogy visszautaznak, és Londonban telepedtek le a forrásává, és indult el egy olyan ébredési hullám Anglián belül is, ami ezt nem áll meg természetesen a partján sem, hanem tovább terjed. 1689-ben már 100 tagja van ennek a baptista gyülekezetnek, és őket nevezik bemerített keresztjén gyülekezetnek, ezt a nevet vették föl. Két személy szeretnék megemlíteni az angol baptisták közül, nagyon sokan, akit ide lehettünk volna, de ők ketten váltak a legismertebbé. Az egyik az John Milton, aki különösen az állami retorzióval, az állami üldözéssel szembe emelte föl a szavát és a lelkiismereti szabadság az első élharcosává vált. Másik pedig Bunyan János, akinek a könyvét valószínűleg többen is ismerik, a Zarándok útja című könyvet írta ő. Hasonlóképpen a vallásszabadságnak a legfőbb zászlóvivője volt, bátor kiállásáért 12 évig ült börtönben. Ez alatt írta ezt a csodálatos könyvet, bizonyítva azt, hogy az ége a Biblia nincsen bilincsbe verve. Angliából természetesen sokaknak mégiscsak menniük kellene. És elindul Angliából egy olyan kivándorlási hullám 1612-től, amely gyakorlatilag az Amerika Egyesült Államoknak a megteremtője is volt. William Rogers, vagy Roger Williams testvérünk, aki Angliában még anglikán lelkész volt, de evangéliumi nézetei miatt üldözték saját hazájában, ő is kimenekült az Zarándok atyákkal együtt későbbiekben az Újföldre, az Újvilágba, és 1638-ban ott Amerikában hitvalló keresztségben részesült, ő lett az amerikai kontinens első baptista gyülekezetének a megalapítója. És ő volt az, aki megfogalmazta ezt a mondatot, híressé vált Magyarországon, és sokat használtuk ezt a kifejezést, hogy szabad államban szabad egyház. Rhode Island az a kis, pici kis állam, mini állam, amely 13 állam egyesülésekor jelentős szerepet töltött be. Ez a mondat is belekerült az új alapokmányába, az Egyesült Államok alapokmányába, hogy szabad államban, szabad egyház, szeparálni, szétválasztani az államot az egyháztól, egyik beszólja a másik dolgával, a másik beszólja az egyik dolgával. Ez a gondolkodás, ez a mozgalom, tehát Amerikából terjedt el szerte a világra, amelyet szeretnénk mi is magunk ragaszkodni. Ettől kezdve a baptista mozgalom teljes törvényes védelmet nyert, legalábbis az Egyesült Államokban, és terjedt szét az egész országban. Ez egy mai térkép, jelezvén azt, hogy a baptista mozgalom milyen hatásfokkal munkálkodott. Zöld színnel van jelezve a baptisták által többségben lakott vidékeket, ahol a baptisták mintegy 18-13 az Egyesült Államokban a legtekintélyesebb és a legnagyobb létszámú protestáns egyház az Egyesült Államokban. Úgy tűnik, hogy Amerika lett a szabad vallás gyakorlásnak a fellegvára őshazája, de elindul más irányba is a baptista mozgalom, világmisszió. Csak emlékeztetni szeretném, talán többen ismerik Kéri Vilmosnak, vagy William Kérinek a nevét, aki Angliában egy egyszerű cipészmester volt, és cipész kinasként, ami mindennapi munkáját automatikusan végezte, és nagy álmokat mondott a szívében, saját kezileg rajzolt egy világtérképet, és minden reggeli állítatában egy-egy földrészre tette a kezét, és azért imádkozott az Úr, küldjön oda egy lelki munkást, egy misszió munkást, aki keresztül majd az evangélium hirdetheti. Aztán egyszer az Úr szaván fogta Kéri Vilmost, amikor egy igehirdetés nyomán a gyülekezetében személyes érintést és megszólítást hallott az Úrtól, és elhatározta, hogy elindul Indiába, és 1793-ban indult nagyon nehéz körülmények között az élete és a misszió munkája, de azt tudjuk, hogy feleségével együtt nagyon nagy nehézség közepette is, de lefordított a több nyelvjárásra Indiában az új szövetséget, illetve a Szentírás egyes részeit. Tőle származik ez a csodálatos mondat, hogy várjatok nagy dolgokat Istentől, és vállalkozzatok nagy dolgokra Istenért. Ez lehetne a mi jelszavunk is. Nagyon sokszor mondhatnánk már bátorítva is, hogy várjatok nagy dolgokat Istentől, de ne csak várjatok, hanem vállalkozzatok is nagy dolgokra Istenért, mert azonban csak áldás. És egyre közelebb jövünk most már hazánkhoz, Németországra kell tekintenünk, és egy nevet említek, Johann Gerhard Röntgen, az európai baptizmusnak az atya, aki Angliában tér meg, 1823-ban kerül Hamburgba, ahol önálló biblia tanulmányozás útján ismeri föl a bemerítésnek az igazságát, és ennek alapján megkezdett be titkársaival együtt 1834-ben egy Barnabás Sears nevű amerikai baptista lelkipásztor által. Ezt követően megalakul Hamburgban az első baptista gyülekezet, amelynek gyors növekedését az egyre erőteljesebb rendőri zaklatás sem tudta megakadályozni. Kezdetben nagyon sok nehézséggel kellett megküzdeni ennek az induló plantált gyülekezetnek. Rendszeresen zaklatták őket, ablakodottak be, letartóztatták a gyülekezet tagjait, börtönbe zárták őket. Míg nem eljött 1842-es év, egy tragikus év, Hamburgra nézve, mert ez a gyönyörű szép város egy éjszak alatt leégett, és nagyon sokan elveszítették az otthonokat, az épületeiket, házaikat, sőt, emberáldozatokba is került. 1842-ben tehát a gyülekezetnek egy új lehetőséget támadt. Mégpedig az, hogy az addig itt használt imaházokat és a gyülekezeti tagoknak az otthonán megnyitották a menekültek előtt. Akik hajléktalanok voltak és rendszeres étkezésben étkezéssel próbálták segíteni őket tragikus helyzetükben, számás otthont adtak nekik, és olyan misszió munkát végzett ez a baptista szeretett szolgálat, hogy ennek óriási híre lett a városban és egész Németországban, úgy, amikor már csillapodtak a katasztrófa után a kedélyekre a helyzet, de felfigyeltek erre a közösségre, amely nem csak tanításában, predikációiban, hanem a szeretett szolgán gyakorlásában is igyekezett segíteni másokon. Úgyhogy elismerték a gyülekezet vezetését, jutalomban részesítették, és engedélyt adtak neki a további működésükre nézve, úgyhogy könyv kiadáshoz kezdett Hamburgban, később Kasselben, Röntgen testvér, és 1880-ban Hamburgban megnyílt az első baptista teológiai szeminárium is, amely később Magyarországra is óriási hatással van. És érkezik most már Magyarországra végre, itt vagyunk az út végén lassan, és itt három testvérnek a fényképét látjuk, Rottweiler János, Vojka János, Marsall Józsefnek a fényképét. Hamburgban készült ez a kép, nem akkor, amikor először mentek ki egyszerű ács asztalos munkásokként, vendégmunkásnak mentek a páros újjáépítésére, munkát, jövedelmet remélve, de ott kint az nagy idegenben nem találtak máshol otthonra, mint az akkori virágzó és csodásan növekvő hamburgi gyülekezetbe. Annyira, hogy az innen munkát kereső vendégmunkás fiatalok ebben a gyülekezetben megbízták magukat, és nem csak a gyülekezet szeretetét élvezték, hanem odafigyeltek az üzenetre is, annyira, hogy megtértek, bemerítkeztek, és már azon gondolkodtak, hogy le is telepednek. Mire? Röntgen testvér egyszer behívta őket a belső szobába, és azt mondta, hogy a fiak nem. Most jött el a ti időtök. Ha ti Magyarországról jöttetek, mert ez a gyülekezet aztán nemzetközivé vált, hisz nemzetközi összefogással építették fel a várost, és a gyülekezetnek a nemzetközi misszió munkája is éppen a tragédiához köthető, amiből Isten ilyen csodálatos virágzást hozott ki. Különböző nemzetiségű fiatalokat megszólított ez a Zonkent testvér, aki az európai baptizmus atya, nagyon szép nevet kapta később, és azt mondta, hogy fiatalok, haza kell mennetek. És amiben titeket az Úr megszólított, és amilyen változás az életetekben, Isten az ő igény keresztül elvégzett, nektek ezt el kell mondanatok. Úgyhogy az atyafiak, mind a három, sajtok kívül még jó néhányan, összefogtak, együtt hazautaztak, egyikünk Budapest-Budán, a másik Bécsben, a harmadik csoport az Pécset kezdte a munkájukat, általában először a német lakosság között, aztán később Kolozsváron, aztán más helyeken is. Tehát gyakorlatilag a történelmi Magyarország területén elindul a baptista misszió, és ez 1846-hoz köthető, ez a dátum számunkra a magyar baptistáknak. Fordulópont, ehhez a dátumhoz kötjük a magyarországi baptista, újkori baptista mozgalmának a megjelenését. Rottmeier János, mint a Biblia, British és külföldi Biblia társulatnak az alkalmazottja, nagyon komolyan vette a feladatát, a civil foglalkozásán túl, az asztalos mesterségén túl, minden szabadidejét azzal töltötte, hogy a Szentírást árusította, vitte olyan területekre, ahol tudta, hogy ez hiányzik. Azokat az iratokat azonban, sőt még a Bibliát is nagyon sokszor lefoglalták, hisz jött 1848, a mi szabadságharcunk, ami után a korszak megtorló időszaka következik, és minden gyanúsan külföldi és ilyen háza összeületelek, ilyen államellenes szövetkezésnek a látszatát is mutatja. Úgyhogy nagyon sokszor rajta kapnak az ő házában bibliázó közössége is, és ennek ellenére mégis bemelítésekre kerül sor Budapesten, vagy Pest-Budán akkor még, titokban éjszaka a Dunában hajtják végre a bemerítést, és elérkezik az az időpont, hisz ez a gyülekezet Magyarország első baptista gyülekezetre. És a Vesely utcai gyülekezet lelkipásztora Meyer Henrik testvér különösen is a hőskorban példátlan módon és intenzitással indította újra, és indította meg ismételten is a baptista missziót. Németországba szállodott, ő is egyszer iparos emberként kezdte, de aztán Onken gyülekezetéből, ahol megtért, kiküldetés kapott Oroszországba, ott a németek között kellett missziómunkát végeznie. 1873-ban érkezik Magyarországra, ez megint egy nagyon fontos dátum, és ebben az évben egyesül a három városrész, és ez Budapesté, a mi fővárosunk, és egy missziós központot hoz létre a Hársfa utca és a Vesely utca sarkán, és olyan módon növekszik meg néhány év alatt a gyülekezet, hogy már templomi építésbe is fognak, német mintára építi meg azt a szép épületet, amit a testvérek ismernek, hisz amikor az átalakítás volt itt a Székely-Bertalan utcába, akkor ott jöttek össze adott is a testvéreink is. De nem csak Budapesten, hanem különösen a következő városokban, Nagyszalontán, Újvidéken, Késmárkon, Pécset, Kolozsváron és Brassóban hoz létre olyan missziós központokat, és nézzük meg Isten nagy csodája, hogy később sajnos népünk számára tragikus trianoni országvesztés után mindegyik város szinte egy másik ország részbe került, és abban az ország részben az lett az a város, vagy az a település lett a újbóli, tehát a baptista mozgalom az elszakított területeken való megújított missziós központja. Semmiből elépülnek közösségek, gyülekezetek, jönnek létre hatalmas közösségek, épülnek templomok. Európa legeredményesebb evangélistáján, és itt Magyarországon kell keresni, Kornya Mihály testvér volt az, aki egyszerű paraszt apostolként lép a misszió mezejére, Meyer testvér meríti őt egy Urán 1873-ban, és az ő nevéhez kötődik az, hogy egy szál maga az Úr segítségével több mint 11 ezer megtérőnek a születésénél, újjászületésénél volt jelen, és merítette be őket. Ahogy Meyer testvér megjelent, én ezt nem tudom, hogy tehette, szívesen éltem volna ott, és és megkérdezném most is szívesen, hogy hogy tette ezt. Bárhol megjelent, de mindig felszólítással fejezte fel a cégehirdetését, azt mondta, holnap már nem biztos, hogy van lehetőség, ma kell megtérni. És amikor legközelebb jött egy hónappal később, vagy két hónappal később, azokat, akik megtértek, már be is megítette őket. 80-an, 100-an, 120-an megérkeztek be egy-egy evangelizáció után, folyóban, tavakban, ahol csak megjelent. Gyakorlatilag a múlt század fordulóján, 1800-as, 900-as évek fordulóján hatalmas irányzásnak indult a baptista mozgalom, ennek él harcosai zászlóvívője, tehát Kornya Mihály volt. De nézzünk egy kicsit távolabbra is. Mivel azt a nevet kapta ez a ma este, hogy a baptista ébredési mozgalom, miért nevezzük ébredési mozgalomnak? Ébresztő mozgalomnak lehetne inkább nevezni, és bárcsak így volna ez napjainkban is, itt teljes lelkesedéssel ezen vagyok, hogy egy ébresztő mozgalom legyen a baptista közösségnek a szolgálata munkája, hisz akár Wright Moody, a nagy ismert amerikai evangélista, aki Chicagóban fejtette ki hatalmas munkáját a 19. század második felében, ő is egy egyszerű cipőbolti eladó volt, és azért említem az egyszerű iparos hátteret, mert bárki közülünk akár nyomdokában léphet, nem kell ahhoz nem tudom hány egyetemet végezni és diplomákat szerezni, hogy valaki Isten nagyszerű harcosa és zászlóvivője legyen. Ott a helyén, ahol éppen Isten elhívja, abban az állapotában tudja legjobban használni Isten az életünket. Nem kell arra gondolni, hogy csak az idézelvetett nagyobb, mi a kicsit is elvégezhetjük azt, amit Isten ránk bíz. Számok és ezrek kértek meg az ő prédikációjára, milliók adták át az életüket Krisztusnak. Így a prédikátor fejedelem Charles Spurgeonnek a munkásában nyomán, aki ugyancsak kortársa volt Moodynak, de ő Angliában fejtette ki a tevékenységét, a 19. század végének a legnagyobb evangélistája volt az a templom, amit mi az ő életében felépített, közel 5000 ülőhelyes volt, és minden Isten tiszteleten zsufolásig tele volt. Az első sorokban gyorsírók írták a prédikációját, mivel azt ő este elolvasta, és másnap a hétfői újságokban már nyomtatásban olvasatta egész London népe, sőt, a határokon átívelve, még Magyarországon is, magyarra fordítva, akár német közvetítéssel is érkeztek Spurgeonnek a prédikációi. Voltak olyan ékegyházi helyek, ahol félretették a lózongot, és a Spurgeonnek a prédikációit kezdték a papok prédikálni, és csodája, komoly ébredések indultak el ennek nyomán. És ha akár jövünk egy kicsit közelebb, Martin Luther King is nagyszerű igehirdető volt, de ő inkább arról lett nevezetes, hogy a faji megkülönböztetés ellen harcolt erőszakmentesen. Az állam megvalósulásának ő már nem élhette meg, hisz golyó végzett vele 1968-ban. Mégis az állam megvalósult. A nagy hitből fakadt álmok, az Istentől kapott álmok megvalósulnak, így emlékezünk tisztelettel őre is. Vagy gondoljunk arra a kortárs igekérdetőre, akit magyarok is hála Istennek személyesen ismerhettünk meg, Billy Graham testvére, aki Magyarországra is eljöhetett, és az egyik itt is volt, és ha nagyon figyelmesek vagyunk, azért tettem ezt a képet föl, talán ráismerek a testvérek erre a felvételre, nem tudom, kidődjön, hogy hol készült. Itt. Ebben az imaházban eszközszék mögött prédikált Billy Graham testvért. Én is jelen voltam, akkor még teológusként itt ültem a 34. padban, és akkor jártam először adventista testvérek között, illetve imaházban, és ezen a közös évnyitó a baptista teológia és a Szabad Egyháza Tanácsának volt egy közös évnyitó istentiszteletre, amin prédikált, és olyan erővel hirdette ez ebben a teremben a prédikáció, hogy most is úgy az ember belemegy a visszamondó, hogy milyen hatások érték az ő prédikáció nyomán. Négyszer jött Magyarországra végrehajtott testvér, ez az utolsó itlétét örökítette meg a Népstadionban, ahol mindegy 100 000 embernek hirdette az evangéliumot. Ezzel zárom is végül is egy lelkesedésre a jövőről beszélt, hiszen csak a múltról volt szó. Mégpedig, hogy én úgy érzem és úgy látom, hogy nagyon nagy lehetőséget adott nekünk Isten, akár a magyar nép ébresztésében is. Ez az esemény egyedülálló is példátlan az eddigi történelmünk, az evangéli egyházak történetében, hisz nem volt még egy olyan esemény és nem volt olyan alkalom, amikor az ige hirdetése érdekében jön egy egy stadionban ennyi ember, különböző felekezeti háttérből, különböző politikai háttérből, olyan forrongó időszakban, akkor nem tudjuk, hogy mi lesz a hazánkkal, nem tudjuk, mi lesz a szocializmussal, nem tudjuk, hogy mi lesz Európával, nem tudjuk, mi lesz a világgal, de ebben a nagy várakozásban megszólal Isten ígéje, és ettől kezdve egy hónappal később megszűnik az államegyházi hivatal, egy néhány hónappal később szabad választásokat hirdetnek Magyarországon, néhány hónappal később bemondjuk a berlini fal, néhány hónappal később a román diktátor elesik, néhány évvel később Csehszlovákia szétesik, és sorolhatnánk egészen napjainkig, hogy ettől kezdve mi minden történt az elmúlt közel 20 év alatt. Az evangéliumnak az ereje, ami ma is emberi életeket, közösségeknek az életét, az egyház életét, a társadalom életét, a világ sorsát fordíthatja meg. Ha olyan kezekben van a zászló, akiket Isten választott, és akinek a zászló a kezében van, azok az Isten vezetésére figyelnek. És akik az Isten vezetésére figyelnek, és a jeleket látják körülöttük, azok még nagyobb lelkesedéssel viszik ezt a zászlót, mert tudják, hogy az idő közel. Hogy nem sokára oda kell állnunk az elé, akitől az elhívásunkat, a küldetésünket kaptuk. És nem mindegy, hogy hogy állunk elé. Én azt kívánom a testvéreknek, hogy legyen az Úr áldása a testvéreim életén, és vigyék végbe azt, amivel az Úr megbízta a testvéreimet, és legyen áldás a magyar népünkön, benne a magyar kereszténységen, a világ hívő népén, mert valóban nem sokára visszajön az Úr, és erre nekünk készen kell lennünk. Köszönöm a testvéreknek.
1: Sorozatunk következő részét holnapi adásunkban folytatjuk.

0: hír összeállításunk következik.
1: Megrendezik idén is a szárszói konferenciát. Lélek és algoritmus, hit és digitalizáció Szárszón címmel rendezik meg idén a reformátusok szárszói konferenciáját augusztus 13 és 16-a között Balatonszárszón. A találkozó központjában ezúttal a mesterséges intelligencia, a digitalizáció és a keresztény hit kapcsolata áll. A négynapos konferenciára már lehet jelentkezni. Az idei program arra hívja a résztvevőket, hogy közösen gondolkodjanak arról, milyen viszonyban állunk az életünket egyre inkább átszövő technológiával. A négynapos találkozók közös áhítatókkal, plenáris előadásokkal, pódiumbeszélgetésekkel és témafeldolgozó alkalmakkal várja a résztvevőket. A konferencia a hagyományoknak megfelelően vasárnap délelőtt úrvacsorás istentisztelettel zárul. A reformátusok szárszói konferenciáját augusztus 13 és 16 között rendezik meg a Balatonszárszói Solideo Gloria Hotel és Konferencia Központban. A részvétel előzetes egyéni regisztrációhoz kötött, jelentkezni legkésőbb július 31-éig lehet a rendezvény.református.hu weboldalon. Amerikában jártak a pünkösdi egyház vezetői. Mindig különleges érzés visszatérni a kezdetekhez, inspirálódni Krisztus követő szolgálók életéből, munkájából, és rácsodálkozni Isten kontinenseken átívelő hatalmára. Mindezekre lehetősége nyílt Földesi Tamásnak és Németi Zsoltnak, az egyház elnökének és alelnökének május végi amerikai útján. Bandatagok és drogfüggők százainak megtérése hívták életre a most már hetente csak nem 8000 látogatót számláló New York-i gyülekezetet. Ez a gyülekezet volt Tamás és Zsolt tengeren túli útjának első állomása, ahol a gyülekezet jelenlegi lelkipásztora fogadta őket. A látogatás végén megáldotta a vezetőket és üdvözletét küldte a magyar pünkösdi mozgalom és a keresztény közösségek számára. A közös ima itt sem maradhatott el. Az utazás magyar vonatkozása nem ért itt véget, ugyanis Tamás és Zsolt a Springfieldi Magyar Gyülekezet konferenciáján is részt vettek, ahol egymást bátoríthatják.

0: baptista egyház, valamint a baptista világsegély felhívására utaztak el az országba, ahol kiemelt figyelmet fordítanak az ott élő magyarokra. A csapat bázisa az első napokban a Caracasi Magyar Ház lett, ahol már napok óta katasztrófa miatt otthonukat elhagyni kénytelen magyarok voltak elszállásolva. Mivel a főváros nemzetközi repülőtere még mindig zárva van, kizárólag katonai és kormányzati szállítmányokat fogad, a baptista szeretett szolgálat munkatársai a többi olyan nemzetközi mentőcsapathoz hasonlóan, melyek nem rendelkeznek saját repülőgéppel, a venezuelai Valencia repülőterére érkeztek meg kedden délután. Azonnal megkezdték a humanitárius segítségnyújtást. Ezúttal 10 millió forintos gyors segélyt, gyógyszereket és egészségügyi felszerelést vittek magukkal. Az időjárásról. Éljük a szép nyarat! Kedden is több órára kisüt a nap, elszórtan esők is eshetnek, az északi szél élénk lesz és 27-34 fokra nő a csúcshőmérséklet. Szerdán növekszik a felhőzet, de napos idő lesz. Több helyen lehet eső is. Északi szél és 24-31 fok várható.
1: Híreinket hallották.
2: Nei sarautumen ane Christos konou. Kaisi baron es konou. Kai voi kalajas amen peskeratessaan.

0: Taver al dime osunto der. Amen.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: hír összeállításunk következik.
1: Gyalogos zarándoklat a Szél Rózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozóra. A Szél Rózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozó a Pepita Bakancs Egyesülettel együttműködve elindította már szombaton a közös gyalogos zarándoklatot a 15. Szél Rózsa Találkozóra. A zarándoklat több, mint gyaloglás egyik helyről a másikra. Közös úttollevés. Lehetőség arra, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapok rohanásából, és figyelmüket Istenre és egymásra irányítsák. A kora reggeli órákban gyalogolnak, délutánonként pedig közös programokkal, beszélgetésekkel és éneklésekkel töltik az időt. Az éjszakát sportpályák mellett sátorban vagy akár a szabad ég alatt töltik. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala július 4 és 8 között Kőszegről Sopronig. 15 éves a görögkatolikus házi segítségnyújtó szolgálat. Másfél évtizede Bodogán László görögkatolikus parókus és a pécsi görögkatolikus parókia képviselőtestülete úgy döntöttek, hogy az egyházak társadalmi szerepvállalása keretében és az akkor nyíló lehetőségek mentén házi segítségnyújtó szolgálatot hoznak létre. 2011. július 1-én kezdte meg működését a pécsi görögkatolikus parókia fenntartásában a Szent Piroska házi segítségnyújtó szolgálat. A városban ilyen jellegű katolikus intézmény addig még nem létezett. Az első években, hogy elegendő ellátottat tudjanak segíteni, Pécsen kívül Siklóson és Harkányban, valamint azok vonzás körzetében is végeztek gondozást. Majd a kisfalvak elmaradtak, és a három városban vert mélyebb gyökeret a szolgálat. Idén nyáron is tanszereket gyűjt a Református Szeretett Szolgálat. Több mint 1000 rászoruló diákot támogatna az iskola kezdéshez szükséges eszközökkel az idén 20 éves Református Szeretett Szolgálat, az egyik legrégebbi Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő programjával. Az elmúlt két évtized tapasztalata azt mutatja, hogy az iskolakezdés minden évben komoly anyagi kihívás elé állítja a gyermekes családokat. 40 és 60 ezer forint közötti kiadást jelent ma egy gyermek tanévkezdése a különböző felmérések szerint, de az első osztályt kezdő gyermek esetében még ennél is magasabb lehet a tanszerek, iskolatáska, sportfelszerelés és egyéb eszközök beszerzéséhez szükséges összeg. A szeretett szolgálat célja, hogy legalább 1358 rászoruló diákot támogasson az iskola kezdéshez szükséges eszközökkel. A karitatív szervezet augusztus 10-ig fogadja a tárgyi adományokat országos irodahálózatában. Elsősorban jó állapotú vagy új iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket,

0: országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nagykállón július 18 és 19-én. A résztvevőket a teljes programra várják, amely szombaton reggel 9:30-kor kezdődik, és vasárnap majd ebéddel zárul. Jelentkezési határidő július 12-e. Az időjárásról. Éljük a szép nyarat! Kedden is több órára kisüt a nap, elszórtan esők is eshetnek, az északi szél élénk lesz és 27-34 fokra nő a csúcshőmérséklet. Szerdán növekszik a felhőzet, de napos idő lesz. Több helyen lehet eső is. Északi szél és 24-31 fok várható.
1: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Vissza a forrásokhoz. Fáradt, kirojtosodott idegzetű, túl civilizált emberek ezrei kezdik észrevenni, hogy a hegyekbe menni annyi, mint hazamenni. Hogy a vadság szükségesség, és hogy a parkok és rezervátumok nem csupán, mint a faanyag és öntöző folyók forrásai, de az élet forrásaként is fontosak. John Meagher.

0: Hasonlatosképpen pedig a lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek, mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk. De maga a lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Róma 8:26.
1: Miben segít a Szentlélek? Elsősorban abban, amiben teljesen tehetetlenek vagyunk, amit nélküle semmiképpen nem tudnánk megoldani, és ami nélkül viszont nincs harmonikus, boldog, gazdag emberi élet. Megtanít mindenre, és eszünkbe juttatja azt, amire szükségünk van, vagy ami ahhoz kell, hogy Jézus szolgálatába segíthessünk másoknak. Lelki elesettség, emberi gyarlóság miatt olykor tanácstalanul állunk. Ilyenkor mellénk lép a segítő, és amit teszünk, az helyén való lesz. A Szentlélek emlékeztet arra, amit Jézus tanított, és erre bizton számíthatunk. Sokszor magunktól nem értjük Istennek az igéjét. A Szentlélek segítségünkre van ebben az erőtlenségünkben is. Így írja ezt Pál apostol az első

0: Korintusi Levél, második fejezet, 10-től 12. terjedő versében. A lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is. Mert kicsoda tudja az emberek közül az emberek dolgait, hanem ha az embernek lelke, amely ő benne van. Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanem ha az Istennek lelke. Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk. A Szentlélek által érthetjük tisztán Isten igéjének üzenetét, és általa valósíthatjuk meg az igének való engedelmességet is. Imádkozni is maga a lélek kezd el bennünk bizalommal, a hitet erősítve, hogy Isten gyermekei vagyunk. Tudjuk, hogy ő elfogadott, és hozzátartozunk. A Szentlélek vigasztal is bánat idején, sőt, alkalmassá válunk mások gyámolítására is. Mindezért a bajban is van békességünk. A lélek által a Krisztusban élünk.
1: Istenem, megvallom bűnbánattal, hogy sokszor nem vagyok hajlandó beismerni, milyen tántorgó, milyen félszeg, milyen bizonytalankodó vagyok. Köszönöm, hogy a te szent lelked segítő munkájával kész vagyok tudomásul venni és kimondani a valóságot, eljutni az őszinteség állapotába. Engedd, hogy lássam, ki vagyok valójában. De ragyogtasd föl előttem azt is, hogy kivé lehetek a te szent lelked munkája nyomán. Támassz a szívemben vágyat azután, hogy megkapjam a te lelked ajándékát, hogy a hétköznapi életben is, a hitemben is a vigasztaló szent lélek jöjjön hozzám és erősítsen. Könyörgöm hozzád, Uram, hogy bocsásd meg ezt a sok bukdácsolást, képmutatást, erőtlenséget, és segíts el oda, hogy mondhassam, a te lelked valóban az erőnek és a szeretetnek bennem is munkálkodó lelke. Szent Lélek, Úristen, árazd rám a mai napon hét ajándékodat. Fény lelke, bölcsességed ragyogjon rám. Jöjj szívembe, tégy engem új teremtéseddé. Csend lelke, add, hogy észrevegyem Isten jelenlétét. Bátorság lelke, űzd el félelmemet szívemből. Békesség lelke, segíts csöndben lennem, hogy odafigyeljek Isten szavára. Szeretet lelke, segíts, hogy megnyíljak a mások szüksége láttán, gyújtsd föl bennem Krisztus szeretetét. Hatalom lelke, adj nekem segítséget és erőt. Igazság lelke, mindig és mindig Krisztus útján vezess. Ámen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a jelenlevőket. Úgy gondoltam, hogy a mai alkalommal megnézzük azt a társadalmi kort, azt a hangulatot, amiben a kereszténység felnövekedett, amiben a jelenések könyve kialakult. Mert bizony ez nem volt könnyű kor. A római császárok diktatúrája, kemény egyénisége rányomja a bélyegét nem csak Róma városára, hanem a birodalom távoli provinciáira is. A római császárságot klasszikus értelemben Krisztus előtt 27-től eredeztetjük, és egészen Krisztus után 1453-ig létezett. Tehát majd másfél évezreden keresztül fennáll a római birodalom. Három alapvető korszakra osztható fel. Természetesen minden korszakon belül még újabb rétegződést is megállapíthatunk. Az első az úgynevezett principátusi korszak, a másik a dominátusi, és a harmadik a császári bizánci korszak. Ez a korszak, az utóbbi, nagy Teodózius császár halálával 395-tel veszi kezdetét, és a birodalmat felosztották keleti és nyugati részre. És nagyon érdekes, hogy a nyugati császárság az néhány generáció alatt teljesen megszűnik, a barbárok felszámolják. Tacitus, aki Krisztus után 50 és 120 között élt, szenvedélyesen vádolta Néró ténykedését. Azt mondja, hogy sine ira et studio, vagyis harag és részlehajlás nélkül írta meg azokat a történeteket, amelyek a császárok életét írják meg. Szíve mélyén Tacitus gyűlölte a császárságot és a császárokat. A császárok sorát Néróval kezdeném. Kereszténység szempontjából Néró lesz az az egyik kiemelkedő császár, akivel többet kell foglalkozzunk. Néró 37. december 15-én született, és 68. június 9-én halt meg. 54. október 13-ától uralkodott lényegében haláláig. Egy 17 éves fiatal ember, Néró, meglepetésszerűen átveszi, nem csupán Róma felett, hanem az egész birodalom felett is az irányítást. Fiatalsága rendkívül erős rokonszenvet váltott ki, nem csak a rómaiakból, hanem talán mondhatnám, hogy a kezdődő kereszténységből is. Talán el tudnánk mondani azt, hogy öröm, mulatság, könnyedség légkörét várták, hiszen abban reménykedtek, hogy Claudius és az azt megelőző időkből származó kivégzések, felségárulások, fej- és jószágvesztések egyszer s mindenkorra el fognak tűnni a római birodalomból. Ezt várták Nérótól, de végül is nem ezt kapták. Nérónak volt egy nagyon híres nevelője, Seneca. Seneca mindenre megtanította Nérót, és talán mondhatnánk azt, hogy fiatalsága ellenére a művészeteket nem középfokon ismerte. De valahogy a politikától egy kicsit távol állt gondolkodása, De igazán a város vagy a birodalom fontos ügyeibe 17 évesen még nem is engedik beleszólni. Inkább a mulatságokra, inkább a cirkuszi játékokra, különböző sportrendezvényekre koncentrál Néró, ahol bábként fellép, ahol a nép ünnepli és elismeri fiatal voltát. Szeneka. Szenekáról el kell mondani, hogy egy rendkívül bölcs ember volt, Néró uralkodásának végén vissza is vonul, és mint majd később látni fogjuk, visszavonulásakor felajánlotta összes földjeit és minden gazdagságát, amit lényegében Néró, akit Szeneka felnevelt, szebreben és nélkül el is fog fogadni. El kell mondani azt, hogy idáig nemigen volt olyan császár, akinek írták volna a beszédeit. Nos, Néró volt az első, aki nem saját keze által, hanem más keze által, mint egy idegen szöveget olvasott fel, és ezek a szövegek nem csak irodalmilag, hanem retorikailag is tökéletesek voltak. Ha fölállt a szenátusban, olyan szövegeket olvasott föl, amit természetesen Szeneka írt, hatalmas kitörő tapssal fogadták, de a nép előtt cirkuszi játékok alkalmával, vagy nemzeti ünnepek során szintén Szeneka írja híres beszédeit. Ebben az időben Rómában nagyon szerették a cirkuszi játékokat, amitől a keresztények valahogy automatikusan távol tartották, nem csupán magukat, hanem mindazokat, akik a kereszténységgel szimpatizáltak. A kocsihajtó versenyeken 4 istálló remekelt, és ezeket az istállókat színük szerint emlegették a római piacokon. Így voltak a kékek, a zöldek, a pirosak és a fehérek. Természetesen nem csak a kocsi hajtókat adták ezek az istállók, hanem mesterembereket, kocsikat és a legkiválóbb lovakat is távol keletről is igyekeztek beszerezni, hiszen talán mondhatnám azt, hogy hasonló volt, mint a Forma 1 verseny ma, hogyha ugye egy versenygyőztes istállónak a nevét említjük, akár Red Bull, vagy Mercedes, vagy BMW, akkor abban a pillanatban a sport iránt érdeklődők már is tudják, hogy ki a vezetője, milyen kézben van, mikor milyen győzelmet, milyen futamgyőzelmeket értek el ezek a sportautók. Na, hasonlóan történt ez ókorban Rómában is. Néró a zöldek szenvedélyes pártját támogatta. Milyen volt Néró? Meglehetősen magas növésű volt. Igazi férfi szépség volt. Beszéljünk egy kicsit az anyjáról. És talán azt hiszem, hogy ha megismerjük Néró anyját, abban a pillanatban egy kicsit közelebb tudunk lépni ahhoz a millióhoz, amelyben a keresztények éltek. És úgy gondolnánk, hogy az anyai szív mindent meglágyít, jó tanácsokkal látja el gyermekét, az ifjú császárt, és próbálja támogató jelenlétével segíteni az ifjú császárt. Agrippina valóságos hatalmat akart. Mindent megtett a hatalom birtoklásáért, mint nő, természetesen, mint a császárnak az édesanyja, halálbüntetést közvetlenül nem oszthatott ki, nem hozhatott, de közvetve jó néhány tucat embert halálra ítélt. Beleszólt aktívan a birodalom pénzügyeibe, és a kancellárral meglehetős mély baráti kapcsolatot épített ki. Ez hosszú távon biztosította ugye az ország ügyeibe való beleszólását. Később azt is elérte, hogy a császárral együtt a római fémpénzeken megjelent az ő arcának másolata is. Egyik oldalon a császári, másik oldalon pedig az édesanyjáé. Ez már-már azt mutatta, hogy mintha társuralkodója lenne a császárnak. A szenátus tanácskozásain természetesen asszony nép nem vehetett részt, de mindenki tudta, a hozzászóló szónokok is, és a képviselők is, hogy egy függöny mögött, a könyvtár függönye mögött az első perctől az utolsó percig minden hozzászólást a császár édesanyja végighallgat. Volt olyan hozzászóló, aki kimondottan a császárnénak címezte a mondani valóját. Volt olyan, hogy a külföldi követeket fogadták, és a nemzetközi jog előírásai szerint ezeken a fogadásokon csak férfi ember vehetett részt, és a császárné váratlanul belépett a külföldi követek tanácskozásának idején a trónterembe, és ekkor a tanácsadói tanácsára a császár azonnal félbe szakította az audenciát, és édesanyjával nagy kedvesen és a jelenlévő vendégekkel beszélgetett, majd másnap a titkos ülésen befejezték a követekkel való tárgyalást.

kegyetlen természete volt az édesanyjának, Agrippinának, és végül is odáig vezetett, hogy Néró kétszer is megkísérelte édesanyját eltenni az élők sorából. Az első kísérlet sikertelen volt, hiszen az anyjának a beleszólása után valóságos házi őrizetbe tetette édesanyját, majd hosszú hónapok után meghívta egy tengerparti villájába a császár, amikor úgy köszöntette anyját, mintha semmi nem történt volna, nagy kedvesen beszélgettek, de amúgy a házi őrizetből se ki, se be nem mehetett senki a császár édesanyjának az otthonába. Este fölajánlotta, hogy egy nagyon kellemes kis hajózáson részt vehet az édesanyja, és amikor már a nyílt vízre értek, akkor ez a hajó, ez a hatalmas nagy hajó valósággal darabjaira esett szét. A császárné tudott úszni, ennek köszönhette az életét, miközben többen ott kiabáltak a hullámsírban, és az egyik kedves szolgálója elkezdett kiabálni, hogy én vagyok a császárné, én vagyok a császárné. A katonaság, aki közben megérkezett, az evezőkkel agyonverte a sötétben kiáltozó hölgyet, közben Agrippina pedig kiúszott a partra és megmenekült. Világosan tudta mindenki, hogy ez a császárnak az egyik terve volt, majd néhány nap után három tisztet küldött anyjának a szállására, akik könyörtelenül kivégezték az édesanyját. Pedig amikor császárrá kiáltották ki, és jött Róma parancsnoka is, megkérdezte az aznapi jelszót, akkor azt mondta, hogy a legjobb édesanya, ez legyen a mai jelszó. Milyen távol került ez a fiatalember ettől a jelszótól néhány év távlatába. És ekkor elérkezett Néró teljhatalma. A császár még mindig nem mutatott igazán nagy érdeklődést a politika iránt, helyette inkább a cirkuszi játékok, az irodalom és főként az éneklés kötötte le teljes figyelmét. Még mindig nem gondolták a keresztények, akik egy városban, talán egy kerületben éltek a császárral, fiatal kora ellenére, hogy micsoda mély gyűlölettel fog fordulni a keresztények iránt. Nem tudták, hogy milyen elvetemült, gonosz lélek húzódik meg a pelyhes szakálú fiatal ember lelkében. 62 elején, több mint 20 év távlatából ismét felségárulási perek kezdődtek el Rómában, pedig ígéretet tett a szenátus előtt a székfoglaló beszédében, hogy soha ilyen Rómában az ő császársága idején nem lesz. Szeneka ezeknek a felségárulási pereknek a láttán a hűséges nevelője, tanácsadója, aki rendre írja meg kiváló beszédeit az ifjú császárnak, felajánlotta összes birtokát a császárnak, és visszavonulásra kért engedélyt, hogy csak is a tudománynak szentelhesse életét. Első feleségétől, Oktáviától, aki 14 éves korában vett feleségül, a nő 20 éves korában elvált, tehát 6 évi házasság után elvált, a hivatalos jegyzőkönyvek arról szóltak, hogy gyermektelenség miatt mondták ki a válást, de néhány hónap múlva a száműzött fiatalasszony egy szigeten végül is a császár parancsára megölésre került.

Úgy gondolta, hogy elérkezett az ő ideje, és egy Poppea nevezetű hölgyet vett feleségül, akivel már korábban titkos viszonyt folytatott. Poppea férjét messzi vidékre száműzte, és aztán feleségül vette ezt az ifjú hölgyet, aki nagyon hamar egy leány gyermeket szült az ifjú császárnak, aki apai örömeiben felhőtlen boldognak mutatta magát, azonban ez a gyermek 4 hónapi betegség után váratlanul meghalt. A hőség elől ebben az időben a tengerparti villájába húzódott vissza, amelyet nagyon kedvelt a császár, hiszen távol volt a tömegektől, távol volt a nyüzsgő-pezsgő élettől, itt nyugodtan alkothatott, énekelhetett, rimmet faraghatott, különben azt mondják, hogy rimfaragásban nagyon könnyen szerzett különböző verseket, írt műveket. Természetesen ezek a középszerűségnél nagyobb értékre nem tettek soha szert. Szóval a hőség elől tengerparti villájába húzódott vissza, amikor meghallotta a hírt, hogy Róma, az örök város lángokban áll. A tűz a Circus Maximus környékén lángolt fel legelőször. Valószínűleg, hogy gyúlékony barakokban olyan árukat, szöveteket és egyéb árukat tartottak a kereskedők, amelyek rendkívül hamar lobbantak lángra, és végig söpört a tűz egész Róma városát. Oldhatatlanná tette a várost, hiszen olyan szél kerekedett, amely a 14 kerületből 12-t teljesen a földdel tett egyenlővé. El kell mondani, hogy Rómát már más időben is érte tűzvész, de ilyen mértékű pusztulás az örök városban még sohasem volt. Elterjedt Néróról az a vélemény, hogy a tűzvész idején Trója bevétele című költeményét szavalta. Hogy most ő gyújtotta fele Rómát, vagy nem, vannak érvek mellette, és vannak érvek ellene. Minden esetre az ellene szóló érvek az, hogy nem tudott megegyezni talán különböző központi épületek építkezésével kapcsolatosan a tulajdonosokkal, és egyszerűen így próbálta talán megszerezni ezeket az épületeket azért, hogy Rómát utána teljes mértékben újjá építhesse. Igen ám, de hát ebben az időben senki nem állt oda Róma elé, a nép elé, és azt mondta, hogy na, én gyújtottam föl Rómát. Róma elpusztulása sokkal nagyobb vízhangot váltott ki az egész birodalomban, mint azt gondolnánk. És itt lép be a kereszténység. Első számú bűnbaknak a keresztényeket kiáltották ki, ahogy Tacitus is feljegyzi. Valószínűleg a keresztények üldözése és bűnbakká való kinevezése nem Néró ötlete volt, hanem Poppea, a felesége találta ki az egészet, hogy valahogy a férjéről elterelje a figyelmet. Egy biztos, elmondja azt Tacitus, hogy a keresztényeket nem az állam hasznára, hanem egyetlen ember könyörtelenségének a kielégítésére végezték ki. Hogy milyenek voltak ezek a keresztény kivégzések? Hiszen nagyon jól tudjuk, hogy ebben az időben a római nép 2 dolgot értékelt igazán. És egyik sem a munkával kapcsolódik össze, a cirkuszi játékokat és a kenyeret.
mindkettőről bőségesen gondoskodott Néró. Sőt, volt, amikor elhagyta Rómát, és a nép azért aggodalmaskodott, hogy a császár távollétében lesz-e elég cirkuszi játék. Nos, a keresztényeket különböző vadállatok bőreibe öltöztették be, sőt, vadállatok vérével fröcskölték le, és utána vagy speciálisan kiképzett kutyákat eresztettek be az arénába, vagy pedig igazán nagy fenevadakat, tigriseket, oroszlánokat, leopárdokat, amelyek, noha először tétováztak ezek az állatok, féltek a hatalmas tömegtől, a tapstól, de későbbiekben aztán széttépték a keresztények százait, vagy ezreit. Egy biztos, hogy a keresztények üldözése módszeresen elkezdődött. Azt is mondhatnám, ez volt az első keresztény holokauszt. 65-ben hatalmas összeesküvést fedeznek föl Néró környékén, és ebben az időben már a keresztények félnek, és amikor Rómában a keresztény üldözés elhalkul, elcsendesedik, akkor a birodalom másik felén lángol fel. Szóval a keresztény üldözés, ne úgy gondoljuk, hogy a birodalom minden egyes területén, azonos időszakban ugyanolyan intenzitással végezték a keresztények üldözését. Volt, hogy Rómában szabadság volt, de esetleg Közel-Keleten üldözték, vagy Görögországban üldözték, vagy Hiszpániában üldözték, vagy a galloknál. Tehát, hogy a birodalom melyik részében indult el az üldözés, az mindig a birodalmi helytartótól, és gyakorlatilag a bíróságoktól függött. 65-ben hatalmas összeesküvést fedeznek fel, amelynek következtében több százan fizetnek az életükkel. Szeneka, tehát a nevelőmestere is, kénytelen ekkor felvágni az erejét, hogy elkerülje a csúfos kivégzést. Tehát az idős ember, aki ebben az időben már meglehetősen idős, még ő sem tudja túlélni ezt az óriási tisztogatást.

Néró felesége 65 nyarán váratlanul meghal, Poppea, mivel várandós volt, és a császár ittasan, tetlegesen bántalmazta, amiben belehalt a császárné. Természetesen ő mondja el, akkor már a saját keze által írt halotti beszédet, amelyben végtelenül sajnálja, ugyanakkor a szenátusban mindenki tudja, hogy Néró anyagyilkos és feleséggyilkos. El kell mondani azt, hogy 65 őszén Néró elutazik Görögországba, és egészen 68 januárig, tehát bő egy évet, másfél évet Görögországban tartózkodik, ahol a korintoszi játékok résztvevőjévé válik. Ez egy kicsit az olimpiai játékoknak az ellenpólusa, de természetesen csúsztatott időben van. Az olimpiai játékok is minden négy évben voltak, minden negyedik évben kerültek megrendezésére. A korintoszi játékok pedig két évvel ehhez az olimpiai játékokhoz képest el voltak csúszva. Nos, a korintoszi játékok alatt ezeknek a kis görög városállamoknak Korintosz térségében visszaadja a szabadságukat. Erre a helyiek kitörő örömmel, énekléssel, koszorúkkal és olyan örömmel válaszolnak, amelyben Néró annyira jól érzi magát, itt érzi igazából otthonosnak magát, nem Rómában, de természetesen, mint római császár, ezt nem mondhatja ki, de könnyezik akkor, amikor végül is haza kell mennie. 66 még egy nagyon fontos nevezetességet jelent a kereszténység szempontjából, hiszen ebben az évben indul el a júdai vagy a zsidó szabadságharc, amely 66-tól egészen 70-ig fog tartani, és ebben a háborúban a jeruzsálemi templom lerombolásra fog kerülni. Azért is nevezetes ez a harc, ez a háború, ez a felkelés, ez a szabadságharc, mivel Jeruzsálemben egyetlen egy keresztény sem fogja veszíteni az életét, hiszen Jézus egyik proféciáját nagyon elevenen a kollektív tudatukban megőrizték, ugyanis Jézus azt mondta, amikor látjátok Jeruzsálemet ellenségtől körülvéve, akkor tudjátok meg, hogy itt a vég, és nagyon jól tudjuk, hogy ez a ostromzár egy ideig, néhány hétre vagy néhány hónapra megszűnt Jeruzsálem körül, és akkor a keresztények Pella városába menekültek, majd a második roham alkalmával teljes mértékben megsemmisült Jeruzsálem, Izrael fővárosa. Ezt a szabadságharc leverésére Vespanzianust kérik fel, aki a három leghíresebb közel-keleti légiót kapja meg a zsidók leverésére. Vespanzianusról még legközelebb lesz szó, hiszen az egyik következő római császárok egyike lesz ő. Egy biztos, Athénba való bevonulása 68 elején olyan óriási tömegéjjenzésbe torkolik, amelyet Néró csak könnyekkel tud feldolgozni. Annyira ünnepelt volt a külpolitikája, és a görögök tényleg szerették. Hát hogy ne szerették volna, ha visszaadja a szabadságukat, visszaadja a függetlenségüket, visszaadja önállóságukat. És könnyezve fogadja a koszorúkat, a jó kívánságokat, mindazokat, amely a görög nép köréből számára érkezett. Azonban már közeledik ennek a tehetségtelen császárnak az utolsó napjai, ennek a despota császárnak a végnapjai. Galliában, Hispániában felkelések robbannak ki,
és noha ezeket még nagy nehezen leverik, egyre inkább látja a nép, és egyre inkább látja a római szenátus, hogy Néró nem alkalmas császárnak. Van egy Nymphidius Sabinus nevezetű úriember, aki abban reménykedik, hogy Néró után majd ő lesz a következő császár. Ő mérte Néróra az utolsó kegyelemdöfést, amikor 68. június 8-a és 9-e közötti éjszakán egy puccsot szervez Néró ellen. Mindenki elhagyta a császárt néhány óra alatt. A katonaság, a testőrség, a barátok és a szenátus. A császár még ebből semmit nem érzékel, és úgy gondolta, hogy ez a menekülése hirtelen a városból, ez csak egy átmeneti, és majd minden rendbe fog jönni. De hiába rejtőzködik el Faónnak, egy hűséges szolgájának, Róma városa melletti villájában, az utolsó pillanatban is abban reménykedik, hogy a katonaság majd megmenti őt Sabinus kezéből, de amikor ez késik, akkor látja, hogy egyetlen egy kiút van az öngyilkosság, sok kést megpróbál, amelyen keresztül öngyilkosságot akar elkövetni, de annyira gyáva volt, annyira félénk volt, hogy az egyik késnek nem volt megfelelő a hosszúsága, a másik kés nem volt eléggé éles, és amikor Sabinus katonái berobognak a villának az udvarába, akkor egyetlen egy kés döféssel nyakába szúrja lényegében a gyilkoló tört, és meghal. Homérosz versével az ajkán haldoklik, amikor a katonák belépnek a császár szobájába.

Az utókor számára a gonoszság, a kegyetlenség példaképévé vált ez az alig 30 éves fiatalember, aki 17 évesen kezdte el uralkodását, a római császárok korában ez meglehetősen fiatal volnak számított, és lényegében olyan gaztetteket követett el a kereszténység és a zsidóság ellen, amelyet a történelem talán még azóta sem tudott megbocsátani. A keresztények féltek Rómától, a keresztények féltek a császároktól, a keresztények féltek a piros színtől, hiszen a római katonák mindig piros ruhába jelentek meg. Talán még egy császárt el kellene mondjunk, Galba, aki Krisztus előtt 3-ban született, és 69. január 15-én halt meg. 68. júniusától 69. januárjáig uralkodott. Tehát egy bő fél évet. Fényes államhivatalnoki pályát futott be, az afrikai provinciában leverte a lázadó embereket, magas kitüntetésben részesült a császártól. Néró anyja kiszemelte őt férnek, el is csábította, hiába volt két fia, két gyermeke, ha anyósa nem lett volna olyan nagyon határozott, rámenős római nő, akkor valószínű Galba, Agrippina hálójába került volna örökre. Az utolsó pillanatban visszautasította ennek a nőnek a kegyeit. Amikor végül is Néró lett a császár, azonnal visszavonult a politikai élettől, félt a megsértett nő Néró anyjának a bosszújától. Váratlan lehetőség néhány évvel később rákacsintott, amikor Hispániába helytartónak nevezik ki, és 60-tól 68-ig irányítja a térséget. Hispánia is olyan volt, mint Közel-Kelet. Sok lázadás, sok egyenetlenség, sok elnyomás, sok szenvedés, vér tapadt a római katonák életéhez. Sokáig várt, amikor Néró kegyvesztetté válik a római nép és a szenátus szemében. Sokáig gondolkodott, felkeljen-e vagy ne keljen fel. Tegyen-e ellene valamit, vagy ne tegyen ellene valamit. Mégis megtartotta egyik ünnepen híressé vált szónoki beszédét, amiben a Néró által kivégzett híres főembereknek a képeit az emelvényre helyeztette ki, és gyakorlatilag elmondta Néró gonoszságát. Galbát Néró halála után másnap a szenátus császárrá kiáltotta ki. És Hispániában ült, és azon gondolkozott, hogy mit csináljon, amikor egy lovas csapat érkezett, azt hitte, hogy Néró az elfogatására küldte a katonákat, és ezek a katonák pedig köszöntötték őt, mint császárt. Ebben az időben már igencsak 70 éves volt, nem sietett Rómába, néhány hónappal később ment be Rómába, azonban nagyon hamar elveszítette a rómaiak kegyét, hiszen a Néró által kiosztott bőkezű adományokat mind visszakérte. Mind visszaszerezte. Nem saját magának, hanem az államhatalomnak. De mivel Néró minden réteg számára biztosított valami gazdag ajándékot, ezért igazából nagyon hamar kegyvesztett lett. Néhány hónapon belül anarchia lett úrrá, és saját katonái ölték meg. Tacitus ezt írta Galbáról. Boldogabb volt mások uralkodása alatt, mint sajátja idejében. Inkább bűn nélküli volt,
sem mint erényes. Méltó volt a kormánypálcára mindaddig, amíg meg nem kapta.

hogy milyen volt ez a kor, egy kis bepillantást nyerhettünk. Mindenki félt mindenkitől. Besugók, árulók, beépített emberek elárultak a keresztényeket csak azért, hogy a keresztények tulajdonai, a keresztények gazdagságai, birtokai az övéké legyen. Hiszen mindaz, aki keresztényt jelentett fel, és a pers során bebizonyosodott az, hogy a vádlott keresztény, ennek az embernek az összes birtoka a besugóra háramlott. Így a római birodalomban besugónak lenni, az egy nagyon jó megélhetést jelentett. Majdnem azt mondtam, hogy tisztességes megélhetést, mármint hogyha a pénzre gondolunk, és nem az erényre és az erkölcsre. Így a keresztények mindenkitől féltek. És mégis a kereszténység terjedt. Sokkal gyorsabban, mint napjainkban. Hiszen látták, hogy ilyen erkölcstelen, ilyen erény nélküli világban, mint a római birodalom, nem lehet élni. Sokáig nem tud fejlődni. És hogy Róma miért agonizált, hogy Róma miért halt meg, Róma miért pusztult el, legalábbis a pogány ókori Róma. Ezt az erkölcsének, a viselkedésének, császárainak köszönhette. Bár el kell mondjuk, hogy olyan magasan a világon sehol nem volt kultúra ebben az időben, mint a római birodalomban. Lehet, hogy nem náluk volt a legtöbb feltalálás. Lehet, hogy nem az övéké volt a legmodernebb technika. De hogy a hadserege mindent el tudott foglalni, mindenki fölött győzedelmet tudott aratni, ez teljesen biztos. Noha, hiába győzött Róma Görögország felett, azért lássuk és tudjuk meg, hogy Rómában nagyon sok városban görögül beszéltek. Sőt, a római szenátusban az igazán intelligens és iskolázott emberek nem latinul tartották meg ékesen szóló beszédüket, hanem görög nyelven, úgy, ahogy az új szövetség is íródott. És ennek a kornak voltak kisemmizetjei, azok az elődeink, akik keresztényeknek tartották magukat. A kereszténység egy csúfnév volt. A rómaiak ragasztották rá azokra az emberekre, akik az arénákban nem féltek a haláltól, akik megfogták egymás kezét, akik énekeltek, akik úgy köszöntek minden nap egymásnak, hogy Maranatha, az Úr közel arámul. Akik a jeleket figyelték, akik azt mondták, hogy az életnél is van egy fontosabb dolog, az örök élet. Akik nem e világi boldogságra, nem e világi gazdagságra vágyakoztak. És ez a rómaiak nevében, a rómaiak szemében is erényt jelentett. És noha az első, második generációban talán a középrétektől lefele találhatók a keresztények származás szerinti legnagyobb százaléka, az egyszerű emberekből és a rabszolgákból állottak össze, de mégis ezek az emberek készek és képesek voltak arra, hogy egy hatalmas nagy birodalom irányát megváltoztassák. A római birodalom irányát. És noha az első négy században a keresztényeket üldözték, hol jobban, hol kevésbé. De mégis mindenki tudta, még azok is, akik elítélték a keresztényeket, hogy ezek tisztességes és becsületes, szorgalmas, szavahihető emberek. Csak egyetlen egy bűnük van, hogy keresztények. És mégis ezek a keresztények merték és vállalták kereszténységüket. Szóval a rómaiak, amikor látták a cirkuszi játékok során, hogy ezek az emberek megfogják egymás kezét, és énekelnek,
és nem félve mennek a halálba. Ez a rómaiaknak is kiváltotta szimpatizálásukat. És ezek a rómaiak szerettek volna olyanok lenni, mint ez a pornép, mint a rabszolga keresztények, mert bátrak voltak. És egyszer az egyik leláton egy széndarabbal felírták, hogy ezek az emberek, akik ott meghaltak lent az arénában, ezek krisztusiak, ezek keresztények. Talán a magyar kifejezésben nem érezzük igazán, hogy a keresztény, hiszen a keresztény ez a kereszt szót sugalmazza, de ne felejtsük el, hogy szláv közvetítéssel érkezik ez a kifejezés hozzánk, és ez a szláv nyelven a Krisztust jelenti. Tehát krisztusiak. Persze a középkorban vagy későbbiekből mi ebből csináltunk keresztényt vagy keresztjént, aminek semmi jelentősége nincs az eredeti jelentőséghez képest. Mindenki keresztény, aki keresztényként akar élni, aki olyanná válik, vagy olyanná akar, szeretne válni, mint Krisztus volt, aki tartja a szavát, aki becsületes, és azon alapvető keresztény értékrendszert magáévá teszi, amely az új szövetségben található, aki várja Jézus második eljövetelét, aki tiszteli a jézusi parancsolatokat, aki úgy szereti fele barátját, mint önmagát, az mind keresztény. Mit tudnénk mondani mást? Aki győz, örökségül nyer mindent, ahogy mondja a Jelenések könyve 21. fejezet 7. verse. És annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Az Úr kegyelméből. Amen.

Balázsi Károly. Ki az én testvérem? Talán ki rendesen minden hétről hétre együtt indul velem a gyülekezetbe? Vagy akinek neve szépen be van írva a gyülekezet könyve az ABC sorba? Vagy aki felém int bárhol az utcákon, mosolyogva mondja, hogy az Úr megáldjon? Vagy ki, amikor én az Úrhoz kiáltok a gyülekezetben, mert nyom a bús átok? Azt hiszi, minden jót megtett azzal értem, ha az imám végén rámondja, hogy ámen. Az az én testvérem, ki ha néz szemembe, mindjárt észreveszi, mi van a szívembe. Egy atyánk van nekünk, egy lélek vezérel. Megérzi, ha baj van, ha sátán kísérel. Megérti szavamat, megfogja kezemet, akármilyen sorsom nem hagy el engemet. Megbocsátja bűnöm, hogyha gyenge voltam, nem veti szememre, hogyha rosszul szóltam. Aki mindig tudja, mind folyik életem, mert van rám gondja, meglátogat engem. Így visszük közösen együtt keresztünket. Nem is győzhet így le a gonosz bennünket. Ilyen hitküzdelem nem folyik hiába. Ilyen testvéreké az Isten országa.

0: Évszázadok kórus muzsikái. Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Allegri, Handel, Vivaldi, Mozart és Fauré kórus műveiből készült összeállítást hallgathattunk. A műsort készítette Sipos Lajos.
1: Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Július 6-án, hétfőn, következőképpen szól hozzánk Istennek igéje. Nap Ószövetségi igéjét Mózes 5. könyvének 5. fejezetében a 32. versként olvashatjuk. Tartsátok meg, és teljesítsétek azt, amit Istenetek az Úr megparancsolt nektek. Ne térjetek el attól se jobbra, se balra. A nap újszövetségi igéjét János szerinti evangélium 12. fejezetében a 26. versként találjuk. Jézus mondja, ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Amikor a GPS-be beütök egy címet, szinte 100%-ig biztos vagyok abban, hogy jó helyre visz majd, és hogy a legoptimálisabb úton történik az utazás. Kényelmes módja a haladásnak. Ha korán kanyarodom le, vagy rossz sávba sorolok, újra tervez, nem kell aggódnom. Ráadásul mióta kikapcsoltam a bosszantó robot hangját, kifejezetten megnyugtató a jelenléte. Sosem fed meg, ha elrontok valamit, csak szimplán irányba állít. Az én feladatom pedig az, hogy ráhagyatkozzam és kövessem. Az életemet rendkívül önfejűen tudom élni. Nagyon sok helyzetben hiszem, hogy egyedül nálam van az igazság, vagy hogy csak is én tudom, merre van a jó út. Erős meggyőződésem van arról, hogy például kicsoda Isten, hogyan van jelen ebben a világban, és hogy mi jó és mi elítélendő. Ennek sajnos sokszor elég élesen hangot is adok, konfliktusba keveredve másokkal. Ilyenkor, ha Isten megadja nekem azt az ajándékot, rádöbbenek arra, hogy mennyire kevés dologról is van bizonyosságom az önfejűségem ellenére. Pedig talán csak el kellene engednem ennek a görcsét. Hagynom kellene, hogy valami, vagy sokkal inkább valaki vezessen. Az életem egy területén, a volán mögött ez olyan könnyen megy. Bárcsak így adnám át egész életemet annak, aki az örök élethez, a mennyei otthonhoz, az ő országához vezet. Nap imádsága. Uram, Te vagy az, aki megmutatod a helyes irányt. Még akkor is, ha minden bizonytalan körülötte. Hadd bízzam rád életemet, s hadd kövesselek téged, hogy érezhessem, ahol téged követhetlek, ott jó helyen vagyok. Ámen. Nagy Szabolcs áhítatát hallottuk, és a nap igéi voltak. Tartsátok meg, és teljesítsétek azt, amit Istenetek az Úr megparancsolt nektek, s ne térjetek le attól se jobbra, se balra. És a nap újszövetségi igéje, Jézus szava, ki ezt mondja, ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, s ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Szeretetének ajándéka egyszülött fia. A mai ige János evangéliuma 3. fejezet 16. verse. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Gondolatok az igéről. Az ég valamennyi csillaga közül a sark csillaga a leghasznosabb a tengerészeknek. Ez az igevers is ilyen sark csillag, mert több embert vezetett már az üdvösségre, mint bármely más bibliai vers. Az ígéretek között pedig olyan, mint a nagy medve a csillagképek közt. Néhány szó különleges fénnyel ragyog benne. Az úgy azt fejezi ki, hogy Isten irántunk való szeretete mérhetetlenül nagy. Az adta szó, hogy ajándékról van szó, amelyet csak úgy megkaphatunk. Az pedig, hogy fiát adta értünk, Isten szeretetének rendkívüli megnyilvánulása. Addig ugyanis, amíg fiában nem jött le hozzánk a földre, hogy értünk éljen és meghaljon, addig még nem nyilvánította ki ilyen szemléletes módon szeretetét az emberek iránt. Ez a három szó valóban kiragyog ebből a mondatból. De ez még nem minden. Szeliden felszólít, hogy higgyük ezt, és kegyelmesen az üdvösség útjára rámutat, amely minden bűnös ember számára járhatóvá lett. Ez a lehetőség széles teret nyit mindenki számára, aki hisz ő benne, és az aki mindenkire vonatkozik, aki csak hisz, senkit sem zár ki az üdvösségből. Ezután pedig jön a nagy ígéret, hogy akik hisznek Krisztusban, nem vesznek el, hanem örök életet nyernek. Milyen nagy ígéret ez mindazoknak, akik talán úgy érzik, hogy ők elvesznek és semmiképpen meg nem menekülhetnek, mert azt ígéri, hogy mindenki megmenekül, aki hisz Krisztusban. Tehát, ha hiszünk Krisztusban, örök életünk van. Kántoroknak szerveznek szakmai és lelki napot Budapesten. A központi kántorképző keretében szakmai és lelki napot rendeznek kántoroknak holnap, július 7-én Budapesten, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karán az Országos Magyar Cecília Egyesület szervezésében. A Cecília Egyesület a kántornapot a Harmat Artúr központi kántorképző helyszínén tartja. A kántorképzőnek minden évben van egy szakmai napja, melyet idén a Cecília Egyesülettel közösen tartanak meg. Megújult állandó kiállítással várja látogatóit az Esztergomi Keresztény Múzeum. Az Esztergomi Keresztény Múzeum július 1-től új koncepcióval és teljesen megújult állandó kiállítással várja látogatóit. Az ország egyik legjelentősebb egyházi gyűjteményének átalakításakor arra törekedtek, hogy a magyar és az európai keresztény művészet legkiemelkedőbb alkotásai időrendben és földrajzi összefüggéseikben mutatkozzanak meg. A megnyitót az Esztergom vízivárosi plébánia templomban tartották meg. A rendezvényen Koncsek Ildikó múzeumigazgató köszöntötte a vendégeket. Török Csaba, az esztergomi bazilika plébánosa, egyetemi tanár, valamint Mikó Árpád művészettörténész nyitotta meg a tárlatot. Az időjárásról. Éljük a szép nyarat! Kedden is több órára kisüt a nap, elszórtan esők is eshetnek, az északi szél élénk lesz, és 27-34 fokra nő a csúcshőmérséklet. Szerdán növekszik a felhőzet, de napos idő lesz. Több helyen lehet eső is. Északi szél és 24-31 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink, Lássuk át ez estén, hogy fogyasztásnak hódoló hétköznapjaink sok betegségére lehetne gyógyír a mennyei polgárjogban való megerősödés, amely kiemelne a kisszerűség, a céltalan sodródás, a félelmek kötelékei közül. A jogokra oly szívesen hivatkozó világunkban mi sokat jelentene ennek a gondolatnak az érvényesülése, mert életünk nagy kérdése az, válaszolunk-e, és milyen választ adunk arra, amit a jó Isten miértünk tett.

amikor már teljesen absztinens volt, az 2006 karácsonya, amikor bocsánatot kért tőlem és a gyerekektől, és megbocsájtottunk. Bocsánat és megbocsátás, ez a kegyelem. Kegyelmet kaptunk.

0: A Lélek hangoló adásának mai vendége Engi Sándorné Erika néni, aki 78 évével egy igazán életvidám tekintettel néz itt velem szemben a stúdióban, a Békés Csabai Kékkeresztkörnek a vezetője. Mit is jelent ez a Kékkeresztkör? Az emberek nagy többsége talán a Vöröskeresztre gondol elsősorban, amiről azért a legtöbben tudják, hogy az egészségügyhöz, a gyógyításhoz van köze. Van-e valami ilyen kapcsolódása a Kékkeresztnek a gyógyuláshoz?
1: Annak idején, mikor még nagyon mélyen volt az alkoholizmusba a férjem, akkor kaptuk meg a Kékkereszt telefonszámát. Nehéz volt dönteni abban, hogy ő is partner legyen, hogy ő is akar gyógyulni, mert neki kellett bejelentkezni. Ez megtörtént, és mai napig hálásak vagyunk, mert ötszöri pszichiátriai kezelés után sem gyógyult meg. Felkerültünk Dömösre 2004. május 10-én, és a harmadik napon egy ének hatására, ó Jézus árva csendben az ajtón kívül állsz, erre megtért, végig sírta az éjszakát, és ez elhozta a változást. Igen, ha tudunk sírni a bűneink felett, akkor minden másképp lesz, jobb lesz. Én már akkor Istenhez fordult ember voltam, és hittem benne, de tudtam, hogy őt is meg fogja szabadítani. Ettől a borzalmas dologtól együtt sírtunk, ő azért, hogy megszabadulhasson, én azért, hogy Isten elvégzi azt a csodálatos munkát, amit bárkiben el tud végezni.
0: Mire ide eljutottak, hány év házasságuk volt már addigra?
1: 1971-ben kötöttünk házasságot Kárpátalján. Férjem odavalósi, ott született. Én is onnan származok. Akkor még egyetemista volt a férjem. 75-ben megszerezte a diplomát, azután települt át. A debreceni konzervgyárban kaptunk végzettségének megfelelő állást, és Istennek hála, hogy én is a konzervgyárban bérszámfejtőként dolgoztam. Ott kezdődött az életünk, albérletbe költöztünk, de mondták, hogy csak akkor mehetünk, ha nem lesz gyermek. Hát ez a gyermek rögtön megfogant, de nem küldtek el az albérletből. Később kihelyezték férjemet egy alma előfeldolgozó telepre. Én is oda költöztem mindnyájan. Nem mondtam fel a munkát, de Isten megajándékozott bennünket egy második gyermekkel is. Még a gyermeket szoptattam, a hurok feltevése után is terhes lettem. Az orvosok azt mondták, hogy ezt elveszik, mert ez az ő hibájuk. Én nem engedtem. Azt mondtam, ha Isten megadta, szó se lehet róla. Mivel az első gyermeket is úgy hordtam ki, hogy feküdtem, férjem szolgált ki, és itt is azt mondták, hogy megtarthatom, de a 24 órából 23-at kell feküdnöm. Ez elképzelhetetlen volt. Egy éves se volt pár hónapos gyerek mellett. Bejártam a konzervgyárba, Debrecenbe, és csak rácsodálkozni tudok most is, hogy a második emeletre úgy mentem fel, hogy egyik karomon a gyermek, meg a szatyor, amiben az iratok voltak, és a másik kezembe pedig az összecsukott babakocsi.
0: Azért ez nem kis teherbírás lehet.
1: Nem, de akkor is azt mondtam, ha Isten akarja, akkor biztos, hogy életképes lesz. Szülés előtt egy hónappal oda költöztünk vissza édesanyámhoz, a nagyobb gyermekkel, mert férjem nem tudott. Másnap jelentkeztem, hogy szülésére vegyenek. Másnap reggel, fél 8-kor megindult a szülés. Egyedül voltam otthon, de tudtam mentőt hívni, és előkészíteni se tudtak a szülésre. A nővédelmi gondozóból hívtak egy orvost, és ő vezette le a szülést. 3850 grammal született. Már ez is csoda volt, és folyamatosan mindenre rá tudunk csodálkozni, hogy Isten megtartó kegyelme és szeretete hogyan vezetett bennünket első pillanattól.
0: De gondolom akkor voltak nehézségek is, nem csupán ilyen örömteli pillanatok.
1: Nagyon sok nehézség volt, igen. Debrecenbe 5 év múlva kaptunk volna lakást, de megpályázott a férjem, Gyoma Endrődön épülő halfeldolgozó üzem üzemvezetői állását, és 3 hónapos volt a kicsi gyermek, amikor oda költöztünk, és nem csak állást kapott a férjem, hanem a újonnan épült lakótelep utolsó lakása is fent volt nekünk tartva.
0: Kész ajándék akkor.
1: Még akkor nem tudtuk, hogy Isten a rendező, de most már tudjuk, hogy mindent ő rendezel.

0: Mi volt az a pillanat, amikor elkezdtek más szemmel nézni a saját életükre?
1: Igazán, amikor jöttek a problémák, először is szerették volna őt olyan helyzetbe belevinni, amit a férjem nem vállalt el. Ezért megszüntették a munkahelyét, Békés Csabán lett új állása, ott üzemvezető volt, 3 műszakban járt a 2 kicsi gyerek mellett. Én már akkor kerestem Istent, de nem is én kerestem, hanem ő keresett engem. Ezt biztosan tudom.
0: Ugye a problémák elkezdtek jelentkezni az életükben, ez vezetett ahhoz, hogy Isten segítségét kereste? Az alkohol problémák már ekkor kezdtek jelentkezni?
1: Az alkohol problémák akkor kezdtek jelentkezni, amikor 92-ben munkanélküli lett, és ő ezt nem tudta feldolgozni, hogy egyetemi végzettséggel, 3 gyermekkel az utcára kerül. És én dolgoztam, gyerekek ugye óvodába voltak, iskolába, és unalmas volt otthon, és keresett valami értelmesebb helyet, és sajnos betévedt a kocsmába. Az alkohol probléma már gyomán is kettődött nála olyan formában, hogy hát akkor még nagyon reprezentáció. A főnökökkel együtt ment, és már akkor belecsúszott ebbe.
0: Velük inni kellett akkor, gondolom. Nyilván ez egyfajta lejtő, amin az ember elindul, és egyre rosszabb és rosszabb.
1: Igen, az alkoholbetegnek az a legnehezebb probléma, amikor ő nem ismeri el, hogy ő alkoholista. Mert senki nem tud rajta segíteni, addig még ő be nem látja. Mi kerestük a megoldást, 5-ször volt pszichiátrián, mindig visszaesett. Én, mikor mentem látogatni, mindig azt kérdezte, hogy mennyi pénzt hagyok ott, apró pénzt, mert ott a közelben volt egy borozó. Amikor a legutolsó alkalommal mentem, azt kérdezte, hogy itt van a Bibliám. Én akkor tudtam, hogy minden megváltozik.
0: És akkor az ige ereje ekkora változást idézett elő, hogy megfordította a férjének az életét, meg rajta keresztül akkor az önét is?
1: Hát nehéz volt felkerülni 2004. május 10-én Dömösre, a PASZ intézménybe, ahol az ige szól, és azzal gyógyítanak. Ő is tudta, hogy valami mumus az a Biblia, mert amikor én 5 órakor felkeltem, és be kellett húzódnom a spájzba, hogy olvassak, de amikor felkelt, azt mondta, hogy a tűzbe dobja. Én akkor már tudtam, hogy itt valami más lesz, nem az, hogy a tűzbe kerül.
0: És akkor, amikor a férje is a kezébe vette a Bibliát, tudja, hogy mit olvasott először? Mi volt az az ige, ami igazán megfogta őt?
1: Amit az igére épülve tudok elmondani, hogy amikor Dömösre felkerültünk első alkalommal, ott mindenki kap egy-egy igét. Én azt kaptam, légy csendben, és várj az Úrra. A férjem, békességet hagyok néked, az én békességemet adom néked. Nem úgy adom, ahogy a világ adja. Ez...
0: Teli találat.
1: Teli találat volt, így volt. A dömösi misszióban még többször felmentünk, gyógyítóra is, hitmélyítőre is, de emellett Szarvason volt egy mentőmisszió szintén. Első alkalommal, mikor oda elmentünk, ugyanezt az igét kapta. Nem véletlen, de első alkalommal ott meg akart szökni. Úgy kellett utána menni a buszmegállóba. De a Sárkány Angyalka néni, a misszió vezető, azt mondta evangélikus szolgáló lelkésznek, Selmeci Lajos, Lajoskám, ne menj utána, majd vissza fog jönni. És így is volt, utána oda is jártunk, és Dömösre is jártunk. Ki volt kövezve az utunk.
0: És akkor innentől kezdve tényleg problémamentesen elindult a visszaváltozás, vagy azért itt voltak továbbra is próbatételek?
1: Volt komoly visszaesése, de amikor már teljesen abstinens volt, az 2006 karácsonya, amikor bocsánatot kért tőlem és a gyerekektől, és megbocsájtottunk.
0: Megható pillanat lehetett.
1: Bocsánat és megbocsátás, ez a kegyelem. Kegyelmet kaptunk.

0: Most, amikor beszélgetünk, 2026 nyara van, és a férje tavaly decemberben hunyt el. Hogy emlékszik vissza arra a pillanatra, vagy azokra a napokra, amikor el kellett búcsúzni a férjétől?
1: Súlyos beteg volt az utóbbi hónapokban. Én mellette voltam. Egy nagyon nehéz szakasza is volt életünknek, amikor én lettem beteg. Születésnapom előtt egy nappal olyan súlyos beteg lettem, hogy 240 volt a vérnyomásom és 120 pulzus. Bekerültem a kórházba. Végül is Szegeden volt egy doktornő, aki elvállalt és kezelt. Ott kaptam vérplazmát. 3 hétig semmit nem tudtam magamról. A férjem majdnem minden nap jött. Hol Gyula, hol Csaba, hol Szeged. És a kezében a Szentírás, és mindig megkérdezte, hogy olvassak. Volt, mikor csak bólogattam, vagy ráztam a fejemet, hogy nem. De annyira hűségesen járt, ez az a felebaráti szeretet, amikor eljutunk Isten vezetése által ide, akkor semmi nem fontosabb. Soha nem gondolt arra, hogy én nem épülök fel. Míg a kórházban megtanultam inni, enni, ülni, de már ő tanított megjárni, nem akartam enni se, de az ige biztatott. Azt mondta az ige, kelj fel, egyél, mert erőn felüli út áll előtted. És ez így igaz. Most is azt mondom, hogy a tőle kapott erő, ami tovább visz bennünket ezen a Jézusi úton, mert emberileg lehetetlen idáig eljutni, mert szintén az ige azt mondja, hogy mert akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Igen, én is így járok. Hetekig, hónapokig teljesen mozdulatlanul voltam, mert ez a betegség, ez súlyos izomgyengeség. És utána egy gerinc probléma jött, ami nagyon-nagyon nagy fájdalommal járt. Ott is láttam Isten gyógyító segítségét, nem tudtam elképzelni, egyáltalán fogok járni, és most járok.
0: Ez olyan, mint amikor Jézus mondja, hogy nézzétek meg a körülöttetek levő csodákat, hogy bénák járnak.
1: Így van, igen, ezt ő, Istennél minden lehetséges.
0: És gondolom az Isten segítségét legfőbb támaszként a férjének a segítésén keresztül értem.
1: Igen, én mellette voltam az alkoholizmusban, és ő pedig teljesen, önzetlenül mindent azért tett, mert ismerte Istent. Megismerte Jézus Krisztus szeretetét, hiszen ez Dömösön megtörtént. Amikor Dömösön beléptünk, az ajtó fölött a ige az, hogy ha tehát a fiú megszabadít, valóban szabadok lesztek. És amikor jöttünk ki, megfordították a táblát, és az volt, ha meggyógyultál, többé ne vétkezz. Ezt komolyan kell venni, mert már akkor nem úgy éljük az életünket, ahogy mi akarjuk. Mi csak teremtmények vagyunk. Isten tudja, hogy nekünk mi a legjobb.
0: Nem csak a saját életüknek a megjobbításán kellett innentől kezdve dolgozni, hanem segíteni másoknak is. Erről szólnak most a Kék Kereszten keresztül.
1: Igen, igen.
0: Mindennapok.
1: Én is beléptem, férjem is belépett. Számomra fontos volt az, hogy láttam, hogy a férjemnél sikeres volt a gyógyítás, amit az ige által történt, és láttam, hogy mennyire sokan vannak ebben a nehéz helyzetben, és akkor döntöttem úgy, hogy én is meg kell, hogy tegyem azt, amin átvezetett Isten bennünket. Amikor befejeződött a gyógyító, a 2 hetes gyógyító alkalom pénteken, következő szombaton már a Békés Csabai csoportba mentünk, azután folyamatosan jártunk 2 hetente, mert tudtuk, hogy nekünk ott a helyünk. És amikor a Békés Csabai csoport vezetője a mennyei hazába költözött, akkor választottak meg engem 2012-ben a csoportvezetőjének. azóta is nagy lelkesedéssel teszem, mert látom, hogy nem csak a családot bízta rám Isten, hanem egy olyan feladatot, amit még ő ebben a korban rám tud bízni, és ezért lehetünk hálásak, ha még ebben a korban van terve velünk.

0: Engi Sándornét Zsíros András lelkész kérdezi műsorunkban.
1: Embereknek a derékba tört életét visszavezetni a helyes útra, és olyan változást előidézni, ami az Isten erejével lehetséges csak, és abban az ember pusztán egy gyenge eszköz lehet, azért ez sokszor lehet nehéz küzdelem. Hogyan éli ezt meg a mindennapokban? Lát-e sokszor leküzdhetetlennek tűnő akadályokat, ami aztán végül mégiscsak sikerül?
2: Voltak nehéz helyzetek, ott volt a férjem öccse, aki szintén alkoholista volt. Ő is Dömösön szabadult, 10 évig volt mentes az alkoholtól, de már anyósom betegsége alatt visszaesett. És mikor anyuka 2014-ben elköltözött a földről, nagyon nehéz helyzetbe került, és itt szintén a férjem, ő járt ki hozzá, mindent rendbe tett, és mikor jött vissza, megígérte, hogy nem fog inni. Még haza se ért, már az unoka húgom telefonált, hogy megint ott ül a sarkon. Rengeteg adósságot csinált. Mondtam a férjemnek, hogy az Úr Jézus érte is meghalt, és hazahoztuk. Velünk élt 2018-tól, őt hamarabb hazahívta a Teremtő. Nagyon komoly feladat volt ebben is a férjemnek. Elviselni megint egy olyan alkoholistát, és látni annak, aki ő kijött, de a másikkal nem tudok mit kezdeni, ha ő nem hozza meg a döntést, hogy akar változást. És amikor egyszer olvastam arról, hogy ne Jézusról beszélj neki, hanem Jézusnak beszélj róla. És akkor jött el a változás.
1: Milyen érdekes.
2: Érdekes helyzet az, hogy 5-ször nősült, 4-ször vált el. Nem a Jézusi utat választotta, hanem csak azt, ami neki jó. És mikor megsimogattam már a betegsége alatt a kis fejét, azt mondta, hogy ne simogass, nem vagyok én kutya, és megrázta magát. Az utolsó 2 hét volt nála nagyon-nagyon küzdelmes, erőtlen volt, és 2 hétig volt a kórházban. A halála előtt már közel kellett hajolni, ő se nagyon beszélt, én meg halkan mondtam neki, és mikor eljöttem az ágyától, megpuszíltam a kopasz fejét, megsimogattam, és akkor kinyújtotta a kezét, és azt is megsimogattam. Itt fordult meg bennem az, hogy biztos, hogy a Teremtőhöz tért vissza. Elfogadta azt, amit eddig nem kellett neki.
1: Akkor ezek szerint a kitartó szeretet meghozza a maga gyümölcsét.
2: Igen, igen.
1: De ez borzasztó nehéz lehet azért, akár éveken keresztül kitartóan megmaradni a szeretetben.
2: Hát Istennél is lehetetlen. Emberileg lehetetlen egy alkoholista mellett megmaradni, csak ha a család és partner ebben. Én annak örülök, hogy együtt mentem fel a férjemmel Dömösre. Már akkor én Istent ismertem, de mégis őnek is kellett az, hogy együtt halljuk az igét, és utána a mi életünk zsinórmértéke a Szentírás lett. Ő is teljes békességre jutott halála előtt.
1: Mesélne ezekről az utolsó napokról, hogyan élték meg?
2: Nagyon szoros kapcsolat volt, ahogy bocsánatot kért a gyerekektől. Már teljesen abstinens volt. A fiam utána Ausztriában dolgozott, és amikor beszélt vele, úgy köszönt el minden alkalommal, hogy szeretlek, fiam. A mostani elmenetele is, én nem voltam ott a betegágynál, mikor hazaköltözött, de a fiam hívta Németországból, mert ők ott élnek. A fiam azt mondja, mindent elmondott, ne sírjatok a temetésen, és az utolsó szava az volt, szeretlek, fiam. Hát ez az a szeretet, amit senki el nem vesz tőlünk. Ehhez kell az az Isten, aki megtisztítja a mi szívünket, hogy beépüljön az ige által, hogy meglegyen a vetés és az aratás, és legyen gyümölcstermés.
1: nem ért véget a küldetés azáltal, hogy a férje hazaköltözött. Vannak még feladatai, mekkora út áll ön előtt?
2: Azt én nem tudom, azt csak a Jóisten tudja. De ha vele tervezek, akkor biztos, hogy minden sikerül. 3 gyermekem van, ahogy mondtam, és 5 unokám. Sokat tevékenykedtem náluk, különösen a középső gyermekem Zita lányomnál, mert ikerunokák születtek ott, és koraszülöttek voltak, 880 és 900 grammal születtek. De Isten hatalma az, hogy egészségesek, elevenek, most már 10 évesek múltak. Mindenben Isten jóságát és szeretetét látjuk az életünkben.
1: És a Kék Kereszt körben ott is várnak még feladatok önre?
2: Nagyon sok testvérrel beszéltem, kékkeresztes keresztény testvérrel, aki azt mondta, hogy ő már 70-en felül ezt nem tudja bevállalni. Istennek hála, én bárhová elmegyek még, Pilis Csabára is elmentem, Szeverényi János alkalmára, Németországba kimentem, mert ez az életem. Van még feladatom a csoportban, hiszen én most úgy láttam, hogy előregedett a csoportok, előregedtek, sokan betegek, és mi hálát adunk Istennek, mert 2 fiatal is jött a csoportba. Egy 40 éves mentős, és egy fiatal asszony. Ő erről is gondoskodik, az utánpótlásról. Nem tudom, meddig ad Isten ehhez feladatot, de szeretettel teszem, hiszen tanítványokként a szabadító szeretetet vinni kell, mert erre éhes a világ. Hiszük azt, hogy eljön az az idő, hogy ráébrednek arra, mint ahogy a Szentírásból is, hogy mert mindaz, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, ami a világot legyőzte, a mi hitünk.
1: Hát nagyon sok olyan tapasztalatot kívánok még, ahol ezt az ismeretet, ezt a meggyőződést, ezt a bizonyságot át tudja adni másoknak is, és láthatja a saját szemével is, hogyan visz véghez az Úristen mások életében is hasonlóan pozitív változásokat. Sok erőt és jó egészséget kívánok ehhez a további szolgálathoz is.
2: Hálásan köszönöm, úgy legyen. Amen.

Engi Sándorné, Erika néni, a férje alkoholizmusból való szabadulásáról és az ezután szolgálatban, hitben eltöltött közös életük áldásairól tett tanúságot Zsíros András evangélikus lelkész mikrofonja előtt. Erika néni a Békés Csabai Kék Kereszt kör vezetője. A Magyar Kék Kereszt Egyesület célja az alkoholizmusban és más szenvedélybetegségekben szenvedő, lelki és testi gyógyulást keresők segítése Isten szabadító erejének megismertetésével. Információkat találhatnak erről a szolgálatról a honlapjukon, ékezetek nélkül kékkereszt.org. Ezt a beszélgetést és korábbi interjúinkat megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a misszió.luterán.hu rádiómenüje alatt. Követhetik, hallgathatják a Lélek hangolót a Spotify-on is. Az Evangélikus Rádió Misszióban a következő címre várjuk leveleiket: evmis@luteran.hu. Kedves hallgatóinktól szeretettel búcsúzunk. Erős vár a mi Istenünk.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez év június 27-én rendezték meg a Teológusok Klubja soron következő pódium beszélgetését. A meghívott vendégek Forró László, református lelkész, Hegyközkovácsi helységből, Péter István, nyugdíjas baptista lelkipásztor, és Farkasné Lóle Rita, teológus hitoktató. A beszélgetés témája a nemzeti kisebbségi lét kérdése a határon túl, illetve a roma kisebbségi helyzete és integrációja. A beszélgetést vezeti Mucsi András, teológus.
1: Tisztelt vendégeink, szeretettel köszöntjük a Teológusok Klubja mostani programjának a résztvevőit. A témánk a kereszténység és a kisebbségi lét. Szeretném bemutatni a mai pódiumbeszélgetés résztvevőit. Forró László, református lelkészt. Testvérgyülekezetünk, a Békési Reformátusoknak testvérgyülekezete, Hegyközkovácsi gyülekezet, illetve maga a település is Bihar község, és azon belül Hegyközkovácsi kétszeresen is testvér települése Békésnek. Tisztelettel köszöntöm Péter Istvánt, aki nyugdíjas baptista lelkipásztor, és Farkasné Lóle Ritát, aki teológus és kolléganőm, mert hitoktató többek között a mi intézményünkben is. Amikor tavaly ősszel itt tanácskoztunk együtt, a pódiumbeszélgetés résztvevői és a hallgatók, akkor körbeadtunk egy papírt, és be lehetett jelölni, hogy ki milyen témáról szeretne hallani, és azt is meg lehetett jelölni, hogy határon túli magyarság, azt is meg lehetett jelölni, hogy cigányság, és azt gondoltuk, hogy akkor a két témát összetoljuk, illetve hát hadd ne mondjuk, itt ebben a teremben mindannyian keresztények vagyunk, hogy mi is kisebbség vagyunk. És hogyha mindenki a kis életét végig zongorázza, minden szinten találunk magunkban kisebbségi elemeket, hiszen én jó magam is látásommal küszködök, illetve a laktózzal is harcolok, de eredményesen, és hát ugye így aztán mindannyian valami olyan kategóriába beletartozunk, amire azt lehet mondani, hogy kisebbség, tehát azt gondolom, hogy amiről beszélgetni fogunk, mindenki számára ismerős téma lesz. A nevesül, mivel ugye két vendégünk érintett a témában, a romániai magyarság, erdélyi magyarságnak a kérdéseiről lenne egy pár kérdésem, és hát ugye, ami még nagyon fontos, mindannyiunkat érdeklő, akik itt vagyunk ebben a teremben, hiszen Békés városa is érintett ebben a dologban, a cigányságnak a kérdése. Híres, neves roma integráció. És erre nekem van egy nagyon egyszerű válaszom, Jézus Krisztus evangéliuma ez a megoldás, de majd a nálam avatottabb testvérek fognak erről beszélni. És akkor vágjunk is bele a mai témánkba. Először szeretném Forró Lászlót megszólítani, és azt szeretném tőled kérdezni, hogy nálatok többszörös kisebbségben, egy román többségi országban, egy ortodox többségi vallású nyelvterületen nálatok az egyháznak mi a szerepe a nemzetnek a megmaradásában? Legutóbbi népszámláláson 1 millió főt mértek, mint romániai magyarságnak a létszáma. A reformátusoknak, valamint a többi magyar egyháznak milyen szerepe van a megmaradásban?
2: Hú, hát ez így jó bonyolult, és akár hosszan lehetne erről beszélni. Megpróbálom mégis, amúgy tőlem telik, összefoglalni röviden. Ennek a kiinduló pontjaként állapodjunk meg abban, hogy a nemzeti kisebbségi létnek van két irányultsága. Ez az egyik az, hogy nem lehet. Nem lehet úgy élni. Ezt azért mondom, mert Makkai Sándornak a trianoni döntés után volt egy írata, ez könyvként is megjelent, És Makkai ezt a címet adta, hogy nem lehet, ennek a lényege az, hogy kisebbségben élni, megmaradni, gyarapodni, kizárt dolog, nem lehet, lehetetlen. És ha én erre gondolok, akkor természetesen egy csomó minden igazolja Makkainak ezen gondolatait. És pedig András említette rögtön a legutóbbi népszámlálást, alulról súrolva a romániai magyarság most az 1 milliónál tart. Rendszerváltáskor mi 2,5 milliót tartottunk számon. Hát az, hogy mekkora az apadás, az valami döbbenetes nagy. Ez azt mutatja, hogy így meredeken ível lefele, és nincsen jószerével egyetlen olyan régió sem, ahol szaporulat mutatkozna. Másrészt ez egy konkrét tény. Ebben benne van kivándorlástól elkezdve az asszimilációig. Az asszimilációnak komoly fokmérője lehet éppen akár Nagyvárad, és csak ilyen érdekességeket mondok, hogy jön egy pasas a nyomtatót megjavítani, és a névjegykártyáját átadja, és olvasom, hogy Deri CH-val ke, Deri ci ke i szorin. Mindenem rá nem jövök, hogy hát ez fonetikus átírás, ez derecskei lenne, az Isten adta, és mondja is, hogy persze, az. Vagy mindhárom gyerekem híres neves, és ez már azt jelenti, hogy nem csak Európa, hanem világrang nőgyógyász, Kitulea Andrej, aki velem kizárólag csak magyarul beszélt minden alkalommal, és minden egyes alkalommal a református egyház sorskérdéseit firtatja. Így aztán csak rá kérdeztem, hogy már azt mondja meg, hogy őt román emberként miért is érdekli ennyire. Erre egyet mosolyog, és lazán bejelenti, hogy hát a 4 nagyszülő közül 3 magyar, 1 román, annak a nevét viseli, egyébként anyai nagyapja, Inotai István királyhágó mellékelső főjegyzője, a testvérének szobra a magyar parlamenttel szemben a földművelősügyi minisztérium előtt áll, Inotai Kálmán. Tehát egyszerűen az, hogy kinek mi a neve, már eldönteni sem lehet. Van egy ilyen fokú asszimiláció. Makkait nagy mértékben igazolja az, ami történik, és én 12 évig végeztem a királyhágó melléknek a közigazgatását, összesítettem az összes gyülekezetet, ez nem csak az, hogy mely az anyagyülekezet és mely a társegyházközség, hanem azon szorvány gyülekezeteket is összeírtam, ahol református egyház működött, mára nincs. Ez csak királyhágó mellék, Erdély nélkül, tehát ez a párciumi rész, így a félköríve az ország nyugati részének, és itt 412 olyan település van, ahol egyszerűen közönségesen megszűnt a magyar élet. Kiemelkedő és döbbenetes példák, egyébként kiajánlottam, a budapesti Cenc József meg is filmesítette a Duna TV-nek az ajánlására, illetve az ajánlásomra és a Duna TV felkérésére, de hát egyrészt ott van Csucsa. Hát ha valaki megy mondjuk Kolozsvár felé, Csucsán átmegy. Hát ott még a körös parton, a sebes körös partján még valamikor Kinizsi mutatta az útat a nagy petrencés rúddal. Én még az utolsó magyart ismertem. Ott van egy gyönyörű református templom, ő meghalt, nincs. A másik a bánáti klopódi, az öreg Fülöp bá volt az, aki ilyen megható módon minden vasárnap délelőtt 11 órakor, ő volt a papa kántor harangozó gyülekezet egy személyben, ment, meghúzta a harangot, megállt az úrasztalánál, elmondta a mi atyánkot, visszazárta, meghalt ő is, ott is vége. Tehát ez létezik. Ez egy irányultság. Azért mondtam azt, hogy nem lehet, Makkai Fém jelezte, mert ugyanakkor a trianoni döntés után Reményik Sándor, ugye a költő, ő meg a másik végletet jelöli meg, az egyik versében van, ahogy lehet. Tehát a két irányultság, a nem lehet, illetve az ahogy lehet. Na most az ahogy lehet, ez azt jelenti, hogy ennek két, és ezt szavalják agyba főbe, már elcsépelti is vált akár egy idő után, ennek a megtartó ereje az ahogy lehetnek a templom és iskola. Az iskolát rövidre zárom, ezt a nagybányai születésű Németh László a minőség forradalmában intézi. A templom az viszont azt jelenti, hogy az embernek a vallása az áll a legközelebb a konkrét hithez. Tehát a vallást hitet elválasztom, de a hithez ugyan közel áll, és a legutolsó, amit felad. Erre konkrét példa a moldvai csángóság. Régóta nincsen magyar nyelvű misézés, nincsenek magyar nyelvű papjaik, régóta megtörtént a nyelvi asszimiláció, viszont a katolikus vallásokat nem adták fel. Vagy ugyanez a bánsági Lugoson, ahol román nyelvűek már nemzeti identitásukat elvesztették, vallásukat a református nem adja fel. Úgy jött bemutatkozni, hogy azt mondja nekem, hogy Hasdu. Életemben ilyen román nevet nem hallottam, míg rá nem jöttem, hogy ez a Hajdu, csak éppen románul olvassa a saját nevét is, tehát a Hasduként bemutatkozik. Na most, ettől kezdve most már ugye nem lehet, ahogy lehet. Annak a templom és iskola meghatározója, iskola átmegy a minőség forradalma felé, és itt maradunk a templomnál. Márpedig az élő hit, és itt azért mondtam, hogy szétválasztom a vallástól, az egy teljesen más minőséget ad. Miért? Mert a nagy tévedés, amikor azt hisszük, hogy az ember lelki életének a következménye a hit. Hát jól tudjuk, a hit az már pedig Isten ajándéka, és ezt, mikor már megkapta konkrétan az ember, a vallását is nehezen adja fel, a hitét nem. És ha azzal kezdődött, hogy a kereszténység önmagában kisebbségben van, ez nem csak a számszerűséget jelenti, mert végső soron egy csomó helyen nincsen kisebbségben. A hívő ember van kisebbségben. A konkrét Krisztus követő, na az kisebbségben van, viszont az semmiképpen nem olvad be, nem asszimilálódik, nem történik ott semmi különösebb, sőt, éppen ennek ellenkezője, röviden most én. Habár ez nem volt
3: röviden. Nem, de jó volt. Ezzel kapcsolatban azért, ugye említetted a lugosi reformátusokat ott lent, Hunyad megyében is jó pár olyan református gyülekezet van, akik már nyelvileg asszimilálódtak. A romániai református egyháznak állandó kísértése nyilván ennek megfelelően az, hogy kétnyelvű vagy román nyelvű szolgálatokat kezdjetek. Viszont az egyházi törvénykezésben meg az van írva, hogy az egyháznak a hivatalos nyelve, meg az Isten tiszteti nyelve a magyar. Így nem gondoljátok, hogy ezeket a románná vált reformátusokat elveszíti az egyház? Vagy ez inkább önvédelemből azt mondjátok, hogy ehhez ragaszkodunk és kész?
4: Mindig.
3: Igen. Erőszakosan, aztán majd a többiek is forradjuk.
2: Jó. Lássuk először is azt, hogy a református egyház, már a mi egyházkerületünk, illetve az erdélyi, mi egyszerűen a küldetés tudatunk dupla. Tehát építeni kell az Isten országát, és építeni kell a magyar társadalmat. Ezért nincs, amit mi sokat szépítsünk. Az, hogy már eljutottunk oda, hogy képtelenek vagyunk társadalomépítésre, és az Isten országára mindjárt úgy tekintünk, hogy mint a kőműves az elfuserált munkájáról, jó van az úgy, az egy dolog. De ettől függetlenül ez a küldetés tudat, ez a kettős küldetés, ez létezik. Na most, a felvidéki reformátusság, ő azt mondja, nem, neki egyetlen küldetése Isten országának építése, és a szlovák reformátusok természetesen betagolódtak a meglévő református egyházba. Ez semmi egyebet nem hozott. Hosszas küzdelem után lett egy megegyezés, és pedig az, hogy 5 egyház megye magyar, 2 szlovák, a magyarok adják a püspököt, a püspök helyettest adják a szlovákok. Szépen lehet élni, de itt intézményes egyházról beszélünk, itt nem kifejezetten a lélek indította emberekről. Így azért, amikor létrejött a református egyház konventje, a generális konvent, minden egyes egyházkerület simán, könnyen csatlakozott, kivéve a felvidékiek, mert a szlovákok azt mondták, hogy ők semmiféle magyar egységet nem pártolnak. És a szlovák nacionalizmus azonnal úgy került előtérbe, hogy nehogy a szlovákiai református az anyaország és netán az erdélyével bármiféle közös dologba tudjon bekezdeni. Ezt mi természetesen láttuk, tudjuk. Azzal együtt, hogy Péter Miklós kolozsvári tanárember és teológiai professzor, ő lefordította a KT-t románra. Semmi egyébért, hogy ezzel szolgáljon. De nem tudunk mi ebben részt venni, mert az intézményes egyházat felülírja akár a román nacionalizmus is. Mondok egyetlen, és most már nem református és nem kárpát-medencei példát, a katolikusokért. A katolikus egyház elsődleges célja az, hogy minden országban megjelenüljön, és létrehozták a bukaresti érsekséget. Robu érsek úr ott ül Bukarestbe, na ettől kezdve a pápa hova megy? Nem Csíksomlyóra, ezt most kellett utólag kiharcolni, hanem Bukarestbe. Tehát nem Csíksomlyó a pápa látogatás célállomása, nem azért, mert nem akar oda menni, mert a diplomácia már azonnal le is zárta az utakat, és csak oda lehet. Ezt majd Ferenc pápa tudta megoldani, hogy ő mégis eljutott oda. Egész egyszerűen ezek az utak a dupla küldetés tudattal nem járható. A símával egyszerű, akkor azt lehet mondani, hogy hajrá, lehet menni. Ettől a pillanattól kezdve, ha van román reformátusság, annak kell legyen egy önszerveződése, útjában nem állunk, de egyszerűen nekünk megvan a magunk útja, és járjuk azt.
3: Péter István testvérhez jönne a kérdésem, ugye a Romániában egy speciális helyzet van az adventistáknál, pünkösdieknél, meg a baptistáknál, hiszen ugye a baptisták is egy kétnyelvű közösség, vannak nagy számban Erdélyben magyar ajkú baptisták, és vannak román ajkú baptisták, és ugye ott az egyházi jog azt kényszerítette rátok, hogy ti egy uniót hoztatok létre, egy egységes szervezetet. Ti hogy oldottátok meg ezeket a nyelvi kérdéseket, hogy vannak-e vegyes gyülekezetek, vagy külön vannak a románok és a magyarok?
4: Szeretettel köszöntök minden kedves jelenlevőt, köszönjük a megtisztelő felkérést. Hát a bevezető után én is azt mondhatom személyesen, hogy én átéltem ezt a kettős kisebbséget, úgy mint gyermek, akkor úgy mint tanuló, aztán úgy mint lelki munkás, aztán a kommunista rendszerben pedig különösen, tehát a kérdés, amire hivatkozott, hogy a baptista, magyar baptista gyülekezeteket kényszerítették, hogy egy unión belül egységesítsék. Persze ott is felütötte a fejét a nacionalizmus, mert hogyha volt egy lelkész konferencia, magyarul ajánlották, hogy ne magyarul imádkozzanak, mondták neki, hogy mert román kenyeret esznek. Úgyhogy sajnos még a nagyon komoly lelkiség ellenére is, ahogy szokták mondani, a vér nem válik vízzé. Azt hiszem, hogy csak az élő hit ami Krisztusból, a megtérés után születik, akkor kerül valakinek a helyére az önazonosulás, tehát hogy ő kicsoda. A másik dolog, ahogy meg tudja élni ezt a valóságot az emberek, az emberközi kapcsolataiban is. Ahogy lehet emberileg, ugye sok mindent megteszünk, aztán emlékszem arra az időszakra, amikor Isten avatkozott közbe a 70-es években a gyülekezeteinkben, amikor a vallásosság és az általános hit mellett a Jóisten kegyelméből létrejöttek a megtérések, amikor újjászülettek az emberek. Amikor nem csak vallásuk volt és hitelvük, hanem kezdett megváltozni a kapcsolatuk az Istennel, és az isteni értékrend bevonult a családba is. Akkor elkezdtek születni gyermekek. Nem volt olyan család, ahol 4 gyereknél kevesebb született. Én is egy 4 gyerekes családból származom. Én is úgy gondoltam, hogy nekem is legalább 4 gyerekem legyen. És néhány év múlva megtelt a gyülekezeti terem. Azért, mert ott voltak a gyermekeink, és úgy gondolkodtunk, hogy az Isten országát Isten kétféleképpen szeretné terjeszteni, úgyhogy kívülről az ateisták, az Isten nélküliek hallják az evangéliumot, megtérnek, és az isteni élet szerint kezdik élni az életüket, egy minőségbeli élet. Megváltozik az Istennel való kapcsolat, és még a sovinizmus is megszűnik. Itt térek arra a másik kérdésedre, hogy ugye, ahol én szolgáltam, meg felnőttem, mindig voltak román atyafiak is, akik csatlakoztak a gyülekezethez. Tudtak magyarul is, románul is, de mindig azt vettük figyelembe, hogy mindenki szeret, hogyha az anyanyelvén is hallja az evangéliumot. És igyekeztünk román éneket is énekelni, meg összefoglalni a hallottakat utólag románul egy rövid bizonyságtevésben. Ennek van egy ilyen veszélye, hogy különösen, ahol már több román testvér van a gyülekezetben, hogy azt mondják, hogy hát a magyarok úgy is tudnak románul, akkor megszűnjön a magyar szolgálat vagy ének, és sok ilyen gyülekezet, úgy ahogy említetted, ugye feladta az, a nemzeti öntudatát, önazonosságát, és román gyülekezetek lettek. És a román, a valamikor magyar gyülekezetekben, például Nagykároly, meg más helyen is, most már mind a verebek, ugye a pecskefészekben bevonultak, és azt mondják, hogy mintha mindig az övék lett volna. Úgyhogy a magyar testvérek kellett külön vásároljanak most megint maguknak telket vagy épületet, hogy a missziót folytassák. Tehát én is így tanultam meg románul, mert szükségszerű volt, hogy románul is hirdessem az Isten igéjét. És azt mondom, hogy a lelki megújulás most a forradalom után jött létre az, hogy az Erdélyi Magyar Baptista Szövetség jött létre. Egy unióhoz tartozunk a román baptista testvérekkel, de van külön szervezetünk, alapszabályzatunk, és nagyszerű most így a két testvéri szövetség közötti kapcsolat.
3: És a képzés, a magyar lelkészeknek a képzése, az magyarul van? Vagy ugye Bukarestben van egy teológiai akadémia?
4: Igen, a kommunista rendszerben az volt a helyzet, minden 6 évben 2 magyar lelki pásztort, vagyis 2 teológust vettek fel a magyar tagozatra. Azok is persze mind románul tanultak.

0: emlékezett haza. És ezt hivatott ugye megváltoztatni az, amikor létrejött Kolozsváron is a baptista teológia, és most a Váradon, Nagyváradon, az Emmanuel Teológiai Akadémián van egy magyar szekció is.
1: Tehát akkor magyar gyülekezetekben szolgáltál?
0: Így van.
1: Viszont akkor románok fele románul is végeztél szolgálatot?
0: Hát azért, mert minden gyülekezetben volt egy-két román. Tegyük fel, egy magyar községben volt egy néhány román család, azok istenfélők voltak, eljöttek a gyülekezetbe, megtértek. Na most, hogy ne szolgáltassuk ki nekik is ugye az Isten ígét, az evangéliumot. De az elsődleges misszióunk igazából a magyarok felé van.

0: Olyan van, hogy a románok megtanulnak magyarul azért, hogy értsék az Istennek az igéjét, meg a szolgálatokat?
1: Hát van olyan, itt Magyarországon, mikor vagyok Méhkeréken, vagy pedig Kétegyházán, de...
0: Egy provokatív kérdésem van, mert mindig minden alkalommal megfogalmazok provokatív kérdéseket, és ez most adta az Úr, benned van szeretet a román nép iránt? Ez egy nehéz kérdés. Erdélyi embertől, főleg székely embertől ilyet nem kérdezünk, de te nem székelyföldi vagy.
1: Hogy ne szeretném? Hát az Úr Jézus is szeret a Samári asszonyt, meg az isteni szeretette hajod le hozzá. Tehát az istenféle ember nem személyválogató. Tehát én először keresztény vagyok, aztán magyar, és stb. Úgy, így következik. Tehát nem fordítva. Mert az baj, hogyha én előbb magyar vagyok, és azután keresztény. Mert Isten előtt ugye, Isten nem személyválogató. És akkor én sem lehetek személyválogató. Mondja az apostol, hogy ne legyetek személyválogatóak a ti hitetekben. Egymás, tehát úgy szeressétek, ahogy a Krisztus szeretett titeket. Na most ezt megélni, ehhez élő hit kell, ugye? Függetlenül, hogy múltban a történelmi sértések következtében kinek milyen seb van a szívében, vagy mit adtunk át egyik nemzedék a másiknak, a Krisztusban való élő hit az emeli fel az embert, hogy megszűnik ez. Ha meg nem szűnik meg, akkor ott nagy a baj. Mert nem úgy van, mint ahogy én gyerekkoromban gondoltam, hogy eljött a gyülekezetbe egy román valaki, és románul beszélt, mondom, hát ezt Isten se érti. És az Isten minket csak jobban szeret, mint őket. Ugye, tehát így gondolkodtam. De fiatalként volt egy alapelvem, ha én megnősülök, akkor biztos, hogy nem veszek el románt, az biztos. Aztán biztos, hogy az keresztény is lesz. És ez így volt. Persze volt ajánlás, mikor katona voltam, egy nagyszerű hölgyet ajánlottak el, hogy nem is kell az öljek Kolozsvára, mert meg is nősülhetek.
0: Köszönöm szépen. Rita, hogy ismerted meg az Urat? Tudsz egy pár dolgot a jelenlevőknek a saját életedről? Ugye te egy deklaráltan roma származású hölgy vagy, és büszke is vagy a származásodra, és örülök neki, hogy békésiként szólíthatlak meg, hiszen Békés az a hely, ahol vagy laknak az emberek, vagy ide jönnek lakni. Úgyhogy te ez utóbbi vagy, és István testvér is itt talált otthont, és nagyon örülünk, hogy a családoddal itt laksz közöttünk. Mi a te történeted, Rita?
2: Én? Hát az a helyzet, hogy azért mégse vagyok annyira békési. Én Heves megyéből származom, zenés családból, és katolikusként kereszteltek meg, és nagyon sokáig nem is hallottam Istenről. Tudni kell azt, hogy először akkor hallottam Isten, vagy akkor hallottam Isten nevét, amikor egyszer a húgom beteg lett, és akkor 4-5 éves lehettem, és sírt, és én felkeltem, és anyukám közben nézte a Jézus Krisztusról szóló filmet, és pont azt a részt szúrtam ki, amikor Jézust megfeszítették, és a keresztfájára odaszegezték, hogy Jézus Krisztus a zsidók királya. Ez örökre meghatározta a zsidókhoz, és Jézus Krisztushoz valahogy beleégett a szívembe azt, hogy ő egy, a zsidó nép az egy kiválasztott nép, és hogy Jézus Krisztus ez egy csodálatos személy. És aztán sokáig nem hallottam Istenről, azt tudni kell még, hogy gyerekkoromban is éveket itt töltött, illetve éveket Hevesen töltöttünk, mert ott éltünk, de éveket itt Békésen töltöttünk. Másodikos volt, amikor ide költöztünk. Nagyon szerettem az akkor ottani osztályt, de nagyon-nagyon azzal nőttem fel, hogy a cigányoknak mindig többet kell teljesíteni, mint a többségi társadalomban levőknek, és ez számomra úgy jött le, hogy nekem ahhoz, hogy elérjem a többségiek alapszintjét, nekem ahhoz nagyon sokat kell tennem. Ez egy olyan szemüveget adott rám, ami önmagamat sokkal kisebbnek láttatta, megértelek titeket, akik, de azért kicsit hálát is adok azért, hogy én Magyarországra születtem, mert azért a nyelv az a nyelv, tehát használhatjuk a magyar nyelvet, és nem vagyunk ennyire elnyomva, mint ti voltatok ott Romániában. Biztos, mert az üldözött keresztényeknek, meg az üldözött nép jobban ragaszkodik, én úgy gondolom, ugye? Igen. Ezt a szemüveget adta rám ez a életmegközelítés, és emlékszem rá, hogy tehát másodikba költöztünk ide, és hatodik osztályos voltam, amikor visszaköltöztünk, és természetesen én mindig szerettem volna emiatt középszerű lenni, olyan, mint a többiek, hogy ne ríjak ki. De hát ez ugrott, ugye, mert meghallottak szavalni, énekelni, ugye ugrott a középszerűség, és aztán megint visszaköltöztünk, ugye ezt elmondtam, hogy visszaköltöztünk Hevesre, és akkor képzeljétek el, hogy olyan 14-15 éves lehettem, amikor az egyik barátnőm, aki nem volt roma, elvitt egy jósnőhöz, aki szintén nem volt roma. De ez a roma jósnő, ez úgy fogadott engem, mint hogyha nem tudom ki lennék. És meg is lepődtek a többiek, hogy ismered? Hát mondom, nem ismerem, soha nem ismertem, de később, mikor mondott valamit, nem szeretném elmondani, mert ugye nem is szeretnék erről beszélni, és a lényeg az, hogy mikor elmentem a jósnőhöz, utána egy idő után teljesen megnyíltam az okkult világ után. Tehát elkezdtem olvasni a okkult irodalmat. Bram Stokernek a Dracula grófjai című könyvét egyetlen délután alatt olvastam ki. És utána, amikor visszaköltöztünk, ugye, emiatt, azt még el szeretném mondani, 8. osztály 4,7-es átlaggal fejeztem be. Ennek ellenére én az Egri Alpári Gyula közgazdasági szakközépiskolának a irodavezetői szakiskolájába jelentkeztem. Nem akartam sokat tanulni, úgy gondoltam, hogy ez jó lesz, kész, minél hamarabb szabaduljak meg. És mikor befejeztem, totálisan depressziós voltam fiatalként, és ide költöztünk megint Békésre, mivel nem voltam még 18, újra beiratkoztam egy iskolába, és aztán jöttek a döntéseknek, a rossz döntéseknek a sorozata. Nagyon-nagyon lázadó voltam, depressziós, folyamatosan minden ellen rázadtam, de én nem voltam agresszív, ugye nem ilyen volt a jellemem. És aztán láttam egy álmot. Azt álmodtam, hogy álmomba, hogy láttam egy kőkeresztet, és tudtam azt, hogy a kőkeresztben én vagyok benne. Az a tehetetlenség érzés, az a magányosság, amit ott éreztem, azt így nem tudom nektek elmondani, de és az, hogy vártam, hogy a kukacok megeszik a testemet. És ez ott volt bennem ez az érzés, hogy tudtam, vártam azt, hogy jönnek a kukacok, és megeszik a testemet. És akkor reggel, amikor felkeltem, akkor tudtam, hogy ez Istentől való üzenet, és döntenem kell. És gondolkoztam, és tudtam, hogy fájdalmas döntés lesz, és azt mondtam Istennek, hogy igen, tudtam, bármi történik, én Istenem, téged választalak, de tudni kell azt, hogy az okkultizmus egy olyan kemény fal Isten előtt, olyan keményé teszi az embert, ami például, amikor imádkozni akartam, és láttam a hívőket, hogy imádkoznak, akkor nevetségesnek tűnt. Én így nem fogok soha leborulni Isten előtt. És utána is, mikor ezt a döntést meghoztam, akkor is ez volt bennem, és utána ugye Békésen folyamatosan találkoztam a Szilágyi családdal, itt laktunk a főtéren, a Széchenyi téren, ugye, és ők mindig mentek az imaházba, és adtak nekem egy Bibliát. Elkezdtem olvasni a Bibliát, hát könnyűnek gondoltam, és akkor elkezdtem a legelején olvasni, és szólt hozzám a Biblia. És egyszer anyukámmal jártam már akkor de nem tudtam, egyszerűen nagyon jó barátságokat kötöttem, olyan máig is tartó jó barátságaim vannak és tartanak, de egyszerűen képtelen voltam arra, hogy az emberek előtt megvalljam a hitemet. Sok minden közre játszott ebben, közben kérdések kezdtek megfogalmazódni benne, mert olvastam a Bibliát. Például az, hogy a Szent Szellem. Miért nincs a Szent Szellemről szó, mikor az Isten igéje azt mondja, hogyha ti tudtok gonosz létetekre, a ti fiaitoknak jót adni, mennyivel inkább áldati mennyei atyátok Szent Szellemet azoknak, akik kérik tőle. Tehát mondom, miért? Ki az a Szent Szellem? És akkor én elkezdtem böjtölni ezekért a dolgokért, mert írta a Biblia, hogy böjtölni kell. Mert Jézus tanítványai is böjtölnek. Na mindegy, és akkor egy jó ideig az Úrban voltam, csatlakoztam a ifi csoporthoz, akkor Albert volt pont a ifi vezető, és mondom, nagyon-nagyon szerettem az ottani embereket, de képtelen voltam ott megtérni, és képzeljétek el, egy alkalommal jött egy lány. Ő volt az én kígyóm. Oda jött, és akkor azt mondta nekem, hogy te olyan szép vagy. Te utána, hogy bomlanának a fiúk a kazamatába. És számomra ez volt az, ami beindított számomra valamit, és akkor nem engedtem el a fülem mellett sajnos, hanem leengedtem a szívembe, és ugye, amit a szívünkbe leengedünk, abból cselekedetek lesznek. És először fél lábbal, úgyhogy a barátnőmmel, és szintén egy ismert, Békésen egy ismert személy. Először elkezdtünk járni a kazamatába szombaton, vasárnap megmentünk a Gyülibe. És akkor egy ideig ment, aztán végleg kimentem a világba, és utána pedig a pünkösdi gyülekezetben ugye hallottam, közben olvastam a Bibliát, nem engedtem el Isten kezét, de kimentem a világba. Isten kegyelme az, hogy közben olvastam a Bibliát, nem engedtem Istent, és a világban is gyógyított az Úr. És aztán egy alkalommal találkoztam keresztény fiatalokkal, akik elhívtak a Híd gyülekezetébe. Legalább háromszor akartam elmenni, de a barátnőmnek mindig közben jött valami, meg nem akartam elmenni. És egyszer összejött, akkor nagyon vártam, és akkor, mikor elmentünk, ott volt akkor még a kazamata fölött. És akkor láttam, hogy töltekeznek az emberek, és nagyon megijedtem. Pedig olvastam a Bibliába azt, hogy hát amikor ugye leszáll a Szent Szellem, akkor az emberek nem állnak, hanem amikor leszállt Isten jelenlét a Sinai hegyre, ugye akkor a föld megremegett. Amikor Dániel prófétát meglátogatta az angyal, akkor két hétig betege lett neki, elszállt minden ereje, és két hétig nem tudott felkelni. Amikor a Salamon templomát betöltötte Istennek a jelenléte, és köd volt, a papok feküdtek, és nem tudtak felkelni. Tudtam, hogy az nem lehet, ha belenyúlunk a 220-ba, utána már gondolkodtam én, de ha belenyúlunk a 220-ba, akkor hát az ember nem áll is mosolyog, hanem valóban az embernek a fizikai teste reagál. És, de hiába tudtam én ezt agyilag, ugye? Megijedtem, őszintén mondom, nagyon megijedtem, de aztán, mikor hazamentem, lefeküdtem, tódultak a fejembe az igék, a daloknak a szövegei, és tudtam azt, hogy hazaértem szellemileg, és ebben máig is hiszek, hogy minden embernek van szellemi otthona, ahova Isten berakja. És ez az én történet. Azóta 31 éve az Úr kegyelméből állok, és úgy gondolom azt, hogy tisztán és odaszántan élem az Úr a hívő életemet.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Párbeszéd műhely. Saját érzelmeinkkel párbeszédet folytatva tudjuk a környezetünket megérteni, formálni. Ehhez nyújt segítséget dr. Hekker Réz Róbert pasztorálpszichológus műsora. Tartsanak velünk!
1: Szeretettel köszöntjük kedves rádióhallgatóinkat, hiszen itt alkalomról alkalomra, ez nem egy egyszemélyes produkció, úgymond, amit itt elmondok. Szeretném megköszönni Erdélyi László testvéremnek, a rádió vezetőjének is, hogy ennek a műsornak helyet ad. Szóval az ő nevében is szeretettel köszöntöm most kedves rádióhallgatóinkat a Párbeszéd műhely műsor folyamának mai adásában, amikor is a közös gondolkodásunk összefoglaló címe így szól: a beteljesedés ígérete. Amikor ezt a címet bejelentem, akkor vissza szeretnék utalni az elmúlt hét fő gondolatára, amelynek összefoglaló vezérgondolata így szólt: az inspiráció befogadása. És ez a befogadás, ez arra utalt, hogy az életünkben újból és újból késznek kell lennünk arra, hogy mindazokat az eseményeket, vagy úgy is mondhatnám, hogy mindazokat a kedvenc vágyakat, célokat, amelyek számunkra beteljesedést jelentenek, azokat elengedjük, kiengedjük a kezünkből, hogy helyette azok helyére megkaphassuk az inspiráció által nékünk megkészített csodákat, a függőségek helyett az autonómiát, a szétszabdaltság lázadása helyett az erőt közvetítő egységet. Amikor ezen a gondolati síkon tovább haladunk, akkor joggal tehetjük fel a kérdést, hogyha nekünk újból és újból fel kell adnunk a saját beteljesedéseink vágy képeit, akkor vajon ez az egész gondolatiság, amikor a teljességre törekszünk, amikor végre szeretnénk megérteni és megérezni a megérkezés örömét, akkor ez mindig is egy ilyen ábránt kép marad, egy ilyen délibábos sóvárgás valami után, ami végül is soha nem teljesedik be. Ez az a kérdés, ami a mai közös gondolkodásunknak az indító kérdése. És éppen ennek kapcsán szeretnék most először arról beszélni, hogy a beteljesülés ígérete az mindig egy olyan ösztönző erő akar lenni az életünkben, amely a megküzdésre bátorít. Amikor megküzdésről beszélünk, akkor valójában az életünknek egy alapvető meghatározottsága áll előttünk. Az a belső motiváció, hogy nem akarjuk a cél előtt feladni. És éppen ezért mindazokat a holtpontokat, amelyek a célig vezető úton ránk várnak, azokat a holtpontokat a cél vonzásában küzdjük meg újból és újból, és így akarjuk magunk mögött hagyni. Ha a hosszú táv futó élményére gondolunk, vagy egyáltalán csak a saját hosszabb futásainkra, kocogásainkra, akkor tudhatjuk azt jól, hogy bizony ezeknek a fölvállalt küzdelmeknek állandó velejárója, a holtpontjainknak a leküzdése, megküzdése. És ezeknek a holtpontoknak mentén növekszik bennünk a saját belső beteljesedés utáni vágyunk, ahogyan újabb és újabb holdpontokra jutunk, és ezeket újabb és újabb elhatározással legyőzzük, ezeknek kapcsán erősödik bennünk az a belső bizonyosság, hogy meg fogunk érkezni, hogy elérjük a célt. A holdpontok tulajdonsága éppen ez, hogy az elején sokkal intenzívebben jelentkeznek, sokkal inkább leküzdhetetlennek tűnnek, és ahogy telik az idő, ahogyan haladunk előre, úgy tűnik egyre természetesebbnek, hogy a következő holdpontot is le fogjuk tudni küzdeni. A beteljesülés ígérete tehát éppen erről a küzdelemről szól. Arról a küzdelemről, amit tudatosan vállalunk föl, tudatosan amiatt, mert azt hisszük, azt érezzük a szívünk mélyén, hogy a legnagyobb öröm a megérkezés öröme. A legnagyobb mindent leradírozó, minden fájdalmat, minden belső küzdelmet háttérbe szorító öröm a megérkezésnek az öröme. És ebben az örömben bontakozik ki előttünk az az ígéret, amelyet Jézus Krisztus így fogalmaz meg, hogy a vajudó asszony elfelejti a szülésének fájdalmát, amikor kezében tartja az új életet. Ez az összefüggés az, ami az inspiráció befogadása és az odáig tartó út megküzdései, harcai, küzdelmei között feszül. Mert a beteljesedés az valójában arról szól, hogy az ember egyre inkább ráérez az inspiráció ízére, egyre inkább ráérez arra lehetőségre, hogy nem kell töredékesen élnie, hogy nem kell állandóan kiegyeznie a saját hazugságaival. Amikor azt hazudom magamnak és a környezetemnek, hogy minden rendben van, holott egyre inkább kínos és mardos belülről az üresség, hanem egyre jobban haladhatok előre azon az úton, ahol, ahogy megint csak az evangélista, János evangélista mondja, egyik kegyelemből a másikra, inkább úgy mondanám, egyik beteljesedésből a másikba haladok. És ez a megajándékozottság, ennek a megajándékozottságnak a hálás elfogadása lesz tulajdonképpen a beteljesedésünknek a belső hajtómotorja. Na most, amikor itt erről a fajta beteljesedésről beszélünk, akkor nem szabad elfelejtenünk azt, hogy ez a beteljesedés ez nem egy privát ügy, hanem ez a beteljesedés ez egy szociális hálót érint, a kapcsolati mezőnket érinti, amelyben vagyunk, és magával húzza, úgy is lehetne mondani, hogy átjárja mindazokat a kapcsolati rendszereket, amelyekben élünk. Éppen ezért lenne nagyon fontos fölfigyelnünk arra, hogy amikor valaki ezt a fajta utat elkezdi, ezt a keskeny ösvényt, a beteljesedés előtti megnyílást, a beteljesedésért való küzdelmet, a saját holpontjai, ürességei meghaladását, akkor egyre inkább ajándékká válik a környezete számára is. És ez az ajándék, ez éppen a közömbösség, a közönösség, a megvetettség és a céltalanság, motiválatlanság leküzdéséről szól. Arról szól, hogy a környezetünkben újból és újból kinyílik az a belső vágy, hogy tovább léphetünk, túlléphetünk a saját árnyékunkon, hogy a kudarcaink, a veszteségeink nem végszót jelentenek, és semmiképpen nem végállomást, hanem lehetőségünk nyílik arra, hogy ezeken túllépve megértsük és megérezzük az életünknek az alapvető elhívását, azt, hogy beteljesedésre tör minden porcikánk. És ez a beteljesedés, mint ahogy az előbb említettem, magába tívja, magához vonzza azokat a kapcsolatokat is, amelyekben élünk. És éppen ebben a vonatkozásban kell újból megfogalmaznunk címünknek mondani valóját, úgy is mondhatnám, hogy pontosítanunk. Hiszen a beteljesedés ígérete éppen szembe feszül a kiüresedésnek fájdalmával. Amikor a kapcsolataink egyre inkább üresek, amikor azokban egyre inkább csak egymás terhére vagyunk, és legszívesebben megszabadulnánk egymástól, éppen ennek összefüggésében lenne alapvetően fontos, hogy ezt a másfajta utat, ezt a másfajta ösztönzést komolyan vegyük és közelengedjük a szívünkhöz. És most itt szeretném föltenni ezt a kérdést. Ha férjedre, feleségedre, gyermekeidre gondolsz, ha munkatársaidra gondolsz, mi az uralkodó érzés benned? Talán azt kell mondanod őszintén, ha magadban nézel, hogy eleged van ezekből a kapcsolatokból, hogy legszívesebben kilépnél belőlük, hogy úgy érzed, hogy ezek a kapcsolatok téged csak leterhelnek, leszívnak, hogy semmiféle vágy nincs benned a beteljesedés iránt. Úgy érzed, hogy semmilyen ígérete már nincs ezeknek a kapcsolatoknak, teljesen kiürültek. Akkor hadd mondjam el neked is azt az örömhírt, hogy éppen ez a fajta kiábrándultság lehet az új kezdetnek a lényege. Hiszen éppen ebbe a kiábrándultságba szól bele az evangéliumi igazság, hogy amikor már a beteljesedés lehetőségéről is lemondunk, akkor kopogtat szívünk ajtaján. És erre szeretnék megint csak egy őstörténettel szemléltetést továbbadni. Azt is lehetne mondani, hogy motivációt, bátorítást arra nézve, hogy ezt a beteljesedést, mint életünknek csodálatos örömét és lehetőségét soha ne engedjük ki a kezünkből. Ez a történet egy gyermektelen asszonyról szól, Annának hívják, akinek nagy bánata az, hogy nincsen gyermeke, hogy meddő, és ebben a bánatában Isten elé járul, és elsírja előtte az ő nagy veszteségét, a beteljesülés nélküliségét. És ahogyan így őszintén megáll Isten előtt, még a pap is összeszídja. Még a pap is úgy gondolja, hogy ez az érzelmi kiáradás, ez a vágy, ez a sóvárgás a beteljesedés után, ez nem lehet igazi, ez nem lehet őszinte, ez valami csinált dolog, lehet, hogy alkohol van mögötte, valamilyen tudatmódosítószer, és összeszidja ezt az asszonyt. És az asszony nem tesz semmit, csak abba az ígéretbe kapaszkodik, amit ebben a kiszolgáltatottságában átél. Abba az ígéretben, hogy Isten nem akarja őt egyedül hagyni, nem akarja őt megszégyenülten az úton hagyni ebben a belső megrekedtségében, szomorúságában, fájdalmában, hanem egy új kezdetet készít néki. És ez az új kezdet ölt alakot akkor, amikor megszüli elsőszülött gyermekét, fiát, Sámuelt, és a kis Sámuelt aztán, ahogyan megígéri Istennek, a templomba viszi, és onnantól kezdve, ez körülbelül 4 éves kora, onnantól kezdve csak évente egyszer látogatja meg, mindig elviszi az új ruhácskáját neki, de ahogy megígérte Istenének, ha megkapja ezt a fiú gyermeket, akkor Isten szolgálatára rendeli. És a kis Sámuel felnő, közben még születik 4 testvére, és édesanyja rendszeresen meglátogatja, de az a környezet, amelyben ez a kis Sámuel felnő, cseperedik, ez egy beteljesülésről már teljesen lemondó közösség. Egy olyan közösség, amely már nem is keresi Istent, egy olyan közösség, amely hiába a templomban él, a templom környékében él, de mégis életvitelében megtagadja azt, és Isten kijelentéseit már egyáltalán nem is hallja, az inspiráció csodáját már nem is ismeri. És ebben a közegben éli meg Sámuel próféta, mert ekkor válik prófétává, körülbelül 12 évesen azt a csodát, hogy egy éjszaka hallja, hogy valaki megszólítja őt, Sámuel, Sámuel. És ezeket a szólítgatásokat ő újból és újból úgy értelmezi, hogy az idősödő főpap Éli az, aki hívja őt. Ő szeretné, hogy valamiben segítségére legyen, és háromszor is felkel, és háromszor is hallja, hogy nem, én nem hívtalak. Míg nem aztán rádöbben arra, hogy ez a hívás nem egy gyenge emberi szó. Nem valakitől származik, akinek úgymond szüksége van rá, akit ki kell szolgálnia, hanem ez a hívás sokkal magasabbról jön, és sokkal erőteljesebb ez a hívás, a mindenható Istennek hívása. És amikor ezt megérti, akkor a válasza már nem az lesz, hogy odafut egy idős emberhez, és megkérdezi, hogy segíthetek-e valamiben, hanem az lesz a válasz, hogy azt mondja, imhol van a te szolgád, hallja, amit mond az én uram. És ebben a helyzetben, mire fölvirrad ez a 12 éves gyermek, mire maga mögött hagyja ezt a csodálatos éjjeli történés sorozatot, egyszer csak megváltozik minden. A környezete, amely addig süket volt, vagy már belefásult, mindenféle inspiráció csodájába, amely már lemondott a beteljesedés ígéretéről, egyszer csak tudja, észleli, hogy Isten újból szól hozzá, újból csodálatos módon kijelenti akaratát a környezete számára. Igen, egy 12 éves kisfiú által. Ezt a kisfiút használja eszközként. Egész Izraelben újból nyilvánvalóvá válik, hogy Istennek újból van szava népéhez. Még hogyha egy 12 éves kisgyermeken keresztül is, de van szava, és ha valakinek van bármiféle kérdése, akkor megkeresi ezt a 12 éves fiatal embert, kisgyermeket tulajdonképpen, és megkéri őt arra, hogy kérdezze meg Istent, hogy hogyan járjon el. És ez a 12 éves gyermek megkérdezi az Istent, és továbbítja a válaszát. Meglett férfiak, idős, tapasztalt bölcsek keresik innentől kezdve őt, és ő csalhatatlanul újból és újból elmondja ezeknek az embereknek, hogy mi Isten szándéka, útmutatása, kijelentése. Mi kellett ehhez? Ez kellett egy édesanya, aki a saját fájdalmát, veszteségét, a saját meddőségét Isten előtt elsírta. Nem vette tudomásul, nem azt mondta, hogy hát ez van, ezt kell szeretni, hanem annak ellenére, hogy még a pap is gyanakvóan tekint rá, és valamilyen érzelmi ömlengésnek gondolja ezt az Isten előtti őszinte kitárulkozást, ennek ellenére megfogalmazza, hogy ha valamit Istentől kap, akkor ő ezt visszaadja. Ha valamit ebben a vágyában, beteljesülésképpen megél, akkor ő ezt ajándékként újból fölajánlja. És éppen ezért lenne egy olyan alapvető fontosságú kérdés az, hogy mi mit szeretnénk kezdeni a saját vágyainkkal. Játszunk el a gondolattal. Mi lenne, ha megkapnánk? Mi lenne, ha valóban beteljesülne mindaz, amire vágyunk? Mit kezdünk vele? Mire van szükségünk valójában? Anna az ő vágyát, az ő hőn állított gyermekét visszaadta Istenének. És Sámuel 4 éves korától ott nőtt fel a templomban, és miközben ebben a közegben nő fel, eközben újra és újra megérinti a szívét az Isten jelenlétének szépsége. És ebben a szépségben, ebben a belső harmóniában és békességben egyszer csak megérlelődik benne a személyes megszólítottság csodája. És ez a csodálatos élmény teszi őt arra képessé, hogy innentől kezdve egy egész népnek, az egész zsidó nép számára képes olyan útmutatásokat közvetíteni, amelyek megbízhatóak, stabilak, amelyeken bibliai szóval áldás van. Vagyis valaki, az ő édesanyja elfogadta, hogy ha ő valamit kap, akkor azt nem magának tartja meg, az nem arról szól, hogy ő végre boldog legyen, hanem arról, hogy a közösség számára hozzáférhetővé tegyen egy kincset, ami már régen hiányzik. Izrael népe számára, amely már régóta kijelentés nélkül él, inspiráció nélkül él, zajlanak ugyanaz Isten tiszteletek, az áldozatok és minden egyéb formai dolog, de nincs benne erő, nincsen benne kisugárzás, csak olyan formai ismételgetés, monoton, újból szinte robotszerűen lezajló Isten tiszteletekről beszélünk. És ebbe a szomorú képbe villan bele az Isten szeretete egy 12 éves kisgyermek képében. És éppen ezért olyan fontos arra a másik 12 éves gyermekre utalni. A 12 éves Jézusra, aki a templomban beszélgetve az írástudókkal, kérdezgetve őket, egyik ámulatból a másikba ejti ezeket a sokat próbált, sokat hallott, sokat tanult írástudókat. Mert azon csodálkoznak, hogy honnan van ez a bölcsesség ebben a fiatal legénykében. Honnan tudja mindezeket a dolgokat? Hogyan jön rá? Hiszen ők évtizedeken keresztül keresik, kutatják az írásokat, és még ők sem tudják a választ. Hogy ez a kis 12 éves gyermek őket megszégyenítő módon tudja mindezeket? Azért, mert ugyanúgy, ahogy Sámuel esetében ő is a mennyei atya kijelentéséből él. Szívét betölti az az öröm, hogy igenis